0: Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rónaszéki Péter, kiberbiztonsági szakértő vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy eljött.
2: Jó reggelt kívánok.
1: A hír, amiről eldobbantuk, hogy volt CIA ügynökök felügyelték, hogy mit látunk a Facebookon különféle választások előtt. Állítólag egy kisebb fajta botrány is kerekedett ebből, mert hogy EP képviselők jelentést kérnek, hogy a 24-es EP választást is így figyelték a Meta megbízásából.
2: Én azt gondolom, hogy ehhez... Tehát az, hogy behozzuk a CIA-t, vagy akár az FBI-t, ahhoz azért tudni kell, hogy ott is nagyon jó szakemberek dolgoznak. Én egyébként 2000-es évek elején Budapest Banknál dolgoztam, ami akkoriban az egyik legnagyobb amerikai vállalat, a GE-nek volt a leányvállalata, és pont akkor igazoltak egy volt FBI-os kollégát, gyakorlatilag biztonsági és csalás megelőzési vezetőnek. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában ez még nem baj. Itt igazából azt kell megnézni, hogy milyen ráhatása lehet az adott esetben ezeknek a szolgálatoknak, akár a Meta működésére, akár a Meta és az Európai Bizottság együttműködésére.
3: Mi volt a cél? Tehát ha azt mondjuk, hogy CIA ügynökök felügyelték, hogy miután a felhasználókhoz a Facebookon keresztül, akkor ők mire fókuszáltak ilyenkor a leginkább?
2: Ők nem CIA ügynökök, hanem ők volt CIA vagy FBI-os kollégák, tehát ebből a szempontból én nem azt gondolom, hogy nem érdemes összemosni a múltjukat. Nagyon jó szakemberek, valószínűleg ezért igazolta át őket a Meta. Szerintem sokkal fontosabb arról beszélni, hogy mennyire átlátható egyébként ezeknek az online platformoknak a működése, az algoritmusok mi alapján tolják az arcunkba, ugye a feedünkön, a Facebook oldalunkon keresztül, akár a politikai, akár egyéb tartalmakat, és itt el lehet menni egészen a profilalkotásig, illetve hogy milyen algoritmusok vannak ez mögött.
3: Csak azért érzem fontosnak a kérdést, mert hogy azért ennek van egyfajta jogi szabályozása, ami szerint ezek a platformok működhetnek. Tehát az, hogy van egy belépési pont, ahol korábbi ügynököket kérnek fel arra, hogy a munkájukat támogassák, ez a szabályok betartatásáról szól, vagy arról, hogy esetleg olyan gyanús tartalmak jelennek meg, ahol nekik más szakmai szempontok alapján be kell lépniük.
2: Igen, amiről ugye beszélünk, ez a Digital Services Act, ez ami az online platformoknak a működését szabályozza az Európai Unióban. Tehát itt az Európai Uniónak mindösszesen az a célja, hogy szeretne jobban látni ezeket az összefüggéseket, az algoritmusokat, hogy mi alapján, ugye nemrég voltak a magyarországi parlamenti választások, tehát az ezzel kapcsolatos hírözön, ami szembe jött velünk, akár bármelyik platformon, most nem emelnék ki egyet sem, az gyakorlatilag attól függött, és attól függ nagyjából, hogy melyik hirdetésre, melyik videóra, melyik akár AI-jal generált tartalomra mennyi a kattintás és a reakció, vagy éppen a komment.
1: Igen, tehát itt fognak gyanút, főleg jellemzően a vesztes pártok, hogy de hát azért is veszítettünk mi, mert a mi tartalmainkat korlátozta a Meta, a TikTok, a nem tudom melyik platform, és tehát ebben az összefüggésben nagyon érdekes ez a kérdés, hogy ezek a szervezetek, amelyeket a Meta oda rendelt, vagy intézmények, felügyelik, vagy befolyásolják a folyamatokat. Gondolom ez a gyanú ülhetett el LP képviselők fejében, hogyha ezt forszírozzák, meg maga Macron elnök is tett már erre utaló kijelentéseket korábban.
2: Így van, és én azt gondolom, hogy a Metának is, és ennek az összes ilyen online platformnak az a célja, hogy megtalálják azt a fajta kompromisszumot, amikor ugye, mert ezek hirdetési felületek, hirdetésekből élnek, és gyakorlatilag abból, hogy minél többet kattintsunk, és minél több az általunk, illetve a mi információinkból készített profilokra hirdetések érkezzenek. Én azt gondolom, hogy ezeknek az online platformoknak elemi érdeke az, hogy együttműködjön az Európai Bizottsággal, hiszen a DSA, amiről az előbb beszéltünk, törvény, 6%-os az éves nettó összárbevétel 6%-át is kiszabhatja büntetésként, hogyha ezek a platformok nem felelnek meg ezeknek a jogszabályoknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek elemi érdeke, hogy ebben együttműködjenek, hogyha, és még egyszer aláhúznám, hogy én azt gondolom, hogy ezek a CIA ügynökök is a munkájukat végzik, és remélhetőleg a jó oldalon állnak.
3: Most olyan érzésem van, hogy a gyakorlatban, mintha látható dolgokról beszélnénk, de azért feltételezem, hogy pont a korábbi tapasztalatokból és pozíciókból éppen az következik, hogy ezeken keresztül valamiféle háttérinformációt szerettek volna hozzá jutni, vagy az egy másik szerv, egy másik szervezet, egy másik ügy, és ugye itt a Dark Web kérdéskörét szeretném ebbe bevonni, hogy ez egy kapu-e arra, hogy odájussanak és az ottani dolgokat felszámolják.
2: Nem, itt mindösszesen talán ismételve magamat az a fontos, hogy az EU szeretné látni, hogy mi alapján jönnek hozzánk a hirdetések. Tehát a profilalkotásnak a részleteire kíváncsiak, nyilván mi is azok vagyunk, hiszen nem látunk bele abba, hogy ez hogyan épül fel, és hogy milyen algoritmusok vezérlik a teljes hirdetési platformot. Szóval én ennél többet nem gondolok ebbe bele.
1: Én nem vagyok összeesküvés elmélethívő, de a másik oldal valahogy úgy érvel, hogy valójában ezek a senki által meg nem választott emberek, mint mondjuk Zuckerberg, meg egyéb platform vállalat tulajdonosok, akkora politikai hatalomra tettek szert a vállalatukkal, hogy ez ellenőrzés után kiállt, és gyanakvást szül.
2: Biztosan kell, és szükséges is ezeket a platformokat ellenőrizni, de erre is jó egyébként ez a DSA, és hogyha még egy személyest megengedtek, akkor, tehát én kertépítés előtt állok, webshopokat nézegetek, kerti gépeket, és milyen hirdetések jönnek szemben velem a Facebook, robotfűnyíró, tehát egyértelmű. Nyilván az én profilomhoz hozzáadottak ezek a kertészeti dolgok, és gyakorlatilag el vagyok adva, mint potenciális vevő egy rózsidóra.
3: El is rugaszkodtunk a politikai tértől. Runaszéki Péternek köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
3: Egyúttal köszönjük a megtisztelő nézői figyelmet is a mai napra. Tartsanak velünk a nap hátralévő részében is.
1: További szép napot, a viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Feszáll a füst,

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ez már a Start Plus, köszöntöm az esetleg csak most hozzánk csatlakozó kedves nézőinket és a korábbiakat is természetesen. Egy egészen helyi aktualitással fogjuk folytatni Budapest 18. kerületében. Szeretnék azt elérni, hogy a lakók nyugalmát sokkal jobban tudják védeni és garantálni, hogy az éjszakai órákban már az egyes dohányboltokban alkoholt ne lehet sem vásárolni. Szanészló Sándor, a 18. kerület polgármestere a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Még lehet, hogy mondhatnám is meglepődve, hogy azt gondolnám, hogy ez azért a kerület sajátja döntési jogköre lehet, hogy ezekben esetleg tudjon határokat, kereteket szabni. Most mégis az történik, hogy szeretnék az új kormánytól a képviselőtestületükön ezt kérni. Tehát ez egy kormányzati központi döntéshozatali mechanizmus ezek szerint.
2: Természetesen, hiszen az önkormányzatok jogainak a megnyírbálása is az előző kormányhoz kötődött. Mi valóban úgy érezzük, hogy most egy esélyünk van arra, mi 7 éve vagyunk hivatalban, és 7 év alatt egyszer nem tudtunk pozitív ügyben a kormányhoz fordulni, most úgy érezzük, hogy valóban esély van erre, sőt ígéretet is kaptunk rá, nem mi, hanem generálisan a holnap hivatalban lévő miniszterelnök úrtól. Mi úgy látjuk, hogy annak idején óriási kárt okozott a társadalom egészre, amikor a dohányboltokat nem csak létrehozták, ezzel monopolizálták a dohányforgalmat, hanem azt is megtették, hogy az önkormányzatnak minden jogát megvonták, hogy éjszaka a lakók nyugalmába felléphessünk. Megjegyzem, ez csak a dohányboltok esetében van így. Tehát, hogyha bármilyen más kereskedelmi tevékenység megszegi a közösségi normát, a polgármester a jegyzőn keresztül bármikor kezdeményezheti, akár azt is, hogy ideiglenesen bezárják azt az üzlethelyiséget, itt semmilyen lehetőségünk nincs. Éppen ezért fontos, hogy végre legyen itt is, hiszen elsősorban a lakótelepi környezetben okoz ez óriási problémát.
1: A probléma mennyire új keletű? 7 évre, vagy akár több évre is visszavezethető, vagy az utóbbi időszakban vált nagyon erőteljessé?
2: A kezdeti időszaktól kezdve ez jelenség volt, hiszen könnyen el tudjuk képzelni, meg sokan látják is kényszerűségből, hogy sokkal olcsóbbak ezek a vodkás, tekilás, pálinkás kis üvegek, amiben árulják a szeszt, és reggel 6-kor már ott vannak, és sokszor még hajnali 1:30-2-kor is. Ezt az időszakot szeretnénk egy kicsit kitolni a nyugalom érdekébe. Azt kell tudni, hogy ugye a dohányboltok környéken rendszeresen kocsmaként, köztéri kocsmaként üzemel, különösen nyáron, és képzeljük el azt a lehetőséget, vagy azt a körülményt, hogy a társasházi lakásokban, ha van a lakótelepen, vagy a régi, még a szocialista időszakban épült lakótelepeken nincsen klíma, tehát az emberek éjszaka nyitva szeretnék hagyni az ablakot, hogy ne legyen túl forró a lakásban, és bejön kintről a folyamatos zaj, ez valóban elviselhetetlen sokszor.
1: Ebben az ügyintézés folyamatában a rendőrségnek is volt szerepe, tehát mondjuk a lakó kihívták őket oda, hogy próbálják meg csendre inteni ott a helyi duhajkodókat, vagy őket nem vonták be ebbe?
2: Rendszeresen hívják a rendőrséget, ott van éjszakai közterület, őket is hívják, de hát nyilván látják ön a rendőrautókkal, elteszik a kis üveget valahova, zsebükbe, bárhova, addig ott üldögélnek. Üldögélni szabad egyébként csendben, csak hangoskodni nem. Elmegy a rendőr vagy a járő, és újra kezdődik. Sajnos ez egy ilyen macska-egérharc, aminek csak rendeletileg lehet véget vetni, vagy legalábbis normál keretek közé szabályozni. Mi ezt szeretnénk elérni, és reméljük, hogy a kormány ezt érteni fog és segíteni fog.
1: Feltételezem, hogy kell, hogy legyen egyfajta párbeszéd a dohányboltosokkal is, hiszen ők joggal mondják azt, hogy a forgalmuk visszaesését, csökkenését okozhatja az, hogyha az éjszakai órákban például alkoholos termékeket nem árusíthatnak. Ők mit gondolnak erről?
2: Éjszakai termékeket 10 és reggel 6 óra közti időintervallumról beszélünk. Akivel eddig beszéltünk, mindenki azt mondta, hogy megérteni. Nyilván, hogyha nincs ilyen kényszer, akkor a üzlet az első az ő oldalukról, de meg fogják érteni, hogyha ez a szabály érvénybe fog, vagy érvényt fog szerezni.
1: Az önkormányzat bevételeit bármilyen módon érinteni ez a döntés?
2: Semmilyen módon, hiszen az önkormányzat sok esetben nem is tulajdonosa az üzletnek sem. Mi körülbelül az üzletek felét adjuk ki, de az a helyzet, hogy ha kiadtuk, akkor már nincs beleszólási lehetőségünk, hogy mit árulnak ott.
1: Uh-huh. És milyen jellegű panaszok érkeztek a leginkább önökhöz? Értettem például az előző példát, hogy nyáron a nyitott ablaknál beszűrődik, de hát gondolom télen is, vagy az őszi időszakban is ugyanúgy zajlanak ezek az események, akkor mivel találkoznak a lakók?
2: Szétdobált üvegek vannak, szemét van. Ugye rendszeresen a italboltok, meg a dohányboltok környékét. Hetente elrendelünk most már egy külön takarítást, hiszen viselhetetlen körülmények vannak nagyon sokszor, és ez plusz, tehát ahogy kérdezte, nincs bevétel az önkormányzatnak, de plusz költsége annál inkább, és nálunk körülbelül 20 ilyen üzlet van, ami problémás a 18. kerületben. Hát ha ezt éves szinten kivetítjük, ez 8-10 milliós plusz kiadás például.
1: És ugyanitt zárásképpen egy érdekes kezdeményezés, hogy csatlakoznának Vitézi Dávid kezdeményezéséhez, mégpedig, hogy csökkenjen az óriás plakátok mennyisége. Itt is ugyanezt gondolnám, hogy ez egy vállalás is az önkormányzat részéről, mármint ami a forrásokat illeti.
2: Természetesen, hát az önkormányzatunknak korábban még 100 millió forintos bevétele volt az óriás plakát helyek kiadásából. Ugye volt egy kormányrendelet, amikor úgy döntöttek, hogy ezt megszüntetik, tehát nekünk csak ezt csak viselni kellett, és ugye a Kismely a 18. kerületet, ha máshol nem onnan, hogy a repülőtér nálunk van, a Feledi gyorsforgalmi úton, a néhány másik nagy kereszteződésben azt látjuk, hogy elképesztő plakát erdők vannak. Most mondhatnánk, hogy kicsit jobb a helyzet, mert nem azt látjuk most már, hogy háborúban állunk Ukrajnával, de hát vannak más olyan lesztépet, félbehagyott plakáthelyek, amelyek viselhetetlenek. Mi azt gondoljuk, hogy az óriás plakátok nélkül valóban sokkal szebb lenne Budapest, a 18. kerület környezete. Hát nézzük meg az európai példákat. Egyetlen rendes nagyvárosban sincs ilyen óriás plakát erdő, mint Budapesten látható.
1: Na hát új időszak kezdődik, ez biztos. A kezdeményezések, az ötletek megvannak, hogy ez aztán tud a tettek mezeire lépni, ezt pedig a következő időszakban meg fogjuk tudni. Szanisztó Sándornak köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

szellem dicsősége. Kérlek, Uram, áld meg az egyházad, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást. Mi atyánk,

0: Sőbb mindörökké. Amen.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Az online lapszemlével folytatjuk a műsort. NK a botrány, kőkemény szankciók jöhetnek, minden fillérrel el kell számolni. Ez így egy picit semmit mondó, de valójában arról szól ez a cikk, mármint a cím, hogy megszólalt annak az intézetnek az elnöke, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója pontosabban, amely intézet kiutalta azokat a botrányos összegeket, amitől hangos most a magyar közélet, Fási Zsülike, Pataki Attila, Mága Zoltán fotósa, de nem úgy a fotósa, illetve fotósa, de rendezvényszervezője, nem úgy 500 millió, úgy 500 millió, de nem nekem. Szóval ismerik ezt a horror történetet, Fekete Kassa. És gyakorlatilag ez a hölgy, Krucsainé Herter Anikó azt állítja, hogy ők, mármint az NKTK, ők csak végrehajtói a döntéseknek, tehát semmi közük ezekhez a botrányos döntésekhez. Úgy is interpretált ezt az interjút egy másik lap, hogy ezzel az interjúval a busz alá lökte Hankó Balást, meg azokat, akik a tényleges döntéseket hozták ebben a történetben, és amivel kapcsolatban én, mint egyszerű magyar állampolgár, a 10 millió egyike, bízom a hatósági folytatásban. Úgyhogy nagyon érdekes interjú ez. És ide kapcsolódik a következő, hogy a 444 megszerezte Pataki Attila pályázatát. Egyébként nem ezzel kezdeném, mert volt egy másik pályázat is, ami nagyon érdekes, nem a kormányhoz köthető illető, egy mondatot írt, hogy miért is kér pénzt tőlünk, állampolgároktól, Rizner Dénes, Deniz. Konkrétan azért, hogy új dalszövegeinek és zenéinek a megírását támogassák ebben az évben. Ez egy becsületes, egyszerű magyar mondat, jól értelmezhető, hogy mennyit kapott, azt most nem tudom, és akkor rátérünk viszont egy lendülettel Pataki Attila pályázatának egy központi elemére, most tehát akkor a 63 ezer éves művész gondolatait tolmácsolom. Dolgomnak érzem korunk zűrzavaros, káosz felé tántorgó világának utat mutatni a fény és a szabadság felé. Hitet adni, hogy élni érdemes, és mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mesdjéjén. Napfényben utazó jövendőt prognosztizálok magunknak, magyaroknak, mert ártást, káoszt lehet teremteni ideig, óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha. Azt hiszem, ez 5 millió térde voltak, azért ott 150 milliós tételek is, úgyhogy tényleg érdemes művelni a nyelvet, még idősebb korunkban is. És akkor eljutunk most tulajdonképpen egy rendkívül filozofikus történethez. Ki ne izgulna azon, hogy mi lesz a jövőben velünk, mi fog történni, hogy alakul a sorsunk, és hát nyilván ezzel így van. Nem csak Szabó Zsófé, hanem az ő munkásságát, életpályáját követő milliók sokasága is. Nos, számukra jó hír, hogy eldőlt Szabó Zsófé sorsa, megtörte a hallgatást a TV2. Ennyi volt az online lapszemle.

őket és a rendőrök elfogták az elkövetőket. A 24.hu oldaláról egy másik hír, amint behozza nekem a rendszer, itt is van. Vörös Imre azt állítja, Sulyog Tamás alkotmányt sértett. Azt nem tudom, hogy ki, hányan és milyen formában vártak erre a hírre, de az biztos, hogy akkor, amikor Magyar Péter felszólította Sulyog Tamást, hogy hagyja el a pozícióját, akkor azt is lehetett tudni és hallani, hogy hát ezt nem lehet csak úgy ilyen formában megtenni, annak érdekében, hogy leváltható legyen, bizony olyan alkotmánysértést kell elkövetnie a köztársasági elnöknek, ami ezt megalapozottá tenni. Vörös Imre azt állítja, hogy megtörtént, szerinte ugyanis nem látta el a feladatát. Vörös Imre úgy nyilatkozott a Klubrádióban, hogy azért követte, mert akkor is meg lehet fosztani tisztségétől, ha önként nem mond le, ugyanis a közhatalom gyakorlása nem jogállami keretek között történt, és nem tett semmit annak érdekében, hogy ezen változtasson Sulyog Tamás. És egy rövid gondolat, ma 100 éves David Attenborough, a világon mindenütt ismert tudós, akinek természetfilmjei nem csak az előttünk lévő generációkat, hanem szerintem a jövő és a következő generációkat is le fogják nyűgözni, Isten éltesse.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szerint Magyarország hozzá fog jutni az összes befagyasztott EU forráshoz? Ez a kérdésünk, amelyre várjuk a válaszaikat és természetesen a kommentjeiket is. Azok közül már néhányat válogattam, de aki akarja, olvashatja az összeset, több száz van belőle a Facebook oldalunkon ehhez a témához kapcsolódóan. Nem csak erről fogunk beszélgetni, hanem van más is, mutatom, hogy ki kell és hogy miről lesz szó.
2: A leköszönő miniszterelnök Dobmennek adott interjút Orbán Viktor azt mondta, a nemzeti sport mellett a kedvenc ige forrása a vadhajtások. A TV2-t jobb-közép polgári kritikus orgánumnak nevezte. A legfőbb ügyész szerint akár Dubajból is vissza lehet szerezni a Ferrarit. Nagy Gábor Bálint a 24.hu-nak azt mondta, vissza lehet szerezni a kimenekített vagyonokat. Az idő szűkössége miatt lehet, hogy Magyarország elesik a megszerezhető EU-s források egy részétől, írta a Politico. Az új kormánynak augusztus végéig van ideje megállapodást kötni. Megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai botrány korona tanúja. Az ügyészség egyelőre azt kérte, hogy a sértett férfi ne hozza nyilvánosságra az elkövető személy azonosságát. Mai vendégeink Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, Tompos Ádám, a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint Magyarország hozzá fog jutni az összes befagyasztott EU-s pénzhez. Nézzük, hogy áll a szavazás. Így a műsor elején 66%-a válaszadóinknak azt mondja, hogy igen, 34% szkeptikus ezt illetően, és hogyha elolvassák a kommentmezőt, akkor ott is bizony találnak szkeptikus kommenteket. Azok közül is, meg az optimisták közül is majd válogatunk, és ezt meg fogjuk önöknek mutatni. Köszöntöm önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Jó estét! Nézzük rögtön azt a témát, amely azért érdekes, mert hogy a választások óta egy kimerítő beszélgetés keretében Orbán Viktor most szólalt meg először.
3: Orbán Viktor valóban Dobmennél járt, egyebek mellett arról beszélt szomorúan, miért megszűnik a képviselői mandátuma, méghozzá azért, mert a 20 évre tervezett melót, amire vállalkozott, nem fejezte be. Azt is mondta, sokan nem értették meg, miről is van itt történelmi távlatokban szó, de az emberek a saját életüket élik, nem a politikát. Hozzátette, az ő terve az volt, hogy csinálnak egy szuverén, önálló, saját lábán álló Magyarországot. És azt is kifejtette, hogy nemzeti oldalon azokat érti, akik a hazát is fontosnak tartják, saját személyes és családi életükön túl.
4: Nagyon sokan voltak az országban, nehéz megmondani mennyien, de talán sok százezren, akik értették, hogy mit csinálok. Tehát nem csak az alapján szavaztak, hogy nekik jó vagy rossz, hanem ennek a gondolatnak is a társai úszegődtek. Részben meggyőztem őket, részben nem is kellett őket győzködni, mert ezek, ezt hívjuk nemzeti oldalnak, tehát akik a hazát is fontosnak tartják a saját személyes meg család életükön túl. És ők mind jöttek velem 16 éven keresztül ebben a melóban, ezért tudtam ezt elvégezni.
1: Arról is beszélt, hogy a fiatalok viszont nem az alapján döntöttek, hogy nekik személyesen milyen előnyeik származtak. Hát akkor nem egészen pontosan értem, miközben elmondja azt, hogy a fiatalok túlnyomó többsége nem a Fideszre szavazott a 40 éven aluliaknak, ez 70%, hogyha jól emlékszem, ezt említette. Tehát azt mondja, azok a nemzeti oldal, akik a saját személyes érdekeiken túlmenően is tudnak távlatokban gondolkozni, és elmondja, hogy azok a fiatalok nem szavaztak rá, akik, még ezt is elmondja, nem az anyagi lehetőségeik miatt szavaztak. Tehát akkor, és ez csak az egyik ellentmondás, amit felfedeztem ebben az interjúban. Nagyon sok szempontból nagyon érdekes volt.
5: Örömmel kell közölnöm Orbánnal, gondolom nézi a műsort, hogy én is a nemzeti oldalhoz tartozom, mert nekem is fontos a hazám. Ugyan rémülten
1: pedig nem 40 éven alul.
5: Igen, és elborzadva néztem azt a hazát, amit Orbán próbál nekünk felkínálni, és abból nagyon nem kértem. Orbán nem érti szerintem még mindig, hogy mi történt vele. Tehát a Dopman hazaló elmenetele, az ottani szövegei, ugye én a népsforduló és a vadhajtásokból tájékozódom című történet. A vadhajtásoknál szélsőségesebb, ócskább, rémisztő hangvételűbb lap nincs a földön, vagy online felület. Szóval itt tartunk, hogy a miniszterelnök, aki még az, tehát jelenleg ő még Magyarország miniszterelnöke, egy ilyen, hogy mondjam, sarokba szorított dúvatként mond elképesztő marhaságokat, sért meg továbbra is emberek százezreit, millióit, nem érti, hogy mi történt. Nem az van, hogy ő nem kapott 20 évet, hanem az van, hogy a magyar társadalom nagy-nagy többsége azt gondolja ma már, hogy nagyon nagy baj, hogy 16 évet kapott. Itt tartunk, és Orbánnak úgy látom kell még egy kis idő, hogy ezt megértse.
1: Egy másik jelzőt használta vadhajtásokra és a nemzeti sportra, igeforrás. Csak úgy említeném, hogy mi keresztények az új szövetséget szoktuk igeforrásként. Igen, szóval, jó, bocsánat. Én katolikus, ez akkor így fogalmazok. Az új szövetséget szokták, vagy úgy mondom, hogy a keresztények az új szövetséget szokták igeforrásként emlegetni. Ő itt a vadhajtások mellett említi ezt a szót.
6: Balázs, említetted ezt az ellentmondást, ami a fiatalok és a szavazata között kulminálódott. Azért van itt konkrétan a vadhajtásoknál egy másik ellentmondás is. Ugye ma van péntek, elmondta ezt Orbán Viktor, tegnap a Mandiner címlapján ott volt Navracsics Tibor, hogy vissza kell térni a polgári szalonokhoz. És akkor hogy fog összegurulni majd a polgári szalonok világa és a vadhajtás? Az állami kézbe került népsportot, azt már nem is említem. Tehát, hogy igen, csánat, tehát, hogy valóban. De, tehát, hogy ugye ez az egész polgári világ, ugye a Fidesz kedvenc kifejezése, ez a magabíró polgári kultúrának a letéteményeseit próbálják újra megszólaltatni. A nemzeti sport az mindenről szól, csak a magabírásról nem. Tehát állami kézben van, tehát ez még csak nem is olyan, mint a Kesmánál a legtöbb sajtótermék, hogy állami pénzből tartják el, ez effektíve állami kézben van, és úgy ömlik bele a még az állami pénz, és még állami pénzekből kitömött sportklubokat kérnek meg, vagy hát szólítanak föl, hogy fizessenek rá elő, hogy legyen egyáltalán példányszám. Mindezt az önmagát a legsportbarátabb kormány tevék ideje alatt. Tehát, hogy ez már tényleg így egyébként az önmaga paródiája, ami magát a vadhajtásos kijelentést jelenti, hogy szerintem Orbán Viktor szeretett volna valami nagyon erőset mondani, hogy hát most nem róla fog szólni a következő pár nap, és mondani valami radikálisat, vagy adott esetben szélsőségeset, hogy figyeljenek oda rá. Attól tartok, hogy ez túl jól fog sikerülni. Tehát, hogy máshogy fognak rá nagyon figyelni a következő napokban.
7: Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy a vadhajtásokat meg a polgári oldalt nagyon nehéz összeegyeztetni, vagy akár ugye a kereszténységet nagyon nehéz összeegyeztetni, de nekem az is nagyon érdekes volt, amit a magyar sajtó többi részéről mondott. Ugye azt mondta a általunk független sajtónak nevezett részre, hogy azt külföldről finanszírozzák, ezért aztán nekik nem beszél, és a jobboldali sajtó... Igen, ezt már megszoktuk, tehát hogy ebben különösebben új dolog nincs, de ugye sokkal érdekesebb volt, amit ugye által a TV2-ként és Indamédiaként példaként hozott úgymond jobboldali sajtóra mondott, hogy jelenleg keresi a hangját.
1: Azt mondta rájuk egyébként, hogy polgári kritikus média világnak a része, a TV2. Tehát egyrészt itt van egy ilyen igény a polgári
7: hangvételre,
1: és az a TV2-t azt tulajdonképpen ebben az értelemben oda is sorolta, viszont ott van a vadhajtás. Tehát tényleg mondatonként ad nekem gondolkodnivalót. Hogy,
7: és mindez Dopmennél tette?
5: De annál a Dopmennél, aki még 10 éve a fejét rugdosta, már mint hogy egy műanyagból készült Orbán fejet rugdosott, és annál a Dopmennél, akinek az ég adta világon se a politikához semmi köze, se a művészetekhez, se a zenéhez, tehát semmi.
7: És az újságíráshoz.
5: Az meg pláne, tehát semmilyen módon. Én azt látom, én elég régóta mondom ebbe a stúdióban, és mondom, hogy Orbánnak mennie kell, és szerintem megfogadta a tanácsom. Tehát ez most itt az elmenetel, egy parodikus, szomorú játék, ha tetszik. És én Navracsicsot venném ebből a szempontból komolyabban, mert az érdekes volt viszont, ugye a Mandinerben volt valami, talán vele az interjú, ugye Navracsics azt mondta, hogy kiszáll a politikából, ha nem választják meg. Most ehhez képest ez az interjú, mintha arról szólt volna, hogy tulajdonképpen akár én is lehetnék, aki ezt megpróbálja ezt a megoldhatatlan feladatot megoldani, és az tényleg sem...
1: Ezt mondja, meggyőzte erről Orbán Viktor, hogy ebbe a munkába vegyen részt.
5: Igen, de hát ez az Orbán Viktor nem győzhette meg őt, mert a finoman szól, nem ugyanazt akarják. Tehát én ezt tényleg egy hattyúdalnak látom, amit itt láttunk Orbántól. Egy ilyen zavarodott, sarokba szorított, a helyzetét rosszul felmérő, bukott ember, aki nincs tisztában azzal se, hogy mekkora károkat okozott ennek az országnak, nem nincs tisztában azzal, hogy ő a felelős. Volt egy olyan része is ennek a riportnak, elkezdte szídni az Orbán Balázsékat, mintha nem ő lett volna a kampányfőnök. Tehát mintha komolyan lehetett volna venni azt, hogy szerencsétlen Orbán Balázs, őt se sajnálom, mert megéri a pénzét, de hát nyilvánvaló, hogy aki életében nem látott még belülről kampányt, tehát egy ideológusa volt ennek a pártnak, nyilván nem ő volt a kampányfőnök, hanem maga Orbán, mármint a Viktor, most ehhez képest elkezdeni a saját embereit egy ilyen helyzetben azt mondja, hogy tulajdonképpen ti tehettek erről az egész történetről, mert nem szóltatok, hogy baj van, elfelejtettétek szólni.
1: Bár mondjuk azt mondja, hogy végeredményben ő a felelős, mert hogy ő vitte hát a csapatot. Sokan nem értették meg, hogy miről is van itt történelmi távlatokban szó, idézem a leköszönöm a miniszterelnököt, de azért nagyon sokan voltak az országban, nehéz megmondani mennyien, de talán sok százezren, akik értették, hogy mit csinálok. Hát sok százezren, tehát sok, több millió kellett volna ahhoz, hogy értsék. Tehát eléggé, hogy is mondjam, szűkre szabta azoknak a körét. Hát meg, akik hogy, saját maga szerint is értették.
7: Meg hogy mit értettek? Tehát ha jól értem, akkor itt az emberek vagy a társadalom érdekét ehhez képes kellett volna előrébb helyezni azt, hogy ő egy szuverén nemzeti államot, vagy nemzetállamot, vagy pontosan nem is tudom, hogy mit épít. Tehát, hogy azért mégiscsak egy kormány feladata az lenne, hogy azt a társadalmat, vagy azt az országot úgy építse, hogy az ott élőknek jobb legyen. Abból, amit most Orbán mondott, nem azt vettem ki, hogy én nem értettem meg, bár ugye később beszél arról, hogy jaj, hát a gazdaság azért jobb lett, és ők kihúzták a csődből az országot, de azért itt mégiscsak arról van szó, ha jól értem, hogy ő elképzel egy országot, és hogy nekem azt kéne megértenem, és szerinte pár százezer ember megértette, de hát azért ez egy majdnem 10 milliós ország.
1: Azt hívjuk nemzeti oldalnak azokat, akik a hazát is fontosnak tartják a saját személyes és családi életükön túl.
6: Akkor az egy széles konszenzus, hiszen ezt nagyjából mindenki általában így szokta gondolni. Az, hogy Orbán Viktor szokás szerint szeretné ezt kisajátítani, az egy dolog, csak nem áll jól neki. Viszont ez a gondolat, hogy sok százezren voltak, akik megértették, csak ugye nem tudta tovább szélesíteni. Ez mint hogyha 2009-ben Gyurcsány Ferenc mondott volna ilyeneket körülbelül. Tehát, hogy ez az a mondat, ami akkoriban elhangzott részéről, és amikor egy politikus arról beszél, hogy nagyon jó dolgaink voltak, csak nem kommunikáltuk jól, az általában az a teljes kudarcnak a beismerése.
5: Igen, hát nekem volt erről egy elhíresült mondatom annak idején Gyurcsány kapcsán, hogy nem azt mondták Feri. Most írtam is valahol, hogy nem ezt mondták Viktorit, és azt tudom mondani, hogy nem ezt mondták Viktor. Nem hazudik Orbán, ő nem egy szuverén országot épített, hanem a keleti diktátoroknak kiszolgáltatott országot. Ez a szuverén ország, Magyarország egy népszavazáson döntött arról, hogy az Európai Unió és a NATO tagjai vagyunk, ehhez képest Orbán ennek az ellenkezőjét próbálta megépíteni, szó sincs itt szuverén országról, ez egy hazugság. Tehát azért fontos gondolom jelezni, hogy nem, Orbán nem egy szuverén országot, hanem egy Putyintól függő, Kínától függő, kiszolgáltatott országot próbált megépíteni, egy teljesen elhibázott gazdaságpolitikával, ahol most tartunk, az egy tragédia. Tehát félretés ne esik, amit most átvesz holnap a magyar Magyar Péter és kormánya, az egy csőtömeg. Tehát nincs olyan területe a magyar gazdaságnak, ahol nyúlunk, ahol egy és az államnak köze van hozzá, mert talán vannak olyan területek, az államnak nincs köze. Semmi nem működik. Tehát a bukásuk egyik fontos oka volt, hogy egy lehetetlen, reménytelen, végtelen rosszul kormányozó kormányt láttunk, amire rátették a kezüket, az biztos, hogy tönkrement. Nincs növekedés, nem működnek a közszolgáltatások, az állam lényegében csődben van, el vagyunk elképesztően adósodva, és sorolhatom tovább a példákat, ugye a költségvetés hiánya 70% fölött van itt most az első negyed év táján. Hát az
1: erre, már megnövelt hiány cég.
5: Igen, erre azt mondani, hogy hát tulajdonképpen itt egy minden rendben van.
1: Hát ugye azt mondja egyébként, hogy az ő személyes pehje, hogy pont most érkeznek a jó eredmények, GDP adat meg 1%-ra lesz, azt hiszem, hogy nem mondta pontosan, de tényleg ez van a kásában. A várakozásokhoz képest 1%-ot, tehát 1/1000-kel alacsonyabb lett az infláció, nem 2,2, hanem 2,1%. És hogy ez az ő pehje, mert hogy mostanra érnek be azok az intézkedések, amelyek annak köszönhetők, hogy kivezették a válságból az országot.
6: Az a baj ezzel, hogy 2020-ban Sátoraljóújhelyen egy Trianon megemlékezésen ott mondott egy olyat, hogy ez volt a legjobb a Trianon óta eltelt 100 évben, az ő kormányzása volt a legjobb 10 év, ami Magyarországgal történt, és ez egyébként mániája Orbán Viktornak, hogy mindig visszatér oda, hogy milyen igazságtalan, hogy ezután a 10 év után jött a Covid, jött a háború, jött az energiaválság, bocsánat, És hogy
1: ez a lengyeleknek meg a cseheknek.
6: Igen, és hogy ezek a vívmányok ezek odavesztek. Hát akkor is egy klasszikust idézve, hogy akkor ezek ennyit értek. Tehát, hogyha ezek nem voltak válságállók, ha nem sikerült egy olyan ütőképes államot ez alatt a 10 év alatt elkészíteni, és átalakítani az országot úgy, kétharmaddal, rengeteg pénzzel, rengeteg uniós forrással, akkor ez nem igazságtalan, hanem ez egy rosszul kivitelezett munka volt. Ez egy pocsék kormányzás volt magyarul. És ezt mindig elmondja, és volt a kampányzáron volt egy ilyen, keveset beszéltünk róla, mert nagyon sok minden történt azóta, de egy ikonikus mondat, hogy igazságtalan volt ez a 4 év, de megérte. Tehát, hogy valami ilyesmit mondott akkor, hát nem állnak jól ezek a dolgok.
1: Fölrémlik nekem egy ilyen régi híradó részlet 1986-ból a csernobili katasztrófa után, amikor már nem lehetett eltitkolni, és a szakértőt megkérdeztek, hogy na akkor most mi van, és az volt a válasz, hogy nincs sugárzás, de már csökken.
5: Erre sajnos jól emlékszem, akkor igen. Mellettem a tabában ülő terhes feleségemmel kellett eldöntenünk, hogy hogyan tovább, tehát a megjutatás itt van előttem. Arra visszatérve, amit mondasz, ugye a Orbán féle gazdaságpolitika 2025 februárjában repülőrajtot hazudik, miközben mindenki tudja, hogy ténylegesen egy tragikus helyzet van. Egyébként én ezt az első 10 évet sem gondolom egy csodálatos évnek. Ellopták ezt az országot. Ellopták, tényszerűen ellopták, tehát hazavitték ezt az országot, ellopták a jelenünket, és ellopták a jövőnket. Tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy itt bármiféle, hogy mondjam, előrelépés bármilyen területen lett volna, bárhova nézek, mindenütt, és ez nem csak az utóbbi 4 év, hanem az előző időszakban is azt látom, hogy lelakott, működésképtelen, államilag túlszabályozott, központosított rendszerek működnek, ahol kizárólag a politikához való viszonya meghatározó, rászoktatták a magyar társadalmat, hogy csak a politika számít, hogy ugye olyan oligarcháink vannak, akik nem klasszikus oligarchák, mert általában az van, hogy az oligarcha uralja a politikát. Nálunk a politika uralja az oligarchákat. Ezek nem valódi, hogy mondjam, gengszterek, hanem a gengszterek azok a politikusok. A maffia állam, ahogy Magyar Bálint barátom mondja, az azt jelenti, hogy a politika a maffia, nem a gazdaság telepszik rá a politikára, hanem a politika fogjává teszi a gazdaságot. Ezt sikerként elkönyvelni, ez a magyar társadalom megújítása, hát nagyon csodálkoznék, ha komolyan venném egy pillanatra is Orbán Viktor.
7: Én gondolkoztam, hogy tudok-e jó hírt mondani, vagy tudok-e olyat mondani, és az jutott eszembe, hogy paradox módon az, hogy az uniós forrásokat zárolták. Ugyanis független attól, hogy azok a pénzek megjönnek, vagy nem jönnek meg, azokat a pénzeket legalább már nem tudták ellopni. Most legalább van egy kis remény arra, hogy legalább ennyi pénz befolyik. Több dolog nekem se jutott eszembe.
1: Mint hogyha folyna egyfajta gondolkodás, hogy a nemzeti oldal kifejezést azt megtöltsék valamilyen formában, tartalommal. És hát Orbán Viktor ugye ide szűkítette le, hogy már idéztünk, elmondom még egyszer, sokan nem értették meg, hogy miről is van szó itt történelmi távlatban. Azért nagyon sokan voltak az országban, talán sok százezeren, akik értették, hogy mit csinálok, ezt hívjuk nemzeti oldalnak. Tehát az a nemzeti oldal pár százezer ember, aki érti, hogy Orbán Viktor mit csinál. Nem sikerült tartalmat adni ennek a kifejezésnek, miközben egyébként van egy konszenzusos tartalma annak, hogy mit jelent a nemzet, meg mit jelent a haza.
5: De ez tulajdonképpen szerintem már a magyar megjelenésének az eredménye. Mert a hagyományos ellenzéki pártok nem tudtak mit kezdeni ezzel a nemzet elrablása kérdésével. Tényleg az lehetett az érzete, és ez is volt Orbán sikerének egyik titka, hogy az a látszat keletkeződött, mint a tényleg ők lennének a nemzeti oldal. Mint a tényleg a haza azon része, ami nem ők az ellenzékben, az ellenséges, az hazaáruló. Tulajdonképpen magyar, aki belülről jött, szerintem ő azonosítani tudta, hogy ez az egyik alapvető probléma, hogy nem tudunk érzelmileg kapcsolódni, mert ott foglalt valami. És hát annyi piros-fehérző zászlót, mint a Tisza rendezvényeien, én még nem láttam. Egyetlen egy Fidesz rendezvénye nem volt ennyi. Visszavett ezt a fogalmat, ezért próbál kétségbeesve utána kapni, de hát ma már ez nem így van. Ma már azt gondolja, a tavaszi szélvizet áraszt. Miről tetszik beszélni? Itt meg Orbán mond hülyeségeket a Dopmennél. Akkor most mi van?
7: Én azt érzem, hogy egy kicsit elszakadt a politika meg a társadalom, és ugye valóban a társadalom tényleg piros-fehér-zöld zászlóval ment ki, de hogy közben ugye amikor Orbán nemzeti dologról beszél, azt egyedül úgy tudta megtölteni félig meddig tartalommal, hogy össze tudott hozni egy ilyen európai pártcsaládot, amit ő patriótának nevezett. Az, hogy ezeknél a pártoknál, amik ennek a részei, ez a patriótaság, ez teljesen mást jelent, és hogy őket pont az köti össze, hogy egymásra is furcsa szemmel néznek, az egy paradoxon ennek az egész történetnek, de hogy neki tényleg...
1: A nacionalista internacionál, igen.
7: De hogy én mást nem tudok ebbe a dologba belelátni. De azt hiszem, hogy ennek viszont így a magyar társadalomban nem, hogy több százezer, de hogy nulla híve nincsen. Tehát, hogy mondjuk arról beszélünk, hogy ki az, aki amiatt szavazott a Fideszre, hogy ide jött az amerikai alelnök, és az amerikai alelnök így fölhívta Donald Trumpot, és akkor második próbálkozásra ott üzengetett valamit. Én nem hiszem, hogy bárkit ez motivált volna.
6: Hát Orbán Balázs szerintem igen. Egyébként pont a választási kampányban volt egy mezőtúri beszéde Orbán Viktornak, amikor ő maga leplezte le ezt a gondolatot, ami most már nagyon komikusan fest így a választások után, amikor ugye aktivistáknak magyarázta el, hogy ahogy mi nyerünk, az nem kétharmados arány, hanem a választórendszernek a sajátossága.
1: Tehát tulajdonképpen most is beszélni Dopmennél a győztes irányába.
6: Igen, és hogy tulajdonképpen ezzel beismerte, hogy korábban, amikor mindig arról volt szó, hogy ó, hát minket választottak meg kétharmaddal, tehát mi vagyunk a nemzet, tehát azt csinálunk, amit akarunk, hogy az teljesen fals volt. Tehát, hogy ez már a kampányban kiderült. Most, hogy megvan ez az eredmény, ami tulajdonképpen megmutatja azt, hogy egy turista buszra fölfér a frakciójuk körülbelül, így ebből a pozícióból beszélni arról, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal, és így rázni a ketrecet, hogy de, mi vagyunk igazán a nemzetiek, mert hogy nekünk jobban számít a haza, ez nem vonzó, nem attraktív, és egyébként pont erről is beszélt a Dopmennél, hogy lehetett volna attraktívabb a kampány. Csak hogy ezzel meg pont az a baj, hogy azok a kicsekkoló fideszesek, akik elmondják, hogy egyébként helyi problémákkal nem lehetett foglalkozni a kampányban, mert a központtól megkapták, hogy csak a háborút, csak a békét kell gyomatni, akkor onnantól kezdve ez az attraktivitás, ez megint kap egy tüdőlövést, mert akkor nincs más, csak a paranoia, és csak azt lehet vinni tovább.
1: Az, amikor arról beszél Orbán Viktor, hogy a vadhajtásokra hivatkozik, ugye ige forrásként, nem vagyunk olyan nagyon sokkal azután, amikor még Dankó rádiót hallgatott. Lehet ez egy egy nyitás, kikacsintás, odaszólás a Mi Hazánk szavazóknak. Még a kuruc saroknak is nevezte a vadhajtásokat, tudjuk, hogy a kuruc info az milyen ige, melyik politikai platformnak számít ige forrásként.
6: Annyi csak, hogy abszolút számíthat annak, és hogy azért azt jegyezzük meg, hogy Orbán Viktor az az ember, aki egy kézfogásnyira van Benjamin Netanyahutól és Bede Zsolttól a vadhajtásoknak a, nem tudom, a főszerkesztő poszt az ráhúzható-e, és amikor tényleg, és ez még ugye aktív miniszterelnök korában volt rá jellemző, és amikor egy ilyen széles koalíciónak kell megfelelned, akkor még arra is figyelned kell, hogy mit mondasz, mit csinálsz, tehát hogy erre nagyon-nagyon beszorít egy sarokba. Hát most így beszorult egy nagyon másik sarokba.
7: Nekem az jutott eszembe, hogy Orbánnak megvan az a szuper képessége, hogy ahhoz próbál szólni, ahol éppen van. És hogy ő valamiért azt gondolja, mondhatnánk, hogy a Doppennél ezt kell mondani, de ugye a nagy kérdés az, hogy miért Doppenhez ment erre a búcsú interjúra. Tehát, hogy nekem nem is az
1: mert
7: volt...
1: Mert korrektek velem, tehát ezt mondta, a többiek még nem hallják, nem találják a hangjukat.
7: Igen, tehát hogy az, hogy ő Doppennél vadhajtásokról beszél, az nekem inkább összepasszol, mint hogy mint ez az egész így egyben.
5: Én meg szoktam védeni Orbánt, amikor barátaim lefasisztázzák, mert azt gondolom, hogy nem az, ugye jól ismertem régen, azt gondolom, hogy nem az, de ezek a gesztusok, amiket most látunk, azért ezek, hogy mondjam, igazolják az én barátaimat. Tehát az, hogy valaki, én értem azt, hogy ő meg akar felelni, meg ki van szolgáltatva, meg rossz állapotban, de akkor se csinálunk ilyet. Tehát van a Magyarország miniszterelnökét hallottuk, nem akárkit, tehát nem arról van szó, hogy a Fidesz szélsőjobbos szárnyának ugye volt Mi Épes Kocsis Mátét hallottuk volna,
6: Boldog Istvánt,
5: vagy sorolhatjuk a példákat, hanem a Magyarország 16 éve miniszterelnökét, aki egy olyan úcska, úszító, antiszemita, kirekesztő, cigányellenes orgánumról beszél, mint a Ige forrásról, ugye, tehát nem is tájékozódási pontról, Ige forrásról. Hát ez szerintem...
1: Azok ugye kinyilatkoztatott szöveg. Szerintünk, vagy a hitünk szerint, keresztények szerint azok kinyilatkoztatott szöveget, tehát még több, nem mint, szerzett szöveget,
5: több,
1: azok kinyilatkoztatott
5: több is, mint amit én ebbe belegondolok. Igen. Tehát azt gondolom, hogy ez egyszerűen elképesztő. Egyetlen egy mentsége van, hogy egy bukott embert hallottunk, de ez sem mentség, mert hát végül is, mit tudom én, 40 éve a politikai térben van, lehet annyi önmegtartóztatása. Nem az első alkalom, mert Orbán esetében ez voltak már ilyenek egyébként, de ennyire szélsőségesen én még ezt nem hallottam, és vérlázítónak tartom, tehát elementárisan föl vagyok háborodva.
7: Különösen, hogyha bukott emberről beszélünk, tehát azért azt gondolnám én, mint ember, hogy azért valamilyen túlélési ösztön ott van. És itt viszont azt látom, hogy még azokat az utakat is lezárja bizonyos emberek felé, amik talán még megvoltak a választási vereség után.
1: Bede Zsolt nyilvánvalóan kikérni magának az antiszemitizmust és a cigány ellenességet.
5: Ebben állok elében.
1: Ebben egészen biztosak lehetünk. Ön szerint Magyarország hozzá fogja jutni az összes befagyasztott EU-s pénzhez. Nézzük, hogy egy fél időben önök mit gondolnak erről a témáról. 66% továbbra is azt mondja, hogy igen, hozzá fog jutni az ország, 34% viszont úgy gondolja, hogy nem. Innen fogjuk majd folytatni egészen pontosan a legfőbb ügyész 24.hu-nak adott interjújával. Felgyorsultak most az események olyan ügyekben, amelyeket a sajtó már évekkel ezelőtt megírt, és azt mondja Nagy Gábor Bálint, hogy akár Dubajból is vissza lehet szerezni a Ferrarit, meg úgy általában is a kimentett vagyonokat. Tartsanak velünk!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ön szerint Magyarország hozzá fog-e jutni az összes zárolt EU forráshoz? Nézzük a szünetben önök mire jutottak. Maradt a szavazatoknak az aránya 66, igen, 34, nem? Vagy az van, hogy nagyjából azonos arányban nyomogatják a gombot, vagy pedig megunták a gombok nyomogatását. Mindegy, egyenlőre ebből tudunk kiindulni. Gyükeri Mercedes-szel, a HVG újságírójával, Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével, valamint Tompos Ádámmal, a Magyar Hang újságírójával folytatódik az aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk, és folytassuk azzal, hogy a legfőbb ügyész interjút adott a 24.hu-nak, és hát persze, hogy előkerültek azok a kérdések, amelyek a sajtó részéről már az elmúlt években többször előkerültek. Egyrészt ügyekkel, másrészt pedig az ügyészség működésével kapcsolatban.
2: Szeretné folytatni a munkáját. Ezt válaszolta a 24.hu-nak a legfőbb ügyész arra a kérdésre, hogy eleget tesz-e Magyar Péter felszólításának, és lemond-e a posztjáról. Nagy Gábor Bálint visszautasította, hogy tevékenységét politikai befolyás érte volna. Azt mondta, több alkalommal jelezte, hogy nem ért egyet bizonyos jogi megoldásokkal, ezen kívül azonban más kapcsolata nem volt a kormányzattal. A Charles Wöllner ügy kapcsán arról beszélt, hogy kétséget kizáró bizonyítékok vannak a bűncselekmények elkövetésére, így nem gondolja, hogy Wöllner Pál megúszhatja a történteket. A vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását jó ötletnek tartja. A vagyonkimenekítések kapcsán pedig azt mondta, meg fogják oldani, hogy akár Dubajból is visszahozzák a Ferrarikat. A Balázsi ügyről úgy fogalmazott, hogy büntető eljárás van folyamatban. Gyanúsított ugyanakkor még nincs az ügyben. Az MNB botrány kapcsán pedig arról beszélt, hogy hamarosan vélhetően felgyorsulnak az események.
1: Igen, tehát azért van igény, tehát hónapokon keresztül álltak az események, nem tudunk arról, hogy milyen nyomozati cselekmények történtek volna, aztán utána ügyészségi felügyelet alá vonták a nyomozást, éppen arra való hivatkozással, hogy hát a rendőrségnél, mint hogyha egy kicsi, az elvárhatónál kicsit lassabban mennének a dolgok. Ugye azért azt látjuk április 12-e óta, hogy megmozdultak bizonyos gépezetek, olyan gépezetek is, amelyeknek a miniszteri szintű felügyeletét még egészen a mai napon is, szerintem addig, amíg le nem teszi az új miniszterelnök az esküjét, hivatali esküjét, ugyanazok a személyek végzik, mint akik végezték az elmúlt években.
3: Hát Ezzel az egész interjúval már ott kezdődik az érdekesség szerintem, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy mondjuk április 12 előtt a legfőbb ügyész ad a 24-nek egy ilyen típusú interjút, és ilyeneket válaszol, és ilyen kérdésekre. Ugye ő a Orbán Viktor által jobb közép kritikusnak nevezett Indexnek adott egy interjút, amiben úgy szőrmentén érintett kérdéseket, de ez a fajta kendőzetlenség ez abban nem szerepelt. A másik pedig az, hogy itt a...
1: Lényegében beterheli azokat, akikről a sajtó már megírt.
3: Igen.
1: Elég...
3: A másik pedig az, hogy itt a Ferrarikkal itt szerintem elsősorban nem a visszahozatal lenne a fő probléma, hanem az, hogy azok a Ferrarikra, mi kifizettük azokat a pénzt, azok oda kerültek, tehát hogy itt már az a probléma, és itt soroltatok nem tudom 5-10 ügyet, és egyébként lehet, hogy lehetne még egyszer ennyit, a 24-es kollega ennyit kérdezett meg, vagy lehet, hogy még többet, de hogy 16 év alatt azért rengeteg ügy elindult, vagy legalábbis feljelentések születtek, és valahogy így nem látjuk azt a tűzi játékot egyik esetben sem. És nyilván nem, ugye Polt Péter volt egy sokáig a kapuőre ezeknek a kérdéseknek, és itt a jelenlegi legfőbb ügyész el is tolja egyébként egyik másikat ilyen tekintetben.
1: De azt mondja, ő azóta felel legfőbb ügyészként, amióta ő a legfőbb ügyész.
3: Igen, és hát nem tudjuk, hogy azóta valóban mennyit ilyen ügyet indítottak el, de hogy Polt Péter alatt azért ezek itt az ügyszámok azért így föltorlódtak szépen. Tehát ebben szerintem ez a legizgalmasabb.
4: Hát azért elég régóta nem Polt Péter van. Tehát ez nem tegnap történt a csere. És azt kell mondanom, hogy én örülök annak, hogyha a magyar igazságszolgáltatás egy fontos szereplő rájött arra, hogy van dolga, és ez egy komoly előrelépés. Én csak azt szeretném, ha itt ülnek közöttünk megkérdezni tőle, hogy ezt miért nem eddig tette. Tehát a Magyar Nemzeti Bank felelős, vagy végtelen felelőtlen vezetői és azoknak családtagjai miért mászkálatnak szabadon? Miért kerültek ki azok a Ferrarik? Ugye tudunk olyan politikai szereplőről, ugye a harmadik kerületi polgármester, aki jól emlékszem 18 millió forint okán volt több mint egy évig előzetes letartóztatásban, és sorolhatom a példákat. Itt most csak az MNB ügy, mert az, hogy a Völnerrel
1: elő... És nem ítélték el jogerősen.
4: És nem ítélték el, most természetesen még nem tart itt az ügy. Szóval azért itt az a helyzet, hogy szerintem magyarnak, mármint Magyar Péternek abban teljesen igaza van, hogy kell, hogy legyen következménye annak, hogy ezek a Fidesz által kulcspozícióba helyezett az igazságszolgáltatás, az alkotmánybíróság, az állami számbevőszék, költségvetési tanács, médiatanács. Ezeknek az embereknek menniük kell. Ha komolyan veszük azt, hogy itt egy rendszerváltás történik, nem kormányváltás, akkor a felhatalmazásukat ők egy előző politikai közösségtől kapták, éltek, illetve visszaéltek ezzel a felhatalmazással, mert mondhat bármit a Nagy Gábor, Tamás,
1: Bálint.
4: Bocsánat, mindig összekeverem őket. Mondhat bármit, de hát azért ők nem végezték el a dolgukat, ezt látjuk azon, hogy lehetett ezt az országot ellopni az elmúlt 2 évben is. Hát ott van a Balázsi Gyula. Hát miért nem történt ebben az ügyben? Mindenki tudta, az egész ország, hogy ez történik. Miért nem lépett az ügyészség? Miért nem mondta azt, hogy hivatalból elindult túlárazás miatt, szerződések szegése miatt? Sorolhatom a példákat, ahol mindenhol megjelentett volna ez az ügyészség az elmúlt 2 évben, nem 16 évvel, hanem 2 év.
1: Ez azt, mert akár csak, hogy a Balázsi interjúnál tartunk. Nem mondott semmi olyat az interjúban, ami önmagára nézve, vagy a vállalataira, vagy azok menedzsmentjeire nézve büntetőjogi értelemben terhelő lett volna, és ennek ellenére vannak vizsgálatok, most már ellene, illetve hát a kormány a választás után ott elindultak vizsgálatok, bankszámláknak az árulása, stb. Én nem tudok arról, de azért jó, hogy nem egyedül ülök itt, hanem van 3 vendég, aki meg tudja ezeket a dolgokat, de én nem tudok arról, hogy bármi olyan egyéb új körülmény felmerült volna Balázsi Gyulával kapcsolatban április 12-e óta, ami most indokolja eljárások megindítását, bármi olyan körülmény, amely nem volt ismert április 12-e előtt.
5: Hát jogilag szerintem igen nehéz ilyet találni, tehát tényleg én is csak a választással tudom magyarázni. Talán a Szőlő utca volt az ügy, ahol ugye az ügyészség
1: azt mondta. Bocs, ne haragudj, de akkor ezzel azt mondod, hogy vagy annak voltak politikai okai, hogy nem indultak eljárások, vagy annak vannak politikai okai, hogy indulnak eljárások. Vagy hogy egy politikai körülmény oly módon változik meg, hogy elkezd merni dolgozni. Hát,
5: igen, az indulás szerintem lehet, hogy ezt az igét egy picit érdemes tisztázni. Tehát, hogy most tudjuk, hogy indulásról, felgyorsításról, valódi elkezdésről beszélünk, és azért is említettem a Szőlő utcát, meg ugye azért érdemes tényleg az MNB-ről beszélni, hiszen ugye az MNB-nél is már ugye az ászjelentés is megvolt. Ott ugye az már egy érdekes mozzanat volt, hogy megvárták, amíg Matolcsy György mandátuma lejárt. Holott ott is pontosan mindenki tudta nagyon régóta, hogy mi folyik. Most egy hasonlót élünk át itt is, hogy miért kellett az ügyészségnek várnia a választásokig. Tehát itt nagyon sok elem van, és ebben nagyon-nagyon sok szereplő van. És nem azt mondom, hogy felmentem az ügyészséget, hanem azt mondom, hogy tényleg ez egy ilyen együttes játék volt, amiből nem tudnám kiragadni azt, hogy ki az, aki úgy játszotta a szerepét, ahogy egy jogállamban játszania kellett volna a szerepét.
3: Hát ráadásul, ha jól emlékszem, akkor az első Magyar Péteres partizán interjúban akkor ellenzéki szereplők tettek feljelentéseket pont annak kapcsán, mert Magyar Péter azt mondta, hogy ő a Diák Hitel vezetőjeként úgy érezte, hogy ezek a Balási féle cégek, ezek túlárazva, rossz minőségben végzik el a munkát, és hogy ezek több bűncselekmény gyanúját fölvetik. És akkor születtek, ha jól emlékszem, feljelentések.
5: Szerint ugye ez vezetett a mostani zároláshoz.
3: Igen. Tehát, hogy de milyen érdekes, hogy ezek
5: két
3: most...
5: Két év és két hónap.
4: Igen. Százával voltak feljelentések, hát csak hatházi. Szerintem több tucat feljelentés, annak semmiféle következménye nem volt, semmi. Tehát azért itt én azt látom, hogy az ügyészek, tehát a normál ügyészek elkezdtek dolgozni, fellélegeztek, hát akkor csinálhatjuk. Ez fölgyorsíthatja a folyamatokat, de a politikai felelősség, hogy eddig miért nem, az mindenképpen a legfőbb ügyész felelősség. Azt nem lehet áthárítani, nem lehet azt mondani, hogy ja, hát mi most hazahozzuk a Ferrarikát. Továbbra is az a kérdés, miért hagytátok kivinni őket? Tehát ha most haza lehet hozni, akkor miért lehetett kivinni? Tehát ugye ez a kettő együtt működik, és töménytelen. Hát azért ne felejtsük el, hogy csak ez a szerencsétlen Balázsi már elnézett 1200 milliárd forintot vitt ki a magyar költségvetésből, és ebből legalább 120-130 milliárdot zsebre tett. Ezek olyan összegek, amiket el sem tudunk képzelni. Tehát amikről beszélgetünk, mintha mi sem történne, egy 1200 milliárd forint az a felsőoktatás egész rendszere úgy, ahogy van, nem gazdálkodik ennyiből. Tehát itt döbbenetes számokról beszélünk, gátlástalanul választási csalásokat elkövetve. Hát ugye mindezek az ügyek ügyészségre tartozóan 2014-ben, 18-ban és 22-ben is választási csalást jelentettek. Hol volt az ügyészség? Miért nem léptek? Szóval nem gondolom azt, hogy utólagosan ezeket meg lehet magyarázni. Nyilván egy ügyész, aki most végre elkezd dolgozni, azok a katonák, azok a rendőrök, akik elkezdtek még a választások előtt beszélni. Azt mondták, hogy elegük van ebből. Azoknak egyébként komoly szerepük van a Fidesz súlyos bukásában, hogy akik azt mondták, hogy na jó, ezt én már nem akarom, ezt nem vállalom. És elkezdik elmondani azt, amit tudunk mindannyian, de valakik az asztalra teszik, hogy a titkos szolgálatok maguk politikai tevékenységet végeznek Magyarországon, beavatkoznak egy kampányba, hogy ez lehetséges. Mondtuk én magam is többször, hogy ez így van, de senki nem gondolta ezt komolyan addig, amíg valaki olyan mondta el, aki nem csak gondolja, hanem tudja. Tehát azt gondolom, hogy azért itt a felelősség nem megkerülhető, következményének kell lenni, és ezeknek az embereknek, ahogy Orbán Viktornak is, menniük kell. Ez nem olyan egyszerű, én azt tartanám egyébként a normálisnak ilyenkor, hogyha ezek az emberek felállnának, és azt mondanák, hogy átadják a helyüket, mert hogy őket megválasztotta egy másik kurzus, ez a kurzus nincs már, köszönjük szépen, ügyésznek lehet lenni, az engem nem zavar, de a legfőbb ügyész az nem ilyen egyszerű.
3: Ádám? Most a Magyar Hang online-on jelent meg egy interjú az Európai Ügyészség vezetőjével, a Laura Kodruca Kövesivel, és hát ő is azt mondja, hogy már a Lengyelország és Svédország csatlakozásával egyébként annyi ügy hullott be hozzájuk, hogy hát eléggé megfeszített tempóban dolgoznak, és akkor arra gondoltam, hogy atya úristen, mi lesz, hogyha még Magyarország is csatlakozik. És ugye van egy ilyen hatája a dolognak, hogy lehet úgy, hogy 2017-ig visszamenőleg akár lehet különböző ügyeket vizsgálni, ami az Európai Uniós forrásokat illeti, vagy hát azoknak az eltűnését. Különböző ügyeket vizsgálni, ami az Európai Uniós

0: Igen, igen.
1: Több kényelmetlen ügy elkerült.
0: Igen, pontosan.
2: Na nézzük az Európai Uniós pénzekkel, mire megyünk. Ezeknek a megszerzéséhez ugyanis olyan jogszabályokat is meg kell hozni, illetve életbe kell léptetni, amelyek bizony érintik a korrupció tárgykörét is.
3: A Politico információi szerint a Brüsszellel való viszony újraindításával már is megkezdődött a kormányalakításra készülő Tisza kormány első próbatétele. A jelenlegi tárgyalások középpontjában az a 10,4 milliárd euró áll, amely Magyarországnak járna az Európai Unió helyreállítási alapjából. Ezt a forrást korábban az Orbán kormány idején felmerült jogállamisági kifogások miatt befagyasztották.
4: Az új vezetés célja az, hogy az egész összeg legyen meg, a bizottság ezzel kapcsolatban kicsit szkeptikusabb, mert hogy szerintük nem lehet egyszerűen fizikailag, technikailag képtelenség minden feltételt, minden beruházást, minden vállalást teljesíteni. Ugye vannak olyan elvárások, amiknek bizonyos hatása is szükséges, tehát meg kell nézni azt, hogy el kell telni egy bizonyos időnek, hogy az a feltétel tudjon teljesülni, és maga az időkerét nagyon szűk.
3: Arató László szerint Magyarország a lehívható összeg jelentős részét megszerezheti. Arra azonban nincs garancia, hogy a teljes összeg elérhető lesz.
2: Ugye úgy áll össze ez a csomag, hogy van 6,5 milliárd euró, amit visszanemtérítendő támogatásként, ez az újjáépítési alap még a COVID idejére nyúlik vissza, abból meg lehet szerezni. És van egy 2,9, majdnem 3 milliárd eurós.
5: 3,9,
2: hitelkeret, amit szintén le lehet hívni. Ez nem csak arról van szó, hogy meg kell felelni bizonyos jogi feltételeknek, ez a 27 mérföldkő, hanem mivel, hogy itt beruházásokra, fejlesztésekre van szükség, azokra meg szerződéseket kell kötni. Tehát, és mindenre egyébként, tehát nem csak hogy jogilag, jogállamiság tekintetében, törvényhozás egyebekben, hanem utána még különböző beruházások elindításában is eredményre kell jutni. Augusztus 31-ig.
0: Sőt, ugye, ahogy említed, ugye a hagyományos uniós források lehívása az úgy utófinanszírozás, hogy ha egy szakasz befejeznek, van egy számla, magyar költségvetés téríti az államkincstárból, kiküldi a számlát, megfizetik, tehát hogy folyamatos. A helyreállítási alapnál viszont az egész programot le kell zárni, és akkor jön be a pénz. És ugye ennek kéne augusztus 31-ig a végére jutni, úgyhogy arról igazából nem is nagyon van információnk, hogy ezek a programok hol tartanak.
5: Én azért vagyok egy kicsit optimistább, szokásomtól eltérően nem szoktam az lenni ebben az ügyben, mert mind a két fél nagyon erőteljesen érdekelt abban, hogy ez megtörténjen. Tehát mind az Európai Unió bármelyik területe, akár a bizottság, akár az Európa Tanács, akár az Európa Parlament elemi érdeke az, hogy Magyarország, ez a másik Magyarország, ez működőképes legyen, ez tudja hozni azt, hogy európai polgári Magyarországként szerves része az Uniónak. Tehát mindent meg fognak tenni annak érdekében, még ha ez szinte lehetetlen, én is azt gondolom, hogy lehetetlen küldetés, de lehet olyan technológiát, és erről már beszélnek, találni, hogy esetleg betenni valami európai bankba ezt a pénzt, hogyha megtörténik, tehát időt hagyni a helyzetre való tekintete. Nagyon nagy mozgástér van.
2: Ön kommentel hozzánk Marian néven?
5: Nem.
2: Jó,
5: nem,
2: mindegy, nem, majd eljutunk nem, a kommentekig is.
5: Saját nevemet szoktam. Okay. Tehát azt gondolom, hogy van erre lehetőség. Iszonyatos sok munka. Szegény tiszás képviselők nem tudják még, hogy nyáron nem fognak nyaralni. Mert hogy
2: de ez, már utalt nekik erre, Magyar
5: Péter. Mert hogy ez iszonyat effektív jelenlétet igényel. Tehát ott kell lenni, csinálni kell, a kormányzati tisztviselők nagy részének a munkáját ez fogja kitölteni. Tehát ez egy elképesztő meló, döbbenetes ez a felelőtlenség, amit Orbánék ebben a kérdésben is tettek velünk, hogy ezt a pénzt, amit nem csak arról van szó, hogy most végre talán megkapjuk, hanem akkor, ha megkaptuk volna, az százszor többet segített volna, mert akkor tényleg a legnagyobb bajban voltunk. Tehát ezek a pénzek 2023-ban rendelkezésre állnak, akkor ma Magyarország jobb helyzetben lenne. Elvették, megint azt kell, hogy elvették a lehetőségeinket. Ez végtelenül cínikus és elfogadhatatlan dolog, de én ebben a kérdésben optimista vagyok.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon előttem van az a videó, amikor Orbán Viktor ilyen látványosan örül neki, hogy ezt az egész kondicionálási jogállamisági eljárást ezt sikerült a 2022-es áprilisi választások utánra tenni, hogy onnantól kezdve induljon el. Aztán ugye jött az igazságtalanság, amire olyan büszkék, és ugye jött az a nagy forráshiány, és tulajdonképpen ez hozta a Fidesznek a vesztét. Tehát

0: Az, hogy ezek a pénzek nem érkeztek meg, és hogy ebből nem sikerült olyan gazdasági növekedést produkálni, hogy a magyar gazdaság túlnövekedje, vagy a magyar nép túlnövekedje gyakorlatilag a saját közállapotait. Ebben szerintem óriási, nagyon fontos szerepe volt ebben a kudarcban. És én is egyetértek Gáborral abban, hogy ez tényleg mindkét félnek az érdeke, hogy ezek a pénzek megérkezzenek. Már csak azért is, mert ha már itt emlegettük a vadhajtásokat, meg ugye a Mi Hazánkkal való szövetkezését Orbán Viktornak, vagy esetleg a kikacsintását, mindig egy szélső jobb, és jelenleg a parlamentben egy szélső jobboldali ellenzék van, mindig akkor sikeres, amikor van egy szociális válság is, egy gazdasági válság is. Önmagában mindig van egy üvegplafon ezek fölött, a szélsőséges pártok fölött, és hogyha tényleg még nincs is ez az uniós forrás, akkor nagyon könnyű lesz egy olyan politikai helyzetet előteremteni, hogy ott sok babért teremjen ezeknek a szélsőséges pártoknak. Attól abszolút nem tartok, hogy a fideszesek adott esetben úgy fognak majd kritikákat megfogalmazni a magyar kormány irányába, hogy mondjuk aprócska szerepüket az ügyben, hogy ezeket a pénzeket tulajdonképpen nekik meg volt a lehetőség, és nekik kellett volna hazahozni, hogy ezt teljesen el fogják felejteni majd.
1: Na nézzük gyorsan a kommentmezőben önök mit szóltak ehhez a témához, nevezetesen, hogy vajon hozzá fog-e jutni Magyarország az összes befagyasztott EU-s pénzhez. Szerintem most a szavat, nem most, már a kommenteket látjuk. Ágnes azt írja, hogy csak akkor, hogyha Magyar Péter beengedi a migránsokat, anélkül sajnos nem. Ágnes, szuper, látom, olvas újságot. Vince azt írta, hogy nem hinném, mert ez a pénz már az ukránoknál van, üres a kassa. Vince sem akar tájékozatlan lenni, és azért minden információt beszerez. Vitória azt írta, hogy nem fog hozzájutni, Magyarországot szivatják a németek a pozsonyi csata óta, tehát ő már historikus távlatba 907-ig visszavezeti mindazt, ami most történik. Marian azt írta nekünk, hogy az EU érdeke is, nem Horn Gábor, Marian írta ezt, hogy az EU érdeke is, hogy jól menjenek a dolgok nálunk. Ha nem is tudunk minden feltételnek határidőre eleget tenni, akkor is megtalálják majd a módját, hogy haladékot kapjunk. Mondom, nem véletlen kérdeztem. Én Katalin azt írta, hogy nagyobb eséllyel kapjuk meg a pénzeket, mint hogyha Orbán maradna. Károly pedig azt írta, hogy ha mindkét fél konstruktívan áll hozzá a kérdéshez, akkor valószínű ez mindenki érdeke. És nagyon rövid idő maradt. Annyit tudunk egyelőre, hogy a Szőlő utcai tragikus botránynak az egyik érintettje egy zaklatott, szexuálisan bántalmazott fiatal férfi bement az ügyészségre és megnevezte Zsolti bácsit. Az ügyészség azt mondta, hogy egyelőre ezt a nevet még ne hozza nyilvánosságra, mert ellenőrizni kell ezt az értesülést. Juhász Péter pedig azt mondja, hogy még felvétel is van róla, amit Juhász Péter Pál páncélszekrényében vagy széfjében találtak, de egyelőre ezt sem lehet bemutatni. Ki fog derülni számunkra, hogy ki ez a Zsolti bácsi. Tegyük hozzá, hogy bement tanúként vallomást tenni, neki tanúként igazmondási kötelezettsége van, tehát hogy olyat állított, ami nem igaz, akkor az a bűncselekményt követette.
0: Nagyon komoly stresszteszt szerintem ez a Zsolti bácsi ügy, a jogállamiságnak, meg a magyar társadalomnak is. Tehát két szempontból is. Az egyik az az, hogy valóban meg kell várni, míg itt lezajlik egy rendes nyomozás az ügyészség részéről, és tudom, hogy nagyon sokan már neveket követelnek, és vérbosszút forralnak.
1: Sőt, tudnak. Olvassátok a kommentek.
0: Igen, igen, igen. A másik pedig az, hogy mind a mellett, hogy ez tényleg egy borzalmas, egyéni, szörnyű tragédia, de az nagyon fontos lenne, hogy a gyermekvédelmi rendszer, az tényleg a rendszer teljesen jól működjön a továbbiakban, és hogy erre kell majd óriási fókuszt tenni a továbbiakban szerintem.
1: Egy-egy mondat.
2: Én a legbiztatóbbnak az egész ügyben Gyurko Szilvia államtitkári kinevezését látom.
1: Ja, Hintalón alapítványnak
2: igen, aki ennek egy igazi harcosa, egy csodálatos képviselője ennek az ügynek. Ez a legnagyobb tanulság, a legpozitívabb. És még egy dolog, én itt az ellenzék felelőtlenségét is láttam ebben az egész történetben, mert azért ez a Zsolti bácsi, ahogy ide került bizonyítatlanul mindennélkül az asztalunkra, konkrét Zsolti bácsikkal megszemélyesülve, azt én egy elfogadhatatlan történetnek tartottam, és most is addig, mert ezek azért olyan súlyos történet, addig, amíg ez nincs bizonyítva, amíg nincsenek garanciák arra, addig ennek életveszélyes következménye lehetnek, hogy hátrébb az agarakkal, szerintem Zsolti.
1: Én azt gondolom, én is, ami nincs jogerősítélet, én még monogramot se szeretnék látni, az a biztos.
3: Igen, nem is nagyon látunk a sajtóban, és én is azt gondolom, hogy azért Zsolti bácsin túllépett szerencsére ez a történet. Tehát itt most nem az van, hogy akkor rámutatunk egy politikusra, hanem tényleg arról van szó, hogy Gyurko Szilvia
1: vagy valakire.
3: Bárkire, igen. Hanem csak ugye politikust vár mindenki, ezért említettem ezt. Hanem tényleg arról van szó, hogy hát, ha most van esély arra, hogy a gyermekvédelmi rendszernek az egész működését sikerül javítani.
1: Gyükeri Mercedesnek, a HVG újságírójának, Horn Gábornak, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökének és Tompos Ádámnak, a Magyar Hang országjáró riporterének köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek a késő estig tartó figyelmet. Holnap is lesz egyébként ATV, illetve olyan műsor, amit érdemes lesz nézni. Egyrészt már a parlament alakuló ülése, a miniszterelnök megválasztása, a miniszterelnöki eskütétele és beszéde, majd azt követően a Kossuth téren az ehhez kapcsolódó ünnepség is látható lesz. Este 7-től pedig rendkívüli egyenes beszédben Drónai Egon fogja majd összefoglalni a nap eseményeit, úgyhogy ne hagyják ki a szombatot sem. Addig is vigyázzanak egymásra és magukra is. Jó éjszakát, viszontlátásra!

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
2: Köszöntöm Önöket! Más is előállhat-e azzal, hogy a teljes vagyonát felajánlja az államnak? Sokan már ezt a kérdést feszegetik, majd megtesszük mi is az adásban. Ugye Balási Gyula interjúja után merült ez fel. Ez lesz az első témánk. Lássuk, hogy kikkel. Baló Gábor újságíró.
3: Sziasztok!
2: Kócián Péter újságíró kócs.
4: Jó estét kívánok!
2: Boros Tamás szerkesztő kollégánk.
5: Jó estét!
2: És Hont András újságíró.
6: Jó estét kívánok!
2: Szóval szerintetek újabb és újabb ilyen, ezt coming outnak minek nevezzük egyáltalán? Miért?
4: Szerintem nem biztos, hogy sok lesz ennek szimbolikus jelenleg, pszichológiai jelentősége van. Egy aktus az lefed 100 másikat. Itt és most elsőként, a jégtörésként, egy magatartási minta megmutatásaként, egy gondolkodási minta megmutatásaként. Volt ez fontos? A volt ez fontos az azt is jelenti, hogy nem hiszem azt el, hogy csak kimondom, mert úgyis mindenkit ez, én nem hiszem el, hogy Balási Gyula ez csak úgy maga. Én azt gondolom, hogy ez egy alkú része a valakikkel.
7: Hát a kontrollom volt ugye az interjú.
4: Igen, a kontrollom, és ugye az Magyar Péter öccsének a csatornája, az ő innen úgy néz ki tulajdonában áll, mert most nem biztos, hogy ezek a pontos tulajdonosi viszonyok. Nem, tehát igen, én azt gondolom, hogy ez valamilyen alkunak a része, és azért fontos ez a dolog, mert a modellt mutatja be, tehát mindegy, hogy 6 lesz belőle, vagy 8, ennek csökken a kommunikációs hatása, ilyen a kommunikáció. Ebben az az érdekes, hogy így is lehet a NER-ből átjutni az új világba, hogy az ember nyilvános manifestációját adja annak, hogy, és gyakorlatit is, mert ugye annak bejelentés, hogy az államra ruházom az összes anyagi, céges anyagi javam feletti rendelkezést. Ez nem csak egy szimbolikus cselekedet, hát ez egy gyakorlati modell arra, hogy hogy kell levonulni egy NER szereplőnek a NER által teremtett pozícióból.
2: Tehát egy példamutatás?
4: Ez egy példamutatás, és ebből elég egy.
7: Hát attól függ, hogy hol állsz éppen, mondjuk ha
2: rangvétlen. Ugye? Igen.
7: Hát az ő esetében ez a teátrális megnyilvánulás, ez igazából én nem tudom, hogy hova vezet, mert ez egy nyílt megalázkodás.
4: Megtisztulás szerintem.
7: A nép előtt.
4: Ez egy megtisztulás.
7: De azt gondolom, tehát ez egy ön megtisztulás, vagy egy nyilvánosságnak szánt megtisztulás úgy, hogy a nyilvánosság ezt díjazza. Na de kik fogják ezt díjazni?
4: Tehát legalábbis aláveti magát.
7: Olyan tisztást, aki nem a vérét akarja még mindig.
4: Ez is lehet a célja egyébként, hogy csökkenteni ezt a fajta elvárást. Tehát, hogy ne a nyilvános kivégzést akarják az emberek, hanem megelégedjenek kevesebbel, mert hogy azért az egész NER-rel való leszámolásban az egy érdekes kérdés. Ha valaki ezt nagyon komolyan veszi, akkor ez okozhat egy erős ez a kifejezés, de egy ilyen polgárháborús szembenállás. Tehát, ahol az egyik fél az nagyon erősen megalázó.
7: 10 évet hallgatjuk, Péter. Hogy ez van, hogy polgárháborús szembenállás.
4: De ennek nem az a része az érdekes, hogy a magyar Péterék el, hogy okay. A magyar Péterék,
7: jó, értem a kérdést.
4: Magyar Péterék elvárják.
7: Nem mondtam egy számot.
4: Szóval magyar Péterék elvárják ezt a megalázkodást, mert erre lehet az is a reakció, amivel ma senki nem számol. Hogy a NER, pontosabban a Fidesz azt mondja, meg a Fidesz holdudvar azt mondja, hogy nem engedünk. Nem ez volt, nem korrupció, nem igaz, nem, és lehet ebből szembenállás, és ma ennek jelen nem látszik, de megtörténhet ez is, és egyébként ez egy játékelméleti dolog. Magyar Péteréknek sem biztos, hogy érdeke az, hogy a Fideszből egy egységes ellenállási frontot faragjanak. Mert az meg nekik nem olyan jó adott esetben.
7: Ez játékelméletben még mindig egy ilyen exit strategy, amit követ szerintem Súlyog Tamástól kezdve Bencsik Andráson át Balási Gyula is. Más-más megközelítéssel, más-más pozícióban, ezért is mondtam, hogy nem mindegy, hogy ki milyen pozícióban van. Az ő esetében, Balási esetében, tehát ő gyakorlatilag azt kéri, hogy ezt a fájdalmas takarítást, ami a végkielégítés, felszámolás, szerződések, lezárás, ez a hatalmas teher, ezt valaki vegye át, innentől kezdve az ő cégbirodalma egy feneketlen kút. Tehát öntjük bele a pénzt, azt nem lesz belőle semmi, mert már nem kapnak megrendelést. Ez teljesen nyilvánvaló. Valószínűleg egyébként egyik oldalról sem. Viszont ha ebből indulunk ki, hogy ez egy ilyen menekülési stratégia, azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy előállt ugye itt Királyné úr rögtön a választások után, hogy Orbánnak le kellett volna mondania. Konkrétumot nem nagyon hallottunk tőle. Ferenc Orsolya nyilatkozott 4-szer, 5-ször. Konkrétumot nem hallottunk tőle. Csak azt mondja, hogy egy ilyen belső megtisztulás kellene, és egyébként a jobboldali szerencselovagok meg takarodjanak ki a pártból. Bencsik András esetében, Gajdi Csotó esetében ez a belső elszámolás, ez mind ilyen megúszós. És ebben az esetben is, azért vegyük már észre, én visszatolom nektek a vagyonomat, amiben egyébként van cash is, nem kevés, ez mind a tiétek, és hagyjatok engem békén, de nem mondja azt, hogy figyú, ott és ott és ott szerintem ott túlárazás történt. És rá tudok mutatni 10-15 dokumentumra, amit azért ajánlok mint a versenyhivatal vagy a NAV figyelmébe.
4: A nyilvános...
7: Ez mind elmarad. És sőt azt mondja, hogy egyébként minden le van papírozva, remélem tudjátok.
4: A nyilvánosság előtt nem mondja. Nem biztos, hogy a színfalak mögött sem mondja, erről nem tudunk semmit sem.
3: Azért a megtisztulásról azt én hozzátenném így zárójelben, hogy ez a megtisztuláshoz azért, hát bibliai értelemben ugye a földi hívságokról való lemondás is hozzájárulna, tehát a Szentírásban én ezt így olvastam. Hát a helyzet az, hogy ez azért nem feltétlenül történik itt így. Tehát itt van egy, ahogy említetted, ilyen lényegében pénznyelőként működő cégbirodalom, amely állami megrendelésekből működött, ezek nem lesznek, ezek a cégek így már olyan értéket biztos, hogy nem képviselnek, mint amit elméletileg kéne, hogy képviseljenek. Biztos vannak ott eszközök, meg valami esetleg szaktudás, de hát tudjuk, hogy nagyon sokszor alvállalkozókkal végeztették el a szakmai munkát. Ez is egy kérdőjeles dolog. Van benne valóban pénz is, tehát amit azt hiszem 30 milliárd, amit ilyen különféle vagyonkezelő alapokban tárolt.
7: De ki számolja?
3: Na igen ám, csak hogy azért itt sok-sok 10 milliárd forint volt kivéve osztalékként. Ebből az osztalékból ingatlan lett, autó lett, ez lett, az lett, amaz lett.
5: És már nem is biztos, hogy nála van a harmadik.
3: És már az sem biztos, félnél. Így van, hogy az ő nevén van. Szóval a lényeg az, hogy azért ez így, ez a megtisztulás, ez szerintem kicsit kérdőjeles. Viszont Én azt gondolom, hogy én sokakkal ellentétben azt gondolom, hogy Balázs Gyulának a könnyei azok nem voltak őszintétlenek szerintem. Itt volt tényleg egy megtörés ebben az emberben, csak nem azért, mert hogy ő most siratta a jólétét, mert az szó nincs. Szerintem ez az ember az elcseszett életét siratta ott, mert hogy az élet az el van ám rontva, szerintem. Ez egy ilyen shakespeare-i dráma szerintem. Gondoljatok bele, 25 évesen ez az ember jelentős, nagy marketing cégeknek, multiknak dolgozott, tehetséges fiatalember volt, csinált egy céget. Én azt gondolom, hogy a 2000-es évek közepén elmenni a Fideszhez, nekik segíteni, nekik dolgozni, akár még azt is mondhatnám, hogy egy bátor gesztus is volt, azért a marketing szakmában azért felülreprezentált volt, nem csak nálunk, világszerte a baloldali liberális gondolkodás. Ez a fiú úgy döntött, hogy ezt vagány módon ezt nem veszi figyelembe, és elmegy segíteni az elvei alapján másoknak, akikről akkor nem tudhatta, hogy hatalomra kerülnek majd, pláne így, 2/3 és 16 évre, és aztán szépen lassan csúszik bele abba 2010-től, majd nagyon fölgyorsulva 15-16-tól abba, hogy lényegében egy pénzszivattyút működtet, amiről azt se tudjuk, hogy végül ennek a vagyonnak mennyi része.
2: És nem veszi észre közben.
5: Ez nem igaz. Ez nem igaz.
3: Mármint mi?
5: Ez önmagában ez a pénzszivattyú nekem kétszer került látókörömbe ez a cég, meg birodalom. Az első az volt, amikor az átlátszóban egy cikket akartunk írni a fővárosi önkormányzatnak a médiavásárlási tendereiről. Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatról beszél, ahol a Láncs nyert. Egyszerűen azért, mert a legjobb szakemberek a piacon már ott vannak. Tehát ott van egy olyan...
3: Miután a többit már kicsinálják.
5: Most ez mindegy, mert hogy az van, hogy,
3: nem mindegy,
5: hogy belépsz egy helyzetbe, valamit vezetned kell, fent kell tartanod az életet. Mindegy, hogy családfőként, falusi polgármesterként vagy kormányfőként. Azokkal kell dolgoznod, akiknél a források vannak, azzal az apparátussal, ami ott állsz, lassan tudsz átalakítani. Most függetlenül a kormányzati kampányoktól és nemzeti konzultációktól vannak olyan ügyek, hogy le kell bonyolítani, mert presztízs az országban, például jön egy bajnokok ligája döntő, ott vannak ilyen rendezvényszervezési feladatok, ha az összeomlik, az Magyarországnak vérciki. Vannak olyan dolgok, amit nem tud jól megcsinálni. Szerintem összességében, ami történt, most a körítéseket meg a mögöttes alkokat hagyjuk, például az utóbbit, ne? Szerintem ez jó dolog, mert hogy az állam kap meg valamit, és nem. Az András. új deep state-nek a különböző homályos figurái. Szerintem ez mindenkinek érdeke jelen pillanatban. Nem vagyon, tehát nem a vagyonát adta át, hanem a cégeit és a magántőke alapban lévő befektetéseket. Nem tudom.
7: Hogy ezen felül neki van kesse? Meg kevés? Tehát, hogy több 10 milliárd forint, amit említ.
5: Hát ezt most nem tudom, hogy az még megvan-e más cégekben, fogalmam sincsen, de ugye ez a rendszerváltás illúzió, ezt már átéltem 90-ben. Tehát, hogy kisgazdák és a reprivatizáció, 1990, hogy állítsunk vissza mindent a rendszer előtti időkre. És akkor jött a Fidesz, és azt mondta, hogy elnézést kérek, 40 évet nem lehet kitörölni az emberek életéből. Például valaki akkor született. Hát meg van egy föld, amit ti vissza akartok venni, és már van rajta egy transformátor állomás. Nincs olyan, hogy akkor azt letörlöm. Az élet ment tovább. 16 év, az már rendszer. 16 évnek vannak olyan jogviszonyai, amit csak akkor lehet felfejteni, hogyha az egész gazdaság borul, az élet borul. Mert hogy kapok, én adok neked megbízást államit, túlárazottan, nem túlárazottan, mindegy, hagyjuk.
2: Szerintem sem.
5: Te abból, nem ennyi idő elteltével nagyjából minden, mert ez 10 évvel ezelőtt zajlik. Veszel valakitől, aki autót gyárt, vagy kőműves, és házat épít, autó, lakás. Az a szerencsétlen, az a saját munkájából, saját erejéből épített fel egy ingatlan építőcéget, vagy egy autószalont, vagy bármi más. Hát ő miért felelős azért, hogy abból a pénzből, amit állami pénzként kapott, vesznek tőle autót, vagy lakást, vagy bármi más.
2: De ilyen tőle nem vehet egy más, aki mondjuk most levegőhöz jut? Tehát azért szerintem mindannyiunknak vannak PR vagy reklámügynökséges cég ismerősei, akik nem jutottak levegőhöz az elmúlt 15 évben, pedig irgalmatlan ilyen tehetséges emberek vannak.
4: Igen, András, azért több dolog van. Egyrészt a NER-en belül, tehát az Orbáni fideszi rendszeren belül is azért fölvett problémákat a Lounge-nak, vagy az elődjének a szerepe, egy cégre bízzák ezeket az állami rendezvényeket. A NER-nek az volt azért az egyik alapvető társadalompolitikai törekvése, hogy új elitet teremtsen, az nem csak egy embert, hármat jelent, hanem 20-at, 30-at, 50-et. Tehát eleve azért a NER-nek nem olyan jó, hogy az a gyakorlat alakult ki, hogy egy miniszter egy céget bíz meg, ami az azt jelentette, hogy 35 másik, akár fideszes cég sem jutott megrendeléshez, és nem épült, számbelileg nem épült tovább a NER által politikailag korrektnek tartott nemzeti burzsoázia. A másikat meg, ja igen, ez a azért ne felejtsük el, hogy minden ilyen repatriálás, meg minden, az állam szuverén, ez nem csak a, ugye az a Karl-Schmitt-i gondolat, ez nem csak azt jelenti, hogy korlátozhatja a demokráciát, hanem az állam az, amelynek ebben a szereposztásban jut az a szerepe, hogy ő átvállalja a történelmi igazságtalanságnak a költségét, kárpótlási jegyet bocsát ki, állami vagyont tőkésít, pontosabban a kárpótlási jegyet tőkévé alakítja, és abból az állami vagyonnal, vagy akármilyen vagyonnal, életjáradékkal kifizeti a történelmi igazságtalanságot, és ez létezik bármelyik...
5: A kárpótlási jegyekkel ne is haragudjál.
4: Elvileg ez volt a célja.
5: De hát ebből látszik, hogy
4: igen, de azt akarom mondani, hogy a szuverén, az állam, az tud ilyen eszközöket teremteni, megvan hozzá a jogi eszközrendszere, és aztán az állami szabályozás dönti el, hogy ezek a piacgazdaságban hogyan kapcsolódnak bele. Azt akarom mondani, hogy az államnak most is van lehetőség, nem a transformátor állomást megvevő és a transformátor állomásból üdülőt kialakító negyedik tulajdonost kell megbüntetni, nem tőle kell elvenni a vagyont, de az nincs kizárva, hogy az eredeti vagyon újraoszt, a NER-ben lezajlott eredeti vagyonosztást, azt az állam valamilyen módon semmisnek tartsa, és kifizesse valami, hogy ez lehetséges.
5: Ezt majd meglátjuk, ez két további kérdést érint, amiről remélhetőleg beszélni fogunk. Az egyik az ilyen kormányalakítás közeli kérdése, mert hogy akkor tulajdonképpen ki is alakít kormányt, meg hogyan, meg hogy ez hogy is zajlik ez az elitváltás, vagy sem. A második, ez a, ami szerintem nagyon érdekes, és összefügg ezzel a főpolgármester és a kinevezett miniszterelnök, vagy a miniszterelnök, következő miniszterelnök vitája. A harmadik pedig ez a nyilvános kivégzést emlegettetek. Ebből szerintem még nagyon furcsa dolgok fognak kisülni, ugyanis ez egy nagyon hangos, nagyon látható társadalmi csoport, vagy csoportok, amelyiket ez az igény elér. Vannak ilyen jól szervezetek, például a sajtó nagyon szeretné visszaszerezni a saját zsűri pozícióját, és úgy gondolja, hogy át akar ezen gázolni másokon, amit ő propagandának tart. Meg vannak olyan háttérbe szorított, vagy magukat háttérbe szorultnak érző vállalkozók, azt nagyon szeretnének oda kerülni. És van egy ilyen Facebook blázban égő értelmiségi közönség, amelyik valami miatt most ő akar vért látni. De hát a Tisza győzelme az annak volt köszönhető, hogy alapvetően nem NER vagy Fidesz ellenes államalkalmazotti alvállalkozói rétegnek elege lett a főnökéből, ebből a pénzosztási folyamatból. Ők rohadtul nem akarnak nyilvános kivégzést, mert hogy lehet, hogy a láncsnál nem, de mondjuk az Európai Uniós források elosztásánál alvállalkozók tízezrei szereztek ebben a láncban javakat. Ők nem akarják azt, hogy akkor most kezdjük, és egyetemben a nagyobb mértékű változás is ellenükre van, mert hogy lehet, hogy ki akarta rugatni a főnökét, az iskolaigazgatót, a klikvezetőt, a kormányhivatalvezetőt, a rendőrkapitányt, a fővállalkozót, bárki mást, de az, hogy bizonytalanság legyen mindezeken a helyeken, mint ahogy lehallom most, hogy néhány minisztériumban, meg állami hivatalban ilyen futkosások mennek, ez nekik nem jó. Abban érdekeltek, hogy az ügymenet menjen tovább. Ez a szavazó bázison belül egy potenciális konfliktus.
7: Ezt a kertet már benőtte a gaz, és abban egyetértek Andrással, hogy nem akarnak neki esni csákánnyal, hogy akkor megpróbáljuk úgy kiszedni a gazt, hogy esetleg megvágjuk valamelyik még egyébként fontos növénynek a gyökerét. Viszont itt szimbolikus aktusokra szükség van. És a Balási akciója egy szimbolikus aktus volt, ez a sírás. Én ennyire nem hiszek ebben, hogy most szembesült azzal, hogy az élete tönkrement, mert akkor erről beszélt volna. Úgyhogy ezt egészen nyugodtan elmondhatta volna, és addig sem kell Orbán Viktorról beszélni, vagy éppen az államnak.
3: Nem mondta ezt, a végén szerintem, amikor
7: hát így explicite nem.
3: A riport legérdekesebb része szerintem az volt, és szóval maradjunk annyi, hogy ezt a riportot lehetett már sokkal érdekesebben is megcsinálni, de az egy nagyon érdekes rész volt, amikor arra kérdeztek rá, hogy mit fog csinálni. És szerintem az olyan érdekes volt, hogy ott recsent meg az ember igazán, mert nem tudja, hogy mit fog csinálni. Baromi gazdag lesz, nyilván él nagyon jó körülmények között, valahol valószínűleg talán itthon, talán máshol, tök mindegy, ahol akar.
7: Mert de nem abban recsent meg, hogy ez bevallhatatlan?
3: De mit fog
7: csinálni? Hogy költöm
3: is,
7: a pénzt?
3: Hát ez is, ez mind a kettő
7: hát tudod,
3: benne van.
7: Csak akkor szabadul.
3: Csak az, hogy,
2: jó, csak az, ő hogy azt mondja, hogy megrecsent, te pedig azt mondod, hogy ez kvázi a show-nak a része volt.
7: Nem abban recsent meg, hogy erre nincsen jó válasza, ami összhangban van a sírással. Tehát ha a közvélemény érzékenyítését tűzte ki célul, akkor erre nem mondhatja rá azt, hogy de amúgy mégis mi a francot kéne.
2: Ezért is kezdtem úgy egyébként, hogy szerintetek lesznek-e továbbiak, és hogyha már ugye behoztátok ezt a kivégzést akarnak sokan, akkor egy ilyen interjú mire jó? Tehát kit elégít ki, mert hogy nyilvánvalóan majd reméljük, hogy a vizsgálatokat nem tudja
5: tudom,
2: kikerülni vele.
5: Az,
2: hogy ő mondjuk elsírja magát, vagy igaziból, vagy nem igaziból.
3: Már Zsepi volt a stúdióban.
7: Az, nem kell.
2: Az annak, aki úgy nézi, hogy na ugye, és tessék, tehát hogy mire jó?
7: Szerintem ez kielégítő.
2: Ez kielégítő szerintem.
7: Mindkét oldalnak. A Lipsik...
5: Furcsa szokásaiktok vannak.
7: A Lipsik sivalkodhatnak, mert ugye egy jól ismert toposzt, vagy dalt, vagy nem is tudom mit emlegessek. Mémé vált gondolatot, mondatot, hogy nekik ez egy győzelem. Hogy igenis legyőztük, hogy nézzétek, itt sír, a lábunk elé borul. Megalászkodik. Uh-huh. Meghunyászkodik. Tehát ez nekünk a sikerünk. És azt gondolom egyébként, hogy ez a hatalom szempontjából sem rossz, és ha szimbolikus aktusokat akarnak beépíteni ebbe a megtisztulási folyamatba, úgyhogy egyébként Orbán Viktor még nem tette nyilvánvalóvá azt, hogy ő valóban egy megújulást szeretne. Hát még egyszer hadd utaljak vissza Gajdics Ottóra, aki azt mondta, hogy nekem eddig az volt a feladatom, hogy a hangdoboza legyek Orbán Viktornak. És ezen nem igazán akar változtatni. Bencsik András most arról beszélt a Demokrata kapcsán, egyrészt kritizálta azt a fajta egyszerűsített, egyszavas, Balázsék által reklámozott, plakátozott üzenetet, hogy stop Soros, mert hogy ők megpróbálták a Demokratán belül ezt egyébként kontextusba helyezni, bár hozzáteszem, hogy ezzel ugyanúgy felerősítették, csak másokhoz szóltak, mint egyébként a pornéphez, ami problémája volt Bencsiknek, de hogy ő sem igazán tudja, azt mondja, hogy lehet, hogy el kéne kezdenünk mondjuk így jobboldaliként, nem tudom, gondolkodni, vagy valami autonómiát magunkra ölteni. Tehát így most megy a gondolkodás, senki nem mer kilépni egyébként a komfortzónájából, úgyhogy...
5: De ez egy ilyen, volt ilyen időszak 2006 után is egy ilyen... ventiláljuk ki a gondunkat. Ezért aztán heti válaszban, Magyar Nemzetben, Tölgyesi Péter írt a Magyar Nemzetben, akkor ez jó, oké, vége, arccal előre. Alapvetően szerintem megint a megélhetési kérdéseken fog majd eldönni. Az egész meg az, hogy mikor érkezünk meg majd ehhez a kérdéshez, már mint ezeknek a hónapoknak a múltán. Viszont azért, hogy mondjak egy dolgot itt ezzel a, megint a leszámolós diva. Azt a Gábornak, Balognak volt egy műsora a múlt héten, ahol Ne felejts Gergővel és Gavra Gábor volt, és Ne felejts Gergő a következőt mondta, hogy a Dallasban most a következő helyében tartunk. A Gulyás Gergely elmegy a új egészségügyi miniszter édesapjának, emlékművének felavatására. Az a Gulyás Gergely, aki egyébként az új miniszterelnök egyik gyerekének keresztapja, majd bemegy a parlamentbe, és beül az ellenzéki frakció vezetésébe. Mondok mást, ezt már én teszem hozzá Gergő szövegéhez. Van egy nagy vállalkozó, aki a kampány finishben endorzol mellettem, kiáll, kiragasztja a homlokára, hogy Tisza, most még küld 5x20 millió forintot is, mindegy. Majd ezek után, miközben a közlekedésben utazik, vannak is ilyen ambíciói, volt is kormánybiztos, kinevezem a volt miniszterelnök, még hivatalban lévő, de már az új kurzus képes, volt miniszterelnök államtitkárát, aki nem mellesleg távoli rokona is a volt miniszterelnöknek, tehát Orbán Viktornak, miniszterré. Ez ugyanaz az elit. Hogy fog itt valaki zsilettpengével vagdosni, hogy a izéhez elérjen, de ahhoz már ne. Nem lehet. Vannak életviszonyok, egy elit, egy ügyekben vettek részt, Vitézi Dávid egyszer csak azt fogja mondani, hogy jó, ott ültem a kormányban, a kormányülésen, de nekem ehhez nincsen közem. Orbán Anita azt fogja mondani, hogy hát én csak azért voltam ott a Vodafone eladásakor, mert odaszögeztek a székre. De ugyan már.
2: De nem pont ezekre lehet megoldás egy új felállt kormánynál, hogy vannak benne azért meglepő nevek is, és erre majd egy szünet után válaszolják.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
1: Szóval ott tartottunk, hogy kérlek akkor reagálj rá, hogy most már megvan a teljes névsor. Ugye indulnak majd a bizottsági meghallgatások jövő héten, de úgy tűnik, hogy megvannak a leendő miniszterek, és ebbe azért volt meglepetés is.
2: 1998-ban ott voltam a parlamentben, a kormányfogadáson nagyon fiatal ember voltam, de már fideszes frontharcos kiszolgált. És egy parlamenti képviselő, aki akkor fejezte be a parlamenti képviselőségét, 1998-ban, ebből egyébként ki lehet majd találni, mert egy ilyen volt, aki 98-ig volt, pont a Fidesz kormánynál, től már nem, azt mondja nekem, hogy én ezt elcsesztem. Isten látja lelkemet, hogy nem akartam semmi lenni ebben a kormányban, de ha a Fidesz kormányban akartam volna valaki lenni, akkor nekem 88-ban nem a Fideszbe kellett volna belépnem, hanem az MSZMP-be, és elsétált mellettünk a Járai meg a Bartogyi. Szóval körülbelül ez a helyzet, és így lesznek ezzel a, szerintem a, hát úgy egész ellenzék leírható. Vannak olyan emberek, akik a Orbán Viktor 2010-es kormány alakításánál már idegösszeomlást kaptak, 16 évük ráment, hogy minden tüntetésen ott legyenek, írogattak hatalmas tanulmányokat a mozgóvilágban, amit körülbelül annyian olvastak, mint ahányan írták, és tényleg meg mindenüket ezt tette ki, hogy egyszer csak megjelenik az aktuális MSZMP-nek a éppen jó frakciója. Hát szerintem körülbelül ennyi.
3: Hát itt éppen téged idéznélek, hogy ilyen a történelem. Tehát ha megnézitek, akkor majdnem azt mondtam, hogy a békés rendszerváltás volt neked az ára, de nem teljesen békések is sokszor így zajlottak. Tehát, hogy a elitet cserélni, az iszonyatosan nehéz. Tehát az egy nagyon nehéz dolog. Gondoljunk bele, hogy már 1800 48-ban is szegény Petőfiék a Pilvaxban már 3-4 hónappal később rohadtul nem voltak olyan lelkesek, mert azt nézték, hogy a teljes magyar arisztokrácia és udvarhű figurák azok ott topzódnak a Batthyány kormány körül, és egyébként a Batthyány nagyon helyesen tett, hogy ezeket is fölkérte, mert valami nemzeti egységet kellett ott hegeszteni, és nyilván Petőfiéknek meg volt a kis morális igazságuk, hogy nem ezért csináltuk a forradalmat. Ez egy örök ellentmondás. Nem is ez az igazán érdekes kérdés, hogy hány olyan figura lesz ebben a kormányban, aki régen fideszes volt, meg is mikor volt fideszes. Bár nyilván ezen még sokat fogunk ércelődni, és vállalom, hogy én is fogok, mert ez egy jól esik, de nem ez az igazán érdekes kérdés, hanem szerintem az, hogy ennek a kormánynak a gyakorlata az mennyiben fog hasonlítani majd az előző 16 évre, vagy az előző 36-ra, és mennyiben fog attól eltérni. És na most nyilván a személyek eleve kijelölnek valami kontinuitást, hogy ugyanazok az emberekkel tök mást azért nehéz csinálni, de például mondjuk azért a 98 és 2002 közötti kormányzás sok szempontból azért csak más volt, mint mondjuk a 94 és 98 közötti, holott tényleg, hát igen, olyan figurákkal volt el, akik a 80-as években valóban nem a Fideszbe léptek be, hanem tök máshova, inkább az állampártba. Tehát lehet azért attól még más csinálni, hogy ilyen figurák vannak ott, de nyilván ez kijelöl bizonyos határokat. Hát ami meg az elszámoltatást illeti, ott nagyon világos határokat fog ez kijelölni. Tehát aki tényleg arra készül, hogy itt vezetőszáron fognak rengeteg embert elvinni, az biztos, hogy keservesen csalódni fog, mert ahhoz olyan radikális, nem azt állítom, hogy nem lesznek ilyen emberek, akiket elvisznek vezetőszáron, hanem hogy aki tényleg elítélik, tényleg vissza lehet szerezni a vagyon, tényleg lesz valami nagy igazságtétel is.
2: Emlékeztetni arra, vagy mindenkit emlékeztetni arra, csak bocsánat azért, Simon Gábor, ez a név mond még valamit?
3: Hogy ne persze.
2: 2014-ben vitték el a választási kampánynak a közepét. Mai napig nincsen jogerősítélet. 12 év.
3: Így van. Na hát nagyjából, én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen lesz. Úgyhogy ebben biztos, hogy lesz egy nagy csalódás sokak részéről. Hát aztán majd magát a kormányzást, azt nyilván még meglátjuk. Az egy más kérdés. Abban még máshogyan fogunk csalódni, csak még nem tudjuk, hogyan.
4: A spontán privatizáció az egy tök jó példa volt ide. Tehát fegyveres felkelése, mint például 1789-ben valóban végbevihető egy olyan radikális elitcsere, amit egyébként sokan óhajtottak volna itt Magyarországon. De most nem a fegyveres felkelés.
2: Nagyon kevesen akarták a társadalom egészéhez viszonyítva. Nagyon-nagyon
4: kevesen. Nem a fegyveresről beszélek, hanem a teljes elitcserét.
2: Azt is nagyon kevesen akartak.
4: De ennek meg volt az oka. Egyrészt a Pentító sztori nagyon jól működött. Erről ti is beszéltetek itt ebben a stúdióban. Másrészt másképp nem tudott volna hitelesen betüremkedni Magyar Péter és a hozzá kapcsolódó tömegek azokba a terekbe, amire a Fidesz így rátette a mancsát, hogy ez az enyém. Például ez ugye nem. Nem
2: biztos, hogy rátette a mancsát. Szerintem megmozdított egy nagyon létező magyar struktúrát, hogy ennek mekkora volt az előnye, és milyen hátrányokat okozott, az elkövetkezendő években fogjuk látni.
4: De ez már
2: látni.
4: Csak hitelességi kérdés, hogy most hitelesen csinálta, szívből csinálta le egy meglévő ideológia mentén, vagy pedig meglátott egy vákumot ott, amit mondjuk a Gyurcsányék nem tettek meg, és akkor azt mondta, hogy ez innentől a miénk. Szerintem ez nem ez a lényegi kérdés, hanem az, hogy Magyar Péterek úgy tudtak megjelenni ebben a térben, hogy ugyan nagyon sokan nevettek rajtuk, hogy akkor Mentében és Vass Albert és társai, de úgy viszonylag gyorsan átmentek.
2: Már egy picikét, ezt meg a Balogh cikkét kell idéznem, ezért tök jó, hogy ilyen.
1: Csodálatos az ezt, hogy egymást idézgetik.
2: A Fidesz győzelemre segítette a nemzeti oldalt, és ezzel kinyírta saját magát, írta a Gábor. Mármint most mennyire nyírta ki, ez megint ki fog derülni, de most ebben az időpillanatban ez van, vagy akkor vereséget mért magára, hogy a teljes jobboldali retorika, szimbólum, életérzés az totál győzelmet aratott. Ma nincsen az a Lipsi, aki megmerne nyikkanni a Facebook bármelyik sarkában, hogy a három parlamenti párt, az majd a Szent Korona előtt esküt, amikor egyedüliként ezt a Jobbik megcsinálta a 2010-ben, közösségi médiás sikongatás és publicisztika, hát nem is özön, de szorványos publicisztikák voltak erre a válaszok a baloldali, liberális, meg egyéb médiában. Most ez fennakadás.
4: De erre van válasz a Magyar Péternek, hogy azt mondja, hogy liberálisoknak megadom azokat a szimbólumokat, például LMBTQ jogok, ugye Szivárvány TV indul, és át fogom majd úgy rajzolni picit a gyermekvédelmi törvényt is, hogy ez nekik megfeleljen. És azon kívül, hogy most a Szent Korona előtt
2: érkezik,
4: hogy Vass Albert letolják.
3: A Szivárvány TV az nem Magyar Péter miatt indul, bár ez a fideszes médiában van így, hogy megjött Magyar Péter, indul a Szivárvány TV.
4: Nyilván nem ő indítja.
3: Nem ő indítja, és nem is ő adja nekik. Az lehet, hogy nem indult volna el, ha ez a kormányzat marad, de hogy mondjuk ez nem az ő ajándéka.
4: Ebben egészen biztos vagyok, mondjuk.
3: De mondjuk azért, ha megnézed azt, amit az abortusz kérdésben mondott, hogy az abortusz kérdés a Magyarországon rendezve van, és mondjuk erre azért volt olyan visszhang, ami kifejezetten fölháborodott volt ilyen progresszív körökből, szóval azért lesz még ezen egy kis box szerintem, és itt sokakban élnek.
1: Sok mindenen lesz box.
3: Sokakban élnek olyan illúziók.
1: Szabad orvosválasztás a szülésnél már most box szerintem pont foglalkozni fogunk vele. És a kedvencem az, hogy vitatkoznak róla a férfiak. Tehát mi lenne, hogyha mondjuk esetleg a nőket megkérdezni?
2: Hát nagyon egyszerű. Azért van hozzá köze a férfiaknak is.
3: Nincs köze, van, igen, igen.
2: Hát én például, gyerekem szülés.
3: Az a helyzet, hogy sokat beszéltünk arról, meg ez egy ilyen, kicsit ilyen izévé, közhelyé vált, hogy Ötlen Tölgyesi Péter mondta ki először, hogy Magyar Péter ez egy fehér lap, és mindenki azt ír, amit akar a kis képzeletében. Az a helyzet, hogy ezen a fehér lapon hétről hétre kevesebb hely marad. Hát mert ezt elkezdi majd maga az új kormányzat teleírni. És amikor majd elérünk a lap közepére, vagy aljára, szerintem akkor lesznek majd az első komoly feszültségek, mert kiderül, hogy ezen a lapon már olyan nagyon sok hely nincs, és hogy bizonyos dolgok el fognak maradni. Vagy bizonyos dolgok rákerülnek erre a lapra, amiket rémálmában nem gondolt volna az, aki rájuk szavazott. És ebben benne lehetnek gazdasági intézkedések, megszorítási politika, még nem tudjuk, hogy lesz-e, tehát ilyen egyszerű hétköznapi dolgok is, meg benne lehetnek ilyen szimbolikus kérdések. Én elhűlve nézem egyébként azt, hogy olyan emberek, akik egyébként korábban többször elmondták, hogy ők nyilvánosságban is, tehát véleményformálókon is beszélek, hogy jobb híján szavaznak a Tiszára, meg hogy azért, mert a Fideszt mindenképp le kell váltani, most egységfront van, stb.
2: Meg ennél bármi jobb, ennél és bármi az jobb. Apparátusok úgy is eligazgatják maguktól az államot. Na, ez a kettő az, aminek a majd a mércéje lesz, és tanulás ideje az elkövetkező.
3: És ezek az emberek most egyébként egy részük ki van borulva azon, hogy nem az történik, amit ők ráálmodtak erre a fehér lapra. Pedig előtte ők maguk mondták el, hogy mindenki fogja be a száját, akinek kritikái vannak a Tiszával szemben, mert a Fidesz le kell váltani, ennél fontosabb nincs. Egy baj van, amit hát vagyunk páran, akik derpegtünk ezen már korábban, hogy ez a mindenki fogja be a száját, akinek kritikája van, hozzáállás, ez soha nem ér véget a nagy cél elérésénél. Ez egy mentalitás válik. Hát ezeknek az embereknek simán azt lehet most mondani, hogy gyerekek, ezt szavaztál.
2: De nem csak a szimbolikus, vegyük Gyurcsány Ferencet. Gyurcsány Ferenc nem az összedi beszédből bukott bele, hanem az, hogy a folyamatokat egy ponton túl nem tudta kontrollálni, és ez azért, mert a kormányzás kicsúszott a kezei közül. Ennek az első aktusa az a belügyminisztériumnak a kiherélése volt. Ugye csinált egy ilyen igazságügyi és rendőrminisztériumot azért, hogy ne Lampert Mónikához tartozzon, egyből visszacsapott 2006 őszén. És ugye ennek a tetőpontja, amikor kiderült az, hogy ezek egyszerűen alkalmatlanok már, az apparátusi párt, a magyar társadalomba beívódott, alkalmatlanok arra, hogy ez a 2009-es miniszterelnöki casting volt, hogy nem lehet rájuk bízni. A Boltnak üzemelnie kell. Ehhez kellenek miniszterek, kellenek államtitkárok, kellenek cégvezetők, kell olyan kormányzás, amelyik meg tudja mondani, hogy merre az arra, mert ugye ez meg a Megyes Érában láttuk, hogy a kiszórunk az elején minden pénzt, aztán majd az emberek boldogok lesznek, és majd még valahogy elszötyögnek a dolgok. Ez sem megy. Kell olyan kormánypárti frakció, amelyik tudja tartani a hátát a népszerűtlen intézkedésekért, és így tovább. Nagyon-nagyon-nagyon vicces az, hogy ezzel szemben min robbant ki botrány itt a múlt héten. Az, hogy ki hova szervez partit. Tehát ugye a miniszterelnök úr bekommentelt a főpolgármester úr alá, hogy micsoda dolog az, hogy egy nappal korábban a fővárosi önkormányzat bulit akar szervezni, miközben ők már szombatra szerveztek. Magyarország államformája az kommunikációs és rendezvényszervező korlátlan felelőtlenségű társaság. Most már rendezvényszervező cégük is van mellé, az ugye a műsor első részében megbeszéltük, szereztek egyet. Egy. Akit én lebecsültem, és szerintem ennél sokkal nagyobb kulcsszereplő, az Radnai Márk. Szemlátomás ennek az embernek van dramaturgiai érzéke. Én nagyon nem kedveltem, ugyanis nagyon rondákat mondott arról a Koltai Tamásról, akit viszont én nagyon kedveltem. Híres kritikus volt, Isten nyugosztalja, halt meg. Ugye neki ígért ilyen új eltörést, meg ilyeneket, mert rondát írt róla a művéről. De és én bulvár rendezőnek tartottam a Radnait. De úgy néz ki, hogy ez a nagyon-nagyon-nagyon erős dramaturgiai és látványérzéke van, és tudja ezt a közösségi médiával párosítani, és valahogy változatlanul kulcsszerepben akarják ilyen módon tartani, csináltak neki most egy ilyen jóságminisztériumot, jóságügyi minisztérium. Szóval egyik, amire figyelnek ki, de hogy valahogy, mintha erre lenne fókuszálva az, hogy egyébként a Boltnak mennie kell, ez azért van. Kíváncsi vagyok ezzel a Tisza, amikor szembesül. A másik, még a számtalan tévedésem, amiről beszéltem, hogy nem gondoltam volna, hogy 2-6-7-nél te lehet több a Fit Tiszának, 2-4-nél kevesebb a Fidesznek, Szabó Bence ügyetben, hiszen, hogy 2-6-7-nél te lehet több a Fit Tiszának, 2-4-nél kevesebb.

0: rendszer, ezt is egy minuszra elmondtam, akkor a karácsony lett volna ott. Ha nem is ekkor a többséggel, befejezem az előbbi gondolatmenetet, de ma ő lenne a miniszterelnök. És nagyon szimbolikus az, hogy most ők akadtak össze ebben a térben, ami aztán egyébként a karácsony behódulásával.
1: De ezzel azt mondod, hogy a ki tart először rendezvényt, kinek van joga eldönteni a rendezvények sorrendjét, ki kihez alkalmazkodik.
0: Az a dominancia küzdelem.
1: Így van, de ugye most karácsony veszted, de ez azt jelenti, hogy azt viszont deklarálta, hogy ebben a dominancia küzdelemben ő részt akar venni.
2: Nem, ő az óbaloldaliakról akar leválni. Ez egy, megint csak egy szimbólum nem annak, biztos. Hogy köszönöm szépen, én már nem oda tartozom. Igen, kezeljetek úgy, mint az új rendszer egyik fontos.
0: Nem biztos, hogy szerintem nem akkor. Szerintem önálló entitás. Én Péterrel értek egyet. Szerintem önálló entitás a karácsony.
3: Csak itt karácsony se írjuk le. Viszont akkor lehet, hogy ezt a szolidaritásit, ezt majd még toljuk tovább, vagy valami. Hogy egy alkú része.
1: Igen, de ugye mi az Andrással azt mondjuk, ha jól értem, hogy Magyar Péter győzelemre jutása után Karácsony Gergely, és nála sose felejtsük el, hogy ezért egy csapat dolgozik körülötte, egy agytrözt, nem olyan nagy, de agytrözt, már nem az agyuk kevés, hanem nem egy nagy apparátus, szóval, hogy azok, akik Karácsony Gergelyt a színpadon tartják, akik őt támogatják, akik a lelki, gondolati tartalmat adják, azok bejelentették Karácsony Gergellyel az életet, nem akaratától függetlenül, hogy vagyunk mi is. És ez a és én azt gondolom, hogy a budapesti önkormányzatban ez a csapat, amíg ott van, végig ezt fogja nyomatni a Magyar Péteri kormányzás alatt. Tehát én ezt egy bejelentkezésként értelmezem.
4: Ha lesz rá lehetőségük.
0: Igen.
4: És ez fontos szerintem.
1: Teremtenek rá lehetőséget. És ez egy szimbolikus küzdelem.
4: Magyar meg teremthet rá lehetőséget, hogy azok az erőforrások szépen elapadjanak, amik őket életben tartják. Ezt az agytrösztöt.
0: Nem mondtam, hogy csinálnak-e előrehozott
4: önkormányzat. Erre akartam rátérni, igen, hogy ennek az erőforrása az a fővárosi önkormányzat, és az a helyzet, hogyha hoznak egy olyan határozatot, egy olyan döntést, hogy előrehozott választás lesz, mondjuk lehet, hogy csak a fővárosban, mert a fővárosi közgyűlés egyébként ugye bizonyos értelmezések szerint, nem vagyok jogász, nem tudom, de bizonyos értelmezések szerint jogellenesen működik, tehát bele lehet kapaszkodni abba, hogy nem kell országosan kiírni egy ilyen választást, nem kell 0-0-nál totál megtaposni az alkotmányt.
3: Hát kétharmaddal nem lehet azt a törvényt átírni, ami szerint jogellenes.
4: Csak persze ez. Mindent lehet, én úgy érzem, hogy ezt a bejelentkezést lehet, hogy azért érzik a Tiszában is, és miért ne tennék akkor éppen azt meg, hogy azt mondják, hogy ezen a téren is helyreállítják a törvényességet, és feloszlatják.
1: De ebben az esetben az a csapat, az meg arra fog kérni, hogy nyilván ők is számolnak ezzel, arra fognak készülni, hogy Karácsony Gergely önálló politikai arcélét építsék, megőrizzék. Mert azt ne felejtsük el, hogy Magyar Péternek a megválasztása utáni pillanatban, hogy Tóth Péter kampányfőnök mondta, hogy április 13-ától indul a következő kampány. Ez azt is jelenti, hogy akik a Magyar Péterhez képest alternatívát akarnak állítani, és nem Orbán vesző fideszesek, azoknak ugyanúgy elindult a kampány és a gondolkodás. És biztos vagyok benne, hogy Karácsony Gergely ezt letagadna, csinálnék vele interjút, azt mondani, hogy szó sincs erről, de hát szerintem...
2: Ezek után már nem is fog leülni.
4: Ezt is intézted, igen.
2: De ügyes vagy.
1: Van ilyen. Szóval, hogy ők biztos vagyok benne, hogy arra készülnek, hogy a Magyar Péter irányvonalhoz képest egy alternatívát. És igen. Egyébként meg azt gondolom, hogyha csinálnak ilyen budapesti előrehozott önkormányzati választást, azért az egy elég meredek kör lesz, akkor ők készülnek
0: nagyon
1: arra.
0: Nagyon kockázatos.
1: Mert ugye, mit?
0: Nagyon kockázatos, igen.
1: Igen, de mert ugye onnan jön az egyik legnagyobb támogatói bázis, azokat megzavarni, stb. Pláne ugye megy előre a kormányzást, az a második évben már nem biztos, hogy mindenki ugyanilyen szeretettel fogadja Magyar Pétert, mint addig, na mindegy. Szóval akkor kard ki kard lesz.
4: Mondjuk azért abban egy picit hagy táncoljam a naíva szerepét is azért, mert persze tudjuk, hogy ezek dominancia harcok valójában.
1: De ezek hatalmi harcok.
4: A hatalmi, azt mondom, hogy ezek hatalmi harcok mondjuk egy ilyen buli körül. De hogyha azért belegondoltok abba, hogy tehát amikor én először ezt láttam, akkor én egy ilyen, akkor én tényleg azt éreztem, mint a tarkon vágtak volna, hogy egy olyan, hogy most akkor egy olyan országban élünk, amely súlyos kihívások előtt áll, föláll egy új kormány, maga a kormány is azt állítja, hogy nagyon súlyos kihívások előtt áll az ország, az új kormányzat, de még a régi is azt állítja, csak azok az

0: mondták, hogy majd ők tudják megoldani, és ebben a helyzetben a miniszterelnök, vagy az új miniszterelnök bekommentel arról a főpolgármesternek, hogy mikor lesz bulika. Kinek? De tehát azért szerintem én értem, hogy ebből ott van a jelképes hatalmi harc, de az is jelképes szerintem, hogy egy, egy leendő miniszterelnök ezt a szerepet fölvállalja, hogy ő ilyen rendezvényszervezési kérdésekben gyakorlatilag úgy nyilvánul meg, mint egy gimis kislány, akinek a barátnője is bulit szervez.
1: De nem lehet, hogy a szavazói többségének ez kell?
2: Bocs, tehát a műsorszórás utáni korszakban vagyunk már. Igen. Tényleg föl kell nőni mindannyiunknak, hogy a politikát azt már így írják, a komment
0: falakon. De a Facebookon tehát lehet komolyabb dolgokról is Facebook politizálni, egyel komolyabbról.
2: Amikor Magyar Péter arról beszélt, hogy csináltam egy fodrászos videót, hogy levágták a hajam, és azt tízszer annyian megnézték, mint amikor, mit tudom, mondjuk a, nem pont az adópolitika, most akartam mondani, hogy bármilyen szakpolitikai témáról beszéltem, azzal megadta a választ, hogy neki milyen irányba kell haladnia. És ezért mondtam azt, hogy a lap alján mi lesz majd, hogy mennyire tudja kielégíteni az ellentétes erőket ebben a választói koalícióban, az azért lesz szerintem kevéssé fontos, mert a fent tudja tartani a tehát ez most egy teszt lesz az országnak, hogy az ilyen piszlicsári ügyekre mennyire kattanunk rá, hogy az lesz-e a téma a mainstreamben, ott a kommentfalon, hogy ki az a Zsolti bácsi, meg hogy mennyi pénzt gyűjtenek, aztán nem tudják. Keményet mondtam biztos. Vagy éppen a Hankó kinek adott támogatást. Ha ezzel el lehet nyújtani egy-két évet, én azt gondolom, akkor ők megvannak már erre a ciklusra, és mintha erre játszanának rá. Itt pontosan erről szól, hogy a közvetítőket, mint az újságírót ki kell iktatni a politikát.
3: Az ki van iktatva?
2: A politikát visszahúzták az agórára úgy klasszikusan, tehát hogy
0: hát nem.
2: A Facebookon és a komment falon.
0: Hát nem.
2: Bocsánat, még egy gondolat, hogy ennek az a célja, hogy hitelességet nyeri belőle, hogyha te a nép közé lemész, és te úgy kommentelsz, mint bárki más, és te az ő kommentjére írhatsz, akkor te azt érzed, hogy ő tényleg közülünk érkezik.
0: Igen,
2: ezzel lehet úgy hitelességet nyerni, hogy még nem politizáltál egyáltalán.
4: Tamás, amit te mondasz, az kommunikáció. Nekem meg az az állításom, hogy előbb-utóbb a valóság mindenkivel szembe fog jönni. Fidesszel is szembe jött, MSZP-vel is szembe jött, minden szocializmussal szembe jött.
2: András, hányszor mondtuk, hogy a Fidesz az igazából csak egy kommunikáció?
4: Én soha nem mondtam.
2: Én soha nem mondtam,
4: és ezt változatlan tévedésnek tartom, és azt mondtam, hogy a Fidesznek, amikor még volt nem az ellenzék az ellenfele, itt megint csak ebben a stúdióban, hanem az infláció. És egy csomó minden olyan korábbi mulasztás, meg társadalmi folyamatok valós, például vagyonosodás egy csomó embernek, aki most már úgy csinálna mást is, mert ugye megerősödött pont a 2010-es években, ezek valós folyamatok.
2: Soha nem a kampánytevékenységen múlott a Fidesz sikere?
4: De a kampány az hozzá tud tenni, meg el tud belőle venni, lásd most, mert mondjuk a Radnai Orbán Balázs közötti dramaturgiai érzék különbség azért kijött, de ettől függetlenül például az, hogy 16 év alatt mennyire fárad le egy rendszer. Ez is egy valóság kérdése. Mennyire félek a főnökömtől, mennyire igyekszem betartani az elvárásokat, mennyire lógni ki már inkább az egészben, ezek mind valóságos kérdések. És előbb-utóbb szembe fog jönni. A Facebook pedig nem agóra. Azt hagytuk figyelmen kívül azok az emberek, akik a kelet-európai magyarországi Facebook hajnalán is már ott voltak, és mondjuk adott esetben ilyen rohadt nagy lufi karriert be tudtak futni, hogy miközben ott van rajta mondjuk 6 millió magyar, egy 9,5 milliós országból 6 millió fenn van a Facebookon, hogy akkor nem csak mi vagyunk ott, hanem ott van az összes tech cég, az összes politikai vállalkozó, az összes titkos szolgálat. Nem fogsz tudni beszélgetést folytatni, mert nálad sokkal nagyobb erők is befolyásolni akarják. Mondok megint erre egy személyes példát. Van egy gyűlölt csoport, nem fogom elmondani a nevét, már mondtam, amit kifejezetten rám élesítettek. Évek óta jelentem, tudom, mert ugyanis visszajöttek képmással, személyiségi jogokkal, úgy bullyingoltak, mint annak a rendje, folyamatosan nálam betegelték őket, hogy aztán uszuljanak. Évek óta nem tudok vele mit kezdeni. 10000-esre duzzadt, 10000 ember, Orbánnak van ekkora gyűlölt csoportja maximum ebben az országban, senki más.
2: Ez egy elismerés.
0: Ezt akartam, hogy ez egy komoly elismerés.
4: 10000 tagra duzzadt.
1: Kettő
4: héttel a választás után eltűnt. Évekig nem tudtam vele mit csinálni. Lezajlott a választás, Magyarországon kész, pont, gyűlölt. Tényleg igazad van, személyiségi okokkal visszajöttek. No, hát, mik nem vannak. Ez egy manipulált közeg, nem lehet a Facebookon beszélgetni. És igen, az egy civilizációs kihívás lesz. És szerintem ez a legfontosabb, erről kéne beszélni, hogy hogy tudunk olyan fórumokat teremteni fizikai térben is online egyaránt, ahol értelmesen tudunk egymással szót érteni.
1: De nem ehhez, akkor visszakapcsolódok, nem ehhez fontos az, hogy együtt vagyunk, együtt élünk el dolgokat, bulikázunk? Hogy végre jól érezzük magunkat?
4: Ha jól érzünk,
0: persze, ám csak, hogy ez oké, csak hogy itt mondom, arról van szó, hogy végre jó, tehát ha az a dramaturgia, amit te elmondasz, az olyan tökéletesen működne, és Magyar Péter erre annyira alkalmas lenne, mint ahogy te most elmondtad, akkor ezt nagy közös budikázásba nem rondított volna bele ezzel a dráma queen rinyálással, hogy hát a Nórika is most szervez budit az érettségi után, pedig én is szerveztem, és nem igaz, és a Tibi ott lesz, és akkor nem lesz ott nálam, mert be fog rúgni, és másnapos lesz, és másnap randizunk, tehát ezek ilyen gimis szintű dolgok.
1: De ő a bál király, mert ugye másik visszatáncolt.
0: Igen,
2: hát nyugodtan
0: én értem, de a bál király, a fenségestől a nevetségesig csak egy lépés van, mondta ugye, Napóleon híres nagy dramaturgiai szakértője, egy Talma nevű korabeli színész, és mindig erre emlékeztette Napóleont, aki aztán egy idő után a fenségesből át is lépett a nevetségesbe. Szóval a helyzet az, hogy az a bizonyos fenségesség, hát most azt hagyjuk, hogy ez mit jelent, de hát a jelenkor szerinti fenségesség, a népszerűség, a fancy dolog, a menőség, abban nagyon könnyű átlépni ám abba, hogy hirtelen hülyét csinálsz magadból. Szerintem itt most nagyon rezgett a léc, Karácsony visszatáncolt ebben az ügyben.
2: Győzött a Magyar Péter, de becsicskított a Karácsonyt.
0: Én ezt egyelőre értem, mondom, ez egy hatalmi küzdelem, de szerintem nem mindegy, hogy miért.
4: Karácsony az az ember,
0: aki nyugbe mész le.
4: Ez a bukásról a végső győzelemig. Azért,
2: én értem, hogy ezt ő
4: célzott. Ezt azért játszottam az elmúlt években, kikapott az országgyűlési választáson 14-ben, megnyerte Zuglót, ahova nem mehetett vissza, mert el fogják ásni, paraszthajszállal megnyeri akkor úgy gondoltuk, hogy paraszthajszállal, mert nem paraszthajszállal, hanem többel, de szerény különbsége, majd valami 200 szavazattal nyer legutóbb. Szóval, nagy túlélő a Karácsony. Viszont neked válaszolnék, hogy a bahanália az nem párbeszéd. A karnevál is fontos, félreértés ne essék. Szerintem fontos a karnevál, pont az önfeledtsége miatt, az ész kikapcsolása miatt fontos.
1: Cirkusz és
4: kenyér? De vannak az emberi kommunikációnak, érintkezésnek olyan időszakai, amikor meg az észt kell használni, és nem az érzelmeinknek a szabadjára engedését. Ez utóbbi a buli, az erről szól.
1: Mi a Kócián úr végszava?
3: Most az örömünnepek és az örömtüzeknek az időszaka van.
4: Meg a gyásznak.
3: Mit?
4: Meg a gyásznak.
3: Meg a gyásznak, az kevésbé látványos, az nem egy rítus, az nem egy ünnep, az nem egy nyilvános.
1: Miről beszélsz? Most cselekvés. Volt egy Balázsi interjú.
4: Sirató asszonyok.
1: Innen indultunk.
3: Hát azért a bakanália és a Balási interjú az nem ugyanaz az érzelmi regiszter, és ha már itt vagyunk, akkor természetesen a Fideszen belül és a Fidesz által teremtett nyilvánosságban nem zajlik hasonló, tehát ahogy az örömünnep lezajlik a magyar párti oldalon, úgy a gyász nyilvános megélése, megbeszélése, mert a gyász egyébként lehetne egy racionális vitának is a témája. Ez nem alakult ki a Fidesz oldalon, szerintem le fog csillapodni. És nem lesz belőle semmi sem, nyer Orbán Viktor, és minden megy tovább, és nem lesz ott egyelőre megújulás. Várják azt, hogy mikor fenségesből a nevességesbe, és akkor várják azt.
4: Szerintem lesz. Szerintem tarthatatlan volt. Most így utólag azt gondolom, hogy tarthatatlan volt a rendszer. Lesz.
3: Lesz megújulás a Fideszben?
4: Igen, méghozzá strukturális. Nem tudom pontosan, hogy de lesz, mert nem össze, most esik össze a régi struktúra.
2: Frakció alapján nem ezt látjuk.
4: Szerintem a frakcióra igaz az, amit te mondasz, meg a parlamentre igaz, amit te mondasz. Hogy ezek kiürült helyek.
3: András, te képesnek tartod Orbán Viktort a megújulásra?
4: Hát nem személyében kell megújulni, hát karaktert kell találni, kik is ők, kik az ellenségeik, mi tartja össze ezt a közösséget, és így tovább. Szerintem...
1: Ezt majd meglátjuk, mint ahogy a kormány eskütételét is, amit egyébként élőben fogunk majd közvetíteni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Viszontlátásra, jó éjszakát!
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Magyar Péter vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk kivonulását a tamburás gyerekek előadásáról. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 6 órakor. Köszönti önöket a hírszerkesztő Kovács Klára. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin-Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezeti majd. A Mi Hazánk képviselőinek kivonulása a tamburás gyerekek előadásáról, valamint a szózatról és a himnuszról teljességgel vállalhatatlan cselekedet volt, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök arra reagált, hogy amikor szombaton az országgyűlés alakuló ülésén a Sükösdi Danubia Tambura zenekar előadta a cigány himnuszt, a Mi Hazánk képviselői felálltak és kivonultak a teremből. A Mi Hazánk lépését a 100 tagú cigány zenekar is elítélte. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en erre azt írta, hogy nem a Sükösdi Danubia Tambura zenekar miatt, és főleg nem a gyermekek származása miatt vonultak ki az országgyűlés alakuló ülésének végén. A párt szerint korábban előre bejelentették, hogy az előzetesen elfogadott napirend szerint az örömóda előtt ki fognak vonulni. A Tisza párt a napirendet szerintük váratlanul módosította. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Megerősítette a volt lengyel igazságügyi miniszter a TV Republika lengyel tévének, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba utazott. Zbigniew Zsobró körözés alatt áll Lengyelországban, januárban az Orbán kormánytól kapott menedékjogot Magyarországon. Zsobró elmondta, hogy szombaton érkezett az Egyesült Államokba. A lengyel politikus azt állította, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, kész eléjük állni, ha a varsói kormánya kiaratását kéri. Az ellene elhozott vádakat koholtnak és politikai jellegűnek nevezte. Az időjárásról. Sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
5: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: A fővárosban lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat, a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ma napközben félpályás lezárásra kell készülni a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőrök segítik. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Lovag utcánál építkezés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont.

0: Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
1: Május 11-én hétfőn köszöntünk mindenkit a Startban, jó reggelt kívánunk!
2: És a Spirit FM hallgatóit is, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Természetesen a Ferenceket köszöntjük ma évnapjukon, és Isten éltesse a születésnaposokat is.
2: Így van, például kollégánkat, Szlazsát, Ferencet és az öcsémet is, hogyha megengedik, meg az ő gyermekét, a keresztfiamat, de egyébként Ferencből van, vagy 5 vagy 6.
1: Igen, most ugye azt gondoltam, hogy ha elsorolod az összeset az országban, akkor
2: nem mindig azt kapom, hogy köszi nagyon, de nem ma ünnepeljük, szóval aki ma ünnepli, azt Isten éltesse.
1: Van még ma valami világnap is.
2: Tényleg? Mm. Amit említettem? Mm-hmm. Képzeljék el, én nem tudtam, hogy létezik ilyen. Ma van a közlekedési kultúra napja, mm-hmm. ami nem világnap, hanem Magyarországon találták ezt ki, méghozzá egy pályázatot írt ki a közlekedési minisztérium 2013-ban, és ez volt az első helyezett, úgyhogy elvileg 2015 óta tartjuk ezt, de...
1: Hát egyáltalán, amikor most hajnalban jöttem be, pedig ilyenkor még azért viszonylag kicsi a forgalom, én egyáltalán nem tapasztaltam, hogy a közlekedési kultúra napja volna, de minden esetre ideértem, meg remélem mindenki más
2: akkor
1: is.
2: Most szólunk, hogy van ilyen, úgyhogy aki teheti, ma legyen egy picit udvariasabb a közlekedésben.
1: Igen, na nézzük
2: a lapokat. Mik a hírek?
1: Nemzetközi visszhangot keltő bosszú beszéddel mutatkozott be Magyar Péter, nem tud tévedni a Magyar Nemzet címlapon hajtás fölött, ezzel az alcímmel érkezik, és Pilhál Tamás publicista sem tud tévedni, aki azt írja a szerkesztőségi cikkben, hogy üdv a gyarmaton. Egyébként így két gerincen van összeállítva a Magyar Nemzet, ilyen elő szokott fordulni, ez összesen 8 oldal, egyetlen egy cikknek sincsen szerzője, mind munkatársunktól van, a Pilhál műveket, Pilhál Tamást és Pilhál Györgyöt kivéve. Szóval üdv a gyarmaton, ezt kell tudni, hogyha valaki erre kíváncsi, akkor természetesen ne habozzon és olvass el. Ünnep a házban és a téren, Magyar Péter lett az ország miniszterelnöke, ezzel kezd mi mással a Népszava is. Ez volt a hétvégének a főhíre, meg az elmúlt másfél évtizednek is a főhíre. Alig tett esküt Magyar Péter, már is hibát hibára halmozott. A Bors is segít abban, hogy tájékozottak legyenek azok, akik esetleg csak felületesen volnának tájékozottak április 12-e óta. A Blicknek a hátsó borító oldalán pedig, mint mindig most is a Garfieldot néztem meg, cicára lépni tilos, hogy mi az a poén, aminek... vagy a poén az megvan, hogy mi előtte a vicc, azt is el lehet olvasni. Úgyhogy ultimátumról is szó esik természetesen a Blikben, amikor felszólítja Súlyog Tamást távozásra Magyar Péter megválasztott miniszter.
2: Aranyosan nem mondod, de kiderül az is.
1: Nem, mert ez egy magánéleti dolog, én erről nem fogok beszélgetni.
2: Kis babát, igen, mindenki erről beszél. Igen, nem erről Isten fogunk adásban beszélni, hanem.
1: Na. Beszélünk majd Galgóczi Eszterről, a Forrás Társadalomkutató Intézet elemzőjével arról, ami szombaton történt természetesen, Andó Gergely közlekedésmérnökkel pedig a vasútfejlesztés előtt, illetve általában a közlekedésfejlesztés előtt álló kihívásokról.
2: Megnézzük majd a jogi hátterét is az átmenetnek. Ugye ma kezdődnek a bizottsági meghallgatások, ahol a miniszter jelöltek ugye majd előadják azt, hogy milyen terveik vannak. Reggel 8 órától egyébként 16 leendő minisztérium van, úgyhogy számos ilyen meghallgatás lesz, a legtöbbet igyekszünk egyébként élőben közvetíteni az ATV Extrán és a YouTube csatornán reggel 8 órától. Pásztor Emesével majd a TASZ közéleti részvételi programjának vezetőjével fogjuk majd átbeszélni azt, hogy ez az átmenet és ez a veszélyhelyzet, ez mit jelent a jogi gyakorlatban.
1: Aztán még vegyi anyagoztok is.
2: vegyi anyagozunk is, és ami az egyik szintén fontos téma szerintem, hogy a hantavírustól kezdünk el rettegni, mert hogy nem tudjuk, hogy mi ez, hogy azon a hajón mi történt, meg hova keveredett, úgyhogy Szlávik János majd
1: mi legalább nem vagyunk azon a hajón.
2: Helyre teszi, és sok egyéb témába várjuk Önöket, de mindenek előtt.
1: Unyatyinszky György, a Kontroll újságírója, vele beszélgetünk arról, ő ott volt bent a parlamentben tudósítóként szombaton, hogy ő mit látott, mit tapasztalt. Tartsanak velünk.

0: Szabadabban dolgozhatott a sajtó a parlamentben szombaton, mint az azt megelőző több mint 10 évben. Ez is egy újdonság volt, persze nem tudjuk, hogy ez csak az ünnepnek szólt, a beiktatási ceremóniának, az ott megtörtént különböző eseményeknek, programoknak. Minden esetre most így volt, tehát erről tudunk beszélgetni. Unyatyinszky György, a Kontroll.hu újságírója, ennek személyesen is tanulja volt. Jó reggelt, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Meddig mehettetek el anélkül, hogy ott az őrség az vissza ne lögdösött volna benneteket a sávok közé?
1: Az őrség egyáltalán nem lögdösött senkit, ez biztos. És a főlépcsőtől, mert nem mindenki ismeri ugye a parlamentet belülről, de nyilván a főlépcsőt, amit mindenki el tud képzelni, hogyan folytatódik ugye a térről befelé, onnan egyenesen lehet bejutni a kupolateremben, és a kupolateremtől lehet eljutni aztán egy társalgón keresztül az ülésteremig, és gyakorlatilag az ülésterem előtti folyosó szekciótól egészen a főlépcsőig gyakorlatilag végig lehetett mindenkivel beszélgetni, és láttam kollégáknak különböző felvételeit arról, hogy azért még ennél távolabbra is mentek, tehát hogy például a fideszes képviselőket, Fidesz-KDNP-s képviselőket még a frakció irodájuk felé vezető folyosóig is kísérték.
0: Mint a régi szép
1: időkben. Liftbe beszállva, tehát hogy maradjunk annyiban, hogy mindenki a lehetőségei, meg elkezdte tesztelni azt, hogy mik a határok, de ezek olyan határok, amik bizonyos időpontokban nem egészen így léteztek, sőt.
0: Hát, abszolút. Azt mondja Kármán András, leendő pénzügyminiszter, hogy pótköltségvetés jön. Vannak dolgok, amik ezt megalapozhatják, gondolom, én nem értek hozzá. De az, hogy például sikerült elérni negyed év alatt a teljes éves tervezet, sőt, mert annak az eleve már megemelt hiánynak is több mint a 70%-át, ez utalhat arra, hogy itt lesz mit újra számolni. Mire számítasz?
1: Pontosan egyébként erre is hivatkozott a kollégákkal együtt, amikor kérdeztük, akkor ebből is indultunk ki. A másik része meg, ami még ehhez hozzátartozik, hogy volt egy költségvetési stopp egyébként a minisztériumoknál, amit május 5-én egy belső rendelettel feloldottak, és még nagyobb arányú és akkora korlátokat elengedő eszközbeszerzéseket lehetett indítani. Eszközbeszerzéseket, meg ami ebbe beleférhet. Itt arra is lehet gondolni, hogy akár kifejezetten hosszú távú megállapodásokra is köthettek, vagy nagyobb mennyiségre hosszú távon köthettek megállapodásokat, attól függően, hogy mi kellhet egy minisztériumnak, egy minisztériumba, vagy a minisztériumnak a háttérintézményeihez, vagy adott esetben akár kifejezetten a minisztériumok alá tartozó komplet szektorokra is lehetett akár ilyesmit kérni. Hogyha ebből indulunk ki, és az eddigi hiányból, amit már meg lehetett állapítani, akkor az úgy néz ki, hogy bőven túlszaladt a költségvetés azon, mint amit eredetileg ugye terveztek. Itt, ami kedvező lehet, mert én sem közgazdász vagyok, vagy gazdasági újságíró, csak amit eddig sikerült felmérnem a sajtóból, hogy számos adóbevétel azért az idei évben talán kedvezőbben alakulhat, itt főleg a gazdasági növekedésnek a lehetősége, ami vártán nagyobb lehet. Ez is egyébként együtt mozoghat a kormányváltással, tehát a befektetési kedv is egyébként úgy néz ki, hogy növekszik. Most a forint euró árfolyamra, és még külön ki lehetne térni, meg a forint dollár árfolyamra. Ezek együttesen azért kedvezőbb környezetet teremthetnek, és némi gazdasági növekedéssel azért lehet pótolni, de ez a 91%-os, ha jól emlékszem, ez volt az utolsó adat, ez a 91%-os hiány azért nagyban megköti a kormánynak a mozgásterét.
0: 71.
1: 90% feletti volt az utolsó.
0: Jó. Ezt csak azért említettem, Pósfei Gábort, hogy a leendő pénzügyminiszterről beszélünk, mert már is egy nagyon fontos, praktikus, azonnali döntésről Kármán beszélt.
2: András.
0: Miközben azért
2: Kármán
0: a szombat...
2: Kármán András.
0: Vagy Kármán András, igen, bocsánat, igen. Azonnal egy nagyon fontos döntésről beszélt. Alakuló ülés, vagy illetve ott teszi a miniszterelnök az esküt. Szóval egészen más volt a jellege, meg a funkciója is a szombati napnak. És ennek ellenére már ott vannak a napi intézkedések. Úgyhogy szerintem beszéltünk arról is egyébként, miről szólt a szombat.
2: Így van, annál is inkább, ahogy például a lapszemlében is hallhattuk, hogy még mindig egy ilyen párhuzamos valóságban élünk egyébként, az ország egyik meg másik fele. Van, aki így, van, aki úgy ítéli meg, például Magyar Péter beszédét, több szimbolikus elem volt magában, a parlamenti ceremóniában is egyébként, és utána a Kossuth téren is szerintem, akik követték, azok láthatták akár az újabb híres táncot. Te a beszédből mit emelnél ki, mi volt szerinted abban a fő üzenet?
1: Megint egy jó hosszú beszéd volt, és a számonkérés, a vagyon visszaszerzés, a korrupció ellenes intézkedések, ez mind, mindez, amit eddig a korábbi kampányidőszakban is lehetett hallani. Talán amit ki lehet emelni, az külön az a, az a bocsánatkérés, amit az elmúlt 16 évben a magyar társadalom különböző csoportjai, tagjai, akár egyenesen személyek is elszenvedtek az Orbán kormány alatt, a feléjük irányuló, a jogfolytonosságra hivatkozva, mondta Magyar Péter, hogy akkor ő fog a korábbiak helyett, a korábbi miniszterelnök helyett bocsánatot kérni. Ez talán ez volt az egyik ilyen legfajsúlyosabb. Érdekes volt egyébként maga a beszédet hallgatni, abból a szempontból, ez a közvetítésekből egyébként nem derült ki, hogy beszűrődött a tömeghangja az ülésterembe. Tehát amikor Magyar Péter a legmarkánsabb kijelentéseket tette Súlyog Tamás felé, hogy például mondjon le meg a alkotmánybíróságnak, és még lehetne sorolni, vagy amikor az elszámoltatásról beszélt, ezek a taps meg az újongás, ez behallatszódott az ülésterembe.
3: Tehát, ezt mondjuk, nem biztos, hogy mindenki járt a parlamentben a nézők közül. Szóval az ülésterem, ugye van kettő, van az északi oldalon, egy meg van a déli oldalon, egy szimbolikusan felső és alsóházinak hívják folyásiránynak megfelelően a Dunához képest. Ez épület az épületben. Tehát mire odáig elhallatszik valami, annak tényleg nagyon hangosnak kell lennie.
1: Tényleg persze a kupola terem, tehát a kupola felől, ahol ott vannak, van az a felső ablaksor, onnan szűrődött le a hang. Tényleg azt lehetett érezni, hogy ez úgy az országháza, meg az országház, hogyha mondhatok ilyet, hogy illetve a közembereknek is a háza és a képviselete van ott, hogy most tényleg hallatszódott bent a hangjuk. Ezt átvitt értelemben is értem. Legjobb, ez volt a benyomásom, és még egy érdekesség, hogy amikor Súlyog Tamás felé beszélt, vagy amikor Súlyog Tamás beszélt, tényleg a közvetítésekben tényleg annyira nem jön ki ide, hogy milyen arcot vágtak különböző képviselők, és főleg a jogászok, vagy Meritei Barna Bárton például a Tiszától folyamatosan Súlyog Tamást nézte, amikor mondjuk Magyar Péter hozzábeszélt, már a miniszterelnöki beszédében, nagyon szigorúan, és ez igaz a többi jogászra is bent. Pócs János, amikor szintén Magyar Pétert hallgatta, folyamatosan mosolygott, meg ilyen Pócs János, amikor szintén Magyar Pétert hallgatta,

0: törés ebben, hogy ki hogyan szeretné, ki hogyan fogadja a benti eseményeket, és hogyan készül a következő időszakra akár kommunikáció szempontból.
1: Ami egy nagyon pörgős időszak lesz, hiszen ahogy már többször mondtuk, ma kezdődnek a bizottsági meghallgatások tömegével, ugye hirtelen nagyon gyorsan le akarják kvázi ezeket zavarni, és kedden délután már lehet, hogy lesz is ugye egy parlamenti ülés, de mire számítasz? Mennyiben lesz más egy ilyen típusú parlamenti ülés? Mennyire lesz pörgős ez a nyár?
0: Szerintem nem sokat fogunk pihenni, tehát újságíróként mondom, hogy bár az elmúlt évek kampányidőszaka miatt nem nagyon volt nyáron sem igazán pihenés, mert nem csak a sajtónak, hanem nyilván a politikában is, de azért mégiscsak voltak olyan időszakok, amikor kvázi készülni kellett az, hogy oké, mi lesz XY héten, milyen cikkekkel, milyen anyagokkal fogunk jönni, mert nem biztos,
2: előre bekészítettünk, tényleg voltak ilyen semmi, nem előre írjuk meg két hétre az újságot.
0: Szerintem ez most egyáltalán nem. Tehát az, hogy augusztus 31-ig van lehetőség arra, hogy a helyreállítási alapból származó uniós forrásokat le lehessen egyáltalán hívni. És ez tényleg minden minisztériumot érint. Tehát Gajdos miniszter úrnak is a mondjuk a zöld átmenetre vonatkozó, meg a környezetvédelemre vonatkozó elemek, azok is be vannak építve mondjuk az RRF forrásokba. Tehát itt, és tényleg a jogállamiság, tehát az egész jogintézménynek az átalakítása, azt gyakorlatilag most nyáron fog nagyon sok mindent a Tisza kormány valószínűleg végigtolni, meg ez a kormány többség. Nem hiszem, hogy sok pihenést lesz. Én is ugye innen majd a stúdióban oda megyek, és egyből két bizottsággal kezdek, hogy gyakorlatilag minden kolléga.
3: Nem mérjük föl szerintem. Tehát az, hogy a jogrendszernek a szerkezetébe be kell nyúlni, az már önmagába elképesztő meló volna. Politikától függetlenül egyszerűen kilóra, rengeteg lesz a papír, amin keresztül kell menni, és akkor még ott van az valóban mondat, hogy ágazati szinten is területenként az uniós források elnyerése, hogy Vitézi Dávidnak közlekedésfejlesztés, és akkor most csak egyet mondtam, most szerintem oktatási vonalon is lesznek ilyen dolgok. Tehát még azon belül is mennyi papírt kell olyan állapotba hozni, hogy az aláírhatóvá váljon.
0: Nyugdíjreformot is indítani kell, ami
3: ráadásul volt egy ilyen vállalása a leköszönt kormány.
0: Ez is egyébként az RRF forráshoz tartozik, rengeteg munka lesz. Az már hozzátartozik, hogy azért 2022 óta lehet tudni, hogy milyen mérföldköveket kellene teljesíteni a magyar kormánynak, és bizonyos esetekben volt ennek valamiféle előkészülete, illetve aki kormányra készül, az is feltételezhető, hogy erre azért készült. Tehát a jogállami átalakítások itt elsősorban tényleg arra kell gondolni, hogy az intézményi struktúrát annyiban átalakítják, hogy legalább el lehessen kezdeni egy általános jogállami reformot, és meg lehessen alapozni azt az alkotmányozást, amit a kampányban is ígértek, meg most a miniszterelnöki beszédben is ígért Magyar Péter. Tehát, hogy ez csak a jogállami részére mondom, de tényleg, ami az uniós forrásokra vonatkozik, ott minden minisztériumnak elképesztő munkája lesz.
3: És hogy fel kell állítani a minisztériumi apparátusokat.
0: Igen, ma azért bejelentik a legtöbb államtitkárt, nem biztos, hogy minden területen, de a legfontosabbakat egyértelműen. Hegedű Zsolt is arról beszélt, hogy alapvetően az ő fejében, nem csak a fejében, hanem már személyekben is megvan, akikkel el tudja kezdeni a munkát. Pont nála kezdek majd reggel 8-kor. Az ő meghallgatásával kezdünk a kollégákkal reggel 8-kor, és ez hasonlóan igaz a többi ágazatra is. Pósvai Gábor is egyébként beszélt erről, hogy azért ott már van egy kezdőcsapat, akikkel a belügyminisztériumi munkát elkezdik, de például ő arról beszélt, hogy mondjuk a katasztrófavédelem, rendőrség, tűzoltóság és még lehetne sorolni, ott a vezetők terén egyelőre még mind együttműködik azokkal, akik ott lesznek. Az mégiscsak más pozíció volt a végrehajtói oldalon, mint mondjuk a kúria elnökéről, hogyha mondjuk beszélni kell. Tehát nem feltétlenül ott kezdi a sort a Tisza kormány, mint amire sokan mondjuk számítottak volna.
1: És mindeközben ugye ott van egy ilyen diplomáciai vagy protokollvonal is, hogy utaznia kell a miniszterelnöknek, és már be is jelentette, ugye, hogy melyek lesznek az első városok, országok, amiket meglátogat. Ezeknek ilyenkor kiemelten szimbolikus jelentősége van?
0: Szimbolikus is, de mondjuk, hogyha csak Lengyelországra gondolunk, tehát annyi ügyet kell tisztába tenni, és még tapasztalatot is abból a szempontból cserélni, hogy gondoljunk arra bele, hogy Lengyelországban hamarabb történt meg az illiberálisnak tekintett hatalomváltás, de nem volt kétharmados többsége az felálló új kormánynak, vagy nincsen kétharmados többsége a felálló új kormánynak, és még az elnök választáson is ebből a szempontból egy szűk, de vereséget szenvedett.

0: ott nagyon lassú például az a jogalkotási folyamat, ami miatt az Európai Unió, amikor felszabadította a lengyeleknek álló forrásokat, akkor részben okkal aggódik és háborog, vagy a háborgás talán túlzás. A másik része, hogy rengeteg volt kormánytag ugye Magyarországon tartózkodott, és most már lehet hallani azt, hogy az igazságügyi, volt igazságügyi miniszter is az Egyesült Államokba menekült. Ezek olyan dolgok, amiket azért tisztázni kell, és elképzelhető stratégiát is alkotni kell persze, hogy a V4-ek együttműködését is megújítani. Tehát, hogy most csak Lengyelországról beszéltem ebben a pillanatban, és még annyi országon, és annyi ügy, ez is egy hosszú menet lesz. Én el tudom képzelni azt, hogy például Magyar Péter, amikor egy-két forrás arról beszélt, hogy amikor még a kormányalakítás előtt Olaszországba látogatott a filmfesztiválra, ahol bemutatták a tavaszi szél, majdnem rosszul mondtam.
1: Című filmet,
0: az egy kicsit ilyen, még egy utolsó ilyen mini nyaralás, de már ott is találkozott Melónival.
2: Tehát már az úgy nem hivatalos miniszterelnöki vizit volt, mert még nem az.
0: Így.
2: Tehát. Vagy még nem volt az. Ennek ellenére Meloni fogadta. És azért nem tudom, hogy ennek van-e önmagában jelentősége, de mert tudható volt, hogy miniszterelnöké válik szombaton, de ettől függetlenül az aránylag szokatlan, hogy még hivatalban nem lévő állami vezetőket fogadnak más hivatalban lévő állami vezetők.
0: Kicsit máshonnan közelítenék, értem a felvetésedet. Itt azt kell talán kiemelni, és ezt néhány elemző, nem is néhány, sok elemző már kiemelt, hogy tényleg a félvilág most Magyarországra néz. Én újságíró kollégákkal beszéltem.
2: Hegedű Zsolt ebben sokat segít, amikor kiállt táncolni.
0: Például az is, az nyilván csak így egy országimásnak is beillő dolog lehet, hogy az egészségügyi miniszter így tud táncolni, ilyen tértekkel rendelkezik, meg ízületekkel, és ezt most abszolút jó értelemben mondom. De hogy tényleg a félvilág ezzel foglalkozik, hogy milyen átmenet lesz Magyarországon. Tehát az illiberális rendszer, sokféleképpen le lehet írni, de most akkor maradjunk ennél, ha már korábban így jellemeztem én is. Ez hogyan épült fel, hogyan lehet lebontani, milyen kommunikációs megoldások is léteznek erre, milyen jogállami megoldások léteznek erre, és még lehet sorolni. Gyakorlatilag mindenki ezt nézi. És úgy, nem csak arról van szó, hogy itt milyen lesz a demokráciának a reparációja, hanem az is, hogy a nyugati demokráciák válságára, ami egyébként még mindig itt van az Európai Unióban közöttünk, és mindenhol azért látszódik, hogy akár az illiberális, az új jobb oldal, valahol a bal oldal próbál erre megoldásokat találni, és viszi el a populista irányba. Ezzel a populizmussal hogyan lehet egyébként mérsékelt módon megküzdeni? Hát ezért is követik a magyar kormányt.
1: Unyakinszky György, a kontrolló újságírója, köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A volt lengyel igazságügyi miniszter megerősítette, hogy Amerikába utazott. Egy olyan átmeneti megállapodást is elfogadna Iránnal az Egyesült Államok, ami nem érintené az atomprogramot. Sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Jó reggelt kívánok, ezek a Spirit FM hírei 7 órakor. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezeti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Megerősítette a volt lengyel igazságügyi miniszter a TV Republika lengyel tévének, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba utazott. Zbigniew Ziobro körözés alatt áll Lengyelországban. Januárban az Orbán kormánytól kapott menedékjogot Magyarországon. Ziobro elmondta, hogy szombaton érkezett az Egyesült Államokba. A lengyel politikus azt állította, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, kész eléjük állni, ha a varsói kormánya kiadatását kéri. Az ellene felhozott vádakat koholtnak és politikai jellegűnek nevezte. Az Egyesült Államok energiaügyi minisztere az NBC News-ban arról beszélt, hogy egy olyan átmeneti megállapodást is elfogadna Iránnal a Trump adminisztráció, ami nem érintené az atomprogramot. Hozzátette, a végső cél, hogy leállítsák az iráni atomprogramot, de az odáig vezető utat meg kell találniuk. Lemondott Lettország védelmi minisztere, miután csütörtökön két Oroszország felől érkező ukrán drón zuhant le az országban, írta a Reuters. A drónok 4 üres olajtartályt rongáltak meg egy raktárban, nagyjából 40 kilométerre az orosz határtól, és a helyszínen megtalálták egy feltételezett drón lezuhant roncsait. Mivel nem először történt Lengyelországban ilyen incidens az elmúlt hónapokban, a lett miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert, mondván, hogy a drónellenes rendszerek telepítése nem történt meg elég gyorsan. Az időjárásról. Sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Megnyitották a Lépstük Mária utcát, illetve az Anonymus utcát a Pozsonyi utcánál, a Munkásotthon utcát az István útnál. Továbbá a Pozsonyi utca szerviz útján is megszűnt a korlátozás. A Szent István téren és a Károly István utcában továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni, valamint nem járható a József Attila utca, a Tavasz utca, a Nyár utca, a Lőrinc utca és a Mádi Lajos utca az István útnál. Lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Induljon a barkát! Kácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
9: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyerák Anikó és Bodac Balázs.
1: Köszöntjük azokat, akik most csatlakoznak hozzánk, akár az ATV-t nézik, akár a Spirit FM-et. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: És a kultúrát közlekedés, vagy a közlekedési kultúra napja van ma, csak tudjanak arról, mielőtt magukra csapják a kocsi ajtót,
2: vagy csúnyán beszélnek, mert ilyenkor udvariasan kellene közlekednünk. Engedjék be azokat, akik például indexelnek.
1: Így van, aranyosan. Pontosan, engedjék át a gyalogost.
2: Legalább ma. No, foglalkozunk természetesen politikával.
1: Én ezt mondtam igazából. Beszéljünk szépen, amikor másokra rávágjuk az ajtót.
2: Így van.
1: Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzője lesz, itt vele kezdünk, mindjárt természetesen a szombati eseményeket veszük végig.
2: Aztán Pásztor Emessével, a TASZ szakértőjével fogjuk majd megbeszélni azt, hogy mi a jogi lényege ennek az átmenetnek. Ugye elindultak a bizottsági meghallgatások, illetve indulnak, mennyi az idő pontosan, még 7 óra
1: 48.
2: kezdődnek. Ez alatt a pár nap alatt
1: már mi történik? Már kultúráltan közlekednek a parlament
2: felé. Igen, kultúráltan közlekednek a parlament felé, tehát mi történik a következő órákban, napokban, és jogilag mi a legfőbb kihívása az új kormánynak.
1: De mondd el a kedvenc témánkat is, amiért tulajdonképpen jöttünk ma.
2: Úgy van, az adás végén érkezik hozzánk kutyus.
1: Tangó.
2: Méghozzá terápiás kutya, mert hogy az ELTE kitalálta azt, hogy kutatásokra hivatkozva, bizony ugye nagyon sokan nem csak az érettségire, felvételére készülnek, hanem vizsgai időszak is van, és hogy a kutatások azt igazolják, hogy ha terápiás kutyák ott vannak a könyvtárakban, az oldja a stresszt, és sokkal jobban sikerülnek a vizsgák. Úgyhogy ha máskor nem, a sok politikai hír után az adás végén lehet.
1: Igen, jön hozzánk stressz, egy terápiás kutya, és utána például kultúráltan fog utána hazafelé közlekedni. De egészen biztosak lehetünk. Galgóczi Eszterrel jövünk.

0: Nagyon sok volt a szimbolikus elem szombaton, nem csak a házon belül, hanem azon kívül is, mármint a parlamenten kívül, például visszakerült Forsthofer Ágnes házelnök első rendelkezése nyomán az épület Kossuth téri homlokzatára az Európai Unió zászlaja. Ezen kívül pedig óriási show meg buli volt kint, fényfestéssel, meg lézerekkel, kivetítőkkel, DJ-vel, zenekarral, mindennel, meg Hegedű Zsolt táncával a parlament előtt. Gagóczi Eszter, a Forrás Társadalomkutató Intézet elemzője a vendégünk. Szervusz, jó reggelt, örülök, hogy itt vagy nálunk. És egyébként műsor volt benne a parlamentben is, mert megjelentek a sükösdi gyerekek a tamburáikkal, és ők is ott énekeltek a cigányhimnuszt, meg el is játszották önmagában, ez már nagyon megindító volt. Szóval a ingerek jöttek folyamatosan, rengeteg volt az impulzus. Ez egy új politikai stílus?
1: Én azt gondolom, hogy ezt két részre lehet bontani. Egyrészt lehet azt mondani, hogy influencer kormányzás, de hát ugye még a kormányzás valójában nem kezdődött el. Azért Magyar Péter kommunikációjából ez alapvetően látszott már, hogy van egy ilyen bevonási kísérlet, amit leginkább a közösségi médiában láthattunk, ugye még a kampány alatt, meg persze ugye az országjárásába is próbálta a többieket is bevonni a közösségi médián keresztül, akik éppen nem azokon a településeken tartózkodtak, ahol ő volt. De hogy ennek a közösségi médiás jelenlétnek, vagy a szerűnek az egyik leképeződése lehet az, amit most az országház előtt láthattunk, azóta is tele van vele gyakorlatilag minden felület. Másrészt viszont, és ez szerintem még fontosabb, alapvetően az, hogy a politikába be akar vonni embereket, menővé teszi gyakorlatilag azt, hogy valaki politizál, azért ahogyan vonultak a politikusok, itt egy kicsit megfordulhatott az ember fejébe, hogy akkor ők most rockstárok, vagy mondjuk miniszterelnökök, én azt gondolom, hogy ilyen nagy sót régen láthattunk ebben az országban, meg hát nyilván az a tánc a parlament lépcsőjén, tehát az is hihetetlen, és már ez egy ismétlődő tánc, tehát hogy ezek az elemek...
0: Rá is dob Hegedű Zsolt arra, hogy ez már egyszer mémesedett április 12-én, negatív értelemben is, de még akkor ezt telibe trókodja, hogy tessék gyerekek, akkor most is.
1: Hát egyrészt, másrészt, én azt gondolom, hogy azért nem negatívan mémesedhetett, vagy legalábbis nagyon sokan pozitívan tekintettek az ilyenekre.
0: Ja, abszolút, csak volt egy olyan réteg is persze, akik meg azt nézzétek már ezt a bohócot, ez lesz a miniszter.
1: Minden pozitív dolognak van egy negatív fennhangja, már hogyha ezek elterjednek, én azt gondolom, hogy nagyobb volt a pozitív hangvétele. Igazából, ami tényleg nagyon fontos, hogy most ez egy ilyen felszabadulási parti, ünnep, de ami hosszú távon meghatározó lehet, az, amit Magyar Péter beszédében el is hangzott, hogy figyeljünk a kormányra, vitatkozzunk vele, vitatkozzunk a döntéshozóikkal, tehát hogy még egyszer ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag elfogadunk mindent, amit a politikusok mondanak nekünk. Én azt gondolom, hogy ez egy első lépcső, meg az is, hogy több mint 3 millióan szavaztak az új kormányra. Az, hogy ebben a kampányban én nagyon sok negatívot tudok elmondani erről, a beszédstílus, az üzenetek, de az, hogy ennyien bevonódtak, az nagyon pozitívként is tekinthető. Azt kellene valahogy elérni, hogy ezek az emberek meg is maradjanak, érdeklődjenek a politika iránt, vonják felelősségre a politikusaikat, ha úgy érzik, hogy van miért, és azt gondolom, hogy így lehet valódi rendszerváltást elérni, hogy a politikai kultúra változik, és ezáltal a választók is.
0: Orbán Viktor megtörte azt a hagyományt, hogy nem mondott búcsú beszédet. Jó, mondjuk, tehát 2010 óta neki nem nagyon kellett ilyen szerepet vállalni, de mondjuk 2002-ben kellett, és egyébként is az volt, hogy a leköszönő kormánynak a vezetője ott az országgyűlésnek az alsóházi termében ilyen értelemben egy búcsúbeszéddel is átadja a stafétát a hivatali utódjának. Ugye képviselőként nincs bent, mert hogy eleve nem képviselő, de hát ő még egészen szombaton délután körülbelül 2:30-ig hivatalban lévő teljes jogú miniszterelnök volt. Ehhez képest nem ment be, és nem adta át a stafétát. Miben látod ennek az okát?
1: Orbán Viktornak a politikából való kvázi kilépését, ami megint csak szimbolikus kilépés, hiszen egyébként a Fidesznek az elnöke marad, és az újjászervezésben egyébként részt szeretne venni, de azért az látható, hogy viszonylag sokakat meg tud téveszteni az, hogyha ő nem ül a parlamentben, akkor az olyan, mintha visszavonult volna. Én azt gondolom, hogy ennek egy kicsit egyrészt ez az oka, hogy ezt meglépte. Másrészt viszont az, hogy nem ment be most szombaton a parlamentbe, az talán visszás lehet most már nagyon sokaknak. Nyilván azt szerette volna elkerülni, hogy ha ő is oda bent van, akkor nem csak Súlyog Tamás kapja azokat a negatív szavakat Magyar Pétertől, és egy ilyen támadási felületként tudott volna funkcionálni Orbán Viktor Magyar Péterrel szemben. Mindenesetre így viszont meg kifejezetten tiszteletlen volt, és én azt gondolom, hogy nem az új miniszterelnökkel szemben, hanem a magyar emberekkel szemben. Ami viszont megint csak egy olyan téma, amire ma még emlékszünk. Én azt gondolom, hogy fel fogják még sokan néha emlegetni, de nem ez a legnagyobb politikai botrány, és nem ez a legnagyobb só jelenleg Magyarországon, ami hosszú távon velünk marad majd az emlékezetbe. Azt gondolom, hogy minden alakulőülésen elő fog majd kerülni a következőn is, hogyha kell búcsú beszédet tartani, hogy Orbán Viktor volt az egyetlen, aki ezt nem tette meg.
0: Szerepelt viszont Tópennek a csatornáján, ahol interjút adott, és hogy miért pont ott ez a kérdés felvetődött, teljesen spontán valahogy felvetődött ez a kérdés, és azt mondja, hogy hát hova máshova mehetnék, és úgy fogalmaz, hogy van a korábban bennünket támogató jobb, közép vagy mérsékeltebb sajtó benne a TV2-vel, szerinte, de Index, Mandiner, és azt mondja, hogy ezek most ellenzébe kerültek, és nem találják a hangjukat, hogy tudnának velem beszélni, hogyha azzal sincsenek még tisztában, hogy ők, hogy írnák le a helyzetet. Meg aztán ott van az a jobboldali sajtó, a Magyar Nemzet és Világa, ahova meg elmegy, akkor 4 millió ember befogja a fülét. Az ő kedvence egyébként a Nemzeti Sport, meg a Vadhajtások, ami hangütésében durva, de azért jön Dópmenhez. Most hagyjuk ezt a vadhajtásos sztorit, mert erről már beszéltünk az elmúlt napokban. Lényegében a saját maga köré épült médiabirodalmat értékelte le ezzel az indokkal, a indoklással, amit elmondott Dopmennek, hogy miért nem azoknál van. Mert hogy nem találják még a hangjukat.
1: Alapvetően én azt gondolom, hogy ezek azok a mondatok, amiknek a célja egyébként pozitív lenne, hogy egy picit felrázza a saját sajtóját, vagy a saját ugye azok, amelyek eddig a kormányt támogatták, és amiben mindig volt egy ilyen kikérés, hogy ez nem hozzájuk tartozik, ugye nyilvánvalóan. De ezzel egy picit inkább én azt gondolom, hogy az lehetett a cél, hogy elmondja, hogy igen, hát mi is most megpróbáljuk feltalálni magunkat, újjáépítkezünk, szerveződünk, ugye majd későbbiekben a Fidesz újra nagy tud lenni, és ugyanez gondolhatja ezekről a sajtótermékekről is. Miközben egyébként minden szó, amit elmond, az meg valóban igazad van, egy kicsit inkább úgy hangzik, mint hogyha már ezeket a sajtótermékeket értékelné le, és ezekkel szemben mondjuk Dopment pedig felértékelni, ami nyilvánvalóan azért váltott ki visszhangot, ráadásul egyébként ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a prioritási listán nem biztos, hogy a Dopment interjú lett volna az első, tehát ez valóban igaz, hogy először számoljon el a sajátjai felé, vagy legalábbis próbáljon meg valamilyen fajta lelkesítő, összerázó, nem tudom, szembenéző üzenetet belső körökben elmondani. Egyébként ugye lett volna dolga az Országházban is, tehát hogy nagyon sok mindent csinálhatott volna ehelyett az interjú helyett. Ez egy azért kényelmes helyzet tulajdonképpen, mert ott is volt, el is mondta, de ugye más dolgok is történtek, tehát megint csak ilyen fél árnyékban tudott egy olyan interjút mondani, amivel nagyon sokaknak tudott üzenni, azoknak, akik még talán jobban kötődnek hozzá.
0: Jó, most is beszéltünk Orbán Viktorról, meddig lesz még téma Orbán Viktor?
1: Hát ez azt gondolom, hogy függ egyrészt a sajtón nyilvánvalóan, de másrészt pedig azon is múlik, hogy ő hogyan viselkedik, mit fog csinálni, valóban fel tudja rázni a Fideszt. Ezt egy ilyen nagyon zárt belső munkaként képzeli el, vagy folytatják majd a digitális harcot, vagy digitális polgári köröket, hogy ezekből mennyi fog majd lecsapódni, és inkább talán az a kérdés, hogy mennyi lesz érdekes a sajtó számára, azon múlik leginkább.
0: Galgóczi Eszternek, a Forrás Társadalom Kutató Intézettől. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.

0: Pásztor Emesével folytatjuk. Jó reggelt kívánok! A TASZ közéleti részvételi programjának vezetőjével, és megpróbálja nekünk elmagyarázni, remélhetőleg mindannyian megértjük majd, hogy mennyire bonyolult az a jogi átmenet, ami a következő napokban, hetekben vár egyébként az új kormányra. Akár ugye majd a veszélyhelyzetről is beszéljünk külön, de most a következő órákban mi a legfőbb kihívás jogi szempontból?
1: Inkább nagyon izgalmasnak mondanám ezt az időszakot, ami most ezt a közjogi átmenetet jellemzi. Ugye már van új országgyűlés, ez megalakult szombaton, nincs viszont kormány. Tehát Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt, nincs viszont még kormánya. És bár az előző kormánynak és az előző miniszterelnöknek a megbízatása megszűnt az új országgyűlés megalakulásával, most még ügyvezető kormányként ők viszik az ügyeket, amíg az új kormány meg nem alakul. Ugye most az első feladat a miniszteri meghallgatásoknak, a bizottsági meghallgatásoknak a levezénése, és vannak arról szóló hírek, hogy a tervek szerint ez hétfőn kedden megtörténik, és a miniszterek kedden a nap végén talán hivatalba is tudnak lépni, és a köztársasági elnök kinevezi őket.
0: Ez jogilag azt jelenti, hogy Magyar Péter most például Szijjártó Péter főnöke?
1: Hú, ez nagyon érdekes kérdés, semmiképpen
0: nem. Sokan ugye ezt pedzegették, hogy hát egészen izgalmas, hogy innentől kezdve akkor Szijjártó, Rogán és az egyéb miniszterek gyakorlatilag neki kellene, hogy teljesítsenek. Oké, hogy pár óráról beszélünk, de jogi szempontból ez így van?
1: Nem gondolnám, hogy így van, ugye a miniszterelnök saját maga állítja össze a saját csapatát, tehát ez a kancellária demokráciának a lényege. Ez most egy átmeneti időszak. Itt az alaptörvény úgy szabja meg az ügyvezető kormánynak a jogköreit, hogy ők tulajdonképpen hát életben tartják a működést, tehát az állami működést, de mondjuk új rendeletet nem lehet elfogadni, csak halaszthatatlan esetben, úgy nemzetközi szerződés részesévé már nem lehet tenni Magyarországot, tehát változásokat már nem lehet eszközölni, ők tulajdonképpen csak fenntartják a működést, ameddig az új kormány hivatalba nem lép. Érdekes ez a szabály, mert az új kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg, ugye nyelvtani értelmezés szerint szám szerint kettő minisztert kell kinevezni, onnantól kezdve, hogy az első kettő ki van nevezve, az új kormányfőnek már van kormánya.
0: No, ez a következő pár órában, majd napokban kiderül. Van egy szerintem szitok szó, ez a veszélyhelyzet, amit sokat hallottunk az elmúlt években, és mindenki azt mondta, hogy ezt azonnal el kellene törölni. Ehhez képest ugye nem ez történik, hanem más, és ennek megvan a jogi oka. Mi ez a veszélyhelyzeti kormányzás, és hogyan tudja ezt kezelni az új kormány?
1: Hát most ez egy igazi első segélyhelyzet, amivel tulajdonképpen az új kormánynak most szembesülnie kellett, ugyanis szerdán véget ér az a felhatalmazás, ami alapján az előző kormány meghosszabbítgatta újra és újra a veszélyhelyzetet 2022. novemberétől folyamatosan, de egyébként már 2020 tavaszától veszélyhelyzete volt Magyarországon, először ugye a Covid-ra hivatkozva, 6 éve szinte folyamatos, tehát talán egy szűk 5 hónapnyi szünet volt ebben az időszakban. Tehát ha szerdán ez a veszélyhelyzet megszűnik, akkor csettintésre, varázsütésre hatályon kívül helyeződnek azok a rendeletek, amiket a veszélyhelyzet alatt elfogadnak, és ezek a jogrendszer egészét átszövik. Ezt az első segélyhelyzetet tulajdonképpen az alakuló ülésen az új országgyűlés egy sebb tapasszal lezárta, és azt mondták, hogy ezek a veszélyhelyzeti rendeletek, vagy legalábbis egy részük törvényerőre emelkedik, törvényé válnak ezek a rendeletek, és így továbbra is hatályban maradtak. Egy részük megváltozott formában, más részük eredeti formában, harmadik részük pedig egyáltalán nem. Ezzel ezt a krízishelyzetet elhárították, ugyanakkor hát ahhoz, hogy ez a sebb, amit a jogállam itt elszenvedett az elmúlt években, ez be tudjon gyógyulni, ez szükség lesz később majd egy műtétre is, és ez egy nagy kérdés, hogy ezt a műtétet végre fogják-e hajtani. A veszélyhelyzettel alapvetően az a probléma, hogy egy parlamentális demokráciában a döntéseknek a parlamentben kellene megszületniük. És a parlament törvényeket tud alkotni, törvények jönnek ki a parlamentből, amiknek van egy koreográfiája, hogy ez hogy történik, hogy előkészítik a törvény javaslatokat a minisztériumokban, hatásvizsgálat készül, megkérdezik az érintetteket arról, hogy mit szólnak erről, mit szólnak ehhez. Aztán van egy vita folyamat a parlamentben, megismeri a nyilvánosság a a különböző érveket, ellenérveket, és akkor ebből kialakul egy olyan törvényszöveg, ami szakmailag megalapozott, mert minden érintettet és minden szakértőt meghallgattak, akinek releváns véleménye van, és amit az emberek el tudnak fogadni, a magukénak éreznek, mert eltelik elég idő ahhoz, hogy megvitassák. Most ehhez képest a veszélyhelyzet alatt a kormányrendeletek tulajdonképpen egyszer csak megjelennek csettintésre a közlönyben, nincsen társadalmi vita, és ez a hatalmi centrum a parlamentből a kormányra helyeződik át.
0: Azért, hogyha végigveszünk egy-két az elmúlt 16 évben kikerült törvényt, ott ugyanez a kritika érvényes lehet, hogy nem volt társadalmi egyeztetés. Ez egyébként jogilag egy elvárt, betartandó dolog lenne egyes
1: abszolút,
0: törvényeknél?
1: Igen. Tehát minden törvénynél betartandó lenne, tehát ezt a folyamatot magát is törvények szabályozzák, és valóban sok kritika érte a törvényalkotás folyamatát, de ezt egy teljesen új szintre emeli a rendeleti kormányzás, az, hogy minden kérdést egész egyszerűen kormányrendeletekkel szabályoznak. És ezeknek a kérdéseknek egy része egyáltalán nem kötődött magához, a veszélyhelyzeti tematikához. Tehát például a Szőlő utcai botrány kapcsán, csak hogy egy jellemző esetet emeljek ki, arról, hogy a javító intézeteket a büntetés végrehajtás alá helyezik, egy veszélyhelyzeti kormányrendeletben döntöttek, aminek valami kapcsolódás azért kellene, hogy legyen az ukrán háború következményei, ez egyáltalán nincsen ilyen kapcsolódás. És ez egy nagyon ellenmondásos helyzet a jogállamiság szempontjából, hogy a jogrendszer teljes egészét átszövik ezek a rendeletek. És ez most egy krízis helyzet lett volna, hogyha ezek egyik pillanatról a másikra kivezetésre kerülnek a jogrendszerből.
0: Jogászként hogy látja tízes skálán, mennyire bonyolult egyébként most az a fajta átmenet, amit egy régi kormányzás teljesen más típusú törvényalkotás, jogalkotás után át kell vennie, vagy át kell formálnia egy új kormánynak?
1: Hát én nem lennék a kodifikátorok helyében, tehát most ez a mostani, amivel törvényi szintre emelték ezeket a kormányrendeleteket, ez egy 80 oldalas saláta törvény, tehát ehhez elvileg át kellett világítani az egész jogrendszert, hogy hol vannak ilyen rendeletek, és mi az, ami bennmarad, mi az, ami kikerül. Ugye később ezt egy társadalmi vitával lehet majd korrigálni, hogy itt ez az egyeztetés lefolyhasson, mert hogy egyébként az új országgyűlés ugyanúgy nem vitatta meg most ezeknek a tartalmát, mint ahogyan az előző kormány ezeket elfogadta. Tehát ezt a vitát, ezt a társadalmi egyeztetési folyamatot pótolni kell a későbbiekben.
0: Ráadásul van egy olyan nyomás is az új kormányon, hogy augusztus végéig ugye sok mindent kellene teljesíteni, hogy az uniós pénzek megérkezzenek, amiknek szintén iszonyatosan bonyolult jogi háttere lehet. Sőt, ez itt egyel bonyolultabb egyébként, amikor az unió felé kell bizonyítanunk, mint amikor itthon alkotunk törvényt?
1: Nem gondolnám, hogy feltétlenül bonyolultabb, tehát az Európai Unió által támasztott követelmények nagyon transzparensek, és egyébként pletykákat lehetett arról hallani, hogy ez a munka azért nem most indul el a semmiből, tehát csőre töltve várják a sorsukat ezek a törvényjavaslatok. Kíváncsian várjuk a fejleményeket.
0: Több száz, vagy több ezer? Milyen tételben kell gondolkodnunk, hogyha itt jogalkotásról, törvényalkotásról
1: beszél? Hát nem bocsátkoznék ilyen becslésekbe, de nem is biztos, hogy a száma mérvadó ebből a szempontból, tehát akár egy-egy rövid javaslat is igényelhet hosszas átgondolást, tehát ez nem kilóra megy.
0: Pásztor Emese, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
1: Szombathely és Zalaegerszeg után most úgy tűnik, hogy Sopronban is baj van, hogy mi a probléma, azt megbeszéljük Simon Gergellyel, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Mert hogy ott is fennáll az aszbeszt szennyezés. Gyanúja vagy már bizonyítva van?
2: Két esetben bizonyítva van. Mi még januárban jelentettük be a magyar hatóságoknak, hogy akkor Bozsaki parkolót azonosítottunk, hol van azbeszt, és mértük ide, akkor jeleztük még, hogy sajnos ez az azbeszt botrány, ez érinti valószínűleg számos magyar települést. Ugye április 13-án reagált a kormányhivatal és Vas megyei kormányhivatal és Szombathely vezetése, és elismerték, hogy Szombathelynek igen jelentős része sajnos érintett ezzel az azbeszt szennyezéssel. Itt leginkább egy ilyen kőzuzalékra kell gondolni, ami ki van helyezve utcákra, ilyen murvaszerűen parkokba, parkolókba, saját lakosoknak a magánútjaiba, de beledolgozva időnként az útba is, és ez tartalmaz mindenhol, nagyon, nem mindenhol, hanem hogyha ebben a négy ominózus osztrák burgenlandi bányából származik nagy mennyiségben azbesztet, és Sopronban is láttunk egy helyszínt, ami számunkra egyértelmű volt, akkor azt a választ, vagy azt rakta ki a közösség oldalra a polgármester, hogy a tudomása szerint az nem onnan származik, de a kinézet alapján olyan egyértelmű volt, hogy elküldtük laboratóriumba, illetve még egy helyszín, elég nyilvánvaló volt egy ilyen utcarészlet Sopronba, szintén egy magánberuházásból, hogy azbeszt, és azt is a sajnos mind a két esetben igazolta a labor. Fontos kimondani, hogy ezek magánberuházások, tehát nem a önkormányzat által beszerzett beruházásból származó utak, tehát a lakosságot sajnos ugyanúgy érint, hiszen ott van a szabadba, és bárki hozzáférhet, ugye a úttesten, utcán, járda mellett ott van.
1: No igen, mi ez az anyag, és közben a nézők láthatnak képeket, ahol ilyen fehéres foltokat látunk. Egyáltalán az ezek szerint okot ad arra, hogy gyanakodjunk, hogy ez egy azbeszttel fertőzött terület? Tehát mi ez az anyag, amiről
2: beszélünk? Maga az azbeszt, az egy ásvány. Amíg a föld alatt van, addig semmilyen igazi érdemi probléma nincs vele, ugyanúgy, ahogy a ólommal, higannyal, arzénnal sincs, hogyha bent van kötött formában. Az azbeszttel az a gond, hogyha kikerül, kiporzik, és ezek a kis apró szálak a levegőbe kerülnek, például azért, mert átmegy rajta egy autó, vagy fölkapja a szél. Itt ugye földarálják, fölörlik, összezúzzák ezt az azbesztes kőzetet, emiatt tud kijutni belőle. És hát sajnos Szombathelyen voltak levegőmérések, az utcán van az a Oladi Plató nevű terület, Szombathelynek volt egy 10-12 utcányi területen, ezzel van borítva, ezzel az azbestes kőzettel az utca, és ott ugyan nem tudtak normálisan 24 órás mérést végezni, amire a határérték vonatkozik, mert egyszerűen eltömődtek a szűrők, olyan por volt, de akkor akár volt, hogy a határérték 300-szorosát is, a levegőbe tolerálható határérték 300-szorosát is elérte a szennyevettség, tehát mindenképp azt állíthatjuk, hogy ez probléma, és más helyeken is, azon a ominózus Bozsaki parkolón is, amit még januárban jelentett a szennyevettség, tehát mindenképp azt állíthatjuk, hogy ez probléma, és

0: és a körzet, és hogy hasad, akkor azt látjuk, hogy ilyen apró szálacskák látszódnak, de nyilván szemmel azért nem lehet megalapítani, el lehet küldeni a laborokba, csak a laborok most borzasztóan le vannak terelve, nagyon jó lenne, hogyha valami állami segítségnyújtás lenne, mert a laborok igazából most már csak 2 hétre tudnak vállalni vizsgálatokat, hiszen tömérdek lakos próbálja beküldeni a mintáját, hogy elérni, hogy bevizsgálják a körzetét.
1: Nagyon gyorsan beszéljünk arról, hogy honnan származnak ezek, ugye, Ausztriából, és hogy nem derül ki ez a kitermelés közben, sokakban merül fel ez a kérdés.
0: Hát mi 4 osztrák bányából származik, és most láttunk olyan újságcikkeket, hogy már 1991-ben sejtették, hogy ott aszbeszt van, viszont ami egész biztosak vagyunk, hogy 2011 óta az osztrák hatóságnak is tudnia kellett volna, hogy ebbe aszbeszt van, sőt tudta is, és mégis kiadta rá az engedélyt, hogy ezt kibányásszák, felhasználják, exportálják, tehát mi azt gondoljuk, hogy az osztrák hatóságok felelőssége teljesen tiszta és egyértelmű. Ezzel kapcsolatban egy bizonyítékcsomagot az osztrák Greenpeace-es kollégákkal összeraktunk, ezt Szombathely polgármesterének múlt csütörtökön átadtuk, illetve azóta jeleztük a megválasztott érintett környezeti ügyért felelős miniszternek is, hogy nálunk van ez a bizonyíték, illetve kérésre már több érintettnek elküldtük ezeket a bizonyítékokat. Mi nagyon szeretnénk, hogy ezt föl tudnák használni annak érdekében, hogy a kormányzat tudjon azért föllépni, hogy Ausztriától valamilyen kártérítést kapjunk, hiszen itt azt gondoljuk, hogy olyan mértékű és olyan kiterjedt ez a probléma, hogy nagyon gyors kormányzati beavatkozás kell, hiszen ezt az aszbesztet meg kell akadályozni első körbe, hogy kiporozzon, ehhez nyilván azonosítani kell a területeket, ahol vannak, tehát rengeteg mérés van, akár külföldi mérési kapacitásokat ki kell fizetni, hogy föl legyen térképezve, aztán meg kell akadályozni a kiporzást, nyilván ez a vízzel való permetezés valamennyit segít, de lehet, hogy ideglenesen le kell fedni ezeket a területeket, le kell zárni, majd el kell szállítani minden hamarabb, és ezt nyilván csak központi koordinációval lehet, erre nem lesz pénze az egyedi lakosoknak, az önkormányzatoknak, hanem itt igazából én azt gondolom, hogy az osztrák államnak kell itt egyszerűen felelősséget vállalni, vagy az osztrák hatóságoknak, hiszen az osztrák bányacégek félek, hogy nem fogják tudni ezt egyedül, ezt az egész anyagit.
1: Van egy rész, igen, a kártérítés, meg felelősségvállalás, amiről beszélünk, de talán ami mindennél fontosabb, hogy mit lehet most tenni, hiszen ott vannak családok, helyi lakosok, ha az aszbesztet halljuk, akkor gyomorgörcsünk van, ugye még a 80-as évek építkezései után, hogy rákkeltő, milyen hatása van ennek, most mindenki költözzön el, ételfutárok már nem járnak az utcába, bontsuk fel az utcát röviden. Hát mi a megoldás gyorsan?
0: Mivel az lesz belélegezve bizonyított a rákkeltő, meg kell akadályozni, hogy olyan térben legyünk, hogy belélegezzük. Utcán mit tudunk tenni, ne sétáljunk itt lehetőleg az utcán, ha igen, akkor FFP3 maszkba. Az autókat ugye 10 km/h korlátozták ezekbe az utcákba, én inkább még az 5-öt tartanám lehet biztonságosnak, hogy tényleg ne pozzódjon föl. Ha kicsit szeles az idő, akkor zárjuk be az ablakot, illetve a ruhánkat. Azt mindig vegyük le kint, hogy ne hozzuk be a lakásba ezt a port. Hát illetve gondoskodjunk róla, hogy tényleg minél hamarabb, akár hogyha nekünk van egy aszbesztes feljárunk, akkor azt ne használjuk, takarjuk le valami geotextillel, amíg el nem tudjuk szállítatni valóval.
1: Illetve... A megoldás például az, hogy gyorsan aszfaltozza le az önkormányzat az összes utat?
0: Az aszfaltozás azért nem gondolom, hogy jó megoldás lenne, volt ilyen terv, hogy leborítani, mert az azt jelenti, hogy egy örökre egy veszélyes hulladékkal szennyezett terület lesz, nem lehet soha belerakni egy csatorna bekötést, egy optikai kábelt fektetni, a kikátyúsodik, újra kijön. Én azt gondolom, hogy ez a legtöbb lefedési módszer egyszerűen nagyon rövid távra jelent. És ki szeretne úgy élni ott, hogy ki van rékorak, hogy az lesz veszélyes hulladéktábla, csak le van fedve, és ki tudja, hogy mikor fog kikopni. Én azt gondolom, hogy egy központi irányítás mellett ideglenesen lehet, hogy le lehet fedni, hogy ne porozzon ki most, de el kell szállítatni.
1: Lesz dolga az új kormányzatnak, úgy tudom, nagyon gyorsan. Simon Gergely, köszönöm.
0: Köszönöm.

volna, vagy lett volna pénz, meg Európai Uniós támogatás is. Feladat meg aztán végképp volna bőven a vasút közlekedés terén. Nem csak arról van szó, hogy a pályák milyen áll,

0: állapotban vannak, hanem arról is, hogy maguk a szerelvények, a kocsik, a mozdonyok milyen állapotban vannak. Hihetetlen nagy feladatokat örökölt meg az új kormányzat, és nem csak az EU-s források miatt, meg nem csak azon részük miatt, amelyeknek a lehívási, vagy a megállapodási határideje az augusztus 31, hanem a normál, úgynevezett kohéziós pénzek tekintetében is Andó Gergely közlekedésmérnökkel beszélgetek. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Itt van nálunk. Mire és mennyit lehetne, vagy lehetett volna szerezni pénzt?
1: Miután a kormány belátta, hogy az EU-val a kiegyezés nem lehetséges, egy banki hitelt próbáltak fölvenni vasúti beruházások végzésére, 1000 milliárd forintos keretet kötöttek, ott is bejött a politikai szál, hogy a bank húzza, halogatja az időt, de a végén megszületett az elméleti egyezség, és ennek örömére 5-6 év után kiírtak újra nagy beruházásokat, amivel ilyen több százmilliárdos értékű vasúti fejlesztéseket lehet végrehajtani. Na most, ha 5-6 év kimarad egy ilyen ciklusban, hogy nagy beruházás, ez azt jelenti, hogy ekkora késésben van most az a program, amit végre kell hajtani.
0: Nem csak késés, hanem ebben az 5-6 évben tovább pusztult az, vagy még több lett egyébként a felújítandó, vagy a javítandó.
1: Hát, hogy lassan beér, tehát amit felújítottak 20 éve, már EU pénzekből, azt lassan újra fel kell újítani. De most az nagyon gyorsan kiderült, hogy az a vád, hogy a magyar állam elvesztette a beruházói képességét, ugye annak idején szétverte Lázár János a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőt, és szélnek eresztette ezeket a beruházásokhoz értő szakembereket. Ez oda vezetett, hogy kiírták ezt a Debrecen-Nyíregyháza tendert, aminek a becsült értéke 260 milliárd forint, annak a pályaépítési részét visszavonták, miután föltettek a leendő vállalkozók, vagy potenciális vállalkozók 1266 kérdést arról, hogy egész pontosan mire gondoltak. Na most, hogy ezt kontextusba helyezzük, a tendernek a műszaki leírás, hogy mit kell megépíteni, az 251 oldal volt. A válaszok arra, hogy amit pontosításként föltettek, 359 oldal, tehát sokkal több volt a válasz, mint maga a...
0: Jó, ilyen azért van.
1: Ilyen eddig nem volt. Eddig olyanokat kérdeztek a kivitelezők, hogy alkalmassági feltételek, referenciák megfelelnek-e most. El kellett a műszaki tartalmat soronként értelmezniük, és az ellentmondásokra felül.
0: Jó, rendben, ezt nem szerintem...
1: De ugye a visszavonás...
0: Ismerem anyámat otthon, ő ezen a ponton kapcsolt el. Tehát ezt a rétegeit nem érti a dolognak.
1: Értem.
0: Viszont az, ami számunkra kézzelfogható, hogy mi épül, vagy mi nem épül, hát mikor nem. És mikor nem, és mennyi értem. Pénz az, ami elméletileg lehetséges, hogy felhasználható hozzá, és a gyakorlatban mire van lehetőség hozzájutni. Értem az összes kivitelezőnek, bevont alvállalkozónak a problémáit, értem, megbeszélik azokkal, akikkel meg kell, de én lakosság vagyok. Jegyet akarok venni a vonatra, szeretném tudni, hogy arra jár-e a vonat, és hogyha igen, akkor mennyi idő alatt.
1: Na, ez a másik érdekes kérdés, hogyha ezek a beruházások végre el is indulnának, most olyan időszorításba kerültek a kormány a kivitelezési határidőkkel, hogy az EU pénzeket, ha még haza tudják hozni, fel is tudják használni, hogy az a műszaki tartalom nem valósítható meg olyan módon, hogy a vasúti pályákat ne kelljen teljesen kizárni az átépítés idejére. Tehát egy 4-6 éves építési munkát kell most elvégezni 2-3 év alatt legjobb esetben is, és ez csak akkor lehetséges, hogyha aránytalan sérelmet okoznak az utazóközönségnek azáltal.
0: Jó, hogy értsük, tehát nem az van, hogy akkor lassítunk rajta, mert közben meg egy ilyen kicsit átalakítjuk a menetrendet, mert egy éjszaka ott kicseréljük azt az 1 kilométert, vagy fél kilométert, hanem le kell zárni egy az egybe vonalakat.
1: Az volt, hogy két vágányból az egyiket tartsák fel a forgalmat, tehát úgy kellett a kivitelezést csinálni, hogy megépítik a vízáteresznek az egyik oldalát, utána visszaépítik rá a pályát, lebontják a másik oldalt, és akkor azt is
0: hozzá. Tehát lassabban, de lehetett haladni.
1: És akkor lassabban ezeken a szakaszokon de lehetett haladni, és ezen is összeveszett egyébként a kivitelező meg a beruházó, és mondták a vállalkozók, hogy másfélszer annyi idő kell, mint amit az állam gondol, abban a technológiában, amit ő gondol. Ez a másik. A harmadik az, hogy ha egyszerre kírnak 5 darab olyan beruházást, aminek mindegyiknek egyenként több mint 100 milliárd az értéke, és 6 éve nem történt ilyen kiírás, tehát gyakorlatilag nincsenek cégek nagy számban, akik ezt el tudnak végezni, hanem pontosan egy darab olyan cég van, akinek van erőforrása ilyen kaliberű munkák végzésére, és neki sem feltétlenül az mind az 5-höz. És akkor egyrészt szemezgetni fog közüle, hogy neki melyik a kényelmesebb, melyik nyilván a nagyobbakra lő, a kisebbeket elengedi. Másrészt az árakra sincs jó hatással, hogy maradt az, hogy egy darab kivitelezőnk van, semmilyen más cégnek nincsen érdemi eszközparkja, ami ilyen munkákat el tud végezni.
0: Itthon. vannak külföldi cégek.
1: A külföldi cégek is 5 évre előre le vannak kötve, hiszen senki nem tart fönt kapacitásokat arra, hogy majd egyszer talán valaki akar építkezni. Az EU kiszámíthatóan 6 éves, 7 éves ciklusokban finanszírozza ezeket az építéseket az EU teljes területén, és az összes ország, aki hozzáfér ehhez a pénzhez, tehát másik 26 a 27-ből, ő lekötötte a kapacitásokat 5 évre előre teljes joggal, hiszen ott tervezett.
0: Mi és miért lett visszavonva, felfüggesztve, milyen műszaki, bürokratikus, politikai vagy pénzügyi okok állnak a mögött? Hogy nem halad a dolog egész egyszerűen.
1: Azért nem tud haladni a dolog egyszerűen, mert az állam olyan feltételekkel írta most ki ezt az 5 tendert, ami vállalhatatlan a vállalkozók számára, olyan felelősséget, olyan határidőket szabott meg, ami teljesítetetlen, és ilyen innentől kezdve gyakorlatilag nem volt értelme pályázni ezekre a beruházásokra, illetve olyan módosításokat kellett volna végrehajtani a dokumentáción, amire nem is ad lehetőséget már a jogszabály, hiszen alapjaiban érinteni az egész.
0: Pályafelújítások, járműbeszerzések, esetleg a HÉV, elővárosi közlekedés, nem csak feltétlen Budapest környékén, máshol is, és ez közútival kombinálva. Szóval itt nagyon sok területről van szó, és még itt vannak az EU-s pénzek, amiből vagy lehívható, vagy nem. Hogyha igen, akkor sem biztos, hogy a beruházás időben elvégezhető, mert annak is van határideje, nem csak a lehívásnak, és a többi. Rendkívül összetett a dolog.
1: Igen.
0: Vitézi Dávidnak mi lesz az első, amit meg kell tenni? Most informális egyeztetése van Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, de csak amit én megértek, az is sokkal bonyolultabb annál, mint hogy a pénzről megegyezünk.
1: Valószínűleg fordítva kell gondolkodni, mint eddig, hanem hogy a határidőkből elkezdeni visszaszámolni, hogy fizikailag mi az a munkamennyiség, ami beleférhet, és találni olyan projekteket, amik pontosan akkorák, ami még a hátralévő időben elvégezhető, és utána valahogy lekommunikálni azt, hogy a többit azt miért nem tudtuk azt a pénzt elkölteni értelmes célokra, hiszen hiába fizikailag elérhető a pénzösszeg, hogyha egyszerűen az építőipar és a járműipar nem képes ilyen határidővel, ilyen munkákat szállítani, vagy pedig nekünk kell változtatni az eljárásrenden, és olyan beavatkozásokat tenni, amik sokkal nagyobb zavartatással és érdeksérelemmel járnak. Például egy kisajátítási eljárás is tudott Magyarországon 2-3 évig húzódni, ezt el lehet egy tolvonással rövidíteni, de ez jogokat sért, akár alkotmányos jogokat is sért, hogyha a dolgokat ilyen módon kezdik el felgyorsítani.
0: Nyáron mit fogunk tapasztalni? Nyilván megy majd az ingázás Budapest meg a Balaton között, de nem csak a Balaton az egyetlen célpontja az utazásnak. Dél-magyarországi nagyvárosok, Pécs, Szeged rengeteg programot kínál, másik irányba kelet felé ott van a Tiszató, szintén a természet közelisége miatt menne az ember az északi középhegységbe és a többi. Elvileg vannak ícék.
1: Gyakorlatilag a légkondis állomány az a létér küzd, egyre melegebb nyarakon egyre rosszabb hatékonysággal működik. Szerintem külföldi példákból látható, hogy ilyen klímaváltozás mellett fel kell készülni arra is, hogy bozót erdőtüzek miatt fog majd korlátozottabbá válni a közlekedés, tehát az megbosszulja magát, hogyha hónapokon keresztül nem esik az eső, ilyen infrastruktúra.
0: Az oké, okay, az egy dolog, vagy egy vasút mit tud nekünk nyújtani?
1: Hát pontosan ezt tudja nyújtani, a bizonytalanságot, hogy törnek a sinek, hogy mindenféle természeti, meg nem természeti események nehezítik azt a forgalmat, amit a műszaki akadályok amúgy is lehetővé tesznek, de az autópályákon sem lesz öröm az utazás, mert ott is egy nagyon erős beruházási időszak, időablak van, ott ugye nem EU pénzből zajlik a beruházás, ott viszont a kivitelezőnek felül fogják vizsgálni a szerződését, az neki egy bizonytalansági tényező, neki az érdeke, hogy minél több munkát, minél gyorsabban elvégezzen, nem feltétlenül az az érdeke, hogy most figyelemben legyen az állampolgárok utazási igényeire.
0: Tehát következő különbeszélgetésnek a témája lehet az, hogy a nem autópálya közutak, azok milyen állapotban vannak, ezek között elsőrendű főutak vannak, amik úgy néznek ki, mint 80-as évek végén Romániában, de erre ma már nem lesz idő.
1: De egy mondatot azért mondanék, hogy ez az úthalózat az, amire gyorsan lehet sok pénzt elkölteni, hatékonyan, mert hogy nem kellenek hozzá nagyon jelentős kiviteli tervek, és nem kell módosítani az alépítményeket, hanem ott gyakorlatilag egy kopóréteg cserével ezt a dolgot orvosolni lehet.
0: Hajrá, EU, meg magyar kormány, valahogy ezt tessék szívesnek lenni megoldani. Andó Gergely közlekedés mérnöknek köszönjük.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Magyar Péter vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk kivonulását a tamburás gyerekek előadásáról. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. Sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 8 órakor. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezeti majd. A Mi Hazánk képviselőinek kivonulása a tamburás gyerekek előadásáról, valamint a szózatról és a himnuszról teljességgel vállalhatatlan cselekedet volt, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök arra reagált, hogy amikor szombaton az országgyűlés alakuló ülésén a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadta a cigány himnuszt, a Mi Hazánk képviselői felálltak és kivonultak a teremből. A Mi Hazánk lépését a 100 tagú cigány zenekar is elítélte. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en erre azt írta, hogy nem a Sükösdi Danubia tambura zenekar miatt, és főleg nem a gyermekek származása miatt vonultak ki az országgyűlés alakuló ülésének végén. A párt szerint korábban előre bejelentették, hogy az előzetesen elfogadott napirend szerint az örömóda előtt ki fognak vonulni. A Tisza párt a napirendet szerintük váratlanul módosította. Lemondott Lettország védelmi minisztere, miután csütörtökön 2 Oroszország felől érkező ukrán drón zuhant le az országban, írta a Reuters. A drónok 4 üres olajtartályt rongáltak meg egy raktárban, nagyjából 40 kilométerre az orosz határtól, és a helyszínen megtalálták egy feltételezett drón lezuhant roncsait. Mivel nem először történt Lengyelországban ilyen incidens az elmúlt hónapokban, a lett miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert, mondván, hogy a drón ellenes rendszerek telepítése nem történt meg elég gyorsan. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és 2, illetve 3 fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették, bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Az időjárásról. Sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben az Újpalotai úton a Kámfor utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Széll Kálmán tér közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a Petőfi hídon Pestre. Akadozik az előrejutása a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. A Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, valamint az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Ma napközben félpályás lezárásra kell készülni a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárták mától szintén a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
1: Ez, hogy az állami filmfinanszírozás, illetve azok az egyéb rendelkezések, amelyek a filmes szakmának az életét nagyban befolyásolják, hogy alakult eddig, az egy kérdés. Persze, kormányváltás van, minden szakmának a képviselői azok megszólalnak. A Filmreform 2026 nevű kezdeményezés is összeállított egy elég terjedelmes elképzelést vagy javaslatcsomagot arról, hogy mit kéne a filmiparban véghez vinni. Kolozsi László filmkritikus, a Filmreform alapítója, és Szi Marcell producer, a Filmreform társalapítója vendégeink. Jó reggelt, szervusztok!
2: Jó reggelt!
1: Köszönöm,
2: jó reggelt.
1: Eljöttetek hozzánk. Itt ebben három nagy csoportra osztjátok, rövid távú, középtávú és hosszú távú célok. Rövid távon helyreállítás és folytonosság, majd mondjátok el, hogy mit helyreállítani és mi az, amit tovább vinni. A finanszírozás meg az elosztási rendszer átalakítás, ez nyilván egy középtávú, és a magyar film jövője az meg egy hosszú távú. De itt nem csak a magyar alkotóról, magyar forgatókönyvről, rendezőről, színészről beszélünk, hanem a teljes filmiparról, arról az iparról is, amelyik egyébként akár külföldi produkciókban dolgozik, de olyan jó világosító még egy, mint a magyar, nincs a világon. Szóval ezt nyilván tudják azok, akik ide jönnek. Honnan kell megközelíteni egyáltalán a témát?
3: Onnan ugye, hogy kormányváltás volt, tehát hogy volt egy ilyen érdekes szituáció, hogy át lehet alakítani úgy, hogy azt a fajta régi működési modellt, ami szerint egyébként a magyar film működött, azt radikálisan és tényleg demokratikussá téve át lehetne alakítani. És azért a filmreform az egy ilyen alulról jövő kezdeményezés volt, megnézni azt, hogy egyébként például mik azok tehát a rövid távú, tehát ezek a prompt problémák, azok, amiket azonnal meg kell oldani. Tehát ilyen például az adó visszatérítés kérdése. Tehát, hogy például az amerikai gyártócég, vagy az amerikai cégek, filmes cégek, akik ide jönnek Magyarországra, ugye van egy ilyen tax rebate, ilyen adó visszaigénylésük, egy 30%-os, és annak arra ráhúztak egy sapkát, tehát hogy annak lett egy ilyen határa, és azt így azonnal meg kell oldani, hogy egyébként ne menjenek el, ne rendüljön meg a bizalom, mert megrendült a bizalom tulajdonképpen a magyar gyártókba is. És ezek az azonnali feladatokon túl vannak ugye ezek a közép- és hosszú távú feladatok. Most ezeket próbáltuk mi áttekinteni, és nagyon sokféle vélemény megjelent a neten, tehát Facebookon, meg mindenféle helyeken, és ezeket a véleményeket próbálta a Filmreform először becsatornázni, és létrehozni erre egy fórumot, hogy ez a fórum ez tulajdonképpen ezeket a különböző véleményeket egybe terelje, és a különböző szakmai szervezeteket összehúzza, összehozza, és előállítsa ezt a papírt, amiről beszélünk, ezt egyébként mi white papernek nevezzük, ami tulajdonképpen egy javaslat, és úgy látszik ez a javaslat, ez meghallgatásra is talált.
4: Hogyha valaki nem szakmabeli, akkor kívülről hajlamos azt gondolni, hogy jó, hát most akkor mi fog változni, eddig ezek kaptak pénzt, majd most a másik oldal Igen. fog pénzt kapni. Ehhez képest, hogy működött eddig a rendszer, és producerként is, ugye azért egy igen fontos kérdés, hogy eddig hogy lehetett mondjuk finanszírozáshoz jutni, eddig hogy lehetett finanszírozás nélkül, vagy állami finanszírozás nélkül létrehozni műalkotásokat, mert hogy lehetett egyébként, csak sokkal nehezebben. Mi fog változni, és miért nincs igaza azoknak, akik ezt mondják, hogy jó, akkor most a másik oldal kap pénzt?
5: Hát elsősorban az egyik legfontosabb alapvetés a white papernek a kivonatában az, hogy politika és ideológia mentes legyen a Nemzeti Filmintézetnek a működése, illetve a filmfinanszírozásának a kialakítása, tehát talán ez az egyik legfontosabb, hogy a Nemzeti Filmintézetnek az élére egy pályázati úton kerüljön ki, és az teljes mértékben szakmai és ideológiától mentes módon működjön. Azt gondoljuk, hogyha ez helyreáll, akkor már egy olyan nemzeti filmintézetünk lehet, ami átlátható és kiszámítható módon működik. Emellett pedig nyilván a Nemzeti Filmintézetnek, aminek egyébként nem célunk az, hogy teljes mértékben újraépüljön, az viszont célunk, hogy a filmfinanszírozási rendszer is abban teljes mértékben átlátható és transzparens legyen.
3: Csak egy pillanat, tehát annyit fűznék hozzá, hogy a mostani módszer szerint, vagy a mostani rendszer szerint ugye a kormány biztos, akit kinevezett a kormány, az vezette a Nemzeti Filmintézetet is, és az volt ráadásul a döntőbizottságnak is tagja. Tehát, hogy ezt a három pozíciót, ha önmagában elválasztjuk egymástól, és akkor levesszük a politikai kinevezettet, és azt mondjuk, hogy pályázat alapján nyerjen a filmintézet vezetője, és a döntőbizottságba szakma ajánljon, azzal már egyébként egy sokkal tisztább helyzetet lehet előállítani.
1: És egy döntőbizottságról beszélünk. Bocsánat, tehát egy döntőbizottságról beszélünk.
5: Igen, de azért pontosan.
1: A dokumentumfilmes az igen. Nagyon más csinál, mint a természetfilmes, mint igen. A nagyjátékfilm, kisjátékfilm, animáció, mit tudom én, és akkor ezt még sorolhatnám.
5: Még nem csak egy döntőbizottság létezik, hanem abban résztvevő személyek sem változtak évek óta, tehát két fontos törekvés van egyrészt ennek a fluktuációja, tehát hogy évenkénti vagy pár évenkénti megújulása, mert az is nagyon-nagyon nehéz, hogyha bead valaki egyébként jónak is tekinthető filmtervet, nem biztos, hogy minden esetben ugyanannak az öt embernek kell arról döntenie, mivel lehet, hogyha más összetétel az a döntőbizottság, akkor végül a döntés is más lesz. Illetve nagyon fontos az, hogy ideig egyszer lehetett beadni egy filmtervet, szeretnénk ezt is majd megváltoztatni, hogy több lehetőség legyen pont emiatt, illetve amit említettél, azt is szeretném megváltoztatni, ne egy ablakos legyen a rendszer, nem több ablakos, illetve különböző típusú műfaj specifikus döntőbizottságok működjenek, ugyanígy játékfilmre, nagyjátékfilmre, dokumentumfilmre, animációs filmre.
4: Hogy lehetett eddig finanszírozás nélkül, állami finanszírozás nélkül elkészíteni bármit?
3: Igen, ez egy nagyon nehéz helyzet, amiben most a filmesek voltak, ugyanis volt az amerikai produkció, ahol nagyon jól kerestek, és abban dolgoztak, és voltak a magyar, ilyen tulajdonképpen 30-tól 100 millió forintig, vagy maximum 200 millióig készülő ilyen szerelemprojektek, amik tényleg ilyen önfinanszírozásúak voltak, és ezekben nagyon sokan ingyen dolgoztak, vagy azért dolgoztak, hogy majd, hogyha esetleg sikeres lesz a film, akkor azért valamit kaphassanak, tehát valamiféle ilyen opciós joguk volt. Tehát igazából ez egy olyan rendszer volt, hogy készülettek filmek, és lehetett azt mondani, hogy mégis él a magyar filmipar, de valójában ez egy kiéheztetés volt. Tehát, hogy itt mondhatni ezt a rendszert nem lehetett fenntartani, hogy mindenki ingyen dolgozzon ilyen filmekbe egyébként, amik egyébként aztán nemzetközi sikereket is érnek el.
4: Közben azért halljuk, hogy milliárdokból készültek nagy produkciók.
3: Igen.
4: Ezek milyen hatással voltak a komplett filmpiacra, illetve mondjuk lehet egy túliget meghatározni, hogy mi az a kvázi normális határ, ami egy észszerű támogatása egy adott filmnek?
3: Igen, abszolút. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés tulajdonképpen, hogy ugye úgynevezett túlárazások voltak, és itt is ebben a rövid távú programban is már szerepel az átláthatóság, ami azt jelenti, hogy kiszámítható egyébként, hogy körülbelül mennyibe kerülhet egy film. Tehát, hogy van egy olyan produkció, amiben mondjuk három szereplő van, és egy erdei házban játszódik, akkor az lehet, hogy nem 1 milliárd forint, de mondjuk annyi van kiszámlázva, és hogy igazából, hogy mi mennyibe kerül, hogyan lehet egyébként felépíteni egy ilyen költségvetést, és az átlátható és ellenőrizhető legyen, tehát az átláthatóság, az egy nagyon fontos szempont ebben az egész átalakításban.
5: És ugyanaz még egy lépcsőzetes rendszer is legyen, ugyanúgy, hogy most az inkubátor program működött, ami az első filmes rendezőknek volt, ez egyébként eléggé függetlenül működő programja, illetve finanszírozási rendszere, és ezt szeretném majd még tovább építeni, hogy az első és második filmes rendezők is tudjanak úgy támogatáshoz jutni, hogy az arányos legyen a szakmai tapasztalatukkal, illetve ahogy a Laci is mondta, a filmtervüknek a költségével.
1: Mennyire van fogadókészség a leendő kormány, vagy a körülötte lévő kulturális döntéshozók részéről, akit már egyáltalán lehet tudni, mondjuk Nagy Ervint lehet tudni, igen. De hogy még pontosan, hogy őnála minek lesz a kulcsa, melyik irodának és melyik kasszának lesz például a kulcsa? Ezt még egyelőre én legalábbis nem tudom. Szóval lehetett tudni azt, hogy kivel kell tárgyalni, és mi a tárgyalási alap?
3: Ugye volt egy rendezvényünk most a Hung Expo-n, és a Hung Expo-s rendezvényen a filmreform előterjesztette a white paper, tehát ezeket a javaslatait, és ezeket aztán ünnepélyesen a Nagy Ervinnek adhatta át, tehát ő volt a kijelölt személy a kormány részéről, aki egyébként egy beszédet mondott előtte, és ez a beszéd ez nagyon sok olyan párhuzamos dolgot tartalmazott, ami egyébként benne van a White Paperben is. Tehát megelőleg ezt a filmes szakma is ezt a bizalmat, illetve a másik oldalról ugye a Nagy Ervin kijelentette, hogy biztonságban vagytok, ezzel fejezte be a beszédét, tehát hogy tulajdonképpen ezzel egy ilyen garanciát adott ezeknek a filmeseknek, akik ott megjelentek, hogy ő segíteni fogja őket, tehát hogy valamilyen kulcs akkor biztos, hogy van nála ehhez, és hogy egyébként az ő...
1: Legalábbis általa... van hozzá telefonszám.
3: Vagy van hozzá telefonszám, hogy kit kell felhívni.
1: Igen.
3: És tulajdonképpen ott ebben a beszédben egy csomó olyan dolgot mondott, amit egyébként mi is szeretnénk elérni.
4: Mit várhatunk attól, hogy ha és amennyiben ezek a célok, ezek teljesülnek? Több magyar film készül majd, többet láthatok ezekből a mozikban, vagy a streaming szolgáltatón, vagy nem feltétlen több, de mondjuk jobb minőségű produkciók lesznek. Mit vártok tőle?
5: Hát egyrészt egy átlátható és stabil finanszírozási rendszert, ami a szakmát érinti, ami pedig a nézőket, pedig az, hogy egy ideológiamentes filmtámogatási rendszer alakuljon ki, ami egy sokkal szélesebb palettát fog lefedni, és egy sokkal szélesebb témakörben fogja megengedni, hogy filmek készüljenek a következő időszakban.
3: Igen, és hogy tulajdonképpen legyenek szórakoztató filmek, és az is valamilyen módon támogatott legyen, tehát olyan filmek, amit mondjuk a Futni mentem, amit egyébként ugye magánfinanszírozásból készítettek el eddig, tehát legyen egy ilyen része is, legyen az úgynevezett szerzői filmes része is támogatva, és hogy szélesebb támogatása legyen a filmeknek, ugyanakkor meg ne legyen az a rendszer, ugye itt voltak ezek az inkubátor programok, és ezek az inkubátor programok is ugyan egy szinte ilyen kétségbejtő helyzetbe hoztak fiatal filmeseket, olyan helyzetbe, amiben egyébként nem kéne, hogy kerüljenek. Tehát az azt jelentette, hogy volt ígérvény, meg volt ígérve, hogy elkészítheted a filmedet, volt egy pályázati rendszer, a pályázati rendszeren végigmentek, és aztán ott álltak, hogy elkezdenének forgatni, és valójában nem kaptak rá támogatást. Tehát, hogy egy furcsa helyzet állt elő ezzel.
4: Teljesen szubjektív műfajról beszélünk. Ki a tehetséges, ki nem, melyik film tetszik nekem, kinek tetszik, kinek nem. Nagyon nehéz egy ilyen rendszert szerintem igazságosá tenni, mert hogy mindig lesz valaki, aki bezzeg, én is meg tudtam volna rendezni, én is játszhattam volna benne. Hogy lehet azt elérni, hogy ez egy nagy általánosságban elfogadott, átlátható rendszer legyen?
5: Laci a beszédében, amit a Eurocine rendezvényén, a filmreform eseménynek megnyitóján mondott, ő azt mondta, hogy most nem az időszak jön, hogy mi jövünk, hanem az az időszak jön, hogy mindenki jön. És azt gondoljuk, hogy ez egy olyan széles távú lefedettséget fog eredményezni, ahol nem az lesz majd a legfontosabb, hogy minden tökéletes legyen, hanem az lesz a legfontosabb, hogy mindenki kapjon lehetőséget.
1: Meglátjuk. Hát ez sok minden lesz még hátra valószínűleg.
3: Igen, hát igen.
1: Lesz bőven miről beszélni. Igen. Akkor is majd számítunk rátok Kolozsi Lászlónak és Szimarcának. Köszönjük, örülünk.
4: Köszönjük.
3: Mi is köszönjük, hogy itt lehettünk.
5: Köszönjük szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
1: A híradóban is hallhatták, még hát szerintem olvashatják mindenhol, hogy a hantavírus miatt van pánikban az egész világ. Kell-e pánikban lennünk? Egyáltalán mi ez? Szlávik Jánostól várjuk a választ. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: Aki a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője is egyben. Egyáltalán mi ez a hantavírus?
2: A hantavírus egy rákcsálókról át emberre terjedő vírus. Hál' Istennek borzasztóan ritka. Ezek az esetek, amikor egy ilyen óceánjáról megjelenik, és felhívják a figyelmet arra, hogy azért bármennyire is ritka, egy nagyon veszélyes betegségről van szó, és szerencsétlen esetekben tényleg többen is megbetegedhetnek. De ettől nem kell félni, ebből nem lesz világjárvány. Ennek a vírusnak a terjedése, ez messze különbözik például a koronavírus terjedésétől. Ráadásul volt néhány nyitott kérdés az elmúlt hetekben, hogy itt pontosan miről van szó, és kiderült a legfontosabb dolog, hogy ez a vírus nem új vírus. Ez a klasszikus, hagyományos hantavírus, ami eddig is volt, Magyarországon is vannak különböző fajtái, egyáltalán nem kell tőle félni, gondolni kell rá. Ami riasztó, hogy nincs rá gyógyszer, és nincs rá védőoltó.
1: Hát meg ami riasztó, hogy azt olvassuk, hogy meghalt, aztán a másik is meghalt, aztán hirtelen evakuálnak, most például a ma reggel ezt olvastam, 5 franciát, abból az egyik már a tüneteket produkálja, akkor nyilván arra gondolunk, hogy mindjárt meghal ő is, azért ez tud ijesztő lenni.
2: Igen, de nincs újdonság. Tehát tudtuk, hogy ez a dél-amerikai változat, igen, ez a dél-amerikai változat, ez súlyos. Ugye 40%-os a halálozása, az nagyon sok, és kb. Stimmel is, mert 8 beteg volt, és ebből sajnos 3 meghalt. Tehát ezek tudott dolgok. Az európai változat egyébként, ha már itt Magyarországnál maradunk, ennél jóval enyhébb, egy ilyen lázzal, influenza-szerű tünetekkel, vesekárosodással járó kórkép, kb. 5-10%-ban halálos. Tehát Magyarországon...
3: Ráadásul még a vesekárosodás is az helyre tud állni.
2: Így van, tehát a vesepótló kezeléssel ez túl lehet lendíteni az illetőt. Általában néhány eset fordul elő. Volt olyan év, hogy 10 vagy 11 eset volt Magyarországon. Tehát teljesen közismert dologról van szó. Viszont a járvány kapcsán az emberek fölkapják a fejüket, ugye, hogy járvány van. És azon a hajón elvileg járvány volt, és ami a legszomorúbb, hogy nagyon hosszú a lappangási idő. Tehát egy olyan betegségről beszélünk, aminek 42 nap is lehet a lappangási ideje. Nyilván ezért nem engedték a hajót kikötni, mert mindenki félt tőle. Ma már tudjuk, hogy evakuálták az összes utast, de még mindig nem telt le a 42 nap, tehát karanténba kell őket helyezni, azaz szoros megfigyelés alá, hogy nem alakulnak-e ki náluk a betegség tünetei.
3: Jó, tehát ez eddig is volt, ez a betegség. Ott Dél-Amerikában csak most valamiért bekerült. Annyi a különbség, hogy most bekerült a hírekbe?
2: Nem, hanem bekerült egy olyan közegbe, ahol tényleg előfordulhat az, hogy emberről emberre is terjed.
1: Hogyan ugye, egyébként?
2: Eddig arról volt szó, hogy bekerült az illető a kórházba, és sajnos a nővér, a hozzátartozó családtag, aki közeli kontaktusba kerül egy tüdőgyulladásos emberre, elkapta a betegséget. Itt egy zárt hajóról volt szó, ahol ugye aránylag kevés utas van, mert a 150 az nem sok, és hát nyilvánvaló, hogy egy kabinban például férfeleség megfertőzhette egymást. Vagy esetleg egy kiszolgáló személy, egy pincér, aki odahajol és ráköhögtek. Tehát tudjuk, hogy ez a betegség terjed emberről emberre.
1: Na igen, majd mondja el, hogy hogyan terjed, de egyébként nekem van olyan ismerősöm, aki ilyen nagy hajón dolgozott, és való igaz mondta, hogy például ott mondjuk, hogy egy valaki rotavírusos, akkor nem tudjuk elképzelni, hogy ott mi van az egész hajón mondjuk 2 nap
2: múlva. Van. Rotavírus, norovírus, ott több 100 ember tud beteg lenni. Jó hír, hogy általában enyhe tünetekkel jár, tehát itt hasmenésről, hányásról, hasfájásról van szó. Na de ez nem terjed ilyen könnyen. Tehát a nehezen terjedő kategóriába tartozik. Tehát nem lesz világjárvány. Hallom, hogy már a amerikai futballvilágbajnokságot is veszélyezteti, de nem, ez nem igaz. Tény az, hogyha sok ember van összezárva kis helyen, akkor vannak olyan betegségek, amik jobban terjedhetnek, de ez nem a norovírus lesz.
1: Ez hogyan terjed egyébként? Ráköhögök, vagy megérintem?
2: Ezt igazából a patkányok, egerek, pockoknak a vizelete, széklete, nyála tartalmazza, ami beszárad bizonyos helyeken. Szeméttelepen, padláson, magtárban. És hogyha ezt a port, beszáradt port az ember fölkeveri, mondjuk takarít, akkor beszívhatja, beszívja a vírust, és akkor ő is elkapja. Ezután sajnos emberről emberre ez egy vérzéses tüdőgyulladást okoz. És mint vérzéses tüdőgyulladás, amikor már beteg az illető, akkor ritkán előfordul, hogy megfertőz egy másik embert. Ritkán.
3: Mi az, hogy vérzéses tüdőgyulladás? Mert ez így...
2: Ez egy súlyos...
3: Külön, ez így külön-külön is eléggé
2: elborzasztó. Ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Általában az illető egy nagyon-nagyon súlyos vírusos tüdőgyulladás, tüdővizenyőt kap, a tüdeje megtelik vízzel, és szinte mindig gépi lélegeztetés szükséges, hogy életben maradjon, az az intenzív osztályra kerül. Ezért ilyen nagyon magas a halálozás. A 40% az nagyon magas.
1: Jó, szerencsére ettől nem kell akkor most itthon tartanunk, Európában kell-e, és hogyha ettől nem is, akkor egyébként ennek a mindjárt induló nyári időszaknak mi az, amire érdemes figyelni?
2: Ettől nem kell tartani. Be kell tartani azokat a szabályokat, hogy azok, akik ilyen helyeket takarítanak, vagy erdőn járnak, mezőn járnak, figyeljenek oda, a takarításnál használnak védőfelszerelést. Hát ma már ugye egy maszk az, ez egy egyszerű dolog, hogy ne tudják beszippantani ezt a fertőzött port. De hát, mint mondtam, Magyarországon évi néhány eset fordul elő, tehát messze nem olyan gyakori. Hát nyáron ugye vége az influenza szezonnak, általában a hasmenéses megbetegedésekre kell gondolnunk, szalmonellákra, azokra a nyári fertőzésekre, ugye, amik étellel itt megromlik az étel a melegben, tehát ezek ilyen tipikus dolgok, de ez minden évben így volt. Nem látok semmi olyan
3: beleiszunk a medence vízbe.
2: Így, nem látok semmi olyan kockázatot, ami idén nagyobb kockázatot jelentene, mint az elmúlt években voltak.
1: Hát maradjon is így, szerintem. Szlávik János, köszönjük szépen.
2: Köszönöm.
3: Köszönjük.
0: Májusban a Néphit szerint a tavaszi felmelegedés követően hirtelen jelentős lehűlés, gyakran éjszakai fagyok érkeznek. Ezeket a napokat hívják fagyos szentek napjának. Kik ők? Start 1. Sándor, József és Benedek. Start 2. Pongrác, Szervác és Bonifác. Heti nyereményünk egy 10 alkalmas gokártbérlet a Sadaring gokártpálya jóvoltából.
3: Hogyha már beszélgettünk filmesekkel arról, hogy a finanszírozás, az elbírálás, a pályáztatás egyebek mentén hogyan kéne kormányzati vagy döntéshozói szintről viszonyulni a szakmához, hát itt vannak a zenészek is. Zsoldos Dávid, a Magyar Zenei Tanács elnöke, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
3: Örülök, hogy itt vagy és eljöttél hozzánk, mert hogy a Zenei Tanácsnak is vannak javaslatai. Az előző időszakot illetően kifogásai, az arra jó, hogy abból lesznek aztán javaslatok a jövőre nézvét, az állami támogatások rendszerétől, adózáson át, nagyon fontos, szívemnek kedves, a zeneoktatás reformján túlmutatóan még itt van a magyar zene aránya a médiában, és még lehetne sorolni sok mindent. Mivel készültök, és ki az, ahogy a filmeseket is kérdeztem, akinek a telefonszáma megvan, és föl is veszi a telefont?
4: Nagyon köszönöm a meghívást. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kemény időszakot hagyunk magunk mögött. A zenei szakma ebben sem kivétel, azzal együtt, hogy voltak nagyon előremutató infrastruktúrális beruházások. A szoftver az sok szempontból nagyon sebzett. Elsősorban is a zeneoktatás, ahol elég komoly kapacitásvesztés van. És ugye hagyományosan mi exportálni tudtuk a zenészeinket, a kiváló zenészeinket. Nagyon kevés ország mondhatja magáról, hogy mind az 5 nagy amerikai zenekarnak jelentős főzeneigazgatót adott például. Tehát ebből híresek vagyunk tényleg lisztóta. És azt gondolom, hogy ma már ez sajnos nem igaz. Vannak területek, vannak kimagasló tanárok, és hál' Istennek szuper tehetségek, akik nyerik a versenyeket, de azért a mélyben nagyon komoly problémák vannak.
3: Bocsánat, ez a csúcsszint, tehát ez olyan, mint a, tudom, hogy 90-es években is voltak csúcsboraink. 50 üveg, de egyébként a nagy tömeg az meg nem volt jó. Tehát jó, hogyha az összes nagy amerikai zenekarnál fölmutatható egy magyar zenei vezető valamikor a története során, vagy el lehet menni a bécsi operáig, és akkor ott is meg lehet nézni azt a tablót, hogy magyarok közül kik vettek részt. De az, hogy bemegyek egy iskolába, és így elkiáltam magam, hogy gyerekek, ki az, aki tud 10 magyar népdalt? De nem egy iskolába, felnőtteket megkérdezek. Ezen a Kodály országáról beszélünk, és ez a szintű kapcsolódásunk sincs meg a zenéhez.
4: Hát itt elsősorban nem a pedagógusokra kell nézni. A szabályozói környezet olyan módon változott az elmúlt években, amelyik közel sem helyezt előtérbe ezt a típusú képzést, de mielőtt nagyon belemennénk a zeneoktatásba, aminek én nem vagyok szakembere, hiszen vannak kiváló zeneoktatási szakembereink, el szoktuk felejteni azt, hogy a zene egy nagyon divers, nagyon összetett terület. A Magyar Zenei Tanácsnak a közel 40 tagja alapvetően szervezetek, zenetanárok társasága, zeneiskolák és művészeti iskolák szövetsége, zeneműkiadók, hangszerkészítők, a kóta, az összes kórus. Tehát ez egy sok ezer embert érintő nagyon komoly ökoszisztéma, nagyon, nagyon diverz ökoszisztéma. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy 5 munkacsoportot hozunk létre, az egyes számú foglalkozik a zeneoktatással, a professzionális muzsikus képzéssel, a második a zene és társadalom címszólalat, az amatőr mozgalommal, meg egyébként, ami nagyon fontos, az általános iskolai, középiskolai, vagy akár óvodai zeneoktatással, tehát a társadalmi kapcsolódásokkal. Nyilván az egyes csoporttal nagyon evidensek az egymásra utaltságok. A zenei együttesek struktúrája, finanszírozási keretrendszere nagyon fontos. Magyarországon a zenei együttesek nem állnak nagyon rosszul, csak mindig ilyen utolsó pillanatos életmentésben volt részük, ami a kiszámíthatóságot gyakorlatilag eliminálja. Itt több évre kellene előre tervezni. Van egy olyan munkacsoportunk, amely a kortárs zenével, zenekiadással, zeneműkiadással foglalkozik. Ez is egy nagyon divers terület, hiszen pont itt voltak előbb a filmes kollégák, ugye mi is foglalkozunk a zenekiadóktól a filmzeneszerzőig a kortárs zenéig mindennel, és van egy olyan csoportunk, amely a fesztiválokkal és a könnyű műfajokkal, a Music Hungary-vel, Hagyományok Házával együtt egy tesznek le a javaslatokat. A legjobb az elmúlt 8-10 napban, hogy mióta megjelent a felhívásunk, gyakorlatilag ömlenek a levelek intézményvezetőktől, együttes vezetőktől, egyházzenészek, stúdióművészek jelentkeznek, hogy kész kidolgozott koncepcióik, javaslat.
3: Ez a legjobb, nem? Hogy hogyha megmozdul.
4: A Magyar Zenei Tanács egy, hogyan, körülbelül minimális pénzből, mint évi talán 2-3 millió forintból működő pici szervezet, egy elnyő szervezet. A tudás az nem nálunk van, a tudás az ott van a szakmában, ott van a szakembereknél. A mi feladatunk csak a koordináció. Lehet, hogy
1: eddig mi akadályozta meg ezt a feladatot?
4: Nem nagyon volt kivel érdemben beszélgetni.
1: És most van?
4: Én azt gondolom, hogy van és lesz. Én biztos vagyok abban, hogy egy olyan változás előtt állunk, amelynek pont az elsődleges célja, hogy ne nagyon zárt körben néhányan döntsenek szakmai kérdésekről, hanem ugye bázisdemokrácia módján hallgassuk meg a zenetanárokat, a művészeket, azokat az embereket, akik ott vannak a területen, akiknek a bőrére megy az, hogy mi történik, és hogy mennyire eredményes ez a munka.
3: Az, hogy zeneipar, az mennyire számít akkor, amikor egy döntéshozó is összeállítja, vagy meghallgatja egyébként a szakmában érintetteknek a javaslatait. A zeneipar az más, mint a zeneoktatás, az más, mint a kórusmozgalom. De anélkül sincs, tehát az is ugyanúgy része, és anélkül sincsen egyébként zenei élet.
4: A kulturális ipar az nem csak GDP, hanem az egyfajta soft power. Én azt gondolom, hogy a zene annyiban egy picit kitüntetettebb a többi területnél, hogy azzal szoktam példálozni, hogy igazából mi vízipólóban és zenében vagyunk olyan jók, hogy azt a határunkon túl is evidens módon mindenütt tudják. Én azt gondolom, hogy ennek egy kultúrstratégiai ágazatnak kell lennie, és egyébként azt is el tudom képzelni, hogy emellé még társulnak más kultúrstratégiai ágazatok, de összességében egy nemzeti GDP-ben a kultúrára fordított összeg azért nem túl jelentős. Ezen belül a zenére különösen nem nagy. Én nem gondolom azt, hogy itt különösebb forrás bevonásra lenne szükség. Ha megnézzük azokat a nem túl hatékonyan elköltött pénzeket, amelyek az elmúlt években ide-oda elmentek, és most nem csak a kirívóan botrányos NK 17 milliárdra gondolok, hanem azért vannak még jelentős tételek, vagy nézzük csak azt, hogy a nagy állami kulturális intézményeknek kötelező volt a balási cégeken keresztül költeniük mindent. Tehát én azt gondolom, hogy a rendszerben ott van az a többlet, ami hogyha kicsit is ott marad, akkor már nincs probléma, sőt, vegyük hozzá, hogy az egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a for-profit szegmest is be lehet sem vonni a finanszírozásba. Ennek nagyon egyszerű módszere van. Rengeteg olyan tax incentive adó kedvezmény struktúrák vannak, amelynek volt a TAO, ugye? Én nem gondolom azt, hogy egy az egybe vissza lehetne, kellene szabadna menni a TAO-hoz, de egy nagyon hasonló modellt, mint amit a németek, vagy az osztrákok, franciák csinálnak, gond nélkül lehet másolni, még csak kitalálni se kell.
3: Várjuk az eredményeket. Zsoldos Dávidnak, a Magyar Zenei Tanács elnökének köszönjük.
4: Nagyon köszönöm.
1: Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyerák Anikó és Bodac Balázs. Májusban a néphit szerint a tavaszi felmelegedés követően hirtelen jelentős lehűlés, gyakran éjszakai fagyok érkeznek. Ezeket a napokat hívják fagyos szentek napjának. Kik ők? Start 1. Sándor, József és Benedek. Start 2. Pongrácz, Szervác és Bonifác. Heti nyereményünk egy 10 alkalmas gokártbérlet a Sadaring gokártpálya jóvoltából.
1: A nap vendége, Tangó, őt láthatják most. Reggel óta őt vártuk egyébként.
2: Én ma miatt a kertem.
1: És ha ő beszélni nem is fog megnyugtatni mindenképpen, hiszen ez a célja egyébként annak a programnak, amit az ELTE talált ki, és segít benne egy alapítvány. Itt van velünk dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Anna Mária, aki az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója. Köszöntjük.
2: Köszönjük, jó reggelt.
1: És Kis Tamás, a Kutyával az Emberért Alapítvány vezetője, aki létrehozta azt, hogy mi találkozhassunk Tangóval. Vizsgaidőszak is van. És amikor hallottam a rádióban, hogy az ELTE kitalálta azt, hogy akkor a könyvtárban legyen egy ilyen terápiás foglalkozás, mert az oldja egyébként a fiataloknak a vizsgadrukját, akkor mondtam, hogy azonnal kell beszélgetnünk erről, mert ez annyira jó ötlet. Ez nem egy teljesen új ötlet. Külföldön például van ilyen. Honnan jött?
3: Igen, nálunk alapvetően egy ilyen belső munkatársi ötletelés során merült föl, hogy terápiás kutyák legyenek jelen a könyvtárban. Számunkra ez újdonság volt, de utána jártunk, és nemzetközileg ez különösen az Egyesült Államokban, de Európában is teljesen bevált, évtizede bevált módszer az, hogy egyetemi könyvtárban, vizsgaidőszakban terápiás kutyák legyenek jelen.
2: De ez a stressz csökkentés.
1: Igen, a szorongás.
2: Most nézzünk már át Angóra komolyan.
3: Van terápiás kutyák legyenek jelen.
2: De ez a stressz csökkentés.
1: Igen.

0: Közvetes feltevések. Fontos már, amikor kiválasztjuk őket, hogy mennyire szívesen dolgoznak másokkal, hogyan reagálnak bizonyos helyzetekre. Igen, tehát, hogy ez már egészen kölyökkorban látszik általában.
1: Hogyan reagálnak rájuk? Akár a hallgatók, akár gyerekek, akár egyébként sérült emberek, ez egy picit szélesebb kitekintés.
0: Hát most na nagyon sokféleképpen, tehát hogy ezt nem lehet most így egy-egy célcsoportot kiemelni, nagyon sokféle reakció van rá. Ami az általános, és azt hiszem itt a könyvtárban is ez lesz majd a hangsúlyos, hogy gyakorlatilag a stressz szintet csökkenti, ez orvosilag ki van mérve, hogy a stressz hormonok kortizolnak a szintjét csökkent, illetve az oxitocinnak pedig emeli. Ez azt jelenti, hogy picit csökken a vérnyomás, a légzésszám, pulzus, tehát nyugodtabbak lesznek tőle, és pár perc ilyen együtt töltött idő, az érintés nagyon fontos ilyenkor, az több órával később is még
2: hat. Pont akartam kérdezni, nekünk már az elég, hogy látjuk őt egyébként és ránézünk, de hogy igazából az az igazi segítség, amikor simogatjuk. Ígérem, beszélünk a vizsgai időszakról is mindjárt. Szóval az kellene egyébként, hogy oda kucorgok és egy picit megszeretgetem? És az a jó terápiás kutya, aki hosszú távon elviseli az én dögönyözésemet?
0: Hát itt is vannak azért állatjóléti szempontok, tehát egy idő után ő is tud telítődni, tehát nekik az a nagy meló ebbe tulajdonképpen, abba fáradnak el, hogy rengetegféle emberrel találkoznak, rengetegféleképpen állnak hozzájuk, rengetegféleképpen kérnek, szólnak hozzájuk, és megpróbálják ezt kitalálni kontextusból, hogy most mit szeretnénk ő tőle. De nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféleképpen közelíti meg ő is a...
2: Robi, a rendező nagyon fog örülni, hogyha egy percen belül jelzem, hogy felállok és oda fogok kucorodni egyébként megsimogatni.
1: Egész nyugodtan.
2: Mit jelent az az időszak, amit most egyébként átélnek a vizsgázók, és a könyvtárnak miért van kiemelt szerepe ebben a felkészülési időszakban?
3: Köszönöm szépen a kérdést. Igen, ez felvetődik, hogy miért éppen a könyvtár. Az az igazság, hogy... Mi különösen fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak helyet biztosítsunk a hallgatók számára a tanuláshoz, hanem minőségi tanulási környezetet biztosítsunk. Ugye a vizsgai időszakban...
1: Itt vagyok, velem lehet beszélni, amikor most terveztettük.
2: Én ő vagyok, tudok két dologra figyelni
3: egyszer. Tehát a vizsgai időszakban kifejezetten, köztudottan magas a hallgatók stresszterhelése, és rengeteg időt töltenek a könyvtárban ilyenkor a felkészülés miatt. Innentől fogva pedig a stresszkezelés, illetve a hallgatói jólét már is könyvtári kérdéssé válik.
1: Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy kutyák sétálnak bent, nyilván a vezetőikkel együtt, és akkor mindenki tudom, hogy hozzájuk, aztán egy picikét megvakargatja a fülük tövét, és boldogabbak.
3: Hát holnap lesz az első ilyen alkalmunk, úgyhogy még tapasztalatokról egyelőre nem tudok beszámolni. Az az elképzelés, hogy hetente néhány alkalommal, egy-egy órában, egy jól elkülönített térben, tehát a közösségi terünkben fognak megjelenni a terápiás kutyák és a szakértő felvezetőik. És akkor aki szeretne, az vagy oda tud menni, vagy eleve odaül be hozzánk, és akkor tud velük találkozni. Aki pedig szeretné elkerülni, az ezt nagyon könnyen megteheti.
2: Igen, mert nyilván azért valamilyen szinten mindkettőjük szempontjából nehezített terepről beszélünk, nem? Tehát a könyvtár az, amit megtanultunk. Oda belépsz, és na most ott, amikor az majd, jaj, de cuki, nézd, pláne amikor első alkalommal lesz az, hogy találkoznak vele holnap a diákok, vagy bárki egyébként, ugye, aki a könyvtárba látogat, azt azért nehéz visszafogni szerintem sokaknak, tehát az önök szempontjából sem lesz egyszerű, és egyébként ez egy teljesen más terápiás környezet, mint amihez hozzászoktatok, és akkor engedem az igazgatóasszonyt először reagálni erre.
3: Igen, egy modern egyetemi könyvtár az már nem csak csendes tanulói tér, hanem közösségi és támogató tér is. Tehát elkülönülnek azok a terek, ahol kifejezetten mindenféle társas együttlét számára biztosítunk lehetőséget a csendes tanulói tértől. Egyébként pedig a csendes részeken nem a könyvtáros piszeg, hanem a hallgatók piszegik le egymást.
1: A kutyák számára az, hogy egyszerűen csak ilyen hangulatjavító intézkedésként jelennek meg valahol. Itt tényleg nem sérült emberekkel kell zömmel foglalkozni, vagy nem olyanokkal, akiknek konkrétan terápiára van szükség, és a kutya ebben segít, hanem összesen annyi, hogy legyen a

0: megszeretget. Mondjuk ő ezt tudja kezelni, de az embereknek legyen kit megszeretgetniük. Ez más feladat számára, mint amire egyébként a képzését kapta?
1: Tangó ebből a szempontból egy különleges kutya, mert ő eredetileg mozgássérült segítő kutya volt, ennek volt egy gazdája, egy kerekesszékes gazdája, és utána lett átképezve terápiás kutyává. Tehát így nagyjából neki a palettából nagyon sok minden megvan. Nagyon sokféle emberrel, gyerekkel, idősel dolgozott már együtt. Ez abból a szempontból más lesz, hogy itt mindenki nagyjából egyértelműen kommunikál, a kérések azok tiszták, egyszerűek, és nem kell neki a kontextusból kitalálnia, hogy tulajdonképpen pontosan mit szeretnénk, mert viszonylag egyértelmű, hogy mi lesz. A másik pedig, hogy itt inkább, ahogy tervezünk, aztán meglátjuk, hogyan fog alakulni, itt inkább ilyen látogatóterápia jellegre kell gondolni, tehát megsimogatják, beszélgetnek vele adott esetben. Inkább ilyen szociális lesz az a cél, amit szeretnénk vele elérni, hogy picit megszakítsák azt a tanulási folyamatot, azt a magányosodást, ami egy ilyen vizsgaidőszak alkalmával ki tud alakulni, ez picit oldja, és legyen egyfajta szünet a nagy hosszú vizsgákra való felkészülésben.
0: Hány kutya fog részt venni a programban?
1: De részünkről eddig kettő, de ez egy kiindulási
2: szám. No, hát várjuk vissza, hogy majd beszámoljon az eredményekről.
0: Igen,
2: mindenki
0: van ilyen kisimult idegekkel jön vissza,
2: is
0: igazgató
2: jó munkát
0: is,
2: kívánunk.
0: Stressz szintje egészen alacsony lesz, amikor majd elmondja a program végén, hogy ott sikerült. Kulcsár Szabó Erniné Gombos, Anna Máriának és Kis Tamásnak nagyon szépen köszönjük. Tangó, neked is nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük a legjobb arc.
0: Önöknek pedig a figyelmet akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követtek bennünket. Szép napot!
2: Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
12: Magyar Péter vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk kivonulását a tamburás gyerekek előadásáról. A volt lengyel igazságügyi miniszter megerősítette, hogy Amerikába utazott, Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. Sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 9 órakor. A Mi Hazánk képviselőinek kivonulása a tamburás gyerekek előadásáról, valamint a szózatról és a himnuszról teljességgel vállalhatatlan cselekedet volt, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök arra reagált, hogy amikor szombaton az országgyűlés alakuló ülésén a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadta a cigány himnuszt, a Mi Hazánk képviselői felálltak és kivonultak a teremből. A Mi Hazánk lépését a 100-tagú cigány zenekar is elítélte. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az XNR-re azt írta, hogy nem a Sükösdi Danubia tambura zenekar miatt, és főleg nem a gyermekek származása miatt vonultak ki az országgyűlés alakuló ülésének végén. A párt szerint korábban előre bejelentették, hogy az előzetesen elfogadott napirend szerint az örömóda előtt ki fognak vonulni. A Tisza párt a napirendet szerintük váratlanul módosította. Megerősítette a volt lengyel igazságügyi miniszter a TV Republika lengyel tévének, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba utazott. Zbigniew Ziobro körözés alatt áll Lengyelországban. Januárban az Orbán kormánytól kapott menedékjogot Magyarországon. Ziobro elmondta, hogy szombaton érkezett az Egyesült Államokba. A lengyel politikus azt állította, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, kész eléjük állni, ha a varsói kormány a kiaratását kéri. Az ellene felhozott vádakat koholtnak és politikai jellegűnek nevezte. Az Egyesült Államok energiaügyi minisztere az NBC News-ban arról beszélt, hogy egy olyan átmeneti megállapodást is elfogadna Iránnal a Trump adminisztráció, ami nem érinteni az atomprogramot. Hozzátette, a végső cél, hogy leállítsák az iráni atomprogramot, de az odáig vezető utat meg kell találniuk. Lemondott Lettország védelmi minisztere, miután csütörtökön két Oroszország felől érkező ukrán drón zuhant le az országban, írta a Reuters. A drónok 4 üres olajtartályt rongáltak meg egy raktárban, nagyjából 40 kilométerre az orosz határtól, és a helyszínen megtalálták egy feltételezett drón lezuhant roncsait. Mivel nem először történt Lengyelországban ilyen incidens az elmúlt hónapokban, a lett miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert, mondván, hogy a drónellenes rendszerek telepítése nem történt meg elég gyorsan. 100 kiló robbanóanyaggal megrakott tengeri drón találta Görögország egyik üdülő szigetén Lefkada partjainál. A görög hatóságok hatástalanították a drónt, amit egy halász talált meg egy tengerparti barlangban. A szakértők szerint egy eltévedt ukrán drónról lehet szó. Kijev ezután megerősítette, hogy egy orosz árnyékflottát vettek célba a földközi tengeren. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Az időjárásról. Sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
13: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják, a Spirit FM kulturális művészetekkel foglalkozó napi műsorát, a szerkesztő Cserdi Zsolt, én Róna Jegon vagyok, és korosztályának egyik jelentősebb alkotójával, Tarnóczzson Jakabbal fogok beszélgetni, akinek Requiem címmel volt egy premierje nem olyan régen a Katona József Színházban. Ennek írója is, rendezője is, és hát ugye már csak önmagában azért is, ami most itt körülöttünk zajlik a magyar kultúrában és a magyar politikában, a kettő egymástól el sem választható. Már csak azért is kíváncsi vagyok sok minden ügyben a véleményére. Jakab, örömmel köszöntelek, szervusz!
14: Feroz.
13: Kezdjük a Requiemmel, beszéljünk magáról, a színházról, hogy aztán a színházon keresztül még egy-két dologban hadd kérjem a véleményed. Ez a Requiem, ez tulajdonképpen egy olyan ősbemutató, ami három nő alakot helyez a középpontba. Téged izgatott a nők egymáshoz való viszonya és annak ábrázolása? Tehát belőled fakadt a gondolat?
14: Hát azon vagyok az elmúlt években, illetve azon vagyunk közösen az alkotótársaimmal, hogy új történeteket meséljünk. Elsősorban a Katona József Színház színpadán. Ezek az új történetek kortárs történeteink. Itt és most játszódik, általában Budapesten, vagy Budapest környékén, és emiatt azért gyakran felmerül, hogy kik azok a szereplők, kik azok az alakok, akik a középpontjában vannak a történetnek, és mi kiknek adunk hangot. Tehát azért ez egy elég nagy felelősség nulláról írni valamit a jelenünkről, és abban azt gondolom, hogy a reprezentáció az elég fontos, és hogy ne csak férfiakról szóló történetek, vagy férfi központi történetek legyenek, de azért ez nem ennyire tudatos vagy száraz döntés, ez azért finomabban vagy organikusabban alakul, és azért mondhatom, hogy viszonylag szirtességből indul azért ez a gondolat, vagy rágondolva alakult ez így, mert már évek óta tervezem, hogy írjak valami olyat, amiben neki egy jelentős szerepe tud lenni, és végülis innen vezettük le, innen építettük fel a családot a szirtességi alakjából kiindulva.
13: Aki egy 20. századi nagy gondolkodó, egy nagy sztárja a gondolati világnak, és éppen ezért nincs ideje a lányára, akinek aztán szintén lesz egy lánya, aki meg egészen Spanyolországig megy, hogy megtalálja önmagát, meg a boldogságát és a világát. Eléggé tipikus.
14: Hát igen, az biztos, hogy azért ugye mindezek mellett, a speciális dolgok mellett arra is figyelünk, hogy olyan motivumok kerüljenek szóba, amikhez azért sokan tudnak viszonyulni valahogy. Több előadást csináltunk már az elmúlt 5-6 évben, aminek a középpontjában családok voltak. Ez egy picit megállt az elmúlt 2 évben az Extázissal és az Eddie Carey Lex-el, amiket a Katonában csináltunk, és most fontosnak tartottuk, hogy merüljünk el újra a család témakörében, és az is egy új helyzet számunkra, hogy ennyire sok generáción átível ez a történet. Azt gondolom, hogy hát ezekhez az ügyekhez mindenkinek van valamiféle viszonyulása, és úgy gondoljuk, hogy ezzel érdekes lehet szembesülni, vagy találkozni színpadon. Ezt a családi viszonyokat őszintén és kíméletlenül megközelítve.
13: Szokták a neved mellé bigyeszteni azt a szóösszetételt, hogy bátran kísérletező, vagy a modern színházat színpadra álmodó, és így tovább. Ez egy árnyalattal hagyományosabb, mint amiket például pont az előzőekben említettél, de közben meg hát ki tudja azt megmondani, hogy mit tekintünk ma még kísérletezőnek, hogyha megszólal a mai zene a színpadon, vagy hogyha megszólalnak azok vagy megjelennek azok az effektek a látóterünkben, amik egyébként a világunkat egy egyszerű TikTok videóban is borzolják, hát az egyáltalán nem tűnik kísérletezőnek sok szempontból, inkább jelen idejűnek.
14: Hát igen, ez ugye az, hogy ki kísérletező és ki nem kísérletező, ezt azért jobbára a külső szemek, a nézők, a kritikusok, az előadások bármilyen fajta nézője állapítja meg magát az alkotóról vagy az alkotókról. Én magamról soha nem mondom azt, hogy én vagyok a kísérletező. Kísérletezni szeretek, tehát az biztos, hogy mindig van egy tét, amit lerakunk magunknak az alkotótársaimmal, de sokszor, amit mi megfogalmazunk kísérletet, tehát amit mi szeretnénk megugrani, inkább kihívásnak mondanám talán, azt lehet, hogy a néző nem is érzékeli. Nem úgy megyek, nem úgy megyünk neki egy előadásnak sem, hogy, hogy most hogyan fogunk valami még furcsábbat, vagy még
13: kísérletezzünk egy jót. Aha. Viszont a bátor jelzővel jobban el vagy?
14: Én a kísérletező jelzővel is el vagyok, a bátor jelzővel is el vagyok, hát ez tényleg mindenki kívülről ítéli, meg én őszinte igyekszek lenni. Tehát az írásainkban, vagy az írásaimban kíméletlen igyekszek lenni, és őszinte igyekszek lenni azzal kapcsolatban, hogy az ember hogyan működik, mik az emberi gyarlóságaink, mik azok a titkaink, amikről nem szívesen beszélünk, mik a tabu témák, amikről nem szívesen beszélünk, mik azok a társadalmi helyzetek, politikai helyzetek, amikről nem beszélünk egy az egyben színpadon, hanem összekacsintunk, vagy elfedjük valamivel, és az izgat engem, hogy ez őszintén jelenjen meg, igazul jelenjen meg, árnyaltan jelenjen meg, összetetten jelenjen meg, ne egy oldalúan, és akkor talán ettől kívülről bizonyos dolgok hathatnak bátorságnak. Igen.
13: Te viszonylag egy védett övezetben vagy azzal, hogy ha itthon dolgozol, akkor mondjuk jellemzően a katonában dolgozol, de közben igen, látod azt, hogy mi történik itt nálunk, és mert hogy sokat dolgozol külföldön, jellemzően német nyelvterületen, ha jól tudom, tehát nyilván van egy rálátásod arra is, hogy milyen a helyzet itthon ahhoz képest, amilyen máshol. És nekem erről most eszembe jut az a Vidnyánszky Attila féle mondat, amit az Egyenes Beszédben fogalmazott meg arról, hogy bezzeg a magyar színház, miközben a német mondjuk nem foglalkozik alapdolgokkal, például a család szentségével. Nem tudom, hogy mennyire jellemző a német színházra a családdal való foglalkozás, a szentséget most ebből kiveszem, de gondolom, család nélkül nem lehet beszélni érvényesen emberi kapcsolatokról, tehát nyilván ott van.
14: Hát szerintem egészen sok minden ott van, az azért biztos van, azt is el kell fogadnunk, hogy vannak olyan társadalmak, amelyek más problémákkal is foglalkoznak, mint amikkel Magyarországon nem foglalkozunk, mert nem ott tartunk, mert olyan alapvető problémáink vannak és voltak bizonyos dolgokkal kapcsolatban, ami nekünk azzal kellett megküzdenünk. Tehát azért azt gondolom, hogy minden közeg egy kicsit mással küzd, és ezért azt tematizálja jó esetben a színház is. Ez már felmerült az elmúlt hetekben, ez a család szentsége kérdés. Én azt gondolom, hogy semminek a szentségéről nem kell, hogy előadás szülessen. Tehát a színház az éppen nem a szentségről szól. Benne lehet a szentség, de hát éppen a másik oldala is ott kell legyen mindennek. Tehát nem tudok olyan nagy klasszikust sem mondani, ami bárminek a szentségéről, vagy érinthetetlenségéről, vagy megkérdőjelezhetetlenségéről szólna.
13: Onnan mondjuk Németországból rátekintve a magyar színházi állapotokra, mennyire lesújtó a helyzet most, amikor az egész szakma, vagy annak egy elsőprő része valamiféle rendszerváltásban, konszolidációban, a szakmai büszkeség helyreállításában bízik?
14: Hozzáteszem, hát én éppen 2 éve vagyok abban a helyzetben, hogy dolgozom Németországban és Ausztriában sokat. Azért előtte én ennek a sűrűjében voltam, én ebben nőttem bele, tehát a NER időszaka az éppen akkor kezdődött, amikor én elkezdtem komolyan színházzal foglalkozni, amikor én felnőtté váltam, tehát én nagyon sok mindent nagyon közelről éltem át, igazgatóváltásokat, emberek kirúgását, az SFL szétverését, szóval azért ennek igencsak a sűrűjében voltam, hozzáteszem, hogy alapvetően kívülről ránézve bárki, aki idejött színházat nézni Budapestre, a Katonát mindenképp tudom mondani, hogy ott milyen élménye volt a németeknek, vagy osztrákoknak, de azért szerintem Budapest nagy részére igaz, és a magyar színházak nagy részére igaz, hogy lenyűgözve nézték az előadásokat, a színészi alakításokat, és azt, hogy milyen energiával vannak jelen a nézők. Tehát ezt többen jelezték vissza, akik vendégeink voltak az elmúlt években a Katonában, hogy belépni abba az épületbe egészen más számukra, és nem értik, hogy mint nem tudom, Grazban vagy Münchenben, és ugye nem értik, hogy mit beszélnek külöttük a nézők, de azt érzik, hogy egy felpesdültség van, egy támogatás van, érdeklődés van, és tapintható a levegőben, hogy a színház az fontos. Az nagyon fontos az embereknek. És szerintem most éppen ez lesz a kérdés, hogyha esetleg, remélhetőleg, bizonyos társadalmi kérdésekben jobb irányt vesz az országunk, vagy jobb irányba mozdulunk, és kiegyensúlyozottabb lesz a légkör, talán így mondanám, ebben reménykedek, hogy kiegyensúlyozottabb és szakmaibb lesz minden, most természetesen egyáltalán nem csak a színházról beszélek, akkor kérdés, hogy egyáltalán mi lesz a színház feladata, vagy mennyire lesz fontos színházba járni. Lehet, hogy egy picit apadni fog az érdeklődés, ami egyébként szerintem nem feltétlenül baj, mert az érdekes szerintem, hogyha a színház az valahogy együtt hullámzik a társadalmi mozgásokkal, de talán majd lehetőség lesz más témákról beszélni, más fontos ügyekről beszélni, amikre eddig nem maradt energia. Én magam egyébként éppen ezért dolgozom mindig személyes történetekkel, ember és emberközi történetekkel, családi történetekkel a Requiem esetében, mert ezek azért örökérvényűek. A szorongásaink és az emberi viszonylataink azok nagyrészt függetlenek a nagy politikai rendszerektől.
13: Hát és még azt hozzátenném, hogyha a Katonában mentek a vendégeid, vagy egyébként van ilyen színház még jó néhány, az Örkénytől a Vígig, igen, és a Radnótiig, és azért ezt lehet sorolni, akkor igen, ott egy közösséggel találkoznak, nem csak nézőkkel, hanem akik oda járnak, azok valamit képviselnek, és valamit gondolnak a másikról, aki ott áll mondjuk a büfében, a sorban vele, és én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos érzés. Talán ez nem múlik el, és akkor ezeknek a színházaknak nem okoz nehézséget egy jobbkor sem.
14: Igen. Éppen ez az izgalmas, hogy ez hogy tud alakulni, hogy tud újraformálódni. Igen, szerintem biztos, hogy egy áramlásra, egy nagy levegővételre van szükség a színházi szakmában is, és arra, hogy talán olyan emberek tudnak újra találkozni és együtt dolgozni, akik eddig nem tették, vagy nem tehették. Tehát reménykedek egy ilyen, mint amikor új átforgatjuk a földet, hogy frissebb legyen. Ebben reménykedek.
13: Legyen így, és hát ez a reményed váljon valóra, ez mindannyiunknak így lenne jó. Tarnóczy Jakab, köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. A Requiemről szóltunk eredetileg, ami a Katona József Színházban április óta látható, és ennek a darabnak az írója, rendezője Tarnóczy Jakab. Nézzék meg a darabot, és hát nézzenek sok-sok előadást a színházakban. Köszönöm, Jakab.
14: Én is köszönöm nagyon.
15: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Kultúra a Spirit FM-en.

0: műsor ajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban torlódik a forgalom a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Akadozik az előrejutás az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a Szél-Kálmán tér közelében, valamint a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák-Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. Lezárták mától a 11. kerületben a Török Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Irány a Fészek Klub, méghozzá egy szombati ősbemutató színhelyét és történetének lényegét fogja megmutatni nekünk ez a helyszín. A Dob utca és a Kertész utca sarkán van egy hely, ami 1926-ban egy centenáriumi negyedszázados a létezését ünneplő szövegben emlékezik arra, hogy hogyan telt az első 25 év, és ezt most 100 évvel később Török Ferenc filmrendező egy kísérletinek mondott dokumentumfilm formájában megidézi, és vele együtt nem csak azt a 25-öt, hanem az elmúlt 125 évet. Török Ferenc a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot!
2: Szóval egyrészt ugye van egy 100 évvel ezelőtti szöveg, azt Heltai Jenő írta. Ez az alapja mindennek?
3: Hát nem.
2: Hát, na tessék.
3: Időközben jött a képbe a Heltai, miután én ezt már korábban elkezdtem, ezt a dokumentumfilmet, igazából már a 120 évesre meg szerettem volna csinálni, de aztán most így jött össze, de az talán még érdekesebb, mert pont 100 éve írta tényleg a Heltai a 25 éves köszöntőbeszédet, és a Máté Gábor hangján ez végig tulajdonképpen teljesen érintetlenül elhangzik a filmben. és ez az apropója tulajdonképpen ennek a tiszteletadásnak, hogy ünnepeljük az épületet, mert hát az épület volt az előbb, és az épületről készült fotók indították el ezt az egész dokumentumfilm folyamot, és a Heltai az a vágóasztalon találta meg a képeket, és akkor leltem rá a szövegre, és már a forgatott anyagot ahhoz igazítottam. Úgyhogy ez egy furcsa történet, és az egész nem egy szokványos történet, és a játékfilm és a fikció között lebeg ez a kis 25 perces film, mert ez csak egy fél órás film, azért nem egy nagy játékfilm, ezt tegyük hozzá, és ezért többször is le fogjuk vetíteni holnap, és beszélgetések lesznek a fészekről, és megünnepeljük az épületet, mert hát a Heltain túl magát az épületet és az egyesületet és a művészklubot is ünnepeljük.
2: A fészek ugye nem egy fészek volt egyszerűen csak a művészeknek, hanem ez egy rövidítés, festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek, komédiások, hogy a végén a K betű is a helyére kerüljön. Tehát így jött ki ezeknek a rövidítéséből, első betűiből a fészek elnevezés. És hát ez a magyar kulturális életnek egy nagyon fontos bázisa volt, talán egészen a 20. század végéig. Lényegét tekintve mindenki, aki számított, megjelent, ott volt, aki minden este mondjuk verte a blattot az asztalnál, és közben adomázott, sztorizott, rengeteg előadás volt ott, tehát nagyon komoly, színes élet zajlott. Ma milyen a helyzet a fészekben?
3: Azért is csináltuk ezt a filmet, hogy szeretnénk, hogy az a korszak, ami a 20-as, 30-as években, vagy akár a 60-as, 70-es, 80-as években zajlott és működött a fészekben, az most egy új generációval életre keljen és lendületet kapjon, mert azért elég nehéz éveken van túl a fészek, de most úgy érzem, most a kertet felújították, nagyon szép az épület, és hát nyilván van még munka vele, de a fiatalok is kezdenek visszatalálni, jó kiállítások vannak, jazzkoncertek, szóval az egész fészekben most talán lehet egy új lendület, és ez a filmpremier is azt szolgálja, hogy jöjjenek több generációs emberek vissza, találjanak a fészekbe, és megérezzék azt, hogy ott nem csak ilyen különc művészek vannak, hanem ott annak a háznak van egy speciális energiája. Most ezt már nem akarom ragozni, de az én nagyon fontos, hogy a fészek, szóval nekem körülbelül olyan, mint a Nyugat című folyóirat, szóval hogy teljesen más lenne a magyar irodalom, hogyha az nem lett volna. Szóval a fészek is egy kicsit ilyen ebben a városban, vagy talán az országban, hogyha az a klub nem születik meg 1901-ben, akkor szerintem sok minden más, hogy alakult volna. Nem beszélve, hogy ráadásul a II. Világháború alatt a budapesti gettó része volt, tehát egy eszméletlen történelmi háttere van ennek az egész klubnak, és szóval szeretnék még ezzel foglalkozni a továbbiakban.
2: Van mit feldolgozni rajta, és hát még rengetegen itt vannak köztünk azok közül, akik a második fénykort, a 60-as, 70-es, 80-as éveket, ahogy említette is, még megélték, még tanúi ennek, gyakorlatilag szinte ott laktak estéről estére a fészekben, úgyhogy lenne mit feldolgozni, tényleg. Most viszont ez a filmpremier holnap hogy alakul?
3: Hát úgy alakul, hogy délután a kertben már 5-6 óra körül tortázunk, meg beszélgetünk a fészek múltjáról. Jönnek sokan, Sándor Pál például az én nagymesterem, úgyhogy akik kötődnek a fészekhez, meg a fiatalok, és akkor 8-9 körül elkezdjük a fönti terembe vetíteni a filmet. 10-kor lesz koncert, a film zenészei, Pándi Valázs és a csapata egy jazzkoncerttel tiszteleg a fészeknek, és a párhuzamosan a kis terembe vetítjük a félórás filmet, akik jönnek. Úgyhogy így alakul, és hát nyilván szeretnénk ünnepelni ezt a fantasztikus május 9-ét is, ami hát mindenképpen ennek az országnak nagyon fontos, meg amúgy is a béke napja. Ilyenkor ért véget a világháború, vagy legalábbis a második, Úgyhogy van mit ünnepelni holnap szerintem.
2: És ennek a részeként el lehet látogatni a Fészek Művészklubba is. 1901. szeptember 7-én nyílt meg, holnap pedig erre a 125 évre lehet emlékezni, és jókat beszélgetni erről Török Ferenccel, az alkotóval. Köszönöm szépen, hogy beszélt róla.
3: Én köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: 100 évvel ezelőtt is született filmhíradó, sőt, 100 évvel ezelőtt még született filmhíradó, mert ugye most már elég régóta nincsen, és szokás szerint a Nemzeti Filmintézet elkészítette a visszatekintő összeállítását a magyar híradó, a filmhíradó szövegeiből és filmjeiből. A kettő egymás nélkül szinte értelmezhetetlen, akkor nem volt még alámondás narráció, akkor szövegeket írtak két filmkocka közé. Kurucz Márton, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy ismét.
2: Szervusz, köszönöm.
1: Kocka közé. Kurucz Márton, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója.

0: onnantól kezdve folyamatos az anyák napja ünneplése Magyarországon. De ez a hónap, ez valamiért abszolút az egészséges élet, az anyák, a gyermekek tisztelete és ünneplése körül telt el, úgyhogy ez egy nagyon fontos esemény volt, ez az anyák napja. Meg persze a gyermeknap, ami szintén akkoriban indult el Magyarországon először.
1: Egyébként ez érdekes, mert ahogy nézem a filmkockákat, akkoriban az anyák napja egy központi ünnepség volt. Tehát nem az történt, hogy a gyerek hazaszaladt egy szál virággal anyucihoz, hanem az történt, hogy ezt bizony országosan megszervezték, hogy ez létezzen.
0: Pontosan így van, és tulajdonképpen az oktatási intézmény, a Vörös Kereszt volt az, aki ezt fölkarolta, és az oktatási intézmények segítségét vették igénybe annak érdekében, hogy ezek ilyen látványos családi ünnepségek legyenek, mint ahogy egyébként a gyermeknapot is ugye az Országos Gyermekvédő Liga indította el, és tulajdonképpen ez a maitól eltérően nem úgy nézett ki, hogy mint a gyermekprogramok, meg különböző gyermekcentrikus rendezvények voltak, hanem a gyermekvédő Ligának a gyűjtő akcióit intézték ezen a napon. Tehát ugye ez egy olyan cég volt, vagy egy olyan intézmény volt, ami nem kapott állami támogatást, neki kellett összeszedni az egész évi költségvetését, különböző ilyen arisztokrata hölgyeket, meg országos vezető feleségeket, meg színésznőket, meg híres embereket, nőket természetesen, őket bíztak
1: meg. Az akkori celebek, ugye?
0: Akkori celeb nők, igen, akik tulajdonképpen kvázi anyaként gyűjtötték ennek az gyermekvédő ligának a működésére a pénzt, és az volt az, hogy nagy pehjük, hogy eszmentlen rossz idő volt, úgyhogy nem nagyon mentek ki az emberek az utcára, ha csak nem volt muszáj, úgyhogy sajnos elég kevés pénz jött össze, amúgy meg egyébként egy gigantikus infláció volt, akkor éppen még a korona az utolsó hónapjait rúgdosta, mert hiszen egy fél év múlva meg már fejembe vezették a pengőt, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon rossz évet zárt akkor, vagy rossz gyűjtőakciót zárt akkor ez a gyermekvédő liga, úgyhogy veszélybe kerültek a nyári gyermeknyaraltatások, ami egyébként különösen nagyon fontos volt 100 évvel ezelőtt, ugye rengeteg városi gyerek éhezett konkrétan, alultáplált volt, beteg volt, D-vitamin hiány, rettenetes körülmények között laktak, egészségtelen környezetben éltek, úgyhogy tulajdonképpen ugye nagyon fontos volt, hogy ezeket a gyerekeket külföldre el lehessen jutatni, és elsősorban Hollandia volt az az ország, ami ugye az első világháborúban relatíve jól kimaradt, tehát ennek köszönhetően oda mentek ezek a gyerekek, ott hízlalták és táplálták fel őket. Tehát erről is szólnak ezek a filmhíradók egyébként rendszeres visszatérnek ezek a gyermekmentő akciók. Ugye az is érdekesség, hogy Karádi Katalin is 5 évet töltött el Hollandiába gyerekként, ugyanilyen okból kifolyólag, és hát szívszorítóak ezek a felvételek, ahogy itt végignézi az ember, meg hozzáolvassa az újságokat, hogy ugye voltak olyan szülők, olyan régóta kint volt a gyerekük Hollandiába, és akkor még nem volt internet, meg mobiltelefon, meg nem tudom, FaceTime, meg ilyenek, úgyhogy nem ismertek egymásra, nem ismerte meg a gyerek a szüleit, és a szülők se ismerték meg a gyerekeket, de volt olyan, aki egyszerűen anya nyelvét is elfelejtette, annyira régen tartózkodott kint, és nem beszélve arról, hogy egy csomó gyerek meg soha nem tért vissza, mert egyszerűen olyan családokhoz került, ahol nem volt gyerek, vagy meghalt, vagy nem tudom mi, és itt meg mondjuk árva volt, vagy nem voltak szülei, vagy egyszerűen elfelejtették.
1: Képzeld, nekem gyerekkoromban volt olyan ismerősöm, aki szintén, ahogy mondták, hollandi gyerek volt.
0: Igen, így van.
1: És ő tartotta a kapcsolatot mindvégig, élete végéig azzal a családdal, amelyik őt fogadta akkoriban Hollandiában, ugye családoknál voltak elhelyezve. És így aztán a II. Világháború után nem kaphatott útlevelet, mert gyanús volt. Mert nyugati kapcsolatai voltak.
0: Nyugatos
1: Úgyhogy,
0: volt.
1: Igen. Tehát ő nagyon bánta, hogy nem maradt hollandi gyerek örök életére, de hát nyilván ez egy másik sors volt. Na, nézzük tovább, mert itt van egy csomó dolog, például a kiállításokban igen gazdag volt az akkori filmhíradó,
0: igen.
1: És nagyon izgalmas kiállítások voltak, például engem kifejezetten érdekelne, hogy Kerling Béla teniszbajnokunk serlegei ma megvannak-e valahol? Mert
0: hát,
1: hogy akkoriban ilyenekből és rengeteg trófeából állt össze egy nagyon komoly kiállítás a Nemzeti Igen. Múzeumban ráadásul.
0: Igen, ez a sporttörténeti kiállítás volt, ami tulajdonképpen a magyar országon először mondjuk elindított különböző sportágak

0: a dokumentációit, vagy tárgyi eszközeit.
1: És hát gondoljunk bele, a legtöbb sportág nem, hogy nem volt még 25 éves sem, de volt, amelyik egy pár éve létezett itt Magyarországon. De még a futball is alig volt 25 éves.
0: Hát 25, 20, igen, tehát 100 évvel ezelőtt.
1: 1901-ben volt az első bajnokság.
0: Így van, és azon gondolkoztak a 20-as évek közepén elején, hogy melyik sport legyen majd az igazi tömegsport, amiért tényleg az egész ország, amit érdemes fejleszteni meg, amiért mindenki lelkesedni fog. Volt a foci mellett ugyanis egy füles labda, ami úgy nézett ki, hogy egy 5 kilós ilyen bőr lefentyűvel ellátott ilyen bőrlabdát kell dobálni, egy ugyanilyen pályán, ugyanilyen kapuba kell bedobálni. Úgyhogy ezekről is van egyébként videó, vagy illetve filmfelvétel, de hát ekkor dőlt el, hogy egyértelműen a foci lesz az, ami a Európában győzni fog, és mindent át fog formálni. Úgyhogy ennek is vannak különböző dokumentumai, illetve voltak a Nemzeti Múzeumban, ahol ezt a kiállítást rendezték, és hát elképesztő rogyadoznak, tényleg ezek roskadoznak, arany és ezüst és mindenféle serlegektől ezek a kiállító tárlók. Hát, hogy ezeknek mi lett a sorsa, azt nem tudjuk, hiszen azóta volt még egy világháború, meg egy 56, a Nemzeti Múzeum is sérült, és hát azon kívül nem is minden a Nemzeti Múzeum vagy a sport létesítményeknek a gyűjteményéből került ki, volt olyan, amit magánszemélyektől kaptak, például azok a sport díjak, amiket az első világháborús halott sportolók gyűjtöttek még a különböző olimpiákon és egyéb rendezvényeken, bajnokságokon. Úgyhogy egy nagyon gazdag ilyen tárlat látható ebből. Hát ha kellene most egy ilyen kiállítást rendezni, vagy rendeznénk, akkor egész biztosan még találnánk ezekből meglévő tárgyakat, de az biztos, hogy az elmúlt 100 év sport teljesítményeiből volna bőven
1: bizt berakni.
0: Bőségesen.
1: És milyen érdekes, engem kifejezetten meglepett a mai, ahogy írjátok is az oldalatokon, Body World kiállításokhoz hasonló rendezvény a Városligetben, az Iparcsarnokban, a korabeli BMW területen, ugye az akkoriban ott volt, a nemzetközi embervédelmi kiállítást rendezték meg. Mondjuk a kifejezést én nem nagyon tudom értelmezni, de valószínűleg akkor jobban értették, hogy mi van e mögött.
0: Hát muszáj volt valahogy megmagyarázni, vagy valami magyarázatot adni arra, hogy egészségügyi kiállítás. Maga hát ezt a szót, hogy higiénia, meg egészségügy, ezt se nagyon értették, hogy ez mit jelent. Hát azt nem értették az emberek, még erre én is emlékszem gyerekkoromból, hogy a cigaretta az egy veszélyes dolog, és egy káros az egészségre. Ugye ebben az időben eleve füstszűrő nélkül szívták a cigit, és nők, férfiak, mindenki. Úgyhogy nem tudták azt, hogy ez mit okoz és milyen veszedelmes károkat rejt magában, úgyhogy ezekre mind-mind fel kellett hívni a figyelmet, nem beszélve arról, hogy olyan népbetegségek például, mint a TBC, ami akkor egy abszolút halálos betegség volt, és egy jelenlévő veszély volt, tehát ugye a Horthy Miklós kormányzónak is az egyik lánya TBC-ben halt meg, tehát nem volt egy vicces dolog azért ez, vagy például a szifilisz, ami a férfi lakosságnak ha jól tudom, én egy ilyen régen egy kiállításon egész megdöbbenve láttam, hogy több mint 50% a férfiaknak szifiliszes volt, hogy valamilyen ilyen nemi betegségben, kankó, meg egyebekben szenvedett, úgyhogy ezekről el kellett magyarázni mindenképpen alapvető dolgokat annak érdekében, hogy a népegészségügy abból a rettenetes állapotban, amiben akkor volt, hogy valahogy ki tudjon jönni. Hát ugye ugyanez a szifilisz, ez mennyire egy aktuális téma volt egyébként, ahogy az embereknek a haja, meg a foga, meg a mindenek kihullott, meg bőrbetegségek, meg egyebek voltak, hogy ugye ebben a hónapban is ez is megvan itt a filmhíradóban, jön egy nagy életreformer Budapestre, aki az egész romániai magyarság és románság is természetesen, és a fél Magyarország, vagy ha nem a háromnegyede, vakon követőt úgy hívják, hogy Bicsérdi Béla, és
1: bicsérdizmus, hogyne?
0: Bicsérdizmus, így van, akik ugye rossz nyelvek szerint úgy köszöntötték egymást, hogy bicsérdessék. Hát ennek nagy... Jaj. Nagy ellenző tábora és nagy rajongó tábora volt, ugyanis nem kevesebbet is vagy ígért Bicsérdi Béla, mint az, hogy ha a tanait követik és a könyveit elolvassák, és az előadásain elmondottak alapján szabják át az étrendjüket, és áttérnek a zöld nyers kosztra, és mellőzik a húst a étrendjükből, és állandóan tornáznak és erősítik magukat, akkor akár több száz évig is tudnak élni. Úgyhogy Bicsérdi, aki magát a plakátokon, ilyen különböző előadásait hirdető plakátokon nem kevesebbként hirdette magát, mint megváltó, azt mondta, hogy Jézus Krisztus Krisztus után ő az, aki el fogja hozni a teljes megdicsőülést és az örök életet az emberek számára. Őt hát nagyon sokan, mondom, követték, és akkor, amikor elkezdődött ezeknek a különböző izzasztó kúrákra épített ilyen egészségreformáló kísérleteknek, meg ilyen terápiáknak a sorozata, akkor ugye nagyon sokan meg is haltak ezekbe, tehát nem bírták ezeket a koplalásokat, mert soványodott, gyengült szervezetek, úgyhogy rengetegen támadták Bicsérdit, úgyhogy egy idő után aztán be kellett szüntetnie a működését, és ez pont 26 körül történt, amikor visszavonult Adakalé szigetére, ami ma ugye a Duna hullámai alatt van Románia és Szerbia között, és hát ezen a szigeten akkor a családjával visszavonulva éppen a Földi Paradicsom nevű hát, ha nem is tudom, területet vagy országot, vagy birodalmat akarta építeni, aztán ebből se lett semmi, közbe jött a háború, és Bicsérdi, aki tényleg nagyon hitt, és rengetegen hittek egyébként még akkor is az ő tanaiban, aztán végül Németországba kényszerült, és onnan pedig az Egyesült Államokba, de hát 77 évnél nem élt tovább, és a negyedik felesége, aki elkísérte erre az útra, az aztán Bicsérdi halála után felhagyott ezzel az életmóddal, és egy amerikai henteshez ment feleségül.
1: Evett egy jó hamburgert azonnal még aznap.
0: Így van. Úgyhogy egy elképesztő sztori, ez tényleg egy filmre kívánkozó történet, ez a Bicsérdi
1: sztori. Hát egyúttal a tanulság arról, hogy a megváltók mindenkorban megjelennek, akik magukat kinevezik annak, és a legkülönfélebb őrültségekkel traktálják a közönséget, amelyikből mindig találnak olyat, aki követi őket. Pontosan elgondolkoztató. Ez így volt 100 éve, és hát gyakran így van ma is. Ezeket a filmhíradó felvételeket viszont megnézhetik az Elefinek hála, úgyhogy keressék meg a YouTube-on, ott megtalálják, és hát a ma 100 éves sorozatnak ez az 1926 májusi epizódja. Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója mesélt nekünk egy letűnt korról, aminek bizonyos elemei máig itt vannak. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én.
1: És köszönöm az önök figyelmét is, Cserdi Zsolt szerkesztő nevében is búcsúzom, kellemes hétvégét kívánva mindannyiuknak, jövünk a jövő héten is. Róna Jegont hallották, minden jót.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak, jelentette ki a miniszterelnök. Felhős idő várható, de hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 10 órakor. Az egészségügy a Tisza kormánynak központi kérdés, olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens, mondta Hegedű Zsolt miniszterjelölt a Parlament Egészségügyi Bizottságának meghallgatásán. Arról beszélt, hogy az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti, hanem a nemzet jövőjébe tett befektetésnek. Szerinte a humán erőforrásba kell fektetni, különben a rendszer nem fog működni. Hegedűs felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. Karikó ezt elfogadta. Észtország mintájára szeretne digitális államot építeni, mondta miniszterjelölti meghallgatásán Tanács Zoltán, akit a Tudományos és Technológiai Minisztérium élére jelölt a kormányfő. A célja, hogy az állampolgároknak ügyintézéskor ne kelljen ugyanazt a dokumentumot újra és újra megadniuk. Úgy képzeli el, hogy az ügyintézés olyan legyen, mint a Revolutot, a Bookingot vagy a Boltot használni. Megemlítette a külügyminisztérium kiberbiztonsági nehézségeit, az EST leállásait, a adat szivárgását, hangsúlyozva, hogy nagy előrelépésre van szükség a kiberbiztonság terén. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt szerint az Orbán kormány az elszalasztott lehetőségek 15 éve volt, leépült a minisztérium, ami fájdalmas és nehezen pótolható dolog. Megemlítette, hogy felelőtlenül felgyorsították a környezetvédelmi engedélyezést, ignorálták a civileket. Gajdos azt mondta, jobban adna a szavukra, még ha ez le is lassítja a folyamatokat. Túl gyakran voltunk ott a küllők között, és túl ritkán küllők, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt az Európai Ügyek Bizottságában a jelölti meghallgatáson. Szerinte ennek az ára elveszett nemzetközi befolyás és bizalomvesztés volt. Azt mondta, Magyarország nem lesz néma, de újra megbízható tárgyalópartner lesz. A vétó nem lesz kampányeszköz, de ha kell, használni fogják. Azt is mondta, hogy az uniós pénzek hazahozása nem bürokratikus vagy pártpolitikai kérdés. Ez az önkormányzatoknak, családoknak számít. Ukrajna uniós csatlakozásáról kijelentette, annak érdemalapúnak kell lennie, Magyarország fegyvert és katonákat nem küld. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túli és a diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni. A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Az időjárásról. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések is lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal is hűvösebb lehet a mainál.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin jelentkezik, jó napot kívánok, a Spirit FM-en a Több-Kevesebb című műsort hallják. Rónai Egon vagyok, Hazafi Dávid szerkesztő nevében is köszöntöttem önöket. Balázs és Olta Holt portfólió kezelő hedge fund menedzsere írt egy véleménycikket a HVG-nek, méghozzá azzal a címmel, hogy utolértük Svájcot? Ez itt egy kérdőjellel szerepel, de lehet, hogy felkiáltójel kellene igazából mögé, de minden esetre valami magyarázat biztosan, úgyhogy fel is hívtuk Balázsi Zsoltot. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit!
1: Hát szóval miben értük utol szegény svájciakat?
4: Én biztos, hogy nem kérdőjellel írtam.
1: Hát az felkiáltójel, de hát bennem azért ez inkább kérdőjel.
4: Jó, oké, tehát másokban megfogalmaztak a kérdőjelek, de benne a felkiáltójelek fogalmazódtak meg, mert hát az történt, Hát hol is kezdjük? Ja igen, hát ugye mi tőzsdével foglalkozunk, a hedge fund manager, az alapkezelő, tréfásabb megfogalmazása, és hát angol megfogalmazása. Szóval tőzsdével foglalkozunk, és eljutottak hozzánk az első ilyen 330-340-es euróforint céláról szóló elemzések. És amióta megírtam a céget, a cikket, azóta a forint bele is húzott rendesen, ugye most már 355 vagy 356 környékén járunk, akkor még 364 volt. Szóval rohan a forint, erősödik. És ugye, hogyha ezt megkérdezzük egy olyan exportőr céget, ami már 380-nál is küzdött a profitért, hogy örül-e neki, inkább 370-nél, akkor azt fogja mondani, hogy hát ő már ennek nem nagyon örül. És 330-nál pedig akár be is zárja a boltot. Tehát, hogy a gyors erősödésnek, ami az nem tud alkalmazkodni a gazdaság, azzal baj van. Baj lehet, tehát az, például az exportőr szektor számára az bajt jelent. És ugye ilyet láttunk már. Tehát Svájc, meg Csehország, azok folyamatosan ilyen problémákkal küzdöttek az elmúlt években, évtizedekben, hogy időnként túl gyorsan erősödik a devizájuk, mert az egész világ az ő devizájukat akarta venni, mert nyugodt, békés, jól menő gazdaságok, nincsenek politikai hisztériák, egyfajta menekelő deviza volt mind a kettő, és ilyenkor mit csináltak a svájc és a cseh jegybankok? Vásároltak devizát. Magyarul akármennyit nyomtathat egy-egy bank ugye a saját devizájából, jelen esetben nálunk a forintból, az MNB, és azon vesz eurót, meg dollárt.
1: Bespájzol.
4: Igen, de közben ugye forintot ad el, tehát gyengíti a forintot.
1: Igen.
4: Tehát megállítja a forint erősödést, és növeli a devizatartalékot. A svájciaknak és a cseheknek akkor devizatartalékuk van, hogy a svájciak már részvényt vásárolnak belőle. Azt hiszem tavaly a svájci jegybank csak részvényportfólióján a svájci GDP 3%-a volt a nyereség. Tehát, hogy ők már iszonyatos portfóliókon ülnek, azért, mert az egész világ küldi nekik gyakorlatilag a vállalataikat, hogy adjon cserébe svájci frankot. Na és Magyarország ebbe az állapotba került. Mert ugye mit tehet a magyar jegybank akkor, hogyha túl gyorsan erősödik a forint, ő is vehet devizát, növeli a devizatartalékot. És ebből a szempontból értük utol, hogy ez egy nagyon kellemes probléma, de ugye bele kell gondolni, hogy miből fakad. Tehát van egy egyszerűbb út, abból fakad, hogy Magyarországon az alapkamat jelenleg 6,25%. Ennyit fizetünk, ha fel akarunk venni hitelt alapvetően. És ennyit, na mindegy, most ebben nem megyek bele.
1: Igen, világos.
4: Mondjuk ennyit fizetünk. Ugyanez Lengyelországban 3,75%. Tehát 250 bázispont, 2,5% a különbség, és ez a 2,5% különbség, ennek sok oka van, de az egyik legnagyobb oka az az elmúlt 16 év. Tehát az, hogy itt nem egy nyugodt, nem egy kiszámítható, nem egy olyan ország volt, amiben lehet számítani, hogy 5 meg 10 év múlva is EU, az egy ekkora felárat igényelt a világpiacaitól. És most ez eltűnt. Hát észre kell venni, hogy április 12-én kihúztuk a botot a küllők közül. Tehát ugye az történt, hogy mostantól kezdve egy sokkal inkább lengyel gazdaság a miénk, sokkal alacsonyabb alapkamattal is el tudunk üzemelni, nem fog tőle gyengülni a forint, mert eddig azért kellett az a magas alapkamat, hogy ne gyengüljön a forint nagyon, és akkor annak az a következménye, hogy vagyis nem, az a én üzenetem az MNB számára, hogy lehet csinálni, mert ugye az a baj, hogy nem nagyon vághat az MNB úgy alapkamatot, hogy viszont az inflációs folyamatok azok nincsenek rendben Magyarországon. Van egy elfolytott inflációnk, ugye az ársapkákon keresztül, mert azok egyszerűen lesznek engedve, már pedig minden rendes országban el vannak engedve. Szóval, hogyha azok egyszer el lesznek engedve, akkor az egy ilyen 1,5%-ponttal megdobja az inflációt. Van ez a hormózi szoros probléma, ami Magyarországra ugye extra inflációs veszélyt jelent. Szóval, hogy ilyen inflációs veszély szempontjából nem csökkenthet az alapkamaton az MNB, de csinálhatja azt, hogy azt mondja, hogy itt van, tessék, rendszerváltás volt Magyarországon, most már egy konszolidáltabb ország vagyunk, úgyhogy Európa párti ország vagyunk, úgyhogy egy egyszeri rendszerváltás, kamatvágás, akár 100 bázispont, vagy 150 bázispont, azért, hogy ez a 250 bázispont, ami most a két alapkamat közti különbség, az eltűnjön, vagyis nagyon csökkenjen, ami a magyar-lengyel közt van, hiszen a két ország közt is csökkent, egyszerűen megfogalmazom, már nem vagyunk olyan sokkal rosszabb ország, mint Lengyelország, hogy 250 bázispont felárat kérjen fizetni.
1: Na de mi lesz akkor az árfolyammal, ha ezt mondjuk az MNB megteszi? Mert azt értem, az infláció egy picikét emelkedik majd valószínűleg, mindenféle okoknál fogva, de ez az egészen kiváló más cégeket megtönketevő árfolyam, ez hogy alakul?
4: Hát ugye pont ez az, hogy van egy gyors erősödés, hogyha most ennek az MNB szembe megy akár forint eladásokkal, akár kamatcsökkentéssel, mert a kamat az, ami nagyon tereli most ide a forró tőkét. Mert itt 250 bázisponttal több kamatot kapnak a forintjukért, mint hogyha zocsiban tartanák. Szóval, hogyha ez lecsökken, akkor megszűnik, vagy a beáramlás nagyon lecsökken, megszűnik ez a forint erősítő tényező, és hát ugye be lehet lőni egy szintet, hogy hol jó, hát lehet megállni, hogy 360-on, vagy 370-en, vagy 380-on, tehát attól függ, hogy mennyit csökkent az ember, ezzel lehet játszani, de az mindenképpen kiveszi azt a nagyon erősítő tényezőt, hogy itt nagyon magas a kamat, a forint erősödése mögül, nyilván akkor kisebb lesz a forint erősödés, vagy akár meg is fordulhat, lesz egy forint gyengülés, ami ugye most itt 350, nem tudom, hánynál, nem nagy baj.
1: Ugye a dollár volt egészen meglepő a tegnapi napon, mert volt egy pillanat, amikor 301 forint 49 század volt egy dollár ára, és hát 300 alá, én nem is tudom már az idejét, hogy mikor nézett be utoljára. Tehát ott voltunk ennek a küszöbén.
4: Hát igen, ez csak egy ügye, úgy így szoktuk inni, hogy lélektani határ. Tehát ez amikor a média fölkapja a fejét, hogy úristen, már nem 3-mal kezdődik a dollár, nem valójában ugye nincs nagy különbség, és 3-0-1 vagy 2-0-1.
1: Hát igen, egyébként megnéztem, 2021. szeptemberében volt utoljára ilyen erős a dollárhoz képest a forint. Tehát eltelt majdnem 5 év.
4: Hogyha risk off van a világban, risk off van, tehát amikor kockázat, keresés van a világban, mert most épp a hormuzi szoros enyhülni látszik. Tehát a hormuzi szoros az a globális piacokon az egy nagy hangulat befolyásoló tényező, és az elmúlt napokban épp úgy tűnt, mint hogyha most megint valami megegyezés felé mennének a felek, ki tudja, mi lesz belőle, de ilyenkor ugye veszik a kockázatos eszközöket a piacok, és az azt jelenti, hogy dollárt adnak el, mert és akkor a dollár gyengül, és a dollár magától gyengül, és a forint erősödik, mert például a forint az a kockázatos eszköz, amit most nagyon sokan vesznek, ebben a két napban jött le 3,65-ről 3,56-ra az euróforint. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy keresik a kockázatos eszközöket, akkor az azt jelenti, hogy dollárgyengülés van, és forint erősödés, és most a kettő hatás összeadódik, és ezért volt nagy dollár erősödés. A dollárral szemben ezért erősödött nagyon sokat a forint az elmúlt napokban, hetekben.
1: Világos. Nekünk van ezzel teendőnk, olyan egyszerű rádióhallgatóknak, műsorkészítőknek, akik sem a tőzsdén, sem a nagyvállalati világban, sem a bankok világában nem mozgunk?
4: Hát, amit gyakran szoktunk ajánlani, az az, hogy az ember mindig, és most ugye nagyon erős a forint, vagy az elmúlt évekhez képest mindenképpen, szóval, hogy gondolkodjon el, hogy ha van megtakarítása, akkor annak mekkora részét tartja devizában, euróban, dollárban, akármiben. Mert nem kell mindent forintban tartani, az egyfajta diverzifikálás, hogy az ember devizában is tartja a pénzét, és ilyenkor mindig lehet. Tehát ugye ez egy jó alkalom arra, hogy akkor most alacsonyabb áron vegyen az ember eurót, vagy akár dollárt, meg hát ugye a nyaraláshoz nem árt most megvenni, vagy hát azt nem ígérem, hogy nem lesz 3,40 a forint már nyárra, úgyhogy engem senki ne hívjon fel, hogy vehette volna 10 forint a olcsóbban is, de hát nyilván most jobb megvenni a nyaralásra az eurót, mint 3,80.
1: Hát és mindig elmondjuk ilyenkor, hogy ez nem befektetési tanácsadás, ez egy gazdasági műsor, ahol beszélgetünk a szakértőkkel, most például a Balázsi Zsoltal, a Holt Portfolio kezelőben egy zserével. Köszönöm szépen!
4: Köszönöm szépen!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nem teljesen friss az a változás, ami a menzákon beállt, mert hogy tavaly február óta vannak új előírások, és hát ez bizony érint 1,2 millió bölcsist, óvodást, általános és középiskolást. Erről fogunk beszélgetni Feigl Edittel, a Magyar Közétkeztetési Szövetség szakmai vezetőjével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Az ön személyében megtaláltam a bűnöst, hogyha éhesen jönnek haza a gyerekeim?
2: Nem, én azt gondolom, hogy nem, és azt is gondolom, hogy a rendeletnek ez a változása a 2014-es megjelenés óta, ez abszolút pozitív és szükségszerű volt, úgyhogy én nem gondolnám, hogy ez éhes gyerekeket, inkább azt gondolnám, hogy elégedettebb gyerekeket fog.
1: Na, akkor nézzük, hogy miről nem számolnak be a gyerekeim, mert ezek szerint valamiről hallgatnak. Szóval mi az alapvető változás a legfrissebb, az előző időszak, mondjuk az előző 10 év változásaihoz képest?
2: Tulajdonképpen a rendeletnek a célja az egy egészséges generáció felnövekedését, annak a támogatását volt hivatva, és ez tavaly februárban módosításokkal még gyakorlatiassabbá tette ezt a rendeletet, illetve a közétkeztetés számára könnyebben betarthatóvá tette a rendeletet. A főbb változások azon túl, hogy elérjük azt, hogy zöldséggyümölcs, szárazszüvelyesből többet fogyasszunk, sótartalmú ételekből kevesebbet, napi sóbevitelt tudjuk csökkenteni. Erre irányult, illetve arra, hogy azok az allergének, amelyek akut rohamokat is akár tudnak okozni, ezek a diófélék, mogyorófélék, szezámmag, ennek a keresztszennyeződésnek a lehetőségét is minimalizálta, valamint, ami még nagy változás, hogy az önkiszolgáló étkeztetést lehetővé tette a rendelet.
1: Talán ez nagyon fontos.
2: Ez a három a főpó, igen.
1: Ez azért is nagyon fontos, mert talán ez vezet oda, hogy azért azt ne mondhassa a gyerek, hogy ami ma volt ebéd, azt én nem szeretem, mert hát akkor ott van más. Ha más nem, akkor legalább egy gyümölcsöt hozzon el arról a pultról. De ez mennyire általános, és hogy terjed el? Kötelező elterjednie, vagy ezt szolgáltató, vagy a szolgáltatást igénybe vevő maga döntheti el?
2: Tulajdonképpen a fenntartó az dönti el, hogy milyen szerződést köt, illetve hogyha nem a szolgáltatás, tehát saját fenntartásban van úgymond a közétkeztetés, ennek a szolgáltatása, akkor is a fenntartó dönti el, hogy erre nyitott, illetve teret enged, vagy sem. Az igény az én tapasztalatom, vagy a mi tapasztalataink szerint az magas, nagy. Az AB menü közötti választásra mindenképpen, tehát ne úgy menjen haza az öngyerekesem, hogy ezt főzték ma, és ezt kellett tennem, ha tetszik, hanem már az, hogy AB menü közül lehet választani, az már egy nagy erőre lépés annak érdekében, hogy ne érezzék kötelezőnek, ne azt érezzék, hogy nincs választásuk, és a választással ennek a súlya, hogy most ezt kell lennem, ez gyakorlatilag eltűnik, és én bízom abban, hogy minden gyermek így megtalálja a számára kedvesebb ételt, ízletesebbet, a szeretemet, ezt jobban szeretem, jobban kedvelem, és akkor azt választja. Emellett egyre több helyen igénylik a úgynevezett vitamin vagy salátapultot, ahol is nyers zöldségfélét, vagy kevert salátát, vagy gyümölcsöket, vagy ezeknek a variációit tesszük ki egy megadott vagy kisebb mennyiségben, és akkor ezt szabadon ezzel kiegészíthetik még akár a 10 órai uzsonnát, vagy az ebéd ebéd után, úgy, hogy ön is említette, egy gyümölcsöt, egy almát, egy narancsot, vagy egy banánt elvehetnek róla, és megehetik.
1: Ez olyan egy kicsikét, mint egy svédasztalos kínálat. Akkor ebből a szempontból jogos a kérdés, repeta van?
2: Igen, de mégsem svédasztalos, mert ugye azért a menük meghatározottak, és abból van olyan intézmény, aki azt mondja, hogy ha előre választott A vagy B menüt, akkor abból önkiszolgáló jelleggel fogyaszthat, és ez magában hordoz azt is, hogyha nem akar éppen annyit megenni, akkor kevesebbet fogyaszt, hogyha még éhes, vagy még szívesen fogyasztana, akkor még természetesen vissza tud menni. És tud
1: meg ez azért is jó, mert talán rá lehet szoktatni a gyereket a maradékkal való gazdálkodásra, tehát, hogy annyit szedjen ki a tányérjára, amennyit tényleg meg fog enni, legfeljebb visszamegy. Mert a felkupacolt tészta az nyilván a végén nem fog elfogyni, de ott marad a tányéron.
2: Így van, úgyhogy ez is a cél azzal, hogy tanítsuk, oktassuk a gyerekeinket, egyrészt magára ennek az étkezési kultúrájára, hogy annyit kell kivenni abból a tálból, vagy abból az edényből, amennyi számára elfogyasztható, inkább kevesebbet, és aztán, hogyha ő még szeretne, akkor menjen vissza nyugodtan, és vegyen még, hogy megtanítsuk arra a gyerekeinket, hogy ne a moslékba, illetve az ételhulladékba kerüljön.
1: Na viszont a mi iskolánkban ilyen még nincs. Ez azt jelenti, hogy ez most egy kísérleti szakaszban van, és majd szépen elterjed mindenfelé az országban, vagy egyszerűen csak a mi meg nálunk lévő szolgáltató nem adja, vagy nem kérték tőle?
2: Én azt gondolom, hogy nem kérték tőle. Meg kell vizsgálni ilyenkor mindenképpen a lehetőségeket, hiszen ehhez azért az ebédlőket, éttermeket valamelyest, ha nem is nagy mértékben, de át kell alakítani, ennek helyet kell teremteni, ennek a rendszerét ki kell építeni, és nem csak eszközökre gondolok, hanem itt ilyenkor magán a tálalást felügyelni kell, illetve az étkezést folyamatosan, akár a pedagógusnak is felügyelnie kell, segítenie kell, főleg a kicsiket még, az alsó, általános alsóiskolá, alsósokat, felsős középiskola, ott önállóan megy, ott nagyon ügyesen hozzászoktak a gyerekek azokon a helyeken, ahol étkeztetünk. Úgyhogy ez igazándiból az intézményeken, a fenntartón múlik, hogy milyen irányba viszi el, vagy kéri a szolgáltatótól, vagy ha saját fenntartásban van, akkor várja el a kollégáitól, hogy ez hogy valósítható meg, vagy valósítsák meg.
1: Remélem elterjed, mert ez hasznosnak, jónak tűnik. Feigl Edit, köszönöm szépen a beszámolót. A Magyar Közétkeztetési Szövetség szakmai vezetőjét hallották. Köszönöm.
2: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton, az Asztóriánál mindkét irányban. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél és az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Ma napközben félpályás lezárásra számítsanak a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat, a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A friss KSH adatok szerint úgy általában is márciusban bátran és örömmel költöttünk, hogy mennyire örömmel, azt persze én nem tudom megítélni, de hogy bátran, az biztos megugrott a lakossági fogyasztás. És ez számos területen, mondjuk a kereskedelemben is érzékelhető volt, és a pénzpiacon is érdekes módon. A személyi kölcsönök márciusban ugyanis elég rendesen meglökték a bankok forgalmát. Vrazsovics Rita, a Bank 360 pénzügyi szakújságírója a vonalban. Jó napot kívánok, Rita! Mennyire és milyen adataink vannak erről?
3: Márciusban valóban jelentős volt a személyi kölcsön felvétel. Összesen több mint 121 milliárd forintot vettek fel a háztartások, ami a tavaly márciusi eredményt több mint 33%-kal haladta meg. Ekkora személyi kölcsön volumen még soha nem volt a magyar hiteltörténetben.
2: Azt mennyire lehet nyomon követni, hogy mire vettük fel ezeket a hiteleket, a személyi kölcsönöket? Szóval, hogy igazán mire kérték?
3: Ezek alapvetően szabad felhasználású személykölcsönök, ami azt jelenti, hogy az, aki ugye felveszi, nem köteles beszámolni arról a bank felé, hogy mire költi el ezt a pénzt. Sejteni nyilván lehet, hogy ezeknek az összegeknek egy része valószínűleg lakásfelújításra, autóvásárlásra, egyéb olyan nagyobb háztartási eszköznek a beszerzésére lehet elköltve, ami egyébként már a pénztárcát annyira megterhelné, hogy ehhez már kisebb összegű hiteleket vesznek fel az igénylők. De pontosan, hogy ennek az összegnek mekkora részét mire költik el, azt sajnos nem látjuk.
2: Mennyi lehet a része abban, hogy ennyi hitel ment ki, hogy közben meg a választásra tekintettel ekkora volt az osztogatás, gondolom csak a fegyverpénzre, hogy más ne is említsek. És hát egy évvel korábban, amikor ugye 33,5%-a kevesebb volt a kihelyezés, akkor meg nem volt ilyen. Tehát, hogy forráshoz jutott a lakosság egy része, alaptőkéhez, amihez föl tudta venni már a hitelt.
3: Én nem ezzel hoznám összefüggésbe. A tavaly márciusi egyébként 90 milliárd feletti eredmény is akkor egy szép eredménynek számított, és alapvetően a személyi hiteleknek a piaca már tavaly is dinamikusan tudott bővülni. Az biztos, hogy most bátrabban veszi fel a hiteleket a lakosság. Ebben közrejátszhat az is, hogy a személyi kölcsönöknél egyre nagyobb a verseny a bankok között. Folyamatosan látszik, hogy próbálnak, még ha csak kisebb mértékben is tudnak, de próbálnak kamatot csökkenteni a bankok, illetve különböző akciókat is hirdetnek, hogy minél több ügyfelet tudjanak meggyőzni arról, hogy érdemes náluk hitelt felvenni. Illetve ami megemelkedett, az az átlagos hitelösszeg. Ez az, ami igazán számít, hogy alapvetően nem a szerződések száma ugrott meg igazán, hanem az a hitelösszeg, egy átlagos hitelösszeg emelkedett meg, amit ugye mi egy szerződésre tudunk számolni. Ez most márciusban már meghaladta 3,6 millió forintot.
2: Nem kevés pénz, vissza is kell fizetni, reméljük, hogy azzal sem lesz gond. Ha már mondta a kamatokat, meg a hiteldíj mutatókat, azért itt bőven 10% fölötti számok vannak általában, ugye?
3: Igen, igen, a bankokra általában most a...
2: Bőven 10% fölötti számok vannak általában, ugye?

0: kölcsönt veszi fel, és hogy vállalja például azt, hogy annál a banknál megnyit egy bankszámlát, ahol szeretné igénybe venni a kölcsönt.
1: Még kétfajta termékről mondjunk pár mondatot. Már csak azért is, mert korábban arról volt szó, hogy ezek mostanában kezdenek ellapulni, ezek a görbék. Nem nagyon fordulnak már a bankokhoz ennek reményében. A babaváró meg a munkáshitel. Ez két olyan termék, ami élethelyzethez meg életkorhoz kötődik.
0: Így van. Most márciusban az volt a tapasztalat, hogy babaváró hitelből is több fogyott, mint ami egyébként szokott. Most több mint 23 milliárd forintot vettek föl az igénylők, egy fiatal házaspárok. Ez összefüggésben lehet azzal is, hogy alapvetően a lakáshitelezés is nagyon erős most, és kifejezetten erős volt most márciusban. És ezek abban a szempontból összefüggnek, hogy babaváró hitelt sok igénylő arra használja fel, hogy az önerőnek, vagy az önerőt, vagy az önerőnek egy részét tudja fedezni, amikor lakást vásárol. Emellett a munkáshitel is most élénkült, ami az elmúlt hónapokat tekintve meglepő volt. A márciusi volumen meghaladta a 11 milliárd forintot, és ez az összeg ugye elmaradt attól, amit tavaly ilyenkor felvettek a fiatalok, viszont tavaly augusztus óta ez volt a legjobb eredmény. Ugye az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy bőven 10 milliárd forint alatt teljesít a munkáshitel. Volt az elején egy felfutás, amikor sok jogosult igénylő járt ezzel a lehetőséggel, utána pedig úgy tűnt, hogy úgy szépen lassan egyre kevesebben veszik igénybe.
1: Erről nem gondolkodtam korábban, hogy meg kellene kérdeznem, de most, hogy így beszélgetünk, eszembe jutott, hogy önök mit hallanak, mennyire szűkül vagy bővül a hitelpiac a közeljövőben, vagy a különböző pénzügyi megoldások sora. Szüntete meg, vagy vezete be egy új kormány valamit? Van erről a piacon már valami pletyka?
0: Nem, még egyelőre annyit látunk mi is, ami szerepelt ugye az új kormánynak a ígért programjában. Arra vonatkozóan annyit mondtak, hogy ami a családtámogatási programon belül jó és működik, azt ők szeretnék megtartani, hogy egyébként lesz-e valamilyen felülvizsgálat ezeknek a programoknak, vagy majd látunk-e valamilyen változást. Azt gondolom, hogy ez a következő hónapokban fog kiderülni.
1: Visszatérünk tehát rá. Vrazsovics Rita, köszönöm szépen. A Bank 360 pénzügyi szakújságírója beszélt nekünk arról, hogy a személyi hitelek hogy megugrottak idén márciusban. Köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm.
1: És köszönöm az önök figyelmét is. Ez volt a Több-Kevesebb a gazdasági magazinban a Spirit FM-ben. Jövünk a jövő héten is, hétköznaponta, ugyanezekben az időpontokban, délelőtt is, meg délután is tartsanak velünk akkor is. Viszonthallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött óceánjáró egyik utasán. Felhős idő várható, de hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 11 órakor. Az egészségügy a Tisza kormánynak központi kérdés, olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens, mondta Hegedű Zsolt miniszterjelölt a Parlament Egészségügyi Bizottságának meghallgatásán. Arról beszélt, hogy az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti, hanem a nemzet jövőjébe tett befektetésnek. Szerinte a humán erőforrásba kell fektetni, különben a rendszer nem fog működni. Hegedűs felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. Karikó ezt elfogadta. Észtország mintájára szeretne digitális államot építeni, mondta miniszterjelölti meghallgatásán Tanács Zoltán, akit a Tudományos és Technológiai Minisztérium élére jelölt a kormányfő. A célja, hogy az állampolgároknak ügyintézéskor ne kelljen ugyanazt a dokumentumot újra és újra megadniuk. Úgy képzeli el, hogy az ügyintézés olyan legyen, mint a Revolutot, a Bookingot vagy a Boltot használni. Megemlítette a külügyminisztérium kiberbiztonsági nehézségeit, az EST leállásait, a a adat szivárgását, hangsúlyozva, hogy nagy előrelépésre van szükség a kiberbiztonság terén. Túl gyakran voltunk ott a küllők között, és túl ritkán küllők, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt az Európai Ügyek Bizottságában a jelölti meghallgatáson. Szerinte ennek az ára elveszett nemzetközi befolyás és bizalomvesztés volt. Azt mondta, Magyarország nem lesz néma, de újra megbízható tárgyalópartner lesz. A vétó nem lesz kampányeszköz, de ha kell, használni fogják. Azt is mondta, hogy az uniós pénzek hazahozása nem bürokratikus vagy pártpolitikai kérdés, ez az önkormányzatoknak, családoknak számít. Ukrajna uniós csatlakozásáról kijelentette, annak érdemalapúnak kell lennie, Magyarország fegyvert és katonákat nem küld. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tiszapárt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek alapjaiban rombolták a jogállamiságot és megkérdőjelezték az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 52 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása ma befejeződik. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták. Az időjárásról. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre többfelé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések is lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal is hűvösebb lehet a mainál.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét itt a délelőtti műsorsában. A témák változatlanok, mégsem lesz miniszter Magyar Péter sógora. A legfőbb ügyész azt mondja, hogy ha kell, Dubajból is visszahozzák a Ferrarikat, és Orbán Viktor rendeletet hozott az FTC megsegítésére. Gabriellával kezdünk, kezicsókolom.
3: Üdvözlöm, Ferenc, Gabriella vagyok. Én ma igazából nem akartam telefonálni, csak egy kicsit fölment a pumpa a fejembe. Ez a Marika néni, aki aztán most már mindenkit lógni akar látni, meg börtönbe, meg nem tudom én hol, meg ezt a Klári nevű betelefonálót, akit én már többször hallottam. Ő bevallottan Fidesz szavazó volt, és hát nem tudom, de szerintem olyan a 70-es években, mert így a Pataki Ági korosztálya lehetett, ő egy elég híres manöken volt, és mint tudjuk, a manökenek azért nem kerestek rosszul, de hát azért megdolgozott, megkapta a pénzét, és nyilván idős korára biztosítva van neki az élete. És ő azt is elmondta, hogy ő a Hír TV-vel is szokott beszélni, de egyelőre én azt érzékelem, hogy ő az egyetlen, aki normális hangnembe hívja föl az ATV-t, mert sajnos van arról az oldalról egy-néhány, aki, hát aki azt a szintet hozza. És én azt gondolom, hogy itt a fórumban a betelefonálók viszonylag kulturáltak, normálisan fejezik ki, amit gondolnak. Igen. Nem kéne azt a szintet átvenni, ami a Hír TV-be sajnos, és én bizony ezzel valamit kezdenék, én nem mondom azt, hogy ezt meg kell szüntetni, mert maradjon a Fidesz oldaliaknak is egy tévé, ahova betelefonálhat.
2: Persze, meg az egy magántévé, ha tudják működtetni, akkor maradjon.
3: Oké, csak szóval a káromkodásokat, mert régen azért ez úgy volt, hogy legalább kisipolták. Hát most már valahogy ez így eltűnt a médiából.
2: Mármint nálunk? Ezt nálunk tapasztalja, vagy a Hír TV-ben?
3: Nem. Maguknál soha. Soha nem tapasztalom. Ott a Hír TV-ben, ott bizony, ha néha átkapcsolok, mert nem az a titám, hogy azt hallgassam, de néha bele-bele hallgatok, és az egyszerűen minősíthetetlen az a stílus, ahogy ott véletlen, ha onnan az én oldalamról telefonál be valaki, hát azt meg nemes eszteriséggel kikapcsolják, vagy lehetőség szerint be se jut. Én még sose próbáltam oda telefonálni, mert ez a stílus, ez nem az én stílusom. És a másik meg az, hogy lehet más gondolni. Én nekem egyébként a férjem is a másik oldalhoz tartozik, de én nem azért mentem hozzá feleségül, mert nem az volt az első kérdésem, hogy na, te melyik oldalhoz tartozol, mert az az ő magán ügye. És igen. Mi attól függetlenül tisztességgel felneveltünk két gyereket, együtt élünk 34. éve, semmi probléma, de nem állunk egy oldalon.
2: Ez érdekes egyébként, és ez igen. Egyébként téma is önök között, vagy pedig inkább nem beszélnek róla, mert hogy tudják, hogy ez megosztó?
3: Sokat téma lenni, csak én, hogy mondjam, nem vagyok annak a híve, hogy meggyőzködjek bárkit is, hogy nekem van igazam, nem neked, mert ez majd, és ez mindenkire vonatkozik, tehát ezt mindenkinek magába kell elrendezni, de hogy mondjam, nem, tehát ő is azt a normális életet éli. Nem vagyunk gazdagok, állati alacsony a nyugdíjunk, majd kivárjuk a sorunkat, ha fölemelik. Én mindig annyit osztottam be, amennyi volt. Úgyhogy nem szokott ezt köztünk. Hát a választáskor azért volt egy kicsi, hogy most akkor te tényleg elmész, és a Tiszára fogsz szavazni. Nem mondom, én tényleg elmegyek, és a Tiszára fogok szavazni. Mondom, te meg gondolom az Orbán Viktort. És ebben megállapodtunk. És az élet ment tovább.
2: És hogy viselte a férje a választási eredményt? Mert azért annak a mértéke az brutális volt.
3: Igen, azt én se gondoltam egyébként, hogy én csak abban reménykedtem, hogy a kétharmada nem lesz meg a Fidesznek.
2: Tényleg? Azt gondolta, hogy a Fidesz hatalmon marad? Vagy ez igen, volt az alsó?
3: Igen,
2: hogy...
3: igen. Én egy elég pessimista alkat vagyok, és akkor bizony jobban tudok örülni, ha ez máshogy van. De én mindig a rosszabbat szedem ki mindenből, és aztán...
2: Igen, és akkor legfeljebb annál jobb
3: én
2: lesz.
3: Én ilyen vagyok. Igen, én ilyen vagyok, világ életemben ilyen voltam, szerintem 66 éves koromban már ezen én nagyon nem fogok változni. Úgyhogy én az én szememben ember van, és lehet az akármilyen bőrszínű, mert ugye múltkor itt már megint jött a cigányozás, meg nem tudom én. Én dolgoztam, és önnek az biztos, hogy mond valamit, hogy hős utca.
2: Persze. Hogyne. Brutális környék. Készítettem igen. Is riportot azokról a házakról.
3: Ilyen ügyfeleim voltak nagy rész, és engem ott atrocitás soha nem ért, a munkámat el tudtam végezni. Onnan is mentem nyugdíjba, úgyhogy már mind nem a hős utcából, hanem a szociális területről, amiben dolgoztam, és imádom Kőbányát, én oda születtem egyébként, uh-huh. és a négy darab munkahelyem az mind ott volt, és nekem csak emberek léteznek, és mindig azt mondtam a gyerekneveléssel kapcsolatban is, hogy lehet nem egyet érteni, csak a gyerekfele egyet közvetítsünk, azt már magunknak kell leküzdeni, megbeszélni. Mert akkor adunk egy irányt, és én szerintem az én gyerekeim elég jó irányban vannak, se nem gazdagok, se nem szegények, 34 évesen élik a maguk életét, amit saját maguknak köszönhetnek, és hála Istennek, és ezt az én anyukámtól tanultam meg egy életre, hogy kölcsönt nem veszünk fel, még ha olyan kecsegtető is, és nem kölcsönből építkeznek.
2: Az nagyon jó, hogyha ezt el tudták érni. Gratulálok.
3: Igen, de hát ehhez azért kellett az, hogy annak idején az átkosba az én szüleim viszont felépítettek egy házat, amibe most már mi élünk, mert hát a szüleim sajnos már nem élnek. Úgyhogy ez azért nagy segítség volt olyan szempontból, hogy máshonnan tudtunk adni. De hát én mindig is úgy voltam vele, hogy én azért vállalok gyereket, hogy az, amíg én le nem hunyom a szemét, segíteni fogom, amiben tudom. És ez a mai nap végig van. Most közben elkezdtem itt az ebédet csinálni, mert jönnek az unokámmal, úgyhogy...
4: Akkor jó főzést önnek!
3: Köszönöm szépen, Ferenc! Úgyhogy csak mondom, ezeknek az embereknek csak tényleg annyi, hogy ne legyenek már ilyen bosszú állók, majd a jog szerint elintéződnek a dolgok. Anyukám mondta mindig, hogy türelem, türelem, türelem.
4: És az enyém meg azt mondta, hogy nincsenek kifizetetlen számlák. Előbb-utóbb.
3: Hát igen, tehát azzal azért én is néha sakkoztam. Nem mondom azt, hogy nem.
4: Nem úgy, nem szó szerint értettem, hanem nem kell vért kívánni, előbb-utóbb mindenki megkapja azt, ami jár.
3: Most azt tudom erre mondani, hogy ugye itt én például ezt a háborút is gyűlölöm, mert szerintem senkinek nincs ahhoz joga, hogy egy másik ember életét elvegye, akkor ő maga így nyilatkozgat itt a tévébe. De értem én az ő oldalát is, mert idős, nyilván háborúkon átment, 56-on átment, tehát ezt is megértem, de akkor is maradjunk már emberek, és emberi hang nem
4: megy. Egyet értek a teljes mértékben. Köszönöm szépen, Gabriella, hogy hívott, jó főzést, további szép napot, viszont hallásra Attilával folytatjuk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Ferenc! Tévét nem látom, autóba ülök, feleségemet várom itt bent Kaposvár közepén, tehát következő dolgot, három dolgot szeretnék röviden elmondani, illetve véleményt. Az, hogy Karácsony úr, a budapesti polgármester, főpolgármester, hogy szavatos legyek, amikor bulit rendezett és nem egyeztetett a miniszterelnöknek, én azt úgy kezelem, hogy tiszteletlenség. Karácsony, remélem ez az utolsó eljátszása volt, mert talán emlékszik a Fidesznek az előző választására, a 4 évvel ezelőttire, vagy 5, tehát most hadd ne mondj, legyek fontos, akkor ugye Márki Zaj Péter helyezte előtérbe, tehát ott megint elkezdett a Karácsony, hogy is mondjam, játszani a dolgokkal. Ennek őneki véget kell vetni, mert ha valóban Budapest azt akarja, amit el akar érni, akkor igenis a Fidesz frakció, illetve a Tisza frakcióra szüksége van. Szüksége van a kormánynak a jó indulatára, tehát egyszer ne akarjon több lenni, mint amire képes. Mondták régebben azt, hogy ő miniszterelnök akar lenni, majd ha jelölik annak, megnyeri, akkor lehet. A másik dolog pedig a Magyar Péter miniszterelnök úrnak a sogorával kapcsolatban. Tegnap az Aktuált hallgattam, ugye, volt a Gémesi úr, volt egy ügyvéd, aki rendszeresen szerepel a fórumba, illetve nem a fórumba, hanem a politikai aktuálba, igen, akkor, és volt a Szerető Szabolcs. Én nem tudom, amit Szerető Szabolcs produkált, avval a véleménnyel, hogy a Magyar Péternek a sógora helyes, nem helyes, amit ott polemizált, az több volt a soktár. Én a mimikát figyeltem, és én mindig nézem az embert is, ránézek, ha valakivel beszélek, és ugye a Gémesi az meg se szólalt, ő azt mondta, hogy 36 éve, jól emlékszem, polgármester. Tehát valaminek meg kell felelni. Akkor az ügyvéd úr is nem szólalt meg, illetve látszott rajta, hogy nem éppen ért egyet, amit a Szerető Szabolcs mondott.
4: Hát jó, de ez egy ilyen műsor, hogy mindenkinek megvan a maga véleménye, nem probléma, ezek ütköznek.
5: Egyet értek. A híradóban ma hallottam én először, én tudtam, meg sokan tudtuk, az ATV-vel rendszeresen szerepel a Jeszenszky Géza.
4: Igen.
5: Igen, na most ma hangzott el először, hogy én tudtam kezdettől fogva, és az Antalnak a édesapja, ugye valamikor országgyűlési képviselő volt a háború alatt is, tudtam, hogy milyen embernek tartják, hogyan nyilvánul meg, szóval sok mindent tud az ember a családon belül. Na de azt mondom, hogy mikor az Antal József megbízott a sógorába és tisztességes munkát végzett, mint külügyminiszter, akkor a Magyar Péter sógora, és ugye visszatérve az aktuálra, ugye jól mondom, egyetlen egy ügyvéd itt nem nyilatkozott arról, hogy ez az ember nem olyan, aki, és én nem tartom helyesnek, már bízom, ha így döntött valamikor, és inkább beszélje jár rá, hogy csinálja, amivel megbízta, vagy valamilyen hasonló pozícióba helyezze, igenis jogilag legyen lehetősége a megalakuló új magyar kormány vezetését támogatni.
4: Hát arra lesz lehetősége, mert parlamenti képviselő lesz Mellétei Barna Márton. Benne van Magyar Péter szűk bizalmi körében, tehát most lehet, hogy akkor formálisan nem lesz a kormány tagja, de gondolom én napi szinten egyeztetnek, a munkájára számít, nem csak mint parlamenti képviselő, hanem más területeken is, tehát szerintem ezzel nem lesz gond, csak ilyen módon, hogy formálisan nem kormánytag.
5: Ha így lesz.
4: Tessék?
5: Elégedett vagyok avval, amit ön elmondott. Tehát a napi egyeztetés. Ő segítse a sógorát. Most itt a sógort azért mondtam. A pártelnök.
4: Világos. Attila, bocsánat, csak...
5: Még egy mondat.
4: Jó.
5: Egy mondat.
4: Oké.
5: Okay. A Agrárkamara elnöke lemondott. A mezőgazdasági bizottság elnöke lesz. Én egytől tartok, hogy az Agrárkamara működtette ezt a jégkárelhárítást egyéb. Ez lesz egyetlen egy csont ebbe a bizottságos diba, mert végsősorban én sokszor elmondtam, mert latifundiumok vannak, és a magyar Tiszapártot alapvetően a vidéki kisgazdák, parasztok, így mondom, támogatták.
4: Hát mi nem csak ők támogatták, de ez már hosszabb, mint egy mondat. Köszönöm szépen, Attila, búcsúznom kell, mert az orromra koppintanak, ha belecsúszunk a reklámba. Meglátjuk, majd holnap felesküsznek, utána látjuk, hogy dolgoznak. Ennyi volt az első rész, kedves nézők, most egy reklámszünet jön, de aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a 3-as villamos helyett a Bosnyák tér és a Mexikói út között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Az 5-ös és a 32-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Sötétek a jelzőlámpák a Móricz Zsigmond körtéren, vezessenek fokozott figyelemmel. Félpályás lezárásra kell készülni, ma napközben a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtemező utcában, befelé a Nagyszobat utca előtt csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
1: Köszönöm szépen a türelmet, közben az első témajavaslatunk az frissült, az egy dolog, hogy nem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora, de bejelentette Magyar Péter, hogy ki lesz, kit jelöl erre a posztra. Görög Márta lesz, meg is tudjuk talán mutatni kollégeim segítségével, Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, mellétei Barna Márton helyett, itt van a hölgy. Magyar Péter azt írja, hogy a jelöltje a magyar jogász szakma koronázatlan királynője. Szóval elég erős méltatással indul, és akkor van még egy hír, ami ide kapcsolódik, hogy a kormány tagja lesz Gyurkó Szilvia, államtitkári posztot kaphat, ő a gyermekvédelemnek egy kiemelkedő szakembere, nagyon sokszor járt itt az ATV-ben is, különböző műsorainkban, úgyhogy ez is, hát ez mindenképp jó ír, a másikat nem tudom minősíteni, mert nem vagyok jártas a jogász társadalomban, szakmában, de Gyurkó Szilvia munkásságát ismerem, szóval ő a gyermekvédelemben fog államtitkári poszton dolgozni. Judittal kezdünk, kezi csókolom. Haló, haló.
2: Jó reggelt kívánok, itt vagyok.
1: Csókolom, parancsoljon.
2: És köszönöm szépen, hogy bejutottam. Hát vannak jó dolgok most, amit muszáj magával megosztanom mindenki mással is.
1: Igen.
2: Tehát ugye itt volt ez a Balási nevezetű, ugye?
1: Balási Gyula, igen. Király. Igen, Balási Gyula, a plakát király.
2: A plakát király, hát ugye most ugye hallottam, hogy ugye érdekes módon ezeket a gusztustalan plakátokat legfőképpen az iskolák köré szerették tölni, hogy a gyereköket valamilyen szinten elrettentsék. Hát én azt gondolom, hogy ez sikerült is, mert hát
1: a plakátokat, hát, azt, bocsánat, a plakátokat enyvezik, ugye enyvel viszik föl.
2: Azt én nem tudom, hogy...
1: Hát erre enyve, mert hogy a Balási Gyula enyveskező, de nem azért, mert hogy itt bármi eltűnt volna, mert sőt, egyáltalán. Csak hogy amikor rakja föl a szép plakátjét, akkor így rácsöppen egy-egy csöpp, és akkor hát azt nyilván le kell mosni. Na mindegy, ez egy rossz vicc volt, de azért gondoltam, hogy elmondom.
2: A Ferencvény úgy díjazza magának ezt a fekete humorát, komolyan mondom.
1: Ezt kéne forintosítani.
2: Ezek nagyon technik, és ez olyan finom és elegáns. Na, úgy valahogy van, ahogy mondja. Na most az a helyzet van, hogy megint csak ugye belenéztem a paláverbe, mert hát most már egyre többet, és ezzel kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy van ez a Hudgerge,
1: igen. A ma, hoppá, most egy vonal megszakadás résztvevői vagyunk, mindjárt visszahívjuk Juditot. Igen, Hudgergely a Pesti Srácok nevű, de azt hiszem az már megszűnt orgánum, vagy létezik. Mindeset egy ilyen jobboldali megmondó ember, igen. Jobboldali megmondó ember, és valami olyasmit mondott, és lehet, hogy Judit erre akar utalni, hogy a Tisza párti szimpatizánsoknak, a választó rétegnek, ennek a mindössze 3,3 millió embernek előbb ki kell érdemelni azt, hogy ők a nemzeti oldalhoz tartozhassanak. Hát szerintem Hudgergelynél már hamarabb jött a kánikula ott bent. Nyilván ő a alanyjogon szerény eredményeket tud felmutatni. Itt van Judit, jól értem?
2: Itt vagyok, igen. De valami meg... összakadtunk.
1: Tehát, hogy Hudgergelynél tartottunk.
2: Hudgergelynél tartottunk, és akkor képzelje el, hogy mondja ez a Hudgergely, hogy hát ami most zajlik, az nem egy demokratikus aktus, hanem egy jó előre eltervezett államcsíny.
1: Jó, hát meleg van, nyilván meleg van neki. Azt is mondta, hogy a tiszásoknak ki kell érdemelni, hogy nemzeti érzelműeknek nyilvánítsa mondjuk őket.
2: Na most, ami azért még jobban azért úgy, na, bögrendítő téngöm is, hogy azt mondják, hogy szóval valószínűleg ez az ember, ez nem önmagától ment oda, hanem ez már egy kommunista régi stílus, hogy meg van félemlítve, és szóval ez teljesen másképp van, mint ahogy az emberek gondolják. Tehát egyszerűen azt hittem, hogy az állam leesik, amikor ezt így szépen megbírták beszélni. Én már vártam, hogy valamilyen szinten majd lösszeret romtna, de hát ez azért már mégiscsak. Én nem gondolom, hogy meg volt ez az ember félemlítve. Én azt hiszem, hogy ő saját magát ilyet mög a helyzettől, és nem volt, mivel nem volt más választása, mert se pénze nem volt, se munkája nem lesz, mög még az 500 ember mögötte. Nem tudom, hogy ezek milyen emberök, hogy ezek mit csináltak, ezek a pakátragasztók voltak, vagy mit csináltak?
1: Hát nem, azért nyilván itt tényleges munka is zajlott, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy miért kétszer, háromszor, ötször drágában dolgozott ez a cég, mint bárki más ezen a piacon. Azt mondják, hogy ezt az embert nem jegyzik a szakmában, tehát alanyi jogon nem egy kommunikációs szakember, őt megtalálta a kormány, és azt mondták, hogy Gyuszikám, mostantól te nyersz mindent, egy picit drágábban dolgozol, mint bárki más, majd adunk alá egy csapatot, aki ért is hozzá, és az a többlet pénz, az majd valahová kerül, és akkor itt megállok én, mert nem szeretnék én bíróságra járni. De nyilván nem szívjóságból adott a magyar kormány, meg az állam ennek az embernek ekkora profitot. Mindenki gondolja el, hogy miért tolnak ki egy állami szervtől mondjuk 1100 milliárdot valakin keresztül, és mindenki vonja le a következtetést.
2: Igen, hát érdekes. Na mindegy, ugye vannak az ilyen visszhangzók. Na most én annak örülök, Ferenc, hogy tegnap azt hallottam, remélem igaz, hogy késnek a fizetések a Hír TV-nél.
1: Ezt nem hallottam, nem is szeretnék belefolyni a magáncégek ügyeibe. Lehet, hogy késnek.
2: Hát azért valamit jelent, nem? Tehát azért ott is valami elkezdődött visszafelé, de hát nem baj az, hát majd meglátjuk, hogy mi ebből az igaz, de ezt tegnap este konkrétan hallottam a valamelyik adón, úgyhogy ezt nem a Facebookon hallottam. Igen, na most van egy nagyon érdekes dolog, hát természetesen ez ilyen kicsit magán jellegű, amilyen vehemens vagyok én, és mindig mondom a véleményemet a Facebookon is, hát elég egyértelmű volt a hozzáállásom. Van egy régi barátunk, aki hát nagyon-nagyon fideszes volt, na most már addig jutottunk, hogy már nem beszéltünk egymással, és hát sajnos, ugye családon belül, ami hát borzasztó nagy bűne a Fidesznek, hogy és szétszakította a családokat, megtagadta a saját egyszerű lányát, és egyszerűen azt mondta, hogy itt most mindenki élje tovább a saját életét, mert ők mennek az Orbán Viktornak a mindenféle gyűlöseire, és mivel a lányok erre nem volt hajlandó, ezért teljesen
1: őrület.
2: Most a vicc az, hogy ugye miután megtörtént a választás, teljes apátiába esett, és azt mondta, hogy nincs kedve élni, és innentől kezdve neki abszolút már semmihez nincs kedve, úgyhogy legjobb volna meghalni. Ha ez történt, és képzelje el, Ferenc, hogy mi történt, benne volt ebbe a Tanya programba, ugyanis ezeket a napelemeket akkor telepítették, és hát kipakolták a ház elé, azokat a napelemeket, fizetni kellett neki 1,5 millió forint előfinanszírozást, plusz már előtte nem tudom én hány száz ezer, szóval olyan szűk 2 millió forintja állt a levegőbe, és hát persze én azért nagyon aranyos voltam, mert vigasztaltam, hogy na ebből te neked úgysem soha napelemöd, hát nem is lőtt, mert ezzel azzal hazudoztak. És képzelj el, Fered, hogy mi történt a választás utáni héttől, mindjárt kapott egy levelet az MVM-től, hogy be fogják kötni neki a napelemöket.
1: Szuper. Na most hát
2: egyre érdekesebb volt a helyzet, mert azóta visszaavazsált a lányához, és hát hogy vagy kislányom, jaj, de jó, meg minden, és most azt mondja, képzelj el, azt mondja a lányának, hogy te hallottad, hogy ezek te ilyen halálra rémülképpen hallottad, hogy ezek mennyit loptak. Hát ezt nem gondolta volna. Na most én csak úgy egyáltalán úgy szeretnék ezzel úgy általánosítani, ezért remélem, hogy nagyon sok ilyen nagyon avit fizetősnek azért csak kinyílik már a szeme, és megpróbálja fölfogni a dolgokat, a trauma után persze, hogy elveszítették, hogy egyszerűen ez nekem annyira nevetséges, és hát én biztos vagyok benne, mivel nem beszélünk már régóta, én leszek az első, aki föl fog hívni nagy boldogan, mert ugyanis rákérdezett a lánya, hogy szerinted ez kinek köszönhető. És azt mondta, hogy hát valószínűleg ennek a helyzetnek, ami most van. Képzelj ezt!
1: Tehát, hogy azt gondolja a rokona, hogy azért kötik be, mert hogy kormányváltás volt? azért kötik be, vagy csinálják meg a napelemét?
2: Igen, igen. Hogy valószínűleg, mivel eddig mindenféle elutasításban volt része. Úgyhogy én nekem ez annyira tetszik, és annyira boldog vagyok, és én abba bízok, hogy tényleg az emberek most már megfordulnak egymás felé, kinyílik a szemük, valahogy kihozanodnak. Tehát az annyira jó, hogy nincs az a rengeteg negatív kampány, reklám, hogy ezek lementek a hátunkról.
1: Igen, ez nagyon durva volt ez az állandó feszültségkeltés.
2: Igen, na most én arra gondoltam, még ha beszéltük egy pár percet, vagy már most mindjárt elik az időm, hogy azért itt nagyon-nagyon sok probléma van, amit ezek ráhagytak erre a Magyar Péterre. Mert ugye azért itt a vidékről azért külön lehetne beszélni, hogy a pont most, amikor ők annyira nagyon apeláltak a vidéknek a szavazatára, hogy azt teljesen elfelejtették, hogy abszolút lehetetlenítették a vidéket, ugye az orvosi rendelőket, a mindenféle, akár a kocsmákról beszélők, vagy mondjuk a legjobban a posta, ami az embereket legjobban érdekli, Szegeden is nagyon sok kispostát megszüntettek. Én nagyon bízok benne, hogy ez valamilyen módon biztos nem lesz egyszerű, de hogy talán ezek az épületek még megvannak, hogy ezt tudják újra finanszírozni, hogy egyszerűen tényleg visszatudunk valamilyen szinten a régi életünkbe, mert ezek annyira fontos dolgok nekünk nyugdíjasoknak, meg különösen, hogy nem kell olyan helyre menni, ahol nem tudok parkolni az autóval például, hanem voltak megfelelő helyek és megfelelő városrészek hozzá, hogy tényleg nagyon igényeltük volna ezt. Szóval, hogy egyszerűen az a helyzet, hogy rengeteg dolga van a Magyar Péternek, és én nagyon-nagyon díjazom, hogy ő ilyen gyorsan megindult külföldre is, úgy látom van tisztelet felé, és igen. várják, hogy mondják, ezt ugye ezek a milyen hármak, hogy ő legyen a negyedik.
1: A V4-ek, igen, a V4 három vezetője, igen, írt egy posztot,
2: igen.
1: Hogy vár, igen, számítanak úgy, rá.
2: Igen, és azon kívül is, ugye nyilván itt van ez, amiről beszéltünk most, hogy mégsem lesz miniszter a sógora. Hát én ennek is örülök, hogy ő ezt tulajdonképpen lépett ebbe, és nem, hogy támadási felületet nagyon óvatosan, nagyon vigyázva kell neki csinálni a dolgokat. Persze mindig lesz olyan nyilván, akinek valami nem tetszik, mert azért mindenki kedves szerint nem lehet járt csinálni a dolgokat. Persze mindig lesz olyan nyilván, akinek

0: ami fő probléma, ha egyáltalán az, hanem hogy mit tettek, vagy mit nem, vagy hogy kormányoztak, és ez ettől válnak ellenszenvessé sokak számára.
1: Hát igen, ami miatt most aggódok, és ez most csak egy szegedi téma konkrétan.
0: Fél percünk van, igen.
1: Tudom, a BAD gyár miatt nagyon aggódok, Ferenc, hogy ebből mi lesz. Ez egy hatalmas terület, itt én közel van a városhoz, a vízünk alig van a Tiszába. Én nagyon-nagyon félök, hogy itt nagyon nagy baj lesz, és sajnos ez nem egyedüli problémám, és hát nem tudom, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Ezeket a gyárakat sajnos már nem lehet bezárni, pedig legjobb volna, ha megszüntetnék. Nekünk ebből szerintem nem sok hasznunk lesz, csak inkább kárunk, úgyhogy én ettől félök. De hát...
0: Judit, köszönöm szépen, viszont most tényleg elfogyott a műsoridő, bízunk benne, hogy amit csak tud, az jóra fordul, vagy jóra fordítják. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet, kedves nézők, a délelőtti fórumnak vége, a déli híradó után jövünk legközelebb, a viszontlátásra.

0: zenék.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Az olajárát is megemelte, hogy Donald Trumpnak nem tetszett Irán megállapodási javaslata. A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt ma a nap. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 12 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt átlátható betegközpontú transzparens egészségügy kialakításáról beszélt az egészségügyi bizottság előtt. Hegedűs felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. Karikó ezt elfogadta. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt Észtország mintájára szeretne digitális államot építeni. Úgy képzeli el, hogy az ügyintézés olyan legyen, mint a Revolutot, a Bookingot vagy a Boltot használni. Megemlítette a külügyminisztérium kiberbiztonsági nehézségeit, az EST leállásait, a Kréta adatszivárgását, hangsúlyozva, hogy nagy előrelépésre van szükség a kiberbiztonság terén. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt szerint az Orbán kormány az elszalasztott lehetőségek 15 éve volt. Leépült a minisztérium, ami fájdalmas és nehezen pótolható dolog. Megemlítette, hogy felelőtlenül felgyorsították a környezetvédelmi engedélyezést, ignorálták a civileket. Gajdos jobban adna a szavukra, még ha ez le is lassítja a folyamatokat. Orbán Anita külügyminiszterjelölt arról beszélt, hogy Magyarország nem lesz néma, de újra megbízható tárgyalópartner lesz Európában. A vétó nem lesz kampányeszköz, de ha kell, használni fogják. Ukrajna uniós csatlakozásáról kijelentette, annak érdemalapúnak kell lennie. Tar Zoltán a Tisza társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje a parlamenti meghallgatásán azt mondta, szeretne véget vetni annak a gyűlöletkeltésnek, amit az előző 16 évben felépített a Fidesz, sokan elszenvedői, néhányan pedig elkövetői voltak ennek. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt leszögezte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát a honvédelem területén is. Kijelentette, a Tisza kormány nem küld katonákat az orosz-ukrán háborúba, és nem állítja vissza a sorkatonaságot. Megígérte, hogy a katonák nem mennek Csádba, és meg fogják nézni, hogy mire költötték eddig a pénzeket a tervezett misszióval kapcsolatban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt közölte, túl sokszor merült fel visszaélések, túlárazások gyanúja az elmúlt évtizedben. A vasútrombolás korát le kell zárni a vidéki vasútvonalak lezárásának felülvizsgálatával, jelentős járműbeszerzésekkel, járműgyártási programmal kell a ciklust indítani szerinte. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőjét a Tisza pártjogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek alapjaiban rombolták a jogállamiságot és megkérdőjelezték az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Az olaj hordonkénti ára több mint $4 emelkedett, miután kiderült, hogy Donald Trump elfogadhatatlannak nevezte Irán békemegállapodási javaslatát. Az ázsiai kereskedésben a Brent olaj ára a pénteki záráshoz képest 4,1%-kal $105 fölé emelkedett, míg az amerikai tőzsdén kereskedett nyersolaj 4,4%-ot drágult, jelenleg $99.8 környékén mozog a hordonkénti ára. Az időjárásról. A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is viharos széllel. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a déli műsorsávban. Mégsem lesz miniszter Magyar Péter sógora, ez az első, de majd mindjárt kiírjuk, hogy ki lesz az igazságügyi miniszter, mert közben nyilvánosságra hozták, meg is mutatom önöknek már, amennyiben ez az iPad tükröződik, egy picit türelmet kérnék. Szóval Görög Márta nevű hölgyet, jogászt, az egyik egyetem jogi tanszékének a munkatársát jelölte Magyar Péter igazságügyi miniszternek, és azt mondta, hogy a hölgy, tehát Görög Márta, a magyar jogász szakma koronázatlan királynője. Róla van szó. Láttam egy-két hozzászólást a Facebookon, neves ügyvédtől például azt mondta, hogy kiváló döntés, valóban szaktekintélye a hölgy, úgyhogy ő lesz tehát, és nem Magyar Péter sógora az igazságügyi miniszter, mellétei Barna Márton, akit jelölt Magyar Péter, elmondta, hogy számára is dilemmát jelentett, hogy a jelöltje egyben a sógora, de elmagyarázta, hogy egyébként 20x éve ismerik egymást, még a jogi egyetemről, és mellétei Barna Márton a Tisza párt létrejötte óta, ott van a legbelsőbb körben, a kampányban, a választáson részt vett, a pártépítésen jogi ügyek sokaságát intézte, sógorok viszont csak fél évvel ezelőtt lettek, szóval, hogy dilemmát okozott magyarnak a sógorát jelölni miniszternek, de megtette, azóta eltelt egy hét, és tegnap este bejelentette mellétei Barna Márton, hogy visszalép a jelöltségtől. Ezt Magyar Péter tudomásul vette, megköszönte, számít rá, mint országgyűlési képviselő, és most tehát bejelentette Görög Mártát, hogy ő lesz az igazságügyi tárca vezetője. Úgyhogy ez az első hír. A második, hogyha igen, köszönöm szépen, hogy a legfőbb ügyész is megszólalt. Érdekes, hogy olyan emberek, akik korábban elérhetetlenek voltak a független, vagy akkor még ellenzékinek besorolt sajtó számára, most lépten nyomon hajlandónak mutatkoznak nyilatkozni, hosszú interjúkat is adni, szóval Nagy Gábor, a legfőbb ügyész, Polt Péter utódja megszólalt. Egyrészt azt mondta, hogy nem akar lemondani, mert ugyebár Magyar Péter lemondásra szólította fel őt is, mint fideszes pártkatonát, akit bebetonoztak a pozíciójába. Azt mondta ez az ember, hogy ő nem követett el olyat, ami miatt ne tölthetné ki a mandátumát, tehát önként nem akar távozni. Az más kérdés, hogy az új kétharmad nagyjából 10 perc alatt ezt el tudja érni, ha akarja, és emellett arról is beszélt a legfőbb ügyész, hogy üdvözli a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt, üdvözli a közvagyon védelmét, az eltüntetett közvagyon, vagy magánvagyonnál alakított közvagyon visszaszerzését, és ennek kapcsán mondta azt, hogy ha kell, akkor Dubajból is visszahozzák a Ferrarikat. Ez egy elég nyílt utalás a Matolcsi Klára, hiszen róluk terjedt el, hogy ifja Matolcsi Ádám, aki egy kiváló üzletember, biztos a papa nélkül is legalább ilyen kiváló lett volna, hogy 20 vagy 30 éves korára milliárdos, szóval, hogy ő rendelkezett elég sok ilyen típusú versenyautóval. Egyrészt, másrészt róluk írta meg a sajtó, hogy konténerekben szállítatták az ingóságaikat Dubajba, vagy más arab országokba, tehát finom utalás a legfőbb ügyésztől, hogy ifja Matolcsit is kézre kerítik, ha tényleg törvénytelenül gazdagodott meg, de hát ez nyilván csak szóbeszéd. A harmadik téma pedig, hogy Orbán Viktor az utolsó pillanatokat is kihasználja, a jogrendszer alakítására, kalapálására hozott egy rendeletet, tudják, rendeleti kormányzás van Magyarországon mintegy 10 éve különféle jogcímeken, most éppen a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva mintegy 4 éve, szóval amit a miniszterelnök megálmodik, azt leírja, és az másnapra úgy van, az a törvény. Szerda este úgy döntött, hogy az FTC kérheti, ha kéri a minisztériumtól, amely alá rendeltetett a sport, ez a honvédelmi tárca, tehát a honvédelmi tárcától azt kéri az FTC, hogy az állam felé fennálló kötelezettségeinek a teljesítésére adjanak haladékot, tehát nem tud időben fizetni, akkor hadd fizethessen majd valamikor a távolabbi jövőben, akkor ezt méltányosan kezelje a honvédelmi tárca. Nyilván, hogyha Orbán Viktor maradt volna hatalmon, akkor nem kérdés, hogy a honvédelmi tárca ezt pont úgy kezelte volna, pont annyira méltányosan, amennyire a miniszterelnök megálmodta. Tehát, hogy az minden eddigi anyagi és egyéb támogatáson felül ezt a támogatást is megkapta volna a Fradi. Így is megkapta, csak ugye az Orbán kormány nagyjából még ma van, hogy úgy mondjam, hivatalban, holnaptól egy új világ kezdődik, de ez a rendelet érvényben van. A kérdés az, hogy a Tisza kormány mit kezd ezzel, illetve az állami pénzekkel kitömött, ám de ezért igen szerény teljesítmény nyújtó NB1-es csapatokkal. Nyilván ebből a sorból a Fradi egyedül, ami kilóg, ő azért bejut a nemzetközi kupákba, egészen jól elmenetelt idén, viszonylag messze jutott a kezdetektől, azt hiszem főtáblás is volt valamelyik kupában. Az összes többi csapatunk az ezt messze alulmúlva teljesít, de óriási pénzek mozognak, tehát a magyar klubfutballban az önök meg az én pénzem. Tehát ez az óriási pénz, ez ebből van, nem másból, nem magánbefektetők kockáztatnak, hanem az állam ad ilyen adóforintokat, úgyhogy ez az utolsó ilyen lépés ebben a történetben. Nem tudom, hogy van-e itt valaki, van még 8 perc, érdekes, hogy senki nem telefonál, remélem. Remélem, hogy nem valami technikai hiba van. Végülis nem stand-uposnak jöttem ide, igaz, hogy nem is állok. Akkor nézzünk valami hírszemlét, hogy ne fejből nyomjam itt a sódert. Van egy olyan hír, ami szintén jó hír a szakmabelieknek az alakuló Tisza kormány kapcsán, hogy igen, itt van, államtitkári posztot kap Gyurkó Szilvia a Tisza kormányban. Külön államtitkára lesz a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyeknek a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Gyurkó Szilviát ismerhetik, az ATV nézői rendszeres vendége volt különféle műsorainknak, a Starttól kezdve az Egyenes Beszédig, vagy más szakmai, illetve politikai háttérműsorainknak a Híradóban is gyakran megszólalt. A Hintalovon Alapítvány egyik vezetője, gyermekjogi kérdésekkel foglalkoznak, szaktekintély ezen a területen, tehát tagja lesz az új Tisza kormánynak, itt van, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza kormány Gyurkó Szilviát, értesült a HVG több forrásból, és nem is cáfolta ezt Gyurkó Szilvia, igaz, hogy nem erősítette meg, de nem cáfolta. A miniszter Kátai Német Vilmos lesz, ő fogja vezetni a Szociális és Családügyi Minisztériumot. Egyébként vele kapcsolatban az egy, hát nem azt mondom, hogy érdekesség, de mindenképpen teljesen egyedi jellemző, hogy Kátai Német Miklós fiatal korában megvakult, tehát vak emberről van szó. és ilyen még nem volt, hogy egy vakember miniszter lehet, és egy ilyen fontos minisztériumot vezethet. Szóval ő kérte fel Gyurkó Szilviát. Ágnessel kezdünk, kezicsókolom.
3: Jó napot kívánok! Én nekem olyan kérdésem volna, igen, hogy most az ebédszünetben legalábbis még a Híradó volt szerintem, volt ideje utána olvasni, hogy ki ez az új leendő igazságügyminiszter. Ön úgy mutatta be, hogy egy jogász.
2: Igen.
3: Én elolvastam a cikket, ő a Szegedi Tudományi Egyetemnek az adjunktusa.
2: Igen. Ezt is mondtam, azt hiszem, hogy a Szegedi...
3: Alkotmányjogász.
2: Igen.
3: Hát végig hallgattam, ennyi volt, ennyi került csak ki.
2: Igen.
3: Hogy egy kicsit bővebben is lehetne esetleg az ő munkásságáról beszélni.
2: Abszolút, igen. Csak úgy indult a műsor, hogy jönnek a betelefonálók, aztán amikor nem jöttek, akkor fejtettem ki picit bővebben a hírt, de nem vagyok teljesen percre kész a hölgy életrajzából, ezt be kell ismernem, de majd utána járok.
3: Jó, oké, és ennyi lett volna csak, hogy mivel igazságügyminiszternek nevezik ki, tehát azért egy kicsit úgy mutassuk már be, hogy tényleg mi áll mögötte,
2: igen,
3: mennyi.
2: Rendben.
3: Köszönöm,
2: teljesen igaza van.
3: Szerettem volna.
2: Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Nem tudom, itt a következő kedves hallgató nincs, akkor el is kezdem bemutatni, tehát akkor ez egy, mint egy kívánság műsorra is átalakult a fórum. Tehát Szegeden az egyik legkomolyabb jogász szaktekintély és emberileg is jó választás. A meglepetés után ezek voltak az első vélemények Görög Mártáról, aki Mellétei Barna Márton visszalépése, akit Létei Barna Márton visszalépése után jelölt igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A Szegedi Jogi Kar dékányára komoly feladatok várnak az új kormányban. Fontos szerepet játszik majd az uniós források hazahozatalában is. Na hát akkor ennyivel már többet tudunk róla. Itt van Béla, vele folytatjuk, üdvözlöm.
4: Üdvözlöm, kedves Ferenc. Én vagyok az a Béla, aki megígérte önnek, hogy elküld két levelet. Egyik a Orbán Viktor és Kontár Hektor néven szerepel a versenybe Orbán Viktor.
2: Igen.
4: A másik meg a... Megkaptál?
2: Nem kaptam meg.
4: Hát érdekes. Pedig
2: hova küldte? De hová küldte? Meg milyen módon? Postai úton vagy e-mailben?
4: Postai úton küldtem fel, levélben, és az ön az volt
2: az rá, én nevemre?
4: Hogy az önnevére, és az volt még utána tenni, hogy SK, tehát saját kézbe.
2: Nem kaptam, pedig meg szoktam kapni, ha jönnek küldemények a portáról, vagy a titkárságról, megkapunk mindent, ami... Akkor lehet, hogy még úton van. Végül is a posta azért nem arról híres, mint hát, Usain Bolt.
4: Több mint egy hetet adtam fel.
2: Értem. Emberi számítás szerint itt kellene, hogy legyen, de mégsem kaptam meg. Jó, de talán beszélhetünk valami konkrétumról is azon túl, hogy elküldte a levelet, reméljük, hogy megkapom.
4: Hát nagyon remélem én is, hogyha megkapja, akkor majd magántelefonon hívom már vissza, mert rá van írva a telefonszámom.
2: Értem.
4: A levélbe. Hát mit mondja a politikáról? Várjuk a jót, reménykedjünk, és más nem tudnák mondani, csak annyit, hogy derüljön ki az igazság, és szolgáltassák vissza azt a pénzt, amit zsebre vágtak.
2: Hát az nagyon jó lenne, igen. De ha már csak egy részét, ha csak a felét sikerül, az is szép summa lenne.
4: Úgy mondom, reménykedjünk.
2: Igen, de adják vissza az összeset, ami törvénytelenül került ki, és alakult magánvagyonnát. Nyilván ez lenne az ideális verzió. Ennek szerintem, mint általában az ilyen teljes helyreállításnak, reparálásnak nem sok esélye van, de ha egy valamennyi rész is visszajön, plusz felelősségre vonják az érintetteket, akik törvénysértettek, akkor az már azért valamiféle kárrendezésként felfogható.
4: Hát ennyit szerettem volna mondani, úgyhogy további szép napot kívánom.
2: Köszönjük szépen.
4: Átadom másnak a szót.
2: Köszönöm, Béla. További szép napot önnek is. Viszont hallásra. Ibolya itt van, kezi csokolom, parancsoljon.
5: Igen, jó napot kívánok, Ibolya vagyok. Én ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy itt ugye hallottam, hogy a fradisoknak elengedik ezt a fizetési határidőt.
2: Igen.
5: Hivatkoznak itt a Covid-ra, meg mindenre. Én nem értek vele egyet, hogyha Budapestnek a számláját tudták zárulni, meg behajtani, meg az összes önkormányzatoknak, aki közfeladatot láttak el, akkor nem hiszem, hogy a Fradinak ez jogos lenne. Igen. Én úgy gondolom, hogy kotizanak jól, legyen nekik nézőjük, és profiként csinálják, ne az állam tartsa el a futballcsapatokat.
2: Igen, teljesen egyetértek. Ráadásul tényleg, amikor ahol az állam nem baráti alapon lép fel, mint a főváros, ott nem, hogy elengedne bármit, ott azt is behajtják, amit nem szabadna, vagy nem biztos, hogy szabadna behajtani és legombolni a fővárosról. Igen, hát ez a kettős mérce. Hát nem jó, nem jól szavazott Budapest.
5: Felháborítónak tartom.
2: Móres se tanította az Orbán kormány, vagy maga a miniszterelnök Budapestet. Nem jól szavazott. Lehetett látni, hogy mindig ellenzéki, vagy a többség mindig ellenzéki képviselőt juttatott a parlamentbe. Úgyhogy jött a fekete leves, amit természetesen mélyen inkorrekt, tehát szó nincs róla, hogy nem az. De valóban, hogy ő mondja, ami meg baráti ágazat, például a foci, oda aztán hadd menjen a pénz. Ibolya, a második témáját beszéljük meg, arra kérném a reklám után, mert most reklámszünetet kell tartani. Köszönöm szépen, most tehát néhány perc, aztán jövünk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a felújítás Újpesten, a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Útszűkületen kell áthajtani a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőrök segítik. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában, a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Ibolyával folytatjuk. Parancsoljon.
3: És a másik az, hogy igen, Budapestet ugye már nem csak most régebben is elveszítette a Fidesz, de pontosan azért, mert ilyen intézkedéseket hoztak, hogy szinte a főváros ellenes volt, hiszen nekünk ő a főváros, és ott van nagyon sok minden, ami segíti az embereknek a kultúrát, akár nyaralni, üdülni, elmenni, külföldről nagyon sokan jönnek, és ez nagyon fontos lenne, hogy valóban Budapest méltó legyen arra, hogy programokat tudjon adni, akár télen, akár nyáron. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és nem csak a Budapest, hanem a többi önkormányzatnál is, hogy ez úgy legyen majd elbírálva a jövőben, hogy ez korrekt legyen.
2: Igen, hát most úgy kezelték az országot, mint a sajátjuk lenne, ahol fideszes vezetés volt, ott adtak pénzt, ahol nem, ott vagy adtak, vagy nem, de voltak pályázatok, hogy ki lehetett mutatni, hogy fideszes önkormányzatok, települések kaptak támogatást az államtól, nem fideszesek pedig nem. Úgyhogy igen, ennek véget kell vetni, mert ez a minimum etikátlan.
3: Hódmezővásárhely volt, azt hiszem a Márki-Zay Péter vezette város, ahol igen. Ő sokszor elmondta, hogy azért nem kapott semmit, mert nem fideszes.
2: Őket megfenyegette nyíltan Lázár János, azt megmondta, hogy ha megválasztják ezt az embert újra, mármint Márki-Zay Pétert 2024-ben, akkor a kormánytól semmilyen támogatásra ne számítson a város. Megválasztotta Hódmezővásárhely többsége jelentős előnnyel Márki-Zayt, és tényleg egy fillért nem kaptak, sőt volt olyan, hogy egy térség nyert pályázatot, ami több településből, mint ami három nagyváros, meg nem tudom hány tucat kisebb településből áll, és ebben a térségben benne van Hódmezővásárhely is, tehát egy keretösszeget kaptak, vagy egy közös összeget, és ebből kigolyózták a legnagyobbat, Hódmezővásárhelyt, már csak azért is, tehát hogy ellene mertek mondani Lázárnak, hiába voltak a csomag részei, kivették őket a csomagból, minden település kapott, ők egyedül nem. Úgyhogy így vitte a Fidesz ezt az országot.
3: A másodikhoz szeretnék még hozzászólni, itt a legfőbb ügyész nyilatkozott, hogy ő elvégzi a munkáját, ha kell, akkor visszahozza itt a dolgokat Dubájból.
2: Hát még jó.
3: Azt nem értem, hogy eddig miért nem tettek bármit is?
2: Hát bármit azért, is persze, mert nem akarok durván fogalmazni, azért, mert eddig más volt a helyzet, ők voltak hatalmon, tudta jól ez az ember, hogy mi a dolga, szerény véleményem szerint. Ahogy Polt Péter alatt minden a kormány számára kedvezőtlen, vagy a Fidesz számára kedvezőtlen ügyet fektettek. Persze, hát ez a jogállamnak a megcsúfolása, sárba tiprása.
3: Én nagyon remélem, hogy tudnak majd olyan jogszabályt hozni itt az előnyükkel a Tiszapárba, a parlamentbe, hogy tudják ezeket a dolgokat rendezni, leváltani azokat a korruptakat, akik ott vannak.
2: Hát ez egy minimális elvárás. Tehát igen, a törvénytelenséget fel kell deríteni, az elkövetőket szankcionálni kell. Ezzel jutunk a nulla pontig. Itt vannak a törvénytelenségek mondjuk így szankcionálva, rendezve. Az okozott kárt amennyire lehet meg kell térítetni, és akkor e fölött jön a másik rész, az építkezés, hogy mit tud építeni ebből az országból a kétharmados Tisza többség. De abszolút, tehát a nulla pontig is el kell jutni, igen.
3: És ami engem a legjobban felháborított, az a Szőlő utcai dolog, meg a többi gyerekekkel szemben.
2: Igen.
3: Hogy ott nem léptek ennyi éven keresztül.
2: Hát, mindjárt mutatok egy cikket, most jött velem szembe, ha megtalálom. Azt mondja Juhász Péter, az egykori politikus, aki ennek az ügy feltárásának az egyik élharcosa, ha megtalálom. A Népszavának adott egy interjút, hogy van videó Zsolti bácsiról, ezt állítja. Tehát, hogy azért csinálhatta a mocskos üzelmeit Juhász Péter Pál, mert hogy egymást fogták, tehát hogy ő szállított fiatalokat, fiúkat, lányokat politikusoknak, és mindeközben viszont készült videó a helyszínen, ami nyilván terhelő lehet egy adott magasrangú ember számára, hogyha ő szerepel rajta. És egyébként itt van egy cikk, úgy látom, hogy ez is mai, ha ma van 8-a, 5-8, igen, ez egy mai, eddig el is került a figyelmemet, bement az ügyészségre, és vallomást tett Zsolti bácsiról, a Szőlő utcai ügy egyik koronatanúja. Elmondása, ez nagyon érdekes, bomba hír, most, hogy ön szóba hozta, én is most látom, hogy van fejlemény, eddig ez nem tűnt fel. Elmondása szerint az ügyészségen azt kérték tőle, hogy egyelőre ne hozza nyilvánosságra Zsolti bácsi nevét, mert ezzel veszélyeztetné a folyamatban lévő ügy nyomozását. Nagyon érdekes.
3: Lényeg az, hogy már legyen ott a hivatalos helyen, legyen meg a feljelentés, és vigyázzanak erre, aki ezt elmondta, hogy vajon ne történjen.
2: Bagó Sándor, aki mégiscsak elmondta ezek szerint, tudja, az a fiatal ember, aki egyszer, igen, már beszélt, igen, még arcát kitakarva, eltorzítva Dobrev Klárával, aztán adott egy interjút, nem tudom hol, és aztán a kontroll.hu-nak is, ott már arccal, névvel, és elmondta, hogy feljelentést tesz, utána visszatáncolt, hogy úgy érzi, hogy nem tudja ennek az ügynek a súlyát elhordozni, de most a mai hír az, hogy mégis bement, és vallomást tett, és bemondta a Zsolti bácsinak a teljes nevét. Hát izgalmas, és mondom, Juhász Péter meg azt mondja, hogy van, de Juhász Péter Pálnál, a névrokonánál, a Szőlő utcai igazgatónál találtak pendrive-ot, vagy az irodájában. Úgyhogy nagyon, nagyon kemény irányt vett ez a történet, de hát terüljön ki minden mocsokság, igen.
3: És az első mi az a miniszter jelölt, vagy a Magyar Péter sógora, hogy lemondott a miniszterségről.
2: Igen. Már meg is van az utódja.
3: Igen, igen, megvan az utódja. Hát én, hogy mondjam, engem nem zavart volna személy szerint, ha ő valóban a jogot tette volna az első helyre, és pártatlan tudott volna maradni, de gondolom ez más miatt született meg ez a döntés.
2: Nem tudjuk, hogy mi miatt, már olyat is hallottam, olyan vélekedést, hogy az Európai Unió jelezte, hogy nekik sem tetszik egy ilyen konstrukció, hogy bár fedhetetlen a jelölt, de mégiscsak rokonok, nem tudom, ez is csak egy igazolatlan találgatás, vagy tényleg úgy voltak vele, hogy mégiscsak támadási felület, mert mondjuk a Tisza párt is megmérette a kérdést, tehát csinált egy belső közvéleménykutatást, hogy mit gondol a társadalom. Ezer oka nem lett, de jó pár lehet, nem tudjuk.
3: Hát elfogadjuk.
2: De visszalépett, úgyhogy innentől nincs miről beszélni.
3: Persze. Reméljük, hogy jó választás volt, akit megválasztottak. Én annak örülök, hogy egy hölgy lesz, ahogy néztem.
2: Igen.
3: Úgyhogy én azt remélem, hogy minél előbb megkapják ezeket a pozíciókat, és tudnak az ügyében dolgozni az országnak, hogy törvényesség legyen, elintézzék azt, amiért őket oda tették, hogy legyen bizalma az embereknek a hatóságokba, a rendőrségbe, meg minden másba, bírákba, egyéb másba. Mert szerintem ez nagyon fontos, szerintem ezért kapott 2/3 a Tisza.
2: Hát igen, azt elégelték meg a többség, ami itt zajlott az elmúlt 16 évben. Egyébként nem is értem, hogy miért kell törvénytelenül kormányozni, tehát törvénytelenségek sorával együtt kormányozni, hiszen ha valaki törvényesen működik, nem lopja el a közpénzt, nem él vissza a hatalmával, akkor is nagyon jó jár, ha hatalmon van, hiszen szeretné vezetni az országot, megkapja a lehetőséget. Elképesztően izgalmas, színes élete van, nagy felelősséggel bíró munkát végezhetett, ezt szerette volna. Ha nem lop, akkor is nagyon magas az anyagi megbecsültség, kapcsolatrendszer. Szóval, hogyha mindent jó, törvényesen csinál egy kormány, akkor is elképesztően jó munka ez, aki ezt szereti. Tehát nem tudom, miért kell ezt hozzálopni, nem tudom, hány százezer milliárdot.
3: Hát a világon a megítélésünk, vagy Európában a megítélésünk szerintem a békasegge alatt van, mondhatom ezt.
2: Remélem, hogy nem úgy általában a magyar társadalom, mert ugye azért...
3: A kormányzatunk, ami volt.
2: Hát a félvilággal összevesztek, úgyhogy valószínűleg igen, nem érzik őket magasan.
3: Hogy ez miatt a fiatalok kimennek, kint vállalnak családot, szétszakadnak a családok, borzalmas.
2: Pedig...
3: És hogy hagyták, hogy ezeket az embereket, akik ennyi pénzt fölhalmoztak, mint ez a reklámos, nem tudom most a nevét.
2: Balázsi Gyula.
3: Hát miért van egy embernek ennyire szüksége? Nincs szüksége.
2: Nyilván ő is egy olyan figura ebben a rendszerben, aki vissza is osztotta megbízóinak, tehát azért nem úgy volt, hogy amit ő a túlárazással megkeresett, az mind az övé, abból szerintem az én fantáziájám alapján az úgy megy, hogy abból szépen visszaoszt a döntéshozóknak, akik behelyezték őt abba a pozícióba, ahol 1000 milliárd ment rajta keresztül, tehát visszaoszt, tehát így lopják ki az állampolgárok pénzét. Nem konkrétan a döntéshozó nyúl bele a kasszába. Hogy?
3: Miért nem lehet piac alapon? Kapja meg a munkát, az, aki jobban dolgozik, becsületesebben, minőségben dolgozik. Ez legyen újság, legyen reklám, legyen bármi, ami az kell, hogy az embereknek a megélhetése, a szolgáltatások, bármi. Hát a világon mindenhol így működik. Nem a, nem tudom milyen korba élünk, hogy fölülről mindent irányítsanak.
2: Hát de úgy gondolták, hogy ez már pedig az egy jobb világ. Hát nekik nyilván jobb, és talán úgy is gondolták, hogy ez így is marad, amíg világ a világ. Hát igen, K. Endrével indult minden. Ha akkor nem ad neki kegyelmet Novák, nem rúgják ki aztán őt meg Varga Juditot, akkor Magyar Péter lehet, hogy még mindig csak egy belső bírálója a Fidesznek.
3: Nekünk, magyaroknak ebből a szempontból most remélhetőleg, hogy jó lesz, hogy valóban a jogállamiság visszajön, eltűnik a korrupció, helyreállítsák az oktatást, nagyon fontos az oktatást, az egészségügyet és minden más, és az emberek békességbe élhessenek.
2: Abszolút, egyetértek. Bízunk benne, hogy így lesz. Köszönöm szépen, Ibolya, hogy hívott. Kezi csókolom, további szép napot. Évával folytatjuk, üdvözlöm.
4: Jó napot kívánok. Most láttam ezt az STC megsegítését, mert kénytelen voltam hozzászólni, nem bírtam tovább. Először is teljesen igazságtalannak tartom egyik oldalról, mert miért különbözők ők, mint akárki más. Ez az egyik. A másik pedig, amennyire tudom, a focisták nem nagyon jó nagy fizetéseket kapnak. Nagyjából a teljesítmény az valahol elég alacsonyan van, és nem fizetnek jövedelemadót egyáltalán. Ezt meg végképp felháborítónak tartom, úgyhogy mindösszesen ennyit akartam csak hozzászólni, és nem tartom jogosnak, és remélem, hogy nem is fogják ezt megkapni. Mindenki másnak be kell mindent fizetni, meg levonják tőle, akkor tessék mindenkinek egyformán fizetni, és kész. És a focistát meg nem tudom, miért nem fizetnek jövedelemadót a milliós fizetésekhez. A teljesítmény az meg tudjuk, hogy hol van. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam hozzászólni.
2: Köszönöm szépen, Éva, további szép napot, kezi csokolom. Annyiban pontosítanék, hogy fizetnek jövedelemadót, de nagyon kedvezményes kulccsal, és ráadásul évi 500 millió forintig tart az a határ, az a fizetés, ameddig a lehető legkedvezőbb kulccsal fizetnek bármiféle adót, közterhet. Tehát ez azt jelenti, hogy aki focista és mondjuk havi 40 millió forint a fizetése, az minimális mértékben járul hozzá a közterhek viselésének, miközben a klubja tele van tömve állami pénzekkel, trükkös módon, például ezeket a pocsék színvonalú NB1-es meccseket közvetíti az állami televízió, de nem annyi közvetítési díjat fizet, mint amit piaci alapon kellene, hanem jóval többet, tehát például ezen a csatornán keresztül is lapátolják ki szépen az önök, meg az én pénzemet, ezekhez a fantasztikus labdarúgókhoz, illetve az őket foglalkoztató klubokhoz. Igen, szerintem sem szabad ezt így hagyni, mert felháborító. Puskás öcsi mondotta, hogy kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci, és az a szép, hogy az aranycsapat az egyrészt kis pénzért is hatalmas focit csinált, aztán kaptak nagyobb pénzt, aztán amikor elszeleltek innen 56 után, akkor világsztár csapatok tudták őket alkalmazni, mert tényleg olyan jók voltak. Ezek a maiak pedig nagy pénzért csinálnak kis focit. Úgyhogy Magyarország, itt tartunk pillanatnyilag, de holnaptól állítólag új világ jön. Köszönöm szépen, kedves nézők, az eddigi figyelmet. Délután 4-kor az ATV Extrán, 5-kor pedig itt az ATV-n találkozhatunk. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az Elektroshop Debrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
3: Autódaru, Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyag csarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
7: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szervezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Xi Jinping kínai elnök meghívására a Pekingbe érkezik az amerikai elnök. A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt ma a nap. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 órakor. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelölteinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt átlátható betegközpontú transzparens egészségügy kialakításáról beszélt az egészségügyi bizottság előtt. Hegedűs felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. Karikó ezt elfogadta. Orbán Anita külügyminiszter jelölt arról beszélt, hogy Magyarország nem lesz néma, de újra megbízható tárgyalópartner lesz Európában. A vétó nem lesz kampányeszköz, de ha kell, használni fogják. Ukrajna uniós csatlakozásáról kijelentette, annak érdemalapúnak kell lennie. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt leszögezte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát a honvédelem területén is. Kijelentette, a Tisza kormány nem küld katonákat az orosz-ukrán háborúba, és nem állítja vissza a sorkatonaságot. Megígérte, hogy a katonák nem mennek Csádba, és meg fogják nézni, hogy mire költötték eddig a pénzeket a tervezett misszióval kapcsolatban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt közölte, túl sokszor merült fel visszaélések, túlárazások gyanúja az elmúlt évtizedben. A vasútrombolás korát le kell zárni a vidéki vasútvonalak lezárásának felülvizsgálatával, jelentős járműbeszerzésekkel, járműgyártási programmal kell a ciklust indítani szerinte. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza pártjogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek alapjaiban rombolták a jogállamiságot és megkérdőjelezték az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Az olaj hordonkénti ára több mint $4 emelkedett, miután kiderült, hogy Donald Trump elfogadhatatlannak nevezte Irán békemegállapodási javaslatát. Az ázsiai kereskedésben a Brent olaj ára a pénteki záráshoz képest 4,1%-kal $105 fölé emelkedett, míg az amerikai tőzsdén kereskedett nyersolaj 4,4%-ot drágult, jelenleg $99.8 környékén mozog a hordonkénti ára. Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán Pekingbe érkezik az amerikai elnök. Donald Trump és a kínai vezető a kölcsönös vámintézkedések és exportkorlátozások miatt megromlott kétoldalú kapcsolatok javításáról egyeztet. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. Az időjárásról. A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is, viharos széllel. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
9: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Egészen elképesztő az a siker, amit a Loop alig 3 év alatt, vagy kicsit több talán most már, mint 3 év alatt elért. Folyamatosan teltházzal játszanak, és nem csak a Marciványi téren, ami a bázisuk lett, hanem országszerte, amerre csak járnak. A színházi társulást 4-en hozták létre, Lengyel Tamás, Horváth János Antal, Molnár Áron és a hölgy tagja a csapatnak, Lovas Rozi, és hát... kinek-kinek megvan a maga önálló művészi arcéle is ettől még, meg filmszerepei és különféle feladatai, de azért ez egy csapat lett, és többek közt erről is beszélgetünk majd a társulat női erejével. Itt van egy rövid névjegy, és aztán jön a beszélgetés.
10: Lovas Rozi színművész. Először úgy látszott teniszező lesz, aztán, hogy az ELTE-n bölcsészdiplomát szerez, de végül a Kaposvári Egyetemen színművész diplomát kapott. A Miskolci Nemzeti Színház után a Radnóti Miklós Színház tagja lett, majd társaival alapítója a Lup Színházi Társulásnak, amely az utóbbi évek színházi sikertörténete. Számos film, legutóbb az Itt érzem magam otthon és sorozat, például a Mi kis falungol királyság főszereplője. Az elmúlt években aktív közéleti szerepet is vállalt.
9: Lovas Rozi, örülök, hogy itt vagy. Szia!
11: Köszönöm a meghívást, szia!
9: Én azt mondom, hogy elképesztő a siker, meg azt is, hogy elképesztő a bátorság. És nyilván a kettő nem véletlenül, azt szokták mondani, hogy az kéz a kézben jár, de vajon benneteket mennyire lepett meg az az éjség, amivel fogadott a közönség?
11: Hát igazság szerint igen, az első pillanattól egy nagyon komoly visszaigazolása volt ez annak, hogy abszolút van érvényessége ennek a féle kommunikációnak, amit mi elkezdtünk a színházon, a művészeten keresztül a nézőkkel. És egy kicsit olyan is, mintha valamiféle ilyen piaci gapbe nyúltunk volna bele, tehát keressük, kutatjuk, de igazából nem ez a fő területünk, hogy most azt nézzük, hogy ez a jelenség miért van. Mindannyian nagyon sok mindent kipróbáltunk már előtte, sokféle színházban és sokféle emberrel dolgoztunk, pontosan tudtuk azt, hogy mi az, amit nem szeretnénk, és volt rengeteg ötletünk, hogy mi az, amit pedig igen. Úgyhogy nem egy konkrét, nem is tudom, több évre előre felvázolt tervvel, vagy művészi koncepcióval érkeztünk, hanem inkább azzal a lelkesedéssel és vágyal, hogy megszólítsuk az embereket, és úgy látszik, hogy ebből nekik hiányuk volt. Azt hiszem, hogy főleg a témaválasztásunk az, tehát, hogy olyan témákról is, akár tabunak számító társadalmunkat érintő fontos kérdésekről beszélünk a darabjainkon keresztül, amikről ritkán van szó, tehát biztos, hogy ez is, elég közvetlen módon, és az is benne van, hogy olyan színészek állnak a színpadon, akiket ezekben az együttállásokban vagy még soha, vagy nagyon ritkán látni, és ők már azért országosan, nem is tudom, ismertségre szertett emberek, akik a legjobbak a szakmájukban. Szóval valahogy ennek az összeállása szerintem, ami így megbolygatta a nézőket, és utána elkezdődött egy csomó olyan út kipróbálása, ami eddig nem volt jellemző a szakmán belül, mondjuk, tehát újdonságnak számító gesztusok, amiket így bátran kipróbáltunk, és mindig valahogy az intuíciónkra hallgattunk, és ez működik. Tehát így jelen lenni, és ott lenni, és az aktuális, nem tudom, állapotokra és hullámokra rezonálni, és ez tetszik az embereknek, úgy érezzük.
9: Neked ez mennyire volt komfortzónán kívüli az elején?
11: Volt olyan, ami az volt. Például az Áron találta ki, nem ő találta ki, csak ő látta, hogy egy koncerten volt, és utána az együttes tagjai lementek a nézők közé fotózkodni, meg beszélgetni, tehát meg volt maga a koncert, és utána még volt egy gesztus arra, hogy közelebb jöjjenek a nézőkhöz. És akkor ő felvetette, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk ezt mi is. Tehát a előadások után tapsrend közben megállítjuk a tapsrendet, és elkezdünk beszélni a nézőkhöz, és utána felhívjuk a figyelmünket arra, hogyha kijövünk, akkor ott van egy fotófal, és lehet velünk közös fotókat.
9: Erre a nézők is általában úgy reagálnak, hogy jaj, most együtt kell működnöm?
11: Bennem,
9: mert hogy tapsol, tapsol, tapsol, aztán hazamegy.
11: Igen, igen. Tehát az a konvenció, hogy mi megcsináljuk ott a magas művészetet a színpadon, teljesen megrészegülünk magunktól, és utána a művész bejáron távozunk, és hazamegyünk, úgyhogy senki sem lássa azt, hogy én éppen miben vagyok.
9: Napszemű meg a sötét estében.
11: Igen, meg nagy kalap és balonkabát. És a nézők pedig hát hazavonulnak a fantasztikus élményükkel. De most ezt nem akarom így bagatelizni, vagy se, szóval nem akarom ironizálni ezzel kapcsolatban, de hogy mi valahogy ennél jobban le akartuk rángatni ezt az egészet, és lebontani azt a negyedik falat, ami a nézők és a színészek.
9: De ez meg azért is helytálló gondolat volt, mert amivel megfoglalkoztok, az pont az, amiről beszélgetni
11: igen
9: kéne.
11: Igen,
9: tehát,
11: igen,
9: hogy
11: igen.
9: Csupa olyan társadalmi kérdést vettek fel, ezt az erre utaltál igen is, amiket nem beszélünk meg egymással, de ha már ott van a téma, akkor talán könnyebb.
11: És igen, és abszolút ez a célunk az előadásainkkal is, hogy kommunikációt indítsunk, mert hiszünk abban, hogy talán ez a lépés, az első lépés a gyógyulás felé, mondjuk egy bizonyos témában, hogyha egyrészt konstatáljuk, tudomást veszünk róla, és elkezdünk róla beszélgetni, vagy nyitunk egymás felé, és ezekről szólnak az előadásaink is, és igazság szerint ezek a gesztusok csak ezt viszik tovább, tehát hogy mindannyian tudjuk, hogy színházban vagyunk, ti vagytok a nézők, mi vagyunk a színészek, tehát most nem kell azt eljátszani, hogy mi egy másik univerzumban vagyunk, hanem most akkor kezdjünk el erről beszélni. És igen, bennem voltak gátlások ezzel kapcsolatban az elején, tehát én abszolút azt gondoltam az elején, vagy hozom magammal ezt a féle konvenciót, hogy, hogy hagyjuk meg őket abban, amiben vannak, amit láttak, az az ő saját szociális problémájuk, hogy éppen hogyan dolgozzák fel azt, amit éppen láttak, és ne zavarjuk őket meg ebben azzal, hogy ott most kiváltunk és civilből elkezdünk hozzájuk beszélni, vagy megállítjuk a tapsrendet, és kizökkentjük őket valamiből. És az eleinte volt bennem egy kicsi gátlás ezzel kapcsolatban, aztán elkezdtük csinálni, és olyan vehemenciával jöttek utána oda hozzánk, és örültek ennek a gesztusnak, és látszott, hogy ez őket is megnyitja, és hogy számukra is ez egy fontos, egy jó dolog. És ez egyébként mondjuk egy kicsit az ilyen érzelmi része, de amúgy van olyan funkciója is, hogy mi ugye teljesen független színház vagyunk, a piacról élünk, nincs külön büdzsénk mondjuk a marketingre például, tehát nagyon fontos az, hogy elmondjuk ezeket az állításokat a előadások után, hogy kik vagyunk, hogy azzal, hogy jegyet váltottak az előadásunkra, igazából az életben maradásunkat támogatták, mert mi a jegybevételből élünk, ezt megköszönjük nekik, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogyha tetszett, amit láttak, akkor milyen módokon tudnak minket támogatni.
9: Van még egy másik.
11: Van még egy másik, vigyék a hírünket, és felhívjuk őket valamiféle ilyen szövetségre ezzel kapcsolatban.
9: Mondjuk azt, hogy nincs marketing költségetek, azt pont annyira tudtátok és ugyanazzal a módszerrel ellensúlyozni, mint a politikában Magyar Péter az elmúlt két évben a Facebook használatával, általában a közösségi média használatával. Igen. Tehát annyira erősen szerintem senki nincs jelen a közösségi médiában, mint ti. És mindig elfelejtjük, az meló.
11: Tehát nagyon
9: az még egy színészi munka gyakorlatilag, hogy állandóan produkáljam magam ezeken a videókon.
11: Igen, és ezt is a legelején felfedeztük, tehát a mi jegyértékesítésünk most már szinte 100%-osan online térben zajlódik. Tehát azt fel kellett ismernünk, hogy az online jelenlét az nekünk sors döntő igazság szerint, tehát hogy muszáj ott lenni, és azon keresztül elérni az embereket.
9: De ráadásul sem volt jellemző. Áronra annál inkább, tehát ő ebben kiválóan el volt az elmúlt években enélkül is.
11: Igen.
9: De azért te nem voltál egy ilyen TikTok sztár.
11: Nem, TikTokon most sincsen egyébként, de még, de talán ez velem így fokozatosan történt meg, tehát hogy felismertem azt, hogy lehet kommunikálni bizonyos dolgokról a közösségi médián keresztül is, ami egy jóféle kommunikációt indít szintén. Tehát, hogy fontos ügyekben, vagy akár a saját munkáimmal kapcsolatban fontos állításokon keresztül lehet nyitni az emberek felé, és ugye, tehát lehet jóra használni a közösségi médiát, aminek építő és jóféle értelme van. És onnantól kezdve, hogy felismertük azt, hogy ez az online jelenlét, ez nagyon fontos, egyből jött a következő felismerés, hogy ehhez viszont szakemberek kellenek. És egy nyílt pályázatot hirdetünk arra, hogy egy contentért felelős csapatot összehívjunk. Nagyon sokan jelentkeztek.
9: Tényleg, emlékszem rá, láttam.
11: És végül egy fantasztikus triázt.
9: Tömegével jöttek?
11: Sokan jöttek, igen. Igen, egyébként előtte már volt egy pályázatunk a honlapunk, illetve a logónk megtervezésével kapcsolatban, arra is nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és ott is egy tök jó, több fordulós pályázaton keresztül kiválasztottuk azt, hogy mi az, ami a legközelebb áll hozzánk, azóta is velük dolgozunk, és csodálatosak. És így találtunk rá erre a fantasztikus három darab emberre, aki ezeket a tartalmakat készíti, tehát ők találják ki, ők forgatják le, és egy nagyon szoros baráti kapcsolatunk van már velük. Ez nagyon fontos, tehát egy csomó színházba találkozni olyannal, hogy nagyon nem passzol a kémia mondjuk a színészek és e között a bizonyos content csapat között, és egy kényszernek élik meg folyamatosan az emberek azt, hogy szerepelni kell, vagy bármi hülyeséget csinálni. De mi imádjuk ezt igazság szerint. Tehát a legjobb napok, vannak külön ilyen content nap, az így benne van a naptárunkban, és akkor az egész társulat ott van, és reggeltől estig majd délután, tehát nagyon hosszú órákon keresztül megcsináljuk ezeket a videókat, tartalmakat, és együtt vagyunk, és szétrögjük az anyunkat, és nagyon-nagyon
9: és
11: jó
9: ezt látjuk.
11: Ez a dolog.
9: Egyébként ezt látjuk, ezt a hangulatot látjuk, ez remekül lejön.
11: Igen, nagyon-nagyon szeretjük őket, ők is minket, értenek minket, látják azt, hogy mi az, ami komfortos, mi az, ami nem.
9: Viszont ez az is kell, hogy ugyanarról nagyjából egyféleképpen gondolkozatok, nektek rengeteg közéleti tartalmatok is van.
11: Igen.
9: Főleg itt a választás felé közeledve egyre sűrűbben lehetett tudni azt, hogy mit gondoltok a világról, ügyekről, emberekről adott esetben. Nyilván, hogyha ilyen típusú kontent készül, akkor hát az nem megy, hogy a másik meg mást gondol, mert előbb-utóbb csattanás lesz a vége. Viszont Ez más összefüggésben is igaz. Úgy is, hogy nem féltetek attól, hogy ti az első perctől azért tudható volt, hogy mit gondoltok a világról. A darabválasztásaitok is olyan, a nyilvános megszólalásatok is olyan. Szoktak tartani attól, hogy ez megosztja a közönséget, és hogy eltűnik a közönség egyik része.
11: Igen, nagyon sok színháznak a stratégiája vagy évadterve épül erre a félelemre. Nálunk ez szerencsére nincsen. Tehát, hogy ez nem is merült fel.
9: Nem soha. Volt olyan soha, hogy kiment a néző, és azért ment ki a néző, mert mást kapott, mint amit politikailag ő gondolt? Vagy mindenki mindig tudja, hogy mire megy be?
11: Mi nem aktuál politizálunk a színpadon egyáltalán.
9: Nem, persze, de mondjuk én ültem a hatszín teátrumban, néztem egy előadást, második felvonás elején, egy pár felpattant a székből, és a színpad felé ilyeneket mutogatva rohadt kommunisták, mondta, és kiment.
11: Ó.
9: És ott ült mindenki, a színészek fönn a színpadon, és viszontlátásra.
11: Nem, nincs ilyen. Biztos most már azért, aki jön az előadásainkra, nyilván tudja azt, hogy személyesen, vagy külön-külön nagyjából hogyan gondolkodunk a világról, és hogyha nagyon nem ért vele egyet, akkor a közelében nem jön a színházunknak, de ennek ellenére folyamatosan gyarapszik, és nő a közönségünk, és szélesedik, szóval nem, tehát arra és soha nem is fogunk aktuál politizálni, vagy párt politizálni, de maga a politizálás az, hogy a közügyekkel foglalkozunk, tehát ez ugye még a görögöknél is maga a szó az abból ered, és a színház volt a szintere annak, hogy a minket körülvevő dolgokról, a társadalmunkról együtt gondolkozzunk.
9: Az agóra.
11: Igen, és szerintem ez egy nagyon nagyszerű funkciója a színháznak, és ehhez úgy szeretnénk vissza is térni, mert ez igazából kutya kötelességünk, vagy tehát fontos, és láthatóan érdekli az embereket, hogy őket foglalkoztató, vagy körülöttük lévő dolgokról beszélgetünk, és rengeteg olyan téma van, amivel lehetne foglalkozni. Most a mostani felturbózott közéletünk, ami az elmúlt évekre, vagy főleg az utolsó fél évre volt jellemző, ez egy nem egy mindennapi állapot, tehát hogy ez is abszolút közügynek számít, mert számít az, hogy milyen hangulatban élsz a saját hazádban, hogy milyen plakátokkal találkozom, milyen üzenetekkel, hogy beszélnek egymással a politikusok, mi a nyelvhasználat, a közbeszéd, ez érint mindannyiunkat, csinálhatunk úgy, hogy nem, de igen. És nekünk, mint nem tudom, közszereplőknek, vagy kultúrával foglalkozó embereknek szerintem, kutya kötelességünk, hogy azt, hogy ez így az arcunkba jön, ezt észrevegyük. Így indult a petíciónk is, vagy aztán a nagy tüntetésünk a Hősök terén is. Arról is négyen sokáig beszélgettünk, hogy hogyan, miképpen, mennyire vonódjunk be ebbe, de a Magyar Kultúra napjánra terveztük direkt azért, mert azt gondoltuk, hogy ez fontos, hogy a hátunkra vegyük. Úgyhogy ez a félelem, vagy félsz, vagy az, hogy azt szerint állítsuk össze a műsorunkat, hogy nem tudom, ki mennyire fog minket emiatt szeretni, vagy tehát, hogy szóval, hogy ez nincs benne szerencsére, és ez nagyon üdítő, nagyon nagy szabadságot ad.
9: Ezt akartam, a szabadság szót használni.
11: Nagyon, igen.
9: Hogy ez a magyar kultúrában az elmúlt években, évtizedben egyáltalán nem volt jellemző. Tehát az, hogy ilyen pintérbélai módon, és akkor mindenki remélem jól érti, amit mondok, tehát hogy végülis azt mondok, amit akarok, hát ez az én színpadom, nem, most én állok itt, és ők ülnek ezért ott.
11: Teljesen elszoktunk, és ez szerintem rémisztő amúgy. És úgy, hogy mi már jó pár éve azért, meg azok a színházak, ahol eddig dolgoztam, vagy főleg a Radnóti Színház is egy nagyszerű közeg, meg egy nagyon szabadon és humánusan gondolkozó közeg, de mégis teljes mértékben ki van szolgáltatva az állami támogatásoknak, és annyira régóta működik ez így, hogy beletanultunk abba, hogy hogyan feleljünk meg, vagy hogyan ne egy az egybe azt mondjuk, amit gondolunk, vagy hogyan, nem tudom, öncsorbítsuk a saját szabadság vágyunkat csak azért, hogy a következő támogatást is megkapjuk, vagy ne szúrjunk szemet, és ez szerintem borzasztó, és most egy aktuális dologgal próbálom azt elmagyarázni, hogy bármennyire is egy szabad közegben éltünk, vagy élünk mi, vagy dolgozunk, akkor is így belekúszik a zsigereinkbe ez a féle megszokás, mert például 13-án, amikor a Magyar Péter az első nemzetközi sajtótájékoztatóját tartotta, és ezt néztem, én is álltam a képernyő előtt, és így Amikor elmondta azt, hogy először a magyar sajtóorgánumoknak fog szót adni, név szerint ismerte és tudta azokat az embereket, akik az elmúlt években a független sajtó részéről elképesztő munkát végeztek, megköszönte annak az embernek, konkrétan kb. Megköszönte azt, hogy ő most itt áll, az is neki köszönhető, mert feltárta azt a bizonyos ügyet, és így álltam, és azt éreztem, hogy ez nagyon-nagyon furcsa. Tehát elszoktunk attól, hogy egy leendő, vagy egy regnáló miniszterelnök, vagy egy kormány megszólítja.
9: Hát, hogy egy politikus.
11: Egy politikus úgy egyáltalán teret ad a sajtónak, ami csak a munkáját végzi azzal, hogy kérdéseket tesz fel, és hogy mindenki szót kaphat. Pedig ez ugye nem egy ördögtől való dolog, egy teljesen normális dolog, de mégis elszoktunk tőle. És ugyanez a kultúra finanszírozásban is így van, hogy ez a féle megfelelési kényszer, vagy ez a függési viszony, ez kialakított bizonyos reflexeket, amik szerintem...
9: Ez csak a pénztől volt? Úgy érzed? Hát itt azért repkedtek díjak lehetősége.
11: Ja, a díjak.
9: Hát a díjak.
11: A díjak, fesztiválok, egyetemek, minden.
9: Ugye?
11: Persze.
9: Már végül is mindent vissza tudunk vezetni a pénzre, a szerzésre. Ha nagyon akarjuk.
11: Igen, meg ez a táboros díj. Igen,
9: ezt akartam mondani, hogy például a Vidnyánszki jelenség az első felületen nyilván szól a pénzről, de alapvetően meg szerintem nem. Szerintem a térfoglalásról szól elsősorban.
11: De igen. Hát én ebben nőttem bele, tehát én ugye 2010-ben, amióta ez a kormányzat elkezdte a többszörös kétharmados működését, az akkor én még egyetemre jártam Kaposvárra. És tehát az egész szakmai életem, vagy az egész fiatalságom igazság szerint ugye ebben telt, és erre ezzel foglalkoztunk már akkor, hogy ugye a kultúrán, vagy a színház művészeten belül egész konkrétan ezek a színház igazgató kinevezésével kezdődött valahogy ez az egész. Amikor már ilyen, nem tudom, 20 éves fiatalokként is fura volt az, hogy én nekem nem ezzel kéne foglalkoznom, én így akarom habzsolni a szakmámat, és menni, és nagy emberektől tanulni, és közben az történik, hogy láthatóan nem a legtehetségesebb, vagy legrátermettebb emberek kapnak ilyen fontos pozíciókat, hanem elég egyértelműen azok, akik lojálisak a rendszerhez, vagy a vezetőkhöz, és ezzel telt az egész fiatal. És most akkor onnantól csak durvább dolgok történtek, tehát ez nagyon sok színházban megtörtént, aztán nagyon sok pozícióval megtörtént, az én egyetemmel, aztán a budapesti egyetemmel, és hát most látjuk, az NKA botrány közepén vagyunk, és ezt ugye... Szóval nagyon sok részéről...
9: Ti nem pályáztatok, ugye?
11: Nem.
9: Büszkén nem pályáztok.
11: Nem, büszkén nem, és nem is fogunk. És ez egyébként tényleg nagyon nagy szabadságot és függetlenséget ad. De hogy nagyon sok szegmenséről el lehetne mondani, igazából nem csak a kultúrán belül szerintem, mindenhol másról, hogy ezt azért pontosan tudtuk már jó sok éven keresztül, hogy ez így működik, csak...
9: Tudtuk, csak nem láttuk,
11: hogy nem kezdtünk vele semmit, vagy azt éreztük, ha kezdünk vele valamit, az is így vissza van verve, tehát semmi értelme nincs, és ezt is így megtanultuk, hogy hát igen, már megint senki, vagy ő nem kapott támogatást, ő meg ő viszont igen, és ez hogy működik? Ja, hát persze, igen, mert ő meg ő oda tartozik, ő meg nem. És akkor megtörtént az, hogy rengeteg ember hagyta ott ezt a szakmát is, vagy ment ki külföldre, vagy lehetetlenült el.
9: Szerinted visszajönnek? Mondjuk a szakmába, ha nem is külföldről, aki, de lehet, hogy ő is, hanem a szakmába, aki ott hagyta. Tehát most van egyfajta remény?
11: Szerintem van, igen. Az, hogy milyen lesz, azt nyilván nem tudjuk, de szerintem most annyira aktív, és annyira megérezte a felelősségét a társadalom, és akár a mi szakmánkban is az emberek, hogy szerintem ezzel akarnak kezdeni valamit. És ez jó dolog. Tehát, hogy valahogy megéreztük azt, hogy van felelősségünk, van beleszólásunk, ez egy jó dolog, részt vehetünk a demokráciánkban, és tehetünk bizonyos dolgokért, és hogy igazából most kezdődik a munka. Tehát, hogy soha többé ne engedjük ki ezt a féle demokráciát a kezünk közül, és ne hagyjuk ilyen módon eltorzulni, ahogy eltorzult. Ez sok munka lesz, de szerintem van egyfajta ilyen felszabadulás és jókedve azzal kapcsolatban, hogy akkor dolgozni akarunk, és most szabadon akarunk dolgozni. Azt nem tudom, hogy aki már eldöntötte évekkel ezelőtt, hogy kimegy, vagy elmegy, vagy otthagyja a szakmáját, az most mit gondol? Biztos, hogy ez még jó időbe telik, amíg visszanyeri a bizalmát az emberiség, vagy a társadalmunk a rendszerben, és nem is kell elvárni szerintem azt, hogy sőt, felelőtlenség is lenne azt várni, hogy ez így fog megoldódni, és hogy mostantól minden jó lesz, mert attól lesz jó, hogyha figyelünk, és szakemberek kezébe kerülnek bizonyos fontos pozíciók, de hogy ez rajtunk is múlik. Én bízom abban, hogy tehát annyira el volt torzulva már, meg annyira sok igazságtalanság történt, hogy ha már csak az, hogyha megállunk ebben, és nem növekszik, már az is egy észrevehető változás lesz.
9: Nézted a pályázatokat? Mondod, hogy az az NK a dolog. Nézted, hogy ki mindenki mennyit?
11: Néztem, igen. Meg hát ott vagyok az áron mellett, szóval ő
9: meg aztán...
11: igen.
9: Ő mennyire von be benneteket ebbe a napi munkájába? Ő úgy csinálja ezt, mintha konkrétan a hivatása lenne, és le a kalappal előtte.
11: Azért, mert emberek keresik meg őt személyesen. Nem csak
9: nyilván
11: ebben
9: ez egy hitelesség alapján van, tehát elhiszik neki.
11: Tehát, hogy elképesztő mennyiségű kérés, üzenet, információ érkezik hozzá. Azért, mert látják, hogy nagyon jóféle nyilvánosságot tud adni. Most már egyébként azt válaszolja, hogy figyeljetek, menj utána, nyomozd ki, hozd nyilvánosságra, nem tudunk mindenki helyett harcolni. De ezt az NK ügyet, ezt a vállára vette egyébként, tök egyedül, nem várja el egyáltalán, hogy
9: hát belemászunk. Csodák feslenek fel a takaró alól, tehát egészen döbbenetes pályázatok és pénzek.
11: Igen. És ez most egy nagyon komoly ügy, amit így véghez vitt. Most már ugye arccal és névvel vállalta is az egyik forrása, magát, de hát hetek óta, vagy nem is tudom, tehát nagyon nem tudom pont mióta, de talán már hetek óta napi szinten ezzel foglalkoznak, mert fontosnak gondolták azt, hogy nyilvánosságra hozzák ezt, vagy nem tudtak már tükörbe nézni azzal kapcsolatban, ami folyik.
9: Mondjuk ez egy érdekes korszak kezd lenni, gondolom látjátok ti is, hogy az a klasszikus mondás, hogy sokan voltunk kevesen, az a klasszikus mondás, ez kezd igaz lenni. Igen. Megint. Tehát szinte senki nem emlékszik semmire. Viszont ott volt mindenki, minden barikádon.
11: Igen, és az Áron is, én is mindannyian hiszünk abban, hogy tehát akkor tudunk tiszta lappal indulni, vagy folytatni a dolgokat, hogyha ezek a felelősségre vonások megtörténnek, és valamilyen szinten vállalják a felelősséget ezek miatt, a gyakorlatilag bűncselekmények miatt azok az emberek, akik elkövették. Tehát, hogyha nincs elszámoltatás, akkor ugyanúgy görgetni fogunk tovább nagyon sok mindent.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Az olajárát is megemelte, hogy Donald Trumpnak nem tetszett Irán megállapodási javaslata. A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt ma a nap. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt átlátható betegközpontú transzparens egészségügy kialakításáról beszélt az egészségügyi bizottság előtt. Hegedűs felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. Karikó ezt elfogadta. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt szerint az Orbán kormány az elszalasztott lehetőségek 15 éve volt. Leépült a minisztérium, ami fájdalmas és nehezen pótolható dolog. Megemlítette, hogy felelőtlenül felgyorsították a környezetvédelmi engedélyezést, ignorálták a civileket. Gajdos jobban adna a szavukra, még ha ez le is lassítja a folyamatokat. Tar Zoltán, a Tisza társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje a parlamenti meghallgatásán azt mondta, szeretne véget vetni annak a gyűlöletkeltésnek, amit az előző 16 évben felépített a Fidesz, sokan elszenvedői, néhányan pedig elkövetői voltak ennek. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek alapjaiban rombolták a jogállamiságot és megkérdőjelezték az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Az olaj hordonkénti ára több mint 4 dollárral emelkedett, miután kiderült, hogy Donald Trump elfogadhatatlannak nevezte Irán béke megállapodási javaslatát. Az ázsiai kereskedésben a Brent olaj ára a pénteki záráshoz képest 4,1%-kal 105 dollár fölé emelkedett, míg az amerikai tőzsdén kereskedett nyers olaj 4,4%-ot drágult, jelenleg 99,8 dollár környékén mozog a hordonkénti ára. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Az a fura, hogy amikor mi megbeszéltük ezt az időpontot, hosszú-hosszú egyeztetés, mióta már, akkor fogalmunk nem volt róla, hogy milyen korban leszünk, amikor mi találkozunk. Tehát most teljesen másról beszélünk, mint amiről beszéltünk volna akkor, amikor megállapodtunk erről. Máshogy is éled meg ezeket a napokat?
3: A mi életünk igazság szerint nagyon sokat nem változott. Tehát, hogy semmiféle egzisztenciális változás nincsen, és ez is egy fura felismerés, mert látom, vagy hát látjuk, hogy bizonyos emberek, hogy rémüldözve rohangálnak fel alá, hogy mi lesz velük most, és akkor így kikerül az asztal, hogy igen, mennyi embert és mennyi szervezetet tartott el a rendszer igazság szerint így kézi vezérléssel mondjuk, és most nekik felekestül felfordul az életük, nekünk nem. De persze, tehát hogy ez nagyon nagy, iszonyatosan turbulens időszak volt, nagyon sok szorongással igazság szerint, de én úgy élem meg, hogy ez most szinte még izgalmasabb lehet, tehát hogy ez a szappanopera, amiben élünk, ez így nem ér véget, hanem elképesztő izgalmas dolgok történnek, jó dolgok is történnek, rémisztő dolgok is történnek, de hogy valahogy lejött róla az a féle stressz és félelem, hogy igazából sorsfordító választás előtt álltunk, és most sikerült véghez vinni ezt a változást, és most talán egy nagy levegős, felszabadult munka kezdődik. De mondjuk azt, hogy lekerültek ezek a borzasztó plakátok, hogy bekussoltak bizonyos médiumok, és nem kell, ha akarod, hanem azt hallgatni, és olyan minőségben, amit eddig kellett, az már nagyon sokat könnyít. Tehát, hogy megyek a gyerekekkel az óvodába is, és nem próbálom eltakarni az arcukat, hogy ne lássák ezeket a borzasztó plakátokat. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem egy érzékelhető változás például.
2: Itt érzem magam otthon, az nagyot ment.
3: Az nagyot, igen.
2: Hogy valami másról is beszéljünk egy kicsit a közéleten, politikán túl. És az egy nagyon súlyos szerep volt számodra, én azt gondolom. Tehát, hogy azt megnézni sem egyszerű, és az ember cipeli magával, de hát ezt eljátszani sem lehetett. Könnyű még úgy is, hogy nyilván csak a végén láttad egybe, tehát igen, az adott pillanatok voltak a nehezek. Hogy van ez egy színésznél? Hogy éltette ezt meg?
3: Hát először is ez egy tényleg egy nagyon fontos állomás a szakmai életemnek. Nagyon sokat vártunk rá, tehát ez kb. 5 éve íródott ez a forgatókönyv, és a Holtai Gábor rendező és a Veres Attila forgatókönyvíró ránk is írták ezeket a szerepeket, tehát az Áronra meg rám. És az Damira is egyébként, az Damenák Istvánra. Úgyhogy kb. A nullpontnál csatlakoztunk be ebbe, és tudtuk azt, hogy ez majd egyszer, ha minden jól megy, akkor le fog forogni, és ilyen módon ez egy nagyon fontos és személyes ügy volt a számomra. És hát nyilván már az első olvasásból látszott az, hogy ez egy nagyon kemény és nagyon durva történet. Nagyon sok kurflit vett ez az egész, hogy le tudjuk forgatni, nem?
2: Mennyi pénzből?
3: Viszonylag hamar kiderült, hogy ezt a filmintézet nem fogja támogatni, ezt úgy elég határozottan ki is mondták a Gáboréknak.
2: Miért nem? Azt is kimondták?
3: Igen, az egy nagyon jó sztoria. Egyébként a forgatókönyv fejlesztésre még kaptak támogatást, aztán amikor megtörtént, a gyártásra már nem. És az indoklás az volt, az egyik döntnök azt mondta a Gáboréknak, hogy olvasta, látja, érti, egyébként nagyon, nagyon komoly dolog, és hogy ő valamikor Rita volt, de ő most már Szilvi, és igazság szerint rájött, hogy Szilvinek lenni jó. Úgyhogy ezt a filmet, ez az intézmény biztos, hogy soha nem fogja támogatni. Oh. Ez most annak érthető, aki látta ezt a filmet, aki látta, annak nagyon is érthető. Szóval ez arról szól, hogy ő már belül átalakult egy papává, a rendszer maga a papa, és igazából jó abból a pozícióban.
2: Valójában az én képe rendben volt.
3: Igen,
2: tehát
3: igen.
2: Tehát tökéletesen látja magát.
3: Igen, és a Gáborék is rájöttek, hogy na, hát ez tök jó, tehát hogy működik a film igazság szerint, akkor most már biztos, hogy le fogjuk forgatni. És akkor szerencsére producerek egyébként így függetlenül mindentől mellé álltak, és sikerült összeverbúválni bizonyos mennyiségű pénzt, és hát így nagyon, tehát hogy nulla. Mi például executive producerei vagyunk a filmnek, az Áronnal, ez azt jelenti, hogy ingyen dolgoztunk, és majd utólag, hogyha nem tudom, lezárul a forgalmazása a filmnek, akkor bizonyos százalékból
2: amikor
3: tudunk
2: részesülni.
3: Amikor majd dől a lé.
2: Akkor jöhettek ti.
3: Igen,
2: de mondjuk az elgondolkoztató, hogyha most itt visszanézem az elmúlt éveidet, akkor kizárólag független filmekben voltál, meg RTL-es produkciókban, ami ebben az értelemben szintén a független film kategóriája, mert hát nem kormánypénzből készült. Tehát, hogy azért ez ugye egy valamiféle szakmai gondolkodást arról, hogy kinek, hogy mi jut, megmutat.
3: Igen, én ilyen szempontból amúgy nem néztem rá nagyon, de valóban ez történt. Voltam, véletlenül írtam egy könyvet című produkciót.
2: Azt támogatták.
3: Igen, ő azt támogatta.
2: De az nagyon cuki egyébként. Az
3: igen.
2: Az nagyon, nagyon szerették a gyerekeim is.
3: Picike szerepem volt benne. De valóban nem jött szembe olyan dilemma, hogy egy hatalmas, nem tudom...
2: 7 milliárdos
3: szuperprodukcióba elvállalnám.
2: Egyébként elvállaltad volna? Ugye ez egy elég durva dilemma volt az elmúlt években.
3: Igen. Hát az elmúlt években már biztos, hogy nem. Tehát, hogy És ez nem azért, mert mit tudom én, a forgatókönyvnek, vagy a személyes relációknak szól, hanem inkább annak, hogy szerintem egy időn túl már látni kellett azt, hogy mi van mindezek mögött. Tehát, hogy milyen áron készülnek ezek a filmek. Beszéljünk mondjuk arról, hogy egy egész független széna lehetetlenült el, és szűntek meg társulatok, vagy PC-ztek ki fiatal, vagy nem fiatal filmeseket, akiket így le akartak radírozni a listákról, és a megnyilatkozási lehetőségekről, és hogyha ezzel nem harcol az ember, vagy nem áll ki, vagy tehát, hogy oké, ezt én még elvállalom, mert ez igazából csak egy film, meg egy szerepel játszom, és oké, hogy ők csinálják, akik egyébként a pályatársaimnak a nagyon nagy részét ellehetetlenítették, az szerintem egy értékválasztási anomália. Szóval, hogy az valószínűleg már nem fért volna bele. Biztos, hogy nem így indult, meg sokáig hittünk abban, hogy az árok temetések és a blablabla, bla, bla. De aztán rájöttünk, hogy ez az árok, ez hiába próbálják temetni, de olyan mélyre ássák, hogy ez soha azért
2: nem fog. Visszakanyarodunk ide, látod? De ha már ezt felhozod, ez az árok, ez most is itt van még. Ezzel ez mit csinálunk?
3: Ezzel sokat kell dolgozni valószínűleg, de amit az előbb is mondtam, hogy szerintem nagyon, nagyon sok felelősségre vonás jár, vagy tehát, hogy az még hátra van, és el kell számolni
2: bizonyos dolgokat. És annyi nincs árok betemetés, mert hogy...
3: Hát bizonyos ilyen, nem is tudom, elvi dolgokkal, meg nem is tudom, tényleg bűnökkel el kell számolni ahhoz, hogy egymás szemébe tudjunk nézni. És ez nem azt jelenti, hogy nincsen, mit tudom én, bocsánat, vagy ilyesmi, mert az kell, hogy legyen, de az ott történik, hogy valamiféle jóvátételnek meg kell történnie. És utána igen, együtt, ugyanazok az emberek vagyunk ebben az országban, mint pár nappal ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt, vagy nem tudom, vagy április 12-e előtt, de és együtt kell újra csinálnunk azt úgy, hogy most egy működőképes dolog legyen, és muszáj tanulnunk a hibáinkban, mert nem tanulunk, akkor például ezért csináltam, nem tudom, a legutóbbi videómat is, ami arról szól, hogy az Indexnek ugye le kellett hoznia azt, hogy hamisan közölték az egész... Bocsánat, hogy megint visszakanyarodok ide, de hát ez van. Tehát, hogy hamisan közöltek le, egy egész kampányt, egy fekete kampányt építettek fel a bizonyos Tisza adócsomagra, amit most kimondtak, hogy nem volt igaz. Tehát, és én nem azért csinálom mondjuk ezt a videót, hogy ugrabugráljak örömömbe, hogy ha-ha, kiderült, hogy nem igaz. Tudtuk, hogy nem igaz, de hát ezekkel szembe kell nézni, hogy ez mekkora őrület, hogy emberek, sok százezer embernek ezt tömték a fejébe nap mint nap, úgyhogy pontosan tudták, hogy nem igaz, és hogy ilyenekben ne fussunk bele még egyszer, mert ez akkora...
2: Nemzeti konzultáció lett belőle.
3: Igen. Tehát, hogy elképesztő. És ez nem csak arról szól, hogy több milliárd adófizetői forint ment el egy hazugságra, hülyeségekre, hanem hogy tudatosan központi szinten voltak hülyítve az emberek, illetve hazugságokkal tömték a fejüket.
2: Nyilván ilyenkor fontos látni, vagy fontos lenne tudni, hogy ki tudta, hogy hazugság, és ki gondolta azt, hogy igaz. De ebben nyilván így csak hát, az eredőt kell megtalálni, az összes többivel valójában nincs dolgunk, de tudod, mi az érdekes? Hogy a te szakmádban is most elkezdődött a ki mindenki mondjon le, és
3: mondjon le!
2: Mondjon le, igen, Tordján József klasszikusával élve. Tehát, hogy a Vigyenszky Attila féle monopólium megszüntetésétől az SZFE vezetésének lemondásáig itt most ezer minden dolog előkerül. Tehát, hogy elkezdünk emberek sorsáról dönteni közfelkiáltással, ami szintén veszélyes.
3: Persze, veszélyes. Nem, ezt agyasan, okosan és átgondoltan kell csinálni. Tehát azért végig dolgozták nagyszerű szakemberek, és jóra való emberek is ezt az időszakot, és próbálták segíteni az életben maradást, és értékes dolgokat letenni az asztalra. Szóval nem hiszem, hogy ez egy ilyen... nem tudom, vonalhúzással te mész,
2: hát,
3: maradsz.
2: Hogy nem minden NFI által támogatott film volt Petőfi film.
3: Igen,
2: tehát,
3: igen.
2: Tehát, hogy születtek normális filmek is.
3: Igen, szóval nem, mert ez egy nagyon eltorzult, igazságtalan és zűrzavaros korszak volt, és mindenki másféle stratégiát választott a túlélésre. Nem tudom, hogy hol kell meghúzni a határokat, de mondjuk az SZFE teljesen autoriter módon történt einstandolása például nem egy szép történet ebben, és nagyon sok sár van ott, szerintem.
2: Ha nézd meg, ott is ott vannak színész kollégáid, akik simán adták magukat hozzá, mert hogy látták a lehetőséget benne.
3: Igen.
2: Ezek meredek dolgok. Gólkirályság. Na, az egy jó játék volt.
3: Igen.
2: Az neked is az volt? Mert nagyon. Az első két évadot nézni, az buli volt, én néztem. A harmadik egy kicsit olyan lett, mint egy rendeszappan opera.
3: Igen.
2: De az első kettő, az majdhogy nem sportfilm is volt.
3: Igen, nagyon, nagyon élveztem. Egyébként még az itt érzem magam otthonos kérdésedre, nem is válaszoltam teljesen, tehát hogy ott igen, is nagyon élveztem ezt a fizikai kihívást amúgy, tehát az ritkán jön szembe az emberrel egy ilyen lehetőség, ez most a filmre értem, és beletartozik a fizikalitása is, igen. Tehát nagyon durva volt, nagyon kemény volt, minden szempontból megterhelt, de hogy én nagyon szeretek.
2: Akkor maradjunk ott egy kicsit, hogy tudtál hazamenni a gyerekekhez egy kemény forgatási nap után? Mert hogy ebből ki kell rázódni nyilván, tehát haza kell érni hozzájuk.
3: Őszintén szóval nem tudom. nem tudom. És nem az volt feltétlenül a legdurvább, hogy leforgattunk 12 órát egy nap, ami ilyen jelenetekből állt, hanem hogy utána mentünk szépen játszani a színházba. Tehát az nem egy 12 órás nap volt, hanem mondjuk hajnali, nem tudom, 4-kor felvesznek kocsival, 5-ig délután 5-ig, 17:30-ig forgatsz, utána elvisznek a színházba, és mondjuk 7-től lejátszol egy olyan előadást, ami tart 10 óra 25 percig, és akkor a következő nap az gyakorlatilag pontosan ugyanilyen. Tehát, hogy az alvásra nem nagyon maradt idő, és nagyon-nagyon sok nap volt ilyen. Igen, meg is billentem azért egy bizonyos ponton.
2: A párod, gyerekeid apja, a Loopnak az oszlopa Horváth János Antal, tehát ő látta közelről, hogy mi van.
3: Igen. Mondtam is nekem, hogy segíts már, hát nem látod, hogy meg fogok halni. És akkor ő pislogott nagy szemekkel, mert...
2: Na, miért tennéd?
3: Mert igen, ő pontosan látja, érzi, érti, és segíteni próbál minden szinten, de azt is tudja, hogy nagyon eltökélt, néha nagyon makacs és szigorú ember is vagyok saját magammal kapcsolatban, tudja, hogy mennyire szeretem a munkámat, mennyire szeretem a gyerekeimet, és nem akarja megmondani azt, hogy struktúráljam az életemet, de mi szerencsére nagyon jó szövetséget tudunk alkotni így otthon is, szóval abszolút 50-50 csináljuk a házi feladatokat is, meg a gyerekekkel kapcsolatos dolgokat, úgyhogy ketten állunk így egymás mellett ebben, úgyhogy ez alapvetően egy nagyon, nagyon jó kombináció. Az, amikor igen, tehát hogy teljesen összeolvad igazából a szakmai és a magán életünk is, ami egy nagyon jó dolog, mert csomó mindent nem kell magyarázni, vagy elmondani, hanem pontosan szavak nélkül értjük azt, hogy mi van, és ez nekem fontos is. De néha azt gondolom, hogy több olyan tér, idő is. De néha azt gondolom, hogy

0: A Nóti, mondtad, köszönöm. És igen, biztos volt még egy-két ilyen dolog, ami most nekem így hirtelen nem ugrik
1: be. Hát úgy
0: be.
1: Kezdődött a szakmai életem, vagy a pályám, hogy 4 év alatt 4 színháznak ja, voltam tagja. Tehát, hogy először a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződtettek, ami szuper volt, de aztán hívott az Orlai, hívott a Magyar Színház, és akkor eldöntöttem, hogy Budapest, akkor Magyar Színház, ott volt egy igazgatóváltás, tehát engem még az Őzáron is a Göttinger Pali hívtak oda, aztán egyszer csak megérkezett a Zaláni János, és akkor én tudtam, hogy nekem innen valószínűleg, tehát hogy nekem nincs maradásom, és pont jött egy hívás a Thália Színházból, ahol még a Csányi Sanyi hívott egyébként oda, mint művészeti vezető, és mondtam, hogy egyből jövök, tehát olyan arcokkal találkozhattam, mint a Molnár Piroska, vagy a Sej Judit, vagy a Szervét Tibor, nagyon klassz volt. És utána jött egy hívás a Kovács Adéltól, és akkor azt éreztem, hogy te jó ég. Igazából, hogyha lettek volna ilyen álmaim, még a kis Kaposvári Egyetemen, hogy hova szeretnék kerülni, akkor az biztos, hogy valamelyik a 3 Örkénykatona Radnóti trióból valahova az lett volna az álmom, és gyakorlatilag ez ilyen módon egy álom beteljesülése
0: volt. Abban az álomból mit viszel most még?
1: Radnótiból?
0: Aha.
1: Fú, mi nagyon sokat, mindent. Az egy következő iskola volt, igazság szerint. Sőt, még az egyetemen először találkoztam a Valló Péterrel, amikor még egyetemista voltam, és az első nagy színházi munkámnak ő volt a rendezője Kaposváron, a Tisztogatás című előadásban, ahol a Takács Katival játszhattam együtt, és ez egy nagyon nagy szerep volt, na, és az a próba folyamat is már olyan volt, mint ha elvégeztem volna még egyszer az egyetemet, és nagyon-nagyon sok minden megalapozódott, tehát nagyon sokat köszönhetek neki. Nyilván ennek is volt szerepe abban, hogy hívtak a Radnóti Színházba, és ott meg egy fantasztikus társulatban voltam, az csodálatos az a kis ékszerdoboz, egészen nagy élmény azon a színpadon játszani, mert nagyon-nagyon közvetlenül lehet, tehát hogy nincs az a érzése az embernek, hogy nagyba kell játszani, és hogy
0: hát ott vagyunk közel
1: ott
0: hozzátok.
1: Vagyunk közel, de közben mégis csak egy kőszínház, olyan, mint egy független társulat és egy kőszínház keveréke lenne, viszont nyilván szükségszerűen is csatlakozik nagyon sok olyan feltétel, illetve adottság is, ami magából a kőszínházi struktúrából és létezésből adódik, ami már egy idő után úgy éreztem, hogy nekem nem komfortos, illetve szeretnék szabadabb lenni, és nagyobb ráhatást gyakorolni a saját döntéseim felett.
0: Azt mondtad egyszer egy interjúban, hogy szeretnél megmaradni. Hú, hogy fogalmaztál, vagánynak, vagy menőnek, vagy nem tudom. Volt valami ilyen, tehát, hogy nem bele süllyedni ebbe a művésznői uh-huh. létbe. És én azt gondolom, hogy ezen az úton, mert hogy utat törsz valójában a társaiddal, ezen az úton te jól haladsz, de közben meg mégiscsak van egy művésznői lét, mert anélkül ezt nem lehet csinálni. Tehát az este 7 óra az a művésznő kimegy a színpadra.
1: Vicces ez a szó, hogy művésznő. Vicces, amikor így. Hát van, hát ez a munkám, igen. És ezt a gyerekeim születésével is, tehát hogy soha nem próbáltam magamat belepréselni egy ilyen lelkiismert furdalásban, hogy nem vagyok ott a fektetésnél, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nekem ez a munkám.
0: Ki fekteti őket, ha nem vagy ott?
1: Hát a legtöbb esetben az édesapjuk. Van olyan, amikor neki is el kell mennie, mondjuk, nem tudom, főpróba hete van, vagy előadást nézni, akkor szerencsére 4 darab csodálatos nagyszülő van, van az említett Gabi, és van egy tesóm is, aki nagyon jól csinálja a fektetést, úgyhogy szerencsére családilag nagyon biztonságos közegben vannak olyankor is, de...
0: De te most így körbe vagy ölelve. Most ezt elmesélted például a családot, és hogy a gyerekekkel ez hogy van. Ott van a társulatod, igen, mert végül is ez így az, és most már nem csak 4 vagytok, hanem hát ez meg sokkal nagyobb, igen, csapat kezd lenni. Szóval hogy téged így most körbe ölelnek.
1: Igen. Igen. És jó így élni, vagy így jó élni. És igen, egy jó ideje, azt hiszem, hogy ilyen szándékos törekvés is bennem az, hogy minden felesleges dolgot lehántani az életemről, és mind időben, mind kapacitásban nem vállalni olyat, és leszedni magamról azokat a dolgokat, amik csak elveszik a lehetőséget azoktól a körülölelős jó dolgoktól, amik vannak, és hogy csak arra koncentrálni, ami igazán fontos, vagy igazán számít. Úgyhogy ja, nem nagyon vannak olyan részei az életemnek, amiről azt gondolom, hogy ne lenne szív ügyem.
0: Az, hogy olyan darab...

0: darabokat választotok, mint amit a luppal, az valójában valamiféle ilyen küldetés félének is látszik. Mert olyan ügyekről beszéltek, ami seb sok ember lelkén. Gyógyít a színház?
1: Gyógyít. Minket is? Tehát én szerintem nagyon sokat köszönhetek annak, hogy ez a munkám abban, hogy folyamatos önvizsgálatra késztet, és egy ilyen átmosásra, tehát hogy csak akkor tudok valaki helyett elmesélni egy történetet, vagy egy szerepet eljátszani hitelesen, hogyha én magammal rendben vagyok, és jó és hiteles dolgokhoz tudom kapcsolni saját magamban azokat az ügyeket, amiket éppen eljátszom.
0: De át is folyatod magadon ezeket a történeteket, úgyhogy ez velem megtörtént-e, vagy történt-e hasonló, vagy tettem-e én valakivel hasonló? Tehát, hogy ez egyfajta pszichológia is minden egyes szerep esetében?
1: Persze, igen. És akkor van, amihez kb. Egy az egybe tud kapcsolódni az ember, tehát ilyen velem is megtörtént. De van, ahol meg nagyon sokáig kell ásni, hogy kapcsolódást találjon az ember, de és nem feltétlenül teljesen legnyilvánvalóbb módon jön az a kapcsolódás, hanem lehet, hogy valahonnan egy nem várt helyről. De ez a kutató munka, ez a keresés, ez egyrészt tényleg önvizsgálatra is késztet, meg úgy szerintem egy emberi lényben a érzések, érzelmek és képességeknek a egész skálája ott van, csak kérdés, hogy ki hova születik, milyen környezetben, mit tapasztal meg, és ahhoz képest jönnek elő erősebben bizonyos dolgok. De hogy le lehet kutatni addig, amíg ezzel a féle empátiával megtalálod a kapcsolódást. És az empátia az egy jó szó erre, mert tényleg minél több ilyen helyzettel, élettel, sorssal, problémával találkozol, annál nyitottabb leszel, hogyha jól kutatsz, jól keresel és szeretettel fordulsz ezek felé, a történetek felé. Úgyhogy én ezt nagyon nagy szerencsémnek gondolom, és igen, átmegy, átmos és megújít minden egyes szerep. De hogy szerintem a nézők számára is, hogyha jól csináljuk, akkor ez egy gyógyító dolog. Például a Bármi lehetséges, ha elősen gondolsz rá, című előadásunk, amit a Rusznák András és a Sodró Eliza játszottak, most a Lizuska babát vár, úgyhogy a Trilbea játssza az ő szerepét, de ez az előadás például konkrétan olyan, ez a perinatális gyászról szól, ami nagyon nehéz, súlyos probléma, egyébként rengeteg embert érint, vagy találkozott vele, vagy közvetlenül, vagy közvetetten, és ezt az előadást például nagyon sokan használják gyógyulásra és gyógyításra, tehát van olyan, aki már 6-szor, 8-szor látta egy édesanyja, aki ezt megélte, átélte, és egyesével hozza el magával a családtagjait, mert ő eddig nem tudott róla beszélni a saját szavaival, és azt mondja, hogy itt van ez az előadás, nézd meg, mert ez az, amin én is keresztül mentem. És ennél szebb nincs is, szerintem.
0: Megosztják veletek előadás után saját élményeiket?
1: Sokszor igen.
0: És elkísérez benneteket? Vagy elkísérnek ők benneteket? Tehát ezek a kapcsolatok tudnak épülni köztetek és a nézőitek között?
1: Igen. Igen, kapunk üzeneteket is, e-maileket is, személyes találkozásokat is, és nagyon-nagyon sokat tölt vissza ez a bizonyos előadások utáni találkozó a nézőkkel belénk is. Tehát amikor megölelnek, vagy mond két szót arról, hogy ő hogyan élte ezt meg az életében, vagy mikkel találkozott, ez nagyon sok érzelmi töltetet is ad meg, egyáltalán a érvényességét valahogy így bizonyítja újból is újból annak, amit csinálunk. És igen, vannak, akikkel így tartjuk is a kapcsolatot, vagy tényleg a legszemélyesebb sztoriaikat mesélik el, és ez nagy kiváltság, azt hiszem.
0: Mit is mondta, a negyedik fal, ugye, ami ledőtt köztünk és a színpad közti fal. Ezt tök jól csináljátok, hogy ez így lett. És nagyon örülök, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, én is nagyon örülök.
0: Nekem ez elszaladt, majd egy óra volt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Lovas Rozi volt a vendégünk. Ez volt már a Húzós, tartsanak velünk egy hét múlva, és jövünk akkor is, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter bemutatta kormányának három szóvivőjét. Vitézi Dávid szerint a vasút rombolás korát le kell zárni. Nem kíván távozni tisztségéből Keir Starmer. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Következnek a Spirit FM hírei 14 órakor. Üdvözli Önöket a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. Bemutatom Magyarország kormányának három szóvivőjét, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát, írta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök úgy folytatta, a szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől, ha nem elbújik az újságíróktól, ha nem válaszol nekik, ha nem propagandát gyárt, ha nem tájékoztat, ha nem alattvalóknak, ha nem felnőtt, gondolkodó embereknek tekinti a polgárokat. Bejelentette továbbá, hogy a Tisza kormány döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire, írta. Magyar Péter úgy zárja posztját, a magyar embereknek jár az igazság, jár a tisztelet, jár a nyílt egyenes beszéd. Nem fordulhat elő, hogy a közlekedési miniszter fiatalabb legyen, mint a legtöbb vonat, mondta Vitézi Dávid a miniszter jelölti meghallgatásán. A közlekedési és beruházási miniszter poszt várományosa elsőként azt jelentette be, Tárkányi Zsolt lesz a minisztériumban a politikai államtitkár, akinek a feladata az lesz, hogy tartsa a kapcsolatot a képviselőkkel és a közlekedési bizottsággal. Ezt a munkát a szembesítéssel kell kezdeni, vélekedett Vitézi. Nagyon sok visszaélés, túlárazás, szabálytalanság gyanúja merült fel ugyanis az elmúlt években, ezért elsőként megnyitjuk a múltnak az aktáit. Átnézik például a Budapest-Belgrád vasútvonal ügyét, a Mohácsi Dunahíd túlárazását, a szolnoki járműjavító magánkézbejátszását és a Dunakeszi járműjavító csődjét, de azt is, miként működik az autópálya koncesszió, sorolta Vitézi. Magyarországon túl sokan halnak meg, túl sokan sérülnek meg az utakon, mondta. A 100 főre jutó halálos balesetek száma ma 52, ezt minimum az uniós átlagra 45-re le kell vinni, mondta Vitézi. Kedden tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak. A nagykereskedelmi piacon a benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 10 forinttal lesz olcsóbb. A holtankoljak.hu szerint hétfőn még az alábbi átlagárakkal lehet találkozni a kutakon. A 95-ös benzin 688 forint per liter, a gázolaj pedig 716 forint literenként. Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette hétfőn, hogy a kormányzó munkáspárt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem kíván távozni tisztségéből, mert ezzel szerinte káoszba dönteni az országot. A csütörtökön tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások a munkáspárt hatalmas arányú mandátum veszteségét, és a Nigel Farage vezette szélső jobboldali radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték. Starmer lemondását saját pártjának számos képviselője is egyre erőteljesebben szorgalmazza. Erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon és a Tiszántúlon erős lökések kísérhetik. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Adj esélyt legújabb részében. A mai adást egy fajta bemutatóval kezdjük. Egy olyan kutyusról lesz szó, akit sokan ismerhetnek már daxliként, vislikutyaként, szőnyegcirkálóként, vagy éppen egy kicsi testbe szorult, hatalmas személyiségként. Rendkívül egyedi fajtáról beszélünk, hiszen rövid lábok, hosszú test és óriási önbizalom jellemzi, és bizony ezzel együtt rengeteg tévhit is kapcsolódik hozzá. Most egy kicsit közelebbről és személyesebben is megismerkedünk vele. Mai főszereplőnk nem más lesz, mint a Tacskó, akiről Koros Gáborral, tenyésztővel, a Magyar Tacskó Tenyésztők Egyesületének elnökével beszélgetek, hiszen ő aztán igazán hiteles képet tud adni erről a különleges fajtáról. És egy picit én is személyesen kapcsolódom a témához, hiszen nekem is tacskóm van, ráadásul gyerekkorom óta körülvesznek ezek a kutyák, úgyhogy bátran mondhatom, abszolút szerelmese vagyok ennek a fajtának. Aki tacskóvásárláson gondolkodik, esetleg kíváncsi arra, milyen is valójában együtt élni egy ilyen karakteres kutyával, annak szerintem különösen érdekes beszélgetés következik. Csapjunk is bele, üdvözöllek nálunk, Gábor!
3: Jó napot kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mit gondolsz, mi ez az átütő siker a tacskó körül? Minek köszönheti azt, hogy ennyire kedvelt fajta még ma is?
3: Hát, hiszen igazából a felvezető is, akár megismételhetném a felvezetőjét a műsornak, azt mondja, hogy ezek a tulajdonságok, ezek a fajta tulajdonságok, amivel ez a fajta rendelkezik, azért ezek egy nagyon sokoldalú, és nagyon sok ember szívébe tudja belelopni magát ez a fajta ezáltal. Azt mondja, hogy ha belebonyolódunk, ugye a gyerekektől az idős korosztályig, a sportostól a vadászemberig gyakorlatilag egy olyan karakterű állatról beszélünk, ami nagyon-nagyon sok funkciót el tud látni, és mint társként nagyon-nagyon széles spektrumban tud alkalmazkodni az emberi környezethez.
2: Mi volt eredetileg a fajta feladata? Mire tenyésztették ki?
3: Hát ugye egészen a római korokig mehetünk vissza, ahol rövidlábú vadászkutyákkal föld alatti üregekben duvadak vadászatára, írtására alakult ki ez a fajta, és római kori ábrázolásokon már látunk ilyen rövidlábú, ilyen francia szék, hát hasonló lábú, görbelábú, hosszú törzsű kutyákat, amikkel kopó típusú vadászatokat hajtottak végre, és amikor a föld alá menekült valamilyen duvad vagy szörmésvad, akkor ugye az üregben, a kotorék, úgynevezett kotorékokban tudták ezek a kutyák követni. Na most ugye ez volt a régi idők, aztán gyakorlatilag egy olyan a nagyon tudatos és nagyon precíz tenyésztői munka, egy durván egy olyan 180 évek kezdődött el a mai Németország és a német nyelvterületnek a földrajzi elhelyezkedésén tudatos vadász emberek, ugye ezeket a rövidlábú kopótípusú kutyákat kimondottan elkezdték vadászati célból tenyészteni.
2: Aktívan él még bennük a vadászkutya ösztön?
3: Hát igen, ez azért a 150-200 év körüli genetika, azért az egy nagyon aktív genetika. Természetesen vannak már azért olyan városban élő kutyák, családok mellett élő kutyák, akik X generáció óta nem találkoztak vaddal, vagy a vadászati módokkal, amire ők alkalmasak, és azért a felelős tenyésztés, ugye ezeket az ősi tulajdonságokat meg szeretné őrizni, majd később kitérek rá, hogy ennek azért van a mai 21. századi modern életben is, a városi életben is szerepe, Úgyhogy, és olyan kutyákat, amiket 2-3-4 generáció óta nem voltak vadászterületen, nem találkoztak ezzel a életformával, és visszahozunk egy képességvizsgára a tenyésztők a klubba vagy egy rendezvényre. Ezeknél a kutyáknál alap az a típusú vadászösztön, amit ugye a tudatos tenyésztéssel az évszázadok beleraktak a fajtába.
2: Nagyon sok sztereotípiával találkozom én, mint tacskótartó. Biztos vagyok benne, hogy te is. Én most összekészültem egy párral. Ha nem bánod, akkor ezeket átvenném veled, mert kíváncsi vagyok, hogy te, mint tenyésztő, ezeket hogyan látod, hogyan ítélem meg.
3: Igen, halljuk.
2: Az első mi szerint, hogy egy gazdás kutya?
3: Azt mondja, hogy hát én ezt száfolom alapra, mert egy kopó típusú kutyáról van szó, ugye a kopók csoportjából, azért, mert ő rövidlábú, ugyanabban a fajta csoportból vált ő ki. De most maga a kopók az egy társasági vadászatra, társasági tartásra kitenyésztett kutyafajták, úgyhogy gyakorlatilag ez azért ő nagyon-nagyon elfogadja azt a nagy közösséget, amiben él. Az, hogy egy gazdás, ezt inkább úgy alakul ez ki, hogyha mondjuk egy családban konkrétan valamelyik családtag többet foglalkozik vele, ő azért ezekre a dolgokra érzékeny, vagy egy egyedül élő idősebb embernek a házi kedvence vagy társa az életben, azért igen, az teljesen, mivel nagy lelkű, ki tud alakulni az úgymond egy gazdás viselkedés forma, de alapra egy több gyermekes családban, vagy egy nagyobb közösségben ő teljesen elfogad minden gondoskodó kezet.
2: A következő séma az arról szól, hogy nehezen tanítható és makacs. Én ennek a második felével egyetértek, hiszen én azt tapasztalom legalábbis a saját kutyámon, hogy igencsak szelektív a hallása. Te ezt hogy látod?
3: Igen, ezt megválaszolta teljesen. Azt mondja, ez azért igen, aki együtt él és közelbe kerül egy tacskóval, ez teljesen egyértelmű, hogy azért van benne egy kis makacság, egy önfejűség, de én inkább ezt akkor megfordítom, egy erős jellem.
2: Bizony.
3: És az ő viselkedés formájától nehéz eltéríteni, de viszonylag könnyen tanítható. Én úgy gondolom, akár a legalapvetőbb dolog, például a szobatisztaság, ami nem csak egy ösztönös dolog, hanem ugye egy tanítási folyamatnak a vége. Könnyen tanítható a tacskó, ami nagyon fontos a mai világban. A mai urbanizált környezetben ugye a pórázon való városi közlekedés, a parkokban való sétálás, a futópályákon való mozgás a kutyával, ezek mind tanítási folyamatok. A tacskó viszonylag, én úgy gondolom, hogy a nem teljesen szemellenzős tacskós vagyok csak, másfajtával is foglalkoztam a 40 év kinológiai múltam alatt, és a tacskó egy viszonylag könnyen és jól tanítható fajta, igen, egy nagy erős jellem, és ezáltal van benne, ha emberi szóval mondjuk, egy kis makacság is.
2: A harmadik állítás miszerint rendkívül hangosak, folyton ugatnak?
3: Hát én ezt nem így mondom. Én azért védem, itt akkor bejön a szemellenzős tacskós mi voltam. Igen, a tacskó tud ugatni. Ezáltal, ahogy említettem, hogy azért ő sok funkciója van, ő nem csak egy idézőjelben egy öleb, akármilyen picike, akár a legkisebb méretű tacskóról beszélünk, ugye, mert a tacskónak három méretét ismerjük, ugye van a normál méretű, standard méretű tacskó, van a törpe méretű tacskó, és van az úgynevezett Cunningham méretű tacskó, a gyúlvadász tacskó. Ezek kilóra is meghatározható, nagyjából meghatározó kategóriák, meg az mellkas átmérőjét mérjük a kutyáknak. 30 centi mellkas átmérő alatt Cunningham, 30 és 35 centi között törpe, és a fölött pedig a normál méretű tacskóról beszélünk, de és a legkisebb méretű kutya is nagyon jó vézennel rendelkezik, egy jó jelzőkutya. Ez a vadász, itt jön vissza az a beszélgetés elején lévő gondolat, hogy mire jó a vadász ösztön. A vadász ösztön nem azt jelenti, hogy ő egy punyult, gyenge idegre, kissé félénk, visszahúzódó kutyafajta, nem. A vadászati képességek azért ez egy erős karaktert adnak ennek a fajtának. Ezáltal ugye egy nagyon jó jelző kutya a lakásban, nem őrzővédő feladatokat lát el, de jelez. Na most ehhez mivel tud jelezni? Hanggal. Úgyhogy ha egy területet magának érez, egy családot, egy lakást, egy udvart magának érez, és ott nem oda való cselekedeteket érez, igenis ő hangos. De annak, ha egy tacskó ugat, annak mindig oka van, oktalanul nem ugat. Úgyhogy ezért védtem volna ezt meg. Igen, hangos kutya, de annak oka van, ha hangos.
2: A negyedik, amit hát azért én is hozzá kell, hogy tegyem, azért néha-néha megtapasztaltam, az, hogyha unatkoznak, akkor kártékonyak tudnak lenni, és bosszúállóak is. Volt már ezzel kapcsolatban tapasztalatod?
3: Igen, ez teljesen egyértelmű. Itt én megint megfordítom ezt a dolgot. Erős jellemű kutyákról beszélünk, igen, és egy nagyon nagy jellemű kutyákról beszélünk. Itt megint visszajönnek azok a vadászati készségek, amiket hordoz ez a fajta több száz éve. A vadászathoz az emberrel nagyon jó együttműködési hajlam kellett, nagyon jó kombináció képesség kellett a vadászat eredményes végrehajtásához, és ez a kutya megőrizte ezt a hajlamát. Bekerülve a nagyvárosba, a család mellé, nem muszáj ő neki vadászni, de igenis igényli azt a napi tudatos foglalatosságot, amit egy kutya, egy társállat megkövetel. Őt nem lehet bezárni a spejzbe fél napra, ez teljesen egyértelmű, viszont azért azt a típusú tudatos gondoskodás és tartást nagyon-nagyon meghálálja.
2: Sőt, én egy kicsit tovább mennék, néha még úgy is érzékelem, mintha az én kutyám kicsit Napóleon komplexussal volna megáldva. Úgyhogy nagyon egyetértek ezzel az állítással.
3: Igen, ezt köszönöm. Én azért ugye a 40 év alatt nagyon sok szituációval találkoztam, de mindig megerősített az, hogy általában ezek azok a szélsőséges viselkedési zavarok, a túlságos ugatás, ami felmerült, a kártékonykodás, bármi, az mindig gazdag probléma, nem, vagyis nagy százalékban gazdag probléma, nem a kutya és a fajtája hozza ezeket a problémákat.
2: Az állítások alapján azért már egyértelműen kirajzolódik előttünk, hogy egy nagyon karakteres, nem feltétlen mindig egyszerű természetű kutyáról beszélünk. Ettől eltekintve ajánlanát kezdőknek is? Kezdőkutyatartóknak?
3: Igen, kimondottan alkalmas kezdőkutyatartóknak, mert megtanítja a felelős állattartásra ez a kutya a gazdát. Semmilyen szélsőséges, túlságosan szélsőséges a viselkedési formája nincs. Nem túl agresszív, nem túl visszahúzódó, mindent egy arany középút. Gyakorlatilag ez akár a viselkedésében, táplálkozásában, egészségügyében, sorolhatnám tovább, egy nagyon arany középutas kutya. Ez okozza azt a típusú népszerűséget, ami nem hívhatok divatnak, mert hogyha tenyésztői számokat vizsgáljuk, az elmúlt 30-40-50 évre visszamenőleg mindig is a többi kutyafajtához viszonyítva arányosan magasabb létszámban tartották az emberek, és került be a nagyvárosba, mai napig használják a vadászok, nagyon sok olyan sportra is, túrázásra lehet használni, nagyon sok társ idős emberek mellett. Úgyhogy egy nagyon-nagyon arany középutas kutyáról beszélünk, ezért kiválóan alkalmas kezdőknek is.
2: A különböző méretekről és besorolásukról ez alapján már beszélgettünk, na de mi a helyzet a színükkel? Többféle verzió előfordul a szőrtípusából adódóan. Melyek ezek?
3: Igen, azt mondja, hogy akkor szakmázunk egy kicsit, azt mondja, hogy maga a tacskó fajtának egyetlen egy standard leírása van, 200 éve egy forma és anatómiai felépítés, mozgásformát, egészséget kívánunk meg a tacskótól, mi tenyésztők és különbírók, de három szőrváltozata van a kutyának. Ez a legelső, a rövid szőrű tacskó, nagyon sokan ismerik, Magyarországon is az egyik legnépszerűbb szőrváltozat. Azt mondja, van a hosszú szőrű faj szőrváltozat, az egy 150 évvel ezelőtt jött létre, a szintén vadászati célból a spániel típusú kutyákat kevertek a tacskó vérébe, és tenyésztés folyamán, és ezáltal ugye a vízi vadászati részét akarták megerősíteni a kutyának. Spániel egy nagyon jó vízi vadász kutya, és egy gyönyörű, karakteres, egyenes lefutású vörös szőre, vagy szőre van, a sejme szőre van a hosszú szőrű tacskónak, egy nagyon látványos, kedves állat. És akkor van a szálkás szőrű változat, szintén vadászati cél volt a szőr típusnak a kialakulása, ott pedig terrier típusú kutyákat vittek a tenyésztés folyamán bele a vérvonalakban. Daddy Diamond Terrier, ez egy angol terrier fajta volt az egyik alap, nagyon hasonlít a tacskóhoz, picit a fej karaktere más, de egy nagyon erős, temperamentumos habitusa van a kutyának, és ezáltal ugye vadászatra alkalmasabb lett, úgyhogy így alakult ki az évszázadok alatt a három szőrtípus, az ősi alap a rövid szőrű, a szálkás szőrű és a hosszú szőrű tacskó. Utána ugye szintén ugye a méretekben azt már elmeséltem, hogy van a standard normál méretű tacskó, vadászat célra kimondottan használták, aztán ugye a modern kor egy picit cseppebbet is igényelt, így jött az igény, utána alakult ki szelekcióval a törpésítése a fajtának, ugye a törpe változat, és szintén vadászati célra, az üregi nyúl vadászatra kellett egy kutyafajta, és ez lett a nevében is benne van, hogy kaninken nyúlász tacskó, üregi nyúl vadászatra tenyértették ki a legkisebb típusát a fajtának. Úgyhogy meg is van a 9 fajtánk, a 9 típusunk, ugye a 3 szőrváltozat 3 méretben. Ez egyértelmű, és akkor jönnek a színek. Hát a szín az sokféle. Van egy standard leírás, ez is több száz évre visszavezethető dolog. Ugye alapszínek a fekete cser, a tiszta vörös színű kutya, a barna cser, és körülbelül el is mondtam, ez minden szőrváltozatban ezek megvannak, ezek a színek. És van egy speciális németek, pedig nem tigris, a tiger névre nevezték el ezt a színt. Ez egy apró ezüst foltokat jelent a kutyán, minden alapszínnel, a vörössel, a feketével, a barnával is van úgynevezett tíger szín minden szőrváltozatban. Ez a mai korban nagyon-nagyon népszerű, viszont ez egy úgynevezett merle faktor okozza ezt a finkavalkádot, ugye ezt a pöttyözösséget. Most mondom, hogy ilyen a szakemberek egy kicsit fogják a fülüket, ugye én próbálom ilyen hétköznapi nyelvre lefordítani. Azt mondja, ez a merle faktor, az viszont ugye ez sok állattenyésztésben ismert, ez egy azért egy egészségügyi kockázata, azért sok van ennek. Itt a tenyésztés folyamán nagyon-nagyon vigyázni kell. A tigerrel soha nem szabad párosítani. Hát az abból származó kölyöknél jönnek a problémák, a hallás, látás, ekcéma, különböző bőr problémák, de ez egy nagyon ősi szín a tiger. Úgyhogy a tiszta színű kutya, a tigert, a pöttyöset mindig csak tiszta színű kutyával szabad fedezetni, és akkor ez 1000 évig egészséges marad. Ez most egy nagyon-nagyon-nagyon divatos szín. És akkor van még egy olyan színünk, amiből tényleg Európában is, meg a világon is nagyon kevés van, a csíkos, az úgynevezett csíkos. Úgyhogy nagyon kevés van belőle, de ez egy elfogadott egészséges szín. És akkor ugye, mint minden a modern kor, és akkor itt jön, nem is a létszámban van a divat, hanem a színekben van a divat, és ez nagyon negatív nekünk tenyésztőknek. Ugye bejöttek olyan színváltozatok, amit évszázadokon keresztül tilos volt tenyészteni.
2: Hajjaj, igen, a fehér színű tacskó és társai.
3: Így van, fehér, a kék.
2: Van már zsemleszínű is, ha jól láttam.
3: Így van, ezek mind-mind, de a fehér és a kék kimondottan olyan típusú genetikai defekttel rendelkező színvariánsok. Maga a szín hordozza genetikailag azokat a egészségügyi problémákat, amit egyéb más kutyatenyésztésben sem nagyon szeretünk, a tacskónál meg kimondottan nem. De most a divat ugye mindig a különlegességet keresi, úgyhogy mi tenyésztők a kék és a fehér, most akkor maradjunk ennél a kettő egyértelmű színváltozatnál, mi ezzel nagyon-nagyon küzdünk, és nem szeretjük, és felelőtlen embernek tartjuk, aki ilyet produkál, és ilyen próbál tenyészteni.
2: Amikor a szőrtípusokról meséltél, külön kiemelted, hogy szálkás típus. Én nagyon örülök ennek, hogy így kiemelted, mert akárhányszor jönnek megsimogatni az én kutyámat, mindig azzal indítanak, hogy drótos. Ez egy hamis állítás, ha jól sejtem.
3: Igen. Igen, igen, ez egyértelműen, ez egy szakmai szó, amúgy belefér.
2: Hogy bele?
3: Drótos, belefér, vagy drótos, vagy szálkás, ez már hogy a köznévnek, vagy a köznyelvnek belefér, nem kell ez senkinek sértésnek venni, én úgy gondolom. Ismerje fel az a gyermek, vagy az a szülő, hogy ez egy szálkásszőrű, vagy drótszőrű tacskó. Maga a két, a szálkás és a drót szőr típus között van különbség, de ez már egy ilyen szakmai zsargon és szakmai megfogalmazás, ez már az egy bizonyos állattenyésztési vagy tenyésztési ismereteket igényel, hogy nem tudjak, a tacskónak szálkás szőre van, a szálkás szőrű változatnak, azért is ez a neve, hogy szálkás szőrű tacskó, és mondjuk a Fox Terriernek az egy drótszőrű változata van, ebben most azért nem bonyolódok bele, mert ez egy érdekes, hosszú beszélgetés, de belefér mind a kettő kategória, de igen, helyesen, és aki, főleg aki tartja, ezt szálkás szőrű tacskónak hívjuk, szálkás típusú szőre van ennek a kutyának.
2: Ha három jelzővel kéne illetned a tacskót így zárásképpen, mi lenne az a három?
3: Hú.
2: Fogós kérdés.
3: Ez azért belekérdeztél így a végére, akkor én nagyon egyszerűen megválaszolom ezt, mert mindig ez jut eszembe, tacskó, tacskó, tacskó.
2: Egy igazi szerelem, én is egyetértek ezzel, mert nem lehet őket nem szeretni, és azt hiszem, hogy ez a sikerüknek a titka.
3: Így van.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk ebben a témában. Szerintem mindenkinek sikerült meghozni a kedvét, hogy azonnal rohanjon az első tenyésztőhöz, és magához vegyen egy ilyen kis karakán kis állatot. Nagyon szépen köszönöm.
3: Én nagyon köszönöm, és örülök neki, hogy a tacskóval foglalkoztatok. Mindenkinek jó tacskózást kívánok.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A most következő témánk apropója a kezemben tartott könyv lesz, mely a Mesd meg a kutyát címet kapta. A könyvvel kapcsolatban pedig dr. Piller Pálmával beszélgetek, a Petwise Care megálmodójával, mi több állatorvosával is. Arról fogunk beszélgetni, hogy kinek ajánlod elsősorban a könyvet, és hogy hogyan született meg az ötlet, hogy könyvet írj. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
2: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. A könyv ötlete onnan jött, hogy mind az állatorvosi praxisban, mind a Petwise Care online állatorvosi csetében nagyon sokszor találkoztam olyan kérdésekkel, meg olyan esetekkel, amiken már sokkal korábban lehetett volna segíteni, hogyha a gazdi tudja, hogy hogyan cselekedjen, illetve ha tudja, hogy mit és hogyan előzzön meg. És én már 2-3 éve tartok kutyás segélytanfolyamokat, amik személyes alkalmak Budapesten, és ott is nagyon sokszor részleteltek a gazdik, nagyon sokszor mondták, hogy tök jó, hogy így megkapják személyesen is a tudást, meg utána kapnak egy e-learning rendszert, de hogy milyen jó lenne egy könyv is, amit így bármikor levehetnek a polcról, és tényleg van még az embereknek igényük arra, hogy így fizikailag is kezükbe vegyen egy könyvet, úgyhogy innen jött az ötlet.
1: Hogyan válogattad össze a témákat, amik megjelennek a könyvben?
2: Alapvetően az első segélyképzés volt a kiindulási anyag, és kiegészítettem még a leggyakoribb kérdésekkel, illetve még egy-két kikészítő fejezet, hogy hogyan tudunk állatorvost választani, a kutyuson mit kell gyakran átnézni, és akkor pár ilyen kis gyakorlati tipp még.
1: Nagy vonalakban tudom, hogy titok, hogy mit tartalmaz, de ezen belül milyen fontosabb etapokra osztottad föl? Tehát benne van a gondolom a sérülések, mi van akkor, hogyha a kutyus befal valamit? Mik inspiráltak, hogy mi alapján tudtad, hogy ezeknek fixen benne kell majd lennie?
2: Alapvetően van benne egy klinikai alapértéklista, mert ez a legfontosabb kiindulási alap egy gazdi számára is, hogy tudja a saját kutyusának is a normál értékeit, és ehhez kaptak egy ilyen kis munkafüzetszerű részt is, ahol fel tudja jegyezni, és ezekhez így bármikor vissza tud nyúlni, hogyha bármi történik, magas a kutyus pulzusa, akkor tudja, hogy nyugalmi helyzetben alapvetően mennyi szokott lenni. Akkor van benne egy sebkötözős rész, ahol mindenféle sérülés ellátásához kapnak információkat, és egyébként vannak benne QR kódok is, amik videók hozzáadatnak, és akkor a videósan is bemutatjuk az ilyen fontosabb tudnivalót, amihez mindenképp kell látni, hogy mégis hogyan végezze az adott kötést. Helmik manővere van benne a félrenyéses fuldokláshoz, újraélesztés, külön nagy téma a mérgezések, mérgező ételek és növényekről is van szó, illetve hogy mit tud tenni a gazdi akkor, hogyha mérgezés gyanakszik. Ezek így a legfőbb témák.
1: Mit tapasztalsz egy ilyen pánik helyzet esetén a kutyustartók, miben hibáznak leggyakrabban?
2: Először is az, hogy sokszor nem ismerik fel, hogy mi ez a vészhelyzet, és mi az, ami nem. És sokszor az van, hogy mondjuk várnak akár több órát, vagy több napot egy adott problémával, legyintenek rá, hogy hát majd csak jobb lesz, és közben megsúlyosodik az állatállapota, és már akkor kerül állatorvoshoz, amikor már késő van. Vagy nagyon sokszor van olyan, hogy csak feleslegesen mennek állatorvoshoz, mert egy kis köhintésre is azt gondolják, hogy úristen, akkor fordítasz a kutyám, és akkor elmennek ügyeletre feleslegesen. És a könyvelést ebben is segít, és van erre is egy lista, hogy tényleg mi az, amikor azonnal állatorvoshoz kell menni, mi az, amit meg tud figyelni otthon, mit tud tenni otthon a gazdi, meg az állatorvosi csetünk, a mobil applikációnk is ebben segít, ahol 0-24-ben még keresztet a gazdi állatorvost, hogy most ezzel tényleg rohanni kell, ráér holnapig, szóval nem gond, hogyha nem tudja felismerni.
1: Említetted a Heimlich fogást. Vannak azért átfedések mondjuk a mi esetünkben az emberi ellátásban, mint a mondjuk a kutya elsősegélyben? Vannak esetleg átfedések?
2: Vannak hasonlóságok, abszolút. Annyi, hogy itt máshogy kell kezelni egy nagy testű, mely egy kis testű kutyát, szóval itt vannak azért különbségek, de így nagy vonalakban azért a módszer az hasonló, de nem lehet azt mondani, hogy pontosan úgy kell csinálni, mert már kis testű és nagy testű ellátás között is azért van különbség.
1: Ha már beszerezzük a könyvet és felkészülünk egy ilyen pánikvészhelyzetre, fontos kérdés, hogy ha már megvan a könyvünk, ehhez kell alapanyag, ha úgy van, el tudjuk látni a kutyusunkat, egy első segélydoboz. Hogyan állítsuk össze?
2: Igen, ez erről is van egy fejezet a könyvben, hogy mik az összetevői az első segélycsomagnak, de mondom azt is nagyon szívesen. Fontos, hogy beszerezzünk mindenféle kötszert, rugalmas pólyát, mullapot, legyen benne olló, csipesz, kullancs kiszedő csipesz, kesztyű, sebfertőtlenítőszer, lázmérő, illetve bármilyen betadin.
1: Mit tapasztalsz, hogy mennyire tudatosak, mennyire felkészültek a mai kutyus gazdik?
2: Hát nagyon változó. Igazából nem lehet így általánosítani, hogy mindenki felkészült, vagy hogy senki sem az. Vannak tényleg olyan gazdik, akik nagyon utána mennek mindennek, és úgy gondoskodnak a kutyusokról, mintha a gyerekük lenne, és így mindentől óvják, féltik. Vannak, akik még a mai napig sajnos láncon tartják a kutyát, és abszolút nem tekintik családtagnak se, hanem inkább házőrzőnek. Szóval nagyon-nagyon változó, de azért én azt látom az elmúlt években, hogy inkább a felemegy a tendencia szerencsére, hogy egyre tudatosabb mindenki, egyre jobbat akar mindenki adni a kutyusának, és elkezdte a gazdik maguk is fejlődni, mert sokszor még régebben inkább azt láttam, hogy a kutyát akarják kiképezni, a kutyát akarják tréningezni, de abban sokan nem gondoltak bele, hogy valójában ahhoz, hogy jó gazdik legyünk, ahhoz magunkat is képezni kell, akár elsősegélytéren, akár viselkedéstéren, és például ez a könyv is ebben segít.
1: Számtalan helyzetben hallhattuk azt, hogy a Google a barátunk, kérdezzünk tőle, mennyire tud félrevezető lenni. Sok a fals információ, ugye?
2: Így van, sajnos nagyon, és sokszor rendelőben is úgy jön a gazdik, hogy teljes pánikban vannak, hogy ő már diagnosztizálta a kutyusát a Google segítségével, most már a ChatGPT segítségével, és egyáltalán nem arról a problémáról van szó, amit ő kitalált az interneten. Szóval én minden esetben szívesen magasztalom, hogy szakértőtől kérdeznek.
1: Apropó, hogyha már az elsősegélydoboznál tartunk, vannak-e olyan emberi használatban lévő gyógyszerek, amiket a kutyáknak is tudunk adni, vagy ez teljesen kizárható? Ilyet nem szabad elkövetnünk?
2: Így önhatalmulag nem javaslom, hogy a gazdik otthon adjanak gyógyszert, emberi gyógyszert. Alapvetően ebből is nagyon sok mérgezési eset van, mert a legtöbb humánon szteroid fájdalomcsillapító, gyulláscsökkentő, az halálos méreg lehet a kutyáknak és a macsáknak is, és ebből viszonylag sok baleset van sajnos, hogy a gazdi jót akar az állatának, jaj, Sándit kicsit a fifike, adok neki egy kis advilt, vagy bármilyen fájdalomcsillapítót, amit otthon talál, és ezzel tényleg ilyen gyomorvérzés, gyomorfekély, súlyos májás vesekárosodást tudunk okozni a saját kutyusunknak, és ha nagyon túldozírozzuk, mert tényleg egy nagyon kis testű kutyusról van szó, akinek beadunk egy-két tablettát, ami meg egy 60 kilós emberre lett ugye törzskönyvezve, ezekkel akár meg is lehetjük a kutyust, szóval semmiképp sem javaslom, hogy ilyenhez folyamodjon a gazdi. Antibiotikumok terén vannak, amiket mi is használunk az állatgyógyászatban, meg vannak egyéb gyógyszerek is, de az nagyon fontos, hogy az adott betegségre célzottan adjuk egy diagnózis alapján, szóval antibiotikumot sem adunk magunknak sem, meg állatnak sem, csak úgy, mert jaj, találtam még a szekrényben, ez megmaradt a múltkorról, meg ugye azt alapból is végig kellene szedni. Szóval semmiképp nem javaslom, hogy otthon a gazdik gyógyszerezzék az állataikat.
1: Vészhelyzetben én azt tapasztalom, hogy akkora az aggodalom és akkora a riadalom, hogy sok esetben egy gazdi azt se tudja, hogy hova kapjon hirtelen, de ha a kezébe kapja a könyvet, mik segítik az ő eligazodását? Vannak ábrák, részletes leírások, mit találtatok ki, hogy célra vezető legyen a könyv?
2: Igen, nagyon sok ábra van benne, ugye a videós tartalmak is segítenek, és illetve a pontos leírások, de azért azt javaslom, hogy ezt ne megvegyük és feltegyük a polcra, hogy majd egyszer jól fog jönni, mert amikor vészhelyzet van, vérzi a kutya, vagy újra kell leleszteni, akkor nem egy könyvet fogunk lapozgatni, hanem az a jó, hogyha olyankor már tényleg tudunk cselekedni, és ezt inkább mint felkészülés olvassuk el, és menjünk utána a dolognak, hogy ha esetleg megtörténik a baj, akkor mit kell csinálnom, és sokkal inkább higgadt tud maradni a gazdi is, és nyugodt az adott helyzetben, hogyha tudja, hogy melyik lépések következnek, mit tegyen annak érdekében, hogy segítsen a kutyusám.
1: A videós tartalmak hogyan elérhetőek?
2: Egy QR kódot kell beolvasni telefonnal, és az egy weboldalra visz, ahol rögtön le tudja játszani a gazdia videót.
1: Mit tapasztalsz? Egyre nagyobb a tudatosság, egyre felkészültebbek a gazdik, és mit látsz, hogy sok az előrendelés egyébként a könyvet illetően?
2: Igen, nagyon sokan előrendelték, és most május 1 óta pedig már meg is rendelhető, és akkor rögtön készállítják. A legtöbb online webáruházban elérhető, úgyhogy bárki meg tudja rendelni.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és tényleg szívből gratulálok ehhez a könyvhöz, mert valóban hiánypótló. Úgyhogy köszönjük szépen a tippeket.
2: Köszönöm én is.

0: Egy esélyt. A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Akár hányszor egy menhely oldalát böngészem, újra és újra szembe jön egy mondat. Idős gazdája elhunyt, így egyedül maradt. És ez talán az egyik legszomorúbb és legösszetettebb oldala az időskori kutyatartásnak, mert bár elsőre könnyű azt mondani, hogy idős ember mellé már ne kerüljön kutya, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Egy kutya ugyanis kapaszkodó, a magány elleni legnagyobb harcos is lehet. Erről a rendkívül érzékeny és sokakat érintő témáról beszélgetek most Angyal Zsolt kiképzővel, az Akella Kutyás Sport Egyesület alapítójával és vezetőjével. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
2: Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
1: Mit tapasztalsz időskorban, inkább segítség vagy nagy felelősség a kutyatartás?
2: Szerintem mind a kettő együtt. Alapvetően lelkileg egy nagyon jót tesz, azt gondolom, hogy feltöltődés minden gazdinak, hogy van egy társunk. A kutyák egy olyan szervezetre képesek, amire azt gondolom, hogy nem sok minden fogható gyakorlatilag. Tehát a mindenfajta foglalkozás, a szeretet, az, hogy figyelnek ránk a kutyáink, alapvetően egy nagyon fontos tényező a kutyáink a mi életünkben. Nem csak azért, mert élményeket is adnak ugye nekünk, hanem azért, mert egy folyamatos önzetlen szeretetet adnak a mi irányunkba. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tényező a mindennapokban, és ez egy nagyon jó dolog szerintem, hogyha valaki mellett van egy kutyus, aki úgymond boldogítja a mindennapjait.
1: Milyen esetekben lehet valóban jó hatása egy kutyának az idősek mentális állapotára, úgyhogy ne legyen ez természetesen teher?
2: Itt nagyon-nagyon fontos a tudatos választás. Tehát, hogyha választunk egy kutyus magunknak, nagyon fontos az, hogy amennyire lehet, próbáljuk megkerülni, hogy viselkedési problémás legyen. Itt alapvetően szerintem az oktatóknak van egy nagyon nagy felelőssége abban, hogy minden idős ember, milyen típusú kutyák, milyen típusú fajta, vagy akár állatotthon, és ha választunk kutyust, milyen típusú kutya illik. Ha alapvetően jó a választás, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó kapcsolat fog tudni kialakulni a kutya és a gazda között. Tehát fontos, hogy az adott fajtát is meghatározzuk, hogy melyik az, amik jobban kapcsolódik az idősekhez, kicsivel alacsonyabb esetleg az energiaszintje, tehát kevesebb lemozgatást igényel, tehát vannak olyan kritériumok a fajták választásánál, amiket figyelembe kell venni, és azt gondolom, ha ezeket figyelembe vesszük, akkor nagyon jó kapcsolatok lehet alapja így a kezdetektől kezdve.
1: Mit gondolsz, a kis testű kutya, mondjuk a kis méret, az önmagában már egy könnyítő tényező, lehet előnyösebb kis testű kutyát választani?
2: Alapvetően tartás szempontjából csak annyiból, hogy nyilván kevesebbet eszik. De önmagában én nem ebből közelíteném meg feltétlenül a dolgot. Nyilván, ha a méretet nézzük, egy kisebb kutyával mondhatjuk azt, hogyha kevesebbet eszik, kicsit spórolósabb lehet venni a dolgokat. De alapvetően, én a viselkedés oldalról közelíteném meg inkább, így külön nem szabnék ennek kritériumot, mind a kettőnek megvan a maga pozitív és negatív része. Én a kutya általános tulajdonságait venném figyelembe, és maga azt is, hogy például milyen típusú gazdihoz kérdő, mert van olyan idősebb gazdi, aki mondok valamit, és nagyon aktív. És szokták mondani a kutyásoknál, hogy a kutyások egészségesebbek, ez azért mondják, ez egy városba szoktuk hallani, mint legenda, de vagyok, az nem is legenda, így is van, mert rengeteget mennek, túráznak. És ha van egy aktívabb kutyus, van egy aktívabb idősebb gazdi, akkor egymást ki tudják egészteni, tehát alapvetően segítség ilyen szempontból is az aktivitás nőjön esetleg egy idős embernek. Ez viszont megint csak nem feltétlen méret függvénye. Én mindenképpen azt javaslom, hogy az adott kutya habitusa döntsön, és nyilván az idős gaznak az energia szintje is, mert ha aktívabb egy idősebb, akkor aktívabb kutyát érdemes nézni, tehát meg kell választanunk, hogy mi fér bele az ő kis életébe.
1: Mit gondolsz, jobb választás lehet egy idős ember mellé, mondjuk egy idős kutya?
2: Szerintem igen. Alapvetően, de itt is azt számít, hogy milyen a kialakult énje. Szoktuk mondani azt, hogy amikor egy kutyus kölyökkorban van, kamaszkorban van, még alakul a kis jelleme, alakul a kis maga énje a kutyának. Amikor viszont felnőtt vagy idősebb státuszba lép már, egy kialakult jellemmel találkozunk. és a kialakult jellemet könnyebb beleilleszteni, vagy hozzá társítani egy idős gazdihoz. Tehát alapvetően nem egy rossz gondolat, támogatom, de itt is azért nézzük meg azt, hogy milyen a fajta, milyen a szocializációja, milyen a kommunikációja, milyen az energiaszintje, alapvetően milyen fajta specifikus ösztönök rejlenek benne, nyilván, ha esetleg nem fajtatisztáról beszélgetünk. Tehát fontos, hogy járjuk itt is körbe, de a kialakult jellembe teljesen mértékig egyetértek, abból viszont javasol, tehát jó a megközelítés.
1: Ha mondjuk egy család szeretné megajándékozni az egyedül élő nagymamát vagy nagypapát egy kutyussal, hogyan érdemes felmérhetni, megajándékozni az egyedül élő nagymamát vagy nagypapát?

0: narancsan nézett rám rácsok mögül, hangsúlyozom, nehéz dolog lelkileg, de itt jön be az oktató és a családnak a felelőssége, hogy pontosan meghatározunk, többször menjünk el, vizsgáljuk a fajtát, az energiaszintet, nézzük át küllemileg a kutyát, mindent gondoljuk végig, és utána válasszunk kutyát, azt gondolom, mert ahogy ugye te is említetted, először ott fordulni nem jó a választás, és sajnos visszakerül a kutyus az állatotthonba, és ez senkinek nem jó lelkileg, tehát én inkább amellett vagyok, hogy a tudatos választás és egy életre szóló kapcsolat kutya és gazda között.
1: Milyen jelek mutathatják azt, hogy valaki már nem tud biztonságosan kutyát tartani? Vannak-e árulkodó jelek, hogyha mondjuk a család meglátogatja a nagypapát vagy a nagymamát, nagyszülőket?
0: Hát nyilván egy fontos az, hogy idős ember azért alapvetően önellátó legyen így saját magával szemben. Ha nyilván az önellátás szerintem elkezd sajnos megszűnni, tehát úgy mondom már a mindennapokban segítségre szól, hogy az saját ellátással biztosítva legyen, akkor az nem onnantól kezdve már segítségre szorul a nem csak az idős hozzátartozó, hanem maga a kutya is. De alapvetően, hogyha rendszeresen jár hozzá egy segítő ember, akkor azt gondolom, hogy az állapot ugyanúgy fönntartható. Itt jön be, ugye, amiről előbb beszéltem, a fajta választás. Ha nyugodt a fajta, kicsi, kevesebb az energiaszintje, akkor az, hogy együtt vannak és nem sétáltatjuk minden nap a kutyát, ez egy elhanyagolható dolog, ha jó az energiaszintje a kutyának. Tehát itt én nyilván én erre készülnék, hogy egy idősebb embernél nyilván elért ezt egy olyan szakaszba, ahol a családnak kell már a segítsége. És itt a másik fontos tényező, hogy a kutya olyan legyen, akit a család is könnyen tud irányítani, könnyen tud etetni, könnyen be lehet érteni a mindennapokba, tehát szerintem ez egy tudatos választás kérdése a későbbieknél. Nyilván nem arra készülve, hogy az idős családtaggal valami fog történni, mert ez nagyon lelkileg nagyon rossz dolog, de előre gondolva a kutya habitusa igencsak számít, és tényleg fontos, hogyha már nem tudja magát ellátni egy idős ember, akkor tudjunk beleavatkozni azzal, hogy segítünk, mint külső tényező a család, és ezt a kutya is elfogadja, tehát úgy mondom, hogy szeresse azt a fajta családot, és minden embert szeressen gyakorlatilag.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha felismerjük, hogy valóban nem megoldható az idős illetőnek a kutyatartás, és a család sem tudja mondjuk a kutyusnak az elhelyezését vállalni? Mi ilyenkor a protokoll? Mit tapasztalsz? Először próbáljunk meg barátokat, ismerősöket bevonni, hát ha szeretnének egy kutyust, vagy a legkézenfekvőbb és legjobb megoldás, hogyha menhelyre kerül a kutyus?
0: Ha a kutyáknak a lelkét nézzük, akkor alapvetően a családi belkerülben marad, akkor én azt szoktam támogatni. Ez sok szempontból szerintem fontos, mert nyilván amikor elhuny egy idős ember, a kutya, aki hátra marad, az valamilyen szinten, és ez nem valamilyen szinten, ő egy családtag. És az én kutyás álláspontom és állatszeretetemben, ha ezt egyenlővé teszem, egy családtagot nem vinnék vissza az állatotthonba, mert ott nyilván ő már abból a közegből kiszakadt, belealkalmazódott az új közegbe. Mert alapvetően lelkileg se, tehát hogy ez a kutya volt az, aki az édesapámnak, az édesanyámnak együtt volt vele, és rengeteg boldogságot okozott neki. Nem érdemelném meg szerintem a kutya se azt, hogy visszavegyük. Nyilván tudom, hogy vannak nehéz élethelyzetek, ahol egy rohanó fiatalos házaspár életében kevésbé fér bele a kutya. De mint mondottam, hogyha tudatosan választok, és mondjuk előre gondolkozok, ha valami történik a szüleinkkel, akkor a kutyusról gondoskodnom, és a gondoskodás szón van itt a hangsúly, nem azon, hogy leadom. Tehát én alapvetően a gondoskodás miatt biztos, hogy magunkhoz fogadnánk a kutyát pont azért, mert megérdemli a kutya is, hogy hiszen az édesapám édesanyám mellett maradéktalanul minden szeretetét odaadta, ezt ugyanúgy kell folytatódnia tovább, bár nem mellette, hanem azzal a család többi tagjával, akivel amúgy meg rendszeresen találkozik. Ezért fontos a rendszeres találkozás a kutyával, úgyhogy én elsőben ezt próbálnám meg. Nyilván mindenféleképpen nem lehet befogadni valahogy, hogy valami olyan családi környezet vagy szituáció van, akkor utána a barátok, én legutolsó sorba tenném azt, hogy visszavinni az állatotthonba, mert van olyan kutya, aki lelkileg bezárkózik, és azt mondja, hogy ő lelkileg ezt nem tudja úgy feldolgozni, hiszen már egyszer ki lett szakítva abból a közegből, belekerült egy új közegbe, és én nem tartom azt túl jónak, hogyha visszavisszük így, mert nem tesz jót a kutyák lelkének.

0: Szépen köszönöm, hogy segítettél eligazodni ebben az összetett és valóban nehéz kérdésben. Angyal Zsoltot hallhatták.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
0: A már megszokott módon a Fogadj örökbe rovatunkkal zárjuk az adást, melyben ezúttal a Mencsvált, az Állatokért Alapítvány két védencét mutatom be a nagy közönségnek, aki érdekelt az örökbefogadásban, most nagyon hegyezze a fülét. Első gazdisodni vágyó jelöltünk Lara, egy 2019 05-12-én született, ivartalanított szukakutyus, filigrán testalkatú, közepes méretű fekete kutya, gyönyörű fehér jegyekkel. Hosszú ideig nagyon szép és szeretetteljes élete volt, miután a Mencsvárból örökbe fogadták. Sajnos azonban a gazdája megbetegedett, így a kutyus újra visszakerült a menhelyre. Lara emberszerető, kedves kutyus, a gyerekeket is szereti, viszont más kutyákkal nem mindig jön ki jól, ezért számára az lenne az ideális, ha egyedüli kutyaként költözhetne új családjához. Nagyon szeretne újra egy szerető otthon része lenni, ahol végre biztonságban és szeretetben élheti tovább az életét. Rajta kívül még Tóni is gazdira vár, ő 2019. április 1-én született, és egy ivartalanított kankutyus, aki sajnos a Mencsvármenhely egyik legrégebbi lakója. Lassan 6 éve él a rácsok mögött, és nagyon várja már, hogy végre neki is megadasson egy igazi otthon és egy saját család. Tóni egy nagyobb testű, mogyoróbarna színű, borzasszőrű, igazán bohém megjelenésű kutyus, aki mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni. Különleges kisugárzása és kedves természete miatt könnyű megszeretni. Igazi társtípus, aki szeret a figyelem középpontjában lenni, és hálás minden szeretetért, amit kap. Tóni nem csak hűséges társ, hanem kiváló házőrző is lehetne egy szerető családi ház udvarában. Bízom benne, hogy mindkettő ebb megtalálja az álomgazdit. Én Tóth Peti Lili voltam az Adj esélyben. Tartsanak velünk jövő héten, hétfőn, 2-kor is. Viszont hallásra!
2: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
5: Itt vannak az Alza napok!
6: Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
7: Idén is kertfesztivál! Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Karikó Katalin Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz. A Magyar Orvosi Kamara üdvözli, hogy Magyar Péter bocsánatot kért az egészségügyi dolgozóktól. Donald Trump a héten Kínába utazik. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Következnek a Spirit FM hírei 15 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár reagált arra, hogy Hegedűs Zsolt az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának hétfői ülésén árulónak nevezte. A leendő egészségügyi miniszter úgy fogalmazott, ön miatt ülök itt, mert be akarták szántani az orvoskamarát. Elárulta a hivatásrendet, aminek a tagja volt. Ön egy áruló írástudó, az egészségügyi Mentzer Tamása, fogalmazott. Takácsot a parlament folyosóján a Magyar Hang kérdezte a történtekről. A volt államtitkár azt mondta Hegedűs szavairól, kampányszöveg, ez a véleményem. Azt kívánom a Tisza miniszterelnökének és minisztereinek is, hogy lassan másszanak ki a kampányüzemmódból, és kezdjenek kormányozni. Megvan rá a felhatalmazásuk, fogalmazott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelölt átlátható betegközpontú transzparens egészségügy kialakításáról beszélt emellett az egészségügyi bizottság előtt, valamint felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. Elmondása szerint Karikó ezt nagy örömmel elfogadta. A Magyar Orvosi Kamara üdvözli, hogy Magyar Péter bocsánatot kért az egészségügyi dolgozóktól. Azt írják közleményükben, az előző politikai érában az egészségügyi dolgozóknak politikai támadásokat, rendszerszintű sérelmeket és szakmai megaláztatásokat kellett elviselniük. Mindezekkel való szembenézés, ezek felismerése elengedhetetlen feltétele a szakmai és társadalmi bizalom helyreállításának, írták. Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter vasárnap megválasztott miniszterelnök bocsánatot kért az előző irában meghurcolt civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére, a tényleges munkakezdés 2029-ben várható, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ közleményében az MTI-vel hétfőn. A Petőfi híd felújítása elkerülhetetlenné vált, a híd teljes körű felújítása 1979-1980-ban volt, 1996-ban részleges beavatkozásokat végeztek, tudatták. Az engedélyezési tervezést követően indulhat a kiviteli tervezés, majd a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés, amely várhatóan 2028 őszén jelenik meg. A tényleges munkakezdés a szükséges források rendelkezésre állása esetén 2029-ben várható, írták. Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán Pekingbe érkezik az amerikai elnök. Donald Trump és a kínai vezető a kölcsönös vámintézkedések és exportkorlátozások miatt megromlott kétoldalú kapcsolatok javításáról egyeztet elsősorban. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. Erőteljesebbé válik a komoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon és a Tiszántúlon erős lökések kísérhetik. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
12: A vendégvárót hallják, jó napot kívánok! A Spirit FM turisztikai műsorát a szerkesztő Tóth Peti Léli nevében is köszöntöm Önöket, engem Róna Jegonnak hívnak. Erdei kalandokra hívjuk Önöket meg, olyan őrségi hangulatra, hogy az milyen, azt például rögtön megpróbálom megtudakolni az Őrségi Nemzeti Park igazgatójától, dr. Németh Csabától, aki itt van a vonalban, és hát aki hívogat nyilván minket oda az őrségbe, de miért? Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
12: Milyen az az őrségi hangulat?
13: Az őrség egyszerre izgalmas és nyugalmat árasztó táj. Izgalmas a történelme, hiszen Magyarország délnyugati sarkában valamikor az őrállókat, a Árpádházi királyok az itteni határvédelemre telepítették ide, de amúgy a területnek még talán messzebb lévő dolgokról is mesél, hiszen a rómaiak útjai is erre jártak, a kalandozó magyarok is erre jártak Észak-Itáliát meglátogatni, és hát a középkorban pedig például az alföldi szürke marhát erre hajtották a Velencei vásárra. Ma már egy nagy nyugalmat árasztó erdőkkel, rétekkel, gyepekkel tarkított csobogó patakok hallgatására csábító vidéka területe, amely az őrstörténelmi őrség, Rába völgy, illetve a Vasi hegyhát tájait őrzi.
12: Vannak csodálatos lények arrafelé, muraközi lovak, európai bölények. Az ő történetükről meddig és mennyit látunk?
13: A legmesszebb, ha visszanézünk, akkor az európai bölények, illetve az eurázsiai vadlovak azok, amelyeknek a újkori megjelenése visszarepít bennünket a múltba. Valamikor az ember előtti vidéken jártak itt ezek az élőlények, lakták ezt a tájat, és aztán a történelem során szorítottuk őket ki Közép-Európa, így az őrség területeiről is. 2017-ben hoztuk vissza ide ezeket az állatokat, és azóta bemutató területen, illetve egy nagyon izgalmas vadon területen is megtekinthetőek, attól függően, hogy kinek mennyi ideje és milyen szintű érdeklődése van az irányukba. A muraközi lovak története már az újkort idézi. Ezek az állatok valamikor olyan fontos kereskedelmi tevékenység főszereplői voltak, mint a Pest-Buda és Fiume közötti szekeres áruszállítás, és ahogy aztán a 19. században a vasútépítés átvette ezt az áruszállító szerepet, úgy szorultak háttérbe ezek a Magyarország egykor legforgalomképesebb lovai, hiszen nagyon sok országba és az ország különböző részeibe is vitték ezeket, nagyon keresettek voltak az egykori uradalmakban ezek az állatok, úgyhogy őket a 2000-es évek elején sikerült maradékukat megtalálni és visszatenyészteni. Mintegy 50 példányból áll az igazgatóság muraközi ménese, és pillanatnyilag ez a legnagyobb magyarországi állomány, úgyhogy velük is lehet találkozni, hogyha valaki idejön. Hidegvérű lovakról van szó, de hogyha valaki rájuk néz, akkor fel kell számoljon azzal a sztereotípiával, ami a muraközi lovhoz kapcsolódik, hogy ez egy nagy testű, vastaglábú, szőrös, súlyos jószág, helyette könnyed, kis testű, de nagyon fürge, élénk, viszont nagyon kedves családbarát lovakkal lehet találkozni ezek a muraközi lovak.
12: El se adnak közülük? Azért kérdezem, mert hogy munkalónak talán már nem használják sehol őket.
13: Adunk el közülük, a szaporlatból rendszeresen értékesítünk, most is van értékesítés alatt néhány példány, ezekre lehet ajánlatot tenni a Nemzeti Park Igazgatóságon. A uraközi egy nagyon sokoldalú állat, úgyhogy a korunkban igazából a családi lóként, hobbi lóként és annak is a családi lóváltozataként találtuk meg neki a alkalmazási formáját. Tehát ő az a ló, akit, hogyha valaki kertes házban és olyan helyen lakik, ahol lótartásra lehetőség van, akkor a család közelében könnyedén, viszonylag kis energiabefektetéssel lehet úgy tartani, hogy mind testi, mind lelki örömére szolgál az egész családnak.
12: Családi ló. Az Őrségi Nemzeti Park nem annyira nagyon régi, mint mondjuk, amit a Hortobágyon ismerünk, vagy Aktelek környékén, ez 2002-ben alakult meg. Mivel van a legtöbb dolga igazgatóként? Mi az, ami a legtöbb feladatot adja?
13: A Nemzeti Park igen 2002-ben alakult, ugyanakkor az első között szerették volna megalakítani, jövőre ünnepeljük a 25 éves évfordulónkat, igyekszünk erről a történetről majd beszámolni, mert igazán érdekes. Az Őrségben a természetvédelem különlegessége és így az itteni irányítás súlypontja is abban rejlik, hogy ez egy olyan kultúrtáj, amely meglehetősen sűrűn lakott, és itt a magántulajdon az még az előző rendszer keretei között is jelentős részben fennmaradt. Úgyhogy az itteni természetvédelem záloga az, hogy a Nemzeti Park Igazgatóság hogy tud együttműködni a helybeli gazdálkodókkal, az itteni gazdákkal, az őrségi emberekkel. Úgyhogy erre mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, mind a kommunikációban. Rendszeresen újságot adunk ki, amely minden háztartásba itt ingyenesen eljut az Őrség területén belül, mint pedig a gazdálkodás, a természet megőrzés tekintetében való együttműködésben, tehát igazából a területek, az erdők, a gyepek kezelése vonatkozásában napi szinten dolgozunk együtt a helyi gazdálkodókkal azért, hogy harmonikusan mind az ő megélhetésük, mind a természeti értékek megőrzésre meg tudjon valósulni.
12: Ha nekiindulunk és meglátogatjuk az Őrséget, önökhöz hova érdemes betélni? Hol lehet igazából mondjuk egy látogatóközpontban megtudni azt, hogy hol vagyunk?
13: Hál' Istennek a területen több ilyet is tudok ajánlani a kedves látogatóknak, hallgatóknak. Egyfelől, hogyha Csákánydoroszló Körmend irányából közelítjük meg az Őrséget, akkor a Rába vonalánál, hiszen ez a határa a Nemzeti Parknak, található a Vízivándor látogatóközpontunk. Itt már lehet kapni egy jelentős élményt a Vízivándor látogatóközpont kiállításában a Rába élővilágáról, és hát csónakba is lehet pattani, hogyha valakinek erre van kedve. Nagy rafcsónakokkal tudunk közvetlen élményt adni a Rába varázsáról. Aztán, hogyha valaki eléri a Nemzeti Park központját, Őri Szent Pétert, akkor itt várja egy természetvédelmi látogatóközpont, ahol egy kiállításon az egész Nemzeti Park természetértékeivel lehet megismerkedni, és hát azoknak a csoportoknak, családoknak, baráti társaságoknak pedig, akik együtt szeretnének megszállni, és közben esetleg természetiskolai programban is részesülnének, ugyanígy Őri Szent Péteren a Harmadfű Természetiskola szolgálja mindezek kielégítésének a lehetőségét. És hát az Őrség szíve közepe az pedig Szalafő településen van, ahol is a Pityerszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttes környezetében igyekeztünk berendezni mindazt, ami az Őrség, tehát egyrészt egy jellegzetes őrségi településformát mutatunk itt be, illetve a lakóházak, az emberi környezet fejlődését a 18. századtól egészen napjainkig, úgyhogy nagyon szép zsupfedeles házakat lehet itt megtekinteni berendezve, körülöttük igazi kuriózumként az Őrségre jellemző kaszáló vagy szorvány gyümölcsösök élővilágával, az itteni gyümölcsfáknak sokféleségével lehet ismerkedni, csak almafajtából mintegy 200-at tartunk itt az Őrségben nyilván, és hát itt van a közelben az európai bölények és az eurázsiai vadlovak legelője is, egy 10 hektáros területen egy szép bölénykilátóból lehet vennünk gyönyörködni, illetve a terület körül pedig egy bölények útja nevezetű ösvény vezet végig, bemutatva ezeknek az állatoknak az életét. És hát, hogyha ez még nem volna elég, és van még idő, akkor érdemes elmenni Szőce településre, ahol a szőcei tőzegmohás lápréten egy palósoron sétálhatunk, pont most ebben az időszakban lesz a legvirággazdagabb ez a láprét, a közelben pedig egy kis házikóban, a lápok házában a lápok titokzatos életével megismertető kiállításon találkozhatunk. Aztán a Nemzeti Park nyugati sarkában, a felső Rába vidéken, Apát István falván van egy bemutató helyünk, ahol május végén fog megnyílni egy különleges kiállítás, amely rovarmakettek, hazánkban elkészült rovarmakettek vándor kiállítása. Itt nagyban lehet találkozni azokkal az értékekkel, amelyeket egyébként nagyítóval vagy távcsővel kellene keresni az őrségi réteken.
12: Ön oda valósi? Hadd kérdezzek egy ilyen nagyon személyes, és igazából azért, mert olyan település neveket sorolt, amiket, hogyha valaki nem arra felé jár, kell élete korai éveiben akár, akkor lehet, hogy először hal életében.
13: Vas megyei vagyok, 30 éve dolgozom a Vas megyei természetvédelemben.
12: Hát akkor viszont ezek a települések, ezek régi barátok, ha úgy tetszik.
13: Lehet mondani, igen.
12: Hát csoda dolgokról mesélt, úgyhogy hívogató volt, amit elmondott. Az Őrségi Nemzeti Park igazgatóját, dr. Németh Csabát hallották, és hát hallhatták, mennyi mindenért érdemes elmenni az ország legfiatalabb nemzeti parkjába, amelynek központja, tehát Őri Szentpéter. Ha ott kezdik, az sem rossz, de hogyha a Rábánál hallották, az is egy kiváló megoldás. Köszönöm, igazgató úr!
13: Köszönöm szépen a lehetőséget!
12: Minden jót!
13: Minden jót kívánok, várunk mindenkit szeretettel! Csókok!

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az előbb az Őrségi Nemzeti Parkban jártunk a vendégváróban, most pedig a Tűzlepke Ökoparkba hívjuk Önöket, ez is az Őrség, és hát nem megyünk túlságosan messze a Nemzeti Parktól sem, de azért ez egy másik különlegesség. A Tűzlepke az egy rovar, mindjárt meg is beszéljük Csernagy Balázssal, a Tűzlepke Öko Élménypark őrfalu egyik tulajdonosával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval miért pont Tűzlepke?
2: Mindjárt pontosítanék az elején, hogyha megengedi Egon, ugyanis sokan, ugye mivel az Őrségi Nemzeti Park része Őrfalu, sokan azt mondják, hogy az az Őrség, viszont ez tájegységileg nem az Őrség, hanem a Szlovérába vidék, vagy Vendvidék, ami néprajzilag és etnikailag rendkívül mód elkülönül az Őrségtől.
1: Világos. Jó, hogy mondta, köszönöm. De ha már ezt hozzátette, akkor most szaván fogom, akkor meséljen nekem erről az elkülönülésről. Tehát mi a különbség a hagyományos Őrség, a magyar végek, meg a vendek vidéke között?
2: Hát igen, ugye ez régre nyúlik vissza, míg ugye a honfoglaló magyarok az Őrségbe az őrállókat telepítették, addig a ciszterci apátok szlovén földműveseket telepítettek a szlovén Rába vidékre, és ők itt éltek és gazdálkodtak, és az ő leszármazottjaik élnek azóta itt, akik ugye szlovén tájnyelven vendül beszélnek, és innen az elnevezés, hogy Vendvidék, illetve a másik használatos neve a szlovén Rába vidék. A történelmi Vendvidék igazság szerint még a Mura vidéket is magába foglalta, ami ugye a trianoni békeszerződés óta Szlovénia része.
1: Izgalmas, és annyiból is izgalmas talán, hogy ők ezt számon is tartják, hogy ők nem olyanok, nem azok, ők mások? Ők vendek?
2: Igen, hát nyilván őrzik kultúrájukat, identitásukat, úgyhogy ilyen szempontból igen, illetve fontos megkülönböztetni. Talán még egy olyan dolog, főleg ami Őrfaluba nagyon jól megfigyelhető és különböző az Őrségtől, hogy míg az Őrség a szeres település szerkezet, amikor házcsoportok vannak egy helyen, addig a szlovén Rába vidék a szórvány település szerkezet, amikor csak szórványosan itt-ott vannak házak, felszabdott mozaikos tájszerkezetnek is hívják, és ettől talán még érintetlenebb.
1: És az ökopark, ami az alapját képezi a mi beszélgetésünknek, hiszen alapvetően ezért hívtuk, csak ez izgalmas lett, amit az elején hozzáfűzött. Szóval ez pedig azon a területen van, azon a tájon van, ami a vendek területe, ha úgy tetszik.
2: Így van, végül is 7 település tartozik ide, gyors felsorolom, ugye Szentgotthárd, Rábatufaluval körültve, Szakonyfalu, Alsószőlnök, Felsőszőlnök, Kétvölgy, Apát István falva és a legkisebb Őrfalu, amiről beszélünk, és igen, itt található a Tűzlepke Öko Élménypark, ami tulajdonképpen egy 4 hektáros területen fekszik, ez a feleségemnek a nagyszülei és a dédszülei éltek és gazdálkodtak itt, és mi úgy gondoltuk, hogy városról leköltözve itt szeretnénk élni, és itt szeretnénk dolgozni, nem csak hogy élni, és ezért álmodtuk meg a Tűzlepke Öko Élménypark ötletét, ami tulajdonképpen egy komplex turisztikai szolgáltatás most már.
1: Mennyien élnek ott Őrfaluban?
2: Körülbelül 70 fő most a lakosságnak a száma.
1: Gyakorlatilag családias.
2: Így van.
1: Mindenki ezen dolgozik? Tehát nem is feltétlenül az ökopark ügyén, de azon, hogy mondjuk Őrfalu túlélje és turisztikailag egy fontos településé váljon? Vagy szerte széllyel mennek a környékben az ott dolgozók?
2: Sokan kérdezik egyébként az ide látogatók, hogy mit csinálnak itt az emberek, és énkor ezt szoktam válaszolni, hogy igen, aki nyugdíjas, az tulajdonképpen a nyugdíjából él, mindamellett, hogy otthon esetleg gazdálkodik. Ugye a határ közelsége, ugye ez Magyarország legnyugatibb pontjától, ugye a hármas határon fekszik, ugye Szlovénia, Ausztria és Magyarország hármas határon, úgyhogy nagyon sokan dolgoznak akár Ausztriában is. Illetve hát nyilván a turizmus az egy húzó ágazat, ugyanis káprázatos ez a vidék, aki még nem járt erre, annak nagyon tudom ajánlani, és ilyen szempontból nyilván sokan dolgoznak azon is, hogy a turizmus fejlődjön, és hát magában a turizmusban is.
1: Na, és akkor Tűzlepke ökoélménypark. Önök mit kínálnak?
2: Igen, igazság szerint, ahogy említettem, ez egy családi örökség, itt is élünk, itt is dolgozunk, háromféle szolgáltatásunk van. Egyrészt a családi vonulat miatt van egy emlékházunk, ami a Gyauszki Cser emlékház névre hallgat. Itt tulajdonképpen egy interaktív időutazásba vehet részt a vendég, az örökségem egy öregház igaz meséjében, ahol a szlovén Rába vidék sajátos kultúráját ismerheti meg, csipetnyi földrajzzal, történelemmel, gasztronómiával és néprajzzal fűszerezve. Egy térkép, egy táblet és egy kihangosító segítségével állomásra állomásra be lehet járni a régi házat és az udvarrészt, és hát mindamellett, hogy nagyon sok tudásra lehet szert tenni, játékos, izgalmas, interaktív feladatok is várják az hozzánk érkezőket. A Tűzlepke kalandösvénye, az pedig a 4 hektáros terület nagyobb részén fekszik, ez egy 1,5 kilométer hosszúságú, tulajdonképpen tanösvény, ahol a vidék védett természeti kincseit mutatjuk be, ezeket táblákon, rövid érdekes leírásokkal, fényképekkel, és ami nagyon fontos, a természetvédelmi értékükkel feltüntetve az élőlényeknek. És közben, ahogy a vendégek haladnak ezen az ösvényen, és megismerik ezeket a természeti kincseket, vannak izgalmas állomásaink, van egy labirintusunk, ahol nem csak a kijáratot kell megtalálni, hanem egyéb dolgokat is, és egyéb izgalmas, játékos feladatok, hogy még izgalmasabb legyen a természeti kincseknek a felfedezése. Fontos még talán hozzátenni, hogy parkunk élménypedagógiai elemeken alapul, úgyhogy hát végül is nem titkolt célunk, hogy a játszva tanulás elvén talán kicsit a természetet közelebb hozzuk az emberekhez, ugye főként a gyerekekhez. Ami még talán fontos, hogy egy igazi családi program vagyunk, ugyanis nálunk a kicsik és a nagyok is nagyon jól tudják együtt jól érezni magukat. Van egy kvíz is az ösvény végeztével, ami 5 kérdésből áll, és aki helyesen kitölti,
1: mit
2: kap? Az ajándékot is választott magának.
1: Hát nem, különböző... nem mondja meg, mert az meglepetés. Nem, hát az meglepetés. Igen. Tudja, mi érdekel engem? Azt mondja, hogy a városból költöztek oda. Városi ember létükre, oké, persze értem, van családi tradíció, de mégis honnan tudják, hogy hogy kell? Hogy hogyan kell a természettel bánni, hogy hogyan kell egy a turizmust kialakítani, hogy hogyan kell diákcsoportoknak érdekes programokat, pedagógiai programokat is nyújtani. Ez egy másik világ, amiben belevágtak.
2: Igen, abszolút. Mi városban is vállalkozóként dolgoztunk. Igazság szerint az első, ami megfogalmazódott bennünk, hogy ezen a gyönyörű vidéken szeretnénk élni. Aztán, hogy ez fenntartható is legyen, azon gondolkodtunk, hogy akkor mit csináljunk. Nyilván ez a gyönyörű vidék adta magát, hogy turisztikailag vonzó, és hogy kicsit úgy éreztük, hogy ezt be is kell mutatni. Tudni olyan szempontból nem feltétlenül tudtuk, hanem inkább ami szívből jött, illetve autodidakta módon, ugyanis az ember, ha városról lemegy egy ilyen természeti környezetbe, ahol tömegesen repkednek még a fecskék, vagy akár ugye a parkunk területe nappali lepkelelő, és különleges madárvédelmi terület vagyunk, ezt fontos hangsúlyozni. Tehát olyan természeti kincsek vannak, és olyan dolgok, ami ma már sajnos városi környezetben nem, vagy csak alig látható. És ezt mindenképpen szerettük volna bemutatni is, illetve úgy gondoltuk, hogy ez vonzó, mert hogyha az embernek a saját szívét megmelengeti, akkor talán az odaérkezőjét is megfogja, és az a tapasztalatunk, hogy ez így is van.
1: Van szállások is a Tűzlepke lombház. Azt mondja, hogy kicsi, ezek szerint van nagy is?
2: Ez a jelölőfajt jelöli, igazából a lényeg az, hogy szeretnénk még igen, nem olyan kicsi egyébként, mert 6 férőhelyes.
1: Értem, tehát a rovar neve Kis Tűzlepke, és erről kapta így a nevét a ház. Világos.
2: Így van, egy nagy fotó van a hím és a nőstényről is, kint a házban, úgyhogy ebbe szeretnénk még egyébként bővülni, és ott majd akkor lehet, hogy lesz nagy tűzlepke lompház is, vagy akár havasi tűzlepke lompház is. A lényeg itt is az, hogy szerettük volna nagyon természetközelin bemutatni, illetve akik jöttek a parkba, vagy az emlékházba, megfogalmazódott bennük, hogy ők nem szeretnének hazamenni, és akkor ilyen formán szerettük volna, hogyha ott is tudnak aludni, és akkor sikerült egy szállásunk már van. Itt privát wellness-szel tényleg teljes elszigeteltségbe, elszeparáltságba lombkorona szinten tudnak pihenni a vendégek, egy más perspektívából szemlélni a környezetet, meg hát magát az életet is, úgyhogy milyen szempontból sikerült szerintem egy nagyon különleges szállást létrehoznunk.
1: Hát az egész, amit csinálnak, nagyon különleges, úgyhogy egyrészt gratulálok, másrészt pedig sok sikert hozzá, és hát sok érdeklődő látogatót, és természetre vágyó, és természetre vigyázó látogatót.
2: Nagyon köszönjük, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk Orsolóba, a Tűzlepke Ökoélményparkba.
1: Csernai Balást hallották, a tulajdonos vezetőt. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Viszont hallásra.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ha az őrségben járunk, akkor érdemes elmenni egy jó fürdőzésre például, és van hozzá termálfürdő, remek 4 csillagos superior szállodával. Az a szálloda neve, hogy Muse Resort and Thermal Park, és az igazgatója Kovács Ágnes. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm Önt! Hát szerintem, hogyha az őrségről beszélünk, először biztos nem a termálvíz jut eszünkbe, pedig hát például az Önök szállodája arra alapul, hogy Körmenden kiváló termálvíz van, igaz?
2: Igen, jól tudja, igen.
1: Mesélj róla, hogy mire jó? Mert hát a termálvíz az nem csak arra alkalmas, hogy jót fürdőzzünk, hanem gyógyít is.
2: Akkor most mondanám, hogy nem gyógyvíz, ez csak termál.
1: Csak termál?
2: Így van, csak termál. Igazából nem végeztünk semmiféle kutatást erre, hogy esetleg gyógyvízzé lehetne minősíteni. Annyit tudunk, hogy a vendégek visszajelzése alapján, hogy ízületi fájdalmakra, akinek térd derékfájdalma volt, az csillapodott, hogyha egy pár napot itt töltött.
1: Na hát akkor lehet, hogy mégis gyógyít.
2: Lehet, hogy ez csak úgy, hogy az ember pihen, és bent van a vízbe, és nem kell semmit csinálni.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy a jó vendéglátás segített sokat, nem?
2: Így van, ez is előfordulhat.
1: Van 3 medencéjük, egy nagy termálparkjuk, masszázs, wellness, panorámaszpá, bowling és kerékpár, és szóval itt voltak éppen 1000 minden van. Mi az, amiért elsősorban Önökhöz mennek?
2: Elsősorban a fürdő mindenféleképpen, a víz, illetve a nyáron a tómedencénk, ami egy karibi stílusú medence.
1: Azt hogy képzeljük el? Segítsen!
2: Pálmafákkal, náttetős napernyőkkel, náttetős bárral, tehát ilyen karibi hangulatot idéz.
1: És karibi zene is szól ilyenkor?
2: Maga a medence türkiszkék vize van, ugye a fólia, egy ilyen kék fólia van a medence alján, és ahogy visszatükrözi a kék vizet, tehát folyamatosan mélyülő, ugyanolyan, mintha esetleg tengerparton lennénk.
1: Azt írják az oldalukon, hogy nem csak az volt a cél, hogy legyen egy jó szállodájuk, hanem hogy legyen egy élményközpontjuk.
2: Így van. Ha valaki ide eljön, akkor innét nem kell sem erre kimozdulnia. Mindent megtalál egy helyen, szórakozási lehetőségeket is. Tehát 7:30-tól van a reggelink, este 11 óráig mindenféle cukrászdától elkezdve bowling, testkezelések, arckezelések, teniszpályáink vannak, tehát sportos lehetőségektől elkezdve mindent igénybe tud venni.
1: Önnek van ideje arra, hogy ebből bármit használjon, vagy az igazgatónak épp nem ez a dolga?
2: Használok.
1: Na, hát azért.
2: Én is igazán a cukrászdát, bowlingot is néha baráti társasággal, aztán a cipőboltba szívesen járok, a masszázsra néha-néha.
1: De ez egyébként azért is jó, nem? Tehát ez így úgy hangzik, mintha az igazgató a luxust használna, közben pedig muszáj tudnia, hogy mi hogy működik.
2: Kipróbálni, így
1: muszáj,
2: van.
1: Az egyszerűen kötelező, azt gondolom.
2: Így van. Így látjuk, hogy mi az, amit nyújtunk a vendégnek, mibe lehet esetleg erősíteni, és akkor itt még a szaunaparkot kiemelném, mert ugye a tómedence az csak szezonális, az június közepétől szeptember közepéig üzemel, viszont a szaunaparkunk az egész évben, és egy 80 fő befogadására alkalmas finn szaunánk van, gyönyörű szép környezetben.
1: Hát ezek jól hangzanak. Hogyha átadja nekem az értékesítési vezetőjét, mert tudom, hogy ott toporog ön mellett, Podlovics Pétert, akkor tőle megérdeklődöm majd azt, hogy hát az értékesítésben mi a húzóerő? A tájegység az, amerre vannak, vagy az, hogy ott van a hármas határ? Szóval ilyeneket kérdeznék én tőle. Ha igazgatónő ideadja, akkor meg is teszem.
2: Átadom.
1: Köszönöm
2: átadom.
1: Szépen.
2: Köszönöm én is. Viszont
1: önnek minden jót, és akkor üdvözlöm szeretettel Podlovics Pétert, és kérdezem tőle, hogy ez a hármas határ, ez mennyit segít egy értékesítési vezetőnek, hogyha egy szállodában dolgozik. Jó napot kívánok, Péter.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés felállás, hisz nem csak a saját országunkba kell gondolkodnunk, hanem a környező településekben is gondolkodhatunk. Hál' Istennek termálvilágban gazdagok vagyunk, és ez egy nagy vonzerőt jelent az ide látogató turistáknak. Azt gondolom, hogy a turizmusban van egy ilyen fogalom, hogy a 40 percnyi autóút az, amikor az emberek hajlandóak autóba ülni, és eljönnek egy kedves élményére, egy szabadidőért, egy gasztronómiáért, vagy éppen egy szórakozás, és itt ezeket mind megtalálják nálunk. Azt gondolom, hogy ez egy olyan hely, ahol időt találhat az ember önmagára. Tehát a tiszta relaxra, töltse fel a testét, lelkét, egy megújulás, föltöltődésre egy komplex szolgáltatást tudunk nyújtani.
1: Hogyha jól értem, akkor a vendégkör is vegyes, tehát hogyha azt nézzük, hogy a hármas határ közelségében vannak, akkor szlovén, osztrák, magyar vendégek a törzse a vendégseregnek. Különböző igényekkel? Vagy aki egy ilyen négy csillag superior szállodába látogat, nagyjából ugyanazt várja?
3: Hát az elvárás az nagyjából ugyanez, de természetesen van, aki inkább a téli időszakban és a feltöltődésre vágyik, és ott a szauna világra vágyik. Van, aki éppen a nyári időszakban csak átjönnek egy strandolásra, és eltöltik itt egy napos útjukat, tehát nem csak a szálló vendégeknek van helyünk rá. Tehát itt a fontos nekünk az, hogy az emberek a napi feltöltődésüket is meg tudják ezt tenni, tehát akár egy hétvégén, akár egy hétköznapi napon, itt a három medencével, termálvilággal olyan programokat tudunk nyújtani, és nem csak a szálló vendégeknek, amelyben valóban a energiával és csak magukra tudnak fókuszálni, és azáltal feltöltődnek.
1: Ha jól olvasom, éppen 10 éves a szálloda, egy 10 éves szálloda még újnak számít, de közben már pont ott tartanak, hogy azon törhessék a fejüket, hogy merre tovább. Vannak ilyen elképzelések? És mennyire a vendégek igénye alapján, vagy mennyire egyszerűen az iparág változása miatt, ha vannak?
3: Hát azt gondolom, hogy ez is, mint minden, a piacról működünk, és
1: megváltozása miatt, ha vannak.
3: Hát azt gondolom,

0: pont osztani, és nem csak egy céges oktatás vagy egy konferencia után, egy jól elfogyasztott ebéd után lehet lazulni, akár a wellness parkunkba, utána meg a vacsora után egy jó bowlinggal állunk a rendelkezésükre. Úgyhogy komplex csomagokat igyekszünk nyújtani, és az a mi nagy előnyünk, azt gondolom, hogy mindenféle rétegnek, tehát akár magánszemélynek, akár üzleti szegmensbe, akár szállóvendégnek, akár napi vendégnek tudjuk a szolgáltatásainkat biztosítani.
1: Közel az Őrséghez, Körmenden egy 4 csillag superior szálloda, Muse Resort and Thermal Park. Köszönöm mindkettőjüknek a beszámolót, jó munkát, jó vendégeket kívánok, akik visszajárnak, az az igazi vendég, igaz?
0: Szeretettel várunk mindenkit, és legjobb bizonyítvány az, hogyha a vendégeink ajánlanak minket, és szívesen jönnek hozzánk vissza. Ennél nagyobb elismerés nincs számunkra, és erre vágyunk. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
1: Podlovics Péternek és előbb Kovács Ágnesnek köszönöm szépen ezeket a szavakat. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Menjenek az Őrségbe, szálljanak meg Körmenden, nézzék meg a lepkékről elnevezett ökoparkot. Ugye tudják, ez a tűzlepke ökopark, vagy éppen menjenek el és tekintsék meg, hogy mi mindent kínál az Őrség erre, az Őrségi Nemzeti Park. Kiváló lehetőség. Tóth Peti Lili szerkesztette a mai műsort, Róna Jégon vagyok. Jó utat, jó utazást kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra.
2: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter bemutatta kormányának három szóvivőjét. Ruszin Szendi Romulus visszaállítaná a szövetségeseink bizalmát. Kijevnek javaslatai vannak a magyarokkal való viszony javítására. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Következnek a Spirit FM hírei 16 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. Bemutatom Magyarország kormányának három szóvivőjét, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát, írta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök úgy folytatta, a szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől, ha nem elbújik az újságíróktól, ha nem válaszol nekik, ha nem propagandát gyárt, ha nem tájékoztat, ha nem alattvalóknak, ha nem felnőtt, gondolkodó embereknek tekinti a polgárokat. Bejelentette továbbá, hogy a Tisza kormány döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire, írta. Magyar Péter úgy zárja posztját, a magyar embereknek jár az igazság, jár a tisztelet, jár a nyílt egyenes beszéd. Szövetségeseink bizalmát tettekkel tudjuk helyreállítani. Bizonyítanunk kell, hogy Magyarország szuverén ország, de a szövetségesei bízhatnak benne politikailag is. Mondta kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt a honvédelmi miniszteri posztra jelölt Ruszin Szendi Romulus hétfőn. Ruszin Szendi a testület előtt arról beszélt, nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy az előző kormány olyan cégekhez szervezte ki a védelmi ipart, amelyekben nem NATO tagországok is befektetők, tulajdonosok. Hozzátette, felülvizsgálják ezeket a privatizációkat, és mindent meg fognak tenni azért, hogy az állami tulajdont visszaszerezzék ezekbe a cégekbe. Szólt arról is, hogy óriási problémák vannak a kibervédelem területén, és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy szövetségeseink bizalma megrendült Magyarországban. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszteri kinevezését 6 kormánypárti igen szavazattal, Apáti István bizottsági elnök nem szavazatával, valamint Hegedűs Barbara és Kocsis Máté tartózkodása mellett támogatta a testület. Kedden tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak. A nagykereskedelmi piacon a benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 10 forinttal lesz olcsóbb. A holtankoljak.hu szerint hétfőn még az alábbi átlagárakkal lehet találkozni a kutakon. A 95-ös benzin 688 forint per liter, a gázolaj pedig 716 forint literenként. Kijev rendelkezik egy javaslat csomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében. Jelentette ki Andrész Szibiha, ukrán külügyminiszter hétfőn Brüsszelben az EU tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt. Van egy javaslatcsomagunk, és készek vagyunk azt megvitatni magyar partnereinkkel, hogy levegyük a napirendről azt a kérdést, amely rontotta és mérgezte kétoldalú kapcsolatainkat. Meggyőződésem, hogy részünkről ezek reális javaslatok. Érdekeltek vagyunk a kétoldalú párbeszéd kialakításában mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig természetesen a vezetők szintjén is. Hangsúlyozta Szibiha. Erőteljesebbé válik a komoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon és a Tiszántúlon erős lökések kísérhetik. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Jó napot kívánok! A több-kevesebbet hallják a Spirit FM gazdasági magazinját. A mai szerkesztő Meszlényi Zsófia, én Rónai Egon vagyok, és régi ismerősünkkel, Raskó György agrár közgazdásszal indítjuk a mai műsort. Jó napot kívánok önnek is!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Itt vannak a KSH adatok, ezekből dolgozunk, ezek gyors tájékoztatók, tehát ez majd még finomodik, de minden esetre az látszik, hogy 2026 áprilisában a fogyasztói árak 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Azt nem lehet mondani, hogy ez nagyon drasztikus lenne. Az viszont látszik, mert hogy az előző hónaphoz képest 0,4%-kal is emelkedtek az árak, hogy van egy folyamatosan ismét meginduló erősödés, és sokan arra mutogatnak, hogy az agráriumból eredezés, és ott még nagyobb gondok lesznek. Ön hogy látja?
3: Én szerencsére nem így látom, hiszen a 2,1% általános infláción belül a élelmiszer csak 1,5%-kal emelkedett egy év alatt, és miután a világpiacon abszolút stabilitás van a nyersanyag oldalon, tehát akár gabonák, olajos magvak, cukor, megfelelő mennyiségben, készletben is rendelkezésre áll a fogyasztóknak, ezért függetlenül attól, hogy közben elhúzódó iráni háború, Hormuzszorosnál megfigyelhető problémák miatt sem kell számítani arra, hogy az élelmiszerek árszínvonala a világon, globálisan is, vagy éppen Európában, és azon belül Magyarországon jelentősebb mértékben emelkedjen. Nem számolok azzal, még az aszály ellenére se, hogy Magyarországon újra berobbanna az élelmiszer infláció. Ilyen veszély ebben az évben sem fenyeget bennünket.
2: Akkor sem, hogyha a most a kereskedelmet érintő ár és sapkát kivezeti a következő kormány?
3: Hogyha az ár és sapkát kivezeti, az körülbelül 1,5%-ponttal növelné meg az inflációt, tehát az se kevés, tehát azért messze nem az a hatalmas inflációs nyomás van, mint ami volt 2-3 évvel ezelőtt. De tudomásom szerint a kormány, mármint az új kormány, az egészséges élelmiszerek áfa szintjét ugyanakkor 27%-ról 5%-ra fogja csökkenteni, kezdi majd a zöldség gyümölcsel, és hogyha ezt a lépést összekötik az ára és stop kivezetéssel, akkor a magyar fogyasztó, illetve vásárló meg se fogja érezni azt, hogy ilyen kormányzati intézkedés megszűnik.
2: Egy csomó dolgot vár az agrárium az új kormány megalakulásától. Itt ebben a műsorban is többen megszólaltak az elmúlt időszakban ebben az ügyben, kezdve akár odáig, hogy az asszály enyhítéséért valamit tenni kellene, például a vízgazdálkodás területén, de folytatva azzal, hogy például mekkora gondokkal küzdenek a gabonatermelők. Ön hogy látja, mire van készen a következő kormány? Egyáltalán lehet-e tudni azt, hogy milyen tervei vannak konkrétan?
3: Hát kezdjük azzal, hogy ilyen rossz helyzetben lévő magyar mezőgazdaság nagyon régen nem volt. Tehát ennek része az, hogy minden évben szinte az aszály súlyos problémát okoz és veszteséget a termelőknek, és hát ebben az évben is erre készülhetünk, hiszen bár éppen most elkezdett esni az eső, de hihetetlen mértékű 100-150 mm-nyi csapadék hiányzik már ebben az évben. És hát ha nem változtatunk a gazdálkodási technikán, talajgazdálkodásra gondolok, és talajmunkálatokban nem történik jelentős szemléletváltás, és mellé nem történik meg konkrétan most már az a vízmegtartással kapcsolatos munkálat sorozat, mert ugye itt sok dolog összefügg, kezdjük a csatornák megtisztításával, újrafeltöltésével, talajvízszint tudatos emelésével, erre megvannak módszerek, megvan a technika, remélhetőleg majd lesz hozzá megfelelő mennyiségű pénz is. Tehát ezeknek tudomásom szerint a Tisza kormány azonnal hozzá fog kezdeni. Ez akkor is több évre elhúzódó munka, tehát mire ennek látványos eredménye lesz, addig bizony el fog telni jó pár év. De ez csak az egyik gond, a másik, hogy állattenyésztési ágazatoknál komoly gondok vannak, minden állatfaj esetében súlyos veszteséges a termelés. A magángazdák abba hagyták az állattenyésztést, nem termelnek se tejet, nem hizlalnak sertéseket, tehát azt az új kormánynak, új agrárvezetésnek látnia kell, hogy ezen a területen jogi személyi gazdasági társaságok fogják a jövőben meghatározóan végezni ezt a tevékenységet, és ehhez hozzá kellene igazítani azokat a törvényeket, rendeleteket, amelyek egyébként nem igazán barátságosak a gazdasági társaságok szemben. Ez is egy neurologikus pontja a magyar agráriumnak. A politikát kellene egy időre számlézni, helyette olyan szakmai munkát kell kezdeni, ami elmaradt az elmúlt évtizedekben. Tehát van mit tenni azért, hogy legalább középtávon a magyar agrárium kikerüljön ebből a súlyos pénzügyi válságból és termelési deficitből, ami jelen pillanatban jellemzi.
2: Figyelemmel követjük majd természetesen azt, hogy az új kormány hogyan és milyen elképzelésekkel lép ez ügyben, és önnel is beszélünk még majd ezekről a fejleményekről. Raskó György, köszönöm szépen!
3: Szívesen, viszont hallásra.
4: Most sehonnan nem látszom, hova is bújott.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Olajárakkal, olajügyekkel folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en. Kérem szépen, minket azt hiszem idegesítenek. Az a cikk első mondata, amit idézek, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy az olaj világpiaci ára az egekbe emelkedjen a nagy olajcégek szerint. Hát ezt azért elég régóta halljuk, és elég rendesen meg is emelkedett. Hova még? Torontáli Zoltán írta ezt a cikket a telex.hu-n, de én Grádottot kérdezem erről, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát én azt gondolom, hogy azért az egektől már olyan nagyon messze nem vagyunk. Azért az látszik, hogy azok az események, amelyek így bőven $100 fölé küzdötték fel, és küldték föl a kőolaj edzés árát, beárazódtak. Lehet látni a napi hírekben éppen pozitív vagy negatív irányú a legfrissebb híradás az Irán és az Egyesült Államok közötti konfliktus, az Irán és Egyesült Államok közötti tárgyalások kérdésében megmozdítja az olajárat, de azt lehet látni az utóbbi időben, hogy öt legfeljebb $10 per barreles mozgásokat tud ez produkálni. Én azt gondolom, hogy azért ez a $120 tető, amit a konfliktus beindulásakor tapasztaltunk, viszonylag komoly plafonnak érződik, és én azt látom, és ezt mutatják a tények is, hogy így a 100 és $120 között mozog aktuálisan az utóbbi 3 hétben a kőolaj edzés ára annak függvényében, hogy éppen milyen erőjelű volt a legutolsó híradás.
1: Itt nagyjából akkor tehát arról van szó, hogy lényegében a nemzetközi gazdasági világ beáraszta ennek a konfliktusnak az olajára vonatkozó részét. Közben meg az Egyesült Államok megpróbálja rávenni arra Iránt erőszakos eszközökkel, hogy a saját olajtermelését állítsa le, mert hogy nem fogja tudni tárolni a frissen megtermelt olajat, ezért tesznek az amerikaiak elég sokat. Ez például hogyan befolyásolhatja az ellátást, tudva azt, hogy például Irán a kínaiaknak az egyik legnagyobb ellátója?
2: Igen, itt a kérdés maga sokkal összetettebb, mint az úgy első körben látszik. Az ár, az aktuális piaci ár az egy kérdés. A másik az, hogy hosszú távú hatásai milyenek lesznek az eseményeknek, a történéseknek. Attól félek, hogy ezek a kijelentések, azok a történések, amik az utóbbi napokban megtörténtek, nem az árakra lesznek közvetlen hatással, hanem hatással lesznek a háború utáni időszakra és a normalizálódás időigényére. Minden ilyen esemény, minden ilyen bejelentés, minden olyan történés, aminek az eredménye az, hogy lassan újraindítható vagy visszafordíthatatlan események történnek, legyen az például kutak bezárása Iránban, mert nincs hova rakni már a kitermelt kőolajat. Ezek mind-mind abba az irányba hatnak, hogy még ha le is zárul a konfliktus és normál piaci működésre visszatérhet a kőolaj világpiaca, hosszú-hosszú idő és egyre hosszabb időt vesz majd igénybe a károk felszámolása és a klasszikus normál piaci működés visszaállítása.
1: Igen, azt mondják, hogy olyan károk érték a közel-keleti kutakat és ellátóközpontokat, amiknek a helyrehozatala sok évig tart, következésképpen a termelés sem úgy működik majd, mint ahogy ez korábban volt. Mennyiben érint ez hétköznapi értelemben a napi szinten minket? Megindult a Barátság kőolajvezetéken a kőolajáramlás a Magyarország felé, az ember azt gondolna, hogy fellélegezhetünk, hát akkor minden rendben van, rögzített áron érkezik a kőolaj, megérkezik Százhalombattára, megy a finomítás, mi itt a gond, de közben meg mégsem ilyen hírek jönnek.
2: Ja, mindenképp ketté kell választani a történéseket. Az egyik az a fizikai ellátás. Ebből a szempontból örömteli a barátság csővezeték újraindulása, remélhetőleg pontos információk nincsenek, de remélhetőleg mind a teljesítménye, a napi szállított mennyiség, mind pedig a folyamatos üzem fennáll majd, ami azt jelenti, hogy a régióban lesz elegendő feldolgozandó kőolaj. A barátság csővezeték ugye nem szabad elfelejteni, nem csak a szászhalombattai finomító, hanem a pozsonyi finomító szempontjából is stratégiai jelentőségű, hiszen ez a két finomító a régió ellátása szempontjából komoly részarányt képvisel. Akkor, hogyha fizikai olajjal a két finomító ellátható, ez reményt ad arra, hogy fizikai mennyiségben lesz a régióban elegendő benzin és gázolaj. Az egy másik kérdés, hogy ezt mennyiért lehet a piacra szállítani, milyennek a valós piaci ára, és hogy vajon, ha a piac ezt nem fizeti meg, akkor kikerül-e ez az üzemanyag a régiós piacokra, konkrétan Magyarországra, Szlovákiába, vagy éppen Csehországba, akik a felvevői ezeknek a finomítókban megtermelt üzemanyagoknak. Tehát itt ez a nagy kérdés, annak örülni kell, hogy van olaj, viszont nagy kérdés, hogy ennek mi az ára ezen olajból előállított benzinnek és gázolajnak, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy a barátság csővezetéken érkezett kőolaj ugyanúgy a Brent típusú jegyzett olajhoz árazódik, és kereslet kínálat függvényében hol leáll, de azt gondolom az utóbbi időben látszik a jegyzésekben, az Urals jegyzésében is, inkább felárral. Tehát örülnünk-e, hogy van olaj, csak ami a tény, hogy ez egy drága olaj.
1: És hát az állam fizeti egy részét helyettünk, ugye a benzinkutakon változatlanul ott érvényes az ársapka a magyar rendszámmal, magyar forgalmival rendelkező gépkocsik felé, és hát itt egy politikai vita is kialakult hajdanában, ugye Magyar Péter először azt mondta, hogy miért annyi, miért nem 480, erre maradt a Orbán kormány által bevezetett, és most sem lesz ez kevesebb, sőt, itt gazdasági szakemberek azt mondják, hogy azon nyomban ki kéne vezetni ezt az ársapkát, mert mindenhogyan árt, sokkal többet fogyasztunk, és sokkal kevesebbet fizetünk, mint amennyi normális lenne. Ön hogy látja ezt?
2: Így van, alapvetően ugye itt a hatósági ár, meg árplafon, az államilag befolyásolt árak és ezen termékek csoportjával azért alapvetően ketté kell választani a kérdést. Azon élelmiszerek és a kiskereskedelemben megvásárolható fogyasztási termékek, amelyeknél van némi árkontroll bevezetve, ott főleg a kereskedelmi haszonra vonatkozó korlátozások kerültek bevezetésre. Teljesen más a helyzet az üzemanyagokkal. Itt azért korlátos a hozzáférés. Tehát, hogyha irreális piaci árakat határozunk meg, már kiskereskedelmi árakat, és nem veszük figyelembe a piaci realitást, annak könnyen lehet olyan következménye, mint ami ugye az előző hatósági áras időszakban 2022 végén be is következett, az, hogy szárazra futnak a kutak, és nem lesz elegendő üzemanyag. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy hiába működik a finomító. Jelen pillanatban a Dunai finomító a tavalyi műszaki problémák miatt legfeljebb egy 60%-os kapacitással tud működni, tehát a hazai ellátás még akkor is, hogyha az árakat nem nézzük, mindenképpen épülni kell, hogy épüljön az importra. Az importnak viszont nincs realitása akkor, hogyha a piaci ár és a hatósági vagy védett ár között 100 forintnyi különbség van. Tehát itt azért a kormányzatnak arra is tekintettel kell lennie, hogy fenntartható-e biztonsággal a fizikai ellátás abban az esetben, ha nem vizsgáljuk felül azt, hogy milyen feltételek mellett működtetjük a védett
1: árat. És ez micsoda politikai dilemma lesz akkor, amikor ugye azt veszünk figyelembe, hogy Magyar Péter nagyon komolyan kiállt a benzinár állami szabályozása mellett, miközben ezek szerint itt azért olyan kérdések is felmerülnek, amik ellátásbeli, meg anyagi kérdések az állam, meg a polgár felé is. Úgyhogy igen, itt azért lesznek ezügyben kérdések. Visszatérünk rá. Grád Otto, köszönöm szépen. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban akadozik az előrejutás a Közraktár utcában befelé, és a folytatásban a Pesti alsórakparton is a Szabadság hídtól északi irányban, délfelé a Szent István parttól szintén egybefügg a sor. Ugyancsak torlódásra kell számítani a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriához közeledve. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt. Fennakadást tapasztalhatnak az Üllői úton is befelé, a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként mindkét irányban. A Váci úton, a Hungária körúttól befelé és kifelé is szakaszonként. Egybefügg a sor a Fiumei úton az Orci tér irányában, és a nagyobb csomópontok közelében a Tököli út, illetve a Kerepesi út is csak lassan járható. Ugyancsak lassú a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt. A Hegyalja úton kifelé, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban mindkét irányban, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. A múltkorjában azon gondolkoztam, mert szembe jött a Facebookon egy hirdetés, amely úgy hirdette magát, hogy legyen tökéletes az önéletrajzod, hogy hát, hogyha ezek a tökéletes önéletrajzok teljesen egyenszabásra elkészülnek a mesterséges intelligencia által, mert hogy ezt hirdette ez a hirdetés, akkor vajon én, ha HR-es vagyok, hogyan tudok különbséget tenni Dezső és Béla, Jucika és Marika között? Mert hogy ezek tök egyforma önéletrajzok lesznek. Úgyhogy most szembe is jött ez a téma. Dédes Rajmund, a Humán Centrum munkaerő kölcsönző és közvetítő Kft. Vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Szép napot kívánok, Egon, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hát itt lassan maximum a fényképek lesznek különbözők, de lehet, hogy annyira az sem, mert majd a mesterséges intelligencia azon is korrigál.
4: Így van. Lehet egyébként ettől tartani, vagy félni, mert mindentől tartunk, meg félünk, amit nem ismerünk. De inkább próbáljuk meg a magunk mellé, vagy a magunk érdekébe irányába állítani. Ugye a mesterséges intelligencia már 1956-tól jelen van, csak első korban a tudományos területeken jelent meg, tehát 70 éve velünk van, azért ez elég durva, hogyha így kimondom, csak az elmúlt években gyorsult fel ez a technológia.
1: Hát igen, hát azért a szintje is más volt.
4: Persze, hát először az egészségügy szórakoztatóipar, és most, ahogy ugye erről beszélgetünk, a human erőforrásba, az önéletrajzok, human erőtoborzásba, önéletrajzok készítésébe is, vagy akár az oktatásba is belopta magát, úgyhogy én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a hibrid felállása tökéletes, tehát az ember és a gép együttes használata, hiszen amíg a mesterséges intelligenciának van egy óriási nagy erőssége, hogy adatok feldolgozásában nagyon gyors, képes tanulni, nem felejt, heti 7 nap 24 órában hadrafogható, addig azért nagyon fontos az adatfüggősége, az átláthatatlansága, és nincsenek érzelmei. Tehát mondjuk egy önéletrajz vagy egy fénykép szerkesztésénél nagyon fontos az, hogy használhatjuk a mesterséges intelligenciát a motivációs levelenél is, egy bemutatkozó anyag vagy feladat vagy prezentáció készítésénél is, csak gondolkozzunk, nézzük át, és nézzük meg azt, hogy milyen anyagot adunk ki a kezünkbe.
1: Nézzük meg a másik oldal felől, hogyha viszonylag egyforma értékű önéletrajzok jönnek be, viszonylag egyforma tudást feltételezve azokról, akik ezeket beküldik, akkor nekem, aki ezeket elbírálom, egyre inkább megint a személyes találkozásokon, a személyes beszélgetéseken fog múlni az, hogy meg tudjam ítélni, hogy ki mit tud valójában.
4: Abszolút egyetértek, és nagyon jól látja. Én egyébként 36 éve így szocializálódtam, tehát nem az elektronikus kapcsolattartás, hanem a személyes kapcsolattartás volt elsődlegesen fontos. Viszont olyan mennyiségű adatot kell feldolgozni a mai világban, hogy az adatfeldolgozás az elsődleges önéletrajzi szűréseknél, tehát magyarul az elsőkörös interjúknál, amikor jelölt kutatás zajlik, akár egy adatbázison keresztül, akár az állásportára beérkezett hirdetéseken keresztül, akkor maga a mesterséges intelligencia nézi a kulcsszavakat, elemzi a CV-t különböző kulcsszavak és beállított készséges szempontok alapján, segít a chatboton keresztül mondjuk egy kapcsolatfelvételbe, vagy a jelölt kezelésbe, adott esetben egy állás, személyes állásinterjúnak a leszervezésébe, vagy a nem megfelelő jelölt elutasításába, tehát az első kör, körös interjút, a személyes találkozást megelőző első körös részét maximálisan ki tudja szolgálni.
1: Hogyha én egy önéletrajzot írnék, és a mesterséges intelligenciát használnám, ezt ma azonnal ki lehet bökni, hogyha beérkezik mondjuk egy HRS-hez?
4: Egyébként nagyon érdekes, ahogy egy szakmai anyagokban is a nagyobbik fiam, amikor szakdolgozatot adott be, vagy anyagokat adott be, kollégák adtak be így anyagokat, akkor már az is meg volt írva, hogy hány százalékban engedi a mesterséges intelligencia használatát. Tehát mindenki tisztában van vele, hogy használni fogják. Tehát egyébként olyan kés annyira napi szinten itt van, hogy az hihetetlen, és hogyha azt valaki nem nézi át, akkor valóban kollégáim is felhívták a figyelmet arra, hogy valóban a megfogalmazásoknak a mondat összetettsége cségéből rá lehet jönni egyébként arra, hogy mondjuk ezt a mesterséges intelligencia szerkesztette. És egyébként az a nagyon fontos, hogyha nagyon erre hagyatkozunk, akkor, és nem fektetünk arra megfelelő hangsúlyt, hogy személyre szabott legyen az a beadott önéletrajz. Tehát az adott pozícióra, az adott kulcsszavakat megfelelően megfogalmazzuk, frissítve legyen az önéletrajz. Az adott mondjuk LinkedIn profilom vagy szakmai profilomnak megfelelően is szinkronban legyenek az adatok, mert a mesterséges intelligencia ugye abból dolgozik, amit megadok neki információt. Ha hiányosan, részlegesen vagy pontatlanul adok meg adatokat, akkor egy pontatlan, tulajdonképpen a számítógép végén egy pontatlan eredmény fog kijönni, és az alapján egyébként ez nagyon jól kiszűrhető.
1: De hát végül is az utolsó pont az úgyis az lesz, amikor a személyes kompetenciák, a valódi tudása, a valódi készenlét a feladatra, az derül ki. Ezt mennyire próbálják előre szűrni, vagy mennyire bízzák egy próbaidőre a HRS-ek manapság?
4: Az, hogy valaki mesterséges intelligenciával
1: nem, hanem hogy neki valóban megvannak-e azok a kompetenciái, amiket akár a mesterséges intelligencia által, akár a saját szavaival, de állít magáról.
4: Igen, ez egy azért jó kérdés, mert viszonylag egyszerű betanított pozíciókba tud mondjuk ezt teljes mértékben segíteni, akkor adott esetben egy vagy két körös interjú van, és ott van egy ilyen betanulási időszak, vagy egy próbaidőszak, amikor ez elég gyorsan kiszűrhető, amiket oda beírt a fiatalember, ha nem ellenőrzik le az ő szakmai előéletét, hogy azok a referenciák vagy készségekkel valóban rendelkezik. De mondjuk egy fehér galléros vagy egy középfelsővezető interjú esetében, ahol van személyes interjú, ahol elé tesznek egy tesztet, van egy nagyon komoly szituációs tréning, tehát hogy olyan összetett, amit már ott nem tud telefont, mesterséget, intelligenciát használni, hanem a saját személyes tulajdonságai, kompetenciái kell, hogy kijöjjenek. Ott azért ez eléggé hamar ezek jönnek, de nyilvánvalóan minden munkakörben van próbaidő, amikor a betonulást követően terhelik az adott jelöltet, egyre nagyobb felelősséget, feladatot adnak, és ott nagyon hamar kibukik az, hogyha nincs szinkronban a valós tudás, és egyébként a mesterséges intelligencia által mondjuk megírt szerkesztet.
1: Hát a vége úgy is az, hogy lebukik az, aki többet ígér magáról, mint amit egyébként valóban tud. Lásd, a nyelvtudás, vagy a különböző képességek korábbi elsajátítása.
4: Igen, csak maga a mesterséges intelligencia, ha belegondolunk, nem is erre szól, és nem is erre, hogyha valaki erre szeretné alkalmazni, az előbb-utóbb ugye lebukik. Tehát kamuzni ugye mindenhol mindig lehet, de előbb-utóbb ugye utoléri az embert ez a dolog, és visszacsap. A mesterséges intelligencia abban segít, hogyha valaki életében még mondjuk nem keresett munkát, nem tudja, hogy kell egy önéletrajzot megszerkeszteni, beadja azokat a kulcsszavakat, de nem tudja, hogy kell tulajdonképpen felkészíteni a mennyasszonyt és jobban eladni a munkaerőpiacon. Erre nagyon alkalmas a mesterséges intelligencia, és tulajdonképpen egy olyan összképet, vagy egy olyan igényességet tud adni, hogyha egyébként az ember segíti, ami segíti az embert az első pozíció átjutásában. Ne felejtsük el, én is azért több ezer interjút csináltam, és amikor kézbe veszek egy olyan életrajzot, akkor az alapján egy, hiába akarom kizárni a szubjektivitást, de az alapján ránézek a fényképre, a fényképnek az igényességére, az adott önéletrajznak a szerkesztett átláthatóságára, vagy összetettségére, vagy adott esetben struktúrájára, akkor kialakul, 30 másodpercen belül kialakul egy kép, ami alapján hoznom kell egy döntést, amikor több száz vagy több ezer önéletrajzot válogatok ki. És ebben nagyon-nagyon sok minden tud segíteni a mesterséges intelligencia, de erre is figyelni kell, például egy szkenelt, vagy lefotózott önéletrajzot nem lehet beküldeni, mert a mesterséges intelligenciával, ahol dolgoznak, a legtöbb esetben ugye Word alapú, vagy jobb esetben PDF alapú anyagokat tudnak kezelni, a mesterséges intelligencia azonnal kiszűri és kidobja azt, amit nem tud megfelelően kezelni.
1: És így aztán elveszett adott esetben egy kiváló pályázat. És még egy dolog, a mesterséges intelligencia használata az nem bűn, tehát félre ne értse senki, az önéletrajzhoz is lehet használni, a strukturáláshoz, egy elegánsabb külső létrehozásához, egy jobban mutató önéletrajz elkészítéséhez, csak helyettünk ne találja ki azt, hogy mit tudunk, mert ott le fogunk bukni, és az nagyon kínos lesz.
4: Abszolút. Tehát azért oda kell figyelni, hogy ne alakuljon ki egy túlzott függés, mondjuk az álláskeresésben a mesterséges intelligenciával való függőségtől, meg azért ne felejtsük el, hogy kevésbé személyre szabott pályázatok tudnak, hiszen a személyes kompetenciák, érzések, azok a munkakörhöz való motivációim vagy kapcsolódásaim nem fognak kijönni egy számítógép által készített anyagból.
1: Dénes Rajmund, köszönöm szépen, a Humán Centrum munkaerőkölcsönző és közvetítő Kft. Vezetőjét hallották néhány jó tanáccsal. Köszönöm szépen.
4: Én köszönöm szépen nagyon.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon, egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Rengeteg mindenről kérdeztem már az elmúlt évek, hát lassan évtizedek alatt Sík Endre szociológust. Erről még egészen biztosan nem, mert hogy ez igazából nem volt olyan kérdés, amit úgy tudtunk volna elemezni, hogy valami pozitív vége legyen, de hát most, mintha valami látszana. Hazavágynak a változásban vízó magyarok, így szól egy cikk címe, és azt elemzi, hogy nagyon sok magyar, aki az elmúlt években, évtizedben külföldre távozott, és itt Magyarországon született, hazatérne, csak hát például az ingatlanpiaci állapotok némiképp elgondolkoztatják őket. Szóval, hogy beszélgessünk arról, hogy kik vannak külföldön, és miért jönnének haza, és mi látszik ezekből a folyamat. Örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! A legvégére, hogy válaszoljak, semmi nem látszik a folyamatokból még. Ennyiben ugye jósolom kellene, és az nem jellemző, de azért fogok tudni válaszolni a föltett kérdéseinek az első néhány változat.
1: Akik vannak kint kérdésre?
2: Kint vannak kint, és miért mentek ki, és most, és mi várható, de csak ilyen nagyon általános.
1: Hát tehát, akkor kezdjük el.
2: Jó, tehát először is az a migráció szakirodalomban egy ismert állítás, hogy a migráció az egy válsághelyzet. Persze sokkal nagyobb válság annak, mondjuk aki egy cunami, vagy egy háború, vagy egy népírtás ellen menekül tömegesen, mint annak, akinek van ideje felkészülni, nyelvet tanulni, kapcsolatokat kialakítani, szakmát tanulni, próbálkozni, és utána menni ki, annak sokkal kisebb, de annak is válság. Nagyon sok veszteséggel jár, ugyanis a migráció. Most csak, hogy a legegyszerűbbeket mondjak, de gyönyör, aki tényleg szépet akar olvasni, ez ügyben van a Ábel rengetegben című könyv, azt nagyon érdemes olvasni. Erről szól ugyanis, hogy Ábel, aki egy szegény, csikcsicsói gyerek Erdélyből, kitántorog Amerikába, ugye akkor, amikor jó sokan kitántorogtak Amerikába, és a végét elárulom, aztán hazajön, de közben meg végigcsinál egy nagyon érdekes migrációs történetet, és szerintem ezt nagyon sokan megismétlik, anélkül, hogy persze Tamás Járont olvastak volna.
1: Száz évvel ezelőtt írta, és máig érvényes.
2: Abszolút érvényes, ugyanis ezek tényleg szinte törvényszerűségek, hiszen ugye ez Ábelre is érvényes, és egy átlag magyarra is érvényes. Ha valaki elmegy, hiába is tanult nyelvet, az anyanyelvét nem tudja használni, már pedig az anyanyelv használatának a korlátozottsága, vagy teljes hiánya borzasztó nagy hátrányokat jelent a hétköznapi életbe. Elfogynak a kapcsolatai. Ugye azért mégiscsak beleszülettünk egy világba. Lehet, hogy nagyon rossz az a világ, és lehet, hogy sok dologban nem tudunk mit tenni, és ezért rákényszerülünk arra, hogy migráljunk. Lehet, hogy nagyon rossz az a világ, és lehet, hogy sok dologban

0: helyzetét jelent. Na most, ha úgy alakulnak a dolgok, ugye, bocsánat, befejezem a gondolatmenetet, tehát mindenképpen a migráció az egy kényszer hatására történt, idézőjelbe véve nem természetes állapot, amit valamilyen módon túlkerülni, kezelni kell, áldozatot jelent, és ezzel együtt kell élni. Na már most, ha véletlenül úgy alakulnak a dolgok, és itt most a véletlen nagy V-betűvel mondom, hogy az illetőnek lehetősége látszik arra, hogy visszatérjen az otthonába, vagy a saját helyzetét látja úgy, hogy otthon most már jobban meg tudna léte lenni, vagy úgy, hogy mert ez nagyon sokszor a immigrációnak ez a fő oka, a gyerekeinek úgy látja a helyzetét, hogy most már meg tudja teremteni azt a jövőt, amit egyébként nem tudott volna, úgy látja otthon megteremteni, akkor ez automatikusan felértékelődik a hazamenés vágya, ami amúgy is mondom megvan, de akkor kap egyfajta megvalósíthatónak tűnő keretet. És úgy, hogy én ezt, ha akarom, egy természetes folyamatnak tartom. Na de ebből nem következik, hogy ez be is következik. Ahogy a migráció sem úgy van, hogy mindenki, aki rossz helyzetben van, az akkor migrál. A migrációhoz nagyon sok minden kell is, és éppen ezért távolról sem mindenkinek van adva ez a lehetőség. Ez még inkább igaz a hazatérésre, ami szintén áldozatot jelent, mert most meg egy kint felépített egzisztenciát kell feladni, és megint csak azt mondom, lehet, hogy onnan is menekülni kell, és akkor persze sokkal könnyebb, mint akkor, hogyha tényleg valami nagyobb veszteség éri a hazatérőt. Rögtön hozzátérve, hogy ez sem egy befejezett folyamat, mert aztán lehet, hogy valaki hazajön, és utána újra kimegy, sőt, a mai világban, ahol az utazás is sokkal olcsóbb, és jogi korlátai is sincsenek, és ahol ugye az internet és az egyéb infokommunikációs eszközök akár azt is lehetővé teszi, hogy egyszerre valaki két világban is jelen legyen. Tehát ez azért sokkal könnyebb most, mint mondjuk Ábel korában volt. Azért akkor is ezt meg kell teremteni, meg kell szervezni, meg kell élni. Tehát én szerintem ennek a figyelembe vételével is szerintem nagyon sokan érthető, hogy ezzel a gondolattal legalábbis elkezdenek játszani. Hogy aztán ez most megvalósul-e, bocsánat, az aztán persze még egy egészen másik kérdés.
1: Nyilván ez a visszavándorlás kérdés, ez egy nagyon sok összetevőből összeálló történet, mint ahogy a távozás maga is az volt. Van, aki azt mondta, hogy a politikai nyomást, van, aki a gazdasági körülményeket, van, aki mindent együtt, van, aki egyszerűen csak a kíváncsiságot jelezte indokként, hogy miért ment el Magyarországról, és vállalt munkát és életformát máshol. De visszatérni az megint egyfajta trauma egy családnak, vagy akár az egyénnek is, hiszen újra kell itt is kezdeni egy csomó mindent, fel kell venni azokat a fonalakat, amiket elhagyott korábban.
0: Ez abszolút így van, ugye most ebből két dolog következik. Az egyik, én sose elemeztem, még akkor sem, amikor a migrációval mondjuk így főállásban foglalkoztam, hogy az emberek mit mondanak arra, hogy ők miért mennek el. Én azt se hittem el, amikor a politikai miért mentek el, pedig biztos, hogy vannak olyanok, akik úgy érezték, hogy őnál számukra itt nincs jövő, ők ezt nem bírják, ők máshol akarnak élni. Azt sem hittem el, hogy a gazdasági okból, mert persze nagyon egyértelmű, hogy nagyon sok embernek nagyon rossz volt itt a helyzete, de vegyük észre, hogy akinek itt rossz a helyzete, abból automatikusan egyáltalán nem következik, hogy jobb lesz bárhol is mások, sőt esetleg. Tehát ezeket nem kell figyelembe venni. Lényeg az, hogy meghozta a döntést, és megmerte csinálni. Ez egy becsülendő dolog, és egy nagy kockázatú dolog. Ha a kíváncsiság volt, és eredetileg is csak az volt a cél, hogy kimenjen, kipróbálja magát, az nagyon jó. Az nagyon egészséges, akkor nagyon remélhetően szerzett mindenféle új tudásokat, kipróbálta önmagát, és most másként jön már haza, és másként csinálja. De én nem hiszem, hogy ez volt a túlzó többség. A fiatalok körében igen. Egyébként nem hiszem, hogy ez a többség. Na már most, hogyha hazajönnek, akkor én szerintem, és most áttérhetünk ilyen politikai elemre, egy jó politika, akinek fontos egyszerre a diaszpora is, tehát hogy akik kint vannak, azokkal ne vesz el a kapcsolatot, mert föl kell fedeznie minden gazdaságnak, kultúrának, hogy a kint lévők azok nem árulók, és nem is született vesztesek, hanem azok most valami oknál fogva úgy döntöttek, hogy kimennek, de azok továbbra is részei a nemzetnek, tehát számon is, számítani is kell rájuk. Másfelől

0: Ha viszélnek, akkor segíteni kell, hogy ez a folyamat minél simábban, minél bürokráciamentesebben, minél konfliktusmentesebben menjen végbe. Ennyit tud tenni az állam. Többet egyébként nem is kell tennie.
1: Itt van egy ingatlanpiaci értékelése annak, ami várja a hazaérkezőket. Mondván, hogy drága és gyenge a hazai ingatlanpiac, és ez nagyon komoly korlátot jelenthet a visszatérésben. Hiszen a legtöbben felszámolták azokat a bázisokat, amik jelenthetnék számukra azt, hogy van hova hazajönni. Újra kell építeni ezt.
0: Igen, ebben teljesen, erről semmit nem tudunk. Sajnos olyan, ugye ezekről nincs statisztika, ami teljesen természetes. A kimenés általában mindig sokkal kevesebb statisztika van, mint a bejövőkről. Ez megint egy migrációs statisztikai paradoxon, ami közismert. Én például nem hiszem azt, hogy a többség teljesen felszámolta. Másfél még ha felszámolta is, akkor ugye, ha hazajön, akkor ő elvel tisztában van, és azért kint kénytelen volt megteremteni egy életet magának, akkor tudja, hogy hogyan kell egy életet megteremteni, hát itt is meg fogja tudni teremteni. Ráadásul azért itt, az még hogyha a közege más is lesz, azért mégiscsak egy ismerősebb közelbe fogja megtudni.
1: Mégiscsak hazajön, hát persze.
0: Mégiscsak, és persze, számol azzal, hogy ez nehéz lesz, de reménykedik, hogy a munkaerőpiaci helyzet meg jobb lesz, meg a rokonok, meg a barátok, meg a kölcsönök, meg az meg... Jó segítségek, és összességében sikerülni fog. Ad abszurdum, ha nem, akkor nem történik más, mint megy vissza, ahol eddig volt.
1: Sík Endre, köszönöm szépen. Sík Endre szociológussal zárjuk a mai műsort, a Több-Kevesebbet, a Gazdasági Magazint itt a Spirit FM-en. Meszlényi Zsófia szerkesztette a mai adást, Róna Jegon vagyok, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Autódarú Kossvéber.
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
10: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Rehabilitálják a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokat. Őrizetbe vettek egy volt fideszes országgyűlési képviselőt. Megrekedtek a tárgyalások Amerika és Irán között. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Következnek a Spirit FM hírei 17 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. Szükség van a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és a 21. századi követelményekhez igazítására, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés Oktatási Bizottságában tartott meghallgatásán. Hangsúlyozta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni, amely révén Magyarország ismét látható, kezdeményező szereplővé válhat nemzetközi szinten. A miniszterjelölt azt mondta, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztos neveznek majd ki. A tervezett intézkedések között sorolta fel többek között a tanulói és pedagógusi terhek csökkentését, a tankönyvválasztási szabadság bővítését, az igazgatók hatáskörének bővítését és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálatát. Helyreállítják továbbá a tanárok sztrájkjogát és a politikai jogból elbocsátott tanárokat rehabilitálják, ígérte. Az oktatáskutató azt is kijelentette, hogy nem akarják megszüntetni a kisiskolákat, de minden tanuló számára minőségi oktatást szeretnének biztosítani. Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt fideszes országgyűlési képviselőt, értesült a Telex. Házkutatást végzett a lakóhelyén, majd gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozóügyészség azt a volt országgyűlési képviselőt, aki a megalapozott gyanú szerint megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel abban, hogy annak hozzátartozóját egy országgyűlési frakció érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkárként, derül ki a központi nyomozó főügyészség közleményéből. Az ügy előzménye, hogy a központi nyomozó főügyészség még április közepén őrizetbe vette Nagy Barnabást, Halásztelek polgármesterét, miután kiderült, hogy 70 éves édesanyjának intézett kamuállást a Fidesz frakcióban. A Telex információi szerint az érintett politikus Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselő. A globális élelmiszerárak áprilisban 1,6%-kal emelkedtek márciushoz képest. Ez a harmadik egymást követő növekedés havi összevetésben, de az ütem lassult a márciusi 2,4%-os dráguláshoz képest, áll az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének honlapján. Donald Trump amerikai elnök totálisan elfogadhatatlannak nevezte és elutasította Teherán javaslatát, amely a 10 hete zajló közel-keleti háború lezárását és a hormuzi szoros megnyitását célozta. Irán szerint az USA irracionális követeléseket támaszt, miközben ők legitim megoldást kínáltak. A Trump által hétfőn lesöpört iráni javaslat amerikai sajtóértesülések szerint arról szólt, hogy Teherán belemenne abba, hogy túsított uránkészletének egy részét egy harmadik országba szállítja. Azt viszont mereven elutasították, hogy az amerikai követelésnek meghajolva leszerelnék nukleáris létesítményeiket. Emellett Teherán garanciákat is kért arra vonatkozóan, hogy az átadott uránt visszaküldik, ha a tárgyalások kudarcot vallanak. Erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon és a Tiszántúlon erős lökések kísérhetik. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.
10: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és hát egy évforduló, meg néhány ünnepelni való az elején a műsornak. 130 éves lett a Víg Színház. Ebből az alkalomból nem csak évadot hirdettek, hanem megszületett a Víg Stream ház is, ezt mindjárt megtudjuk, hogy emögött ez alatt ebben mit kell értenünk. És hát lett egy régió igazgatója is a társulatnak, meg magának a színháznak, hiszen itt egy szervezetről van szó, amelynek az igazgatója Rudolf Péter Kossuth-díjas színművész. Szervusz Péter!
12: Szép napot kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen ezt az állandóságot, hogy így május 1-e után már visszatérő vendég lehetek, és beszélhetek a színházról. Köszönöm.
1: Szeretjük mi ezt a színházat, meg szeretünk téged is, úgyhogy persze. És hát akkor kezdjük azzal, amit itt egy kicsit előjáróban már említve felvetettem, hogy régió igazgatója lesz a színháznak, mert hogy megszületett a döntés arról, hogy még 5 évig maradhatsz a Víg Színház igazgatója. Gratulálok hozzá.
12: Nagyon szépen köszönöm, hogy elég speciális ritmusa volt az én eddig életemnek, a kinevezés időszaka is kalandos volt, és akkor másfél évre kaptam, utána 5 évre, és most a színházi törvény logikája szerint a főváros kvázi ellenjegyzésével vagy vétójogával nem élve hozzá járult arra, amit szerintem abban a pillanatban talán még szokatlan is volt, hogy nem volt benne a levegőben, hogy egy konszenzusos döntés született.
1: Nem vagyunk hozzászokva. Ugye, csak ennyi, de talán, talán ez is majd árnyaltabb lesz.
12: Így van, remélhetőleg újra lehet építeni a bizalmi részét a szakmánknak.
1: Azt is szokták mondani a színházigazgatók, hogy az első ciklus az a túlélésről és az új struktúráról szól, a második ciklus az, ami igazán fontos, mert az már olyan, ami ennek elképzelte az igazgató a saját életét abban a színházban. Neked ez egy kicsit valóban szokatlan, mert egy meg egy pici, de akkor ez a második, ez már tényleg olyan lesz? Vagy hogy ezt már most is úgy éled meg, hogy olyan az arca a színháznak, ami erre festetted volna?
12: Hát természetesen, ha belegondolok az előbb elhangzott mondatban, hogy az első az a túlélés éve, hát az esetünkben a Covid, az infláció, a háború és az egész környezet, azt gondolom, hogy ennek a mondatnak kiemelt kövérbetűkkel leírható részét jelenti, mert tényleg a túlélésért harcoltunk, de csak sosem szerettem, hogyha itt az ügyben mindjárt fogunk, mert így volt vele az egész világ. És ez el is vett egyébként abból a normális építkezésből, amit egy igazgatónak egy ilyen esetben, mint újseprőnek mégiscsak tennie kell. Tehát 2-3 év valóban arról szólt, hogy valahogy működni tudjunk. És ez arra mindenképpen jó volt, hogy jó lesz, vagy éppen most jó jelen időben, hogy egy ilyen váltás, ami mégsem lett váltás, az nekem mégiscsak is az munkatársaimnak is egy lehetőséget ad arra, hogy végítsünk, hogy mit tettünk eddig, milyen részét kell újra gombolni a kabátnak. Tehát ez jó, hogy nem egy folyamatos üzemmenet, hanem mégiscsak tehát az előbb már mondtam, úgyhogy ezt elnézést is kérek, tehát hogy végig kell gondolnunk, hogy mit kell másképp csinálnunk, és mi az, ami eddig jó volt. Azt gondolom, hogy az, hogy itt ide jókedéllyel jönnek be az emberek, ez egy egyszerű mondat, de ezért nagyon meg kellett dolgozni. És én ennek örülök, ezt érzékelem. Persze veszélyes, hogy itt a harmadik emeleten az ember egyszer csak mennyire szakad le a társulattól, de szerencsére játszom, és a következő évadban még többet fogok játszani és dolgozni együtt a színpadon a kollégáimmal. És hogy még annak idején Marton tanárról mondta, nagyon fontos, az első kávét mindenképpen az ember büfében írja meg, ahol nem az igazgatószoba, a frigider feelingje működik, ott mégiscsak közben lehet úgy beszélgetni és indítani. Hát folyamatosan tanulok, és ilyen értelemben nyilván a következő 5 évre valahogy azzal megyek, fél az ember ezektől a mondatoktól, azzal megyek be, hogy eddig nincs szégyelnivalónk, akár szakmai értelemben, akár abban a kényes helyzetben való kilábolásból, azt gondolom, hogy mégis megütegethetjük saját magunk vállát, mert nyilván ez nem az én ügyem, hanem itt mindenki, aki dolgozik.
1: Azt fontosnak tartod, hogy ne legyél igazgató úr, hanem egyrészt színész kolléga legyél, másrészt a Péter a büfében, a kávéval a kezében?
12: Ez egy alkati kérdés, nyilván mindenkinek megvan a maga aurája és működőképessége. Én azt gondolom, hogy én nem szerettem volna megváltozni, és nem is szeretnék megváltozni attól, hogy felelősséget vállaltam, az nyilvánvaló, hogy ahogy az ember az első lépést megteszi, amikor rendezni kezd, mindenképpen tudomásul kell vegye, hogy egy más pozíció magánnyal együtt jár. Amíg nem hallgatnak el látványosan a beszélgetések a büfében, amíg belépek, addig jól érzem magam.
1: Igen, ez egy fontos dolog. Azon töprengek, hogy majdnem 10 év, vagy talán 10 év után hívtok vissza egy rendezőt, Alexandr Bargmant, aki egy orosz rendező, és a Háború és békét, meg ha jól emlékszem, talán a Szent Iványi szexkomédiát is.
12: Igen.
1: És ő, igen. És hát ez a 10 év, ez annyi minden nem változtatott a világban, a művészetben, itthon, a Víg Színház életében, hogy ő például nem ugyanabban a színházban jön, de mit vártok tőle? Ugyanazt?
12: Abban az értelemben ugyanazt, hogy az nekem nagyon fontos szempont, hogy jó ízű munkáink legyenek. Tehát azt a fajta attitűdöt, hogy lehet, hogy kegyetlen a próba folyamat, de utána mégis egymás nyakába borulunk, a siker átjárja a lelkünket, és visszafelé elengedünk problémákat. Én ezt nem szeretem, azt gondolom, hogy ez az életünk. Az életünk a hétköznapokból áll, és a Barumannal nagyon-nagyon szerettek dolgozni. Tehát nagyon sokszor merült fel, hogy ő jöjjön vissza. Én láttam is ezeket az előadásokat annak idején, és a társulatban nagyon sokan, a művészeti tanácson is többször fölmerült a neve, ami 6 színész kollega alkot, akiket minden évben megválasztanak a teljes társulat, színész társulat, és itt is többször felmerült a neve. Nyilván a külföldi rendezővel mindenféle egyéb nehézségek járnak, ugyanakkor egy ekkora színház esetében az a vetésforgó, hogy jönnek újabb és újabb nevek, meg visszatérnek emberek, ez egy társulat nyitottságával, ha találkozik, akkor abból jó dolgok sülhetnek ki, és őt nagyon szerették, és én ebből indulok ki, és láttam, közben néztem videó munkáit, tehát egy folyamatosan dolgozó, izgalmasan gondolkodó, és közben mégiscsak az eredeti darab lelkét nem elkergető rendezőről van szó.
1: Mert ő a Cseresznyéskertet fogja rendezni nálatok a következő szezonban.
12: Így van. Az egész évadot, amikor összetettük, egy ilyen fortyogó világban azt éreztük, hogy két út van, vagy reagálunk, és ifjabb Vinyánszky Attila gyors reagálású hadtestként a letargiát valamilyen szinten legalábbis a csapattal együtt folytatva, mondjuk az, mintha az érettségizők immár a Büchner darab tovább gondolásából az érettségizőt maguk is tovább mennének bele a nagybetűs életbe, jön létre az első bemutatónk, a 4-6, vagy 4-6-os, hogy világos legyen, nyilván így némileg a körúti villamosra utalva. Tehát vagy ez az egyik út, hogy egy nagyon friss, a mindennapok történésére reagáló előadás jön létre, és az Attilái ilyen lesz, és itt vannak a klasszikusok, ahol persze megállapíthatjuk, hogy attól klasszikusok, természetesen most iszonyatos közhelyet fogok mondani, hogy annyi rétege van, hogy erre mindig tudunk rezonálni, de a Cseresznyéskert, ahol mégiscsak valaki búcsúzik valamitől, valami foszladozó, és jön egy generáció, amelyik ezt a foszladozást egyszer csak nem nosztalgiával nézi, hanem feladatként újra varná az egész kabátot, ha már maradunk a foszladozó képnél, ami elég zavaros egy Cseresznyéskert kapcsán.
1: Igen, de értjük.
12: És tehát a klasszikusok, és nyilván nem véletlen, hogy utána Mohácsi János Csándás királynőt rendez.
1: Na, ezt úgy is akartam. Tehát, hogy kerül hozzátok a Csárdás királynő? Tehát ez annyira nem a Víg Színház ránézésre.
12: Ránézésre nem, de Kálmán Imre első bemutatója egyébként a Víg Színházban volt. És érdekes módon a Csárdás királynő nem volt soha a Víg Színházban. Amikor azt mondom, hogy klasszikusokat jelentünk, mert a műfaj klasszikusa, és hát ugye az alapkérdés, hogy amikor az ember az évadon gondolkodik, természetesen a legfontosabb, hogy a társulatban gondolkodjon. És itt aztán technikailag, zenei képzettségben nagyon sok olyan kollégánk van, aki tökéletesen megfelel a Csárdás királynő állította kihívásoknak. És az, hogy Mohácsi János is folyamatosan visszatérő vendége a Víg Színháznak, és az ő csapat kovácsoló ereje, az mindig jól jön. sok minden találkozott ezen a ponton is, amikor azt éreztük, hogy egy ilyen évadnak mindig ugye a legnehezebb része a bérletrendszer, egy csodálatos dolog. Annyi nehézség van, hogy amit januárban mutatunk be, abból is ugye hála Istennek elég sokat kell játszanunk, mert fogynak a bérletek, és azt ebben az évben ki kell játszani, tehát oda általában azért olyan nagy cím érkezik, amivel lehetővé teszi ezt a 18-20 előadást viszonylag rövid idő alatt 1000-1100 embert megszorítva le lehessen játszani.
1: És hát ez ilyen. Honti Hanna klasszikus szerepében Radnai Csilla?
12: Radnai Csilla, igen.
1: Lesz hosszú lépcső?
12: Hát mohán múlik, de hát nyilván van valami, ezek nagyon érdekes dolgok, mert van egy erős elvárás a nézőkben, és akkor itt jön a moha, hogy hol akar megfelelni ennek a víziónak, ami a nézőben él, vagy hol gondolja tovább, ez már az ő ügye lesz.
1: Mondjuk simán lehet, hogy Kálmán Imre azt mondaná, hogy hát ez nem is az én darabom, mert hát mohát csinál, ez is előfordulhat, meg az ellenkezője is, úgyhogy izgalmas.
12: Hát azért az itteni rendezésére végig gondolom, akár az üvegcipő, vagy előtt a szállami boszorkányok, azért és szerették, és szeretik a Végszínházi nézők.
1: Az üvegcipőt most veszitek le, ugye?
12: Hát ennek négy évig.
1: Az remek előadás.
12: Föl is vettük, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy rögzítjük az előadásokat, abban reménykedve, hogy aztán lesz fórum, ahol le tudjuk majd játszani őket, és lesz erre igény. Ez szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy mi kis illékony műfajunk közben lehetetlen, hogy tényleg végképp elillanjon. És az utóbbi időben klasszikus tévés közvetítésekkel azért nem lett elkényeztetve a magyar nézőtársadalom.
1: Pont a múltkorjában beszélgettem valamelyik kollégáddal arról, hogy vajon itt a 2000-es évek színi előadásai azok hogy maradnak majd meg az utókornak, amikor ugye a korábbiak egy része legalább megvan a magyar televízióban, de ebből szinte semmi.
12: Hát ez elég fájdalmas tény.
1: Na jó, erre lesz jó a Víg Streaming, igaz?
12: Így van, a Víg Stream ház. Hát ezt a 130 évet megpróbáltuk méltósággal ünnepelni, és az egyik legfontosabb eleme volt, hogy a honlapunk fejlesztése egyik legfontosabb része volt, hogy elkezdjük a régi előadásainkat elérhetővé tenni, és hát ami még fontos, hogy ugye létrehoztuk még a Covid alatt a Víg 125-öt, értelemszerűen is egy fontos dátum volt, ami egy négy részes fikciós dokumentumfilm sorozat, amit a Covid alatt hoztunk létre, és használva a színház minden lehetőségét, kevesen tudnak úgy valószínűleg létrehozni egy filmet, hogy itt van a kelléktár, a jelmez, a smink, maguk a színészek, ez a szellemi tőke, és maga az épület volt a díszlet. Tehát ugye ezt is meg lehetett tekinteni, ezt ingyenesen. És hát különböző anyagokkal fogunk előállni, ezt folyamatosan töltjük föl a Víg Stream házat.
1: De hát rengeteg mindent csináltatok, hát lett egy kötetetek, egy drámakötet, az Öröklint peremén, ez a címe, ezek a frissen bemutatott ősbemutatóitoknak a drámagyűjteményei, vannak ifjúsági bérletek, amik kifejezetten a gyerekeknek szólnak, általános és középiskolásoknak, szóval, hogy azt a kísérletező kedvet, azt érzem rajtatok, hogy minél több rétűen megszólítani a közönséget. Nehéz megszólítani?
12: Igen, nehezebb. Ha a saját színészi gyerekkorra gondolok, mindenképp. Más életett a színház, kénytelen leszek sajnos közhelyeket mondani, tehát tényleg információ dömpingben kell megtalálni a helyünket. Természetesen ma is alapvetően egy ilyen színházban, mint a miénk, a színészekre jön a néző. Az egész színésztársadalom helyzete azért megváltozott a rendszerváltástól. A cirkuszt és kenyeret logika értelmében ott mi voltunk a cirkusz, és ott a fáradó diktatúra egyébként a pénzt még adta, és volt ez az egy csatorna, oda bekerült valaki, és elkezdett dolgozni ebbe a közegben, ott sokkal hamarabb épült föl az ő színészi ismertsége is méltó módon lehetett felépíteni, és nem egy internetes vircsapton keresztül, aminek rengeteg előnye van ennek az online térnek. Közben meg tudjuk jól, hogy nagyon felületes dolgokkal is lehet valószínűleg is, nem népszerűséget, vagy ismertséget igen, népszerűséget szerintem azért nem, én bízom a honpolgárban, de irgalmatlan mennyiségű anyagot kell előállítani ahhoz, hogy az ember jelen legyen a régi nyomtatott plakátokhoz képest.
1: Igen, tehát arra emlékszem, hogy hajdanában megjelent valami a pesti műsorban, hogy bemutató, és tudta a város, hogy igen, bemutató
12: hogy a
1: lesz. Filmszínház muzsika, hogy igen. Nem. Hát ez az igazodási pont, ez most elveszett egy kicsikét, ez kétségtelen. De hát adtok ti mindenfélét igazodási pontként, és most akár a darabokat, ha nézzük, lesz Arthur Miller bemutatótok, a két hétfő emléke, lesz Woody Allen bemutatótok.
12: Szintén... Blue Jasmine, Kék Jasmine címben, igen, a filmnek egy adaptáció Hegedűs D. Gézával.
1: Sőt, lesz egy érdekes, különleges bemutatótok abban az értelemben, hogy nem így gondolunk a bohém életre. Igen, Valló Péter megrendezi a bohém élet prózai történetét?
12: Igen, igen. Nyilván ez is egy saját anyag lesz. Tényleg a világ erről szól jelenleg, hogy szinte mindenütt saját fejlesztésű művekhez nyúlnak. Itt most megpróbáltunk Péterrel együtt valami olyan anyagot találni, és a dramaturgiával természetesen, ami mágnesként tud cím működni, és közben mégiscsak a miénk lesz, és egy fontos nagy alaptörténetről beszélhetünk. És Arthur Miller darabját sem szokták játszani, ős bemutató lesz, Fehér Balázs Benő rendezi, ez lesz az első bemutató Pesti Színházban, aminek az érdekesség, hogy Arthur Millernek ez egy nagyon személyes, ugye általában nem baj, hogy előadás személyes, és magának az írónak volt egy ilyen élménye, dolgozott egy ilyen közegben, ez egy melós közeg, nevezzük lírai realizmusnak ezt az anyagot, és annak is nagyon örülök, hogy egy újabb fiatalember lép be az épületbe.
1: Ezt lassan már próbáljátok, nem?
12: Attila, ifjabb Vinyászki Attila már próbál. Ezt a Pesti Színházit augusztus 24-én kezdjük el dupla próbákkal.
1: Addig még van bőven idő.
12: Ott még gyúrják az anyagot.
1: Jön a 131. évad, szárnyaló boldog évad legyen, azt kívánom.
12: Nagyon köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.
1: A Vígszínház igazgatója és színművésze Rudolf Péter. Köszönöm, Péter.
12: Köszönöm.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk a színházi témánál, a Vígszínházról beszéltünk, és egy jövendőbeli tervsorozatról, a jövő évad premierjéről. Én viszont most arra hívom fel önöket, hogy egy múlt hétvégi premiért beszéljünk meg, és aztán önök megnézzék meg méghozzá az Angyalok Amerikában második részét, a Perestroika alcíműt. Nagy Péter István rendezte a Radnóti Miklós Színházban, és hát hosszú-hosszú ováció fogadta az előadást, amely nem könnyű, nem rövid, és ami azt gondolom megpróbálja a színészt is, meg a közönséget is, hogy a befogadást minél mélyebben tudjuk a magunkénak. Szóval Nagy Péter István rendező a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
1: Én azt gondolom, hogy igen, a színészek számára is feladat egy ilyet végigjátszani, és végig próbálni is talán. És nekünk nézőknek is úgy kell odaülnünk, hogy számítsunk arra, hogy ez mélyre megy.
2: Hát mindenféleképpen ez volna a szándék, de ezzel együtt azt hiszem, hogy egy szórakoztató előadás is.
1: Abszolút, persze.
2: Ami nagyon jelen időben fogalmaz, és azt hiszem, hogy sikerült most úgy elővenni ezt az anyagot, hogy nagyon ide szól. És nagyon izgalmasan kommunikál szerintem tulajdonképpen mindennel, ami körülöttünk történik.
1: Hát ide szól, de annyira szól csak ide, mint amennyire a korunk úgy általában körülvesz bennünket. Ugye Kushner darabja nem most született, nagyon nem, és ez az elmúlt néhány évtized, amióta ez a darab, ez jelen van, mint hogyha az emberem sokat nem javított volna. És tulajdonképpen ez az, amivel szembesülünk, miközben jókat nevetünk magunkon meg másokon.
2: Igen, ez a 90-es évek elején született, és a cselekmény java része 85-ben játszódik. Aztán egy nagy időugrás van benne, az epilóg az már a 90-es évek elején van. Azt hiszem, hogy valami ciklikusság ragadható meg, mind politikai, mind társadalmi tekintetben, tehát ez nagyjából a régen korszaknak a tündöklése idején zajlódik, és hát tulajdonképpen ahogy az alt-right és Donald Trump visszatért elemi erővel, valahogy ez a típusú szélsőséges jobboldali gondolkodás és társadalmi berendezkedés az elemi erővel megjelent újra a társadalomban, annak minden problémájával, hátulütőjével, a neoliberalizmus kiteljesedésével, és hát azt hiszem, hogy ez egy olyan társadalompolitikai hátteret ad a darab újra felfedezésének, amitől mindenképp már az első rész is valahogy élesebben tudott ide szólni. Itt a második részben azért vannak pozitívabb dolgok is, nevesen például az újrakezdés és a változás lehetőségének a megtapasztalása, és azt hiszem, hogy itt most egy ilyen rendszerváltás hétköznapjait élve, azt hiszem, hogy ez a darab valahogy reményteljesen tudja megszólítani a mindenkori nézőjét, illetve jelenkor.
1: Igen, ez izgalmas volt, hogy a közönség is lereagálta azokat a félmondatokat, amik egyáltalán nem aktualizálnak, csak ideérthetők. És ez mondjuk egyfelől dicséri Upor László remek fordítását, másrészt pedig azt a képletet is leírja, igen, valóban, hogy ez egy sokkal pozitívabb, mint az első rész végkifejletű darab, mert hogy a túlélésről is szól.
2: Igen. Hát tulajdonképpen lehet úgy is szemlélni az egészet, hogy az egész nagy konstrukció, ugye ez a két rész nagyon szorosan összefügg, és tulajdonképpen a második részben ott veszi fel a fonalat a Kushner, ahol az elsőben abba hagyta, tehát tekinthetjük úgy is, hogy ez az egész monstrum egy 7 órás, egy nagy tömb.
1: Ezzel meg is fenyegetnek minket az elején. ott például néhányan fészkelődni kezdtek, hogy úristen, csak nem.
2: Hát egy játékos provokációról van szó, természetesen. Minden esetre az egész mögött biztosan ott van egy nagy, hatalmas apokalipszis vízió, ami tulajdonképpen úgy próbál közelíteni, mint egy jófajta világdráma a világ jelenlegi állapotához, hogy nagyon erősen számba veszi, hogy milyen módon tartunk a teljes szétesés és megsemmisülés felé. De miután ezt számba vette, és miután megvizsgálta a karaktereit, hogy léteznek tulajdonképpen egy megbillent, szétesőben lévő világnak a peremén, utána hitet tesz amellett, hogy van remény a változásra, a fejlődésre, és mindig van remény az újrakezdésre. és ebben van valami nagyon klasszikusan felemelő és klasszikus katarzissal kecsegtető előadás született szerintem, ami persze természetesen az alapműből következik.
1: Meg a darab feldolgozásából is következik. Nagyon, nagyon nehéz volt ezt a lebegő világot szerintem színpadra álmodni, ahol hol az angyalok jönnek, hol a földhöz ragadt hétköznapiság uralkodik, és hát ez például remekül sikerült, úgyhogy ezért is külön gratuláció. De én közben azon gondolkozom, hogy valójában ez a darab azt mutatja meg nekünk, hogy úgy élünk, hogy igazán senkinek sem jó. Most kerestem a jó kifejezést, de nem akarok ennél mélyebbre menni, mert minek. De hogy mindenki keresi azt, hogy hogyan tudna boldog lenni, vagy hogy mit ígért neki az élet, vagy mit ígértek egymásnak, és közben senkinek sem jó. És hát mégis csináljuk.
2: De voltak éppen azt hiszem, hogy ezt nagyjából azért egymással csináljuk. Tehát valahogy a Kushnernek van egy nagyon erős brechti beütése, egy alapállása, ami feltétlen azt jelenti, hogy kritikátlanul nem fogad el tulajdonképpen semmit. Ugye a második résznek egy nagy gesztusa az, hogy a Pryor Walter, amikor éppen az egyik jelenetben fölmegy a mennybe, még a mennyet is kritizálja. Tehát ez sem hajlandó kritika nélkül elfogadni, ez önmagában egy politikai tett egyébként, és egy nagyon erős baloldali világlátásnak a manifestációja a Kushner részéről. Úgyhogy szerintem az, hogy problémacentrikusan jeleníti meg a maga világát, az nem jelenti azt, hogy tapicskol valamiféle menthetetlenségben, sokkal inkább azt, hogy hitet tesz a konstruktív kritika mellett, és kifejezi a reményét a fejlődés és a jobbá válás irányába.
1: Nehéz volt ezt a darabot oda rendezni a színpadra elénk? És azért is kérdezem ezt pontosan, amit az előbb megjegyeztem, hogy annyiféle síkon mozog a valóságban is, és egyébként gondolatilag is, hogy valahogy nagyon nehéz lehet ezt egységben, három részben, 2,5 órában úgy megmutatni nekünk, hogy végül úgy álljon fel a néző, hogy egyrészt jól szórakoztam, másrészt viszem haza a gondolatot.
2: Hát az helyzet, hogy ez nekem is rendkívül szórakoztató volt. Ezt a billegést is megcsinálni egyfelől, amit a Kushner követel, mármint a színpadi megvalósítástól, hogy egyrészt ezek a látomások, ezek egyszerre tudjanak többféle értelmezési keretben működni, tehát egyrészt a saját jogukon el tudom fogadni akár valamiféle furcsa transzcendens, de objektív valóságnak is, másrészt meg valami furcsa jungi rémálomként, ami igazából a szereplők gyászfeldolgozásából adódik. És az, hogy ezek milyen fajta vízióként jelennek meg, hát nekem az egyik alapélményem még tulajdonképpen a gyerekkor és a felnőttkor határán a David Lynch filmművészete, és hát ez az anyag, ez sokféleképpen rokonítódott bennem a Lynch-féle esztétikával, és tulajdonképpen öröm volt egy ilyen jellegű anyaggal találkozni, és eljátszani ezekkel a szürreális rétegekkel.
1: Major Erik, László Zsolt, Tóth Ildikó, Lestján Attila, Berényi Nóra Blanka, Bata Éva, Krisztik Csaba és Pál András, hogy a szereplőket is megillesse a megfelelő kalaplengetés. Gratulálok, láttam a premiért, fantasztikus előadás, sok jót kívánok nagyon hozzá.
2: Köszönjük szépen.
1: Nagy Péter István rendezőt és koreográfust hallották az előzőekben, amiről pedig beszéltünk, az Angyalok Amerikában második része, az alcím Perestroika, Radnóti Színházban találják.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Következő beszélgetésünket Kocsis Gergely Jászai Díjas színművésszel folytatjuk le. Már amennyire lefolytat az emberei beszélgetést. Örülök, hogy itt vagy, szervusz, és hát egyúttal megjegyzem, hogy hát gyakorlatilag te a Katona József Színház egyik oszlopa vagy. Tehát ha arrébb lépsz, összedől a színház. Ott vagy 99 óta, nem?
2: Igen, 99 óta, 27 éve.
1: Hú, micsoda időket láttál. Hát de tényleg, hát azért az a színház is változott, a színjátszás is. Talán mi is változtunk ez alatt a bő negyed század alatt.
2: Nem beszélve a körülményeink állandó változásáról.
1: Hát ugye. Más most a Katona, mint akkor volt, amikor oda szerződtél?
2: Hát természetesen más. Amikor én oda szerződtem, Zsámbéki Gábor igazgatta még bőségesen a színházat, és hát nyilván másnak is láttam, mert egy fiatal csitriként csak egy hatalmas megtiszteltetés felhőjében úsztam évekig, aztán ahogy idősödtem, egyre változott a színház is, meg én is, és hát most meg már én vagyok, ahogy nagyon kedvesen az imént mondta, hogy az egyik oszlop, talán nem szerénytelen azt mondani, hogy valóban, legalábbis egy téglácska vagyok az egészben, most már én vagyok az egyik öreg. Ez már önmagában egy elég markáns változás, így 27 év alatt.
1: Igen, az embert így meglepi, amikor így szembe jön ez vele. Igen. Mondjuk voltak itt olyan szerepek, amiket, akik a Katonában járnak, hosszan emlegettek, a Platonov például, amit igen, Székely Kriszta rendezett, de hát Gotár is rendezett jó néhány olyan előadást, ahol feltűnt az, hogy hét, Kocsis Gergely milyen jó. És szerintem ezek egy színész pályáján iszonyú fontos pontok, tehát amire úgy lehet kötni és visszaemlékezni. De amit a közönség annak gondol, az biztos, hogy ugyanaz, mint amit a színész is annak lát. Tehát te például ezt hogy éled meg?
2: Hát nem minden esetben, mert nem mindig feltétlenül az válik kultikussá, vagy nagy közönség sikerré, amit az ember belülről feltétlenül szakmailag kilométerkőként megjegyez magában. Tehát volt olyan példa, amikor úgy éreztem, hogy mondjuk művészileg egy szintlépést sikerült elérni, de mondjuk ez nem csapódott le egy hosszú szériában. Tehát ilyen ambivalenciák előfordulnak.
1: Tanítasz is színészmesterséget. Mit lehet ebből ténylegesen megtanítani? Mondjuk bárkinek, aki nem is kirobbanóan erre született tehetség.
2: Erről hosszú disszertációkat lehetne írni, akár eredménytelenül is, tehát nem tudom, hogy mik az időkeretek, de az ember mondja, ahol éri, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. A tanítás valami olyasmire kényszeríti az embert, hogy a saját munkáját is analitikusabban figyelje, pont azért, hogy meg tudja fogalmazni azokat a dolgokat, amiket egy délelőtti próbán átél színészként, azokat esetleg délután a tanítványainak meg kell próbálni artikulálni, és a tanítás az mindenképpen... Ennyit el tudok mondani, a tanítás az a színészi állapotot, hogy úgy mondjam, megemeli egy kicsit, vagy legalábbis koncentráltabbá, vagy tudatosabbá teszi. Igyekezni kell nem ízlést tanítani, és nem saját művészetünket erőltetni, hanem azokat a megfigyeléseket, amikben az ember biztos, azokat a működési mechanizmusokat igyekezni átadni és tanácsolgatni, és hát főként hagyni, hogy a növendékek lehetőleg saját maguk jöjjenek rá a saját működésükre, mert különben csak epigonok, vagy majmolókká válnak. Hát nagyon óvatosan kell csinálni az egészet.
1: Minden esetre egy stílusvizsgára elküldeném őket, nézzék meg a rendezői munkádat, méghozzá Csengetett Milordot, mert hogy hát az azt hozza, amit ettől elvár az ember, és mégis megvan a saját íze, úgyhogy ahhoz gratulálok például.
2: Köszönöm.
1: Az egy új szín neked, nem?
2: Ez mindenképpen egy új szín. Hogyne. Új szín és nagy vállalás, és nagy aggodalommal fogtam bele, hogy egy érzékeny ügyet hogy lehet mégis, hogy úgy mondjam, kisajátítani, és nem pedig valami vacak riméket csinálni belőle. Remélem, hogy sikerült. Egyelőre úgy tűnik, hogy töretlen sikerrel megy az előadás.
1: Ja nem, hát azt az Orlaiék addig játsszák, ameddig kedvük szottyanra.
2: Hát meglátjuk, reméljük.
1: Tehát én azt tudom, hogy ennek a műfajnak, magának, az angol humornak, meg a Csengetett Milordnak megvan a maga tömegbázisa, nagyon komoly tömegbázisa Magyarországon. Igen, ráadásul igen, ez igen, az előadás, ez meg jó. Tehát, hogy azt kapod, amit vársz, és ez nem teszi közhelyessé. És ez szerintem ez nagyon jó. Azt kapod, amit vársz, és ez nem

0: kolmeleg felépítésre, ami abban a házban zajlott. Noha tudom, hogy az egész társadalmi feszültségeket penget, de mégis valahogy irigykedtem arra az életre.
1: Hát ezek a, nagyon angolok.
0: Igen.
1: A minden jó és rosszával a dolognak.
0: Minden jó és rosszával. Lehetséges, hogy a kulturáltság a minden szinten, még a hamis kulturáltság is, de nem tudom, talán az vonzott benne.
1: Az Üvegház viszont ezért kerestünk eredetileg, Asher Tamás rendezte, és igen, áprilisban volt a bemutatója.
0: Igen.
1: És hát nem játszátok olyan régóta, hogy ne mondhassuk el a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy menni kell megnézni, mert hogy ez, igen, egy friss bemutató a Kamrában.
0: Így van.
1: Ez is angol. Ugye Harold Pinter darabja,
0: igen,
1: munkás világ Angliában.
0: Igen.
1: De ez egy bocsáss meg, csak annyit akarok hozzátenni, hogy ez egy nagyon speciális korban játszódik. Nagyon, nagyon éles világot hoz, nem kifejezetten Anglia a lényege.
0: Nem, semmiképpen nem Anglia a lényege. Érdekes módon ezt 58-ban írta a Pinter, tehát azt hiszem a második jelentősebb darabja, és aztán beletette egy fiókba, és aztán 1980-ban mutatta be, tehát 20-valahány évvel később, és azt írja róla, hogy azért tettem el, mert csak egy fantáziának találtam, de aztán alájött a világ, vagy valami ilyesmi. Tehát azért a világ utolérte. Mert azért ez egy abszurdnak nevezhető színdarab, abszurd és rejtélyes és megfoghatatlan és indokolhatatlan és irracionális helyzetekkel, és valószínűleg a Pinter azt mondta, hogy ez túlzás, és aztán eltelt valahány év, és valósággá vált az abszurd. Nem beszélve arról azóta is eltelt sok-sok évről. Tehát ma már ez teljesen a valóságnak látszik, sajnos.
1: Hogy mennyire abszurd az valójában, ugye egy nagyon fura dolog, mert hogy itt számokkal jelölt betegekkel kezdődik, igen, ez a történet. Ez, igen, a 20. század történelméből sajnos ismerős.
0: Sajnos ez már nem mondhatjuk abszurdnak, igen.
1: És akkor innentől kezdve megyünk el valami olyan világba, ami annyira nem megfogható, kicsit ilyen bizarr, kicsit síkos talaj, ami mozgunk, igen, majd.
0: Hát igen. Hát igen, itt hát tulajdonképpen az arrogáns hatalom kíméletlensége rajzolódik ki, amely hatalom már a saját hazugságaiból se talál ki. És ez persze nevezhetjük abszurdnak, bár nem klasszikusan abszurdnak, tehát ezért itt vannak okozatok, tehát nem egy UNESCO, vagy nem egy Beckett, vagy nem tudom mi. Tehát mindennek megvan a háttérben a titkos eredője, csak mind-mind titkos marad, és a felszínen meg emberek egy elég konkrét hierarchiában oldottan beszélgetnek egymással, holott mindegyiknek van valami titkos ambíciója, ami aztán a feltartóztathatatlan, ezzel talán nem lövöm el az előadást, ami hát aztán a végül is a feltartóztathatatlan katasztrófába vezet.
1: Ez egy friss, igen. Ez egy friss fordítás, Hamvai Kornél fordította.
0: Igen, Hamvai Kornél csodálatos, szigorú fordítása, ezt ő maga mondja, hogy szigorú, mert minden egyes szótagon elidőzött, és halatlan szellemes, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuperul visszaadja a Pinter egyik legkomolyabb értékét, ami nem más, mint a dialógus technika. Tehát egyszerűen brilliáns. Brilliánsan beszélnek el egymás mellett ezek az alakok, és szórakoztatóan.
1: Ezt ismerjük. Ezt az egymás, igen, mellett elbeszélést, ezt kiválóan ismerjük ebben, igen, az országban. Asher Tamás rendezése tehát a Kamrában. Azt jól mondom, bár itt azért sok viszonylag egyenrangú szerep van, hogy azért, igen, ez neked egy főszereped? Ruth szerepe?
0: Hát igen, azt hiszem, hogy ez főszerep.
1: Legalábbis szereted?
0: Én hajolok maga, és én vagyok ennek a szörnyű intézménynek, a rejtélyes intézménynek az igazgatója.
1: Szörnyű beszédekre szeretem készülve.
0: Nagyon szeretem, igen.

0: Mészáros Bélával, Pásztor Dániellel, Páros Hannával, Vízi Dáviddal, Béles Bencével és Elek Ferenccel játszátok. És hát igen. Annyi mindenről beszéltünk, és még egy csomó mindenről beszélnék, de ebben a keretben most ez fér be, az Üvegház című darabot ajánlottuk. A SER rendezését a Kamrában Kocsis Gergelyel. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt ma a Kultúra sok-sok színházzal, ez ma így alakult, menjenek színházba, az remek szórakozás, és hát azon túl is remek. Úgyhogy ezt javasoljuk, és ezt kívánjuk. A mai szerkesztő Cserdi Zsolttal együtt, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
6: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
10: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
9: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Magyar Péter bemutatta kormányának 3 szóvivőjét. Felfedte kilétét a vidéki prókátor. Magyarország és Szlovákia is újraindította az ukrajnai dízelexportot. Megnövekvő, megvastagodó felhőzetre számíthatunk. Következnek a Spirit FM hírei 18 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. Bemutatom Magyarország kormányának három szóvivőjét, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát, írta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök úgy folytatta, a szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől, ha nem elbújik az újságíróktól, ha nem válaszol nekik, ha nem propagandát gyárt, ha nem tájékoztat, ha nem alattvalóknak, ha nem felnőtt, gondolkodó embereknek tekinti a polgárokat. Bejelentette továbbá, hogy a Tisza kormány döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire, írta. Hát akkor essünk végre túl a bemutatkozáson. Ezzel a felütéssel tette közzé Facebook oldalán ügyvédi honlapját a Vidéki Prókátor néven ismerté vált jogász. A bejegyzésből kiderült, hogy Fülöp Botond ügyvéd volt az, aki 2024-ben a kúriai döntések között megtalálta és szétküldte a sajtónak, hogy Novák Katalin, akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgatóját védő K. Andrének. Soha nem vágytam az ismertségre, most sem igazán vágyom rá. Ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a bujkálás, mert nem tartom komoly emberhez méltónak, és mert szeretném a saját nevemmel közzétenni a gondolataimat, fogalmazott posztjában Fülöp Botond. A Magyar Orvosi Kamara üdvözli, hogy Magyar Péter bocsánatot kért az egészségügyi dolgozóktól. Azt írják közleményükben, az előző politikai érában az egészségügyi dolgozóknak politikai támadásokat, rendszer szintű sérelmeket és szakmai megaláztatásokat kellett elviselniük. Mindezekkel való szembenézés, ezek felismerése elengedhetetlen feltétele a szakmai és társadalmi bizalom helyreállításának, írták. Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter vasárnap megválasztott miniszterelnök bocsánatot kért az előző irában meghurcolt civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére, a tényleges munkakezdés 2029-ben várható, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ közleményében az MTI-vel hétfőn. Újraindult az üzemanyagszállítás Magyarország és Szlovákia irányából Ukrajna felé, írja a Portfólió. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az Ukrajnába irányuló üzemanyagexportot, ennek újraindítását a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállításához kötötték. A vezetéken az áramlás április 22-én indult újra, miután kijavították azokat a károkat, amelyeket egy orosz támadás okozott. Erőteljes gomoly felhőképződésre, megnövekvő, megvastagodó felhőzetre számíthatunk. Többfelé várható eső, zápor, egyes helyeken zivatar. Az élénk helyenként erős délnyugati szél nyugatira, hajnaltájt északnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
12: Nagyon szép napot és nagyon szép hetet kívánunk mindenkinek, ez itt a Provokatőr, és ma igazán provokálni fogunk, talán egy olyan vendégünk van, akit nem is igazán kell provokálni, mert hát hogy a pórusaiból is árad egyfajta energia, direkt nem negatív energiát mondtam, Gajdi Csottó, szia!
13: Sziasztok!
12: Hogy itt vagy, de téged azért könnyen fel lehet küldeni a plafonra egy-két provokatív állítással, teszünk erre kísérletet, vagy tesznek majd a kedves hallgatók és nézők, ugyanis be lehet kapcsolódni. Itt a stream adásunkba is lehet írni nekünk a chatfalon különböző kérdéseket, és a Facebookra is kitettem egy posztot. Ott is várom a kérdéseket Gajdi Csottóhoz, vagy éppen hozzánk, Dévény Istvánhoz és Boros Tamáshoz.
13: Üdvözlet!
12: Üdvözlünk mindenkit! No, egy friss hírrel indítsunk, István, akkor én át is dobom neked így a pöttyös labdát.
13: Jaj, de Komolyan.
12: Tehát, a, nem, ezt még
13: nem tudom, hányadást néztél, ugye, de hogy tehát a borostyat csak szörnyen lehet műsort kezdeni. Hát miért szakadt volna meg ez a gyönyörű szép hagyomány? Igen, mondjuk az okleveleim, úttörő okleveleim fele is Dévényi Tibor névre van kiállítva, úgyhogy egyébként ez egy persze. Ez egy elég komoly trigger pont volt, ez semmi probléma. No, Bóna Zoltán, fideszes képviselőt elvitték a rendőrök, bilincsben felkészül Kocsis Máté.
12: Ez a provokatív állításom.
13: Röviden ugye, azért Bóna Zoltánról én nem sok mindent tudtam korábban, egészen addig, amíg ez a halásztelki ügy ki nem pattant, nem is olyan régen, és akkor kiderült, hogy ő is érintett lehet, akkor még nem volt erről konkrétan szó, de olyan szinten nem tudtam Bóna Zoltánról egyébként eddig semmit, hogy most, amikor kiderült, hogy elvitték bilincsben, mert megint rá kellett keresnem, nem voltam benne biztos, hogy kiről is van szó. De róla van szó, ugye az történt, hogy az ügyészség szerint a titkár tényleges munkát nem végzett, a munkabér nagy részét a rokonának adta, aki a foglalkozás fenntartásáért több százezer forintos ellenszolgáltatást nyújtott a volt képviselőnek, a titkár pedig azt jelenti, hogy a frakció foglalkoztatta ezeket a rokonokat, úgy tűnik, hogy valós munkavégzés nélkül, és ők felvették a fizetésüket, amiből a gyanú szerint, Bóna Zoltánnak csörgettek vissza, és azért mondtam a provokatív állításnak az, hogy felkészül Kocsis Máté, mert hirtelen valamiért eszembe jutott, hogy volt itt nekünk egy Tóth Gabink, aki szintén a Fidesz frakció mellett végzett mit?
12: Ha valamit mit? Mit végzett, te biztos tudod.
14: Az helyzet, hogy én egy kicsivel jobban ismerem Bóna Zoltánt, ha nem is személyesen, de különböző szálakon több információ jutott el hozzám, különösen azok után, hogy megválasztották ott a térség országgyűlési képviselőjének annó, és ezt egész egyszerűen nem hiszem el, amit róla állítanak. Természetes jogérzékem is azt mondatja velem, hogy megilleti őt még az ártatlanság vélelme, de amúgy meg egész egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyire buta legyen, hogy ilyet megcsinált. Ha megint kiderül, hogy túlságosan optimista voltam, és nagyon hittem az
12: dolgokat. Hát akkor lesz egy újabb mém.
14: Születik majd egy újabb dal erről.
13: Készül az album, ne? Hány dal kell egy albumra?
14: 10-12-vel már szerintem el lehet indulni a siker útján.
13: De hogy tényleg egy kicsit most olyan vagy, mint a, tudod, mikor vannak ezek a bűncselekmények, lemészárolta a családját, és akkor kérdezik a szomszédokat, és hát pedig olyan jó ember volt. Hát olyan szépen laktak.
14: Az, hogy lemészárolják a családot, szóval az azért...
13: Nem csak ez a rácsodálkozás.
14: Az majdnem olyan már, mint a tettenérés, és ott van áldozat, de Poirot szoktál nézni, ott persze. Is mindig kell indíték, kell áldozat, és kell gyilkos fegyver, különben nem áll meg még a gyilkosság gyanúja sem. Tehát itt is azért nyilvánvaló, hogy a rendőrség nem mond arról semmit, hogy milyen bizonyítékok állnak a rendelkezésükre. Az azért már elég durva, ha valakit elvisznek bilincsben, úgyhogy rossz érzéseim vannak, de engedtessék meg nekem ez a hozzáállás, hogy én ezt egyelőre nem hiszem el.
13: Jól vettem ki a szavaidból, hogy, vagy talán még inkább a hangulatából, hogy az, mintha azt mondanád, hogy ha tényleg ez történt, amit az ügyészség mond, akkor az nagyon piti.
14: Igen.
13: Nem az ügyészségtől, hanem a Bónától.
14: Igen. Mm-hmm.
12: Tehát ennél ügyesebbnek kell lenni.
13: Hát vagy akkor lopjon rendesen. Nem
14: ügyesebbnek kell lenni, hanem...
13: De ez tényleg apró pénz, tehát hogy ha már...
14: Igen. Erre nem volt ő rászorulva szerintem.
12: Na, ez is egy válasz persze. Mit szólsz a mémekhez, ha már így szóba hoztad? Figyelj, ez egy belépő a fiatalok világába. Pont Orbán Viktor mondta azt Dopmennél, hogy nem tudja még továbbra sem, hogy a fiatalokat mivel nem sikerült megfogni, vagy miért távolodtak el ennyire a Fidesztől. Tessék, te úgy tűnik, hogy megtaláltad ezt.
14: Rettenetes népszerűségnek örvendek. A baj csak az, hogy nagyon sokan komolyan gondolják azt, hogy ott én énekelek és én táncolok.
12: Ezt te honnan tudod?
14: Onnan, hogy rengeteg ilyen visszajelzés érkezik hozzám, hogy ez milyen nagyszerű Gajdicsúr, és folytassa. És maga az...
12: Ez tényleg egy mulatós album.
14: Maga az alkotó is, aki adott egy interjút azzal kapcsolatban, hogy ha ő ezt monetizálta volna, akkor már mennyi pénze lenne, sokkal több, mint amit az igazi munkájával keresni tud. És ő is elmondta, hogy tulajdonképpen érkeztek hozzá olyan e-mailek, levelek, hogy hagyja ezt abba, mert Gajdics egyre szimpatikusabb, és ők ezt nem akarják már, mint a levélíró. Úgyhogy éppen ezért úgy vagyok vele, hogy fürdőzöm az ismertségben, de azért azt még nem tudtam magamban teljesen, hogy is mondjam, csak elhatározni, amit az egyik barátom ajánlott föl, hogy szervez egy nagy koncertet a nyáron a Tabánba, és én ott lépjek föl, és hagyjak elő néhányat ezek közül. Amikor az Ókovács Szilveszter barátom azzal poénkodott, hogy ezzel az orgánummal miért nem vagyok én operaénekes, akkor azt mondtam, hogy azért, mert hangom van, hallásom még nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy mégis maradok eredeti tevékenységeim.
13: Na, Pamkutya is milyen jól megcsinált a kis koncertsorozatán.
14: Abszolút.
13: De ott, várjátok, mert ott maradt az a provokatív állításnak a második fele, hogy felkészül Kocsis Máté. Hogy szerintem azért rengeteg ilyen ügy fog kiderülni. Én végig azt éreztem a Fidesz kormányzásban, és nem csak én is, egyébként majd biztos beszélünk arról, hogy mi is lehetett szerinted a Fidesz választási bukfencének az oka, hogy volt egy ilyen, ez így örökké tartani fog. Tehát, hogy ez a NER így minden
14: szerintem
13: is.
14: Szerintem meg nem. Kicsit a provokációban visszahallom azt a Puzsért, aki közölte, hogy nem arra kapott felhatalmazást az új kormány és Magyar Péter, hogy pénzeket osztogasson a rászorulóknak, meg kormányozzon, hanem arra, hogy elszámoltatás.
12: De ezt te vitatod?
14: Igen. Igen, vitatom, mert ez kampányduma. Ez van egy szűk magja a Tisza szavazó táborának, amelyik bevette azt a hazugságot, amit nem is Magyar Péter, hanem egy másik magyar, Magyar Bálint kezdett el, aki már a első Orbán kormány idején könyvet írt maffia kormányzás címmel, és erre építettek egy történetet, ami ha valaki komolyan veszi, akkor abból következhetne az, amit mondtál István, de szerintem meg nem igaz az egész, a kiinduló pont hamis, és ebből fakadóan nagyon hamar olyan csúfos véget fog ez az egész érni, mint ahogy járt eddig a Kellertől kezdve Budai Gyula barátomon át minden elszámoltató.
13: Ez biztos. Miért lenne a kiinduló? Várjál, mi a kiinduló pont? Mert azt mondod, hogy már az is hamis.
14: Az a kiinduló pont, hogy a Fidesz az tulajdonképpen szétlopta az országot, és minden forrást a haverok meg a rokonok zsebébe tömkörött Orbán Viktor. Ez.
12: Hát, de ha nem, akkor mennyit? Valamennyit azért csak, ugye? Ezzel egyet értesz.
14: Nem értek egyet.
12: Tehát, hogy fillért sem tettek.
14: Nem ez a fillért sem. Még egyszer mondom. Tehát az úgy könnyű, hogy amit az Európai Unióban például lobbizásnak tartanak, azt idehaza korrupciónak nevezzük. Tehát lehet játszani a szavakkal, lehet lopásnak mondani azt, hogy ha valaki 50 méteres sugarú körön belül lát valahol, hogy mondjam végig, ha valaki 50 kilométeres vagy 50 méteres sugarú körben tartózkodott egyszer Orbán Viktorral, az onnan kezdve, ez szerint a felfogás szerint nem nyerhet közbeszerzést. Mert akkor lop. Hát nem lop.
13: Hát dehogy nem.
14: Nem.
13: Hát dehogy nem.
14: Hát nem.
13: Hát a Balási, amit elmondott, már az pont elég. Ugye a Magyarországon a legtorzabb a reklámpiac volt, ugye? 30%-ot uralt az állam. Ilyen nincs a világon sehol. Most ennek a 30%-nak a 100%-át Balásiék osztották szét, és ebből 90% került a NER nyilvánossághoz. De ez mi például?
14: Ugyanaz a véleményem erről, mint a Bóna Zoliról, várjuk már meg, állítólag már 2 éve kiterjedt nyomozás folyik, hogy föltárják, hogy ott mi történt, és nézzük meg, hogy mindebből a feltételezésből mi állja meg jogilag is a helyét. Azt gondolom, hogy akkoriban, amikor a Fidesz kormányzás indult 2010-ben, akkor nagyon okosan minden liberális és minden ellenzéki nagyon jól tudta, hogy többféle felelősség van, és a politikai felelősséget ők a rossz kormányzásért megkapták akkor, amikor nyert a Fidesz 2/3-addal, és átvette a hatalmat. És a jogi felelősség az egy egészen más dolog. Szeretném csak felidézni Simon Gábor ügyét, aki úgy elkaptak 200 millió, akkor az azért nagyobb pénz volt, mint most, külföldre menekített lóvéval, amiről nem tudta megmondani, honnan szerezte. Nála is voltak aranytömbök, meg a jó ég tudja micsoda, és egyetlen dolgot tudtak jogilag is rábizonyítani, hogy a bevételei után nem fizette meg az adót, erre ő fogta magát, és gyorsan befizette. És a mai napig nem tudtak ellene jogerős ítéletet hozni, semmilyen bűncselekmény tekintetében.
13: Kicsit most elbeszélek.
14: Úgyhogy ezért, ne. De ezért mondom, hogy mielőtt bárkit bűncselekménnyel vádolunk, azért végezzünk el legalább egy jogi egyetemet, legyen egy kis gyakorlatunk, akár rendőrségi, nyomozati munkában, akár vádhatóságnál, azt utána majd beszéljünk
13: ilyeneket. De
14: én ebben hiába provokáltam.
13: De én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy a magyar állam tette ki a magyar reklámpiac 30%-át. Ez nem bűncselekmény, hát 30%-át. Ilyen a világon nincs. És olyan hirdetések jelentek meg nálatok is szakmányban, hogy MVM, ami monopól helyzetben van, de népszerűsíti magát. Paks 2 beruházás, ahol még a betont se öntötték, népszerűsíti magát. Szerencsejáték ZRT, na az legalább azért hirdetett, mert Szerencsejáték ZRT, mondjuk a többi támogatást most hagyjuk. Kormányzati tájékoztatás, ezek a plakátok, amire rá volt írva, hogy kormányzati tájékoztatás, és egy az egyben a Fidesznek az üzeneteit és a siker sztoriait tolták országosan.
14: Tehát,
13: és
14: rengeteg ilyen, láthatjuk és április 12-e után, hogy milyen hatékonysággal,
13: hát jó,
14: milyen
13: de akkor sikerre, az dupla bűn.
14: Még egyszer mondom, hogy ezért a politikai felelősséget azt a nyakába varta a magyar nép a Fidesz kormánynak, a jogi felelősséget pedig még egyszer mondom, bízzuk szakemberre.
13: Csak engedjük el, bízzuk
12: szakemberre,
13: több száz, ismerjük több ezer milliárd csúszott el ilyenekre.
12: Itt van a probléma, hogy a lobbizás és az állami korrupció között. Ha a valódi lobbizás során több szereplő verseng általában az érveivel. Magyarországon pedig azt látjuk, hogy a közbeszerzések kiírásai gyanúsan egy-egy konkrét szereplőre, például Mészáros Lőrinc cégeire
14: ez
12: vannak.
14: Ez se igaz.
12: Ez nem igaz.
14: Magyarországon körülbelül 40 ezer közbeszerzést írnak ki évente. Ebből egy tucatot, vagy kettőt nyert meg Mészáros, vagy ha kitágítjuk a kört, akkor az általatok Fidesz oligarchának nevezett kör. Miről beszélünk?
13: Szerintem meg olyan kétharmadot.
14: De, ez nem igaz.
12: Tehát 40 ezer közbeszerzésből 12-t nyert meg Mészáros Lőrinc?
14: Igen. Még akkor is, hogyha ezek a legnagyobbak.
12: Ennyi közbeszerzés.
14: De szoktam mondani, hogy ha valakinek van még vasútépítő cége, és indul a bármelyik vasúti pálya felújításán, és soha nem nyer, mert minden Mészáros viszel előle, akkor joggal háborodik föl. De erről szó sincs. Arról van szó, hogy nem a Switelski, nem a Strabag, nem a külföldi cégek voltak a fővállalkozók, hanem ők lettek az alvállalkozók. Ennyi történt.
12: Hát igen, itt a fő probléma az, de szerintem lassan leugorhatunk erről a témáról, mert sehova nem jutunk, mert az, hogy a bíróság bizonyítsa be, ezt ismerjük, ezt gyakran halljuk, csak az a tapasztalatunk, hogy a törvényeket úgy alakítják át, hogy a baráti kör gazdagodása legális legyen, akkor a bíróság előtt nagyon nehéz bizonyítani a korrupciót. Ebben az értelemben neked igazad lehet, hogy a jog betűje szerint ezeket betartották. De szakmailag, morálisan a közpénz útja nem a legjobb teljesítményt, hanem a politikai hűséget követi, az már problémás, és éppen Balázsi esetében derült ez ki, hogy konkrétan egyetlen cég leuralt egy teljes piaci ágazatot, ez pedig a kreativitás a teljesítmény rovására megy. Ez teljesen nyilvánvaló. Tök kár, hogy így volt. Na jó, oké, ugorjunk.
13: Olyan 20%-át vitték el 2010 óta a Fidesz közeli cégek, a EU-s közbeszerzéseknek. 20%-át.
14: Nem, ki vitt el a
12: 80-at?
13: Nem 1-2-t.
14: Ki vitt el a 80-at?
13: Hát oké.
14: Vagy az nem érdekes?
13: Nem, de ez de nagyon érdekes, csak ott van 41.900 cég,
14: én azt hallottam,
13: meg itt van 100, ami elviszi a 20%-át.
14: De István, én azt hallottam, vagy azt hallgattam 16 éven keresztül, hogy ebben az országban a Fidesz miatt nem lehet 5-ről a 6-ra jutni, nem lehet csinálni semmit, levegőt sem lehet kapni, innen csak elmenekülni lehet.
13: Ez így van.
14: Ez nem volt igaz?
13: Dehogy nem jelenett volna igaz. Szerinted miért a kis településeken miért bukfencezett akkor át a Fidesz, hogy az még a fideszeseket is de duplán
14: meglette? Még egyszer mondom, a politikai felelősség az egy másik dolog, de ezek szerint az a propaganda, amit az ellenzék nyomott 16 éven keresztül, hangsúlyozom, már még korábbról Magyar Bálinték idejéből fakadó hülye szöveget, egész egyszerűen nem volt igaz.
13: Hát dehogy nem.
14: De, nem.
13: Az összes
14: de nem. Akkor nem lehetett volna 80% nyertes közbeszerzéseket, ha mindent a Fidesz viszel, és nem lehetett volna például, szerencséje például Magyar Péternek, hogy a szűk köre, akikkel körülvette magát, mindegyik milliárdos. Hogy a frázban?
13: De az összegeket is nézni kell, és az arányokat is. Tehát, hogy az, ja, az hogyha az összes közbeszerzés...
14: Neked hány milliárdod van? Hagyj kérdezzem már meg. Na képzeld el, nekem sincs. Pedig én állítólag.
13: De nekünk nem
14: is ez a lovag vagyok.
13: Ne,
14: te, vagy mi a frász?
13: Nem, ilyet senki nem mondott.
14: Nem.
13: Tehát,
12: még ez még nem.
13: Ha tehát ha közbeszerzéseknek a 20%-át a összes cég nagyon kicsi része viszi el, 10 cég csoport körülbelül, és az 80%-on osztozik a követ, többi 40 ezer, akkor ott olyan súlyos aránytalanság van, ami teljesen egyértelmű teszi,
14: mondom,
13: hogy itt irányított közbeszerzések.
14: Még egyszer mondom, vannak olyan közbeszerzések, amik baromi nagy értékre írodnak ki, és vannak kisebbek.
12: Oké, akkor hagyjuk az összegeket. Na. Az Európai Unióban olyan 10-15% az olyan tendereknek az aránya, ahol egyetlen induló van. Magyarországon egyes területeken ez bőven 30% feletti. És ott NER közeli cégek nyertek. Igazából, tehát nem lobbizásról beszélünk, hanem a piac leosztásáról.
14: Én például, amikor lakásfelújításba fogtam, én is egyik ismerősömet kértem meg rá, és nem írtam ki három szereplős pályázatot.
13: De te nem az állam vagy, és nem közpénzből
14: jutott.
13: Ja, hát te nem az állam vagy, és nem közpénzből jutottad fel a lakást.
14: Szeretném megkérdezni, hogy abban mi kivetni valót találtok, hogy valaki olyanokkal végeztet bizonyos munkákat, akikben megbízik, akikről tudja, hogy azt jó minőségben el fogják végezni, és tulajdonképpen még alkalmasak és megfelelőek arra, hogy a közbeszerzésen is nyerjenek. Ez miért baj?
13: És aztán még
14: pusztán azért, mert ilyen a rokon.
12: Hát ilyen a rokon.
13: És
12: hát
13: aztán, jaktja is van, ahol a külügyminiszter jól érezhet.
14: Bocsánat, a jaktot abból a pénzből vette, amit vállalkozóként megkeresett.
13: Igen, okay. Attól a külügyminisztériumtól is, külgazdasági minisztériumtól is, amelyik... Egyébként meg te is ráfáztál volna, hogyha mondjuk a Mészáros és Mészárossal újítatod fel a lakásodat, mert akkor az alkotmányos költséggel drágább lett volna.
14: Okay. Gondolod te?
12: Ugorjunk.
14: De se tudod bizonyítani.
12: Orbán Viktor Dobmennek adott interjút, ott beszélt a médiáról is, ott azért megfogalmazott olyan véleményt, amit talán rátok nézve sem túl hízelgő Otto, de most hagyjuk ezt a részét, beszéljünk a vadhajtásokról, mert ez hát sokakat kiborított, fideszes oldalon is, és akkor a provokatív állításom ezzel kapcsolatban, hogy Orbán Viktor szájából az a mondat, hogy számára az egyik legfontosabb, legfőbb ige a vadhajtások, az vállalhatatlan, és azonnal a fideszes közegnek szakítania kellene a miniszterelnökkel. Ezt tudtam itt bedobni. Mi a véleményed?
14: Ez így nem... Ennek így nincs értelme, ezt tudom mondani.
12: Hát hogy van értelme?
14: Úgy van értelme, hogy én például soha életemben a vadhajtások oldalára még oda nem mentem.
12: És mit gondolsz azokról, akik
14: ebben baromira nem értünk egyet a miniszterelnökkel, de hogy attól nekem meg kellene őt tagadnom, mert ő ezt mondta, ez hülyeség.
12: Hát Huth Gergely hogy fogalmazott?
13: Nagyon nagy hiba volt Orbán Viktortól, uh-huh. De ez csak mennyi 2-3 órán keresztül tartotta magát ez a...
12: Akármit is írnak itt a balosok, a mi értékrendünk évtizedek óta változatlan, amit a távozó miniszterelnök itt megvallott, nem fér bele. Mit jelent ez a nem fér bele? Mi következik ebből szerinted?
14: Hát még egyszer mondom, hogy én...
12: Most, értem, te nem.
14: De muszáj volt megnéznem, hogy mi ez, és ott vannak olyan kijelentések, olyan címek, amivel én nem tudok azonosulni.
12: De Otto, ha te egy interjúban Kócián Péternél azt mondtad, hogy te Orbán Viktor hangdoboza vagy, akkor hogyan...
14: Viktor szavazóinak.
12: Szavazóinak, igen. Hangdoboza. Akkor igen. Ebben az esetben neked Kóciának mi a dolgot?
14: Kóciának is világosan elmondtam, hogy soha nem volt se K-telefonom, se különböző modern kütyű a fülemben, hogy Orbán Viktor lediktálja, hogy mit mondjak. Nem. Én azt mondom, amit sok, hát most szerény leszek, sok ezer ember mondja nekem azt, különböző formákban, hogy Gajdics úr maga úgy beszél, mintha én mondanám. Na, én erről szoktam beszélni. Hát és ezek általában Orbán Viktor szavazói, igen.
13: De, én azon gondolkodtam egyébként, mennyi időnk van még?
12: 20 másodperc, mondta.
13: Azon gondolkodtam, hogy mit lehet 20 másodpercen elmondani abból, amin gondolkodtam, nagyjából az égvilágon semmit, úgyhogy ezzel szerintem talán sikerült ezt a 20 másodpercet kitölteni, szépen. És akkor átviszem a gondolataimat a következő etapra. Megígérem, okay. Hogy megéri megvárni.
12: Nagyon rövid szünetet tartunk, szeretném kérni, hogy addig is írjanak nekünk, és mi pedig erre igyekszünk majd válaszolni. Néhány kérdésbe is fogok olvasni majd a következő etapban.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Ismét itt vagyunk Gajdi Csottóval, Dévényi Istvánnal, Boros Tamás. Fejtsük meg, hogy miért mondta ezt a miniszterelnök.
2: Jaj, ezt nem tudom megfejteni. Tehát hát én tényleg nem, tehát magát a folyamatot. Elkezdtem nézni az interjút. Néztem, mindegy, gondoltam, hogy gondoltam, és jött ez a rész, amikor a médiáról volt szó, és ugye jött az, hogy hát... Húha, hogy kell ezt NMHH kompatibilisen kifejteni, sehogy nem lehet. Tehát Orbán Viktor nem igazán becsülte meg az eddigi médiáját, majd kijelentette azt, hogy vadhajtások, ugye az az ige forrás. És utána ezen gondolkodtam, hogy oké, de mi a cél? Mert Orbán, most sokan elmondták, hogy jaj, hát mert összeomlott a miniszterelnök, meg izé.
1: De
2: meg azt gondolom, hogy Orbán...
1: Írtál egy olyat, ami szerintem...
2: Meg azt gondolom, hogy Orbán Viktor profi.
1: Porzasztó. Elmebeteg? Ezt írtad a miniszterelnökre? Valami ilyesmi?
2: Igen, de akkor ott még provokálni akartam. És tényleg azt gondolom, hogy Orbán profi. Ha elmebeteg, akkor is profi. Nem. Orbán,
1: kettő együtt.
2: Azért. Orbán profi, tényleg profi. Tehát, hogy valami terv itt van. Mi a terv? Az, hogy a vadhajtás sok felé irányába, tehát annak a közönségnek, annak a közegnek valami, de az kicsi az a közeg. Azért az nem túl jelentős, és hát nem annyira cuki ráadásul, de az mindegy, az most mellékes egy politikai szempontból. Tehát mi a fenét akar kezdeni Orbán Viktor egy pár százalékos ultra kemény mag társasággal? Biztos, hogy nem a Fidesz megújításán. Hiszen ahhoz nyitni kéne. Ugye arra is beszélt, majd megy a fiatalok, meg egyetemistákat, a kettő nem fér össze, a kettő nagyon-nagyon üti egymást, és ezért nekem nincs megfejtésem a mai napig, hogy itt mi az elképzelés, de mivel Orbánt tök mindegy, hogy szeretem, vagy nem, de profi politikusnak tartom, ezért azt gondolom, hogy valami terv elképzelésnek itt lennie kell.
3: Én itt a szünetben már mondtam, hogy csak nem akartam a műsor címével szórakozni, de szerintem Orbán Viktor ezzel a kijelentésével provokált. Sokkal szimpatikusabb az, amit írtál, hogy soha nem mondtál olyat, hogy elmebeteg, hanem hogy ez a gondolat szerinted beteges, valahogy így fogalmaztál. Na most még ezt el is fogadom. Igen, ez egy beteges gondolat, ez a provokáció, de nézzük meg, hogy miért. Az elmúlt 16 évben nincs olyan ember, és nincs olyan politikus Magyarországon, aki annyi mocskolódást, annyi lejárató szöveget, annyi undorító szemét, hazugságot, annyi bélyeget a homlokára, annyi gyalázkodást, annyi elképesztő, lejárató szándékú történetet kapott volna, mint Orbán Viktor.
1: Ja, azt hittem Magyar Péter.
3: Mint Orbán Viktor. Ja, Orbán Viktor. És én mondom, megnéztem ezt a vadhajtásokat, miután ez ilyen témája lett a közéletnek, és azt vettem észre, hogy ez pontosan abban a stílusban bánik és beszél nem fideszes, most nem nehéz így fogalmazni, hogy most már kormánypárti az ellenzéki, szóval azokkal, akik nem fideszesek, pont ugyanúgy bánik, mint ahogy Orbán Viktorral bántak az elmúlt 16 évben.
2: De hol?
3: Számomra ez egy ilyen kacsintás volt. Ha ez az ige forrás, akkor viselkedhetnék úgy is veletek szemben, mint ahogy ti viselkedtetek velem szemben, de ahogy fogalmaztál te is, ő egy profi politikus, és soha nem tenne ilyet.
2: Aha.
3: A másik része a provokációnak az valóban irányunkban szólt, és mégpedig arról nekem, legalábbis én ezt így fogtam föl, hogy bizony-bizony őt is, 63 éves vagyok én is, szóval minket úgy neveltek, hogy ha valami baj van, akkor először magadban keresd a baj okát, és nekem komolyan el kellett azon gondolkodnom, hogy mi az, amit én magam rosszul csináltam, és ennyire kevés vagy kicsi hatékonysággal jutottam el, például ahhoz a 800 000-1 millió emberhez, aki tulajdonképpen megjelent plusz szavazatként, és megnyerte a Tiszának ezt a szavazást ilyen mértékben.
1: Hát azon nem gondolkodtál, hogy az
3: találnom.
1: Üzenetnek a minőségével
3: sok lehetett. Sok mindenre gondolkodtam.
1: Egyszerre azt mondani, hogy én hibás vagyok. Itt most próbálok téged felmenteni. Majd hálás leszel a végén. Egyrészt azt mondod, hogy én hibás vagyok, és meg kell találnod az okot, hogy mi vezetett oda, hogy nem sikerült. De ezzel együtt ugye van egy másik állítás is, hogy te Orbán Viktor szavazóinak hangdoboza vagy. Na most a kettő együtt nem működik. Tehát úgy tudsz saját felelősséggel megjelenni ebben az egyenletben, ha azt mondod, hogy én egy autonóm szereplő voltam, aki nem egy megválasztott miniszterelnöknek, vagy akármilyen politikus véleményének a felhangosítója vagyok, hanem a saját autonóm gondolataimat fogalmazom meg napról napra, amiben benne van az is, hogy kritizálom adott esetben dicsérem, de ugyanolyan súllyal jelenik meg, csak hát nem erről volt szó. Hát ilyen hangon beszél erről, most hadd idézzek. Van a korábban bennünket támogató jobb közép, vagy a mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Inda Média, TV2 Index, ilyenek Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni? What? Hosszú éveken át ezek a csatornák, ezek a platformok egy az egyben azt mondták vissza, amit Orbán Viktor gondol. Nulla szabadság. Nulla újságírás.
3: Megint ott tartunk, hogy a te megfogalmazásaidat, gondolkodásmódodat is jelentős mértékben befolyásolja a bennünket folyamatosan gyalázóknak a gondolkodásmódja. Tehát én azt is mondtam...
1: Otto, ez matematika. Időben fölmentem az újságíróknak a Facebook oldalára, megnéztem azt, hogy mit mond a kormányzat, mit mondanak ők, hányszor jelenik meg kritika egy adott kormányzati döntéssel kapcsolatban. Nem akarod hallani azt a számot.
3: De hallgassál engem végig. Te is
1: figyelek,
3: gazdagodni fogsz azáltal, ha engem is meghallgatsz. Tehát az a helyzet, hogy én önmagammal szembeni kritikámban az is benne szerepel, és most nagyon képletesen beszélek, te ismersz engem régóta, István, én soha nem bántottam még senkit, tehát az orbaverés most egy szimbolikus. Ezt szavakban, írásokban és műsorokban gondolom, de a legnagyobb hibám az volt, hogy nem vertem azonnal orba azt a szemétládát, amelyik közölte, hogy én nem újságíró vagyok, csak propagandista, abóvó hazudok, és oda sem érdemes rám figyelni.
1: Ki mondta ezt?
3: Ezren. A másik oldalról a Dollár Média jeles képviselői, akik külföldről származó közpénzeket költöttek arra, hogy bennünket lejárassanak.
1: De akkor definiáljuk
3: az újságírót. És engem neveztek propagandistának, a zsoldos propagandisták.
1: De ha azt mondod, hogy Orbán Viktor szavazóinak vagy a hangdoboza, akkor az miben nem propaganda? Amit ilyenkor
3: mert az, a közvetítő az, végez. Hogy propaganda, az azáltal vált szitokszóvá, hogy aki Orbán Viktor támogatja, az lett propagandista, tehát azok szemében, akik szemében Orbán Viktor, a patás ördög, az elzavarandó, Hát nyilvánvaló, akkor a propagandistái is azok.
1: Otto Mester,
3: de ez kérdezem, hülyeség.
1: Orbán Viktor tévedhetetlen?
3: Azt én nem mondtam.
1: A kormányzat hozott rossz döntéseket az elmúlt 16
3: évben. Orbán Viktor a saját szájával mondta ki, hogy igen.
1: Akkor ezt miért nem hallottuk ezektől az úgynevezett újságíróktól?
3: Én ezt is megmondom neked. Abban a hangzavarban, amit ez a dollármédia, mint zsoldos, keltett, hogy ez a tudományos mindenkiós, amit a nap 24 órájában, 1000 felületen, naponta 5-6 bejegyzéssel terjesztettek, abba a hangzavarba az ember azzal a kritikájával, hogy ezt lehetett volna másképp, ezt lehetett volna jobban, ezt legközelebb ne így csináljátok, nem szívesen vett részt. Sőt, egyáltalán nem vettünk benne részt. Ezért.
2: Ez egy olyan önfelmentés, amit én is... Amit én is csináltam nagyon-nagyon régen, amikor
3: persze.
2: Ugye valóban régóta ismerjük egymást. Egyébként nekem Otto az egyik legjobb főnököm volt, mert a felülről érkező mindenféle nyomásoknak mindig ellenállt, és ez hozzánk nem érkezett meg. Úgyhogy én egyébként jó emlékeket őrzök rólad, mint főnök. De ezt én is csináltam, ugyanezt az önfelmentést, amikor azt mondtam, hogy...
3: felülről érkező nyomás, akkor mit fogsz lépni,
2: abban a,
3: ha ez kiderül.
2: Tehát abban a média viszonyrendszerben, ami akkor volt, és akkor viszont tényleg még a jobboldali média az kvázi szinte alig létezett, és főleg a baloldali liberális tengerhez képest, hogy ugyan látjuk ezt is, meg látjuk azt is, meg ez se jó, meg az se jó, meg ezt a figurát nem kéne, meg azt a figurát azért nem kéne ide, meg oda, de most mi is mondjuk azt, hogy nekünk nem tetszik, amikor 80% azt mondja, hogy neki nem tetszik. Óriási hiba volt. Azért volt óriási hiba, onnattól kezdte a Fidesz katonának
3: nem az nem tetszett, ami az újságírókat. Tele volt a dollár média.
2: Nem sikerült elmondani.
3: Érted?
2: Otto, csak én azt mondom, hogy ez volt az őshiba, mert a Fidesz innentől kezdve tekintette a újságíróit katonának és nem újságírónak, és jöttek az utasítások, és jöttek az ilyen-olyan megbeszélések, én aztán a közmédiában végképp láttam, szerintem azért te is tapasztaltál ezt-azt. Senki nem mondja azt, hogy neked megmondják a füledre azt, hogy neked mit kell mondanod, ezt szerintem senki nem gondolja, mármint, hogy aki józanul gondolkodik a média viszonyokra, ezt nem gondolja.
3: Kevés ilyen van, sajnos.
2: De azt igenis gondolják, és szerintem joggal gondolják, hogy te folyamatosan úgy fogsz újságot érni, mint ahogy a Fidesz médiában mindenki, hogy ott ül a kopasz cenzor, és hát ezt inkább nem, ezt nem, hú, ezt megírom, akkor baj lesz, hú, ezt most inkább hagyjuk, én most nem állok be a kurva, és még egyet, bocsánat csak, hogy mert itt csomagba összegyűjtöttem, amit mondtatok, mert itt ülök 15 perc, csillogó szemekkel figyelem a beszélgetést, hogy amikor azt mondtad, hogy Orbán Viktor is azt mondja, mert hogy ti egy generáció vagytok, hogy ha valami probléma van, akkor keressük önmagunkban a hibát. Én ezt Orbán Viktornál az égvilágon sehol nem láttam egy másodperce se. Volt egy ilyen nagyon felszínes kijelentés, hogy hát jó, hát én voltam a miniszterelnök, meg a pártelnök, akkor ennyi a felelősség, de ennyi. Semmiféle hibakeresés nem volt. A Dopmennél előadott, az pedig már öntömjénezés volt. És utolsó pedig az, hogy... ugye én folyamatosan nézem a műsoraitokat, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor kezdődik el ez a valódi szembenézés. Mandiner TV-t, Hír TV-t is, a Patriótát is. Azt látom, hogy nem egy szembenézés nincs, hanem már le lett zárva ez a folyamat. Megállapítottátok, hogy hát a kommunikációban voltak problémák, nem tudtunk a fiatalokhoz szólni, nem utasítottuk vissza, hogy propagandistáznak minket, és kész. Csak a kommunikáció. Szerintem meg a kommunikáció az egyébként úgy el volt csesz, hogy öröm volt nézni, de ettől függetlenül az csak ráépült valami, és amire ráépült, az a demokrácia szűkítése, a vidéknek a nyomorgatása, igenis a korrupció, ahogy bánt a nyilvánossággal, ahogy bánt a fiatalokkal a Fidesz, és még lehetne sorolni, közszolgáltatások, vasút, egészségügy, és a oktatás, mind. Erre még rájött. Nem a kommunikációval vesztett a Fidesz.
3: Csodálatos most már kormánypárti propaganda arról a helyzetről,
2: nem, amit kialakult.
3: De. Ezt építették tulajdonképpen most már harmadik éve, hogy ez így jöjjön ki, és szeretnék emlékeztetni.
2: Tíz éve ezt mondom.
3: Szavaira,
2: tíz éve ezt mondom.
3: Aki közölte is, hogy meg kell nyerni a választást, és utána mindent lehet. És ez sajnos a környezetében nagyon sokan elhitték, és mai napig tovább kampányolnak ezzel, meg ehhez hasonló szövegekkel, és tulajdonképpen mi azt érezzük 2,5 millióan, hogy most már a cél az nem egyszerűen a legyőzése ennek a politikai közösségnek, hanem az eltakarítása a föld színéről. És hozzá kell tegyem, hogy ez egy eléggé merész.
2: 2 millió ember eltakarítása a föld színéről.
3: Olyan nem ember, áll. Aki még nem meri áll. Vállalni, hogy igenis, ő az elmúlt 16 évet nem így fogja föl, ahogy te az imént előadtad, hanem 16 a nagyszerű évnek fogja föl, és a mai napig
4: de mondok egy példát.
3: Ideges, szomorú, sír, és egész egyszerűen a napjaimnak a jelentős részét azzal töltöm el, hogy vigasztalom ezeket az embereket, de és próbálom megértetni velük, hogy van még esély arra, hogy össze... Ne.
4: Hazudtak!
3: De még egyszer mondom, ne abból induljatok már ki folyton, hogy bennünket mivel vádolnak. Ha most használjátok már ki, hogy én igazából ülök itt,
4: most,
3: és
4: most
3: tőlem megkérdezheted, hogy én mit miért csinálok,
4: nem azért
3: csinálom,
4: azokkal a propaganda üzenetekkel, amit hallhattunk 18-ban, 22-ben, 26-ban a Fidesztől. De akkor engedj meg egy filozófiai kérdést.
3: Hallgatom.
4: Mert tényleg elveszünk a részletekben. Tehát te azt mondod, és egyébként én tudok azonosulni azzal, amit mondasz, vagy legalábbis nem is azonosulni, de értem, amiről beszélsz, mert én is kerültem ilyen helyzetbe, csak a másik oldalon. Hogy kialakul egy véleménytömb, az elvár egy bizonyos véleményt, te dollármédiának hívta, tök mindegy, hogy minek hívjunk, csak hogy tud azonosítani. És ha ettől más véleményt fogalmazol meg, akkor azonnal neked mennek, és úgy lehet ellentartani, hogy bizonyos dolgokat nem mondasz ki. Csak hogy ez, én látok rengeteg ilyen szereplőt azon a másik oldalon, akik most már ugye a kormány oldalon vannak. Csak ez rabság. Ez maga a rabság. Ez nem függetlenség, ha egy véleménytömb, egy hangos kisebbségnek az ordibálásához igazítod a saját véleményedét, és közben, ha te látsz dolgokat, hogy valami nem működik a kormányzásban, te azt elhallgatod. Ettől válik valaki újságíróvá, és nem propagandistává. És ez a fő probléma itt, Otto.
3: Senki nem mondta, hogy elhallgatom.
4: Hát befelé. Befelé elmondtad. Ezt ott hányadik embertől halljuk? A nyilvánosság felé pedig semmi. És a nyilvánosság felé mindenki katonás rendbe áll, befelé, meg nem tudom...
3: Különösen a kampányban.
4: Ferenc Orsolya is elmondta, hogy ő befelé folyamatosan.
3: Így van.
4: Kifelé pedig...
3: Te nem hiszed el neki?
4: Kifelé pedig a legnagyobb katona volt.
3: És még soha nem hallottam, hogy csak füllentett volna.
4: Csak ha ti ezt,
3: nyugodtan elijedted.
4: Ha ti ezt egymás között beszélitek meg, akkor nincs felelősségetek, a 2,5 millió szavazótok irányába, szerintem, hogy ők csúnyán átlettek
3: verve. Az a borzasztó, hogy 2,5 millióan nem azt éljük meg, hogy bennünket a Fidesz kormányzat vert át, hanem azt, hogy az egész magyar társadalmat rettenetesen átverte Magyar Péter és bandája.
4: Most a te felelősségedről van szó.
3: Azt éljük át, hogy egész egyszerűen Otto. Az én felelősségem én abban nyilvánul meg, hogy nem tudtam erre úgy rávilágítani, hogy 3.300.000 honfitárs kinyissam végre a szemét.
4: Most mondtad, hogy
3: ez
4: láttad a belső hibákat a Fidesz rendszerén belül, akár kampánystratégiában.
3: De ezek nem azok a hibák, amikről az ellenzék beszélt. Félre ne érts! Én nem arról beszélek, hogy a Fidesz szétlopta az egész országot, és én ezt láttam,
4: na, és
3: nem
4: szóltam időben. Mondj egy példát, amit te tisztán láttál,
2: az valami ízél, az belső ügy, és akkor szerintem
4: hát
2: nagyon beszélkül.
4: Azt mondja, hogy nem.
2: De nem, csak akkor
4: azt mondja, hogy nem. Lehet, hogy milyen profi újságíró.
2: Itt lett volna
4: nagy pillanat. Most már elrontottam, engedd el.
2: Ottok nem engedték, hogy felvegye XY-t, hanem Z-t kellett felvenni helyette a laphoz. Például, hú, de nagy ügy, ahhoz képest,
4: hogy néz ki a
2: Nem, csak ebbe az irányba viszed. Ebbe az irányba viszed. Amikor Otto arról beszél, hogy miért nem nyitotta ki a izét, a 3,3 milliónak a szemét, azért Otto meg ki volt nyitva. Méghozzá a valóság nyitotta ki nekik. Az egészségügy nyitotta ki.
3: Az oktatás nyitotta ki a izét.
2: És ezek sokkal fontosabbak, hogy
3: ebben az országban
2: lesz megegyezés.
3: Te 10 évet említettél.
4: Másképp éli meg.
3: Két valóság van, hát ezt értsük már meg. Két valóság van, a két valóságról két
4: történet van. Legalább valami konkrétum.
3: És hitkérdésé.
2: Milyen konkrét?
3: Hitkérdésé vált az egész politika Magyarországon. Van, aki ezt a történetet hiszi el, van, aki a másikat. És ez a kettő, ez soha nem fog találkozni.
2: Hát a valóság az valóság.
3: Aha.
2: A valóság az
3: valóság. De ezt
2: egészségügyre.
3: Kidönti el, hogy az a valóság, amit én mondok, vagy az, amit te.
2: Hát azért vannak ilyen számok, vannak ilyen adatok, vannak ilyen listák, vannak ilyen... És azokkal mégiscsak lehet amikhez. Vannak ilyen tapasztalások. Felszállsz egy vonatra.
3: Melyik tapasztalati tény az igazi? Az, amelyik azt mondja, bement a kórházba, nem beszélt vele normálisan senki, ide-oda küldözgették, majd a bajának a megoldására fél év múlva kapott volna időpontot, igen. És azt mondja, hogy ez a rendszer össze van omolva, és nem ér semmit. Vagy azért, aki bement a kórházba, nagyon kedves emberek, gyorsan fölmérték, hogy mi a probléma vele, megoldották a problémát, meggyógyították, és hazaengedték, és ez a kettő mindegyik betelefonál az én műsoromba, és elmondja, melyik a valóság, István?
2: Hát, mind a kettő, csak nem mind a kettő ugyanaz az eset, és nem mind a kettő ugyanazon a helyszínen, és nem mind a kettő ugyanaz az intézmény, mert azért a
3: nagy... De akkor ugye az mindjárt kiderül, hogy az az állítás.
2: Jó, házi orvosok hiánya.
3: Az az állítás, hogy a magyar egészségügy összeomlott, több milliárd forintot kórházfelújításra elköltött kormány semmit nem csinált ez ellen, az nem igaz. A szemen szedett hazugság. És a Tiszának a programja, de előtte mondhatnám Márki-Zayékat, Gyurcsányékat, mindenki szemen szedett hazugságokkal próbálta lejáratni a kormány.
2: Még a fideszes szavazók is szidják a magyar egészségügyet, mert nincs orvos, 900 orvos
3: nekem,
2: hiányzó.
3: Ki a búbánat szereti az egészségügyet, mikor oda akkor megyünk, ha bajunk van?
2: Hát azért ez...
3: Ki tudja azt szeretni? Hát az nem normális, aki szeret kórházba járni, már bocsáss meg.
2: Előszokott fordulni.
3: Hogy nincs WC-papír, azt azok hangsúlyozták leginkább, akik el szokták lopni. Az hazaviszik.
2: Hát meg azok, akik nem találtak. Nem áll ott, de most ez tényleg, szerintem ez mennyi méltatlan ez a...
3: Tényleg teljesen méltatlan. Nekem olyan telefonálom is, hogy elmondtak, soha nem használtam volna a mindenki által összefogdosott WC-papírt a kórházban, én mindig viszek magammal. Na,
2: senki se szeret egyébként kórházba járni, ám de ettől függetlenül még mindenki megérdemelni azt, hogy méltó ellátást kapjon, nagy tömegek nem kapják meg. A budapesti kórházak borzalmas állapotban vannak.
3: Jaj, hagyjad már magadat, még egyszer mondom, több milliárd forintot költött a kormány kórházfelújításra, épületekre, modern
2: nem
3: gépekre, a orvosok béremelésére.
4: Látod, itt akartad megfogni komolyan?
2: Nem Budapesten.
3: De beszéltünk a vonatról is, tudod?
2: Tamás, te ezt félreérted. Én nem akarom megfogni ott.
3: Tudod, én egyszer láttam a kislányomat, itt Budapesten találkoztunk volna, Szegedről jött volna föl, és a vonata a Mavinfor szerint 4 órát késett. Na. És akkor én mondtam neki, hogy lemegyek Kecskemétre, és akkor oda hát, ha eljuttok egy idő után, mondtam neki, hogy lemegyek Kecskemétre,

0: és miatt addig nem tudott eljönni, míg a mentesítő vizét oda nem tolták.
1: Jó van, ott de azért elég szarul néznénk ki, hogyha minden
0: egyes... Hány eset van, minden ott héten előfordul egy ilyen. Jó, ne beszélj már nekem
1: ügyesben.
0: És ezt a kormányra fogni, idiotizmus.
2: Oké, okay, oké. Okay. Nem,
1: de azt muszáj elmondani.
2: Nem mondhatod el,
1: elég szarul.
2: Szünet után mondod el, jó. Innen folytatjuk. Megy tovább a show mindjárt.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A közeljövőben találkozik Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. Gratuláló levelet küldött az új miniszterelnöknek Márki-Zay Péter. Szankciók bejelentéséről adott hírt Kaja Kallas. Megnövekvő, megvastagodó felhőzetre számíthatunk. Következnek a Spirit FM hírei 19 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. A közeljövőben találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Említette meg hétfői meghallgatásán Tar Zoltán, a Tisza társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje. Írja a Telex. Tar ezt azután ejtette el, hogy a KDNP-s Nacsa Lőrinc a kárpátaljai helyzetről kérdezte. A leendő miniszter azt mondta, a Fidesz nem tudta a szolidaritás legkisebb jelét sem mutatni a kárpátaljai kisebbség felé. Egyszer sem járt Kárpátalján a miniszterelnök vagy egy miniszter sem a háború kitörése óta, és felháborítónak tartja, hogy nem sikerült ezt rendeznie a Fidesznek. Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky a közeljövőben fog találkozni, és erről is beszélnek, mondta ezen a ponton Tar. Magyar Péter még április végén jelentette be, hogy Beregszászon találkozót kezdeményez Zelenszkijjel a kárpátaljai magyarok helyzetének javítása miatt. Gratuláló levelet küldött Magyar Péter miniszterelnöknek Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. A május 11-én kelt levélben a Tisza párt kormányát már korábban is támogató településvezető a miniszterelnök megválasztása alkalmából fejezte ki jó kívánságait, hangsúlyozva, hogy az új kormányzati ciklus reményt adhat a közélet és az ország megújulására. A polgármester levelében azt is jelezte, hogy támogatja a társadalmi reformokat, és kész együttműködni a kormánnyal az önkormányzatiság megerősítésében. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére, a tényleges munkakezdés 2029-ben várható, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ közleményében az MTI-vel hétfőn. Az engedélyezési tervezést követően indulhat a kiviteli tervezés, majd a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés, amely várhatóan 2028 őszén jelenik meg. A tényleges munkakezdés a szükséges források rendelkezésre állása esetén 2029-ben várható, írták. Az Európai Unió tagállamai új szankciók elfogadásában állapodtak meg a palesztinokkal szemben erőszakosan fellépő izraeli telepesekkel és szélsőséges szervezetekkel, valamint a Hamász iszlamista terrorszervezet vezető tisztségviselőivel szemben, közölte az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben hétfőn. A tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követően Kaja Kallas arról is tájékoztatott, hogy a hónapokig tartó patthelyzetet követően elfogadott szankciós csomag időszerű lépés a tanács részéről. Azt az üzenetet hordozza ugyanis, hogy a szélsőség és az erőszak következményekkel jár, mondta. Közölte továbbá, a szakminiszterek Iránnal szembeni szankciók bevezetéséről állapodtak meg azok elszámoltatására, akik felelősek a hajózás szabadságának akadályozásáért a Hormuzi szorosban. Erőteljes gomoly felhő képződésre, megnövekvő, megvastagodó felhőzetre számíthatunk. Többfelé várható eső, zápor, egyes helyeken zivatar. Az élénk helyenként erős délnyugati szél nyugatira, hajnaltájt északnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: István a szünetben azt mondta, hogy már nem akar többet megszólalni ebben az adásban, mert hogy Gajdics Otto olyan fantasztikus érvekkel bombázta őt, igen, hogy igazából...
3: Kerestem a Fidesz igazolványomat, de rájöttem, hogy már kiléptem. Szóval...
2: Nyert.
4: Gajdics Otto nekem nyert. Soha nem is volt.
3: Csak annyit. Hát én ős fideszes vagyok. Nem ilyen neofita.
4: Én még pártnak életemben nem volt.
2: Valaki azt írta, hogy nézzétek hang nélkül, amikor beszél Gajdics.
3: Na, szóval.
2: Az milyen?
3: De azt szerintem az nem megoldás, mert azon is átmegy, nem?
4: Ne, lesz majd jó kis mém ebből is, semmi
3: baj. Szóval, hogy tényleg csak annyit, hogy vannak persze ilyen egyéni történetek, mint amit mondtál, hogy azért késett a vonat, mert, és hogy hány ilyen van, de ott itt valami sok vonat késett folyamatosan. Nagyon durván, azért elég csúnyán néznénk ki, hogyha mindegyiknél egy öngyilkosság lett volna. Tehát, hogy akkor már...
4: Nem voltak leszakadt fák is, én olyanra is
3: emlékszem. Volt mindenféle, de voltak ilyen
2: olyan szerintem te pontosan tudod ennek a lélektanát, hogy ez honnan, és nem is onnan akarom, hogy ez honnan indult, hogy az most a Hornék idejéből indult, vagy Gyurcsányék idejében, nem ez a lényeg. Van egyfajta kampánystratégia, egyfajta politikai kommunikáció, amely a valóság bizonyos elemeit felnagyítja. Van benne valóság, van annak valóság magva, de úgy adja el, mintha holnap Armageddon lenne. A háborúval ugye ez történt. Ennek ellen feszülve Magyar Péterék azt találták, ki nem véletlenül jött onnan, hogy valami egészen hasonlót fognak csinálni. Hogy ha a Fidesz tovább viszi ezt az országot, akkor itt a borzalmak borzalma fog majd bekövetkezni. Én azt gondolom, hogy rövid távon csak így lehetett nyerni. Csak így lehet egy olyan választói tömeget megnyerni, egy olyan történetet eladni, amivel te aztán sikeres lehetsz. Ilyenkor a józanész kiiratkozik fideszes oldalon is, meg a másik oldalon is. Ez a legnagyobb probléma. Itt lehetne felelőssége egy újságírónak, hogy ezt a józanészt képviselje, csak ott nincsenek tömegek, ott csak gyűlölet van, mert valaki elkezdi képviselni a valóságot, azt rögtön azzal vádolják, hogy relativizál. És azt mondják, és áttolják a másik oldalra, hogy te őket képviseled, mert hogy nem ismered el. Ez következik abból, hogy a mocskos Fidesz miközben egy baleset történt. Miközben ez nem írja felül azt, hogy tehát konkrét számokkal leírható, hogy mennyit költöttek a vasútra az elmúlt 16 évben, nevetségesen, keveset, sajnos. Lehet, hogy a következő kormány majd sokkal többet fog, Vitézi ezt ígéri, emiatt máshonnan vesznek majd el, mert ez nem mehet másképp, de akkor is nagyon keveset költöttek, lerohadt, és vészmegoldásokat kellett Lázáréknak hoznia, hogy egyáltalán használható legyen a vasút mostanra 2026-ra, és még most is úgy arról beszélnek, hogy nyáron itt bekövetkezhet ilyen meg olyan. Te is kiemelsz egyes eseteket, ott nem volt igazuk, de a nagy képet nézel, viszont tényleg nem jól bántak az egészségügyen.
4: De ezzel is tudod, mi a baj? Hogy én soha nem mondtam, soha nem hallottam fideszes berkeken belül olyan kijelentést, hogy itt minden nagyon szép, itt minden nagyon jó, itt mindennel baromira meg vagyunk elégedve, itt már nincsen semmi feladat, csak élvezni a csodálatos jólétet.
2: Hát erről a Fidesz politikusai sem beszéltek, hanem arról beszéltek,
4: Ukrajna, Putyin, Zelenszkij, Európai Unió. Többször megkaptam,
2: mert letagadhatatlan volt már, hogy valami nem
4: volt vitaműsorokban, hogy mi abból indulunk ki, hogy itt nincs semmi probléma, itt minden jó, és felelős újságíróként elhallgatjuk a sok problémát. És én erre fogalmaztam azt meg, hogy van egy ilyen szép mondás, hogy növeli ki, elfedi a bajt. De aki a jót fedi el, sőt letagadja, elhazudja, az még nagyobb bajt okoz. És ez történt az elmúlt 16, sőt 20 év során.
2: Hát meg az első fele, azzal is lehet foglalkozni, az viszont a ti felelősségetek.
4: Így van, és soha nem mondtam, hogy nem. És soha nem mondtam azt, hogy a vasútra nem lehetne több pénzt költeni. Én ráadásul ugyanolyan vagyok, mint a Vitézi, hogy én egészen 18 éves koromig mozdonyvezető szerettem volna lenni. És mivel túl jó tanuló voltam, ezért elmentem vasútgépész mérnök tanulónak, csak ott rájöttem, hogy a matematika nyelvén nem tudok olyan jól, hogy jó vasúti mérnök legyen belőlem, ezért aztán jól megszívta az ellenzék, ezért vagyok a Provokatőr című műsorban, de azért én tudom, hogy mi a baj a vasútnak, és tudom, hogy mennyi mindent kellene Gyurcsány, még ott csinálni.
2: Magyar Péter.
4: De hogyha most jöttem ide, most megint azt fogod mondani, hogy én is csak bizonyos dolgot emelek ki.
3: Igen.
4: De azt állítani arra a vasútra, most úgy kellett eljönnöm ott az éles saroknál, hogy ott pont rá lehet látni a ott menő forgalomra. Emeletes, kisz, ilyen motorvonat, amely ott nem láttam egy 5 évnél idősebb szerelvényt, pedig elment, vagy 5 még ott álltam a dugóban. Úgyhogy...
3: Hát ajánlom a vidéki Magyarországon.
4: Egyszerűen nem igaz az, hogy semmi nem történt az elmúlt 16 évben.
3: De történt
4: volna sokkal
3: de
4: több minden.
3: De nem mond senki.
4: De mond. Nem. Például a Vitézi egyfolytában azzal simfölte a lázát, hogy az összes fejlesztési pénzt elvonta, és kihúzta azokat, ami... És
3: hát azért,
4: azt mindig az elfelejtette. Mindig elfelejtette hozzátenni, hogy miért kellett azokat a fejlesztéseket beállítani.
3: Héven ültél?
4: És az első dolga mi kellett, hogy legyen, még nem is volt miniszternek nevezve, amikor már el kellett mennie Brüsszelbe, hogy egyezkedjen arról, hogy valami kis pénzt engedjenek már át, hogy ő föl tudja mutatni, hogy ő bezdeg megcsinálja azt, amit a Lázár nem csinált.
2: De ezért nem a Lázár volt a hibás, hanem... Másról sem beszélsz, csak hogy a másik oldal egyébként, mit mond.
4: Na már, Én egy független, ellenzéki, kritikus szemléletű újságíró vagyok. Április 12-e óta nem tudtad?
2: Több
4: kivel foglalkozzak?
3: Több ponton is sérült ez az állítás.
4: Na miért?
3: Független.
4: Igen.
3: Az mit jelent?
4: Hát az, hogy nem vagyok a kormánytól semmilyen függő.
2: De várjál, akkor ezek szerint már nem vagy Orbán Viktor szavazóinak hangdoboz?
4: Dehogy is nem.
2: Hát akkor nem vagy független.
4: De azt csak igen. Te gondolod azt, hogy az
2: ellenzék... Függő viszonyban vagy Orbán Viktor?
4: Nem vagyok függő viszonyban, miért lennék?
2: Az ő véleményétől, az ő világlátásától.
4: Az előbb mondtam neked azt, hogy én nem olvasok üzét. Mi az?
3: Vadhajtásokat.
4: Akkor, és nem értek egyet Orbán Viktor, hogy neki az a igen forrása, bár azt is hozzátettem, hogy bizonyos fajta provokációt érzek a kijelentésében több irányba.
2: Ha Orbán Viktor
4: miért
2: szavazói szembe
4: mennek...
2: mindig
4: azt mondani, mint Orbán Viktor szerinted?
2: Ha Orbán Viktor szavazói szembe mennek Orbán Viktorral, akkor is a hangdobozuk maradsz? És akkor melyik részének lesz a hangdobozra, melyik kritizálja őt a vadhajtások miatt, vagy amelyik
4: szereti ennek nem fordul elő. Orbán Viktor szavazói, ha bajuk van valamilyen döntéssel, akkor megtalálják a megfelelő csatornákat, hogy ezt jelezzék. És Orbán Viktor állítólag a mostani kormánypártok régen ellenzék szerint populista politikus, aki ahelyett, hogy a politika tudománya, művészete, a valóság érzékelése alapján határozná el a kormány intézkedéseket, mindent úgy csinál, hogy jó legyen az ő választóinak, ugye?
3: Hát nem lett az.
4: Aha.
3: No, de csak egy kicsit vissza.
2: Bencsik, ügy,
3: Bencsik, Bence. Minden jöhet, csak még vissza. Azért ott
2: jó, röviden.
3: De 10 percet hallgatom, hogy vizét civajkodtok hát egymással. De benne meg gyűlik a béketeremtésnek.
4: De nem azért hívtatok ide, hogy provokáljatok? Ez jön ki belőle.
3: Én nem azt mondtam, hogy veled baj van, hogy én nem szólalok meg a szavamban. Szóval, hogy azért az éles saroknál eltöltött két piros lámpányi idő, az nem egy mély merítés a MÁV-ból, ezt lássuk be. Ha elmész,
4: de én vidéki csávon vagyok, ne beszélj.
3: És akkor nem
4: járom az országot.
3: Nem látod a bizmut vonatokat?
4: De látom.
3: Egyszer belefutottam egy olyanba, hogy ilyen autós konvoj ment a Sorompó felé, az most volt egy vagy két éve Nógrádban, és utaléltük itt a Sorompón, és kérdezem tőlük, hogy mi volt itt a nagy rohanás, és mondták, hogy jön az a bizmut, amelyik Magyarország, vagy Európában az egyetlen, ami még az eredeti festésű. Tehát, hogy a nulladik széria, érted? Olyan vonatok járnak. Tehát a sinek állapot, neked, a vidéki vasútállomás, a hajléktalanok nem mennek
4: be. A régen V43-asnak ismert villanymozdony, az még idősebb, mint ezek a bizgótok. Az mégis egyik másik, még vígan húzgálja ezért, és röhög rajta
3: igen, ott, de ez nem
4: állás banda, amikor valamelyik kigyullad.
3: Most annyira meg fogsz haragudni. De 60
4: éves, nél több.
3: Annyira meg fogsz haragudni rám, de ez a velünk élő kádárrendszer, ez a fajta mentalitás. Ez a kiszeret kórházba menni, meg hát a régi mozdony is még ta, de oké, de nem kellene fejlődni, nem kellene előrelépni, nem kellene haladni. Tehát ne annak örüljünk, hogy de a V43-as...
4: Ezt most miért adod az én számba?
3: Hát mi ezeket mondtad?
4: Nem mondtam.
3: Hát dehogy nem.
4: Mit mondtam az imént is? Folyamatosan azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy sokkal többet kellene a Magyar Vasútra költeni, sokkal több új mozdonyt, új kocsikat kellene beszerezni, föl kellene újítani, jó, sokkal több vágát.
2: Otto, ez nem állítás. Az egy állítás, ebben a helyzetben egy kritika.
4: Mert te fitézi az állítás csak tőlem,
2: nem? Nem. Az egy állítás, hogy a kormány sajnos, és ezzel kritikám van, nem költött elegendőt a rendelkezésére álló lehetőségekhez képest a vasútra.
4: De én meg nem azt mondtam neked, erre,
2: hát ez egy populista megjegyzés, hogy lehetett volna többet.
4: Konkrét terveket adtak be az Európai Uniónak, amelyeket arra hivatkozol, hogy itt nincs jogállamiság, és összedőlt a demokrácia, és a fékeknek nincs ellensúlya, egész egyszerűen visszatartottak. És ezért egy rakás fejlesztést Lázár, mikor hivatalba lépett, ki kellett, hogy húzgáljon.
2: Az EU miatt történt.
4: A pénzhiány miatt. A pénzhiány miatt nem történt. A pénzt meg az
2: Európai Unió a hibás.
4: Igen, igen, ha ezt akarod hallani, igen.
2: Na, végre.
4: És ezért mondja, Orbán Viktor szavazótábora, hogy bár az Európai Unióban a helyünk, és mindig is Európához tartoztunk, azért ez a brüsszeli vezetés elmegy oda, ahova én gondolom.
3: És ott volt hajtásukat olvas.
2: Igen.
3: Bencsik.
2: Mondod, mi történt? Ugye Bencsik András, akkor elkezdem én, és akkor te befejezed. Jó. Bencsik András tett egy nyilatkozatot, amelyben arról beszél, most lerövidítem, de itt van előttem a teljes leírat, hogy a Sajtóklub című műsorból neki azért kellett távoznia, mert a Demokratában írt egy publicisztikát, amiben az agresszív, kicsizős Mencer Tamást kritizálta, hogy nem így kellett volna Magyar Péterrel kommunikálni, és ennek eredményeképpen Mencer Tamás oda telefonált a Hír TV-be, és neki pedig Sipirc a Sajtóklub című műsorból, amelyben ugye te is ott vagy alapítottak.
3: Mencer Tamás pedig reagált, és azt mondta, hogy bolondokkal nem fog foglalkozni.
2: Mi igaz abból szerinted, amit Bencsik András mondott?
4: De látod, ez pontosan ugyanaz a szituáció, amire egyszer már utaltál, hogy általában az ilyen megnyilvánulásoknak mindig van valóságtartalma. Többek között az, hogy Bencsik András egy idő óta nem jöhet a Sajtóklubba, de hogy mi történt, mint Bajer Zsolt, mint jó magam, elmondtuk Andrásnak akkor, hogy nagyon sajnáljuk, bármi történt, nekünk senki nem mondott semmit, nagyon bízunk benne, hogy nem tart ez örökké, és köszönjük szépen az eddigi együttműködést.
2: Mert elhiszed azt, amit Bencsik András állít?
4: Miért vonnám Andrásnak a szavait kétségbe, de nem tudom, onnan tudja tudom ezt. De ő ezt nem fogom megerősíteni.
2: Elég határozott, már korábban is beszélt róla, ugye, hónapokkal ezelőtt, és most pedig megnevezte ezt a politikust. Ezek után akkor itt jön,
4: akkor
2: a provokatív állítás. Ezt követően Bajer Zsoltnak is, Gajdics Ottónak is fel kellene állni abból a műsorból, és szolidaritást vállalni Bencsik Andrással.
4: Nem.
2: Miért?
4: Azért, mert ez a műsor András véleménye szerint is sokkal fontosabb annál, hogy egy ilyen affér miatt egyszerűen megfosszuk a nézőinket tőle azért.
3: De hát ott ezt mondtam az előbb, amikor pozitívan nyilatkoztam rólad, ezért már meg is vettek a hozzászólók, hogy miért védelek. Nem védek senkit, csak volt régen egy közös múltunk, amikor ott a főnököm volt, és jó fej volt. Tehát most kész, elmúlt, már mint hogy nem az, hanem
2: abban. István, ezt hívják nyalásnak.
3: Nem. De hát ott, ott ennél a résznél pont ezt mondtam, hogy jönnek felülről a nyomások, és hát... Mert itt mi történt? Mert te most azt mondod, hogy nem tudtok semmit, csak hát egyszer csak közölte veletek valaki, hogy Bencsik többet nem jöhet. Azért de basszus, de én pontosan tudom, hogy működik ez a rendszer, mert mondani, én is része voltam. És ezért álszent, amit most mondasz.
4: Szokták mondani, hogy az üléspont meghatározza az álláspontot. Az a helyzet, hogy én abban a műsorban pontosan ugyanolyan vendég vagyok, mint András.
2: Ebből mi következik?
4: Az következik, hogy ameddig valaki nem telefonál oda, hogy engem se engedjenek be többet, én addig oda be fogok ülni. Az következik. És azokat az embereket, akik hétvégente az utolsó szalmaszálként fölfogva az elmúlt néhány hétben kapaszkodnak abba, hogy ott mi miről beszélgetünk, és hogyan beszélgetünk, és mit mondunk, az például ő érdekeiket vesszük elsősorban figyelembe, András pedig nagyon jól tudja, hogy ő a barátunk, és mi semmiért őt nem hibáztatjuk.
2: Mit ír az a műsor, ahonnan egy alapító szereplőt ki lehet rakni a politikai véleménye miatt?
4: Még egyszer mondom, hogy ezt Andrástól kérdezd meg.
2: Ne, ezt most én tőled kérdezem, mit tűnsz velem szemben.
4: Én erről nem tudok.
2: De azt mondtad, hogy nem feltételezett, hogy hazudna.
4: Azt szokták mondani az ügyes politikusok, se cáfolni, se megerősíteni. Nem tudom a hírt, ezért aztán ne várt.
3: Én megerősítem neked, Tomi, mert annak idején én is ezt hallottam.
2: De hát Bencsik András elikött, és azt mondtad, hogy te nem feltételezed azt, hogy hazugságot állítana Bencsik András.
4: Az a helyzet,
2: tehát hogy... azt mondod, hogy elhiszed azt, amit mond.
4: Az, hogyha az én hozzáállásomra vagy kíváncsi, akkor, akkor én szeretném neked elmesélni, amit most megint ellentétes az én alap felfogásommal és mentalitásommal, de van ennek a műsornak egy másik alapítója, azaz, hogy már nincsen. Úgy hívták őt, hogy Lovas István, és Lovas István szellemisége, ami alapvetően meghatározza ezt a műsort mind a mai napig, és mivel már nem tud ő oda beülni, ezért egy darabig a főcímben mindig ott volt az ő arca is, aztán amikor többszöri arculatváltáson ment keresztül a műsor, akkor pedig igyekeztünk úgy emlékezni őrá, hogy legalább a stúdióban mindig ott volt a fényképe az én kérésemre, és úgy ültünk be, és úgy beszélgettünk. Engem tehát ez a kérdés tényleg provokál, hogy ki lehet valakit zárni egy ő általa alapított műsorból. Ha csak ennyit nézzünk, nem lehet.
3: De sikerült. Nekem az a bajom ilyenkor, hogy magammal is tusakodok, meg veled is tusakodok, és a kettőnek nincs igazából győztese, hogy te ugye azt szoktad mondani, meg valószínűleg most is azt fogod mondani, hogy te nem kaptál utasítást, nem. Én is azt gondolom, hogy te mondjuk publicista voltál, bizonyos keretek között szabadon elmondhattad és leírtad a véleményedet. A bizonyos keretek között azt értem, hogy egy irányba, amit te is megfogalmaztál, hogy főleg kampányban nem állunk bele, meg egy ilyen csatazajba, még hogyha valami nem is tetszik, akkor nem állunk bele is. Akkor. Na, ha csak ennyi lenne, akkor arra azt mondom, hogy szerintem ez se túl egészséges, de ez mégiscsak valahol értelmezhető, mert hogy ez a értékrendnek egy az én felfogásom szerinti erősebb betartása, úgymond, mert úgy értem az értékrendet, hogy mindenkinek van, újságírónak is van értékrendje, politikai értékrendje, világképe, befolyásolni fogja őt az újságírásban. Kit jobban, kit kevésbé. Ez mondjuk a te skálád az, egy ilyen, az én szememben, az nagyon kell lenne tolódva a lojalitás felé, de mondom, ez még nem az, hogy gond van vele, csak nekem már sok. Én meg azt gondolom, hogy én kevésbé lennék a saját világképemhez, mert az lazább, kötetlenebb ilyen szempontból. Csak hogy közben pontosan tudom, hogy működik az a nyomorult NER média, hogy kik irányítják, hogy mentek az utasítások, és neked lehet, hogy nem szólt senki, de az, hogy milyen hír, milyen szöveggel, milyen címmel, mikor jelenjen meg, mi nem jelenhet meg, kit nem lehet behívni, beszélgetni a közmédiába, a ide, ki van tiltólistán, és a többi, azt meg pontosan tudom. És akkor mindig tusakodok benne, nem tudom eldönteni, hogy te ezt tényleg nem tudod ezeket a dolgokat, vagy nem ez a helyszín, ahol egy ilyennel szembe kell nézni, és azt én tökre megértem.
2: Vagy nem akarod tudni. Ez is egy válasz.
3: 2 perc, 16.
4: Szeretném még egyszer elismételni, hogy az én élményem nem ez, amivel ti provokáltok engem.
2: István teszi.
4: Az én élményem az, hogy az elmúlt 25 évet, amit a jobboldali médiában töltöttem, folyamatosan úgy kellett megélnem, hogy azt a politikai közösséget és annak vezetőjét, amelyikhez én tartozom, folyamatosan lejárató akciók, hazugságok tömkelege, alaptalan vádaskodás és undorító megbélyegzés kísérte. Ebben a közegben kellett nekem megtalálni azt a hangot, amit az Orbán Viktor szavazó tábora, amiből az elején kiindultunk, elfogad, megért, és tudok hozzájuk szólni, ott beszélni.
2: Az egy probléma, hogyha a fideszes oldalon, a jobb oldalon elhangzik a legkisebb kritika is, vagy olyan, ami félreértető. Abban a pillanatban jön a Telex, 444, és rögtön cikket ír belőle, headline, mindenhol erről beszélnek, hogy XY, Gajdics Otto, nem tudom, Jeszenszky Zsolt beleállt a Fideszbe. Emiatt van az, hogy lehalkítjátok a kritikát, vagy lehalkítottátok a kritikátokat, hogy ez ne történjen?
4: Nem fog engem ezért Bencsik András szeretni, de én szemtanúja voltam annak, amikor írt egy cikket a Petőfi filmről és Rákai Filipről. Uh-huh. Biztos emlékeztek
2: rá. Nem volt a filmre, nem tudjuk elfelejteni.
3: Nem lángolt benne a lelkesedés.
4: Igen, persze. És én szemtanúja voltam, amikor ebből nemhogy nem volt problémája, hanem megdicsérték érte, hátba veregették, és azt mondták, hogy így kell, a véleménye van, az mondja el.
2: Csak a Mencerről ne legyen.
3: De várjál, de ki dicsérte meg.
4: Tudod? Orbán Viktor
2: megdicsérte emiatt?
4: Igen, bár azt is hozzátette, hogy ő is megnézte a filmet, és neki tetszett. Azaz nem ért egyet András kritikájával, de az nagyon díjas.
2: A Mencer ügyben nem akarta fölhívni?
4: Nem is értem, mert még egyszer mondom, ezt András állítja, nem tudom.
2: De azt mondtad, hogy te elfogadtad igaznak.
4: Én azt fogadtam el, hogy nekem András életében még nem hazudott.
2: Tehát?
4: Tehát őt kellene megkérdeznetek arról, hogy mi a bubánat, beszél ilyenekkel.
2: Na, igen. Hát szerintem igen, ezt így mindenki érti.
3: Azért most nem lennék Rákai Filip helyébe. Kiderült, hogy a miniszterelnök ugyan azt mondja, hogy tetszik neki, de igazából tetszett neki Bencsik kritikája.
4: Azt tetszett neki, hogy a Bencsik leírta őszintén a kritikáját.
3: Aztán nem hívták többet a műsorra.
4: Nem, ez nincs összefüggés. Nincs összefüggés egyáltalán.
3: Tényleg nem Mencer volt az oka.
2: Orbán Viktor letette a telefont, és már is hívta a Hír TV igazgatóját. Többet ezt
4: nevetjük. Ez nem jellemző Orbán Viktor.
2: Csak a Mencerre igaz. Köszönjük szépen, ez volt a Provokatőr mára, de holnap
3: és azt szerintem holnap majd menjünk rá akkor a új kormányra, nem?
2: Tehát mi hazánkra, új kormánya, hogy beleállt Magyar Péter súlyokba, itt voltak ugye meghallgatások. Igen. Most, bizottságiak is.
3: Otto kedvenc minisztere is.
2: Egedű Zsolt.
3: Egészségügy.
2: Szörnyű dolgokat mondott. Na jó, na, lesz mivel foglalkozunk. Köszönjük szépen.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katonadolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Hova tegyük nyáron a gyereket? Sokaknak ez az egyik legfontosabb kérdés, akinek mondjuk olyan munkája van, hogy muszáj valamilyen tábort keresni. Na, ehhez adunk nem kis segítséget a következő percekben. Itt van velem dr. Nagy Zsuzsa, aki az MH területvédelmi és hadkiegészítő parancsnokság hadnagya. Köszöntelek. És vendégem Heindl Roland százados is, az MH Dániel F. Tibor 205-ös légvédelmi rakéta ezrettől. Köszönöm, hogy te is itt vagy velünk.
2: Köszöntöm, hallgatom.
1: Induljunk egy picit az alapoktól. Szerintem az előre gondolkodó szülők, azok már ilyenkor pánikszerűen keresik a legjobb, legolcsóbb, legpraktikusabb lehetőségeket. Még időben vagyunk. Összességében mikor indul a jelentkezés, mikor kell figyelni? Mert tudom, hogy amikor tavaly például beszéltünk a táborról, kb. 2 perc alatt betelnek az ilyen típusú táborok. Pont azért, mert hogy sok szempontból kedvezőek, ezeket majd felsoroljuk.
3: Mindenről tájékoztatjuk a szülőket, a jelentkezőket, a táborozókat a honlapon, ami a www.honvédelmitaborok.hu.
1: Összességében, tavaly úgy emlékszem, hogy rengeteg férőhelyen nagyon sokféle tábor volt, beszéljünk még mindig az alapokról, és aztán majd arról, hogy néz ki egyébként egy ilyen tábor. Most mivel készültök?
3: Most is több mint 3000 férőhely van meghirdetve, pont azért, mert fejlődünk folyamatosan, még több tematikát hoztunk létre. De ezt úgy alakítottuk ki, hogy a kereső motorban sokkal egyszerűbb legyen keresni a szülőknek, táborozóknak. 7 gyűjtő tematikát alakítottunk ki. Ezek a gyűjtő tematikák a légvédelmi, a vízi, a szárazföldi, a kiber, a hagyományőrző, a lovas és a pályaorientációs táborok. Ezen belül minden tábornak más tematika elnevezése van, és más tematikája lesz. Több mint 70 tematikánk van, tehát hogy lesz miből választani, és sokkal egyszerűbb megtalálni az érdeklődést. Nem kell az egészet átnézni, hanem csak azt, ami érdekli a táborozót, a gyereket, a fiatalt.
1: Miben más egy ilyen honvédelmi tábor, mint egy klasszikus nyári tábor?
4: Hát a klasszikus nyári táborokat megvizsgálva 10 éve csináljuk a honvédelmi táborokat, és itt a Top Gun életérzés, amit csak egy katonai táborba érezhet meg egy táborozó, hogy a saját maga történetében ő lesz a hős. A táborok úgy indulnak kedden, azért mondom inkább a keddet, kezdeném azzal, mert hétfőn még csak beérkezés van, és egy erőpróbát szervezünk a srácoknak, hogy egy homogén csapatot össze tudjunk állítani, hogy ki miben jó, mert mindenki tudós valamiben ezekbe a táborokba, és mindig együtt kell, hogy dolgozzanak. Kedden trombitaszóval ébresztjük a srácokat már 6 órakor, de az sem okoz nekik problémát, hogyha 4 órakor van ébresztő, ha van esetleg egy riadó, és ezt közvetlenül majd egy testnevelés foglalkozás fogja követni, amikor már kellőképpen elfáradtak, akkor elmegyünk reggelizni. Ezután van egy kis pihenő, amikor maguk után rendet raknak, mert hétfőn még van mit rendet rakni, péntekre már ilyen nincsen, mert hihetetlen gyorsan alkalmazkodnak ezek a kisrácok. És aztán jönnek a délelőtti oktatási modulok. Ez nem úgy kell elképzelni, mert egy gyermek iskola után nem szeretne tanulni. Ez egy játékos formában, és nekik nagyon-nagyon testközeli oktatást jelent. Módszertani foglalkozáson kell, hogy részt vegyen minden olyan táborvezető, aki bevállalja ezt a feladatot nyára saját magának. És a mi esetünkben idén például ez úgy zajlott, hogy Debrecenből professzorasszonyok lettek meghívva, és készítettek fel minket olyan játékokra és olyan foglalkozásokra, amit a kamaszok nagyon szívesen csinálnak. Ám bár a kamaszok nem sokkal mindent csinálnak szívesen, viszont ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ha elmondhatom, a fiziológiás fáradtság, ami jellemző a kamaszokra, hogy ők semmit nem szeretnének csinálni, itt mindenre képesek. És nagy kedvel csinálják meg. Tehát ez lezajlik a délelőtti moduluk, utána elmegyünk ebédelni, mert azért adunk nekik kaját, bőven.
1: Az jó.
4: És bőven, napi ötszöri étkezés van nekik, aztán délután is van egy ilyen modul, amikor foglalkoztatjuk őket, megesszük aztán a vacsorát, és vacsora után meg szabad foglalkozás van. Ami a mi szakzsargonunkban hívva ez irányított szabadidő. Nyilván tudjuk azt, hogy a felkészítés ezért volt nagyon-nagyon fontos, hogy felkészüljünk arra, hogy mit szeretnek ők csinálni, és olyat csináltassunk felett, vagy olyat játszassunk velük, majd a legvégén már hétfőn tábortűz mellé ülünk, és mindenki beszél magáról legalább 3 mondatot, van, aki beszél 20-at is, nem gond, megvárjuk, aztán éjfélkor van az első takaródó.
1: Említette Roland is, hogy most speciális szakemberek érkeztek, hogy segítsék egyébként a táborvezetők munkáját, egy szervezésnél mi mindenre kell figyelni. Például ilyen dolgokra, kik azok, akik foglalkoznak a gyermekekkel?
3: Így van, semmilyen körülmények között nem engedünk olyan szakember a táborokba, se katonát, se pedagógus, se senkit, aki nem vesz részt módszertani felkészítésen, ami központilag kerül megrendezésre. Itt már több éve, 3 éve pszichológusok, professzorok jönnek, és a pedagógiában ez a jó gyakorlat elv alapján megosztjuk a tudásunkat, elmondják, hogy hogy lehet lefoglalni, milyen generációs különbségek vannak, egy-egy generációt hogy lehet megfogni, és lekötni a figyelmét. Arra is nagyon figyelünk a kiválasztásnál, amikor a táborokat végrehajtó állományt választja ki az alakulat, illetve mi meghatározzuk, hogy kiket válasszanak ki, hogy nem csak szakmailag toppon kell, hogy legyenek ezek a katonák, hanem ezt a tudást át is tudják adni. Tehát, hogy tudják közvetíteni. Azt tudjuk, hogy az alfa generációnál az érthető, rövid, tömör, érthető magyarázatokra van szükség, és a Z-generációnál, hiszen a 17-18-19 évesek már a Z-generációban, a Z-generáció alját képviselik, ott pedig az, hogy miért hasznos nekem ez kérdés általában, ami felmerül bennük, és hogy ez egy-egy feladat meghatározásában ne kelljen külön megkérdezniük, hanem egyértelmű legyen. Na, ezekről szól a módszertani felkészítés. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a biztonság mindenek előtt. Tehát a szakemberek egy-egy feladat végrehajtásánál minden biztonsági kockázatot megvizsgálnak. Például mondok egy példát, hogyha akadálypálya van, hova léphetnek a gyerekek, hova nem. Mert hogyha a szélére lépnek, akkor megcsúsznak. Ez ugyanolyan, mint egy testnevelés óra, ott is a testnevelő tudja. Minden táborban van pedagógus végzettségű katona, vagy tartalékos katona, vagy hivatásos, vagy szerződéses katona. Tehát olyan táborunk nincs, hogy nincs szakember, pedagógiai szakember, és minden táborban van női, tehát nő katona, hölgy, vagy pedagógus, vagy olyan katona, akinek van pedagógus végzettsége. A tábor parancsnokok edukálása számunkra elsődleges, és arra is felkészítjük a táborparancsnokokat, hogy amikor ők kiválasztják a mentorokat, ugye a kadét mentorokat, akik nekik lesznek a segítőik, őket hogy tudják kiválasztani, ez egy kiválasztásos eljárás, őket szituációs gyakorlatokon keresztül fogják kiválasztani, szakmai tudásuk, amit ők felmérnek, hogy viszonyulnak a gyerekekhez, ez lesz a szakmai tudás, és velük kell együtt dolgozniuk. Így a kadétokat is be tudjuk vonni a táborosztatásba, és olyan kadétok vesznek részt, akik egyébként szeretik ezt a fajta munkát, ami a gyerekekkel jár.
1: Említette Roland azt is, hogy az ötödik napra már körülbelül megszokják azt a rendszert, amiben mondjuk működnek. Szerintem itt sok szülő szeme felcsillanhat, hogy na, akkor majd hazajön, és akkor biztos nem kell rendet rakni a kamasz után a szobában. Hogy lehet őket lekötni? Mi a tapasztalat? Egy olyan generációról beszélünk összességében, akik teljesen természetes módon úgy nőnek föl, hogy azt látják tőlünk, és születésüktől a kezükben van a kütyű. Ez például jelent konfliktust, hogy ezt akkor most félre kell tenni, vagy nem? Mennyire rugalmasak ők?
4: Nem jelent. Mindig el szoktam mondani a szülőknek, amikor pénteken jönnek a gyermekekért, hogy nagy valószínűséggel hozzánk válogatott jó gyerekeket hoznak, akik nem keresik a telefonukat, és biztos, hogy már akkor is be tudtak ágyazni, és biztos, hogy már akkor is nagyon fegyelmezettek voltak. Nem jelentett soha problémát. Alapban, akik jelentkeznek erre a feladatra, egy küldetésként tekintik, és majd az alakulatunk parancsnoka eldönti, hogy ki alkalmas erre a feladatra. Úgy, ahogy a Zsuzsa elmondta az előbb, egy pedagógusnak mindenképpen kell, hogy legyen, és ő azt szokta mondani, hogy egy jó pedagógus legyen ebbe a csapatba. Meg tudjuk értetni a gyerekekkel azt, hogy miért történnek ezek a dolgok, és nem kell őket kétszer megkérni. Semmire. Az ég egyet a világon semmire. Elmondjuk, hogy mi a feladat, hogy mit kell megcsinálni, mi az, amit például a telefonokat az első nap beszedjük tőlük, és odaadják. Nincsen olyan, hogy még ha telefonáljak egyet, ilyen nem létezik nálunk, és minden nap vissza is fogják kapni egy fél órára, hogy meglegyen a szülői kapcsolattartás.
1: Mennyire tapasztalják meg a gyerekek egyébként, vagy szagolhatnak bele a honvédség valódi életébe? Gondolok itt arra, hogy most akkor a tematika szerintem viszonylag nyilvánvaló, hogy akkor mondjuk olyan típusú táborokban olyan dolgokat tanulnak, majd erről is még beszéljünk részletesen, az egy-egy speckó táborról, de mondjuk ők beleláthatnak valamilyen szinten test közelből az igazi katonák életébe?
4: Így van, beleláthatnak. Ez is a cél vele, hogy lássák azt, hogy hogyan működik egy katona a munkahelyén. Mert azt láthatják, hogy a civil életben nem fognak meg tudni különböztetni egy katonát egy civil embertől. Itt viszont látják, hogy a katonák húsvér emberek, látják azt a feladatot, amit nálunk véghez visznek, mivel hogy ezek a táborok specifikus táborok, nálunk például a légvédelmet ismerik meg, test közelből megfoghatnak egy rakétát, elmehetnek megnézni szimulátort, és minden egyéb olyan feladatot, amivel a mi rakéta ezredünk foglalkozik. Sőt, a héten szervezünk nekik egy alakulatlátogatást, elmegyünk egy másik laktanyába, ami nem biztos, hogy pont olyan, mint a miénk, de mindenképpen fontosnak tartottuk azt, hogy akkor nézzük meg. A gyerekeknek tiszta világos lesz, hogy a hétvégére már szinte az utcán is kiszúrják, hogy ki az a katona.
1: Egy speciális területet vagy példát mondunk, mondjuk még néhányat, melyek a legkedveltebb táborok vagy tematikák, és miért?
3: Én inkább azt mondanám, mindjárt át is térek, hogy melyek ezek. Én azt mondanám, hogy ezek a honvédelmi táborok egy hidat képeznek a valóság és a filmekben látott katonaság között. Tehát, hogy mindenki elképzeli, hogy működik a katonaság, hogy egy ember meg tudja váltani a világot. De ez pont arról szól, hogy csapatban hogy működünk. Hogy, hogy tudunk átlépni saját magunkon, és a mi erősségünk, hogy egészíti ki másnak a gyengeségét, és a mi gyengeségünket a másik hogy fogja kiegészíteni. Tehát erről szólnak szeretnénk, hogy erről szóljanak a honvédelmi táborok. Nyilván, ami nagyon-nagyon népszerű most, a drónos táborok. Olyan technikával találkoznak, olyan technikai tudást sajátítanak el, amit valószínűleg más drónos táborba nem fognak megkapni, ami nem honvédségi drónos tábor, vagy kiber. A kibernél is, hát főleg akit ez érdekel, tehát hogy annyira szívják magukba a tudást, és utána fel tudják használni ezt a saját hétköznapjaikban is. A specifikus a hagyományőrző. Ez is egy olyan beállítottságú gyereknek, fiatalnak való, aki tényleg a történelem iránt érdeklődik. Tehát nincs olyan terület, amit a magyar honvédség a honvédelmi táboraival nem fed le.
1: A drónos mondjuk az egyik legkedveltebb ezek szerint?
3: Hát az egyik, de nem mondanám, hogy van olyan, ami legkedveltebb, mert az ejtőernyős táborunk nagyon kedvelt, de ez ugye a 18-25 éveseknek szól. A 17-18-19 éveseket már nem a drónos fogja, hanem ahol kihívás van, amit nem érnek el a civil életben. A 15-16 éveseknél tavaly már beszéltünk róla, hogy a hatfi kihívás beindult egy ilyen pilot jelleggel, és odáig jutottunk, hogy minden 15-16 éves táborba bevezetésre kerül ebben az évben, mert ez az a kiegészítő tematika, ahol nem csak a csapatot értékeljük, hanem az önmagához képest fejlődés eredményét is egy-egy táborozónál. Tehát az azt jelenti, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy sorverseny, vagy mint egy sportverseny, ahol a csapatoknak az a feladat, hogy ők legyenek a legjobbak. Ez így mindenki számára érthető. Viszont mi a csapaton belüli fejlődést is értékeljük. Tehát amikor bejön a fiatal, megmutatjuk nekik, hogy miben fognak ők versenyezni csütörtökön. Erre felkészítjük őket, de lesz egy ilyen diagnosztikus kép, amit lefestünk, és megmutatjuk, hogy nézzétek, most ezt tudjátok. És csütörtökön, mindig csütörtökön azért emelem ki, csütörtökön pedig versenyezni fognak, és meg fogjuk mutatni, hogy így jöttetek be, és most ezt tudjátok. Úgyhogy nem tudok kiemelni olyan tematikát, mert amennyi gyerek, ahányféle gyerek, annyi fajta tematikai érdeklődésük van.
1: Ezzel már szinte át is csöpünk, igen, abba, hogy mi az a készség, képesség, amit ők hazavihetnek egy ilyen táborból.
4: A mi honvédelmi táborainkban olyan tudást is szerezhetnek, hogy például milyen egy túlélő képesség. A gyerekeket nem felkészítjük, hanem bemutatjuk nekik. Viszont ők saját magukat fel akarják készíteni erre. Nagyon-nagyon tetszik nekik. Van egy olyan foglalkozásunk, hogy mit főzzék ma magamnak. Saját maguk kitalálják azt, hogy amit a szabadba fognak találni, mi az, amit megehetnek. Nyilván erre mi felkészítjük őket, azért nem hagyjuk kontroll nélkül ezt a dolgot. Emellett egészségügyi foglalkozásokat fogunk nekik tartani, mint ahogy minden évben is, mert nagyon sok esetben jól jöhet az is otthon, hogy esetleg lehet, hogy ő fog segíteni az egyik családtagján, ha félrenyel valamit. Ezen kívül terepfoglalkozásokra visszük őket, nagyon-nagyon szeretik. Én speciál tavaly a csillagos égboltot is bemutattam nekik, hogyha esetleg az északi arányt meg akarják találni, vagy mi az a nagy göncöl, és mi az, amiből következtetéseket tudnak levonni, hogy egyáltalán merre néznek, vagy merre vannak. Vagy hogyha esetleg úgy kirándulnak a szüleikkel, hogy a déli oldalt látogatják meg, hogy ott ne keresik az északi sarcsillagot.
1: Vannak visszatérők? Te találkoztál olyannal egyébként?
4: Igen, nagyon sok visszatérő van a táborainkban, sőt az abszolút visszatérő a saját kollégám, akivel én 10 évvel ezelőtt találkoztam az első honvédelmi táborba, és most a saját bajtársam.
1: Mert hogy akkor azóta ő már katona, tehát oda ment, mint táborozó fiatal?
4: Így van. Így van.
1: Micsoda reklámtörténet, igen. Említettünk már korosztályokat, de összességében még nem mondtuk el, hogy mi a feltétel. Azt én a beszélgetésünk előtt, vagy a felvétel előtt megtudtam, hogy én még nem vihetem az akkor, mert talán 6 éves kisfiamat, hanem mi a korosztályi meghatározás?
3: Igen, a legalsó korosztály a 12-től 14 éves korosztály. Aztán a következő a 15-16 éveseknek szóló táborok, a 17-19 és 18 25 éveseknek szóló, 18-25 éveseknek szól az ejtőernyős. Tehát ott kijelenthető, hogy csak ezt az egyfajta tematikát találják meg. Ami nagyon fontos, és azért osztottuk ezt így szét, mert pedagógiailag és módszertanilag nagyon fontos, hogy a terheléseket így tudjuk beállítani. Tehát nem fogjuk túlterhelni a 12-14 évest, csak azért, mert van 16 éves is a táborban, és hogy mindenki jól érezze magát. Ezért így szétbontottuk. És nagyon fontos az is, hogy a módszertani felkészítésen erre is külön hangsúlyt fektettünk, hogy bizonyos korosztályban mit lehet, hogy lehet, milyen gyakorlati foglalkozást lehet végrehajtani, és ahogy mondta a százados úr is, reggeli testneveléssel kezdenek. Itt is azért meg kell válogatni, hogy milyen feladatot hajtanak végre, és ezt is tudják a katonák. Akik részt vesznek a honvédelmi táborra, ezt is fogják tudni. És visszatérve az előzőre, képesség és készség. Én inkább a módszertani részét fogom elmondani, mert mi két, a honvédelmi tábor tekintetében két szervezeti szintről jöttünk. A Roland, ő a végrehajtó állományból, én pedig egy középirányító szervtől. Nekünk a feladatunk az, hogy a módszertani rendszereket dolgozzunk ki és fejleszünk, valamint, hogy a rendszer szintű honvédelmi táborok koordinálása. Tehát mi azért felelünk, hogy módszertanilag minden rendben legyen, és fejlődni tudjunk. Pont ezért a képesség, hogy módszertanilag minden rendben legyen, és fejlődni tudjunk.

0: Több városba lehet jelentkezni? Mondjunk még egy-két technikai dolgot.
1: Hogyne. Kb. Úgy szokott kinézni, hogy 30%-a jelentkezőknek lány. Nagyon szokták élvezni. Az egész országban lehet jelent. Tehát, hogy mindenhol jelen vagyunk, minden megyében jelen vagyunk, és mindenhol van regionálisan legalább minimum egy tábor. 107 táborunk lesz most összesen, és több mint 3000 férőhely, ahogy már említettem.
0: És ugye online is lehet
1: Csak
0: online lehet jelentkezni. Még a végére azért mondjunk valami kis kedves élményt azon túl, hogy egyébként egy tök jó személyes sztorit már megosztott velünk Roland, hogy lám-lám, van olyan is, hogy akivel most már együtt táboroztatok, és még táborlakó volt az elején. Van olyan kedves emlék, vagy bármi, amit fel tudunk idézni?
2: Nagyon sok kedves emlékem van a honvédelmi táborokban. Alapban az, hogy egy felnőtt ember a munkahelyén nem kapja meg az azonnali visszacsatolást a jó munkájáért. Mi a táborban a jó munkánkért a gyerekektől abban a pillanatban megkapjuk. Kapunk tőlünk egy mosolyt, az, hogy végre tudtak hajtani egy feladatot, bíztak önmagukba és bíztak bennünk. Én ezt apósomtól tanultam, aki lovasoktató, hogy nem mondjam azt a gyerekeknek, hogy bízzanak magukba, hiszen mondjam azt, hogy bízzanak magukba úgy, hogy nem képesek még végrehajtani ezt a feladatot. Mondjam nekik azt, hogy bízzanak bennem, aki el tudja nekik mondani, hogyan kell végrehajtani, és úgy meg is fogják tudni csinálni. Nagyon sok kedves emlékem van, és például ahol lakom a gyógyszertárban, ez is körülbelül egy 8 éves történet, az egyik anyuka mindig megemlékezik rólam, neki egyébként a gyermeke már háromszor volt egy kislány a táborunkban, hogy pontosan azt is tudja, hogy a győri alakulatnak én vagyok a parancsnoka. Igaz, tévesen, ezt mindig elmondom neki, hogy én a tábornak voltam a parancsnoka, de nem számít, jövőre is én leszek az alakulat parancsnok az ő szemébe.
1: www.honvédelmitábor.hu
0: Legyen így, meg sok táborlakó, aki egészségben túl vészeli ezt az egészet. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 13 bizottság tartott meghallgatást hétfőn a parlamentben. Őrizetbe vettek egy volt fideszes országgyűlési képviselőt. Keir Starmer nem kíván távozni tisztségéből. Megnövekvő, megvastagodó felhőzetre számíthatunk. Következnek a Spirit FM hírei 20 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. 13 bizottság tartott meghallgatást hétfő reggel 8 órától a parlamentben, ahol a Tisza kormány miniszter jelöltjeit hallgatták meg az egyes testületek. Elhangzott többek között, hogy kivizsgálják a Pegazus ügyet és a politikailag motivált lehallgatásokat, ezek eredményeit nyilvánosságra hozzák, mondta Pósvai Gábor. Kapitány István bejelentése szerint felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott, kedvezőtlen megállapodásokat. Valamint hozzátette, a Tisza kormány nem tervez majd szerződéseket titkosítani, ha csak azok nem indokoltak nemzetbiztonsági szempontból. Hegedűs Zsolt átlátható betegközpontú transzparens egészségügy kialakításáról beszélt, valamint bejelentette, hogy felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. Ezt Karikó elfogadta, tette hozzá Hegedűs. Három elv határozná meg a Tisza oktatás irányítását, gyermekközpontuság, adatvezéreltség és partnerség, fogalmazta meg Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt vezetésével helyreállítanák a NATO szövetségesek bizalmát és a magyar katonák morálját. Ruszin Szendi Romulus emellett hangsúlyozta, nem küldenek magyar katonákat az orosz-ukrán háborúba, sem pedig Csádba, és nem állítanák vissza a sorkatonaságot sem. Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt fideszes országgyűlési képviselőt, értesült a Telex. Házkutatást végzett a lakóhelyén, majd gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozóügyészség azt a volt országgyűlési képviselőt, aki a megalapozott gyanú szerint megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel abban, hogy annak hozzátartozóját egy országgyűlési frakció érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkárként, derül ki a központi nyomozó főügyészség közleményéből. Az ügy előzménye, hogy a központi nyomozó főügyészség még április közepén őrizetbe vette Nagy Barnabást, Halásztelek polgármesterét, miután kiderült, hogy 70 éves édesanyjának intézett kamuállást a Fidesz frakcióban. A Telex információi szerint az érintett politikus Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselő. Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette hétfőn, hogy a kormányzó munkáspárt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem kíván távozni tisztségéből, mert ezzel szerinte káoszba döntené az országot. A csütörtökön tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások a munkáspárt hatalmas arányú mandátum veszteségét, és a Nigel Farage vezette szélső jobboldali radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték. Starmer lemondását saját pártjának számos képviselője is egyre erőteljesebben szorgalmazza. Erőteljes gomoly felhőképződésre, megnövekvő, megvastagodó felhőzetre számíthatunk. Többfelé várható eső, zápor, egyes helyeken zivatar. Az élénk helyenként erős délnyugati szél nyugatira, hajnaltájt északnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazók podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a következő beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Tigran Vardanyan, többszörös magyar műkorcsolyázó bajnok, aki 2007 és 2009 között a dobogó legfelső fokán állt, és Magyarországot képviselte az Európa és világbajnokságokon. A jégvilágából később új kreatív irányok felé indult, ma már DJ-ként, rendezvényszervezőként és produkciós vezetőként dolgozik, és ugyanazzal a lendülettel, fegyelemmel és művészi érzékenységgel formálja a zenei és eseményipart, amellyel sportolóként is kitűnt. Három nyelven beszél, anyanyelvi szinten, produkciós vezetőként többek között olyan világhírű produkciókban dolgozott, mint a Hans Zimmer koncertek, Jennifer Lopez show, vagy az aktuális Harry Potter kiállítás. Nős, két kisfiú édesapja. Nagy szeretettel köszöntelek.
3: Köszönöm a meghívást, szervusztok.
2: Választottál egy filmet, egy számomra nagyon kedves filmet, mert én nagyon-nagyon szeretem a francia filmeket, az Életre valók című film. Hogyha valaki nem látta, akkor néhány mondatban a filmről. Ez egy megható, igaz történeten alapuló francia dráma, amely egy mozgássérült gazdag arisztokrata és egy külvárosi fiatal különös barátságát mutatja be. A film arról szól, hogy hogyan talál egymásra a két teljesen különböző sors. Az egyik a testében, a másik a társadalom által korlátozott. Ha valaki nem látta, ajánlom, nagyon-nagyon jó kis film, és nagyon jó színészek vannak benne. Miért pont ezt a filmet választottad?
3: Nem tudom, mert így az utóbbi években azért rengeteg filmet, ugye beszéltünk is itt, mielőtt elkezdtük, hogy miket szeretünk, de ez a film valahogy egy ilyen a modern érában egy ilyen kis üdeszín volt. Azt mondom, hogy nem CGI-jal tele, nem akcióval tele, hanem emberi érzelmekkel, emberi léttel. Talán ezért választottam ezt a filmet, mert csodálatos egyrészt a két színésznek a összjátéka az, ami fantasztikus, hogy mennyire megtaláljuk ezt a két kontrasztot, és hogy mennyire egymáshoz kapcsolódnak. Másrészt meg ugye nekem a zene miatt, tehát ugye a Ludovico Einaudi a zene benne, onnantól fogva nekem meg ő az etalon. Tehát csoda az ember, az biztos.
2: A filmben két ember teljesen más világból érkezik az előítéletek ellenére, és mégis egymásra tudnak hangolódni. Mennyire tartod előítéletesnek magad?
3: Nehéz. Én emberekkel nem vagyok előítéletes, hiszen én Magyarországon élek, most már immáron 34 éve. 35, most már 35, bocsánat. És én találkoztam azért nagyon sok előítélettel, ugye én egy örmény származású fiatalember vagyok, most már nem vagyok fiatalember. Én Moszkvába születtem, ugye a Szovjetunióban, szüleim így jöttek Magyarországra, itt kaptak egy munkalehetőséget, szerették volna magukat Európába kipróbálni, és azért a 90-es évek elején, amikor én óvodás voltam, vagy gyerek voltam, azért rengeteg előítélettel találkoztam abból adódóan, honnan jöttem. Én mindenki felé nyitott vagyok. Én nagyon szeretem az embereket, én nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni. Néha kicsit sokak az emberek, főleg egy koncert, amikor úgy rázúdol több tízezer ember. Én mindenkinek megadom az esélyt. Én úgy vagyok vele. Nekem teljesen mindegy, hogy milyen származású, milyen vallású. Meg kell adni az esélyt, meg kell ismernünk egymást. Aztán utána az, hogy milyen ember valójában, az már utána derül ki. Úgyhogy én így látom, van előítélet, úgy de szép szó, tehát van bennem előítéletesség, egy picike, mert már az évek alatt kitapasztaltam, hogy milyen emberek jönnek szembe, és hogyan reagálok rá, mert egyből érzed, ez egy, ilyen, ezt nem tudod megmondani, ez belül érzed, hogy jó ember vagy rossz ember. Volt, akiben nagyot csalódtam, de volt, akiben meg abszolút nem. Tehát, hogy olyan, amilyennek gondoltam.
2: Hogyan látod a gazdagság szegénység kérdését a filmben?
3: Kinek mi a gazdagság? Én azt szoktam mondani, hogy kinek mi a gazdagság. Én, a film az, megmutatja tényleg a két teljesen külön világot. A nyomort, meg azt a mérhetetlen mennyiségű pénzt, mikor egy felfröccsentett festékre elköltenek több tízezer eurót. A másik meg ugye ennivalót is alig tud venni. Tehát ugye ez a két nagy különbség van a két ember között. Az élet is sajnos azt látom, hogy ilyen, hogy van, főleg mostanában, amit látok, hogy nagyon szakadunk szét. Tehát, hogy vannak a nagyon tehetősek, vannak a nagyon szegények, és ez a középosztály, mik ugye alapvetően mondhatnánk, hogy mi lennénk, ott meg nagyjából azt mondom, hogy hétről hétre, hónapról hónapra próbáljuk tartani azt a szintet, ami volt mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt, még a válság, sőt, kicsit több meg talán a válság előtt, amikor még volt középosztály. És ezt látom, hogy ez hiányzik. És ez nem csak Magyarországon, de mindenhol a világban, hogy egyre jobban elkülönülünk egymástól. Az új generáció is már nem úgy él, mint a mi szüleink. Vagy ahogy engem neveltek, hogy készülünk valamire, kicsit félreteszünk, hanem mindent. Tehát így napról napra élnek, és ez számomra annyira furcsa. Engem mindig arra tanítottak, hogy tegyél félre pénzt, legyen meg, készülj arra, hogy bármi történhet. A most, amit látok, fiatalok mondjuk velem egy szinten keresnek, és hónap végén nincs pénzük, mert elköltik mindenre. Én így nem tudnék élni. Tehát nekem ez nagyon furcsa.
2: Mit gondolsz nálad, mit nehezebb észrevenni? A fájdalmat, vagy az igazságodat?
3: Szerintem a fájdalmamat. Nagyon-nagyon leplezem. Hosszú évek alatt ezt én ezt is szépen eltemetem magamban. Erről pont beszélgettem egy-két ember az utóbbi időben, hogy hogyan szoktam, mert ugye eléggé hideg embernek tartanak engem különben így az életben, mert így jó fej vagyok, kedves vagyok, de nem mutatom.
2: Távolságtartó?
3: Utóbbi időben lettem az. De megmaradt ez a közvetlenség. Tehát mindenkivel kedves vagyok, jó fej vagyok, stb. De azok a fájdalmak, vagy azok, amik gyötörnek, én azt én nagyon szépen eltemetem magamba, és megpróbálom magam feldolgozni. Tehát nekem nem kell segítség hozzá, vagy nem osztom. Meg
2: de
3: fel esetleg.
2: Is tudod dolgozni? Ezeket?
3: Valamit igen, valamit nem. Amit nem, azt nagyon hosszan.
2: És ebben segít neked a zene, gondolom.
3: A zene nagyon sokat segít bennem. A zene is nagyon sokat segít benne. A feleségem tud segíteni benne rengeteget, de még ő is el szokta mondani, hogy azért nagyon hideg ember vagyok különben. Hát, nekem nagyon nehéz megnyílni, tehát én a saját problémáimról nem szeretek beszélni, inkább a másokét hallgatom meg, és próbálom megoldani. Én szerintem ez egy ilyen kompenzálás, hogy próbálom mások problémáját megoldani a magam helyett. És azt inkább eltemetem.
2: De ez érdekes, mert a zenei alkotás az pont, hogy nem hideg emberre val.
3: Ha hát meghallgatjátok a zenémet, abban lát, a legtöbb zeném azért nem vidám zene. Tehát én vidám zenét nem is nagyon tudok írni. Leülök, és akkor szokták mondani, ugye, hogy én mindig minden mollban írok. Tehát, és hogy mindig minden szépen mollban van, tehát ilyen kicsit ez a szomorkásabb hangulatban van, és így ebben. Valahogy így írom a zenéket, de én ezt élvezem különben. Pedig amúgy egy életkedvem az van, tehát én tök jól el vagyok, csak egy kicsit másképp látom a világot, ennyi.
2: És honnan jött neked a zene?
3: Hát a zene ugye a korcsolya, tehát az embernek az életében benne korcsolyához zene kellett, táncolni kellett, mentünk jobbra-balra, és akkor a édesapám meg ugye zeneiskolát végzett, zongorázott, aha. És a gyerekkorom óta minden családi ünnepség, családi találkozón zongorázott apa, és akkor ez tök jó volt, én iskolában voltak szolfézsórák, de annyira nem foglalkoztam vele, persze szerettem a zenét, és egy kedvenc történetem amúgy a kis életemből, voltunk 2000, meg nem mondom, 5, 4, hát ez engem ez a 4, az első junior Grand Prix, amin részt vettem. Ez Chemnitzben volt. És azért még gyerek voltam, és ezek a junior Grand Prix már úgy mennek, ez meg ilyen komoly felnőtt versenynek tekintik ugye a korcsolyában, és akkor már ugye komolyabb szállodákba szállásolnak el minket, mert ugye most már ez úgy működik a korcsában, hogy amikor eljutsz egy ilyen, hogy Grand Prix-ra kiengednek téged, akkor ugye megadják a módját az egésznek, és akkor eljutottuk egy szép szállodába, voltunk ötcsillagos szálloda, komoly verseny körülmények, gyönyörűen megvan az egész szervezet, tényleg mint egy nagy felnőtt verseny, csak gyerek, mondjuk junior korosztálynak. És volt egy bankettünk, mindig volt, akkoriban még divat volt, hogy bankettet csináltak a versenyek végén, és akkor mivel mi fiatalok voltunk, ugye nekünk ilyen tini bankett volt, 10-ig tartott. Az edzők meg ilyenkor már mennek, isznak, el vannak, jól bulizkáznak, és én apukámmal laktam akkor egy szobában, milyen tiniként voltunk, és akkor nem kaptunk két szobát, és apa nem jött föl éjfélig, fél egyig, és nem tudom, hol van. Én sem tudtam aludni, meg mindig jöttek, kopogtattak a haverok, hogy mi van, nem jössze ki még, vagy bújjunk el, beszélgessünk, vagy menjünk el, ígyunk meg egy pohár sört titokba. Most már el lehet mondani ezeket. És van, megkeresem a fatert, hogy hol van. És akkor lesattyogtam a bárhoz, és a bárba volt egy zongora. És most felejtem, hogy apu ott ült, és akkor a zongora tetején volt egy ki voltak rakva egy a rövidek, és apa körül meg emberek álltak, és főleg ugyanők. És kérték ezt, meg kérdezik, Gugi ezt játsz, Gugi azt játsz, és akkor ezt így megláttam, nekem is ezt kell, én így akarok élni, hogy legyen egy kis élet, és akkor hazajöttem, és akkor elkezdtem zongorán pötyögni. Na ugye láttam aput, és akkor szerintem nettó egy órát apa leült, megmutatta, hogy a bal kézzel mit kell csinálni, azt mondta, hogy old meg. És akkor így kezdődött nekem a zongorázás, így amatőr szinten természetesen próbálom belecsempészni a saját szettjeimbe DJ-ként, mert ugye hibrid live-ot csinálunk mi így a mantrával, és így bevált. És én nagyon szeretek, tehát néha csak leülök esténként zongorázni magamnak egy fülessel, vagy éppen a gyerek, amikor leül mellé, mondjuk akkor kiskecelányomat játszam el neki, és ez így, és akkor innen.
2: Uh-huh. És akkor a zenédet filmhez is felhasználják, vagy
3: nagyon szeretném, hogy egyszer eljönne az a pillanat, mert ugye így magamnak írok, próbálok azt, hogy filmzene, ezt így nem mondhatom ki, hanem inkább azt mondom, hogy filmhangulatú zenéket írni. Még nem vettem a bátorságot, hogy föltöltsem YouTube-ra, mert ugye az elektronikus zenéket, amiket írunk, vagy írok, azok már fönt van a kiadókhoz, rendesen meg vannak jelenve. Voltak több top 100, sőt top 10-be bekerült zeném is, ugye a nemzetközi letörtő portálon, ugye a Beatporton. Egyszer eljutok oda, hogy ezeket is szerintem föltöltöm, aztán majd lesz valami. Vagy jó lesz, vagy nem jó. Meg kell próbálni.
2: Uh-huh. Mit jelent számodra a személyes szabadság?
3: Azt csinálok az időmmel, amit szeretnék. Az a legdrágább. Szerintem ez a személyes szabadság. Nem vagyok korlátozva. Nem vagyok arra korlátozva, hogy valaki megmondja nekem, mikor, hol legyek pontosan minden nap előre. Nekem ez a személyi szabadságom, hogy amikor úgy gondolom, akkor gyerekemmel vagyok, amikor úgy gondolom, hogy dolgozom, amikor úgy gondolom, hogy hobbimat űzöm, amikor úgy gondolom, hogy a feleségemmel vagyok, barátaimmal vagyok. Nekem ez a személyi szabadság.
2: Melyik korlátod bizonyult végül áldásnak, olyasminek, ami megállított ugyan, de éppen ettől terelt jó irányba?
3: Szorongásom. Uh-huh. A belső szorongás talán az. Én kicsi szorongós vagyok belül, ezt nem látszik különben, de amúgy nagyon szorongok belül.
2: Hogy jó ez a zene, amit csináltam, úgy, vagy mivel kapcsolatban?
3: Mindennel, zenével, munkával, élettel, hogy jól csinálom-e azt, amit csinálok. És ez
2: tehát
3: a belső
2: akkor
3: szorong,
2: maximalista
3: az,
2: vagy nagyon.
3: Nagyon, borzasztóan. Nagyon. Tehát ez ilyen végletek. Tehát annyira tehát van két rossz szokásom, van az egyik az a maximalizmusom, a másik az pedig a halogatásom. És ez a kettő együtt, ez a nagyon rossz párosítás, mert ugye fontos a stresszfaktor van benne.
2: Igen.
3: És ez tehát azért mondom, hogy a szorongásom, ez hogy meg kell oldjam és csinálnom kell, ez visz előre.
2: Az életre való humora túl őszinte ahhoz, hogy udvarias legyen. Mikor nevettél utoljára úgy, hogy valójában a saját sebedre tettél egy vicces tapaszt?
3: Ez non-stop van. Én szeretek magamon nevetni, de mindenen, egy megbotláson, hogy pofára esek az utcán, vagy beütöm a fejemet, vagy bármi. Nekem a humor az egy ilyen a lételemem az életben. Tehát én szeretek humorizálni, nagyon rossz humorom van. Ezt mindenki el szokta mondani, hogy borzasztó fanyar, uh-huh. És nagyon szókimondó, és rengeteg káromkodással szoktam humort csinálni, de ettől jó. Én mindig a helyzetek adják, tehát éppen amilyen helyzetben vagyok, és akkor valami kibukkan belőlem, akkor az úgy, ugye el szokott sülni jól. Volt, hogy nem úgy, de általában azért jól el szokott sülni.
2: Mi volt a 2025-ös éved legőszintébb pillanata?
3: Hát meg nem tudom mondani. Talán, de. Hát 2020 második kisfiamnak a születése, talán az volt a legőszintébb pillanat, az volt a legőszintébb ilyen zárt. Azt tudom a tetejének mondani az évemnek, amikor megszületett a második fiam. Az egy izgalmas nap volt.
2: A sport világában és a show bizniszben vagy jártas, melyikhez kell nagyobb kitartás, önfegyelem?
3: Mindkettő. Nincs. Én azt mondom, hogy az életben minden területén kitartás és önfegyelem kell, különben nem jut semmire. Ennyire egyszerű a dolog. Tehát, hogyha nem csinálod és nem taposod végig azt az utat, amit elterveztél, jöhetnek buktatók jobbról, balról, most ez klisének hangzik, de ha valamihez fejedbe vetted, akkor az kell. Nekem a sportnál az volt a baj, főleg lehettem volna sokkal jobb sportoló, lehettem volna akár tényleg a top 10, sőt, még akár a top 5 legjobb korcsázó között is a világon, és ezt nem én mondom, nem magamnak mondom, hanem az edzőm, édesapám, édesanyám, akik meg náluk elfogultabb ember a világon nincs velem szemben. De hanem azok az edzők is, akiknél voltam esetleg továbbképzésem, vagy beszélgettem bírókkal, vagy sportolótársam, ők
4: ugye ezt mondták. De mi múlott ez a dolog?
3: Azon, hogy lusta voltam. Egy lusta ember voltam, és én ezt nem mondom, hogy bánom, mert én azért nem bánok semmit az életben, amit csináltam, mert mindig valahova vitt. Tehát amit a sport nem értem el, azt máshol tudtam azt a hibáimat kiküszöbölni, és ott tudtam áttenni, hogy ez könnyebben át tudjak lendülni, és további sikereket elérni az élet.
4: Ki, illetve mi tud inspirálni, például a zenében?
3: Nagyon szeretem a különleges zenéket, amik szívhez szólnak. Én azt szoktam mondani, hogy elektronikus zené, ugye főleg mi elektronikus zenével foglalkozom, én nagyon szeretem, amikor egy elektronikus zenének lelke van. És a zenék, és is hallgatja az ember, ugye popslágerek ide, popslágerek oda, mennek jobbra-balra, de egy zene az akkor jó, ha lelke van. És a lelke az akkor van egy zenének, hogyha te megérzed a lelkét benne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azt tud inspirálni, hogy igazán egy zenében, hogyha van lelke.
4: És ezeknek a zenéknek van szövegük is?
3: Nem mindegyiknek. Szöveges zenéket nagyon nehéz, mert vannak olyan dalok, amiknek ugye, most mondok egy példát, nekem például, ami magyar zenéből, ami két nagy kedvencem, vagy három nagy kedvencem van, menjünk a legrégebbiről, ugye Máté Péter, én mikor Magyarországra jöttünk, ugye, nekem édesapám mai napig emlegeti, hogy én 2,5-3 évesen Máté Péter dalokat kívülről fújtam. Nem véletlenül, szerintem Máté Péter volt az egyik olyan zeneszerzős énekes Magyarországon, aki tettem ölteteje. A másik a Republiknak a zené szintén. Fú, igen, Cipő Isten nyugasztal, az egy nagyon nagy szívbántalmam, hogy nem voltam Republik koncerten úgy, hogy Cipő még fönn volt a színpadon. Igen, és ezzel szerintem nagyon sokan így vannak. Én nagyon irigylem az embereket, akik láthatták őt még színpadon élőben énekelni. Én mindig megnézem a YouTube-on a koncertfelvételt. Tegnap is a kisfiammal mentünk este el, és ő kérte tőlem, hogy 4,5 éves hangsúlyozom.
4: És mit gondolsz, mi volt az ő titka?
3: Az őszinte emberisége. Én ezt láttam benne. Amit én nem ismerhettem személyen, fia, ugye 36 éves vagyok.
4: Én ismertem.
3: Igen, te ismerted személyesen őt. Én amit látok, tehát nekem a színpadon, én el tudom különíteni az embereknek a színpadi létjét a való élettől, és valahogy a Cipőnél ez nem volt meg. Nála ő úgy volt, ahogy volt, és igen. Én őt láttam benne, és egy fantasztikus ember lehetett. Én nagyon sem nem ismerhettem, de a zené az itt van velem. Ugyanúgy átadom a kisfiamnak, és 4,5 évesen az erdő közepén ment énekli a kocsiban, azért az nagy dolog szerintem. Igen, ő meg ugye Karamell a másik, akinek ugye a lélekdonor zenéje volt, akit, amiért mai napig oda vagyok, tehát ezt nagyon sokszor hallgatom. Az egy fantasztikus zene. Ez egy csodálatos.
4: És mi az, ami megfog benne?
3: Nem tudom. A szövege nagyon jó, az fantasztikus, ami mögötte van. Én beszéltem a Ferivel erről a zenéről, amikor elmondtam neki, hogy ez top, tehát én ezt, akkor ezt meghallottam, egyből leültem zongorára, hogy le tudjam játszani, és a dallamvilága, ahogy össze van rakva, az a zene úgy, ahogy van, az az elejétől a végéig úgy, ahogy van, jó. Abban nem kell módosítani semmit.
4: Az életre valók azt mutatja, hogy sokáig bele lehet ragadni egy-egy szerepbe. Te miből tudsz, vagy tudtál nehezen kilépni? Volt-e ilyen szereped?
3: Hát talán az idejévemnek ez volt egy ilyen, a megalkuvás. Hogy megalkuszok azzal, ami van. Idén léptem egy nagyot, és döntöttem úgy az életemmel kapcsolatban, ami ráhatott a család életemre is, természetesen, hogy eljött ez a pillanat, hogy már nem csak a másoknak akarok segíteni, és jót csinálni, hanem elkezdjük a magunkét csinálni. Talán ez. Hogy nem csak másoknak csinálom és oldom meg a problémáit, hanem elkezdem a magunk életét úgy építeni, hogy azt az energiát inkább a saját életemre.
4: De a munkára gondolsz?
3: Munkában is, meg emberileg is. Emberileg is nagyon sok emberrel. Ugye túl sokat foglalkoztam másokkal, lehet, hogy magammal, meg a családommal. Ezt be kellett látnom, hogy ez így van, és ez egy nagy lépés volt tőlem.
4: Hogyan látod, milyen a te személyiséged? Milyen az a te éned?
3: Nagyon, ez annyira nehéz az embernek magáról beszélni. Erre szerintem olyan ember kell válaszolni, aki ismer jobban. Ha magamról kell mondanom valamit, én azt mondom, hogy, hogy talán én próbálok a legemberibb és legmegértőbb ember lenni a világon. Talán ezt tudnám mondani, hogy én ilyen vagyok. Én próbálok mindenkivel megtalálni egy közös hangot. Ha jó ember, ha rossz ember. Ez talán, hogy mindig megpróbálom azt a hozzáigazodni az emberekhez, hogy megtaláljam velük a közös. Lehet, hogy nem vesz tovább, de valahogy mindig megtalálom mindenkivel a hangot. Talán ez.
4: Miből nyersz inspirációt például a zenéidhez?
3: Ez mindentől függ. Ez nagyon sok mindentől függ. A filmek. Nagyon sokat számítanak a filmek zenéhez. Filmeket, ahogy beszéltük is az elején itt külön, nekem ugye én írtam egy zenét, amit ugye nem raktam még ki, meg ez inkább ilyen filmes hangulatú zene. Ott például megnéztem a Nyugaton a helyzet változatlan című filmet, ugye, ami föl van az egyik ilyen megosztó portálon, és az a film inspirált annyira, hogy az éjszaka folyamán írtam egy dalt. Egy zongorás, egy egyszerű. Kicsit a Ludovico Einaudi hangulatával, mert hiszen egyik kedvenc zeneszerzőm, és zongoristám, egyszer ki fogom tenni, de általában mindig valami jön. Tehát nincsen olyan, hogy én ezt keresem, az ihletet azt mindig hozza valami.
4: De miért őrizgeted?
3: Nem tudom. Nem tudok választani, miért. Így jön, így. Úgy vagyok vele, hogy még nem érzem teljesen késznek. Ha majd teljesen kész lesz, akkor majd megosztom a világgal. Uh-huh. De már közel vagyunk hozzá.
4: Volt-e olyan ember az életedben, aki többet adott neked annál, mint amit te gondoltál, hogy kapni lehet ebben az életben?
3: Én szerintem mindenki. Mindenki olyan többet ad. Aha. Ja, aki körülöttem van ember, az legyen szó a párodról, feleségedről, a gyermekeidről, édesapádról, édesanyáról, barátokról. Mindenki valami pluszt ad az életedhez. Tehát ő többet ad, mint amit elvesz. Volt, aki nagyon sokat vett el az életemből, azok is kerültek. De akik mellettem vannak, azok mindig adnak többet az életemhez, mint amit várnék. De lehet, hogy csak egyszerűen ez egy ilyen rossz berítegződés nálam, hogy azt hiszem, hogy ez egy megtisztelő dolog, mert én is mindig adok folyamatosan magamból.
4: Miben is hogyan hiszel a mindennapokban?
3: Én mostanában azt szoktam mondani, hogy ez a éljünk a mának egy picit.
4: Igen?
3: Éljünk a mának egy picit. Én mindig előre tervezgettem mindent, tudod, majd így lesz, majd úgy lesz, majd így teszek el pénzt, hogy erre, meg arra, meg amarra. Változtam nagyon
4: de
3: sokat,
4: mert
3: mindig visszafogtam magamtól, tudod, mindig magamtól elvettem, inkább adtam másnak. A családom az más kérdés, tehát a családomnak mindent is, amit meg tudok adni, és azon felül is. De most úgy vagyok vele, hogy a család Tomnak is, amiket mondjuk egy nyaralás tök egyszerű. Én mindig sajnáltam pénzt a nyaralásra, mert nagyon sokat utaztam, aztán akartam utazni. Aztán közben a feleségem meg ugye mindig rágta a filmet, hogy menjünk el együtt családdal, menjünk, legyünk, nyaraljunk, pihenjünk. Én meg ezeket úgy felesleges időtöltésnek tartottam, és 2 éve voltunk Balin. Akkor azt mondtam, jó, akkor menjünk el Balira is, akkor menjünk el a gyerekkel Balira, akkor ugye a nagyobbik fiam 2 éves volt. Na, az nagyon megváltoztatta az életemet. És azóta úgy vagyok vele, hogy ezekre kell adni, és ezekre kell költeni, mert ezek föltöltenek. Főleg Bali. De hát az egy nagyon különleges hely.
4: Igen.
3: Nagyon, nagyon szeretnék visszamenni még egy jó párszor. Akár meghalni ott. Tehát nekem annyira szívembe zártam.
4: De a spiritualitása tetszik neked?
3: A spiritualitása is. Az emberek. Ott hallottam, egy étteremben ültünk, ettünk, pizzáztunk. Én elcsaptam ott a gyomrom, mint mindenki Balin, csak én nekem ez hatványozottan jön. Én ott bekerültem kórházba, infúzió, mindent kaptam, tehát nem, ez a balibeli, ez elég durva volt, és utána csak pizzát tudtam menni, mert nem ment más le a torkomon, és ültünk egy pizzériában, és minden este oda mentünk enni, és második este mindig volt egy pincér, egy idősebb úr. Annyira kedves volt, de úgy alapvetően Balin mindenki kedves, és mindig elvitték a kicsit, játszottak vele, és leültem vele, egy őszintén megkérdeztem tőle, hogy figyelj már, én tök őszintén, itt vagyunk mi európaiak, elköltünk nektek számotokra miért horror pénzt, tehát ezt a pénzt nem is ismeritek. Egy európainak még relatív kigazdálkodható, hogyha valamennyire relatív, igen, mert ezért ez egy nagyon, nagyon kemény költség, de egyszer az életben talán meg lehet oldani, hogyha úgy tudja az embernek, van rá lehetősége. De mondom, itt éltek egy mély szegénységben, és mégis minden nap boldogok vagytok, és mosolyogtok. És miért? Miért vagytok ilyenek velünk? És azt mondta, hogy kedvesnek lenni ingyen van. Ez a mondata, ez annyira belém ütött, hogy azt mondom, és tök igaza van. És az így megváltoztatott még jobban. Alapból ilyen voltam, de azóta még jobban, tudod? Tehát én bemegyek bármelyik áruházba, bármelyik boltba, én mindig jó fej vagyok mindenkivel. Mert jó fejnek kell lenni.
4: Nem mindig ugyanazt kapod vissza.
3: De nem kapod vissza, de én akkor is jó fej leszek, mert a 90%-ban, ha egy mosolyt csalhatok valakinek a szája végére, akkor már jobb napja van. Csak egy kedves szó. Látod, hogy le van, ott pénztárban ül szerencsétlen. És nyomja, darálja folyamatosan. És csak két kedves szó. Jaj, de kedves tetszik lenni, köszönöm szépen. Jaj, de kedves a mosolya, köszönöm szépen. Ennyi kell, nem kell több. Ennyi kell az emberi
4: de
3: élethez.
4: De mégis olyan nehezen tudják itthon megcsinálni.
3: Igen. És mufurcok. Igen. Nagyon mufurcok. Nagyon. Én engem ez borít ki a legjobban különben itthon. Ez tök őszintén. Én tudom, hogy nehéz, nekem is volt olyan, nem egyszer, hogy a hónap végén gyerek mellett 1000 forint volt a zsebemben. És álltam, hogy mit csináljak. Megoldottam valahogy, de mit csináljak. De attól még nem akarok mufurc lenni, mert rövid az élet, egy életünk van. Ez is klisé, de akkor is egy életünk van. Édesapám mindig azt mondja, fiam, azt mondja, azt csináld, ami kényelmes és jól esik, egy életed van. Utána nem kapod meg még egyszer ezt a lehetőséget. És igaza van.
4: Hogyha már apukádnál tartottunk. Mit tapasztalsz a családi mintákról? Mennyire ismered fel, és alkalmazod őket tudatosan? Vagy éppen ellenkezőleg?
3: Hát a mi családi mintánk az nem egy klasszikus családi élet.
4: Na, mesélj.
3: Nekem édesapám, édesanyám voltak az edzőim, ugye? Tehát nekem nincs testvérem.
4: Mert ők sportolók voltak?
3: Igen. Édesapám ugye szovjetkupa bajnok volt, édesanyám vörös diplomával végzett, szintén műkorcsolyázó. Édesapám doktori címet szerzett, ugye nem is műkorcsolyában, hanem pedagógiából, sportpedagógiából. Ők Magyarországon 30 évet áldoztak a sportnak, magyar sportnak, és sajnos nagyon csúnyán lett vége a magyar sportkarriernek. Ezt inkább nem is taglalnám, mert ha belemennék, akkor azt abból orbitál cirkusz lehetne csinálni. Ezt tárgyuk is le ezt a témát, mert ezt inkább nem, mert ebből tényleg cirkusz fogok csinálni. A lényeg annyi, hogy ők mindig adtak a saját sportolóiknak. Ők nem vettek el. Ők minden sportolóikat úgy fejlesztették, ők voltak a második szülők. És nekem, ugye mondtam is, hogy nekem nem volt testvérem, nekem testvéreim voltak. Tehát én a jégpályán töltöttem szinte 0-24 az életemet, és nekem minden korcsás társam az ugye, mint a testvérem olyan volt. Mi mindig együtt voltunk, együtt mentünk mindenhova. És tehát a édesapám szeptembertől március végéig minden hétvégén valahol külföldön versenyen volt a gyerekekkel. Vagy később már én is ugye utaztam. Anyukám szintén. Reggel 6-ra mentek edzésre, vagy 4-30-kor már indult, 5-30-kor ott voltak, 6-tól estig dolgoztak. De nekünk nem volt ez a klasszikus családi, mint hogy együtt ülünk le vacsorázni, mindenki szanaszét. Én egy radiátoron aludtam délután a jégpályán 6 évesen, tehát én így éltem az élet, és én ezt imádtam. Nekem a feleségem szokta mondani, amikor mond nekem néha ilyen meséket, és mondom, te miről beszélsz, mi ez a mese? Azt mondja, te tényleg nem ismered? Nem. Én nem ebben nőttem föl. Én abban nőttem föl, hogy így élünk. És ezek a minták, ez nálam is észrevehető, hogy én ezt a klasszikus családi leülünk együtt, vacsorázunk, ez valahogy nincsen meg. A feleségem irányít minket, hogy ezt próbáljuk ezt a családi mintát, mert ő egy nagyon klasszikus családi mintából jött, vidéki lány, és ilyen nagyon, nagyon klasszikusból. Próbálom átvenni, de nekem nagyon furcsa. A apukámnak a szigora, az megmaradt. Nagyon, főleg amikor elkezdtem edzősködni, mert ugye edzősködtem egy időben, és akkor kimentem a jégpályára, és akkor sose felejtem el, hogy az egyik anyuka oda jött hozzám, hogy apád szelleme visszatért ide, mert akkor apukám külföldön dolgozott. Szóval, hogy mintha a fatert látnám a jégpályán, tehát a szigor az megmaradt. A kisfiammal nagyon kis összebújós vagyok az idősebbikkel, mert ez lehet kis boxolódni, de ott is szigor tartok. Felségem mondja, hogy én néha túl szigorú is vagyok. De én ezt nem tartom bajnak különben. Próbálok egy ilyen, nem akarom, hogy elengedje, nem akarom, hogy ezt az új vonalat képviselje, amit most megy itt, amit látok magam körül a fiataloknál. Nekem nem tetszik. Nagyon nem.
4: És ő már korcsolyázi?
3: Föltettem végre, és amúgy tud korcsolyázni. Őszintén nem nagyon szeretnénk, ha mi korcsolyázna, de annyira jól áll a lábán, hogy elkezdjük tolni, hogy mikor se lesz-e, vagy nem, azt nem tudom. Én nem szeretném, ha inkább hoki fele terelném, de majd meglátjuk.
4: Értem.
3: Úgy vagyok vele, hogy amihez van tehetsége. Amit észrevettem, hogy a focira elvittük ki Doviban. Én nem vagyok foci párti ember, nem megnézem, ami fontos meccsek, azon leülök, és akkor azt úgy végig húzom, de nem, sose voltam, én autósportas szerelem van nálam, úgyhogy nálam minden autókról szól otthon. A foci az nem az ő világa, a kicsinek ön. Nem. Ha mondtam, elment 5 alkalom, azt mondta, hogy apa, nekem ez nem tetszik. Ha nem tetszik, akkor nem. Irányítani kell, tehát egy 4 éves gyerek nem tudja amúgy eldönteni, hogy neki mi tetszik, mi nem, mert maximum azért irányítani kell, csak látom, tehát az edzőjét is, mikor ránéztem, mondom, figyelj, te sportoló vagyok, mondd meg, labda érzéke vagy nincs, mert nem akarom szenvedtetni. Ezt oda nem rossz, mondom, nekem ennyi elég volt, haladunk tovább.
4: Amikor dolgozol és nemzetközi sztárokkal működsz együtt, mit jelent számodra a legnagyobb kihívás?
3: amit talán a legnagyobb kihívás, hogy azt, amit beszéltünk is az előbb, hogy ezt a belső szorongásomat, a maximalizmusomat, azt próbáljam
4: csillapítani.
3: Igen. Nagyon maximalista vagyok ebben. Tehát borzalmasan, tehát ilyen, tényleg ilyen belebetegedésig tudok maximalistán dolgozni egy ilyen projekten. Hogy az úgy süljön el, ahogy, hogy mindenki elégedett legyen. Nem, nehéz mindenkinek elégedettséget.
4: Hát, hogyne, sőt nem is lehet.
3: Nem is lehet, de ez meg ugye több összetevős. Tehát ugye, ahogy szoktam mondani, egy koncert szervezése az egy dolog, hogy projektvezetőként, vagy produkciós, vagy rendezvényvezetőként ott állok, és ugye hozzám fut be minden, de ez több száz ember munkája. Tehát, hogy ezeket az embereket motiválni kell, ezeket az embereket jobba kell lenni, segíteni kell. Én ugyanúgy ott vagyok, és tologatom a rekkeket, vagy pakolom az üdítőket, vagy kenem a vajas szendvicset, ha kell, mert ez közös érdek, hogy működjön. Ez mindenki érdeke, hogy működjön. És hogyha van egy ilyen mondásom, ezt szoktam mindig mondani, amikor jönnek a külföldiek hozzánk, hogy nekem akkor van nyugodt napom, ha neked is nyugodt napod van.
4: Tehát
3: ha előkészítünk mindent úgy, hogy neki nyugodt napja legyen, akkor nekem is nyugodt napom van. Tehát ha jól dolgozunk, és vannak ilyen koncertek kisebbeknél, mert nagy koncertnél az esélytel, de kisebb turnéknál tud olyan nap lenni, hogy én bennülök az irodába az eseteknek a 60%-ával. Tényleg csak azért megyek ki, ha valami olyan kérdése van a prodnak, amire nem tudnak, csak én tudom a választ megadni. Ez hol van, az hol van. Ha ők tudnak dolgozni, meg a mi csapatunk tud dolgozni egymás mellett szimultán jól, akkor általában a prodvezetés az bennül az irodában, mert nem kell mozognia, mert jól előkészített minden. Amikor futkározunk hátul, akkor tudod, hogy valamit elrontottál.
4: Igen.
3: Akkor nem jó.
4: Mik a jövőbeni terveid?
3: Még több koncertet szeretnék szervezni, úgyhogy nagyon szeretem ezt a világot. Ez egy nagyon különleges, meg egy nagyon zárt világ. Én nagyon hálás vagyok az életnek, hogy én ebbe bekerülhettem. Nagyon sok olyan embert ismertem meg, aki tényleg csodálatos emberek, hogy megtesznek, mennyi mindent érted, és ez visszaverza. Tehát most egy egyszerű példa, volt az első Hans Zimmer koncertünk, sose fogom elfelejteni, és megérkezett a produkció, ez pont Covid után volt, tehát ott nagyon sokáig nem dolgoztunk, és a szakma, nem is azt mondom, hogy felhigult, de a régi arcok eltűntek, elmentek máshova dolgozni, mert kellett dolgozni.
4: Hát persze.
3: És bejöttek új emberek, és úgy nem nagyon nem értették még úgy annyira a szakmának a momentumát, és én akkor megkértem azt, hogy legyen betápunk. Ugye van egy áramszekrény, van egy csarnokban, és akkor onnan jönnek a kábelek, az a betáp kábelek, és azok bemennek egy ilyen áramszekrénybe, amiről a produkció majd leveszi a saját igényét a színpadhoz. Na most mindent elhoztak, kivéve a kábeleket. És én ott álltam, 18 kömös turnénál reggel, és kérdezik, hogy hol vannak a betáp kábelek, és mondom, ott vannak letéve, ahol a power rack-ek voltak letéve, és a power lock-ok. De aztán nincs ott, mondom, olyan nincs. És akkor eszem jutott, hogy azt is eltelt egy év, másfél év, nem csináltunk koncertet, és újra kell az embereknek szólni, mindent le kell írni, nem mondom el. Na. És akkor, hogy ezt mire akartam kiukadni, hogy akkor ezek az emberek, akikkel együtt dolgozol, és egyszerre egy emberként feláll mindenki, és velőkeríti a kábelt, és egy óra múlva ott volt az összes kábel. És megoldottuk. Na ezek a pillanatok, amire azt mondom, hogy ez a szakma legcsodálatosabb. Mert ennyire egyszerre tudunk lélegezni egymással, és nem számít a pénz ilyenkor, nem pénzért csinálják, emberileg. És nekem ez a legfontosabb, hogy az emberekkel tudjak emberileg kommunikálni, sem más.
4: A végére tartogattam neked néhány villámkérdést.
3: Júj.
4: Nem kell gondolkozni.
3: Nagyon jó lesz.
4: Klasszikus vagy modern?
3: Klasszikus.
4: Bátorság vagy túlélés?
3: Bátorság.
4: Szabadság vagy kényelem?
3: Szabadság.
4: Szó vagy tett?
3: Tett.
4: Szív vagy ész?
3: Ész.
4: Igazság vagy béke?
3: Béke.
4: Harag vagy megbocsátás?
3: Megbocsátás.
4: Egyén vagy közösség?
3: Közösség.
4: Sors vagy választás?
3: Sors.
4: Örökség vagy újrakezdés?
3: Újrakezdés.
4: Lázadás vagy alkalmazkodás?
3: Alkalmazkodás.
4: Erő vagy sebezhetőség?
3: Erő.
4: Igazság vagy béke?
3: Igazság.
4: Jelen vagy jövő?
3: Jövő.
4: Győzelem vagy méltóság?
3: Méltóság.
4: Jó lány vagy rossz lány?
3: Hűha! Hát erre mind a kettőre mondom. Nem tudok. Erre hagyd ne válaszolj.
4: Na, rendben van. Nagyon szépen köszönöm hogy szépen. Itt voltál. Remélem, jól érezted
3: Nagyon
4: magad.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, izgalmas volt. Érdekes. Köszönöm még egyszer.
0: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 13 bizottság tartott meghallgatást hétfőn a parlamentben. Felfedte kilétét a vidéki prókátor. Donald Trump a héten Kínába utazik. Megvastagodó felhőzetre számíthatunk. Következnek a Spirit FM hírei 21 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. 13 bizottság tartott meghallgatást hétfő reggel 8 órától a parlamentben, ahol a Tisza kormány miniszterjelöltjeit hallgatták meg az egyes testületek. Elhangzott többek között, hogy kivizsgálják a Pegazus ügyet és a politikailag motivált lehallgatásokat, ezek eredményeit nyilvánosságra hozzák, mondta Pósvai Gábor. Kapitány István bejelentése szerint felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott, kedvezőtlen megállapodásokat. Valamint hozzátette, a Tisza kormány nem tervez majd szerződéseket titkosítani, ha csak azok nem indokoltak nemzetbiztonsági szempontból. Hegedűs Zsolt átlátható betegközpontú transzparens egészségügy kialakításáról beszélt, valamint bejelentette, hogy felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. Ezt Karikó elfogadta, tette hozzá Hegedűs. Három elv határozná meg a Tisza oktatás irányítását, gyermekközpontuság, adatvezéreltség és partnerség, fogalmazta meg Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt vezetésével helyreállítanák a NATO szövetségesek bizalmát és a magyar katonák morálját. Ruszin Szendi Romulus emellett hangsúlyozta, nem küldenek magyar katonákat az orosz-ukrán háborúba, sem pedig Csádba, és nem állítanák vissza a sorkatonaságot sem. Hát akkor essünk végre túl a bemutatkozáson. Ezzel a felütéssel tette közzé Facebook oldalán ügyvédi honlapját a vidéki prókátor néven ismerté vált jogász. A bejegyzésből kiderült, hogy Fülöp Botond ügyvéd volt az, aki 2024-ben a kúriai döntések között megtalálta és szétküldte a sajtónak, hogy Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgatóját védő K. Andrének. Soha nem vágytam az ismertségre, most sem igazán vágyom rá. Ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a bujkálás, mert nem tartom komoly emberhez méltónak, és mert szeretném a saját nevemmel közzétenni a gondolataimat, fogalmazott posztjában Fülöp Botond. Krasznahorkai László vehette át hétfőn az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzetbiztonsága című regényéért, valamint a teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület hétfőn. Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán Pekingbe érkezik az amerikai elnök. Donald Trump és a kínai vezető a kölcsönös vámintézkedések és exportkorlátozások miatt megromlott kétoldalú kapcsolatok javításáról egyeztet elsősorban. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. Erőteljes gomoly felhőképződésre, megnövekvő, megvastagodó felhőzetre számíthatunk. Többfelé várható eső, zápor, egyes helyeken zivatar. Az élénk helyenként erős délnyugati szél nyugatira, hajnaltájt északnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Keményen nekiment a Gyurcsány és Orbán korszaknak, valamint ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamást első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter. A kormányfő ugyanakkor bocsánatot kért az előző kormányzatok által elkövetett bűnökért is. Közben rapid sebességgel folyik az új kormány felállítása is, ami akár már holnap megalakulhat. A helyzetet Horn Gáborral és Novák Zoltánnal elemezzük. Ön egy áruló írástudó, az egészségügy Mencer Tamása. Ezt Takács Péter volt egészségügyi államtitkárnak mondta Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán. A Tisza leendő tárca vezetője felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben, aki ezt el is fogadta. Kincses Gyulával beszélgetünk. Magyarország célja a bizalom helyreállítása az Európai Unióban, illetve az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez. Fontos lesz csatlakozni az Európai Ügyészséghez, jelentette ki miniszterjelölti meghallgatásán Orbán Anita. A leendő külügyminiszter azt is mondta, a szuverén külpolitika a nemzeti érdek erős képviseletét jelenti, nem jelenti viszont a szövetségeseink gáncsolását. Balázs Pétert kérdezzük.
3: Vendégeim a stúdióban már lehet, hogy hallották is, Horn Gábor, a Republikon alapítvány elnök, és Novák Zoltán, a Méltányosság Politika Elemző Központ politológusa. Jó estét, szervusztok!
4: Jó estét!
3: Ja, már megkezdődtek a bizottsági meghallgatások, pár részletet is láthattak belőle már a nézők. Erről is beszélünk ma, de szombaton megalakult az új parlament, úgyhogy veletek visszaugranék a szombati napra. Sok szempontból volt szokatlan a parlament alakuló ülése, és ami utána következik. Először is egy-egy összefoglaló véleményt kérnék tőletek, aztán majd nyilván így szétszállazzuk a beszédeket, meg belemegyünk a részletekbe. És milyennek láttátok a szombati napot, ugyanblokk?
4: Hát én ugye este kimentem a Kossuth térre, nem szoktam kijárni ilyenekre, akkor szoktam volt, amikor még kötelező volt nekem, mint politikai szereplőnek, de azóta nem nagyon. És hát elképesztően felemelő volt az egész. Tehát az a töménytelen, helyes ember, akik nagy részét nem ismertem, mert eddig mindig úgy volt, hogyha időnként kimentem egy ilyen tüntetésre, vagy valamilyen politikai esemény, azért minden ötödik embert ismertem. Ezek nem az én haverjaim, nem az én, nem a budapesti elit, nem a nem tudom. Nem
5: a tömeg méretéből is adunk.
4: Már csak azért, végtelenül jókedvű emberek, akik tudják azt, hogy ők győztek. Tehát ezt éreztem, hogy ez az övék. Tehát ugye általában az megválasztunk politikusokat, akkor azt mondjuk, hogy csináljátok ti, eddig mit csináltuk, most ők csinálják. De ezek az emberek, akik ott voltak a téren, akik nekem külön jó eset, hogy milyen szeretettel fogadnak, de ez azért speciális dolgom, ez nem számít, hogy tényleg az az érzetük volt, hogy ez az ő történetük, ez róluk szól. Ez tényleg egy rendszerváltás ebben az értelemben. Én megéltem a 90-es rendszerváltást is, mert jóval öregebb vagyok, mint ti. Egyáltalán nem volt ilyen érzésem. Ott az, pedig akkor ott effektíve ténylegesen, tevőlegesen részt vettem benne mindenféle különböző helyzetekben. De ez a fajta népünnepi öröm és hogy mondjam, elkötelezettség egy ilyen másik Magyarország irányába, ezt én eddig Magyarországon egyetlen egyszer se tapasztaltam, úgyhogy nekem ez egy felemelő érzés volt. Ha most én csak erről beszélek, nyilván beszélünk majd a parlamentről, az egy kicsit nyilván más helyzet, de azért ez gyönyörű volt, ezt kell mondanom.
6: De érdekes, mert van ennek oka, hogy neked ez az érzésed volt, mert érdemes feltenni a kérdést, hogy ezt a Marcus Aurelius-i kérdést, hogy mi ez a dolog valójában, tehát mi történt, vagy mit láttunk mondjuk szombaton. És szerintem, amit láttunk, az voltaképpen az immerzív hatalomgyakorlás, politikai hatalomgyakorlásnak a nyitánya volt. Én körülbelül egy évvel ezelőtt megpróbáltam összevetni a kampány alapján a Fidesz, illetőleg az ellenzéki erő politika formálási logikáját, És miközben a Fidesz egy klasszikus identitáspolitikai logikát követett, eközben a másik oldalon egy immerzív, egy élménypolitikai politikaformálási logika volt. És ez a kettő csapott gyakorlatilag össze, és ennek az immerzívnek az a lényeg, ezt most nem fogom tudni kifejteni, de élmény és politika néven, ha rákeresnek, akkor meg fogják találni ezt a tanulmányt. De ennek nagyjából az a lényege, hogy bevonni, a bevonódást elérni a résztvevőknél, miközben az identitáspolitika kész narratívákat kínál fel, és azt instant elfogyaszthatja a résztvevő vagy nem. A másik oldalon ez az élménypolitika, ez megteremti azt a képzetet, hogy a politika formálásban a szereplők, a választók is részt vesznek. És tulajdonképpen arra lesz egy kísérlet ez, egy hatalmas kísérlet, ez elméleti szempontból, elemzői szempontból is hihetetlenül érdekes lesz, hogy ezt a kampánymetodikát, ezt meghosszabbítsák hatalomból. És mi ennek egyébként az eszköze, hogyha kicsit máshonnan a demokrácia elmélet oldalára közelítünk, ezt megvalósítani, ezt az immerzív politikát meghosszabbítani hatalomból a deliberatív eszközökkel lehet, a részvételi demokrácia elmélyítésével lehet. És erre azért van nagyobb esély, mint bármikor korábban, mert ezt az összetett színes tábort, ezt egyébként más eszközökkel szerintem egyben tartani nem lehet. Tehát ez egyszerre kényszer és lehetőség, és nagyon érdekes lesz, hogy mennyire lesz képes a Tisza föntartani ezt hatalmat.
3: Jelei azért már látszanak, ugye itt az augusztus 20-ai hasonló ünnepség, vagy például már ugye nyilván a közösségi média is lehet egy nagy eszköz. Már feltette Magyar Péter Sólyog Tamással kapcsolatban a kérdést, mert nem is tudom, hogy hány like érkezett hozzá, tehát ez a bevonás az ezekben az eszközökben is látszik, de még vissza szimbólumok. Nyilván ezek is hozzájárulnak. Himnuszok sorát hallhattuk, és ebből aztán nyilván lett politikai szózat, himnusz, európai himnusz, Ami hazán kivonult az ülésteremből, ezt is hozzáteszem gyorsan, ugye a Tamburás fiúk az úgynevezett cigányhimnuszt is előadták, a Tavaszi szél, vizet áraszt című dalt is, remélem, hogy mindent felsoroltam, szóval ezek a szimbólumok nyilván azok voltak fontosak, sok volt ez így nektek, vagy ez most így abszolút rendben volt.
6: Csak egy fél mondat, ezek fontosak és külön is megbeszélhetjük őket, de ez az egész így egyben, ez maga az immerzív, ez politika, ez maga az élménypolitika.
4: Igen, szóval én, aki 16 évig ültem a parlamentbe, azt gondoltam, hogy ez sok lesz.
3: Tehát, láttál egy-két alakulóit?
4: Láttam, és azt gondoltam, hogy ez sok. Tehát, hogy értek én mindent, baromi meghatóak ezek a gyerekek, én nekem nagyon fontos személyesen, hogy az európai himnusz, én nem hallgathattam meg annak idején, hogy végre ez most van. Tehát ezek, hogy mondjam, külön-külön fontosak, de azt gondoltam, hogy ilyen kicsit ilyen elkényeztetett polgárként, hogy hát van egy ilyen ünnepi alkalom, hogy ennek vannak hagyományos keretei, és bejönnek az ászlók, megszólal a himnusz, elmondja az esküt, és akkor köszönöm szépen. Most ehhez képest, amit láttunk, ezért, amit mondasz, de nem az a lényeges, hogy ezt mondod, hanem hogy ez van, hogy valami olyasmi történt meg velünk, hogy az egész ország odafigyelt erre. Tehát aki nem nézte meg akkor, az megnézte utána. Tehát ezek a tamburás zenekar, ez szerintem világszám lesz, tehát hogy túlmegy majd a határokon is, mert valami olyan történt, ami teljesen szokatlan és előzmény nélküli volt, hogy gyerekek, többségében cigány gyerekek, nehézsorsú gyerekek, mint utána ez kiderült ugye róluk, majd már tudtuk előre is, bemennek és olyan olyan produkálnak, ami tényleg szívbe markoló, tényleg végtelenül meghatott, láttam síró férfi embereket. És hát az, hogy külön ez az Únyilas társaság kijött, hogy végre valaki kiszavarta őket, ez nekem mondjuk jól esett, de ez az ő történetük, nekünk ez sose sikerült, én Csurka Istvánnal ültem 4 évig, ott mellettem a parlamentben, és egyszer sikerült ilyen gázállatszerűt fölvennünk, hogy ne szívjuk ezt a levegőt, ennyi sikerült, elküldeni nem sikerült őket. Ezeknek a gyerekeknek, igen, tehát ezek a gesztusok, a jelzések, a vizuális arculata ennek az egész történetnek, amit kint történt aztán a téren, ugye, ahogy belakta a teret az a tömeg, amikor kijöttek a színpadon, ahogy újból táncolt ez az egészségügyi miniszter, ahogy Presser Gábor, akit én még saját életemben nem látom politikai rendezvényen, Pressert jól ismerem, mindig elzárkozott ilyenektől, de úgy gondolt, hogy ez egy másik történet, azt is mondta, hogy ez egy másik történet, hogy milyen kitta tér, tehát tehát az egésznek, hogy valahogy ez működik. Ahogy megéltük ezt az elmúlt 4 hetet, most már talán lehet egy kicsit több is, a miniszterek kiválasztása. A miniszterek kiválasztása eddig mindig olyan volt, magam is ültem ilyen tényleg füstös szobákban, régen lehetett még dohányozni, Horn Gyulával különösen, és akkor ott egy rossz alkuk születnek, mindenki rosszul érzi magát, valahogy megalkuszunk, a végén kijövünk, kiáll a miniszterelnök, mond valamit, ott az egész magyar sajtó letudjuk. Itt egy hónapja szórakozunk ezzel, és az az érzete az embernek, még nekem is, aki egy cinikus öreg ember vagyok, hogy mint a közöm lenne ehhez, mintha én is beleszólhatnék ebben, mint ez előttem.
6: Hát bele is szólhattál, ugyanis le lett szedve 2 miniszterjelölt, és ez is erősíti azt a fajta bevonódást, hogy itt tényleg formálják. Tehát hogy keletkezett ez az egész sztori? Úgy, hogy egy ember bement egy stúdióba, és utána annyi impulzust, annyi levelet, annyi hívást kapott, hogy egész egyszerűen belökte ez a tömeg, és itt felvetődik ez a kérdés mindig, hogy most végül is Magyar Péter mögött áll egy ekkora tömeg, neki van egy ekkora bázisa, vagy ennek a bázisnak van egy Magyar Pétere. És azt hiszem, hogy ez, hogy ez nehezen eldönthető kérdés, ezt nagyjából ő is érzi, és ezek voltak szerintem a legfontosabb mondatok az egészben, az egész beszédben, meg az egész nap folyamán, hogy azt mondta, és ez is az immerzív része a dolognak, hogy szóljatok bele, hogy kritizáljatok minket.
4: Magyar Péter, bocsáss meg, aki egyébként nem tűri a nagyon a kritikát, tehát ugye ezt neki is meg kell szoknia még, hogyha tényleg, ha ez...
6: Persze, de nem mondhat mást, mert ez a logika, ez csak így működik. Tehát azt gondolom, hogy ezt megértették ő és a stábja, hogy ez csak úgy működhet, hogyha ez a felszólítás megvan, és az a kijelentés is megvan, hogy ez a ti győzelmetek. Ez azért nem volt gyakori az elmúlt 36 évben.
3: 36 év, ha már ezt mondod, 36 éve olyan sem volt, hogy nem mondott beszédet a leköszönő miniszterelnök. Nem volt ott Orbán Viktor, és nem volt ott Gyurcsány Ferenc sem.
6: Ennek is megvan a maga szimbolikája.
3: Ennek is megvan a maga szimbolikája. Na, erről mit gondoltok?
4: Hát nézzük, nekem emiázott egyik se, tehát nem éreztem hiányukat. Én inkább azon csodálkoztam, hogy nem volt ott az eddigi és még élő köztársasági elnökök közül, tehát nem volt ott Áder, nem volt ott Novák Katalin, mert ezt szerintem...
6: Schmidt Pál
4: ott volt talán.
3: Ott volt.
4: Az egyetlen, aki ott volt. Nem volt ott a katolikus egyház feje, ami sajátos, valaki képviselte őket, de nem volt ott. Ezek inkább jelzésértékűek nekem. Az, hogy Gyurcsány nem jött, azt értem, ő ugye most már íróként szerepel, a nagy művészemberként a történelem. Orbánt is, én emberileg abszolút megértem, tehát ebbe bejönni, ebbe a térbe, ez tényleg egy komoly probléma lehet neki. Ahogy egyébként magyar, az én ízlésem szerint megint szinte elfogadhatatlanul ment neki az ott vele szembe ülő köztársasági elnöknek, az ott oldalt ülő Ács Péternek vagy Lázárnak, ami számomra, mondom, én ezt azt mondtam, amikor ezt néztem, írtam is róla, hogy ez talán nem kéne, de közben meg a reakciók őt igazolják, mert a közönsége, ez a nagyon széles bázis, ami most már nem is 3,3 millió, hanem ennél szerintem jóval több, az azt mondja, hogy igen, ezen az úton kell végigmenni.
3: Hadd akasszalak meg csak azért, hogy ezt szóba hoztad, mert amúgy is szóba hoztuk, hanem nézzük meg.
4: Jó.
3: Jó, és akkor utána jövünk vissza. Mármint ezt a mondatot.
5: Felszólítom azon közjogi méltóságokat, intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóivá váltak, vagy mindig is azok voltak, legyen bennük egyszer bátorság szembenézni a saját felelősségükkel, és félreállni Magyarország demokratikus megújulásának az útjából. Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön, Sulyog Tamás.
3: No, azt mondtad, hogy példátlan, Zoli, te. Sokan mondták ezt, hogy valóban példátlan, és nem tudom, hogy itt a személyt kell nézni, az ő alkalmasságát kell nézni egy elemzőnek, vagy akár egy politikusnak, vagy az intézményt. Hogy lehet ezt külön választani? Te mit gondolsz?
6: Sehogy szerintem. Ezt nem lehet külön választani. Nyilván valamilyen szintű tisztelet jár magának az intézménynek is. Egyébként ez az összes elnöki rendszerben egy ilyen erős dolog. Ez az, ami egyébként az elmúlt 10-15 évben lerombolódott az USA-ban is. Tehát már maga a tekintély az nincs meg. A tisztségnek sajnos ez változóban van. Itt viszont azért nem lehet különvá, és magára az eseményre, mert tulajdonképpen erre kérdeztél rá, ennek volt egy drámaisága. És ez is gyakorlatilag az élménypolitika része. Tehát, hogy ezt meglépi, és egy bizonyos tisztelet meg volt adva, mert sokan vitatkoztak azon, hogy például nem lett volna szabad fogadni a gratulációt, és már a kézfogásnál nem lett volna szabad. Én pedig ezt nem gondolom, az a minimális tisztelet. De az, hogy egy politikai ellenfélnek, mert magyar így tekint a köztársasági elnökre, felszólítja közvetlen közelről egy ilyen ülésteremben, annak megvan a maga drámaisága, és valóban szokatlan, valóban én például nem tettem volna bele ebbe a beszédbe esse, és még néhány dolgot, ez egy hosszú beszéd volt, amit a parlamentben elmondott a miniszterelnök, de valóban van egy érzékenysége ennek a stábnak arra, hogy hogyan kell képekben fogalmazni, hogyan kell dramaturgiát alkotni, és hogyan kell ezzel a saját szavazótáborra hatni. Tehát ezt innen nem mi nekünk kell megmondani, mert mi e tekintetben nyilván jóval finnyásabbak vagyunk. Itt a hatásgyakorlás ez sokkal fontosabb. És akkor nézzük tartalmilag, hogy ez mit jelent, hogy fel van szólítva. Ugye itt, és ez volt az alapvető kérdés, hogy külön lehet-e ezt választani? Szerintem nem lehet külön választani. És nagyon nehéz lesz egyébként a jobb oldalon emellé mozgósítani, tehát megvédeni egy olyan köztársasági elnököt, aki teljesen súlytalan, így is lett kiválasztva. De hozzáteszem, hogy a mozgósító ereje az ő leváltásának is pont azért, mert súlytalan, nem annyira erős egyébként. Tehát itt látszik, hogy Magyar Péternek van felé egy becsípődése, ez csak részben indokolt, mert a személye is súlytalan, és maga a tisztség is Magyarországon nem annyira erős, hogy ezzel kellene egyébként kezdeni. Az összes többi tisztség, amit ő föl szokott sorolni, sokkal fontosabb.
4: Igen, ebben ugye igazad van, tehát el lehetne kormányozni Súlyog Tamás mellett, ugyanannyi vizet zavarna, mint eddig, de szerintem nem szabad. Tehát én a magával, a dologgal, hogy annak, hogy mondjam, a rendszerváltásnak az üzenete azzal jön át, hogy nem ő a köztársasági elnök. Tehát ez fölnőtt egy ilyen, hogy mondjam, egy szimbolikus történetté, mint annyi minden más. Tehát többről van szó, mint Súlyog Tamásról. Ráadásul, ha az sem mindegy, hogy kit választanak, ugye ez egy hogy mondjam, pénz nélkül megoldható, tehát az üres kassa mellett ez egy olyan lépés lehet, hogyha jön vele szemben egy olyan köztársaság elnök, akinek súlya van, tekintélye van, önmagától egy komoly tényező, az egy összehasonlítási alap, az egy új történet, ott tényleg akkor arról van szó, hogy a rendszerváltás nem csak mondjuk, hanem csináljuk is. Tehát ilyen értelemben én egyetértek ezzel, sőt, utólag azt gondolom, hogy ugye a magyar beszéd, de tulajdonképpen három beszéd volt egybe. Egyrészt ott egy nagyon emelkedett, ünnepélyes beszéd, szerintem elképesztően jó mondatok voltak benne. A legszebb talán a bocsánatkérés eleme volt, az szerintem tényleg nem nagyon volt ilyen még az elmúlt 31 néhány év politikában. Néha azért az ember látott ilyet, de azért ez egy nagyon súlyos dolog volt. Szép volt, amikor arról beszélt, hogy együtt, hogy egy nemzet vagyunk, hogy közös dolgaink vannak, hogy össze kell tartanunk, hogy közös ügyeink vannak. Ez ott az egyik szál, a másik egy ilyen munkaértekezlet szövege, hogy mennyi mindent csinálunk, amit már ezerszer hallottunk, de most úgy érezte, lehet, hogy joggal, hogy ezt még egyszer el kell mondani, tehát éreztem egy redundanciát, tényleg nagyon hosszan beszél mindig magyar. És a harmadik pedig ez, hogy én megmondom nektek, hogy mi a baj veletek. Tehát, hogy mennetek kell, hogy következménye lesz annak, amit csináltatok, te neked is. Azért nehéz ez, mert megint csak elnézést az öregkorom miatt. Én ültem sokat a parlamentben, a parlamentnek egy írott és íratlan szabálya, hogyha valakit én megszólítok személyében, annak módot kell adni az ellenvéleményre, tehát a megvédésére magának. Ugye erre itt nem volt mód, ugye három emberről is beszélek, Lázárról, Ácsról és a köztársaság elnökről, nem tették fel a kezüket, hogy hát ne haragudjon, de én azt gondolom, hogy ez nem így volt.
6: Mondta, hogy adnak neki szót.
4: Nyilván ez nem fordulhatott elő, bár nem tudom. Na mindegy, szóval, hogy...
3: Hát félig komolyan felajánlotta. Szóval, egyébként reagált a Sándor Palota, tehát utólag reagált.
4: De azt gondolom, hogy ezzel együtt is ebben van egyfajta elszántság, bátorság, amit az övéi, ami még egyszer mondom, nem 3,3 millió ember, tehát szerintem legalább 4 millió kutatásokat látunk erre vonatkozóan. Nagyon meg kibővült ez a Magyar Péter támogatók köre, tehát ha most megkérdeznénk, a héten lesz egy kutatásunk, ahol visszakérdeztünk, hogy kire szavazott ön az előzőre, majd szerdán akkor majd elmondom az eredményeket valamikor, amiből majdnem biztos vagyok, hogy az derül ki, egy csomóan úgy emlékeznek, hogy a Tiszára szavaztak, mert ez mindig így van. Ez valamilyen mértékben mindig így van.
6: Ez a mérték, ez jóval nagyobb. Jó, tehát a lemorzsolódás tanács.
3: Hát Hanendra azt mondta, hogy ilyen soha nem volt, még ő nem emlékszik.
4: A mérték, mint a mérték, mint a mérték a eddig nem volt, hát meglátjuk.
3: Na, tud-e jót lépni erre szerintetek Sólyog Tamás? Török Gábor azt mondta, hogy nem. Tehát egyik sem jó. Ha lemond, az sem. Ez egy ilyen megfutamodás, vagy a politikai nyomásgyakorlás előtti meghátrálás, meg hát ha hivatalában mered és végignézi az eltávolítását, az meg egyszerűen egy megalázóbb folyamat.
6: Igen, még visszautalva az előzőekre, szerintem is ez a történet Magyar Péter oldaláról ott fog megmérettetődni igazából, hogy ki az alternatíva. Ha sikerül egy olyan embert találni, ami adott esetben mind a két oldal számára elfogadható, és valami olyasmiféle tud lenni, mint Göncz Árpád volt annak idején, minimum.
4: Vagy Sólyom. Tehát
6: az... Vagy akár Sólyom, vagy még Márül is beletartozik ebbe. De talán Göncz Árpád a legjobb példa, hogy azt tényleg az egész ország szerette, most tényleg a csurkáikat leszámítva. Tehát ha talál egy ilyen embert, akkor ez a harc értelmet nyer, kvázi. Tehát ez itt fog megmérettetődni, hogy Sólyog oldaláról hogy van ez. Nyilván kettős nyomás éri most őt, mert egyrésztről a volt kormánypárt oldaláról van egy olyan nyomás, hogy maradjon a székében, bármennyire is értelmetlen egyébként, mert akadályozni egyébként a munkát nem tudja, és alkotmánymódosítással ki lehet őt mozdítani. Másik oldalról meg az van, hogy folyamatosan lesz felé egy ilyen kampány, és erre valamit reagálnia kell. Nem a legjobban reagált itt egyébként az ülésteremben sem.
4: Na, én Törökkel szemben azt gondolom, hogy van jó választás a Sólyognak. Le tud mondani. Az szerintem egy jó választás. Tehát erre, ha egy köztársasági elnök azt mondja, hogy én meghallottam a ti szavatokat, engem egy előző parlament 133 bátor képviselője választott, ez a 133 jelenleg 42 vagy 46, és úgy tűnik, hogy nem annyira bátrak, és én ezt meghallottam, és ha ez az igény ahhoz, hogy változás legyen, tehát szerintem nem igaz az, hogy nincs jó válasza Sólyognak. Én, ha a stábja lennék, vagy helyett, és nem tudom, hogy a Fidesznek mennyire fontos ez, mert nekik se jó, ha ez fönnmarad. Tehát igazából, ha ez így tartósan ott marad, ez akár elfedheti az egyéb problémákat. Tehát mondom azért, arra kell gondolni, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak magyarék. Tehát egy lukas költségvetés, egy eladósodott állam, egy működésképtelen gazdaság, nem sorolom tovább. Tehát azt gondolom, hogy nekik minden olyan, ami egy kicsit másról szól, ami egy kicsit ezt az identitáspolitikai szerepet erősíti, ez tulajdonképpen jól jön. Tehát azt gondolom, hogy van jó döntése Sólyog Tamásnak, le kell mondania.
3: Ja, említetted a bocsánatkérést, van erről is egy részletünk, ezt is megnézzük, és aztán majd jövünk még vissza.
5: Frissen megválasztott és felesküdött magyar miniszterelnökként először is bocsánatot kérjek a bicskei áldozatoktól.

0: Magyarország miniszterelnökeként bocsánatot kérek a Szöllő utcai áldozatoktól is. Bocsánatot kérek a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Azoktól, akik ma még gyermekek, és azoktól is, akik már felnőttként hordozzák magukban mindazt, amit velük tettek, és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni.
1: Bocsánatot kér civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól, meg közéleti szereplőtől, meg mindenkit, akit megbélyegeztek. Ez a két rész, ezt emelték ki leginkább, azért vettük ki mi is, ugye az egyik a Sőjök Tamás lemondásra való felszólítása, illetve ez a rész. Az egész Bicske ügy, a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer, ez is valahol egy szimbólum lett, nem?
2: Igen, és tulajdonképpen Sőjök most egy kicsit jobb helyzetben lenne, hogyha ezt a bocsánatkérést ő tette volna meg, mikor beült Novák Katalin helyére. Tehát, hogyha akkor ő kiáll és elmondja ezeket a mondatokat, akkor egész más helyzetben lenne most így sokkal nehezebb védeni a helyzetét. És még egy dolog, mert ti is itt kettős képernyőt mutattatok, tehát a kinti teret, és a bentit. Itt azért, amikor megítéljük, hogy mit illik, mit nem illik, meg minek van szokásjoga, azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy a miniszterelnök fejében mindig két tér mozog. Egyrészt a kintiek, meg az ottaniak. És így kell mindig értékelnünk, és ez egy egész másfajta beszédmód, mint ahogy általában a parlamentben beszélni szoktak. Pláne az elmúlt 16 évben. Mert amikor az elmúlt 16 évben bárki bármit mondott a parlamentben, annak sokkal-sokkal kisebb súlya volt. Nem kellett azzal számolnia, hogy egyébként ezt egyszerre hallja ennyi ember. És lehetett látni a közvetítésben, hogy ott voltak Magyar Péternek a saját operatőrei, ilyen elég nagy felszerelésben, és főleg hozzájuk beszélt, tehát neki a legfontosabb az a tér, ami kint van, és az a csatorna, amiben ő beszél, az a saját oldalán megjelenő kép. És egyébként, hogyha megnézitek, akkor mást közvetített a saját oldalán az a néhány operatőr, és más volt a hivatalos közvetítés, egészen más képkivágásokkal, egészen más közelikkel. Tehát, hogy itt egy nagyon megkomponált dolog van, és egy nagyon eltérő attitűd attól, ahogy eddig a parlamentben beszélt bármelyik politikus.
3: Ja, hát ugye én nem is Sőjöknek persze könnyebb lenne a helyzet, ha ezt megtette volna, de nem véletlenül nem tette meg, ezért alkalmatlan. Tehát azért azt nem lepődtem meg, hogy Sőjök Tamás inkább zöldborsó főzeléket főzött, amikor ezt meg lehetett volna tenni, ezt a lépést. Ugye Orbán részéről hiányzott nagyon ez a dolog. Tehát számomra az, hogy a miniszterelnök az egykori, de jó ezt kimondani, miniszterelnök azt mondja, hogy nem jut el odáig, hogy elnézést kérjen, ez szerintem talán a legvérlázottabb, mert sok minden előfordulhat, működhet rosszul az igazságszolgáltatás, működhet rosszul a gyerekvédelem, sok minden fordul, de hogy nem tudunk eljutni odáig, hogy ezt a gesztust megtegyük ezeknek a végtelenül kiszolgáltatott gyerköcökkel szemben, akik nagy részük már felnőtt egyébként, mert és nincsenek túl rajta természetesen, azt látjuk a időnként, amikor megjelennek valamiben. Tehát ez szerintem egyrészt baromi jó már elnézést, politikai érzéket jelent, másrészt pedig, hogy magyar megtanulta ezt az országot. Tehát ez a háromszoros országjárása, mintha értené, hogy mik vagyunk mi. Ugye az volt a baj, hogy Orbánék nem értették ezt az országot. Nem volt kapcsolatuk, ő maga se tudta már, hát látszik a múlt péntek esti dopmenes történetében, nem érti, hogy mi történik vele. A magyar azzal, hogy végigjárta nem egyszer, nem kétszer, hogy meghallgatta, hogy ott volt, hogy belenézett a szemükbe, megértette ezt a dolgot. És szerintem ez egy óriási erény. Tehát többről van szó szerintem, mint arról, hogy ez egy nagyon tudatos, kimért politika, mert ez is így van, de az is, arról is van szó, hogy ezek, akik ezt most csinálják, azok értik azt, hogy milyen országot szeretne az országnak.
2: Hát ez egymásnak a feltétele gyakorlatilag.
1: Egy fél mondat, mert tényleg annyira marad.
2: Ja, ennyit akartam csak mondani, és Orbán szerepéről még annyit, hogy akár bocsánatot kért, akár nem, akár azért voltak korábbi időszak, amikor jól olvasta ezt az országot.
3: Így van, ez fontos, amit mondasz, hogy voltak olyan időszak,
2: amikor volt egy váltás, ahol ez a dolog elment, elúszott, és az ő szerepe ilyen szempontból nagyon fontos lesz a következő időszakban, ugyanis Magyar Péternek nagyon nagy szüksége van Orbán Viktorra, tehát neki az lett volna a legjobb, egy, ha beül a parlamentbe, oda nem ült be, de a pártot tovább viszi, akkor lesz egy hivatkozási alap, és így könnyebb lesz egyébként negatív intézkedéseket is meghozni, ha ott van még, jelen van még az ellenfél a placon.
1: Köszönöm, hogy jöttetek. Erről még biztos, hogy nagyon sokan fogunk itt beszélgetni. Köszönöm.
4: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Ön egy áruló írástudó, az egészségügy Mencer Tamása. Ezt Takács Péter volt egészségügyi államtitkárnak mondta Hegedű Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán. A Tisza leendő tárca vezetője felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben, aki ezt el is fogadta. Kincses Gyulával beszélgetünk.
3: A Magyar Orvosi Kamara korábbi elnökével jó estét kívánok!
4: Köszöntöm. Jó estét kívánok!
3: Látott már egészségügyi miniszterjelöltet így táncolni? Szerintem az egész világon ismert lett azóta.
4: Ez szerintem egy nagyon jó antré, mert ezzel Zsolt bizonyította azt, hogy nem csak kiváló szakember, nem csak egy tudós alkat és jó operatőr, hanem tud ember lenni, és főleg átfordította azt, hogy ő nem bulibáró, hanem a mozgás, a tánc, a felszabadultság, a lelki egészség és a testi egészség, tehát ez nagyon jó antré szerintem, és szükségünk van arra, hogy az ágazat bizalmat és szeretetet kapjon, tehát én nagyon örültem ennek.
3: Hát az most megvan valószínűleg, igen. Flashmobokat szerveznek, meg kihívásokat.
4: De pont ez a lényeg, hogy hat a dolog, és sok ezer ember mozog emiatt. Tehát ezért mondom, hogy ez egészségvédő program,
3: hát a szakmai útra terelte, de akkor nézzük a valódi, igen, szakmai utat. Ugye Hegedű Zsolt a MOK tagja volt, az etikai kollégium elnöke volt. Most az államtitkára lesz Svéd Tamás, a kamara volt főtitkára, gyakori volt ő is itt nálunk az Egyenes Beszédben, nézzük, nagyon jól ismerik. Ön a MOK elnöke volt sokáig, tehát itt én a MOK-kal kezdeném. Újra nagy szerepe lesz az orvosi kamarának, vagy valódi szerepe, hatása az egészségügy alakulására, megújítására?
4: Ez két dolgot jelent, ez a tény. Az egyik, hogy nem politikai, hanem szakmai életutú emberek kerültek most vezető pozícióba. Ez szerintem egy kifejezetten hasznos és fontos dolog, hogy megint a szakmaiság kerül elő. A másik pedig, hogy igen, teljesen joggal bízunk abban, és ezt a miniszter úr vagy Zsolt ki is jelentette, formálisan is és informálisan is, hogy számít az orvosi kamara aktív szerepére, számít arra, hogy a szakmai szabályokat visszakapja a szakma, visszakapja a felügyeletet, tehát nem csak az etikát, hanem általában a szakmának az önigazgatása, szakmai önkormányzata, ezt vissza fogja kapni a kamara, és ez egy nagyon fontos szerep lesz, és egy más attitűd teljesen, mint az eddigi felülről irányított.
3: Be is jelentette egyébként, hogy visszaállítják a kötelező tagságot, arról,
4: igen,
3: sokat
4: hát beszéltek. Bocsánat, anélkül ez nem megy, hiszen etikai ügyet csak a saját tagjaira, az önkormányzatiságról beszéltem, az pedig csak a saját tagokra lehet érvényes.
3: Van jó pár bejelentés is itt a meghallgatáson, például Karikó Katalin tanácsadójának kérte fel Hegedű Zsolt. Erről mit gondol? Ön szerint miben tud sokat segíteni a miniszternek?
4: Én nagyon örültem ennek a hírnek. Nem lepett meg, mert ezt Zsolt már előtte mondtam egy körben. Ez azt jelenti, hogy megint a tudás alapúságot. Tehát megint azt, hogy Karikó Katalinak itt sokan csak a Covid-oltás kapcsán, vagy azzal keverik össze, holott a vakcina az egy felhasználási módja annak a tudományos fejlődésnek, vagy felfedezésnek, amin Karikó Katalin dolgozott. Itt a rák terápiától kezdve rengeteg minden előttünk van, és a Karikó Katalin jelenléte két dolgot jelent. Egy, ez a fajta innovatív szemlélet megjelenik a minisztériumon belül is. Kettő, hogy fogalmazzak, azért az nagy dolog, hogy a Karikó Katalin nevére vette ezt a társaságot, és kimerálni mellettünk, és ezt vállalja, mert ő is pozitívnak tartja azt, ami itt történik.
3: Ugye 5 célt is megnevezett, most mindegyiken részletesen nem tudunk végigmenni, van, ami ezekben egyértelmű, de például mit jelent az anyagi motivációktól mentes egészségügy megerősítését? Ez egyébként az első pont volt a meghallgatásán.
4: Ugye sok minden szólt erről az elmúlt években. azt mondták sokan, hogy az egészségügyben a hálapénz volt az, ami egy szükséges rossz, mert hogy rossz, ezt senki nem vitatja, de mégiscsak ez működteti, ez a kovásza az egésznek. És akkor ugye erről szólt az egész, hogy a illegális piacot piaccal kell lekiváltani, aminek megvannak a maga előnyei, de megvannak a vesztesei is, ahol nyertesek vannak, ott mindig vannak vesztesek is, vagy pedig azt kell mondani, hogy az egészségügy az szolgálat, ahol a motiváció az nem a plusz 10 000 forint, vagy valami közvetlen anyagi ösztönzés, hanem a szakmai előmenetel, a tisztesség, a betegek szeretete, és egy jobb munkakörnyezetben való dolgozás, az, hogy tudom, mi a dolgom, megbecsülnek, és ezekért az értékekért dolgozik inkább valaki, mint csak konkrétan anyagi előnyért.
3: Megyek is tovább a második pont, a betegek és a hozzátartozóik hangjának felerősítése. Ez azt jelenti, amit tulajdonképpen be is jelentett, hogy havonta közzé teszik a kórháznak minőségi és betegelégedettségi mutatóit, a sajtó bemehet az egészségügyi intézményekbe. Ezek az adatok és nagyon sok egyéb adat nem volt nyilvános eddig.
4: Abszolút. Tehát Zsoltnak alapelve volt, végig erről beszélt, hogy transzparencia, mérni kell a dolgokat, és azért kell mérni, hogy ebből tanulni tudjunk, tehát nem büntető, hanem öntanuló mechanizmusokra van szükség, de ezeket az adatokat azért, hogy mindenki tanulhasson belőle, mindenki láthassa, hogy hol van ő, hol van a többihez képest, nyilvánosságra kell hozni. Ugye nagyon jó szövege volt Zsoltnak az, hogy a nyilvánosság nem az egészségügy ellensége, hanem a bizalom alapfeltétele. Én szerintem ez egy alapvető mondat volt a mai beszélgetésben, és a betegek bizalmát így lehet visszanyerni, és hát ugye háború folyt mindig, hogy beszabad menni kamara, mert...
3: Hát nem szabad.
4: Nem volt szabad, és ebből, és ugyanígy nyilatkozattételi tilalom volt, hogy a orvosok maguk sem, de még orvos vezetők is csak valamilyen felsőbb engedéllyel nyilatkozhattak. Hát erről maguk sokat szenvedtek, mert nem jöhettek ide a kollégák beszélni. Tehát ez egy teljesen más, sokkal szabadabb világ lesz, ahol mindenki jól érezheti és otthon érezheti magát ebben a rendszerben, ebben bízunk.
3: A harmadik pontot még mindenki beszéljük meg, dolgozók társadalmi megbecsülésének növelése. Azt mondta, hogy az első útja a szakdolgozói kamarához vezet majd, erre egyébként már pénteken sor is kerül, hogy elmegy, mert a szakdolgozói bértábla rendezése nem várhat, és itt meg is állok, mennyivel kellene ön szerint a szakdolgozói béreket emelni, nagyságrendileg?
4: Kezdem azzal, hogy valóban az a orvosi kamara, ahonnan én is jövök meg, ahol Zsolt is, ennek alapelve volt, hogy a gyógyítás csapatmunka. Tehát nem arról van szó, hogy az orvos gyógyít, a nővér meg segíti, vagy adja, főzi a kávét, vagy szóval egy ilyen segítő szervezet. Nem. Ma már a nővér az nem nővér, hanem szakápoló, diplomás ápoló, kompetenciával és tudással rendelkező fontos valaki. Na most nem lehet akkora bérkülönbség, mint ami volt, és ugye mi orvosok a Covid kapcsán egy tisztességes alapbéremelésben részesültünk.
3: Plusz szolgálati jogviszonytörvény, majd erre is kitérünk.
4: Ez most mind igen, de ettől még azt nem fogom visszaszívni, vagy letagadni, hogy az alapbérünk tisztességesen meg lett emelve. A pótlékok nem, meg kigészbérek, szóval számtalan probléma van, de ez nem igaz, hogy mi nem kaptunk rendes béremelést. És az viszont igaz, hogy a szakdolgozók nem kapták meg ezt. Ők a felét se kapták meg annak, mint amit mi, tehát az azért ott egy érdemi béremelésre van szükség, de ezt megint majd a miniszter úr a szakdolgozói kamarával fogja megbeszélni.
3: De úgy nagyságrendileg ön szerint számot sem tud százalékban mondani, most nem nyilván nem a konkrét,
4: hát, hogy mi minimális. Összességében kellene, biztos egy 50% kell, de hogy milyen ütemben, meg hogy, és főleg ott is, hogy azért a szakdolgozói nagyon diffusz halmaz, nagyon különböző kompetenciával, beosztásban, hogy ott is hogyan akarják motiválni őket arra, hogy kompetenciával, beosztásban, hogy ott is hogyan akarják motiválni

0: a törvényeket eltörölni nagyon egyszerű, csak akkor utána nincs semmi.
1: Hát, tehát, ami előtte volt esetleg.
0: Értem, csak már nem az a világ. Tehát nem lehet egy az egybe azt mondani, hogy visszaállítom, mert már rengeteg jogszabály erre ráépül, erre mutat, stb. Tehát én tisztességesnek tartom azt, hogy elindul egy bizalomépítés, elindul ennek a törvénynek az a fajta gyors felülvizsgálata, hogy mi az, ami ebben kiszolgáltatást okoz, mi az, ami ebben hátrányos, és közben, amikor megtörténik egy új ellátórendszernek a tervezése, ott már várhatóan egy olyan törvényre lesz szükség, ami nem szolgálta jogviszony. Tehát nem ez a parancsért tettem és ez, hanem mindenkire, aki közpénzből gyógyít, és mindegy, és szektorsemleges szabályozásra van szerintem szükség, amiben mindenki, aki a TB, mert most már megint egészségbiztosítási alap lesz, és nem NEAK, tehát ez fontos, hogy megint biztosítás lesz a biztosító, abból a pénzből gyógyít, azokra jogviszonytól független, hogy ő egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, magánalkalmazott, közalkalmazott, azonos feltételeknek kell szerintem vonatkozni. De ez egy hosszabb folyamat.
1: A pontok között eddig jutottunk el, pedig hát azért a negyedik, ötödik pont is fontos lesz, mert kiemelt szerepet kap az alapellátás, vagy miniszteri biztos rendkívül kap a pszichiátriai ellátás, de ezekről nagyon sokat fogunk még, végre, és a prevenció.
0: Prevenció végre, de ez egy alapvető változás, hogy most államtitkársága lesz a megelőzésnek. És nem csak a klasszikus orvosi területekre vonatkozik, mert én jól ismerem Bokó Zoltánnak a munkásságát, tehát ő tényleg a gyökerekig fog lenyúlni, és sokkal szélesebb értelemben vett prevencióval.
1: Hiányol-e valamit abból az egész átfogó egészségügyi reformból, amit most felvázolt Hegedűs Zsolt bizottságban?
0: Én készülve erre a mai beszélgetésre próbáltam jegyzetelni, aztán már ötödik oldalán abba hagytam. Tehát én azt gondolom, hogy amit ma a miniszter jelölt úr, azaz Zsolt elmondott, az egy 8 éves programnak a váza. Tehát biztos, hogy mindenki még talál magának olyan dolgot, amivel lehetne foglalkozni, de az összes fontos terület szerintem meg lett nevezve, és hát olyan félmondatok, amiket ki kellene majd tudni fejteni bőven, hogy mi az, hogy értékalapú szolgáltatás, vásárlás. Ezekről hosszú-hosszú vitákat kellene itt is mesélni, hogy nem arról van szó, hogy attól függ, hogy mennyi a költség alapú, hanem mit vesz a társadalom azért a pénzért. Azon az értéken kell vásárolni. Tehát ezek mind olyan szemléleti váltások, amik a nemzetközi korszerű szemléletbe is illeszkednek, és főleg egészségnyereséget hoznak a társadalomnak.
1: Hát sok-sok változás lesz itt is nyilvánvalóan, és akkor sok beszédtéma, mert mi erről mind majd beszámolunk.
0: Köszönöm. Én remélem, hogy vissza tudunk térni, mert biztos, lesz miről beszélni.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 13 bizottság tartott meghallgatást hétfőn a parlamentben. Magyar Péter bemutatta kormánya három szóvivőjét. Kijevnek javaslatai vannak a magyarokkal való viszony javítására. Megvastagodó felhőzetre számíthatunk. Következnek a Spirit FM hírei 22 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. 13 bizottság tartott meghallgatást hétfő reggel 8 órától a parlamentben, ahol a Tisza kormány miniszterjelöltjeit hallgatták meg az egyes testületek. Elhangzott többek között, hogy kivizsgálják a Pegazus ügyet és a politikailag motivált lehallgatásokat, ezek eredményeit nyilvánosságra hozzák, mondta Pósvai Gábor. Kapitány István bejelentése szerint felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott, kedvezőtlen megállapodásokat. Valamint hozzátette, a Tisza kormány nem tervez majd szerződéseket titkosítani, ha csak azok nem indokoltak nemzetbiztonsági szempontból. Hegedűs Zsolt átlátható betegközpontú transzparens egészségügy kialakításáról beszélt, valamint bejelentette, hogy felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. Ezt Karikó elfogadta, tette hozzá Hegedűs. Három elv határozná meg a Tisza oktatás irányítását, gyermekközpontuság, adatvezéreltség és partnerség, fogalmazta meg Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt vezetésével helyreállítanák a NATO szövetségesek bizalmát és a magyar katonák morálját. Ruszin Szendi Romulus emellett hangsúlyozta, nem küldenek magyar katonákat az orosz-ukrán háborúba, sem pedig Csádba, és nem állítanák vissza a sorkatonaságot sem. Bemutatom Magyarország kormányának három szóvivőjét, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát, írta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök úgy folytatta, a szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája. Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől, ha nem elbújik az újságíróktól, ha nem válaszol nekik, ha nem propagandát gyárt, ha nem tájékoztat, ha nem alattvalóknak, ha nem felnőtt, gondolkodó embereknek tekinti a polgárokat. Bejelentette továbbá, hogy a Tisza kormány döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire, írta. Magyar Péter úgy zárja posztját, a magyar embereknek jár az igazság, jár a tisztelet, jár a nyílt egyenes beszéd. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében. Jelentette ki Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter hétfőn Brüsszelben az EU tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt. Van egy javaslatcsomagunk, és készek vagyunk azt megvitatni magyar partnereinkkel, hogy levegyük a napirendről azt a kérdést, amely rontotta és mérgezte kétoldalú kapcsolatainkat. Meggyőződésem, hogy részünkről ezek reális javaslatok. Érdekeltek vagyunk a kétoldalú párbeszéd kialakításában mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig természetesen a vezetők szintjén is. Hangsúlyozta Sibiha. Erőteljes gomoly felhő képződésre, megnövekvő, megvastagodó felhőzetre számíthatunk. Többfelé várható eső, zápor, egyes helyeken zivatar. Az élénk helyenként erős délnyugati szél nyugatira, hajnaltájt északnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Magyarország célja a bizalom helyreállítása az Európai Unióban, illetve az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez. Fontos lesz csatlakozni az Európai Ügyészséghez, jelentette ki miniszterjelölti meghallgatásán Orbán Anita. A leendő külügyminiszter azt is mondta, a szuverén külpolitika a nemzeti érdek erős képviseletét jelenti, nem jelenti viszont a szövetségeseink gáncsolását. Balázs Pétert kérdezzük.
3: Balázs Péter volt külügyminiszter a vendégem, és uniós biztos, jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok.
3: Ugye Orbán Anita leendő külügyminiszter három bizottság előtt is beszámolt a mai napon. Európai Ügyek Bizottsága, a külügyi nyilvánvalóan, és a Nemzetbiztonsági Bizottságban is visszakerül az információs hivatal a külügyminisztérium alá. Ez mindenképpen most egy újdonság. Jó, hogy visszakerül? Ott van a helye?
4: Van helye ott is, van helye másutt is, vannak országok, ahol közvetlenül a miniszterelnökhöz tartozik. Jó, hogy ott van, tudnélik, ugye a hírszerzés, külföldi hírszerzés központja, amely törvényes keretek között titkosszolgálati eszközöket is alkalmaz. Egy nagyon értékes kormányzati intézmény, fontos elemzéseket tud letenni a kormányasztalára.
3: Na nézzük, hogy milyen is lesz a külpolitika. Amit két bizottságban is elmondott Orbán Anita, a magyar külpolitika szerinte két szinten működik, egy uniós és egy nemzeti keretben. A két dimenzió összehangolása kulcsfontosságú, de kiemelten kezelik. Azt mondja, nem leszünk többé bot a küllők között, hanem küllő a keréken. Az milyen lesz?
4: Jó hasonlat megnyugtatja a szövetségeseket, és ugye ő lefestette a kétszintű kormányzás európai modelljét, amiben Magyarország tag 2004 óta az Európai Unióban, és ez a lényege, hogy van nemzeti szinten mondjuk egy agrárpolitika, és van egy közös agrárpolitika, és a kettőnek ilyen teleszkópszerűen össze kell illeszkednie, és együtt kell működnie. Vannak témák, amelyeket a miniszterek és a kormány Budapesten döntenek, és vannak olyan illetékességek, amelyek elviszik a tágabb körbe, és a többi kormánnyal, miniszterrel együtt kell eldönteni. Jól festette le ezt a helyzetet.
3: Azért szóba került a szuverenitás, amit az Orbán kormányok idején nagyon sokat emlegettek. Azt mondja, hogy a szuverén külpolitika nélkül nincs szuverén ország. Milyen a jó szuverén külpolitika?
4: Ugye a szuverenitás egy elég bonyolult fogalom, de ez a miénk, tehát a mi érdekeinknek az érvényesítését kell, hogy szolgálja, és kell, hogy legyen olyan önálló cselekvési mezőnk, amiben mi is hatunk a világra. Most ez azért államonként borzasztóan változik. Tulajdonképpen még a legnagyobb államok, még az USA sem 100%-ig szuverén, mert mások is beleszólnak a cselekvésébe, akadályokat gördítenek elé, vagy esetleg támogatják. Egy ilyen méretű és fekvésű ország, mint Magyarország, elég korlátozottan szuverén. Kérdés, hogyan tudja növelni a hatását a világ dolgaira, mindenképpen úgy, hogy szövetségeseket, barátokat, támogatókat keres, és velük összehangolja az érdekeit. Nekünk nagyon adódik, ugye a korlátunk egyben az előnyünk is, korlátunk az, hogy be vagyunk ágyazva a közép-európai szárazföldbe, hét szomszéd közébe zárva a tengertől messze, ugyanakkor tudunk olyan tömböket képezni, első helyen a visegrádi tömböt, de másokkal is, a szomszédainkkal is, nagyobb, távolabbi szomszédainkkal, Németországgal, és hát az egész Európai Unióval és a NATO-t ne felejtsük el, mert ma a biztonság áll az első helyen. Úgyhogy a megosztott szuverenitás növekszik. Tehát azáltal, hogy Magyarország, például a magyar külügyminiszter ott ül az Európai Unió külügyi tanácsában, nem csak belelát egy tágabb körnek a külpolitikájába, a diplomáciai lépéseibe, de bele is tud szólni. És meg tudunk fogalmazni, és ez az érdek érvényesítés, azt hiszem, hogy jól átjön most a Tisza kormány tervezett külpolitikájában, stratégiájában, mert erre van szükség.
3: V4-ekre kitérünk még, de azt mondja Orbán Anita, hogy a transzatlanti kapcsolatok meghatározók lesznek, a NATO tagjaként Amerika kulcs szereplő. Magyarország érdeke, hatékony, jobban koordináló Európa, ami együtt tud működni az Egyesült Államokkal, illetve Oroszországgal az átlátható megközelítést alkalmazzák. Oroszország fontos régiós partner, de a kapcsolat nem jelenthet egyoldalú függés, szuverén, kölcsönös együttműködésre törekszenek. Szóval milyen kapcsolat lesz Amerikával, és milyen ez a szuverén, kölcsönös együttműködésre törekvés Oroszországgal?
4: Hát Amerikával ugye itt most nem könnyű a képlet, mert van egy kiszámíthatatlan elnök, aki hol Európa felé hajlik, hol pedig drasztikus eszközökkel, ugye egyik napra a másikra fel akarja emelni a gépjárművek adóját 15-25%-ra, aztán mégis csak elengedi, de nem korlátlanul. Úgyhogy nehéz most, ezen fáradoznak sokan. A német kancellár már kritikus megjegyzést is megengedett magának a napokba, vissza is morgott rá Trump elnök. A NATO főtitkára ügyeskedik. Ugye Amerikát nem szabad elveszítenünk, mint szövetségest. Ugyanakkor nem lehet helyeselni ezeket a lépéseiket, a kiszámíthatatlan támadását mondjuk Irán ellen, más lépéseit, amelyek a nemzetközi joggal, szokásokkal, szervezetekkel szembe mennek. Tehát ez egy ilyen késpengén való egyensúlyozás, hogy szövetségesünk, de nem szívvel, lélekkel, és nem úgy, mint sokáig a múltban. Oroszország esetében azt hiszem, hogy az egy gondos megfogalmazás, hogy fontos regionális hatalom, fontos gazdasági partnere lehet Magyarországnak, de látni kell, hogy ugyanakkor katonai ellenfél fenyegeti a NATO területét, nem ért egyet a nyugati világ terjeszkedésével, ugye itt akasztottunk tengelyt vele, hogy nem támogatja Ukrajna Európai Uniós közeledését, innen indult a botrány 2013-ban, ez vezetett a Majdanhoz, Krím elcsatolásához és a többiekhez. Tehát ütköznek az érdekeink, és ezt nem lehet szőnyeg alá söpörni, nem lehet úgy csinálni, mint hogyha legjobb barátok lennénk, miközben naponta gyilkolják az ukránokat területszerzési szándékkal. Tehát itt is nagyon világosan oda kell állni a NATO oldalára, meg kell mondani az igazat, állást kell foglalni, és hogyha a körülmények megengedik, lehet vásárolni energiát, de én azért azt gondolom, hogy az energia esetében az ár is fontos, de a biztonság százszor fontosabb.
3: Azt is mondta, hogy megvizsgálnak minden, vagy megvizsgálják majd azt minden titkos szerződésnél, hogy fel lehet-e oldani a titkosítás alól. Ugye nem csak orosz van, Kína is van, meg mindenféle. Milyen szerződéseknél látja azt, hogy fel lehet oldani a titkosítást, vagy fel lehetne oldani egyetem? Mi indokolja, hogy a Paksi vagy a Belgrád vasúton a szerződés, ezek mind titkos szerződések?
4: Hát lehet oka a titkosításnak, hogyha stratégiai érdekeinket érinti valamilyen oldalról. Én nem is ezt tartom a legfontosabbnak, mert az, hogy titkos, azt jelenti, hogy nem publikus, tehát a közvélemény nem ismerheti meg, esetleg csak később. Fontos az, hogy magyar érdekeket mennyiben szolgálnak ezek a szerződések. Mert tudjuk, hogy a Paks 2 úgy született 2014-ben, hogy Orbán Viktor arra járt, aztán előhúzott a zsebéből egy szándéklevelet, anélkül, hogy előtte egyeztette volna itthon illetékes intézményekkel. Úgyhogy meg kell nézni ezeket közelebbről, mérlegre tenni újból. Úgy tűnik, hogy ez a Belgrád-Budapest vasút is elhamarkodott volt. A személyszállítás, ugye azt tudjuk, hogy Szegeden keresztül sokkal eredményesebb lenne. Az, hogy most a teherszállítás mennyiben szolgál így magyar érdekeket, egyéb problémák is voltak. Tehát egyáltalán az örökséget ki kell nyitni, meg kell nézni, és ha az érdekeinkkel nem találkozik, akkor bizony hozzá kell nyúlni.
3: Milyen lehet az új V4? Ezt hangsúlyozta most is a meghallgatáson, és ugye újra elmondta, hogy Lengyelországba látogat majd Magyar Péter, ez az első hivatalos úti célja.
4: Hát a V4 most éppen éledezik, ugye azáltal nagyon érdekes volt az a kép, ahol a másik három miniszterelnök minden különbség ellenére összeállt egy fotóra.
3: Az is, hogy Ficót tette ki.
4: És Ficót tette ki, és várják a negyedik muskétást, bravo. Ez jó hír, tulajdonképpen politikai realitás is, mert látták, hogy Lengyelország után most Magyarország is a nyugati irányba fordul, és akkor már a két kisebb, ugye Csehország és a még kisebb Szlovákia beáll ebbe a sorba. Tehát lehet, hogy a V4 megint összeáll. Mindig el szoktuk ilyenkor mondani, hogy a V4 az egy egyoldalas nyilatkozat, annyi van benne, amennyit az aktuális négy kormány beletesz. Hogyha akarják, akkor ő gazdagabb tartalommal is meg lehet tölteni. Tehát ez jó hír, álljanak csak össze, négyen kitesznek körülbelül egy Franciaországot vagy Angliát, tehát annak már súlya van az EU-n belül is, és hát sürgősen egyeztetni kell az érdekeket, mert hogyha a készség megvan, akkor ki lehet tűzni a nagyon közeli témákat, például az Európai Unió készülő új hosszú távú költségvetésével kapcsolatos álláspontokat jó lenne összehangolni.
3: Ugye az előző, az Orbán kormány külpolitikája nagyon hangsúlyos volt, rengeteg kritikát kapott. Ha egyet vagy kettőt kellene mondani ön szerint a következő kormánynak, ez egy évben nem menjünk tovább, a következő egy évben mi lesz a legnehezebb feladat a külpolitikában?
4: Hát a legelső feladat megoldása, hogy uniós pénzek hazahozatala, utána pedig az, hogy a kampánytól már elszakadva a valódi súlyán mérni a különböző témákat. Azt hiszem, hogy egy-két lépés már történt ebbe az irányba. Orbán Anita mondta például, hogy Ukrajna EU tagságát az érdemi föltételek alapján fogják majd megítélni. Tehát nem egy ilyen mindenáron ellenezni, vagy mindenáron támogatni, hanem meg kell nézni, hogy az érdekeinkbe mi illik bele, és mik a következő teendők. És aztán ugye a külpolitikában tervezünk mindig, és utána az igazi kihívást a váratlan dolgok szokták képezni, tehát történik a Hormuzi szoros lezárásától kezdve Trump újabb álmáig valami teljesen váratlan dolog, és akkor arra kell reagálni, de nagyon gyorsan, érdemben, és hát ez a kormány képes lesz arra, hogy nem külön utakon jár, hanem a V4-ekkel, az osztrákokkal, a németekkel, bárkivel összehangoltan fog majd állást foglalni.
3: Köszönöm, hogy itt volt. Most jön az aktuál Szlazsánszky Ferenccel, szervusz Feri. Kik jönnek hozzád, és hát, hogy miről beszélgettek, azt lehet, hogy meg se kérdezem.
5: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, csak a mai nap folyamán annyi esemény történt, hogy 10 aktuált meg lehetne vele tölteni, de mégsem ezekkel kezdünk, hanem picit visszatérünk majd a szombati népünnepére, illetve arra is, hogy a Tiszapárt rendszerváltásról, rendszerváltoztatásról beszél, és a másik oldalon többen aggódnak, hogy a rendszerváltoztatás esetén csak a diktatúrához való visszatérés lehet az út. Például így gondolkodik Gulyás Gergely is, úgyhogy ezt is szóba fogom hozni. Aztán Magyar Péter szavazást indított a Facebookon Súlyog Tamás távozása érdekében. Fél nap alatt több mint 300 ezeren lájkolták ezt a posztot. Orbán Viktor ismét interjút adott Dopmennek, ahol szóba került az elszámoltatás. Azt mondta, hogy ő áll elébe minden kérdésnek, és megadja a megfelelő választ. Adott esetben úgy, és most szó szerint idézem, hogy a fal adja a másikat. Úgyhogy erről is beszélgetünk, illetve arról is, hogy korrupció miatt őrizetbe vettek egy korábbi fideszes parlamenti képviselőt. Ónodi Molnár Dóra, Kőszegi András és Slanger Márton jönnek, illetve már itt is vannak, hamarosan kezdünk.
3: Feri, köszönjük Önöknek, és köszönöm a figyelmet. Holnap este újra várjuk Önöket, viszontlátásra!

0: A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
3: Magyar Péter szavazást indított a Facebookon Sulyog Tamás távozása érdekében. Fél nap alatt több mint 300 ezeren lájkolták a posztot. Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
4: Takács Péter, korábbi államtitkár, az egészségügy Mencer Tamása. Ezt mondta Hegedű Zsolt, Lendő táncavezető a miniszteri meghallgatásán. Őrizetbe vett az ügyészség egy korábbi fideszes országgyűlési képviselőt korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. Áll elébe minden kérdésnek, és olyan választ ad, hogy a faladja a másikat, mondta Orbán Viktor egy interjúban. Mai vendégeink Ónodi Molnár Dóra, szociálpolitikus, a Jelen újságírója. Schlanger Márton, a Republikon intézet elemzője. Kőszegi András, márka tanácsadó, kommunikációs szakértő.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
3: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön egyetért vele, hogy Magyar Péter a Facebookon szavazást indított Sulyog Tamás távozásáról? Válaszadóink 87%-a egyetért ezzel, 13%-a nem. Ennél szokott kevésbé szoros is lenni a szavazás, úgyhogy eddig nem rossz, még szavazhatnak, tart még a szavazás. Majd az adott téma után megmutatom az állást, és mutatunk néhány kommentet. Természetesen beszélhetnénk mindjárt kapásból a mai nap történéseiről, de úgy gondolom, hogy az ATV nézőinek nagy része valóban minimum korszakváltásnak élte meg ezt a választást, és azt, ami a Kossuth téren történt szombaton. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy picit még azért menjünk vissza, ugorjunk vissza az időben szombatig, és nézzünk bele, hogy mi is történt a Kossuth téren.
5: Már kora délután egyre többen érkeztek a Kossuth térre, ahol a füves részeken piknik hangulatban figyelték a parlamenti közvetítést, kutyákkal, gyerekekkel, dobozos sörökkel.
6: Isten engem úgy segéljen!
5: Magyar Péter miniszterelnöki eskütételét is élőben lehetett követni, amit hatalmas tapssal fogadott a tömeg. Magyarország! Olá Ibolya énekelte a Magyarország című dalát a Kossuth téren.
7: Nézzetek egymás szemébe! Nézzetek végig ezen a csodaszép városon, ezen a csodaszép országon. Régóta nem láttunk egyszerre ennyi mosolyt.
5: Magyar Péter és Hegedű Zsolt jaja a brit előadóval állt a színpadra meglepetésként. A választások éjszakáról ismerős dal csendült fel, a leendő egészségügyi miniszter újra előadta a táncát léggitárral és jellegzetes kézmozdulatokkal együtt a parlament lépcsőjén.
3: Tényleg nem mindennapi volt ez a szombati eseménysorozat. Ti hogy éltétek meg ezt a szombatot, és mit vártok ettől az új korszaktól? Ez most még a bemelegítő és pozitív kicsengésű kérdés.
8: Azt nagyon érdekesnek tartom, hogy milyen sok szimbolikával dolgozik a Tisza párt. Nem tudom, hogy ki áll a kulisszák mögött, talán Radnai Márk, akinek a színházi és filmes múltja és a rendezői tapasztalata hozza be ezeket az ötleteket, de egyik ötlet emlékezetesebb, mint a másik. Hogyha végignézünk ezen a napon, ahogy a József Attila szobor meglátogatásától a parlamenti eseményeken át, ugye aztán a Kossuth téri fesztiválig tart, meg annyi eleme szimbolikus a kisgyerekek, akik eljátszák a cigány himnuszt, aztán a tavaszi szélt. Egyébként az a zenekar, amellyel Magyar Péter az országjárása során találkozott, tehát itt is van egy szimbólum, meg az is egy szimbólum, hogy ezek a gyerekek életükben nem jártak a fővárosban, és ennek is van egy üzenete, hogy itt mindenkihez fog szólni a kormányzás, és aztán az a színpadkép, ahogy Olái Bolya elindul a dalt énekelve a Kossuth tér közepe felé, és lebontják a kordonokat, és beáramlik két oldalról a tömeg, tehát hogy ezek olyan elemek, amik nyilván hosszú-hosszú évek után is még erős képi világot jelentenek majd, és akiknek ez egy élmény volt, azok szívesen fognak erre emlékezni. És ezen túl, tehát a szimbolikáján túl, meg van benne egy nagyon tudatos építkezés stratégiai, politikai stratégiai építkezés, hogy élményt adjanak az embereknek, hogy bevonódjanak, hogy ezt az egész választást ezt mindenki megélje és átélje.
6: Tulajdonképpen a politika, ahogy mondod, most kilépett a parlament és az épületek, az irodák falai közül, tehát a politika átköltözött, a politizálás, erről legutóbb beszéltünk, átköltözött a közösségi média platformokra, ugye régóta megszűnt már ez az egyirányú kommunikáció a kereskedelemben is és a politikában is, tehát közvetlen kapcsolat van a fogyasztó vagy a szavazó és a politikus és egy vállalat között. Most már részei a felhasználók a mindennapi életnek, és tulajdonképpen ez a Kossuth téri mostani esemény, ez egy kicsit olyan érzésem volt, ez mint két éve rázzák a pezsgőt, ugye a felvonulásokkal, a nagygyűlésekkel, az 56-os szimbólumok valóban nagyon erősek voltak az Andrássy úton is, a Hősök terén is, és most kipukkant a pezsgő, és igazából a politika túllépett a napi szakpolitizáláson, egész egyszerűen valóban ez az élménykeresés van, ez az együtt éljük meg, együtt csináljuk, együtt örülünk, van egy ilyen közösségi felszabadító élménye ennek a napnak, és hát a bevonás, tehát egész egyszerűen ma azt gondolom, hogy mindenki így vagy úgy, de azt érzi, hogy ő aktív részese ennek a történésnek. Egyrészt alakítója, másrészt pedig résztvevője.
3: Hát azt is mondhatnám, hogyha rossz májú lennék, hogy ez így túl szép, hogy igaz legyen, de lehet, hogy igaz lesz ez a kérdés. Például Márton, te mit gondolsz, hogy ez a kezdet, ez ki fog tartani hosszabb távon? Ilyen, tehát tényleg átlépünk egy új korszakba, mert valóban az elmúlt 16 év az homlok egyenest ellentéte volt mindennek, ami most itt egy napon keresztül megjelent.
9: Hát részben válaszolta a kérdésedre a tekintetben, hogy ennek nem az a funkció, hogy kitartson hosszú távon, ez az ilyen két éve épített Tisza eredett történetnek volt az ilyen klimaxa, vagy az az ilyen rendszerváltó élménye, amiről majd lehet mesélni, és ilyen szempontból egyébként vegy tiszta, pozitív értelemben show business volt, tehát szakmailag, rendezvényileg egy tökélyre vitt valami. Nyilván mondom ezt úgy, hogy egyébként nem értek a rendezvények szervezéséhez, és nem kell kitartani a hosszú-hosszú időkön keresztül. Pont egy olyan megismételtetlen és utánozhatatlan élményt kellett létrehozni a magyarnak, amivel bevont abba a kormányváltásba vagy rendszerváltásba a politikai közösséget, szemben mondjuk 89-el, ami egy elit, tehát 89-ben nem lehetett volna ilyet csinálni, bár nem voltam ott, bevallom. Ez az egész két év és az egész rendszerváltás azért volt újdonság, azért volt más, és azért volt ilyen magas részvétel, és azért szavazott ennyi ember a Tiszára, mert igazából a bevonásról szólt, és arról, hogy hogyan tud egy Orbán után egy végtelenül nem úgy irreleváns, hogy jelentéktelen, hanem úgy irreleváns politikai szereplő után, akihez nem tudsz kapcsolódni szavazóként, felépíteni valaki egy olyan miniszterelnökséget, egy olyan politikai közösséget, kultúrát, aminek minden egyes pontja emlékeztet téged valamire. Azt hiszem, hogy Dóra tökéletesen összefoglalta ezeket a szimbolikus pontokat, és ilyen eredett történetként, ilyen rendszerváltó élményként, közösséget bevonóként, 3 millió ember rendszerváltásaként, ami mindenki megtalálja magáét az utolsó zeneválasztásig, ilyenként egyedülálló volt, és nem fenntartani kell, hanem megőrizni.
6: Egyébként, bocsánat, csak annyiban vitatkoznék, hogy ez rövid távú lesz, vagy nem. Hát nekem volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem, de én ott voltam a 90-es, vagy a 80-as, már felnőttként a rendszerváltás, a rendszerváltozás, ugye ez még mai napig nem tisztázott, hogy melyik retorikát használjuk, vagy melyik a pontos, de abban viszont biztos vagyok, hogy ez az élmény, ez nagyon sokáig el fogja kísérni a szavazókat.
8: És mindezt úgy, hogy egyébként nem lett túltolva a költségvetése, ha belegondoltok, most showbiznisz szempontjából, ahogy Márton mondta, ezek jó ötletek voltak ide hívni ezt az angol énekesnőt és az egészségügyi miniszter jelöltet látni, újra táncolni, vagy a sükösdi gyerekeknek a meghívása. Két kivetítőt láttam a téren, lehet, hogy volt több is, de hogy igazán nem volt az az érzése az embernek, mint hogyha túl lett volna
6: finanszírozva. Úgyhogy nem volt izzadságszagú.
8: Nem volt.
6: Igazi felszabadult
8: élmény. Én megkockáztatom, hogy egy DPK gyűlés az többe került.
3: Jó, akkor nézzük azt a kifejezést.
6: És más hangulata volt.
3: Amit említett András, a rendszerváltás vagy rendszerváltoztatás. Sokan aggódnak emiatt, vagy nem tudják, hogy mit jelent a rendszerváltás, rendszerváltoztatás. Gulyás Gergely meg egyenesen úgy fogalmazott, hogy rendszerváltoztatás esetén csak a diktatúrához való visszatérés jöhet szóba, de egyébként korábban Fodor Gábor is azt mondta, hogy itt rendszerváltásról nincs szó, mert hogy ez demokrácia volt eddig és most is.
6: Forradalmat szokták említeni, hogy ez egy forradalmi változás volt. Én a forradalomtól mindig óvaintek mindenkit, azt én is azt gondolom, nem volt forradalmi.
8: Meg már Fülke forradalmat elhasználta Orbán Viktor.
6: Igen, meg hát azért a forradalom az forradalom. Azért itt egy klasszikus választás zajlott, abban az értelme technikailag, még hogyha nehezített pályán is, de hát összeállt az a rendszer, az az üzenetrendszer, meg az a működés, amivel minden akadály ellenére született ez a választási eredmény. Tehát forradalomnak, nem, forradalminak talán nevezhető.
3: Na, de a rendszerváltást Magyar Péter használja, tehát ezt, erre reagálva kérik a definíciót.
6: Az kétségtelenül megtörtént, én azt gondolom, hogy ebben az értelemben megtörtént, igen.
3: Márton,
6: igen.
3: Mit ugye politika jellemző?
9: Észak-Koreát demokratikus köztársaságnak nevezik, de attól még nem az. És az elmúlt 16 évben, ami Magyarországon fölépült, népben demokrácia, ugyanúgy, ahogy a szocializmus alatt is elment az ember szavazni, és akkor hát az opciók limitáltak voltak. Attól, hogy valamit demokráciának nevezünk, attól, hogy megsértődünk azon, hogyha állampártnak neveznek minket, attól még az nem lesz az. És azt gondolom, hogy annyi munka volt az elmúlt 16 évben abban a Fidesz részéről, hogy ez a demokráciától legtávolabbi rendszeri alakuljon át. Nem gondolom, hogy diktatúrában éltünk, sőt, azokat, akik ezt gondolják, általában kérdőre vonom, de azt gondolom, hogy a rendszerváltás kifejezés egy ilyen esetben indokolt, viszont nem tudjuk, hogy ez rendszerváltás lesz-e. Nyilván ez igazából a következő időszaknak a kérdése, és attól, hogy akár egy rendszerváltó buli jól sikerül, és nagyon jól össze van rakva, és emlékezetes, az még nem jelez semmit az a tekintetben, hogy milyen lesz a rendszer, ami ezt követi. Tehát a rendszerváltás ilyen szempontból még ki kell érdemelni, de azt gondolom, hogy ebből a rendszerből, amiben éltünk, lehet is és kell is váltani.
8: De a terminus technicusoktól függetlenül 16 év az mégiscsak egy rendszeré állt össze.
3: Igen, a nemzeti együttműködés rendszere, ez volt a hivatalos neve.
8: És abban ugye bizonyos játékszabályok nagyon következetesen végigvonultak ezen a 16 éven, és amit láttunk a kampány során, és ahogy ez a váltás megtörtént, abból az érződik, hogy ez egy nagyon más kormányzás lesz, egy anti-Orbán kormányzás lesz.
6: Hát a diktatúra, bocsánat, nem is volt, de egyetértek ebben, hogy kemény diktatúra nem volt, de azért diktatórikus elemei mind a működésben, mind a kommunikációban azért masszívan jelen voltak.
9: Engedjetek meg egy mondatot, csak mert tudom, hogy feladatom valamennyire a politológuskodás, tehát ha definiálni kell a rendszert, amiből kijöttünk most, amiből kijönni reménykedünk, én választási autokráciaként és nem demokráciaként definiálnám. Ilyen szempont egy autokráciából demokráciába váltani, az rendszerváltás.
3: Oké, akkor a múltat elhagyva és a jövőből visszatérve, most a jelenbe próbálunk becsatlakozni. Ma 13 miniszterjelöltet hallgattak meg a parlamentben. Ha az összesről adnánk egy összefoglalót, akkor hajnalig ülnénk ott, úgyhogy egyet választottunk, kinézzük ezt.
10: Gyorsított tempóban indult el ma reggel az országgyűlés munkája. 13 bizottságban kezdődött meg a miniszterjelöltek meghallgatása. Elsők között számolt be terveiről a leendő egészségügyi tárcavezető, aki átlátható, betegközpontú, transzparens egészségügyben hisz. Hegedű Zsolt munkáját Karikó Katalin segíti majd a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. A meghallgatáson egyébként a leendő miniszter nem kímélte Takács Péter volt egészségügyi államtitkárt. akit az egészségügyi terület Menczer Tamásának nevezett.
11: És ön, aki az orvosi kamarának a vezető testületébe volt, elárulta azt a hivatásrendet is, aminek ön a tagja volt. Igen, ezért mondom azt, hogy ön áruló, írástudó, és rengeteg van. Ön az egészségügy Menczer Tamása, de azt kell mondanom, hogy pontosan Németh Balázs, Takács Péter együtt ott ülve a parlamentbe, úgy látom, hogy nem vették észre, hogy milyen népszavazás történt április 12-én.
3: Hát erre reagálva mondta azt a megszólított Takács Péter, hogy ez még kampányüzemmód, egyetértetek vele, illetve elég gyorsan megváltozott a szombaton még légitározó egészségügyi miniszter jelölt úr hangulata, hogy így mondjam.
8: Szerintem nagyon jól látszott ezen a bizottsági meghallgatás folyamon. Én kettőn ültem ott, Tanács Zoltánt és Lannert Juditot hallgattam végig, hogy mennyire két különböző típusú miniszterjelöltet látunk. Vannak a politikus típusúak, akik egyébként a szakterületükön is sokat letettek már az asztalra, de van bennük egy erős politikai motiváció, és vannak a nagyon szakmaiak, akik a területükön sok mindent elértek, és letettek az asztalra. Egyébként erről mindig van vita, hogy vajon mi a jobb az országnak, hogy egy ilyen virtigli political animal veszi át egy területnek a vezetését.
3: És mondasz példát egyikre, másikra?
8: Hát Hegedűs Zsoltban benne van ez a politikai véna. Lannert Juditnál azt láttam, hogy egy nagyon mértéktartóan fogalmazott, mint ahogy egy oktatáskutató általában egy konferencián fogalmazni szokott. Valószínűleg neki azért még kell szoknia a közeget, mert viszont amikor a parlamentben majd be kell számolnia, vagy a bizottsági üléseken az ellenzéki képviselők kérdezni fogják, vagy majd amikor kiáll a sajtó elő, akkor kell azért politikailag is karakteres dolgokat mondani. Tehát, hogy ez egy ilyen nehéz egyensúly, hogy az adott miniszter a saját területéről akkor mennyit hoz a szakmából, és mennyit a politikából. Ezt korábban azért a Fidesz eléggé erodálta, a szakmaiság nem nagyon jelent meg a miniszteri munkában.
6: Amikor ezekről a meghallgatásokról beszélünk, akkor megint eljutunk oda, mint a Kossuth téri rendezvénynél, vagy a politizálásnál, hogy ezek nem pusztán szakmapolitikai meghallgatások, hát azért nagy meglepetésre, gondolom ti se számítottatok, hogy itt ki fognak hullani a jelöltek a szavazáson. Azért azt hozzáteszem, én végignéztem az összes meghallgatottnak a szummázását legalább. Egy biztos, hogy mindegyikben voltak konkrétumok, tehát konkrét cselekvési üzenetek mindegyikben voltak, tehát amellett, hogy ez nem csak egy szakpolitikai vizsga a meghallgatás, hanem egy kommunikációs vizsga is, hiszen ez is szinte élő közvetítésbe ment, vagy legalábbis mindenki osztott meg a teremből videókat, és egyébként Lanner Judit is mondott egy érdekeset, annak ellenére, hogy visszafogottabban, kevésbé vehemensen kommunikált, és feltette is a kérdést, hogy láttatok-e már átoperált óvodást. Tehát ő is utalt ezekre a korábbi bomókra, tehát
3: egy párat össze, illetve itt van előttem a cikk, nem kellett kiírnom meg itt az újságíró kollégám a Telextől. Például Pósfai Gábor, aki belügyminiszter lesz, azt mondja, hogy kivizsgálják a Pegazus ügyet. Ez nyilván azoknak érdekes, akiket zavar, hogyha lehallgatják. De aztán itt van Kapitány István, felül kell bírálni, vagy vizsgálni Paks 2-t, ez már izgalmasabb, sokakat érdeklő téma. Orbán Anita azt mondja, hogy nem küldünk sem fegyvert, sem katonát Ukrajnába. Ez is kézzelfogható és exakt. Szóval, nem tudom.
8: Lannert Judit a Kréta rendszerről beszélt, a közoktatás adminisztrációs felületéről, úgy van is elég sok probléma
3: Ruszik
8: volt.
3: Ruszik Szendi várja vissza azokat, akiket eltávolítottak.
6: Ez sok konkrétum volt, lényeg a lényeg, hát nyilván aki kommunikációban az erősebb, az elvitte megint a sót és a szalagcímeket.
3: Márton, te hallgattad, nézted ezeket, vagy utólag?
9: Igen, igen, és hát ugye ez a kormányalakítás ügyrendjének a része, ilyen szempontból egy nagyon hálás vizsgahelyzet, mert hogy a vizsgáztatók valójában nem döntenek a sorsodról, és az igazi, akik előtt valójában vizsgázol, az a közönség, a sajtó a nagy érdemű, ugyanis nyilván a Fidesz vagy a Mi Hazánk parlamenti képviselői bizottsági tagjai nem tudják megakadályozni lényegében azt, hogy ki fog miniszteri székben ülni. Nyilvánvalóan lehet őt nehéz helyzetbe hozni. Egyébként Kocsis Máté már felrúgta azt is, hogy milyen demokrácia az, ahol 4 percet lehet kérdezni, és aztán 4 évig megválasznak valakit. De nagyjából ez annyira mókás, hogy nagyjából igen, kommentálni nem is kell, elég csak megemlíteni. De ilyen szempontból vizsgáztak, de tehát én nem becsülném túl, azon túl, hogy megtudtunk bizonyos dolgokat a szakpolitikai irányról, ezt a helyzetet, és mivel tényleg a kérdező biztosok azok, vagy a kérdezők azok, akik, ez lényegében olyan, mintha a kiskutyádat kéne meggyőznöd, vagy a kiskutyád előtt vizsgázni, hogy miért nem eheti meg a tábla csokit, amit a kezedben tartasz. Tehát nem az ő döntése, a te döntésed, de attól még érdemes helytállni, meg komoly dolgokról van szó.
6: A másik érdekes momentum, amikor még tulajdonképpen a meghallgatások fele ment le ma, és ugye holnap lesz a másik fele, és már halljuk azokat a kritikákat egy-egy ilyen ominózus mondat után, hogy a kampányüzemmódot, ha már említetted, mondják, hogy itt lenne már az ideje kormányozni. Tehát, hogy tulajdonképpen így rájuk próbálják égetni azt, hogy hát tulajdonképpen már mióta itt vagytok, és még nem is kormányoztatok. Szóval az egész hát megmosolyogtató.
8: A Lannert Judit, illetve a Tanár Zoltán meghallgatásánál az is látszott, hogy a kampányüzemmódban a fideszes képviselők vannak éppen még beragadva, mert ezzel az LMBTQ témának a feszegetésével mind a két miniszterjelöltnél előjött a Fidesz frakció, és hát ez is teljesen nyilvánvalóan egy szimbolikus, ideológikus vitába akarták belerántani a miniszterjelölteket, akik egyébként elléptek ezzelől, úgyhogy nem léptek bele a csapdába.
3: Nagyjából ennyi fért az első blokkba, de ha már szóba került, hogy mikor kezd el kormányozni az új kormány, az a helyzet, hogy Magyar Péter már miniszterelnök, de a miniszterjelöltjei még nem miniszterek, most még ügyvezető miniszteri státuszban vannak Orbán Viktor miniszterei, és ezt nem véletlenül mondom, hanem azért, mert Magyar Péter egyrészt délután írt egy posztot, vagy most este felszólította az ügyvezető Orbán minisztereket, hogy adjanak számot arról, hogy mit tettek, kötöttek-e szerződést, vállaltak-e valamilyen teljesítést, kötelezettséget május 9-e óta, ma este 10-ig kell benyújtaniuk a választ. A másik pedig, hogy Magyar Péter információink szerint a Karmelitában van néhány miniszterrel, a szünetben utána járunk, és ezzel folytatjuk. Volt egy

műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngy?

0: Köszön. Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, mindjárt azzal a témával folytatjuk, hogy Magyar Péter a Facebookon indított szavazást Súlyog Tamás távozásáról, de egy picit átalakulunk hírműsorra is, mivel Magyar Péter pillanatnyilag a Karmelitában tart tárlatvezetést, rögtönzött tárlatvezetést néhány minisztere társaságában, Facebook Live-on megmutatják a palotát, illetve a különféle helyiségeket, de ennek apropója az, amit már említettem, hogy Magyar Péter tehát azt állítja, hogy olyan információi vannak, hogy az ügyvezető miniszteri státuszban lévő Orbán kormány tagjai május 9-e után is kötöttek szerződéseket, kötelezettségvállalásokat léptek meg, tehát megállapodtak nem tudni miről, kikkel, és ezért indult el Magyar Péter és a csapata a Karmelitához. Mit szóltok ez? Magához az információhoz, hogy tehát az ügyvezető miniszterek még döntéseket hoznak.
2: Ennek is komoly szimbolikája van, már szimbólumokról beszéltünk, hogy a Karmelita az azért mégiscsak egy elhíresült intézmény, vagy annak az épülete. Hát én bízom benne, hogy elbúcsúzik a Karmelitától, és én abban is bíznék, őszintén szólva, ennek többször hangot adtam, hogyha az egész várból kiköltözne a politika és a politikai intézmény rendszer, és visszaadnák a turistáknak, az állampolgároknak, a várnak a szépségét magában, és fizikálisan is, és szimbolikusan is azt visszakaphatnánk.
1: És a döntések, az állítólagos döntések, kötelezettségvállalásokról?
3: Miután megválasztották az új miniszterelnököt, ez ugye megtörtént múlt héten, vagy hát szombaton, azután a miniszterek, ügyvezető miniszterekké fokozódnak az új miniszterek megválasztásáig, és nem köthetnek ki ilyen kötelezettségvállalásra irányuló szerződést, tehát hogyha megtették, akkor törvényt sértettek. Persze nem ez lenne az első alkalom, hogy ezt tették, igazából sokszorosan megírták, újraírták és megsértették. Szóval reméljük, hogy azért semmi olyasmi nem történt, amit én egyébként tartottam már a választás előtt, illetve a választás után közvetlenül is, hogy gyakorlatilag nem, hogy csontvázakat hagynak a szekrényben, hanem szándékosan pusztítják el a lényegében a magyar közigazgatásnak minden egyes részletét, amit képesek, minden pénzt elkölteni, minden kötelezettséget felvállalni, és a többi, és a többi. Szerintem egyébként ez az egyik fő oka annak, hogy Magyar Péterék ennyire sietnek a kormányalakítással, hát hogy a szokatlan sokkal-sokkal gyorsabban alakul meg az új kormány, mert nem tartanak attól a pusztítástól, a szándékos pusztítástól, amit a legköszönő garnitúra bosszúból, kicsinyességből végezne el. Az pedig a Karmelita korostól kapcsán igazából az egész várra igaz, és csak egyetérteni tudok. Nem gondolom, hogy a kormányzati intézményeknek ott kéne lenniük. Az elmúlt években egyébként rengeteg pénzt lopódott el, és rengeteg egyébként köztulajdonban álló szép, vagy állami tulajdonban álló, de közáltal élvezett helyen, történelmi helyszínen nem lehetett megfordulni, múzeumok, ha történeti múzeumnak kellett kiköltöznie. Nem gondolom, hogy indokolt lett volna, és igenis vissza kell adni ezt a népnek. A Karmelita korostor felhasználására a múzeumi funkción kívül egyébként jó ötleteim vannak, úgyhogy ha megkérdeznek, akkor majd szívesen adok javaslatot.
4: Esetleg rendezhetnénk ott egy kiállítást a 60 pusztai birtokot bemutató képekből, vagy...
3: Hát de akkor mit csinálunk 60 pusztai, ugye? Tehát ott...
1: Nem csak a képekből.
4: Oda nem szívesen zarándokol hát az... el.
3: A képekből? Értem.
2: Az kétségtelen, hogy egyébként nagyon érdekes, amit mondtad, hogy átalakulunk kicsit hírműsorra. Azért ez is nagyon erősen jelzi és mutatja, hogy mennyire alakul át egyébként a hírfolyam, a hírgyártás, a médiának a szerepe, hogy most ránézek az órámra, 9:30 van lassan, és tulajdonképpen arról beszélünk, hogy mi történik a Facebookon
1: pillanatnyilag.
2: Élőben pillanatnyilag, igen. Este 9:30-kor. Tehát egész egyszerűen
1: félelmetes. A kedves nézőknek, akik a kormányinfók szerelmesei voltak, sajnálom, de ez a műfaj megszűnik. Erről is beszélt Magyar Péter, hogy nem lesz a továbbiakban ilyen, mint amit megszokhattunk kormányinfó néven. Átalakul a rendszer, de akkor most lépjünk a következő témára. Magyar szavazást indított Súlyog Tamás elmozdításáról nézzük.
5: Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig.
6: A miniszterelnök továbbra is Súlyog Tamás és a közjogi méltóságok távozását sürgeti. Facebook oldalán arra buzdítja követőit, hogy egy lájkkal fejezzék ki támogatásukat, ha szerintük is haladéktalanul távoznia kell Súlyog Tamásnak és Orbán Viktor bábjainak a hivatalukból. A Telex megkeresésére a Sándor Palota korában azt írtam, a köztársasági elnök jogállását és hivatalviselésének feltételeit az alaptörvény egyértelműen szabályozza.
1: Mit gondoltok erről? Tehát nem csak Súlyog Tamás elmozdítását kezdeményezte Magyar és az egyik minisztere is, illetve végül is nem lett miniszter, Mellétei Barna Márton, hanem számos közjogi vezető távozását is. Jogállamiság szempontjából, jogbiztonság szempontjából mit gondoltok erről?
4: A köztársasági elnöknek az elmozdítása az komplikált lenne. Tehát ez egy elhúzódó és nehézkes folyamat lenne, és nem is lenne nagyon szimpatikus látni azt, hogy hogyan puherálnak a jogszabályokkal, hogy őt ugye valamiképpen elmozdítsák. Ahhoz kell a parlament kétharmadának egy döntése, amivel a méltatlan helyzetet valahogy a jognyelvén megfogalmazzák, nyilvánvalóan bűncselekményt, azt nem gondolom, hogy elkövetett a köztársasági elnök, de hogy mi az, ami miatt méltatlanná vált a hivatalára, azt utána meg kell köröztetni az alkotmánybíróságon, de persze hozzá lehet nyúlni az alkotmánybírósághoz, és lehet bővíteni ott a létszámot, hogy de hogy igazából jobb lenne, hogyha Súlyog Tamás magától menne el. Ez a Facebookos kezdeményezés is nyilván arra irányul, hogy minél nagyobb legyen a választópolgárok felől a nyomás, és elviselhetetlenebb legyen ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést Súlyog Tamás. Ugyanakkor felteszem, hogy a Fidesz ugyanígy nyomja a Súlyog Tamást a másik oldalról, hogy ezt ne tegye meg, mert hogy esetleg ezzel precedens teremthet, hogy a többi közjogi szereplő is azt mondja, hogy akkor ezt már nem csinálja tovább, ezt nem szeretnék, hogy ez az áttörés megtörténjen. Ráadásul a Fidesznek minden jó, ami a Magyar Péter kormányának rossz. Ha lehet hátráltatni, borsot törni az új kormány orra alá, hogyha lassítani lehet folyamatokat, az a Fidesznek csak jó. Úgyhogy gondolom a köztársasági elnök kapja ezt a nyomást a túloldalról. Személy szerint viszont azt gondolom, hogy azért tényleg egy olyan klíma alakult ki körülötte, hogy az, hogy azért így méltósággal távozni, azt szerintem fel lehetne vállalni, és az érződik a választópolgároknak a nagy részében, hogy nem tudnak azonosulni azzal, hogy ő jogfolytonos köztársasági elnök legyen.
1: És a jogállamiságnak az nem alapvető része, hogy ha mondjuk Súlyog Tamás mégsem távozik önként, akkor a társadalom kénytelen elviselni, mert hogy a demokrácia macerás, most Borókai Gábort idéztem a legelső Orbán kormány szóvőjét, ő mondta egyszer, hogy a demokrácia macerás, de igazából mondhatjuk, hogy igaza van.
2: macerás, de van egy őrült nagy társadalmi nyomás. Tehát azt
1: honnan ne, kezdődne, bocsánat, hány like-tól kezdődne az őrült nagy? Most
2: hát ugye legutóbb, amikor itt ültem, most már lassan köztársasági elnöki hivatal szakértő leszek, mert 2 éve Egonnál beszéltünk Novák Katalin kapcsán, hogy hová süllyedt, vagy alakult át mondjuk úgy a egyáltalán a köztársasági hivatal presztízse, mert ugye ma olvastam valami korábbi politikust, hogy nem egyszerűen Sólyog Tamást támadja ezzel Magyar Péter, hanem a hivatalt. Sajnálatos módon a hivatalon sincs már mit nagyon támadni. A hány like, ugye Orbán Viktor indított szavazást, ugye, hogy maradjon
1: petíció.
2: Ott. Vagy petíciót,
1: az 90 000-nél láttam utána, lehet, hogy az már
2: elnézést, ő komolyabban veszi, ő petíciót indított, és ő 80 000-et akart, ugye? Azt hiszem 80 000.
1: Én 92 000-ig követtem azt a petíciót.
2: Aláírást akart, most tart ez 300 000-nél körülbelül a like-ok száma, de egyébként nagyon érdekes, mert megnéztem a itt a kérdéseteket, az arra vonatkozott, hogy egyetértően azzal, hogy...
1: Hogy egyáltalán elindította,
2: hogy elindította a szavazást, hogy... de a lájkolók nem erre válaszoltak, hanem arra válaszoltak. Igen. Alapvetően a kommentjeikkel is, hogy egyetértenek azzal, hogy Sólyog Tamás távozzon. De a kérdés arra vonatkozott, hogy, hogy egyetérte azzal, hogy elindított egy ilyen
1: igen,
2: szavazást.
1: Igen, engem ez érdekel, nem
2: de
1: az,
2: ez két
1: hogy...
2: kérdés, de másra lájkoltak, meg másra válaszoltak a... az ő követői.
1: Tehát hát az ő követői, igen, de a mi kérdésünk az az, igen. Hogy azzal egyetért, hogy egyáltalán egy ilyen fajta nyomásgyakorlásba kezdett a miniszterelnök.
2: Hát uralja a kommunikációs teret, megint megnyert, egy napot biztos megint megnyert a kommunikációban.
1: Szóval?
3: Alapvetően a köztársasági elnök egy eléggé kiüresített titulus, nem nagyon tudná érdemben akadályozni a törvényhozást, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem is szükséges, emiatt nem is szükséges félreállítani, illetve valóban azért én alapvetően a hatalmi ágak szétválasztása mellett állok, bár egyébként tényleg olyan nagy hatalma nincs. Másfelől meg szerintem az olyan milyen munkát végzett Sólyog, szerintem abszolút indokolt lenne a lemondása, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ügyben nem szólalt fel, nagyon sok olyan törvény kapcsán nem vétózott, ahol lehetett volna. Azt gondolom, hogy egyszerűen a legtöbb ember azért tanulta meg a nevét, mert Magyar Péter azt mondta, hogy le kell mondania, tehát tényleg egy jelentéktelen figurája volt a magyar jognak. Ezzel együtt értem ezt a szavazást, ez azért még nem a közvetlen köztársasági elnök választás, hogy Facebookon szavazunk róla. Ahogy azt sem látom indokoltnak, hogy 16 év alatt annyi csoportot tért lehetett volna szolidaritásra állni, annyi csoportot meg lehetett volna sajnálni, kiállni mellette, és hogy Orbán Viktor és csapata pont az először a szolidaritás szikrája akkor villant, vagy lobbant föl a szívükben, amikor egy olyan ember munkáját kellett megmenteni, aki egyébként élete végéig végkielégítést, lakást, autót, telefont kap, meg egyébként teljesen indokolatlan az, hogy ő töltse be továbbra is ezt a kiüresített hivatalt. Tehát ilyen szempontból én nem értek egyet a köztársasági elnök úgymond vegzálásával, pusztán azért, mert nem ennyire, nem érzem azt, hogy Magyar Péternek ezzel kéne foglalkozni, hogy ez a legfontosabb, de nagyon is egyetértek azzal, hogy távoznia kell. Nyilván szavazásra lehet bocsátani, ez meg már a politizálás része.
1: Nem. És a többi közjogi tisztségviselő, tehát Polt Péter,
3: ott nagyobb a
1: Kúria, médiahatóság.
4: Nagyobb a tét.
3: Igen,
4: nem,
3: igen.
4: Ugye az Alkotmánybíróság tényleg tud ártani, ahogy a kormányzásnak, illetve a legfelsőbb ügyész is, tehát ott is hát komoly akadályokat tud az igazságtétel útjába rakni.
2: Magyar Péter azért a választási ígéretében erre viszonylag komoly tétet tett, hogy őket el fogja mozdítani, és neki is köszönhető, hogy van egy ilyen társadalmi elvárás vagy nyomás. Tehát én nem mondom, hogy ez ügyben csapdában van, de abban egészen biztos vagyok, hogy mára már millió egy forgatókönyv van erre, tehát ezt nem ma fognak ezen este vakarozni a Karmelitában bejárás közben, hogy ezeket a jogi problémákat vagy alkotmányos problémákat hogyan oldják meg. Biztos vagyok benne, hogy nagyon precíz, komoly forgatókönyvek vannak erre.
3: De abban igaza van Dórának, hogy ebbe nem érdemes belemenni politikailag sem, meg jogilag sem ebbe a húzavonába, hogy az Alkotmánybíróságon keresztül a súlytalan súlyokat eltávolítani valamilyen módon. Szerintem ez nem férne bele. A lemondás az pedig az viszont cserébe nagyon indokolt lenne, és szerintem meg fog történni.
4: Ez az akkor a harmadik. Az Orbán rendszer kitermelt egy harmadik lemondó köztársasági elnököt, ha az bekövetkezik, mert ugye kettő lemondott.
2: Mitől mondaná, ha vegzálás szót említened, én azért nem fogalmaznék így, mondjuk úgy, hogy tesznek rá némi kommunikációs nyomást, de ha ez nem történik meg, akkor meg aztán végképp miért mondana le, hiszen köszöni szépen.
1: Jó, akkor egy tippet kérnék, hogyha a Súlyog Tamás nem mond le magától, akkor elmozdítják Magyar Péterék? Szerintetek igen vagy nem?
2: Én nagy tételben arra fogadnék, hogy igen. Ha nem mond le, igen, meg fog indulni ellene egy eljárás.
3: Én azt gondoltam, hogy ez nem ennyire fontos téma, de látva azt, hogy Magyar Péter mennyit foglalkozik vele, azt gondolom, hogy ha nem teljesül be, amit elvár, akkor lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy Tamás nem maradjon hivatalban, és ezért azt gondolom, hogy végérvényesen le fog mondani, vagy nem lesz hivatalban, de elsősorban azt gondolom, hogy le fog mondani.
2: Azért ez ügyben a Magyar Péter adott egy elég komoly kreditet a szavazóinak a parlamenti ünnepi beszédében, amikor neki ment Sőjök Tamásnak, és ha ő ezt most elengedi, ott azért én vélek némi ilyen típusú, tehát én, hogy úgy mondjam, kommunikációs szempontból kockázatot.
1: Térvesztést.
2: Igen, igen.
1: Dóra, szerintem, igen, nem?
4: Ha először a legfőbb ügyésszel és az Alkotmánybírósággal fog foglalkozni, akkor el fog telni valamennyi idő, hogyha úgy tűnik, hogy súlytalan lesz ez a munka, és egyébként nem fogja akadályozni az igazságtételt, mert ugye ez a legfontosabb, és a kormányzás egyéb teendőiben nem akadályozza majd a munkát, akkor lehet, hogy egy ideig még ő lesz.
2: A politikai praktikumon túl az én azt látom Magyar Péter személyiségében, hogy tehát én nem gondolnám, hogy egy elenged egy ilyen témát.
4: Az igaz, de azt viszont érzékelem rajta, hogy a kockázatokat felméri, mert a Melétei Barna Mártonnak a visszahívása...
1: Azok lájtos témák voltak.
4: Mert ott az egy... Ott csak annyi jött ki, hogy
1: Tarzoltán
4: az megosztó.
1: Elismerte, hogy benne gondolkoztak.
4: Itt egy erkölcsi probléma merült föl, hogy egy családtagot neveznek ki a miniszteri pozícióba, és nem akartak kockáztatni azt, hogy ez az árnyék rávetüljön amúgy az elszámoltatás folyamatára, ami ugye a fő üzenete volt a kampányban, és a legfontosabb munka most a következő egy évben biztosan. És azt a kis kockázatot se akarta bevállalni, és inkább korrigált.
2: Igazad van, és valóban ezt írtam, és ez egy korrekció volt, mindössze nem több, nem kevesebb, ez egy egynapos sztori volt, szépen kijöttek belőle, de a köztársasági elnöki témába olyan mértékbe állt bele, és olyan mértékben húzta ezt magára,
4: hogy... De nekem például a Melétei Barna Márton visszahívásában benne volt az az attitűd, hogy nem hosszabbítjuk meg Bicskéig. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy valami nem működik, akkor nem tovább toljuk, hanem korrigálunk, és igazából csak az attitűd az, ami árulkodó, hogyha lehet, hogy most nagyon erős drive van benne, és motiváció, hogy leszedje a köztársasági elnököt a pozíciójából, de hogyha ez egy folyamatos konfliktussal jár, és pláne a jogszabályoknak a nem szimpatikus átbuherálásával, ami egyébként megtörténhet, úgy is, hogy egyébként le van papírozva az, hogy ne legyen köztársasági elnök Súlyog Tamás, akkor lehet, hogy ebből korrigálni fog. Ezt inkább a következő időszak fogja meghatározni, hogy ez mekkora kockázatot jelent, hogy a választói nyomás is mekkora, abszolút, hogy megmarad-e.
2: Abszolút egyetértek veled, de merőben két másik témának gondolom, másik dimenziónak.
1: Rendben, most lezerjük ezt a részt.
4: Ebben meg én értek egyet.
1: Lezerjük ezt a részt, mégpedig a nap kérdésének a végeredmény hirdetésével, tehát ön egyetért vele, hogy Magyar Péter a Facebookon szavazást indított Súlyog Tamás távozásáról. 1%-ponttal nőtt az igenek aránya. Tehát túlnyomó részt. Igen, ez egy bő 4/5-ös többség, viszont nem reprezentatív a felmérés, ezt mindig elmondom, hanem az RTV nézői, sőt azon belül az RTV nézői közül, akik játszanak velünk, válaszolnak, tehát az ő köztük kialakult arányról van szó. Köszönjük szépen az aktivitást, és akkor mutatok néhány érdekes kommentet. Krisztián azt írja, magától kéne lemondania. Több mint 3,3 millió ember szavazott arra, hogy tipli neki. Robert, olcsóbb, gyorsabb és azonnal látható az eredmény, szemben egy nemzeti konzultációval, szóval igen. Zsuzsa, ez komoly? Tőlünk várja, hogy neki menjünk az alaptörvénynek? Ránk akarja hárítani? Ez a vezér? Szégyelje magát. Bújjon már elő a lukból és intézkedjen. György, a baj csak az, hogy az államelnök a katonaság főparancsnoka, azért akarják lemondatni, majd az Unió fog parancsolni a katonaságnak, és mentek a frontra Ukrajnába. Mária, igen, kell a tiszta lap minden területen. A köztársasági elnök megbecsült, mélyen tisztelt, fedhetetlen, mindenki által elfogadott, elismert személy kell, hogy legyen. Göncz Árpád, Mádl Ferenc, Sólyom László méltó utódja. A többiekre inkább nem emlékszünk szívesen. És végül Anna, nem kell itt kérdezősködni, le kell váltani és kész. Remélem lesz benne annyi gerinc, hogy magától is megy. Rátérünk az ötödik, illetve negyedik témánkra, vagy ki tudja hanyadikra. Orbán Viktor ismét Dopmennél vendégeskedett, ahol szóba került nyilván nem véletlenül az elszámoltatás is. Ezt a részt nézzük most meg.
7: Először is én állok minden vizsgálat elé. Bocsánat, én egy becsületes ember vagyok, becsületesen elvégeztem a munkámat, esküdtettem 1990 óta minden 4 évben, hol képviselői, hol miniszterelnöki esküt, ami úgy hangzik, hogy jogszabályokat megtartom, és megtartatom. És én megtartottam, és megtartottam. Tehát engem mindenki foggathat, jöhet, kérdezhet, mindenre meg fogja kapni a helyes választ. Úgyhogy a faladja a másikat.
1: Mielőtt rátérnénk a faladja a másikat kitételre, azért annak furcsa logikája, hogy én azért tartottam meg a törvényeket, mert korábban többször is megesküdtem, hogy meg fogom tartani, hiszen ha ez így volna, akkor nem úgy volna, hogy van. De a kérdés az első, hogy mivel nyilván, hogy ez egy előre megszerkesztett interjú, tehát csak az kerül szóba, amit Orbán Viktor szóba akar hozni, számol ő már egy esetleges személyt érintő vizsgálattal?
4: Mindenképpen számolnia kell vele. Nekem egy kicsit az jutott eszembe, hogy nem arról van ez szó, hogy egy ilyen Trump-féle megoldást próbál magának itten kimozogni. Jelesül, hogy amikor Trumpot felelősségre vonták, még a Biden adminisztráció alatt, akkor ugye a Trump azt végig a kampányára építette, és hát egy ilyen populista mártirológia volt az a kampány, amelyben Trump folyamatosan azt bizonygatta, hogy a gonosz elitőt el akarja hallgattatni, és hogy a népet megfosztják attól, hogy ő képviselhesse őt. És egy picit azt érzem most ebből az interjúból, bár lehet, hogy nagyon előre szaladok, de mintha Orbán Viktor ezt a modellt követné, hogy majd elindul az igazságszolgáltatás, az úgyis lassú lesz, akkor mártír szerepbe vághatja magát. Ha ez a modell lenne a volt miniszterelnök előtt, akkor azért annyiban más a helyzet, hogy azért a Trumpi időszak az egy 4 éves ciklusnak a végén azért a Trumpot nem összeomlasztották, hanem a választók így azt mondták, hogy nem kérnek a következő időszakból, de nem omlott össze a rendszere. Ez az egyik. Kettő. Itt nem 4 évnek az elszámolásáról van szó, hanem 16-ról. Ráadásul, hogyha elkezdik behívni ezeket a Balázsi-szerű figurákat a főügyészségre, akkor simán el tudom képzelni, hogy azért ez egészen más képet fog alkotni, mint amikor tényleg az egyszem Trump ellen ment, azt hiszem 2 ügyben ment nyomozás, tehát lehet, hogy ez nem teljesen lesz ugyanaz. Ráadásul Trumpot elkerülték azok az ügyek, amelyek Orbán Viktort nagyon is érintik, hogy a családtagjai gazdagodtak, és hogy hát fölépített egy 60 pusztai
1: félkész mezőgazdasági üzemet.
4: Nem tudjuk pontosan.
1: Én csak a hivatalos verzióhoz tudok ragaszkodni.
4: De hogy ezek olyan ügyek, amelyek miatt hát nem hinném, hogy elkerülheti azt, hogy be kelljen számolni.
2: Ez az egész interjú részlet, ez számomra teljesen megdöbbentő. Szóval amikor veled ellentétben, bocsánat, hogy de hát örömteli, hogy ilyen fiatal vagy, és friss. Amikor Orbán Viktor elkezdett politizálni, én már gyerekes családos apa voltam, és azt gondolom, hogy korszakos minden lehetősége megvolt ahhoz, hogy korszakos politikus legyen. Végül aztán sikerült neki, és ez így mondanám, hogy méltó lezárása lett ez a pályafutásának. Szóval őszintén szólva annyira szépen sikerült, hogy a falatta a másikat. Nem akarom elbagatelizálni, félreértést ne essék meg el vicceskedni, és ha már Trumpot említetted, én bízom abban, hogy az amerikai nép is lesz olyan bölcs majd hamarosan, mint egyébként, amiről számomra egyébként be kell valljam, ezt őszintén meglepődtem, hogy amilyen bölcsességről most tanúbizonyságot tett a társadalom. És ebben még Amerika mögöttünk van szerintem.
1: Van egy másik fontos eleme ennek az interjúnak, a vadhajtások nevű, már neonácinak is nevezhető portál felmagasztalása. Van is egy fotónk a vadhajtások portál főszerkesztőjéről, csak hogy ne kelljen nagyon magyarázkodni. Tehát látják, az ott egy horogkeresztes zászló a háttérben, ez az illető szerkeszti ezt a portált, amiről Orbán Viktor azt mondta, hogy a második számú ige forrása, megint egy zárójel, az ige az a Bibliát jelenti, és ezt minden hívő, minden keresztény, meg nem keresztény is tudhatja. Tehát, hogy ige forrás egy ilyen portál, az önmagában furcsa, de amit szeretnék kérdezni, hogy esetleg arról van szó, hogy a szélső jobb felé akarna nyitni, és ha igen, ez nem?
2: Nem akar ő sehová nyitni. Nekem akkor? Meggyőződésem az, hogy ennyi évig a hatalomban, és csak a hatalomban, és soha sehol máshol eltöltött év után, és ilyen évek után egész egyszerűen próbálok finoman fogalmazni, de hogy nem nagyon nem tudja, hogy miről beszél. Nekem olyan érzésem van csak. Tehát, hogy nyilván nem vagyok pszichológus, és még televízión keresztül a pszichológusok se diagnosztizáljanak, de kicsit így zavart érzek a térben, inkább így mondanám, hogy teljesen felfoghatatlan számomra. Szóval ezt...
1: Márton, te mit gondolsz?
3: Ezen a megkérdőjelezhető interjún Orbán Viktor gyászmunkáját figyelhetjük meg. Saját édesapámtól lopok egy jó gondolatot, ami pár nap ezelőtti beszélgetésünkben zajlott. Azt mondta, hogy hatalmi, hogy érzelmi viszonya volt Orbán Viktornak a hatalommal, és számára ez egy olyan veszteség, mintha egy szerette halt volna meg, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon találó leírás, és tényleg azt gondolom, előtte nem gondoltam volna, azt hittem, hogy ő mindent ért cinikusan átlát, és legfeljebb nem mond igazat, de most már én is azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem érti, hogy mi történt. Vannak mindenféle magyarázatok, Dobmennél is elmondott egy pár ilyen magyarázatot.
2: Édesapád szebben megfogalmazta, mint én, majd legközelebb ő jött.
3: Átadom. Azzal kapcsolatban pedig, hogy ő majd számot ad a maga bűneiről, vagy a bűnei nem létéről, azt gondolom, egyföl nem őt kell kihallgatni, mert ő nyilván azt fogja mondani, hogy nem csinált semmit, hanem mindenki más érintettet, azokat, akik mind részesé voltak ennek az egésznek. Ugyanis sajnos az van, hogy az Orbán rendszer bűneiért 16 év alatt soha, de soha nem az Orbán rendszer feje, Orbán Viktor kellett vállalja a felelősséget, mindig valaki máson csattant az ostor, és azt gondolom, hogy most is megpróbálhatja ezt előidézni, de nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, és szerintem én nem látom azt, hogy ez hogy fog neki sikerülni. Abban egyetértek Dórával, hogy itt van egy ilyen narratíva építési lehetőség, hogy Orbán Viktor lehet majd a következő Trump megmentő, nyilván Trumpot már nem lehet majd újra választani, de valahogy azt látom, hogy egy bizonyos bűn mesdje után nagyon nehéz ezt a mártírt eljátszani, és azt gondolom, hogy a 16 évi Orbán rendszer bűnmesdjéje az egy ilyen terjedelmű dolog, amiből nem lehet úgy kijönni, hogy igazából engem meghurcol a háttérhatalom. Ugye az egész háttérhatalmat az Orbán rendszer építette fel.
2: Hát azt, bocsánat, valóban nem lehet Trumpot újra választani, de egy ilyen karaktert azért még találhat magának az amerikai nép, ha nagyon akar, én ettől óvnám őket.
1: Szóval akkor fel van adva Leszke, hogy polgári szalonokon keresztül újul meg a jobboldali közösség, a Fidesz,
8: vagy
1: a vadhajtásokon, vagy a vadhajtás polgári szalon, de nem akarom ezt elviccelni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, további jó tévézést, a viszontlátásra!

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak.

0: az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.
1: Figyelem a kezünket! Figyelem a kezünket! Mozdul a tábor! Látom a végét! Látom a végét!

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor...

0: 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szabadabban dolgozhatott a sajtó a parlamentben szombaton, mint az azt megelőző több mint 10 évben. Ez is egy újdonság volt, persze nem tudjuk, hogy ez csak az ünnepnek szólt, a beiktatási ceremóniának, az ott megtörtént különböző eseményeknek, programoknak. Minden esetre most így volt, tehát erről tudunk beszélgetni. Unyatyinszky György, a Kontroll.hu újságírója, ennek személyesen is tanulja volt. Jó reggelt, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Meddig mehettetek el anélkül, hogy ott az őrség az vissza ne lögdösött volna benneteket a sávok közé?
2: Az őrség egyáltalán nem lögdösött senkit. Ez biztos, és a főlépcsőtől, bár nem mindenki ismeri ugye a parlamentet belülről, de nyilván a főlépcsőt, amit mindenki el tud képzelni, hogy hogyan folytatódik ugye a térről befelé, onnan egyenesen lehet bejutni a kupolateremből, és a kupolateremtől lehet eljutni aztán egy társaságon keresztül az ülésteremig, és gyakorlatilag az ülésterem előtti folyosó szekciótól egészen a főlépcsőig gyakorlatilag végig lehetett mindenkivel beszélgetni, és láttam kollégáknak különböző felvételeit arról, hogy azért még ennél távolabbra is mentek, tehát hogy például a fideszes képviselőket, Fidesz-KDNP-s képviselőket még a frakció irodájuk felé vezető folyosóig is kísérték.
1: Mint a régi szép
2: időben. Liftbe beszállva, tehát hogy maradjunk annyiban, hogy mindenki a lehetőségei, meg elkezdte tesztelni azt, hogy mik a határok, de ezek olyan határok, amik bizonyos időpontokban nem egészen így léteztek, sőt.
1: Hát, abszolút. Azt mondja Kármán András, leendő pénzügyminiszter, hogy pótköltségvetés jön. Vannak dolgok, amik ezt megalapozhatják, gondolom, én nem értek hozzá. De az, hogy például sikerült elérni negyed év alatt a teljes éves tervezet, sőt, mert annak az eleve már megemelt hiánynak is több mint a 70%-át, ez utalhat arra, hogy itt lesz mit újra számolni. Mire számítasz?
2: Pontosan egyébként erre is hivatkozott a kollégákkal együtt, amikor kérdeztük, akkor ebből is indultunk ki. A másik része meg, ami még ehhez hozzátartozik, hogy volt egy költségvetési stopp egyébként a minisztériumoknál, amit május 5-én egy belső rendelettel feloldottak, és még nagyobb arányú és akkora korlátokat elengedő eszközbeszerzéseket lehetett indítani. Eszközbeszerzéseket meg, ami ebbe beleférhet. Itt arra is lehet gondolni, hogy akár kifejezetten hosszú távú megállapodásokra is köthettek, vagy nagyobb mennyiségre hosszú távon köthettek megállapodásokat, attól függően, hogy mi kellhet egy minisztériumnak, egy minisztériumba, vagy a minisztériumnak a háttérintézményeihez, vagy adott esetben akár kifejezetten a minisztériumok alá tartozó komplet szektorokra is lehetett akár ilyesmit kérni. Hogyha ebből indulunk ki, és az eddigi hiányból, amit már meg lehetett állapítani, akkor az úgy néz ki, hogy bőven túlszaladt a költségvetés azon, mint amit eredetileg ugye terveztek. Itt, ami kedvező lehet, bár én sem közgazdász vagyok, vagy gazdasági újságíró, csak amit eddig sikerült felmérnem a sajtóból, hogy számos adóbevétel azért az idei évben talán kedvezőbben alakulhat, itt főleg a gazdasági növekedésnek a lehetősége, ami vártán nagyobb lehet. Ez is egyébként együtt mozoghat a kormányváltással, tehát a befektetési kedv is egyébként úgy néz ki, hogy növekszik. Most a forint-euró árfolyamra, és még külön ki lehetne térni meg a forint-dollár árfolyamra. Ezek együttesen azért kedvezőbb környezetet teremthetnek, és némi gazdasági növekedéssel azért lehet pótolni, de ez a 91%-os, ha jól emlékszem, ez volt az utolsó adat, ez a 91%-os hiány azért nagyban megköti a kormánynak a mozgásterét.
1: 71.
2: 90% feletti volt az utolsó.
1: Jó. Ezt csak azért említettem, Pósfej Gábort, hogy a leendő pénzügyminiszterről beszélünk, mert már is egy nagyon fontos, praktikus, azonnali döntésről Kármán beszélt. András. Miközben azért Kármán a szombat...
3: Kármán András.
1: Vagy Kármán András, igen, bocsánat, igen. Azonnal egy nagyon fontos döntésről beszélt. Alakuló ülés, vagy ilyet, tehát ott teszi a miniszterelnök az esküt. Szóval egészen más volt a jellege, meg a funkciója is a szombati napnak. És ennek ellenére már ott vannak a napi intézkedések. Úgyhogy szerintem beszéltünk arról is egyébként, miről szólt a szombat.
3: Így van, annál is inkább, ahogy például a lapszemlében is hallhattuk, hogy még mindig egy ilyen párhuzamos valóságban élünk egyébként, az ország egyik meg másik fele. Van, aki így, van, aki úgy ítéli meg, például Magyar Péter beszédét, több szimbolikus elem volt magában, a parlamenti ceremóniában is egyébként, és utána a Kossuth téren is szerintem, akik követték, azok láthatták akár az újabb híres táncot. Te a beszédből mit emelnél ki, mi volt szerinted abban a fő üzenet?
2: Megint egy jó hosszú beszéd volt, és a számonkérés, a vagyonvisszaszerzés, a korrupció ellenes intézkedések, ez mindez, amit eddig a korábbi kampányidőszakban is lehetett hallani. Talán amit ki lehet emelni, az külön az a bocsánatkérés, amit az elmúlt 16 évben a magyar társadalom különböző csoportjai, tagjai, akár egyenesen személyek is elszenvedtek az Orbán kormány alatt, a feléjük irányuló, a jogfolytonosságra hivatkozva. Mondta Magyar Péter, hogy akkor ő fog a korábbi miniszterelnök helyett bocsánatot kérni. Ez volt az egyik ilyen legfajsúlyosabb. Érdekes volt egyébként maga a beszédet hallgatni, abból a szempontból, ez a közvetítésekből egyébként nem derült ki, hogy beszűrődött a tömeghangja az ülésterembe. Tehát amikor Magyar Péter a legmarkánsabb kijelentéseket tette Súlyog Tamás felé, hogy például mondjon le meg a alkotmánybíróságnak, és még lehetne sorolni, vagy amikor az elszámoltatásról beszélt, ezek a taps meg az újongás, ez behallatszódott az ülésterembe.
1: Ezt mondjuk, nem biztos, hogy mindenki járt a parlamentben a nézők közül. Szóval az ülésterem, ugye van kettő, van az északi oldalon, egy meg van a déli oldalon, egy szimbolikusan felső és alsóházinak hívják folyássiránynak megfelelően a Dunához képest. Ez épület az épületben. Tehát mire odáig elhallatszik valami, annak tényleg nagyon hangosnak kell lennie.
2: Tényleg, persze a kupola terem, tehát a kupola felől, ahol ott van az a felső ablaksor, onnan szűrődött le a hang. Tényleg azt lehetett érezni, hogy ez úgy az országháza, meg az országház, hogyha mondhatok ilyet, hogy illetve a közembereknek is a háza és a képviselete van ott, hogy most tényleg hallatszódott bent a hangjuk. Ezt átvitt, és átvitt értelemben is értem. Legjobb, ez volt a benyomásom, és még egy érdekesség, hogy amikor Súlyog Tamás felé beszélt, vagy amikor Súlyog Tamás beszélt, tényleg a közvetítésekben tényleg annyira nem jön ki ide, hogy milyen arcot vágtak különböző képviselők, és főleg a jogászok, vagy Meritei Barna Bárton például a Tiszától folyamatosan Súlyog Tamást nézte, amikor mondjuk Magyar Péter hozzábeszélt, már a miniszterelnöki beszédében, nagyon szigorúan, és ez igaz a többi jogászra is bent. Pócs János, amikor szintén Magyar Pétert hallgatta, folyamatosan mosolygott, meg ilyen, na mondjad, ilyen jellegű bekiabálások, ilyen, jó, oké, most meghallgatjuk azt, hogy te mit gondolsz erről az országról, és ilyen nagyon, hát maradjunk annyiban, hogy a kormányváltást megelőző időszaknak a kommunikációját idézi az, amit lehet látni a fideszes sorokból. Nem mindenki volt ilyen, tehát akik mondjuk egyéni képviselőként bejutottak, ők elég komor arccal ültek bent, akik listára jutottak be, ott látszódott, hogy van némi törés ebben, hogy ki hogyan szeretné, ki hogyan fogadja a benti eseményeket, és hogyan készül a következő időszakra a kommunikáció szempontból.
3: Ami egy nagyon pörgős időszak lesz, hiszen ahogy már többször mondtuk, ma kezdődnek a bizottsági meghallgatások tömegével, ugye hirtelen nagyon gyorsan le akarják kvázi ezeket zavarni, és kedden délután már lehet, hogy lesz is ugye egy parlamenti ülés, de mire számítasz? Mennyiben lesz más egy ilyen típusú parlamenti ülés? Mennyire lesz pörgős ez a nyár?
2: szerintem nem sokat fogunk pihenni, tehát újságíróként mondom, hogy bár az elmúlt évek kampányidőszaka miatt nem nagyon volt nyáron sem igazán pihenés, mert nem csak a sajtónak, hanem nyilván a politikában is, de azért mégiscsak voltak olyan időszakok, amikor kvázi készülni kellett az, hogy oké, mi lesz XY héten, milyen cikkekkel, milyen anyagokkal fogunk jönni, mert nem
1: biztos, előre lesz. Bekészítettünk, tényleg voltak ilyen előre írjuk, meg két hétre az újságok.
2: Szerintem ez most egyáltalán nem. Tehát az, hogy augusztus 31-ig van lehetőség arra, hogy a helyreállítás alapból származó uniós forrásokat le lehessen egyáltalán hívni. És ez tényleg minden minisztériumot érint. Tehát Gajdos miniszter úrnak is a mondjuk a zöld átmenetre vonatkozó, meg a környezetvédelemre vonatkozó elemek, azok is be vannak építve mondjuk az RRF forrásokba. Tehát itt, és tényleg a jogállamiság, tehát az egész jogintézménynek az átalakítása, azt gyakorlatilag most nyáron fog nagyon sok mindent a Tisza kormány valószínűleg végig tolni, meg ez a kormány többség. Nem hiszem, hogy sok pihenés lesz. Én is ugye innen majd a stúdióból oda megyek, és egyből két bizottsággal kezdek, hogy gyakorlatilag minden kolléga.
4: Nem mérjük föl szerintem. Tehát az, hogy a jogrendszernek a szerkezetébe be kell nyúlni, az már önmagában elképesztő meló volna. Politikától függetlenül egyszerűen kilóra, rengeteg lesz a papír, amin keresztül kell menni, és akkor még ott van az valóban mondott, hogy ágazati szinten is területenként az uniós források elnyerése, hogy Vitézi Dávidnak közlekedésfejlesztés, és akkor most csak egyet mondtam, most szerintem oktatási vonalon is lesznek ilyen dolgok. Tehát még azon belül is mennyi papírt kell olyan állapotba hozni, hogy az aláírhatóvá váljon.
2: Nyugdíjreformot is indítani kell, ami
4: ráadásul volt egy ilyen vállalása a leköszönt kormány.
2: Ez is egyébként az RRF forráshoz tartozik, rengeteg munka lesz. Az már hozzátartozik, hogy azért 2022 óta lehet tudni, hogy milyen mérföldköveket kellene teljesíteni a magyar kormánynak, és bizonyos esetekben volt ennek valamiféle előkészülete, illetve aki kormányra készül, az is feltételezhető, hogy erre azért készül. Tehát a jogállami átalakítások itt elsősorban tényleg arra kell gondolni, hogy az intézményi struktúrát annyiban átalakítják, hogy legalább el lehessen kezdeni egy általános jogállami reformot, és meg lehessen alapozni azt az alkotmányozást, amit a kampányban is ígértek, meg most a miniszterelnöki beszédben is ígért Magyar Péter. Tehát, hogy ez csak a jogállami részére mondom, de tényleg, ami az uniós forrásokra vonatkozik, ott minden minisztériumnak elképesztő munkája lesz.
4: És hogy fel kell állítani a minisztériumi apparátusokat.
2: Igen, ma azért bejelentik a legtöbb államtitkárt, nem biztos, hogy minden területen, de a legfontosabbakat egyértelműen. Hegedű Zsolt is arról beszélt, hogy alapvetően az ő fejében, nem csak a fejében, hanem már személyekben is megvan, akikkel el tudja kezdeni a munkát. Pont nála kezdek majd reggel 8-kor. Az ő meghallgatásával kezdünk a kollégákkal reggel 8-kor, és ez hasonlóan igaz a többi ágazatra is. Pósvai Gábor is egyébként beszélt erről, hogy azért ott már van egy kezdő csapat, akikkel a belügyminisztériumi munkát elkezdik, de például ő arról beszélt, hogy mondjuk a katasztrófa védelem, rendőrség, tűzoltóság is még lehetne sorolni, ott a vezetők terén egyelőre még minden együttműködik azokkal, akik ott lesznek. Az mégiscsak más pozíció volt a végrehajtói oldalon, mint mondjuk a kúria elnökéről, hogyha mondjuk beszélni kell. Tehát nem feltétlenül ott kezdi a sort a Tisza kormány, mint amire sokan mondjuk számítottak volna.
3: És mindeközben ugye ott van egy ilyen diplomáciai vagy protokollvonal is, hogy utaznia kell a miniszterelnöknek, és már be is jelentette, ugye, hogy melyek lesznek az első városok, országok, amiket meglátogat. Ezeknek ilyenkor kiemelten szimbolikus jelentősége van?
2: Szimbolikus is, de mondjuk, hogyha csak Lengyelországra gondolunk, tehát annyi ügyet kell tisztába tenni, és még tapasztalatot is abból a szempontból cserélni, hogy gondoljunk arra bele, vagy abba bele, hogy Lengyelországban hamarabb történt meg az illiberálisnak tekintett hatalomváltás, de nem volt kétharmados többsége a felálló új kormánynak, vagy nincsen kétharmados többsége a felálló új kormánynak, és még az elnök választáson is ebből a szempontból egy szűk, de vereséget szenvedett. És ott nagyon lassú például az a jogalkotási folyamat, ami miatt az Európai Unió, amikor felszabadította a lengyeleknek álló forrásokat, akkor részben okkal aggódik és háborog, vagy a háborgás talán túlzás. A másik része, hogy rengeteg volt kormánytag ugye Magyarországon tartózkodott, és most már lehet hallani azt, hogy az igazságügyi miniszter is az Egyesült Államokban menekült. Ezek olyan dolgok, amiket azért tisztázni kell, és elképzelhető stratégiát is alkotni kell, persze, hogy a V4-ek együttműködéseket is megújítani. Tehát, hogy most csak Lengyelországról beszéltem ebben a pillanatban, és még annyi országon és annyi ügy, ez is egy hosszú menet lesz. Én el tudom képzelni azt, hogy például Magyar Péter, amikor egy-két forrás arról beszélt, hogy amikor még a kormányalakítás előtt Olaszországba látogatott a filmfesztiválra, ahol bemutatták a tavaszi szél, majdnem rosszul mondtam.
3: Című filmet,
2: az egy kicsit ilyen, még egy utolsó ilyen mini nyaralás, de már ott is találkozott Melónival.
4: Már az ugye nem hivatalos miniszterelnöki vizit volt, mert még nem az.
2: Így.
4: Vagy még nem volt az. Ennek ellenére Meloni fogadta. És azért nem tudom, hogy ennek van-e önmagában jelentősége, de mert tudható volt, hogy miniszterelnöké válik szombaton, de ettől függetlenül az aránylag szokatlan, hogy még hivatalban nem lévő állami vezetőket fogadnak más hivatalban lévő állami vezetők.
2: Kicsit máshonnan közelítenék, értem a felvetésedet. Itt azt kell talán kiemelni, és ezt néhány elemző, nem is néhány, sok elemző már kiemelt, hogy tényleg a félvilág most Magyarországra néz. Én újságíró kollégákkal beszéltem.
4: Hegedű Zsolt ebben sokat segít, amikor kiáltál.
2: Például az is, az nyilván csak így egy országimásnak is beillő dolog lehet, hogy az egészségügyi miniszter így tud táncolni, ilyen térdekkel rendelkezik, meg ízületekkel, és ezt most abszolút jó értelemben mondom. De hogy tényleg a félvilág ezzel foglalkozik, hogy milyen átmenet lesz Magyarországon. Tehát az illiberális rendszer, sokféleképpen le lehet írni, de most akkor maradjunk ennél, ha már korábban így jellemeztem én is. Ez hogyan épült fel, hogyan lehet lebontani, milyen kommunikációs megoldások is léteznek erre, milyen jogállami megoldások léteznek erre, és még lehet sorolni. Gyakorlatilag mindenki ezt nézi. És ugye nem csak arról van szó, hogy itt milyen lesz a demokráciának a reparációja, hanem az is, hogy a nyugati demokráciák válságára, ami egyébként még mindig itt van az Európai Unióban közöttünk, és mindenhol azért látszódik, hogy akár az illiberális, az új jobb oldal, valahol a bal oldal próbál erre megoldásokat találni, és viszi el a populista irányba. Ezzel a populizmussal hogyan lehet egyébként mérsékelt módon megküzdeni? Hát ezért is követik a magyar kormányt.
3: Hunyatyinszky György, a Kontroll újságírója, köszönjük szépen.
4: Köszönjük.
2: Köszönöm.

FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Keményen nekiment a Gyurcsány és Orbán korszaknak, valamint ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamást első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter. A kormányfő ugyanakkor bocsánatot kért az előző kormányzatok által elkövetett bűnökért is. Közben rapid sebességgel folyik az új kormány felállítása is, ami akár már holnap megalakulhat. A helyzetet Horn Gáborral és Novák Zoltánnal elemezzük. Ön egy áruló írástudó, az egészségügy Mencer Tamása. Ezt Takács Péter volt egészségügyi államtitkárnak mondta Hegedű Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán. A Tisza leendő tárca vezetője felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben, aki ezt el is fogadta. Kincses Gyulával beszélgetünk. Magyarország célja a bizalom helyreállítása az Európai Unióban, illetve az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez. Fontos lesz csatlakozni az Európai Ügyészséghez, jelentette ki miniszterjelölti meghallgatásán Orbán Anita. A leendő külügyminiszter azt is mondta, a szuverén külpolitika a nemzeti érdek erős képviseletét jelenti, nem jelenti viszont a szövetségeseink gáncsolását. Balázs Pétert kérdezzük.
2: Vendégeim a stúdióban már lehet, hogy hallották is, Horn Gábor, a Republikon alapítvány elnök, és Novák Zoltán, a Méltányosság politika elemző központ politológusa. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét!
2: Ja, már megkezdődtek a bizottsági meghallgatások, pár részletet is láthattak belőle már a nézők. Erről is beszélünk ma, de szombaton megalakult az új parlament, úgyhogy veletek visszaugranék a szombati napra. Sok szempontból volt szokatlan a parlament alakuló ülése, és ami utána következik. Először is egy-egy összefoglaló véleményt kérnék tőletek, aztán majd nyilván itt szétszállazzuk a beszédeket, meg belemegyünk a részletekben, és milyennek láttátok a szombati napot, ugyanblokk?
3: Hát én ugye este kimentem a Kossuth térre, nem szoktam kijárni ilyenekre, akkor szoktam volt, amikor még kötelező volt nekem, mint politikai szereplőnek, de azóta nem nagyon, és hát elképesztően felemelő volt az egész. Tehát az a töménytelen, helyes ember, akik nagy részét nem ismertem, mert eddig mindig úgy volt, hogyha időnként kimentem egy ilyen tüntetésre, vagy valamilyen politika esmény, azért minden ötödik embert ismertem. Ezek nem az én haverjaim, nem az én, nem a budapesti elit, nem a nem tudom. Nem,
4: a tömeg méretéből is adunk.
3: Már csak azért, végtelenül jókedvű emberek, akik tudják azt, hogy ők győztek. Tehát ezt éreztem, hogy ez az övék. Tehát ugye általában az megválasztunk politikusokat, akkor azt mondjuk, hogy csináljátok ti, eddig mit csináltok, most ők csinálják. De ezek az emberek, akik ott voltak a téren, akik nekem külön jó eset, hogy milyen szeretettel fogadnak, de ez azért speciális dolgom, ez nem számít, hogy tényleg az az érzetük volt, hogy ez az ő történetük, ez róluk szól. Ez tényleg egy rendszerváltás ebben az értelemben. Én megéltem a 90-es rendszerváltást is, mert jóval öregebb vagyok, mint ti. Egyáltalán nem volt ilyen érzésem. Ott az, pedig akkor ott effektíve ténylegesen, tevőlegesen részt vettem benne mindenféle különböző helyzetekben. De ez a fajta népünnepi öröm és hogy mondjam, elkötelezettség egy ilyen másik Magyarország irányába, ezt én eddig Magyarországon egyetlen egyszer se tapasztaltam, úgyhogy nekem ez egy felemelő érzés volt. Ha most én csak erről beszélek, nyilván beszélünk majd a parlamentről, az egy kicsit nyilván más helyzet, de azért ez gyönyörű volt, ezt kell mondanom.
2: Zoli?
5: De érdekes, mert van ennek oka, hogy neked ez az érzésed volt, mert érdemes feltenni a kérdést, hogy ezt a Marcus Aurelius-i kérdést, hogy mi ez a dolog valójában, tehát mi történt, vagy mit láttunk mondjuk szombaton. És szerintem, amit láttunk, az voltak éppen az immerzív hatalomgyakorlás, politikai hatalomgyakorlásnak a nyitánya volt. Én körülbelül egy évvel ezelőtt megpróbáltam összevetni a kampány alapján a Fidesz, illetőleg az ellenzéki erő politika formálási logikáját, és miközben a Fidesz egy klasszikus identitáspolitikai logikát követett, eközben a másik oldalon egy immerzív, egy élménypolitikai politika formálási logika volt. És ez a kettő csapott gyakorlatilag össze, és ennek az immerzívnek az a lényeg, ezt most nem fogom tudni kifejteni, de élmény és politika néven, ha rákeresnek, akkor meg fogják találni ezt a tanulmányt. De ennek nagyjából az a lényege, hogy bevonni, a bevonódást elérni a résztvevőknél, miközben az identitáspolitika kész narratívákat kínál fel, és azt instant elfogyaszthatja a résztvevő vagy nem. A másik oldalon ez az élménypolitika, ez megteremti azt a képzetet, hogy a politika formálásban a szereplők, a választók is részt vesznek. És tulajdonképpen arra lesz egy kísérlet ez, egy hatalmas kísérlet, ez elméleti szempontból, elemzői szempontból is hihetetlenül érdekes lesz, hogy ezt a kampánymetodikát, ezt meghosszabbítsák hatalomból. És mi ennek egyébként az eszköze, hogyha kicsit máshonnan a demokrácia elmélet oldalára közelítünk, ezt megvalósítani, ezt az immerzív politikát meghosszabbítani hatalomból a deliberatív eszközökkel lehet, a részvételi demokrácia elmélyítésével lehet. És erre azért van nagyobb esély, mint bármikor korábban, mert ezt az összetett színes tábort, ezt egyébként más eszközökkel szerintem egyben tartani nem lehet. Tehát ez egyszerre kényszer és lehetőség, és nagyon érdekes lesz, hogy mennyire lesz képes a Tisza föntartani ezt hatalom.
2: Jelei azért már látszanak, ugye itt az augusztus 20-ai hasonló ünnepség, vagy például már ugye ebben nyilván a közösségi média is lehet egy nagy eszköz. Már feltette Magyar Péter Sólyog Tamással kapcsolatban a kérdést, mert nem is tudom, hogy hány like érkezett hozzá, tehát ez a bevonás az ezekben az eszközökben is látszik, de még vissza szimbólumok. Nyilván ezek is hozzájárulnak. Himnuszok sorát hallhattuk, és ebből aztán nyilván lett politikai szózat, himnusz, európai himnusz, a Mi Hazánk kivonult az ülésteremből, ezt is hozzáteszem gyorsan, ugye a Tamburás Fiúk az úgynevezett cigányhimnuszt is előadták, a Tavaszi Szél vizet áraszt című dalt is, remélem, hogy mindent felsoroltam, szóval ezek a szimbólumok nyilván azok voltak fontosak, sok volt ez így nektek, vagy ez most így abszolút rendben volt?
5: Csak egy fél mondat, minden, ezek fontosak és külön is megbeszélhetjük őket, de ez az egész így egyben, ez maga az immerzív, ez politika, ez maga az élménypolitika.
3: Igen, szóval én, aki 16 évig ültem a parlamentbe, azt gondoltam, hogy ez sok lesz.
2: Tehát, láttál egy-két alakulót?
3: Láttam, és azt gondoltam, hogy ez sok. Tehát, hogy értek én mindent, baromi meghatóak ezek a gyerekek, én nekem nagyon fontos személyesen, hogy az európai himnusz, én nem hallgathattam meg annak idején, hogy végre ez most van. Tehát ezek, hogy mondjam, külön-külön fontosak, de azt gondoltam, hogy ilyen kicsit ilyen elkényeztetett polgárként, hogy hát van egy ilyen ünnepi alkalom, hogy ennek vannak hagyományos keretei, és bejönnek az zászlók, megszólal a himnusz, elmondja az esküt, és akkor köszönöm szépen. Most ehhez képest, amit láttunk, ezért, amit mondasz, de nem az a lényeges, hogy ezt mondod, hanem hogy ez van, hogy valami olyasmi történt meg velünk, hogy az egész ország odafigyelt erre. Tehát aki nem nézte meg akkor, az megnézte utána. Tehát ezek a tamburás zenekar, ez szerintem világszám lesz, tehát hogy túlmegy majd a határokon is, mert valami olyan történt, ami teljesen szokatlan és előzmény nélküli volt, hogy gyerekek, többségében cigány gyerekek, nehézsorsú gyerekek, mint utána ez kiderült ugye róluk, majd már tudtuk előre is, bemennek és olyan olyan produkálnak, ami tényleg szívbe markoló, tényleg végtelenül meghatott, láttam síró férfi embereket. És hát az, hogy külön ez az Únyilas társaság kijött, hogy végre valaki kiszavarta őket, ez nekem mondjuk jól esett, de ez az ő történetük, nekünk ez sose sikerült, én Csurka Istvánnal ültem 4 évig, ott mellettem a parlamentben, és egyszer sikerült ilyen gázállatszerűt fölvennünk, hogy ne szívjuk ezt a levegőt, ennyi sikerült, elküldeni nem sikerült őket. Ezeknek a gyerekeknek, igen, tehát ezek a gesztusok, a jelzések, a vizuális a arculata ennek az egész történetnek. Amit kint történt aztán a téren, ugye, ahogy belakta a teret az a tömeg, amikor kijöttek a színpadra, ahogy újból táncolt ez az egészségügyi miniszter, ahogy Presser Gábor, akit én még saját életemben nem látom politikai rendezvényen, Pressert jól ismerem, mindig elzárkózott ilyenektől, de úgy gondolt, hogy ez egy másik történet, azt is mondta, hogy ez egy másik történet, hogy milyen kit a tér. Tehát az egésznek, hogy valahogy ez működik, ahogy megéltük ezt az elmúlt 4 hetet, most már talán lehet egy kicsit több is, a miniszterek kiválasztása. A miniszterek kiválasztása eddig mindig olyan volt, magam is ültem ilyen tényleg füstös szobákban, régen lehetett még dohányozni, Horn Gyulával különösen, és akkor ott egy rossz alkuk születnek, mindenki rosszul érzi magát, valahogy megalkuszunk, a végén kijövünk, kiáll a miniszterelnök, mond valamit, ott az egész magyar sajtó, letudjuk. Itt egy hónapja szórakozunk ezzel, és az az érzete az embernek, még nekem is, aki egy cinikus öreg ember vagyok, hogy mint a közöm lenne ehhez, mintha én is beleszólhatnék ebben, mint ez előttem.
5: Hát bele is szólhattál, ugyanis le lett szedve 2 miniszterjelölt, és ez is erősíti azt a fajta bevonódást, hogy itt tényleg formálják, tehát hogy keletkezett ez az egész sztori úgy, hogy egy ember bement egy stúdióba, és utána annyi impulzust, annyi levelet, annyi hívást kapott, hogy egész egyszerűen belökte ez a tömeg, és itt felvetődik ez a kérdés mindig, hogy most végül is Magyar Péter mögött áll egy ekkora tömeg, neki van egy ekkora bázisa, vagy ennek a bázisnak van egy Magyar Pétere. És azt hiszem, hogy ez, hogy ez nehezen eldönthető kérdés, ezt nagyjából ő is érzi, és ezek voltak szerintem a legfontosabb mondatok az egészben, az egész beszédben, meg az egész nap folyamán, hogy azt mondta, és ez is az immerzív része a dolognak, hogy szóljatok bele, hogy kritizáljatok minket.
3: Magyar Péter, bocsáss meg, aki egyébként nem tűri nagyon a kritikát, tehát ugye ezt neki is meg kell szoknia még, hogyha tényleg, ha ez...
5: Persze, de nem mondhat mást, mert ez a logika, ez csak így működik. Tehát azt gondolom, hogy ezt megértették ő és a stábja, hogy ez csak úgy működhet, hogyha ez a felszólítás megvan, és az a kijelentés is megvan, hogy ez a ti győzelmetek. Ez azért nem volt gyakori az elmúlt 36 évben.
2: 36 év, ha már ezt mondod, 36 éve olyan sem volt, hogy nem mondott beszédet a leköszönő miniszterelnök. Nem volt ott Orbán Viktor, és nem volt ott Gyurcsány Ferenc sem.
5: Ennek is megvan a maga szimbolikája.
2: Ennek is megvan a maga szimbolikája. Na, erről mit gondoltok?
3: Hát nézzük, nekem emiázott egyik se, tehát nem éreztem hiányukat. Én inkább azon csodálkoztam, hogy nem volt ott az eddigi és még élő köztársasági elnökök közül, tehát nem volt ott Áder, nem volt ott Novák Katalin, mert ezt szerintem...
5: Schmidt Pál
3: ott volt talán, ő volt az egyetlen, aki ott volt. Nem volt ott a katolikus egyház feje, ami sajátos, valaki képviselte őket, de nem volt ott. Ezek inkább jelzésértékűek nekem. Az, hogy Gyurcsány nem jött, azt értem, ő ugye most már íróként szerepel, a nagy művészemberként a történelemben. Orbánt is, én emberileg abszolút megértem, tehát ebbe bejönni, ebbe a térbe, ez tényleg egy komoly probléma lehet neki. Ahogy egyébként magyar, az én ízlésem szerint megint szinte elfogadhatatlanul ment neki az ott vele szembe ülő köztársasági elnöknek, az ott oldalt ülő Ács Péternek vagy Lázárnak, ami számomra, mondom, én ezt azt mondtam, amikor ezt néztem, írtam is róla, hogy ez talán nem kéne, de közben meg a reakciók őt igazolják, mert a közönsége, ez a nagyon széles bázis, ami most már nem is 3,3 millió, hanem ennél szerintem jóval több, az azt mondja, hogy igen, ezen az úton kell végigmenni.
2: Hadd akasszalak meg csak azért, hogy ezt szóba hoztad, mert amúgy is szóba hoztuk, hanem nézzük meg.
3: Ja.
2: Jó, és akkor utána jövünk vissza. Mármint ezt a mondatot.
4: Felszólítom azon közjogi méltóságokat, intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóivá váltak, vagy mindig is azok voltak, legyen bennük egyszer bátorság szembenézni a saját felelősségükkel, és félreállni Magyarország demokratikus megújulásának az útjából. Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön, Sulyog Tamás.
2: No, azt mondtad, hogy példátlan, Zoli, te. Sokan mondták ezt, hogy valóban példátlan, és nem tudom, hogy itt a személyt kell nézni, az ő alkalmasságát kell nézni egy elemzőnek, vagy akár egy politikusnak, vagy az intézményt? Hogy lehet ezt külön választani? Te mit gondolsz?
5: Sehogy szerintem. Ezt nem lehet külön választani. Nyilván valamilyen szintű tisztelet jár magának az intézménynek is. Egyébként ez az összes elnöki rendszerben egy ilyen erős dolog. Ez az, ami egyébként az elmúlt 10-15 évben lerombolódott az USA-ban is. Tehát már maga a tekintély az nincs meg a tisztségnek. Sajnos ez változóban van. Itt viszont azért nem lehet különválasztani. És magára az eseményre, mert tulajdonképpen erre kérdeztél rá, ennek volt egy drámaisága. És ez is gyakorlatilag az élmény politika része. Tehát, hogy ezt meglépi, és egy bizonyos tisztelet meg volt adva, mert sokan vitatkoztak azon, hogy például nem lett volna szabad fogadni a gratulációt, és már a kézfogásnál nem lett volna szabad. Én pedig ezt nem gondolom, az a minimális tisztelet, de az, hogy egy politikai ellenfélnek, mert magyar így tekint a köztársasági elnökre, felszólítja közvetlen közelről egy ilyen ülésteremben, annak megvan a maga drámaisága, és valóban szokatlan, valóban én például nem tettem volna bele ebbe a beszédbe esse, és még néhány dolgot, ez egy hosszú beszéd volt, amit a parlamentben elmondott a miniszterelnök, de valóban van egy érzékenysége ennek a stábnak arra, hogy hogyan kell képekben fogalmazni, hogyan kell dramaturgiát alkotni, és hogyan kell ezzel a saját szavazótáborra hatni. Tehát ezt innen nem mi nekünk kell megmondani, mert mi e tekintetben nyilván jóval finnyásabbak vagyunk. Itt a hatásgyakorlás ez sokkal fontosabb. És akkor nézzük tartalmilag, hogy ez mit jelent, hogy fel van szólítva. Ugye itt, és ez volt az alapvető kérdés, hogy külön lehet-e ezt választani? Szerintem nem lehet külön választani. És nagyon nehéz lesz egyébként a jobb oldalon emellé mozgósítani, tehát megvédeni egy olyan köztársasági elnököt, aki teljesen súlytalan, így is lett kiválasztva. De hozzáteszem, hogy a mozgósító ereje az ő leváltásának is pont azért, mert súlytalan, nem annyira erős egyébként. Tehát itt látszik, hogy Magyar Péternek van felé egy becsípődése, ez csak részben indokolt, mert a személye is súlytalan, és maga a tisztség is Magyarországon nem annyira erős, hogy ezzel kellene egyébként kezdeni. Az összes többi tisztség, amit ő föl szokott sorolni, sokkal fontosabb.
3: Igen, ebben ugye igazad van, tehát el lehetne kormányozni Súlyog Tamás mellett, ugyanannyi vizet zavarna, mint eddig, de szerintem nem szabad. Tehát én a magával, a dologgal, hogy annak, hogy mondjam, a rendszerváltásnak az üzenete azzal jön át, hogy nem ő a köztársasági elnök. Tehát ez fölnőtt egy ilyen, hogy mondjam, egy szimbolikus történetté, mint annyi minden más. Tehát többről van szó, mint Súlyog Tamásról. Ráadásul, ha az sem mindegy, hogy kit választanak, ugye ez egy, hogy mondjam, pénz nélkül megoldható, tehát az üres kassa mellett ez egy olyan lépés lehet, hogyha jön vele szemben egy olyan köztársaság elnök, akinek súlya van, tekintélye van, önmagától egy komoly tényező, az egy összehasonlítási alap, az egy új történet, ott valami, ott tényleg akkor arról van szó, hogy a rendszerváltás nem csak mondjuk, hanem csináljuk is. Tehát ilyen értelemben én egyetértek ezzel, sőt, utólag azt gondolom, hogy ugye a magyar beszéd, de tulajdonképpen három beszéd volt egybe. Egyrészt ott egy nagyon emelkedett, ünnepélyes beszéd, szerintem elképesztően jó mondatok voltak benne. A legszebb talán a bocsánatkérés eleme volt, az szerintem tényleg nem nagyon volt ilyen még az elmúlt 31 néhány év politikában. Néha azért az ember látott ilyet, de azért ez egy nagyon súlyos dolog volt. Szép volt, amikor arról beszélt, hogy együtt, hogy egy nemzet vagyunk, hogy közös dolgaink vannak, hogy össze kell tartanunk, hogy közös ügyeink vannak. Ez ott az egyik szál, a másik egy ilyen munkaértekezlet szövege, hogy mennyi mindent csinálunk, amit már ezerszer hallottunk, de most úgy érezte, lehet, hogy joga, hogy ezt még egyszer el kell mondani, tehát éreztem egy redundanciát, tényleg nagyon hosszan beszél mindig magyar. És a harmadik pedig ez, hogy én megmondom nektek, hogy mi a baj veletek. Tehát, hogy mennetek kell, hogy következménye lesz annak, amit csináltatok, te neked is. Azért nehéz ez, mert megint csak elnézést az öregkorom miatt. Én ültem sokat a parlamentben, a parlamentnek egy írott és íratlan szabálya, hogyha valakit én megszólítok személyében, annak módot kell adni az ellenvéleményre, tehát a megvédésére magának. Ugye erre itt nem volt mód, ugye három emberről is beszélek, Lázárról, Ácsról és a köztársaság elnököt, nem tették fel a kezüket, hogy hát ne haragudjon, de én azt gondolom, hogy ez nem így volt.
5: Hanem, mondta, hogy adnak neki szót.
3: De nyilván ez nem fordulhatott elő, bár nem tudom. Na mindegy, szóval, hogy...
2: Hát félig komolyan felajánlotta. Igen, szóval, egyébként reagált a Sándor Palota, tehát
3: utólag reagált. De azt gondolom, hogy ezzel együtt is ebben van egyfajta elszántság, bátorság, amit az övéi, ami még egyszer mondom, nem 3,3 millió ember, tehát szerintem legalább 4 millió kutatásokat látunk erre vonatkozóan, nagyon meg kibővült ez a Magyar Péter támogatók köre, tehát ha most megkérdeznénk, a héten lesz egy kutatásunk, ami, ahol visszakérdeztünk, hogy kire szavazott ön az előzőre, majd szerdán akkor majd elmondom az eredményeket valamikor, amiből majdnem biztos, hogy az derül ki, egy csomóan úgy emlékeznek, hogy a Tiszára szavaztak, mert ez mindig így van. Ez valamilyen mértékben mindig így van.
5: Ez a mérték, ez jóval nagyobb. Jó, a lemorzsolódás.
2: Hát Hanendra azt mondta, hogy ilyen soha nem volt, még ő nem emlékszik.
3: A mérték, mint a mérték, mint a mérték a eddig nem volt, hát meglátjuk.
2: Na, tud-e jót lépni erre szerintetek Sólyog Tamás? Török Gábor azt mondta, hogy nem. Tehát egyik sem jó. Ha lemond, az sem. Ez egy ilyen megfutamodás, vagy a politikai nyomásgyakorlás előtti meghátrálás, meg hát ha hivatalában mered és végignézi az eltávolítását, az meg egyszerűen egy megalázóbb folyamat.
5: Igen, még visszautalva az előzőekre, szerintem is ez a történet Magyar Péter oldaláról ott fog megmérettetődni igazából, hogy ki az alternatíva. Ha sikerül egy olyan embert találni, ami adott esetben mind a két oldal számára elfogadható, és valami olyasmiféle tud lenni, mint Göncz Árpád volt annak idején, minimum.
3: Vagy Sólyom. Tehát
5: az... Vagy akár Sólyom, vagy még Márül is beletartozik ebbe. De talán Göncz Árpád a legjobb példa, hogy azt tényleg az egész ország szerette, most tényleg a csurkáikat leszámítva. Tehát ha talál egy ilyen embert, akkor ez a harc értelmet nyer, kvázi. Tehát ez itt fog megmérettetődni, hogy Sólyog oldaláról hogy van ez? Nyilván kettős nyomás éri most őt, mert egyrésztről a volt kormánypárt oldaláról van egy olyan nyomás, hogy maradjon a székében, bármennyire is értelmetlen egyébként, mert akadályozni egyébként a munkát nem tudja, és alkotmánymódosítással ki lehet őt mozdítani. Másik oldalról meg az van, hogy folyamatosan lesz felé egy ilyen kampány, és erre valamit reagálnia kell. Nem a legjobban reagált itt egyébként az ülésteremben sem.
3: Na, én Törökkel szemben azt gondolom, hogy van jó választás a Sólyognak. Le tud mondani. Az szerintem egy jó választás. Tehát erre, ha egy köztársasági elnök azt mondja, hogy én meghallottam a ti szavatokat, engem egy előző parlament 133 bátor képviselője választott, ez a 133 jelenleg 42 vagy 46, és úgy tűnik, hogy nem annyira bátrak, és én ezt meghallottam, és ha ez az igény ahhoz, hogy változás legyen, tehát szerintem nem igaz az, hogy nincs jó válasz a Sólyognak. Én, ha a stábja lennék, vagy helyett, és nem tudom, hogy a Fidesznek mennyire fontos ez, mert nekik se jó, ha ez fönnmarad. Tehát igazából, ha ez így tartósan ott marad, ez akár elfedheti az egyéb problémákat. Tehát mondom azért, arra kell gondolni, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak magyarék. Tehát egy lukas költségvetés, egy eladósodott állam, egy működésképtelen gazdaság, nem sorolom tovább. Tehát azt gondolom, hogy egy lukas költségvetés, egy eladósodott

0: Magyarország miniszterelnökeként bocsánatot kérek a Szőlő utcai áldozatoktól is. Bocsánatot kérek a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Azoktól, akik ma még gyermekek, és azoktól is, akik már felnőttként hordozzák magukban mindazt, amit velük tettek, és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni.
1: Bocsánatot kért civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól, meg közéleti szereplőtől, meg mindenkit, akit megbélyegeztek. Ez a két rész, ezt emelték ki leginkább, azért vettük ki mi is, ugye az egyik a Sőjök Tamás lemondásra való felszólítása, illetve ez a rész. Az egész Bicske ügy, a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer, ez is valahol egy szimbólum lett, nem?
2: Igen, és tulajdonképpen Sőjök most egy kicsit jobb helyzetben lenne, hogyha ezt a bocsánatkérést ő tette volna meg, mikor beült Novák Katalin helyére. Tehát, hogyha akkor ő kiáll és elmondja ezeket a mondatokat, akkor egész más helyzetben lenne most így sokkal nehezebb védeni a helyzetét. És még egy dolog, mert ti is itt kettős képernyőt mutattatok, tehát a kinti teret, és a bentit. Itt azért, amikor megítéljük, hogy mit illik, mit nem illik, meg minek van szokásjoga, azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy a miniszterelnök fejében mindig két tér mozog. Egyrészt a kintiek, meg az ottaniak. És így kell mindig értékelnünk, és ez egy egész másfajta beszédmód, mint ahogy általában a parlamentben beszélni szoktak. Pláne az elmúlt 16 évben. Mert amikor az elmúlt 16 évben bárki bármit mondott a parlamentben, annak sokkal-sokkal kisebb súlya volt. Nem kellett azzal számolnia, hogy egyébként ezt egyszerre hallja ennyi ember. És lehetett látni a közvetítésben, hogy ott voltak Magyar Péternek a saját operatőrei, ilyen elég nagy felszerelésben, és főleg hozzájuk beszélt, tehát neki a legfontosabb az a tér, ami kint van, és az a csatorna, amiben ő beszél, az a saját oldalán megjelenő kép. És egyébként, hogyha megnézitek, akkor mást közvetített a saját oldalán az a néhány operatőr, és más volt a hivatalos közvetítés, egészen más képkivágásokkal, egészen más közelikkel. Tehát, hogy itt egy nagyon megkomponált dolog van, és egy nagyon eltérő attitűd attól, ahogy eddig a parlamentben beszélt bármelyik politikus.
3: Ja, hát ugye én nem is Sulyoknak persze könnyebb lenne a helyzet, ha ezt megtette volna, de nem véletlenül nem tette meg, ezért alkalmatlan. Tehát azért azt nem lepődtem meg, hogy Sulyok Tamás inkább zöldborsó főzeléket főzött, amikor ezt meg lehetett volna tenni, ezt a lépést. Ugye Orbán részéről hiányzott nagyon ez a dolog. Tehát számomra az, hogy a miniszterelnök az egykori, de jó ezt kimondani, miniszterelnök azt mondja, hogy nem jut el odáig, hogy elnézést kérjen, ez szerintem talán a legvérlázottabb, mert sok minden előfordulhat, működhet rosszul az igazságszolgáltatás, működhet rosszul a gyerekvédelem, sok minden fordul, de hogy nem tudunk eljutni odáig, hogy ezt a gesztust megtegyük ezeknek a végtelenül kiszolgáltatott gyerköcökkel szemben, akik nagy részük már felnőtt egyébként, mert és nincsenek túl rajta természetesen, azt látjuk a időnként, amikor megjelennek valamiben. Tehát ez szerintem egyrészt baromi jó már elnézést, politikai érzéket jelent, másrészt pedig, hogy magyar megtanulta ezt az országot. Tehát ez a háromszoros országjárása, mintha értené, hogy mik vagyunk mi. Ugye az volt a baj, hogy Orbánék nem értették ezt az országot. Nem volt kapcsolatuk, ő maga se tudta már, hát látszik a múlt péntek esti dopmenes történetében, nem érti, hogy mi történik vele. A magyar azzal, hogy végigjárta nem egyszer, nem kétszer, hogy meghallgatta, hogy ott volt, hogy belenézett a szemükbe, megértette ezt a dolgot. És szerintem ez egy óriási erény. Tehát többről van szó szerintem, mint arról, hogy ez egy nagyon tudatos, kimért politika, mert ez is így van, de az is, arról is van szó, hogy ezek, akik ezt most csinálják, azok értik azt, hogy milyen országot szeretne az országnak.
2: Hát ez egymásnak a feltétele gyakorlatilag.
1: Egy fél mondat, mert tényleg annyira marad meg.
2: Ja, ennyit akartam csak mondani, és Orbán szerepéről még annyit, hogy akár bocsánatot kért, akár nem, akár... Azért

0: Voltak korábbi időszak, amikor jól olvasta ezt az országot.
1: Így van, ez de, fontos, amit mondasz, hogy voltak olyan időszakok,
0: amikor jól olvasta. Volt egy váltás, ahol ez a dolog elment, elúszott, és az ő szerepe ilyen szempontból nagyon fontos lesz a következő időszakban, ugyanis Magyar Péternek nagyon nagy szüksége van Orbán Viktorra, tehát neki az lett volna a legjobb, egy, ha beül a parlamentbe, oda nem ült be, de a pártot tovább viszi, akkor lesz egy hivatkozási alap, és így könnyebb lesz egyébként negatív intézkedéseket is meghozni, ha ott van még, jelen van még az ellenfél a placon.
2: Köszönöm, hogy jöttetek. Erről még biztos, hogy nagyon sokan fogunk itt beszélgetni. Köszönöm.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Nagyon sok volt a szimbolikus elem szombaton, nem csak a házon belül, hanem azon kívül is, mármint a parlamenten kívül, például visszakerült Forsthofer Ágnes házelnök első rendelkezése nyomán az épület Kossuth téri homlokzatára az Európai Unió zászlaja. Ezen kívül pedig óriási show meg buli volt kint, fényfestéssel, meg lézerekkel, kivetítőkkel, DJ-vel, zenekarral, mindennel, meg Hegedűs Zsolt táncával a parlament előtt. Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzője a vendégünk. Szervusz, jó reggelt, örülök, hogy itt vagy nálunk. És egyébként műsor volt benne a parlamentben is, mert megjelentek a sükösdi gyerekek a tamburáikkal, és ők is ott énekeltek a cigányhimnuszt, meg el is játszották önmagában, ez már nagyon megindító volt. Szóval a ingerek jöttek folyamatosan, rengeteg volt az impulzus. Ez egy új politikai stílus?
3: Én azt gondolom, hogy ezt két részre lehet bontani. Egyrészt lehet azt mondani, hogy influencer kormányzás, de hát ugye még a kormányzás valójában nem kezdődött el. Azért Magyar Péter kommunikációjából ez alapvetően látszott már, hogy van egy ilyen bevonási kísérlet, amit leginkább a közösségi médiában láthattunk, ugye még a kampány alatt, meg persze ugye az országjárásába is próbálta a többieket is bevonni a közösségi médián keresztül, akik éppen nem azokon a településeken tartózkodtak, ahol ő volt. De hogy ennek a közösségi médiás jelenlétnek, vagy a szerűnek az egyik leképeződése lehet az, amit most az országház előtt láthattunk, azóta is tele van vele gyakorlatilag minden felület. Másrészt viszont, és ez szerintem még fontosabb, alapvetően az, hogy a politikába be akar vonni embereket, menővé teszi gyakorlatilag azt, hogy valaki politizál, azért ahogyan vonultak a politikusok, itt egy kicsit megfordulhatott az ember fejébe, hogy akkor ők most rockstárok, vagy mondjuk miniszterelnökök, én azt gondolom, hogy ilyen nagy sót régen láthattunk ebben az országban, meg hát nyilván az a tánc a parlament lépcsőjén, tehát az is hihetetlen, és már ez egy ismétlődő tánc, tehát hogy ezek az elemek...
2: Rá is dob Hegedűs Zsolt arra, hogy ez már egyszer mémesedett április 12-én, negatív értelemben is, de még akkor ezt telibe trókodja, hogy tessék gyerekek, akkor most is.
3: Hát egyrészt, másrészt, én azt gondolom, hogy azért nem negatívan mémesedhetett, vagy legalábbis nagyon sokan pozitívan tekintettek az ilyenekre.
2: Ja, abszolút, csak volt egy olyan réteg is persze, akik meg azt nézzétek már ezt a bohócot, ez lesz a miniszter.
3: Minden pozitív dolognak van egy negatív fennhangja, már hogyha ezek elterjednek, én azt gondolom, hogy nagyobb volt a pozitív hangvétele. Igazából, ami tényleg nagyon fontos, hogy most ez egy ilyen felszabadulási parti, ünnep, de ami hosszú távon meghatározó lehet, az amit Magyar Péter beszédében el is hangzott, hogy figyeljünk a kormányra, vitatkozzunk vele, vitatkozzunk a döntéshozóikkal, tehát hogy még egyszer ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag elfogadunk mindent, amit a politikusok mondanak nekünk. Én azt gondolom, hogy ez egy első lépcső, meg az is, hogy több mint 3 millióan szavaztak az új kormányra. Az, hogy ebben a kampányban én nagyon sok negatívot tudok elmondani erről, a beszédstílus, az üzenetek, de az, hogy ennyien bevonódtak, az nagyon pozitívként is tekinthető. Azt kellene valahogy elérni, hogy ezek az emberek meg is maradjanak, érdeklődjenek a politika iránt, vonják felelősségre a politikusaikat, ha úgy érzik, hogy van miért, és azt gondolom, hogy így lehet valódi rendszerváltást elérni, hogy a politikai kultúra változik, és ezáltal a választók is.
2: Orbán Viktor megtörte azt a hagyományt, hogy nem mondott búcsú beszédet. Jó, mondjuk, tehát 2010 óta neki nem nagyon kellett ilyen szerepet vállalni, de mondjuk 2002-ben kellett, és egyébként is az volt, hogy a leköszönő kormánynak a vezetője ott az országgyűlésnek az alsóházi termében ilyen értelemben egy búcsúbeszéddel is átadja a stafétát a hivatali utódjának. Ugye képviselőként nincs bent, mert hogy eleve nem képviselő, de hát ő még egészen szombaton délután körülbelül 14:30 hivatalban lévő teljes jogú miniszterelnök volt. Ehhez képest nem ment be, és nem adta át a stafétát. Miben látod ennek az okát?
3: Orbán Viktornak a politikából való kvázi kilépését, ami megint csak szimbolikus kilépés, hiszen egyébként a Fidesznek az elnöke marad, és az újjászervezésben egyébként részt szeretne venni, de azért az látható, hogy viszonylag sokakat meg tud téveszteni az, hogyha ő nem ül a parlamentben, akkor az olyan, mintha visszavonult volna. Én azt gondolom, hogy ennek egy kicsit egyrészt ez az oka, hogy ezt meglépte. Másrészt viszont az, hogy nem ment be most szombaton a parlamentbe, az talán visszás lehet most már nagyon sokaknak. Nyilván azt szerette volna elkerülni, hogy ha ő is oda bent van, akkor nem csak Súlyog Tamás kapja azokat a negatív szavakat Magyar Pétertől, és egy ilyen támadási felületként tudott volna funkcionálni Orbán Viktor Magyar Péterrel szemben. Minden esetre így viszont meg kifejezetten tiszteletlen volt, és én azt gondolom, hogy nem az új miniszterelnökkel szemben, hanem a magyar emberekkel szemben. Ami viszont megint csak egy olyan téma, amire ma még emlékszünk. Én azt gondolom, hogy fel fogják még sokan néha emlegetni, de nem ez a legnagyobb politikai botrány, és nem ez a legnagyobb só jelenleg Magyarországon, ami hosszú távon velünk marad majd az emlékezetbe. Azt gondolom, hogy minden alakulőülésen elő fog majd kerülni a következőn is, hogyha kell búcsú beszédet tartani, hogy Orbán Viktor volt az egyetlen, aki ezt nem tette meg.
2: Szerepelt viszont Tópennek a csatornáján, ahol interjút adott, és hogy miért pont ott ez a kérdés felvetődött, teljesen spontán valahogy felvetődött ez a kérdés, és azt mondja, hogy hát hova máshova mehetnék, és úgy fogalmaz, hogy van a korábban bennünket támogató jobb, közép vagy mérsékeltebb sajtó benne a TV2-vel, szerinte, de Index, Mandiner, és azt mondja, hogy ezek most ellenzébe kerültek, és nem találják a hangjukat, hogy tudnának velem beszélni, hogyha a saját azzal sincsenek még tisztában, hogy ők hogy írnák le a helyzetet. Meg aztán ott van az a jobboldali sajtó, a Magyar Nemzet és Világa, ahol meg elmegy, akkor 4 millió ember befogja a fülét. Az ő kedvence egyébként a nemzeti sport, meg a vadhajtások, ami hangütésében durva, de azért jön Dópmenhez. Most hagyjuk ezt a vadhajtásosok vagy vadhajtásos sztorit, mert erről már beszéltünk az elmúlt napokban. Lényegében a saját maga köré épült médiabirodalmat értékelte le ezzel az indokkal, a indoklással, amit elmondott Dopmennek, hogy miért nem azoknál van. Mert hogy nem találják még a hangjukat.
3: Alapvetően én azt gondolom, hogy ezek azok a mondatok, amiknek a célja egyébként pozitív lenne, hogy egy picit felrázza a saját sajtóját, vagy a saját ugye azok, amelyek eddig a kormányt támogatták, és amiben mindig volt egy ilyen kikérés, hogy ez nem hozzájuk tartozik, ugye nyilvánvalóan. De ezzel egy picit inkább én azt gondolom, hogy az lehetett a cél, hogy elmondja, hogy igen, hát mi is most megpróbáljuk feltalálni magunkat, újjáépítkezünk, szerveződünk, ugye majd későbbiekben a Fidesz újra nagy tud lenni, és ugyanez gondolhatja ezekről a sajtótermékekről is. Miközben egyébként minden szó, amit elmond, az meg valóban igazad van, egy kicsit inkább úgy hangzik, mint hogyha már ezeket a sajtótermékeket értékelné le, és ezekkel szemben mondjuk Dopment pedig felértékelni, ami nyilvánvalóan azért váltott ki visszhangot, ráadásul egyébként ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a prioritási listán nem biztos, hogy a Dopment interjú lett volna az első, tehát ez valóban igaz, hogy először számoljon el a sajátjai felé, vagy legalábbis próbáljon meg valamilyen fajta lelkesítő, összerázó, nem tudom, szembenéző üzenetet belső körökben elmondani. Egyébként ugye lett volna dolga az országházban is, tehát hogy nagyon sok mindent csinálhatott volna ehelyett az interjú helyett. Ez egy azért kényelmes helyzet tulajdonképpen, mert ott is volt, el is mondta, de ugye más dolgok is történtek, tehát megint csak ilyen félárnyékban tudott egy olyan interjút mondani, amiben nagyon sokaknak tudott üzenni, azoknak, akik még talán jobban kötődnek hozzá.
2: Jó, most is beszéltünk Orbán Viktorról. Meddig lesz még téma Orbán Viktor?
3: Hát ez azt gondolom, hogy függ egyrészt a sajtón nyilvánvalóan, de másrészt pedig azon is múlik, hogy ő hogyan viselkedik, mit fog csinálni, valóban fel tudja rázni a Fideszt. Ezt egy ilyen nagyon zárt belső munkaként képzeli el, vagy folytatják majd a digitális harcot, digitális polgári köröket, hogy ezekből mennyi fog majd lecsapódni, és inkább talán az a kérdés, hogy mennyi lesz érdekes a sajtó számára, azon múlik leginkább.
2: Galgóczi Eszternek, a Forrás Társadalom Kutatóintézettől köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltál.
3: Köszönöm.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ön egy áruló írástudó, az egészségügy Mentzer Tamása. Ezt Takács Péter volt egészségügyi államtitkárnak mondta Hegedű Zsolt miniszter jelölti meghallgatásán. A Tisza leendő tárca vezetője felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben, aki ezt el is fogadta. Kincses Gyulával beszélgetünk.
2: A Magyar Orvosi Kamara korábbi elnökével jó estét kívánok,
3: köszöntöm. Jó estét kívánok.
2: Látott már egészségügyi miniszterjelöltet így táncolni? Szerintem az egész világon ismert lett azóta.
3: Ez szerintem egy nagyon jó antré, mert ezzel Zsolt bizonyította azt, hogy nem csak kiváló szakember, nem csak egy tudós alkat és jó operatőr, hanem tud ember lenni, és főleg átfordította azt, hogy ő nem bulibáró, hanem a mozgás, a tánc, a felszabadultság, a lelki egészség és a testi egészség, tehát ez nagyon jó van szerintem, és szükségünk van arra, hogy az ágazat bizalmat és szeretetet kapjon, tehát én nagyon örültem ennek.
2: Hát az most megvan valószínűleg, igen. Flashmobokat szerveznek, meg kihívásokat.
3: De pont ez a lényeg, de... hogy hat a dolog, és sok ezer ember mozog emiatt. Tehát ezért mondom, hogy ez egészségvédő program,
2: hát a szakmai útra terelte, de akkor nézzük a valódi, igen, szakmai utat. Ugye Hegedű Zsolt a MOK tagja volt, az etikai kollégium elnöke volt. Most az államtitkára lesz Svéd Tamás, a kamara volt főtitkára, gyakori volt ő is itt nálunk az Egyenes Beszédben, nézzük, nagyon jól ismerik. Ön a MOK elnöke volt sokáig, tehát itt én a MOK-kal kezdeném. Újra nagy szerepe lesz az orvosi kamarának, vagy valódi szerepe, hatása az egészségügy alakulására, megújítására?
3: Ez két dolgot jelent, ez a tény. Az egyik, hogy nem politikai, hanem szakmai életutú emberek kerültek most vezető pozícióba. Ez szerintem egy kifejezetten hasznos és fontos dolog, hogy megint a szakmaiság kerül elő. A másik pedig, hogy igen, teljesen joggal bízunk abban, és ezt a miniszter úr vagy Zsolt ki is jelentette, formálisan is és informálisan is, hogy számít az orvosi kamara aktív szerepére, számít arra, hogy a szakmai szabályokat visszakapja a szakma, visszakapja a felügyeletet, tehát nem csak az etikát, hanem általában a szakmának az önigazgatása, szakmai önkormányzata, ezt vissza fogja kapni a kamara, és ez egy nagyon fontos szerep lesz, és egy más attitűd teljesen, mint az eddigi felülről irányított.
2: Be is jelentett egyébként, hogy visszaállítják a kötelező tagságot, arról,
3: igen,
2: sokat
3: hát, beszéltünk. Bocsánat, anélkül ez nem megy, hiszen etikai ügyet csak a saját tagjaira, az önkormányzatiságról beszéltem, az pedig csak a saját tagokra lehet érvényes.
2: Van jó pár bejelentés is itt a meghallgatáson, például Karikó Katalin tanácsadójának kérte fel Hegedű Zsolt. Erről mit gondol? Ön szerint miben tud sokat segíteni a miniszternek?
3: Én nagyon örültem ennek a hírnek. Nem lepett meg, mert ezt Zsolt már előtte mondtam egy körben. Ez azt jelenti, hogy megint a tudás alapúságot. Tehát megint azt, hogy Karikó Katalinnak itt sokan csak a Covid-oltás kapcsán, vagy azzal keverik össze, holott a vakcina az egy felhasználási módja annak a tudományos fejlődésnek, vagy felfedezésnek, amin Karikó Katalin dolgozott. Itt a rák terápiától kezdve rengeteg minden előttünk van, és a Karikó Katalin jelenléte két dolgot jelent. Egy, ez a fajta innovatív szemlélet megjelenik a minisztériumon belül is. Kettő, hogy fogalmazzak, azért az nagy dolog, hogy a Karikó Katalin nevére vette ezt a társaságot, és kimerálni mellettünk, és ezt vállalja, mert ő is pozitívnak tartja azt, ami itt történik.
2: Ugye öt célt is megnevezett, most mindegyiken részletesen nem tudunk végigmenni, van, ami ezekben egyértelmű, de például mit jelent az anyagi motivációktól mentes egészségügy megerősítését? Ez egyébként az első pont volt a meghallgatásán.
3: Ugye sok minden szólt erről az elmúlt években. Azt mondták sokan, hogy az egészségügyben a hálapénz volt az, ami egy szükséges rossz, mert hogy rossz, ezt senki nem vitatja, de mégiscsak ez működteti, ez a kovásza az egésznek. És akkor ugye erről szólt az egész, hogy a illegális piacot piaccal kell kiváltani, aminek megvannak a maga előnyei, de megvannak a vesztesei is, ahol nyertesek vannak, ott mindig vannak vesztesek is, vagy pedig azt kell mondani, hogy az egészségügy az szolgálat, ahol a motiváció az nem a plusz 10 000 forint, vagy valami közvetlen anyagi ösztönzés, hanem a szakmai előmenetel, a tisztesség, a betegek szeretete, és egy jobb munkakörnyezetben való dolgozás, az, hogy tudom, mi a dolgom, megbecsülnek, és ezekért az értékekért dolgozik inkább valaki, mint csak konkrétan anyagi előnyért.
2: Megyek is tovább, a második pont, a betegek és a hozzátartozóik hangjának felerősítése. Ez azt jelenti, amit tulajdonképpen be is jelentett, hogy havonta közzéteszik a kórháznak minőségi és betegelégedettségi mutatóit, a sajtó bemehet az egészségügyi intézményekbe. Ezek az adatok és nagyon sok egyéb adat nem volt nyilvános eddig.
3: Abszolút. Tehát Zsoltnak alapelve volt, végig erről beszélt, hogy transzparencia, mérni kell a dolgokat, és azért kell mérni, hogy ebből tanulni tudjunk, tehát nem büntető, hanem öntanuló mechanizmusokra van szükség, de ezeket az adatokat azért, hogy mindenki tanulhasson belőle, mindenki láthassa, hogy hol van ő, hol van a többihez képest, nyilvánosságra kell hozni. Ugye nagyon jó szövege volt Zsoltnak az, hogy a nyilvánosság nem az egészségügy ellensége, hanem a bizalom alapfeltétele. Szerintem ez egy alapvető mondat volt a mai beszélgetésben, és a betegek bizalmát így lehet visszanyerni, és hát ugye háború folyt mindig, hogy beszabad menni, kamara,
2: hát nem szabad.
3: Nem volt szabad, és ebből, és ugyanígy nyilatkozattételi tilalom volt, hogy a orvosok maguk sem, minden, még orvos vezetők is csak valamilyen felsőbb engedélyen nyilatkozhattak. Hát erről maguk sokat szenvedtek, mert nem jöhettek ide a kollégák beszélni. Tehát ez egy teljesen más, sokkal szabadabb világ lesz, ahol mindenki jól érezheti és otthon érezheti magát ebben a rendszerben, ebben bízunk.
2: A harmadik pontot még mindenki beszéljük meg, dolgozók társadalmi megbecsülésének növelése. Azt mondta, hogy az első útja a szakdolgozói kamarához vezet majd, erre egyébként már pénteken sor is kerül, hogy elmegy, mert a szakdolgozói bértábla rendezése nem várhat, és itt meg is állok, mennyivel kellene ön szerint a szakdolgozói béreket emelni, nagyságrendileg?
3: Kezdem azzal, hogy valóban az a orvosi kamara, ahonnan én is jövök meg, ahol Zsolt is, ennek alapelve volt, hogy a gyógyítás csapatmunka. Tehát nem arról van szó, hogy az orvos gyógyít, a nővér meg segíti, vagy adja, főzi a kávét, vagy szóval egy ilyen segítő szervezet. Nem. Ma már a nővér az nem nővér, hanem szakápoló, diplomás ápoló, kompetenciával és tudással rendelkező fontos valaki. Na most nem lehet akkora bérkülönbség, mint ami volt, és ugye mi orvosok a Covid kapcsán egy tisztességes alapbéremelésben részesültünk.
2: Plusz szolgálati jogviszonytörvény, majd erre is
3: ez kitérünk. Most mind igen, de ettől még azt nem fogom visszaszívni vagy letagadni, hogy az alapbérünk tisztességesen meg lett emelve. A pótlékok nem, meg kigészbérek, szóval számtalan probléma van, de ez nem igaz, hogy mi nem kaptunk rendes béremelést. És az viszont igaz, hogy a szakdolgozók nem kapták meg ezt. Ők a felét se kapták meg annak, mint amit mi, tehát azért ott egy érdemi béremelésre van szükség, de ezt megint majd a miniszter úr a szakdolgozói kamarával fogja megbeszélni.
2: De úgy nagyságrendileg ön szerint számot sem tud százalékban mondani, most nem nyilván nem a konkrét,
3: hát, mert hogy, mi minimális. Összességében biztos, hogy 50% kell, de hogy milyen ütemben, meg hogy, és főleg ott is, hogy azért a szakdolgozó egy nagyon diffusz halmaz, nagyon különböző kompetenciával, beosztásban, hogy ott is hogyan akarják motiválni őket arra, hogy képződjenek tovább, és ezért ez milyen bérkülönbségeket igényel vagy tűr el, ezt nekik kell majd megbeszélni.
2: Azért a szolgálati jogviszonytörvény mellett nem mennék el, csak egy, mert hogy azt mondta, hogy felül kell vizsgálni ezt a törvényt, ezt mondta a Hegedű Zsolt, hogy ez 23-ban lépett életbe. Ön szerint felül kell vizsgálni, vagy inkább el kellene törölni, vagy mi a legaggályosabb ebben, és mi lenne a jó?
3: Ugye a törvényeket eltörölni nagyon egyszerű, csak akkor utána nincs semmi.
2: Hát, tehát, ami előtte volt esetleg.
3: Értem, csak már nem az a világ. Tehát nem lehet egy az egybe azt mondani, hogy visszaállítom, mert már rengeteg jogszabály erre ráépül, erre mutat, stb. Tehát én tisztességesnek tartom azt, hogy elindul egy bizalomépítés, elindul ennek a törvénynek az a fajta gyors felülvizsgálata, hogy mi az, ami ebben kiszolgáltatást okoz, mi az, ami ebben hátrányos, és közben, amikor megtörténik egy új ellátórendszernek a tervezése, ott már várhatóan egy olyan törvényre lesz szükség, ami nem szolgálati jogviszony, tehát nem ez a parancsértettem és ez, hanem mindenkire, aki közpénzből gyógyít, és mindegy, és szektorsemleges szabályozásra van szerintem szükség, amiben mindenki, aki a TB, mert most már megint egészségbiztosítási alap lesz, és nem NEAK, tehát ez fontos, hogy megint biztosítás lesz a biztosító, abból a pénzből gyógyít, azokra jogviszonytól független, hogy ő egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, magánalkalmazott, közalkalmazott, azonos feltételeknek kell szerintem vonatkozni. De ez egy hosszabb folyamat.
2: Ugye a pontok között eddig jutottunk, igen, el, pedig hát azért a negyedik, ötödik pont is fontos lesz, mert kiemelt szerepet kap az alapellátás, vagy miniszteri biztos kap a pszichiátriai ellátás, de ezekről nagyon sokat fogunk még, és a prevenció.
3: Prevenció végre, de ez egy alapvető változás, hogy most államtitkársága lesz a megelőzésnek. És nem csak a klasszikus orvosi területekre vonatkozik, mert én jól ismerem Bokó Zoltánnak a munkásságát, tehát ő tényleg a gyökerekig fog lenyúlni, és sokkal szélesebb értelemben vett prevencióval.
2: Hiányol-e valamit abból az egész átfogó egészségügyi reformból, amit most felvázolt Hegedű Zsolt a bizottságban?
3: Én készülve erre a mai beszélgetésre próbáltam jegyzetelni, aztán már ötödik oldalán abba hagytam. Tehát én azt gondolom, hogy amit ma a miniszter jelölt úr, azaz Zsolt elmondott, az egy 8 éves programnak a váza. Tehát biztos, hogy mindenki még talál magának olyan dolgot, amivel lehetne foglalkozni, de az összes fontos terület szerintem meg lett nevezve, és hát olyan félmondatok, amiket ki kellene majd tudni fejteni bőven, hogy mi az, hogy értékalapú szolgáltatás, vásárlás. Ezekről hosszú-hosszú vitákat kellene itt is mesélni, hogy nem arról van szó, hogy attól függ, hogy mennyi a költség alapú, hanem mit vesz a társadalom azért a pénzért. Azon az értéken kell vásárolni. Tehát ezek mind olyan szemléleti váltások, amik a nemzetközi korszerű szemléletbe is illeszkednek, és főleg egészségnyereséget hoznak a társadalomnak.
2: Mert sok-sok változás lesz itt is nyilvánvalóan, és akkor sok beszédtéma, mert mi erről mind majd beszámolunk.
3: Köszönöm. Én remélem, hogy vissza tudunk térni, mert biztos, lesz miről beszélni.
2: Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm.

0: tél valami.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Pásztor Emesével folytatjuk. Jó reggelt kívánok! A TASZ közéleti részvételi programjának vezetőjével, és megpróbálja nekünk elmagyarázni, remélhetőleg mindannyian megértjük majd, hogy mennyire bonyolult az a jogi átmenet, ami a következő napokban, hetekben vár egyébként az új kormányra. Akár ugye majd a veszélyhelyzetről is beszéljünk külön, de most a következő órákban mi a legfőbb kihívás jogi szempontból?
3: Inkább nagyon izgalmasnak mondanám ezt az időt.